Kezdenénk a negyedik előadást. A negyedik előadásunknak a címe: hogyan torzítja el a hatalom az egyházat, vagyis más szóval, miért nem léphet szövetségre egy keresztény közösség világi földi hatalommal. Folytatjuk tovább Jelenések könyvének a folyamatos tanulmányozását. Azok számára mondom, akik nem voltak eddig itt, hogy elkezdtük a könyvet az első fejezetétől fogva, és szinte minden szót felolvasva és megvizsgálva halad előre az előadás sorozatunk. Két héttel ezelőtt az Efézusi és a Szmirnai levelet tekintettük át. A mai alkalommal, amikor tovább lépünk Jézus 7 gyülekezeti levelében, és a Pergámumi és a Tiatírai levelet kezdjük el elemezni, akkor talán helyén való, hogy néhány párhuzamos bibliai jövendőlést felelevenítsek önöknek, hiszen ennek a hét levélnek egy párhuzamos bemutatása található a Jelenések 4. fejezetétől a hét pecsétes látomásban, ahol a fehér lovas jön ki az első pecsét felbontásakor, ugye a fehér a tisztaságnak, a győzelemnek a jelképe, kijött egy fehér lovas győzve, hogy győzzön. Ez teljesen megfelel az Efézusi levélben foglalt őskereszténységről szóló jellemzésnek, tehát teljesen párhuzamos a két profécia sorozat. Aztán a fehér lovas után kijön egy tűzvörös lovas, amely teljesen megfelel a Szmirnai levélben adott üldözések egyháza jellemzésének. És aztán a mai alkalommal, amikor a Pergámumi levelet olvasom fel, akkor mindannyian annak lehetünk majd a tanúi, amelyről később fogunk beszélni, mert ugye itt a pecsétlátomásnál még nem tartunk, hogy a fehér és a tűzvörös lovas után kijön egy fekete lovas. Ugye a fekete az a halálnak, a bukásnak, a gyásznak a jelképe, tehát a kereszténység győzelmi futása után, miután sem a külső, sem a belső viszontagságok nem tudták összeroppantani Jézus közösségét, a negyedik században bekövetkezik egy döntő fordulat, amit Jézus Krisztus fekete színnel jelképez, és a mai alkalommal felolvasom majd a Pergámumi levelet, hogy gondolatilag hogyan érték el ki. És aztán a fekete után a második látomásban jön egy halott sárga lovas, ami a fekete utáni felbomlásnak, tehát a halál utáni felbomlásnak a jelképe, ez a halott sárga, ami a mai előadásunk második levelének, a Tiatírai levélnek fog megfelelni. De nem csak ez hoz párhuzamot Jelenések könyve első 3 fejezetével, hanem Pál apostol második Tesszalonikai levelének a második fejezete is, amelyben a második fejezetben elkezd egy gondolatsort Pál, arra tanítván a Tesszalonika belieket, hogy a Krisztus napja még nem jön el. Ugye Tesszalonikában általános volt a Krisztus várás, nagyon közelre gondolták Jézus második eljövetelét. És Pál apostol azt mondja, a Krisztus napja nem jön el addig, ameddig be nem következik a hitehagyás, és itt a hitehagyásnak fordított eredeti görög szó, ez a bizonyos apostázia, ez annyit jelent, hogy illetve szakadásnak fordítja a mi károlyi fordításunk, de ez annyit jelent, hogy hitehagyás. Tehát nem jön el addig a Krisztus napja, míg be nem következik a szakadás, pontos fordításban a hitehagyás, és azután elmondja ennek a hitehagyásnak a következményeit. Tehát felhívnám már itt is a figyelmet arra, hogy a Bibliában egyetlen egy proféciát sem kell, és nem is szabad önmagában vizsgálni, hanem mindig más sorozatokkal kell párhuzamba állítani, és teljesen világos lesz, hogy amit kielemezünk egy profétikus részből, az úgy van, az igaz, mert ezt más részek is megerősítik. Hát ezek után szeretném felolvasni a Pergámumi levelet a második fejezet 12. versétől a 17. tartó szakaszban. Tehát akinél van Biblia, Jelenések könyve második fejezetében a 12. verstől olvassuk el közösen. A Pergámum beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol laksz, ahol a sátán királyi széke van. És az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásznak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöletik nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök.
Térj meg, ha pedig nem, hozzád megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Kedves hallgatók, ahogy tenni szoktuk, a levélnek a részletes magyarázatában az öt szerkezeti részt tartsuk szem előtt. Ugye említettem, hogy Jézus először mindig bemutatkozik, tehát az első szerkezeti része a megszólítás, bemutatkozás, a második szerkezeti része a dicséret, méltánylás, a harmadik a feddés, az intés, a kritika, a negyedik szerkezeti része a buzdítás, és az ötödik az ígéret. Tehát nézzük meg, hogy Jézus miért mutatkozik így be Pergámumnak, hogy ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Ugye a kétélű éles kard jelképét eddig már azonosítottuk kétszer is, ez a zsidókhoz írt levél negyedik és az efézusi levél hatodik fejezetéből már ismeretes, a kétélű éles kard mindig az igének, mindig a Bibliának a jelképe. A Biblia szerint az isteni beszédnek van olyan tisztasága, olyan ereje, hogy szétválasszon igazságot és hamisságot, tehát ahogy a kétélű éles kard úgy szétmetszi az igazata és a hamisat, ugyanúgy az Isten beszéde az, ami az életünkben, meg a történelem életében úgy megmutatja, hogy hol húzódnak az igazságnak és a hamisságnak a határvonalai. Jézusnak azért kell így bemutatkozni ebben a korszakban, mert Jézus ezzel azt akarja megerősíteni, hogy azt, amit ő most elmond, az csak a Biblia szerint lehet meglátni. Ami ebben a közösségben lezajlódik Pergámumban, és ami ebben az egyháztörténeti korszakban kialakul, arra csak a Biblia mutat rá hitelesen és valóságosan, mert különben az emberek megcsalhatók, és az emberek csodálatba ejthetők, és az emberek hiszékenyek, és sok mindent elfogadnak, ami nem úgy van, de a Biblia mértéke alá helyezve a dolgok megmutatják a valódi arculatukat. Tudnunk kell ehhez a pergámumi levélhez, hogy akinek eredetileg címezi Jézus Krisztus, Pergámum gyülekezete, ez egy kis-ázsiai görög város volt, itt a mai Törökországnak a keleti, észak-keleti részén, és ez a Pergámum híres volt arról, hát híres volt a könyvtáráról, híres volt a színházáról, sok minden kulturális létesítményéről, híres a pergamenről, ugye, mert itt találták fel a papírusznak a helyettesítő anyagát, ugye a pergament, de híres volt arról, hogy akkor, amikor leigázták a perzsák Babilont, akkor ezek a káldeus papok, ezek a babiloni hát papok, jósok és mindenféle vajákos emberek, ezek nagyon hosszú vándorút, illetve üldöztetés után éppen Pergámumban találtak menedéket, és a város híres volt arról, hogy nagyon sok vallás zsúfolódott egybe. Tehát, hogy úgy mondjam, az ókorban egy ilyen nagy vallás felekezetek gyűjtőhelye volt Pergámum, és ezáltal jelentett veszélyt az itteni keresztényekre, hogy összezavarták a vallásokat, közös nevezőre próbáltak itt hozni olyan vallásokat, amelyek egymástól nagyon, nagyon messze estek. És ez volt jellemző tehát az ókori Pergámumra, de ahogy láttuk, minden gyülekezeti levél a történelem ország útján is végigköveti az emberiség fejlődését, hiszen Jézus így mondja, hogy írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát minden levél elmondja az, ami van, mondjuk ami van most Pergámumban, de ami ezek után lesz, az Efézus és a Szmirna után, és a Szmirnának a végén van egy proféciánk, amit fel is rajzoltam a táblára sárga színe, hogy 10 évig való nyomorúságról beszél Jézus, tehát ez a 303-tól 313-ig tartó időszak, amikor a diokléciánuszi keresztény üldözés dühöngött. Amikor befejeződik a diokléciánuszi keresztény üldözés, akkor hirtelen váltás következik be, mert Nagy Konstantin császár, a jövendő császár, de már ekkor kiad egy rendeletet, ez a híres milánói türelmi rendelet, és 313-ban szabad vallásgyakorlatot biztosít a kereszténységnek, de nem csak, hogy úgy mondjam, békességet biztosít a kereszténységnek, hanem rendeletet ad ki arról is, hogy adják vissza a keresztényeknek az elrablott ingatlanjaikat, templomaikat, épületeiket, tehát elkezdi Nagy Konstantin
az a kereszténységnek az állam egyházzá tevését. Tehát nehogy úgy képzeljük el ezt a milánói türelmi rendeletet, hogy csak egy olyan tűzszünetet köt a császár, és csak egy olyan parányi békét engedélyez, hanem felfedezi azt, hogy a kereszténységet nem lehet megtörni erőnek erejével, ezért egy másik eszközhöz folyamodik most a római birodalom, mégpedig ahhoz, hogy a kereszténységet beépíteni az államhatalomba, hatalmi vallássá, államvallássá tenni a kereszténységet. Aki erről a folyamatról részletesebben akar olvasni, nem a legjobb monográfia jelent meg magyar nyelven, de mégis van egy lengyel szerzőnek, Alexander Kravcsuknak a Nagy Konstantin című monográfiája magáról, ugye a császárról, a császárnak az életéről. Ugye ez egy néhány évvel ezelőtt jelent meg, a Gondolat kiadó adta ki, tehát a lengyel Kravcsuk Nagy Konstantin. És aki az eredeti dokumentumokat is akarja hát olvasni, például a milánói türelmi rendeletet magát, vagy az a beszámolót az első egyetemes zsinatról, a 325-ös zsinatról, a níciai zsinatról, ahol már Nagy Konstantin császár elnökölt, úgy, mint pogány császár, mert ugye a kegyes legenda szerint csak a halálos ágyán vette fel a kereszténységet, akkor is egy hitehagyó ariánus püspöktől. Tehát aki el akarja olvasni ezeket a dokumentumokat, a tankönyv kiadó minden évben kiadja a római történeti kresztomátiáját, és ebben 4-5 alapvető dokumentum, tehát eredeti 4. századi szövegek mutatják azt meg, hogy hogyan próbálják a kereszténységet más vallásokkal közös nevezőre hozni, azért, hogy birodalmi érdekeket szolgáljon, azért, hogy államvallás legyen. Na most Jézus azért mutatkozik így be, mert a hosszú üldözések után nagyon sokan a keresztények körében is nem csak hogy fellélegeztek a béke láttán, hanem szinte üdvrivalgva fogadták ezt a gesztust, hogy a császár a kereszténységnek ilyen előjogokat, ilyen kiváltságokat ad. És Jézus azt mondja, hogy én üzenem nektek, akinél a két élő éles kard van. A Biblia mérlegére kell tenni minden kérdést. És a Biblia mérlegén a kérdések sokszor nem olyan súllyal méretnek meg, amely súllyal a mi mérlegünkön, vagy akár a történészek mérlegén megméretnek. Mert Jézus Krisztus ezután, amikor a méltánylást mondja, amikor a második szerkezeti részre térünk, és amikor Jézus elismeri, hogy ebben a korszakban is vannak olyanok, akik megtartják az ő nevét, akik nem tagadják meg a hitét az ő hű bizonyságának napjaiban sem. Itt ez az antipász kifejezés, ez nem egy személyre utal, hanem lefordítható ez a görög szó. Antipász annyit jelent, hogy minden ellen. Jézus érzékelteti azt, hogy az igazi keresztények és az igazi keresztény gyülekezetek egy ilyen minden ellen helyzetbe kerülnek. Eddig a római államhatalom ellenében kellett élniük, ez volt a Szmirna, a tűzvörös időszak, amikor üldözték a keresztényeket kívülről, és borzalmas volt elsősorban a külső üldözés. De aztán beszéltünk 2 héttel ezelőtt már arról a szmirnai levélben, hogy belül is kezdődött a kereszténység kikezdése különböző hamis tanítások által. De most a hamis tanítás hivatalos teológia lesz, és hivatalos egyházi dogmák formájában ölt testet. Nem tudom, hogy értjük-e, hogy mit jelent az, hogy minden ellen antipász. Hogy külsőleg azok a keresztények, akik továbbra is ragaszkodnak a Szentíráshoz, a két élő éles karthoz, Krisztus hitéhez, továbbra is üldözés szenvednek, mert most nem a pogány római államhatalom üldözi őket, hanem egy eltorzult kereszténység, amely a pogány római államhatalommal szövetséget kötött. Tehát ugyanúgy van egy külső üldözés, de most már az államegyház üldözi őket. Másrésztről viszont van egy belső üldözés is, hogy régi hittestvéreik, régi keresztények fordulnak velük szembe, mert hiszen úgy gondolják, hogy igenis a béke az kedvező, igenis a vallások közös nevezőre hozhatók, igenis a hatalomba beépülhet a kereszténység lényegének csorbulása nélkül. Ezek után, miután Jézus azt mondja, hogy ez a sátán királyi széke, ami itt ebben a korszakban történt, Jézus kétszer is hivatkozik rá a 13. versben, hogy itt a sátán királyi széke van, és itt a sátán lakik. Miért hivatkozik erre Jézus olyan feltűnően? Mert a Biblia szerint sátánnak a történelemben általában kétféle jellegzetes támadási módszere, fegyvere van. Van ugye a kegyetlen kényszer és erőszak, amit alkalmaz. Ezt alkalmazta Efézus és Szmirna idejében mondjuk a
a római császárok üldözése során, de Sátánnak a másik jellegzetes üldözési formája is ez egy ravasz és ámító üldözés, amit így mond Pál apostol a II. Korintusi levélben, hogy beöltözik világosság angyalának, és próbálja ámítani ravassággal elhitetni az embereket, hogy az ő általa felajánlott megoldások azok helyesek. Tulajdonképpen a kereszténység, a nagy kereszténység itt abba a kísértésbe esett bele, amit Jézus a híres pusztai megkísértésében, a harmadik kísértésben szenvedett el. Ugye emlékezzünk vissza a Máté evangélium a 4. és Lukács evangélium a 4. fejezetére, hogy amikor Krisztust megkísérti a sátán, akkor ugye az első kísértés az, hogy helyezd előtérbe a testi szükségleteidet, és változtasd a köveket kenyerekké, tehát hogy a legfontosabbak az életünkben a testi szükségleteknek a kielégítései. Ez volt az első megkísértés. A második az volt, hogy próbáld ki azt az utat, amely helytelen út, de majd az Isten megvéd téged, mert szeret téged, ugye vesd magadat alá a mélybe, és az Isten majd az angyalainak parancsol felőled. De tulajdonképpen a harmadik sátáni megkísértés volt itt is a legravaszabb és a legmélyebb. Mert Jézust, amikor felviszi egy hegy tetejére, és megmutatja neki a világ pompáját és dicsőségét, akkor azt mondja neki Sátán, hogy ne vállald Krisztus a szenvedést, ne vállald azt a sok küzdelmet, ami előtted áll itt a földi életedben, ha leborulva imádsz engem, akkor neked adom az egész földet. És akkor Jézus ezt a megkísértést így hárított el, hogy az Urat, az Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Jézus megmutatta, és a Biblia megmutatja a két élő éles karddal, hogy mindig az az igazi kereszténység, mindig az a Krisztust követő kereszténység, ami tiszteli ugyanaz államhatalmat, de az államhatalommal semmiféle szövetségre, intézményes kapcsolatra nem lép. Tehát Jézus Krisztus ezt nagyon világosan kifejezte Máté evangélium a 22. fejezet 16. és 21. verse szerint, amikor azt mondta Krisztus, ugye a híres kérdésre, amivel sarokba akarták szorítani az adópénz kérdésével, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, de Istennek, ami az Istené. Tehát Jézus világossá tette azt, hogy egy igazi keresztény ember és egy igazi kereszténység tiszteli mindig az államhatalmat, megadja neki azt, ami az övé. Itt az amin van ugye a hangsúly, ami a császáré. De ami nem a császáré, a meggyőződés, a hit, az embernek a belső lelki élete, azzal az ember Istennek felelős, és csak az Istent imádja, és csak az Istent szolgálja az ember feltétel nélkül. Az államhatalomnak adjuk meg, amit meg kell adni az isteni törvények szerint, ugye ezeket a Biblia részletezi, de ami nem az államhatalomé, azt ne adjuk meg neki. Jézus János evangélium a 18. fejezet 36. és 37. verse szerint még világosabban elmondta ezt Pilátusnak, amikor azt mondta, hogy az én országom nem e világból való. Tehát világossá tette Jézus, hogy az ő országa, a keresztény közösség, az nem e világból való, és azt is megmondta Jézus, hogy miért nem. Ugye sokan gondolkoznak és töprengenek ezzel, hogy miért ilyen éles a kettéválasztás, hogy Jézus ilyen határozottan fogalmazott, hogy az én országom nem e világból való. Hát ez mit is jelent? Jézus tovább folytatta a beszédet, és azt mondta Pilátusnak, hogy aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Jézus ezzel világossá tette, hogy az ő országának az alapelve az igazság. Jézus azért jött a földre, hogy egy olyan közösséget alapítson, ez az igazi egyháza, amely mindenek fölött az igazságot tiszteli és az igazságot követi. És ugye a Biblia szerint az Isten igazság az egyetlen egy szóval határozható meg, Ez a szeretet, tehát az Isten törvénye és az Isten igazsága a szeretet. Mondhatnám így is, hogy az Isten országa, az igazi egyház, az mindig az igaz szereteten, vagy a szeretet teljes igazságon alapul, tehát igazság és szeretet a két alapelve. Na most ezért mondta Jézus, hogy az ő országa nem e világból való, mert ilyen országot a Földön még senkinek nem sikerült előállítania. Olyan országot, olyan társadalmat, amelynek alapelve a szeretet lenne, és az igazság lenne. Sajnos ezt a bűn következtében a földi országok nem is állíthatják elő. Egyedül Jézus Krisztus és Isten az, aki emberek szabad döntése nyomán egy olyan közösséget, egy olyan országot tud szervezni, természetesen nincsenek határai, és nem
földi országok mintájára szerveződik. Ez egy láthatatlan közössége azoknak, akik tisztelik az igazság és szeretet törvényeit, amit Jézus Krisztus az alapján tud szervezni, hogy emberek megismerik az Istent, megismerik az ő igazságait, és a szeretet törvényét követik. Tehát tulajdonképpen azért van feloldhatatlan feszültség az Isten országa és minden földi társadalom között, mert minden földi társadalom az önzésen alapszik, az érdeken, a hatalmon, a pénzen alapszik. Feloldhatatlan a kettő közötti feszültség. Isten megmutatta azt, hogy ő szeretne itt a földön egy olyan országot, legalább egy népet, amely mindenestül tisztelni az Isten országa alapelveit. Ez az Ószövetség és a zsidó nép kiválasztása. A Biblia szerint Isten azért választotta ki a zsidó népet, mert Isten meg akarta mutatni, hogy nem ő rajta múlik, hogy itt a földön nincs egy ilyen társadalom. Ő 1500 évig próbált egy népből egy tökéletes népet formálni. Ezért egy tökéletes, igaz hívő emberből indított el Isten a zsidó nép történetét, Ábrahámból. Igazi hívő emberek voltak a zsidó nép ősatyái, mint Izsák, Jákob, József, Mózes, a többiek. Isten állandóan prófétákat, tanítókat küldött ehhez a néphez. Ilyeneket mond a Szentírás, hogy szívére beszélt a puszta kellős közepén, és kihozta a pusztából és a fogságból. Isten törvényeket adott ennek a népnek, mégpedig hallatlan magasrendű erkölcsi törvényeket, polgári törvényeket, egészségügyi törvényeket, az élet minden területére vonatkozó isteni tanításokat. És hogyha ez a nép hűtlenkedett és eltévejedett Istentől, Isten újra és újra felajánlotta nekik a szövetség megújítását, és ez 1500 évig ment. És 1500 évig maga az Isten sem tudott egy igazi társadalmat létrehozni ezen a földön, ami beleszületés után egy népből szerveződött volna, mert lehetetlen nagy tömegekben itt a földön megvalósítani egy olyan országot, amely tisztelni a szeretet és az igazság alapelvét. És ezért az új szövetség már azt mondja, hogy ilyen nincsen, ilyen értelmű kiválasztás, hogy valaki beleszületik valamilyen népbe vagy egyházba, ilyen kiválasztás nincsen, hanem az új szövetség kiválasztása már az, aki megismeri az Istent, megismeri Krisztust, követi a szeretet és az igazság törvényét, az tartozik az Isten országához. Jézus tehát joggal mondhatta ki Pilátusnak, az én országom nem e világból való. Itt valami feloldhatatlan feszültség van, és Jézus azért marasztalja el Pergámum korszakát, mert itt az államot és az egyházat közös nevezőre akarják hozni, tehát mintegy azt az illúziót adják az embereknek, minthogyha létre lehetne hozni egy keresztény államot, egy igazságos államot, nem lehet létrehozni. Itt a földön a bűn, az önzés következtében jó, hogyha az államok úgy, ahogy eléldegélnek, és nem követnek el égbe kiáltó botrányokat és gonoszságokat, általában ezt se tudják megcsinálni. Ugye az államok, a társadalmak vezetői mindig visszaélnek a hatalommal, mindig a pénzhajhászás és a bizonyos uralkodó rétegek meggazdagodása jut érvényre pár évtized után, és a történelemben ez a szüntelen, viszontagságos változás, hogy jönnek-mennek kormányok, jönnek-mennek államformák, ezt már Habakuk könyve második fejezete világosan elénk tárja az öt jaj mondásában. Felhívnám a figyelmüket, hogy erről van egy kis füzet, amit el lehet olvasni Lankó Zsuzsának, a Habakuk könyve elemzése. Tehát ez a könyve elmondja öt jaj mondásból, hogy a történelmünk miért ilyen viszontagságos, és miért van az, hogy egyszer akik fent vannak, azok lent lesznek, és akik lent vannak, azok fent lesznek, és ez állandóan így forog ez a kerék a történelemben, mert a földi államokban szeretet és igazság következetes érvényesítése soha nem történik meg. Ha valakit kellene idéznem egy mondatban, aki ezt a két ország közötti különbséget kifejezte, akkor Pascal gondolataiból idéznék, akinek van egy hallatlanul mély mondása. Pascal azt mondta, hogy amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. Ez mindent kifejez. Elnézést, hogy sokat ismételgetem, majd ha a történelem erre nem nyújt alkalmat, akkor majd be lehet fejezni ennek az ismételgetését. De az a gyanúm, hogy ez soha nem fog megtörténni, és Pascal igazsága mindig igazság lesz. Amikor az emberek nem tudják megtenni az igazságot hatalomnak, hogy tudnék, az igazságot minden ember elfogadja, akkor az emberek megteszik a hatalmat igazságnak. Ez könnyebb,
ez mindig megy, és aki hatalmon van, az dirigál, az hozza a jogszabályokat, az mondja azt, hogy ez az igazság, aztán jön egy másik hatalom, az letörli az asztalról azokat a jogi intézkedéseket, megszünteti az állam nevét, új címert, új zászlót hoz divatba, és akkor azt mondja, hogy ez az igazság. Tehát ez a földi történelemben, hogy úgy mondja, ez egy elháríthatatlan dolog. És Jézusnak a bírálatában itt felcsendül az, hogy Jézus rámutat arra, hogy ebben a történelmi korszakban, tehát a negyedik századtól tartó történelmi korszakban, meglátjuk, hogy majd meddig tart ennek a befejezése, bekövetkezett a nagy kereszténység súlyos eltorzulása, egy olyan hibába, egy olyan kísértésbe esett bele a kereszténység, amelyet Jézus olyan világosan megmutatott, hogy hogy lehet legyőzni, ugye a harmadik megkísértésben, amikor így hárított el Sátánnak a világ fejedelmének a felajánlását, hogy nem fogok leborulni előtted, mert én csak az Urat, az Istenemet imádom, és csak néki szolgálok. Vajon Jézus Krisztus hogyan tudja ebben a levélben kifejezni ezt a hatalmas nagy váltást, ezt a hatalmas nagy torzulást? Hogy az üldözések után a békében nagyobb veszély leselkedik a kereszténységre, mint azelőtt a háborúban. Döbbenetes, hogy ezt Jézus egyetlen egy mondattal ki tudta fejezni, és ez a 14. vers, amelyben Jézus visszautalt egy ószövetségi történetre, és ez a Bálám története. Bálám történetét olvashatjuk Mózes 4. könyve 22. és 24. fejezetétől, nem elhanyagolhatóan, és legfőképpen a 25. fejezetben és a 31. fejezet 16. versében, megmondom majd miért, hogy ez, miért ez a veleje a Bálám történetének. Van róla visszautalás Péter 2. levele 2. fejezet 15. versében is, de egyéb más helyeken is a Bibliában túlságosan híres történet ez, hogy hallatlanra lehessen venni. Mi történik Bálámmal Mózes könyvének leírása szerint? Jól jegyezzük meg ennek a Jézusi visszautalásnak az alapját. Miért utal vissza Jézus így Bálámra, hogy az a panaszom ellened, hogy vannak nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Kedves hallgatók, ebben a versben legalább 5-6 alapvető nagy tanítás van. Nem tudom mindegyiket méltóképpen kiemelni, de azért megpróbálok összefoglalón szólni ezekről. Ki volt ez a Bálám? Ez az első kérdésünk. Ki volt ez a Bálám? Bálámról tudnunk kell, hogy Mezopotámiában élő proféta volt az időszámításunk előtti 15. században. Tehát Istennek különböző helyeken voltak igaz profétái, hát például Jób se volt zsidó ember, vagy nem volt zsidó más proféta sem, például Melkisédek sem. Hát Bálám is azok közé tartozik, akik nem voltak zsidók, de az Istennek egy választott profétája volt. Abban az időben, amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, átkelt a Vörös-tengeren, és itt a Sinai-hegyi szövetség kötés után, hosszas vándorlás után megérkezett Kánaán földje határához, hogy birtokba vegye a földet, tehát a honfoglalás idején élt Bálám. Amikor ezek a kánaánita népek megdöbbenve látták, hogy a zsidó nép milyen könnyűszerrel győzi le az ellenségeit és hatol el az országuk határáig, akkor Bálámhoz küldtek, Bálámhoz menesztettek követséget, hogy jöjjön el Bálám minden Mezopotámiából, hát látjuk a térképen ez egy pár száz kilométeres út, tehát nekik megérte ez, nagyon hittek a prófétákban, és ami ezüstöt és aranyat küldöttek Bálámhoz, az is tanúskodik arról, hogy ők minden árat meg akartak azért adni, hogy Bálám jöjjön el a szülőhazájából, és itt átkozza meg a zsidó népet, mert ha megátkozza a zsidókat, akkor a zsidók ugye a korabeli felfogás szerint nem tudják majd bevenni Kánaán földjét. Elmondja a Szentírás, hogy ezek a küldöttek megjelentek Bálámnál, és kérték a moábiták és a midiániták nevében, hogy jöjjön Bálám és átkozza meg a zsidó népet. Megdöbbentő ez a történet lélektanilag is, csodálatos elbeszélés ez Mózes 4. könyvében, hogy a próféta elkezd ingadozni. Ő nagyon jól tudja, hogy ki az Isten népe, nagyon jól tudja, hogy a zsidó nép az Isten választott népe. Ő nagyon jól tudja azt, hogy a zsidó nép ellen nem lehet prófétálni. Na de ott van az arany és az ezüst. Ott van a pénz. Ott van a gonoszság bére, ahogy mondja Péter apostol 2. levél. A gonoszság díja, a gonoszság bére.
és azt mondja a követeknek, hogy nem akarja az én uram, hogy elmenjek prófétálni. Sok pszichológus megirigyelni ezt a bálámi mondást, hogy nem akarja az én uram, hogy elmenjek prófétálni, mert ugye ez annyit jelent, hogy én nagyon is akarnám, mert hát a pénz, és a pénzért az ember megvásárolható. Tehát nem akarja az én uram az úr, hogy elmenjek prófétálni. Hát várokoztatja egy kicsit a küldötteket másnap reggelig, akkor is ilyen habozó kijelentéseket ad nekik, úgyhogy pontosan megértik ezek az emberek, miről van szó. Hazamennek, és hoznak nagyobb pénzt. Hát ha ezen múlik, hoznak több aranyat, több ezüstöt, ha ezen múlik, és újra odállnak Bálám elé, és végül is Bálámot a pénzre megpuhítják. És elindul Bálám, ugye a híres történet, hogy a szamara előbb észreveszi az angyalt, aki elébe áll, mint ő. Egy állat bölcsebb annál az embernél, aki a pénz szagára elkezd indulni. Szóval csodálatos a történet, de azért nem foglalkozom ezzel, mert nem ez a történet súlypontja. Mert Bálám, amikor eljut oda, végre megérkezik, föl is megy a hegytetőre, szét is tárja a karját, hogy háromszor megátkozza a zsidó népet. De az Isten annyira kegyelmes vele, hogy ahogy a szamarat is késztette, hogy ne vigye el. Isten további figyelmeztető jeleket ad neki, hiába akarja megátkozni a népet, átok helyett áldás jön ki a száján. De mondom, folytatódik tovább a Bálám története, és itt van a fontossága ennek a két fejezetnek, a 25. és 31. fejezetnek, mert enélkül nem értjük meg Jézus visszautalását. Tudnék, Bálám miután látta, hogy a népet nem tudja megátkozni, ezután ad egy tanácsot a moábitáknak és a midianitáknak, fegyverrel nem tudjuk elpusztítani ezt a népet, se átokkal, valamivel meg lehetne azonban gyengíteni, hogyha a mi parázna erkölcseinket átvinnénk a zsidók közé, és azzal, hogy közös nevezőre hozzuk az ő vallásukat meg a miénket, és az ő erkölcseiket meg a miénket, ezzel meg lehetne gyengíteni. Mózes 4. könyve 25. fejezete elmondja, hogy valóban végre is hajtották ezt, hogy moábita és midianita fiatalokat küldtek át a zsidók táborába, hogy ott a zsidó fiatalokkal közösen ünnepeljenek, és ez majdhogy nem olyan válságba sodorta a zsidó népet, hogy teljes hitehagyásba és eltávolodásba Istennel. Erre hivatkozik a 31. fejezet 16. verse, hogy ezt a tanácsot Bálám adta a moábitáknak és a midianitáknak. Na most már kezdünk valamit megérteni Jézus visszautalásából. Egyrészt, Jézus visszautal Bálám történetére arra a prófétára, aki egykor igaz volt, utána hamissá lett. Nézzük, hogy ez a történetben hogy teljesült. A kereszténység elindult egy efézusi szmirnai korszakkal, egy győzelmes, egy igaz kereszténység, egy igazi profétai kereszténység. És akkor utána az igazi kereszténység egyszerre csak eltorzul, egyik pillanatról a másikra a hatalom igézetében elfogadja a bért, amit felajánlanak neki, a hatalomban való részesülést. Ugye a hatalomban való részesülést mindig meg szokták fizetni. Mondhatnám, hogy a világon egy valamit fizetnek meg igazán. Ezt. Aki a hatalommal szövetségre jut, és mindent képes megtenni a hatalom érdekében, azt aztán megfizeti. Mindegy, hogy az egy egyszerű opsitos legyen, vagy egy nagy államférfi, az a bérét mindig megkapja. Ez egy bálámi nagyságú bért fog kapni. Másodszorban Jézusnak azért tökéletes a visszautalása, mert a kereszténységet se sikerült külsőleg összeroppantani. Hát most hogyan igyekszik a nagy ellenség Sátán összeroppantani? Úgy, hogy belülről próbálja aláásni a keresztény tanítást. Itt jön most Jézusnak a magyarázata, hogy a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította. Álljunk meg itt is. Mi az, hogy a Bálám tanította a Bálákot? Láttuk, hogy a történetünkben itt a Bálák volt a moábiták, midianiták királya. Tehát ő volt egy politikai vezér volt. Ugye a két szó nagyon hasonlít egymáshoz, de ne tévesszük össze. Bálám próféta, Bálák az egy politikai vezér. Na most a történetünk elején azt látjuk, hogy a Bálák kérte a Bálámot. Történetünk végén azt látjuk, hogy a Bálám tanította már a Bálákot. Vagyis egy politikai hatalom, tegyük azt a korszakunkban Nagy Konstantin, kiadja a vallási rendeletét, a milánói türelmi rendeletet, és kéri azt, hogy a kereszténység vegyen részt az államhatalomban.
No de egy idő után mi fog bekövetkezni, és ez mindig törvényszerű. Erre nagyon tessenek figyelni, mert éppen most itt a szemünk látára is ez következik be, hogy először az államhatalom kér valamit az egyháztól. Utána már az egyház javasol, sőt mondhatnám parancsol neki. Ez is törvényszerű. Tehát ne úgy vegyük ezt a dolgot, ahogy sok egyház történetíró beszokta állítani ezt a kérdést, hogy hát Nagy Konstantin belekényszerítette a kereszténységet ebbe a megalázó helyzetbe, hogy államhatalmi vallás legyen. Ez csak a kezdetnek a néhány gesztusa volt, amit már nem kellett volna elfogadni, de egy idő után nem az következett, hogy az államhatalom diktált volna az eltorzult kereszténységnek, hanem fordítva. A kereszténység eltorzult vezetői diktáltak az államhatalomnak. Jézus ezt így fejezi ki ezzel a kis kifejezéssel. A Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította. Senki ne úgy gondolkozzék a történelmünkről, hogy hát szegény kereszténység, hát a római államhatalom el meg kellett tenni, kényszer volt, nem tudtak mit csinálni. Hát ilyen nincs, hogy kényszer, ugye ezt már említettem az eddigi előadásokon is. A Bibliának a történelem szemléletében ilyesmi, hogy valamit a kényszerrel magyarázzunk meg, ami Krisztus gyülekezetével kapcsolatos, ilyen nincsen. Vannak történelmi kényszerek, de egy hívő ember és egy hívő gyülekezet nem kell, hogy engedelmeskedjék kényszereknek. Van Isten az égben, aki megmenti a hívő embert, meg a hívő gyülekezetet is, ha nem engedelmeskedik a kényszereknek. Ha pedig nem menti meg, mondhatnánk a Dániel könyve 3. fejezetével, akkor sem kell fejet hajtani a szobor vagy a hatalom előtt. Ugye ez is egy egyszerű és világos bibliai tanítás. Ha viszont a kereszténység vezetői beépültek az államhatalomba, úgy, ahogy hát idő hiány nem olvasom fel, pedig egy fölséges leírás Eusebiusnak a Konstantin élete című művéből benne is van ez a részlet, úgy, ahogy ez megtörtént 325-ben, amikor a níceai zsinatnak a befejezésekor Nagy Konstantin császárral egy díványon heverésztek a keresztény vallási vezetők, és szemezgettek a legpompásabb falatokból, miközben a hatalomnak a kardja, pajzsa és páncélja védte őket. Teljes kép volt ez 12 évvel a milánói türelmi rendelet után. Nagyon érdekes, hogy hozzáteszi Eusebius, aki különben nagy híve volt ennek a kiegyezésnek, ugye? Hozzáteszi, hogy az ember nem is tudta, hogy higgyene a szemének. 13 évvel azelőtt még egy üldözött vallásnak a vezetői, most egy kereveten heverésznek a császárral. Hát igen, Bálám tanítja a Bálákot. Aztán később a keresztény, az eltorzult keresztény, mindig hozzá kell tennem, az eltorzult keresztény egyházi hatalom viszi bele az államot különböző dolgokba, és szinte utasítja, hogy ezt és ezt tegye meg. Harmadik kijelentése Jézusnak, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé. Nyilván itt nem a zsidókról van szó, hogy Izrael fiai, hanem az Izrael itt is a mindenkori hívő népet jelenti, és a mindenkori hívő nép elé a Bálám tanítása szerint a Bálák botránykövet vet az Izrael fiai elé. Hát mi ez a botránykő? A botránykő az, hogy olyan tanításokat feltüntetni keresztényeknek, amelyek semmi kapcsolatban nincsenek a Bibliával és a kereszténységgel, csak annak látszatát adják. És ennek jegyében kényszeríteni az embereket, hogy ezt tartsák meg, mert ez a keresztény. És kizárni, eretneknek nyilvánítani más embereket, akik erre nem hajlandók. 5. kijelentés, hogy egyenek a bálványáldozatokból, 6. kijelentés, és paráználkodjanak. Mit jelent ez, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak? Ennek a nagy vallás-politikai összeszövődésnek az volt az ára, hogy a kereszténység elfogadott más vallási tanításokat, más vallási kultuszokat, szó szerint bálványimádó lett a kereszténység, eltért a Biblia útjáról, és más vallásokból beemelt mágikus szokásokat, beemelt különböző kultuszokat, beemelt különböző tanításokat, és később dogmává tette ezeket, és nem lenne elég egy egész évi sorozat sem, hogy erről az ember beszéljen, hogy mik voltak ezek, és milyen jellegzetességei alakultak ki annak, amit a középkori kereszténység címén ismerünk, és ami máig is tart. Dante írja az Isteni színjátékban, amikor a középkornak a vallási vezetőit, hát most név szerint éppen a püspököket említi, azt mondja nekik, hogy nálatok bálványimádó sem rosszabb. Mert a bálványimádó egy bálványt imád, de százakat a püspök.
Tehát figyeljük meg, hogy Dante ugye a legkatolikusabb költő a 13.-14. század fordulóján ezt mondja, nálatok bálványimádó sem rosszabb, mert egyet imád az, de százakat a püspök. Tehát a középkori kereszténységet jellemzi az, hogy a kereszténységbe bejönnek ezek a vallások, különböző a római birodalom vallásai, aztán a népvándorlásnak a vallásai, és kialakul a középkori vallásosság, amelyben nagyon sok vallást közös nevezőre hoznak, egyik közülük a kereszténység, de már felismerhetetlenné válik. Ennek is megvan a maga politikai és hatalmi háttere, mert nyilvánvaló, hogy egy államhatalom nem azzal számol, hogy melyik vallás az igazi, hanem egy államhatalom azzal számol, hogy a tömegeket hogy tudja kézben tartani. És egy államhatalomnak mindig az a vallása kedvező, ami minden tömeg igényt kielégít. Tehát itt egy tömegvallást gyártanak, ugye a középkorban egy tömegvallást gyártanak, és mondom, ezért egy államhatalmat úgy ugyan nem lehet elítélni, mert egy államhatalom arra megy, hogy olyan vallást támogasson és állítson az emberek elé, amit ez az ember mind a 100% vagy el tud fogadni. Hogyha egy államhatalom az igazság alapján lenne, akkor olyan vallást állítana az emberek elé, ami nem e világból való, a Krisztus vallását. Akkor viszont az államhatalom fél attól, hogy mit tenne a többi. Tehát nyilvánvaló, hogy az államhatalmat itt elmarasztalni a maga keretén belül nem lehet, elmarasztalni csak a kereszténységet lehet, és az eltorzult kereszténységet, amikor belement egy ilyen alkuba és egy ilyen szövetségbe. És Jézus még hozzáteszi, így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Tessenek megfigyelni, hogy milyen érzékletes ez a leírás. Az első levélben azt mondta Jézus, hogy a nikolaiták cselekedeteit tartják, amiket gyűlölök. Tehát először a hamis vallás az cselekedetekben ölt testet. A cselekedetek, ha nem fékezik meg őket, abból lesz egy tanítás, és hogyha a tanítás is fennmarad, és annak a hónalán nyúl egy államhatalom, akkor lesz a tanításból egy dogma, tehát hivatalos egyházi tantétel. Hát körülbelül a kereszténység így torzult el. Vannak először hamis cselekedetek, amelyek ellen nem emelik fel a szavukat. A hamis cselekedetekből tanítás lesz. Jézus itt azt mondja, hogy a nikolaitizmus tovább megy, ugye már az első levélben olvastunk róluk. A harmadik levélben a nikolaitizmus már tanítás, amiket gyűlölök, és a középkorban aztán ebből a tanításból dogmákat faragnak, amelyeket követni kell, mert aki nem, az eretnek, és azt kirekesztik a kereszténység sorai közül. Tehát tessenek megfigyelni, hogy ilyen egyszerű hasonlatokkal, ilyen egyszerű visszautalásokkal Jézus el tudja érni azt, hogy pontosan megmagyarázza, hogy mi történt ebben a harmadik korszakban. Ha megengedik, akkor a 16. és 17. verset majd a következő levélnek a befejezésekor fogom idézni, mert értelmileg oda tartozik, és most ezzel időt nem szeretnék eltölteni, hanem nagyon gyorsan szeretnék rátérni arra, hogy a következő levélben, a tiatírai levélben is Jézus egy ószövetségi történetre visszautalva tudja folytatni a gondolatmenetet. Ugye ez az egyik ószövetségi történet a Bálámé, a következő ószövetségi történet a Jézabel története. A tiatírai levélben ez az ószövetségi alak, ez a pogány király asszony áll a középpontban. Nagyon hosszú levél lesz, felolvasnám először az egészet, és utána pedig kiemelném a legfontosabb részeit. Mi történt akkor, miután a kereszténység, hogy ezt a 4. és 6. század közötti korszakra tehetjük, amikor kialakult az állam és egyháznak az összeszövődése, mi történt azután, hogy a kereszténység belement ebbe az alkuba, mi történt ezután, ugye a táblán nem volt már helyem, de ez a Tiatira korszak egy nagyon hosszú korszak, a Bibliában 7 idői kijelentés van erről. 7 idői kijelentés, a Biblia ezt 13 évszázadra teszi, ami a középkorral egyenlő. Tehát a tiatírai levél a 18. verstől a 29. így hangzik. A Tiatira beli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzófényű érchez. Tudom a te dolgaidat és szeretetedet, szolgálatodat, hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek,
aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de nem tért meg. Íme én beteg ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal. És megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindegyiteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Néktek pedig azt mondom, és mind a többi tiatíra belieknek is, akiknél nincsen tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek rátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnal csillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves hallgatók, most már nem akarom az időt tölteni a bemutatkozástól fogva mind az öt szerkezeti résszel, rögtön rátélek Jézaberre. Hiszen Jézus azt mondta, hogy vannak az előző korszakban, mondta, hogy vannak olyanok, akik a Bálám tanítását tartják, akik rá akarják venni az igaz hívőket, hogy egyenek a bálvány áldozatokból és paráználkodjanak. Figyeljük meg, hogy a 20. versben Jézusnak ugyanez a panasza, tehát a panasz fennáll. Csak itt egy újabb ószövetségi szemét említ, megengeded amaz asszonynak Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálványáldozatokból legyenek. Tehát ugyanaz a Jézusnak, ugyanaz a feddése, paráználkodás és bálványáldozatokból evés. Valamint ne tévesszünk szem elől, Jézusnak mindig voltak igazi közösségei. Ezekre a közösségekre ezek nem álltak. Csak azok álltak, hogy ők is azért megengedték, hogy ezekben a korszakokban ez kiterebélyesedjék, kifejlődjék ez a borzalmas hiteagyás. Tehát a Pergámon időszakában is voltak igazi keresztény közösségek. De Jézus azt mondja, hogy miért engeditek meg, hogy ott a Bálám tanítsa a bálákot. A Tiatíra a középkor időszakában is voltak igazi keresztények, nagyon nyomorúságos körülmények között éltek, nagyon, nagyon borzasztó lelkiismereti szabadság hiányában éltek, és Jézus mégis azt mondja nekik, hogy miért engeditek meg Jézabelnek ezt a paráználkodását és a bálványáldozatokból való evését, illetve ennek a kényszerítését. Nos, ki volt ez a Jézabel? Izrael történetének egy másik híres története ez. A Királyok első könyve 16. és 19. fejezetében olvashatjuk, hogy akkor, amikor ketté vált az Izrael országa a déli júdeai része és az északi izraeli része, akkor az északi rész teljesen elpártolt Istentől, és az egyik legnagyobb hitehagyó király, Akháb király volt, aki Tírusból, itt van Tírus, egy föníciai város, hozatott magának feleséget, de nem csak feleséget, ő volt Jézabel, hanem Jézabel hozta az ottani szokásokat, erkölcsöket, valamint 850 Baál és Asera prófétát. És az egész Izrael országát megmétejezte egy hamis vallásossággal, és olyan mélységbe süllyedt a hitélet Izrael országában, hogy Istennek egy 3,5 évi szárassággal kellett sújtani, mint egy figyelmeztető intéssel az országot, és ebben az időben lépett fel Illés próféta, akit annyira üldözött Akháb és Jézabel, hogy szinte az ország peren vidékein, sőt, ugye a Szidon Szárettájában talált menedékre egy özvegy asszonynál, akik bújtatták, és akikhez el lehetett mennie, mert Illést, az igaz prófétát gyűlölte ez az Akháb és Jézabel. Jézabel tehát minek a jelképe? Az állam vallássá tett hamis vallásosságnak a jelképe. Jézus kétséget nem hagy afelől, hogy sajnos ebben a pergámumi korszakban egy olyan torzulás következett be, amelynek nagyon hosszú történelmi következményei lettek. És ezeket a hosszú történelmi következményeket ezzel szemlélteti Jézus Krisztus, hogy ahogy az országot egy hamis pogány király asszony vezette Akháb segítségével, és az igaz prófétának bujdosnia kellett, ugyanígy történt a középkor során is.
Azt mondja a levélben Jézus, hogy adtam néki időt, hogy megtérjen az ő paráznoságából, 21. versben. Ez döbbenetes ez az idő, mert mint említettem, ez 13 évszázad. Hogy miért volt olyan hosszú a középkor? Hogy az emberiség történelmében miért aratott annyi halált, annyi igazságtalanságot ez a korszak, ezt máig megmagyarázni nem tudjuk teljesen. Miért adott ennyi időt Isten a hamis vallásosságnak? Talán csak sejteni tudjuk azt, hogy talán azért, mert Isten megengedte a történelemben egyszer, hogy Sátán kinövesszen egy olyan hatalmat, ami politikai hatalom is, és egy eltorzult keresztény hatalom is, amivel mindent kipróbálhatott, amit akar. Teljesen bitorolhatta a földet, mert ennek a hatalomnak a szava a szent volt, aki szembe mert helyezkedni vele, az nyilván a halálnak a martaléka lett. Talán azért engedett Isten egy ilyen hosszú korszakot, hogy megmutassa, hogy ha Sátán ennyi időt kap, akkor sem tudja kipusztítani az igaz kereszténységet? Talán azért engedett ilyen hosszú időszakot, hogy megmutassa, hogy a Krisztus igazi követőit semmiféle módszerrel nem lehet kiirtani, mert mindig vannak emberek, akik hűségesek az igazság és a szeretet alaptörvényeihez? Igen. Valószínűleg ezért engedett ilyen hosszú időszakot, mert Jézus azt mondja itt ebben a levélben, a dicséretben, hogy a te utolsó cselekedetei többek az elsőknél. Vajon mit jelent Jézusnak ez a kijelentés, hogy utolsó cselekedetei többek az elsőknél? Azt jelenti, hogy a középkorban elindultak olyan mozgalmak, amelyek a kereszténységet visszavezetni kívánták az eredeti krisztusi forrásokhoz, és ezek a mozgalmak folyton erősödtek. Ugye a korai századokból sok dokumentumunk nincsen, de már a 4.-5. századból tudunk olyan emberekről, akik vállalták az üldöztetést, az eretnekségnek a megbélyegző vágyát, de Krisztus tanításaitól nem hajoltak el. Ők voltak a valdensek. Onnan a nevük a valdenseknek, hogy az Alpoknak a völgyeibe kényszerültek, és ezeknek a völgyeknek a neve volt, ugye a későbbi francia elnevezés, a Vallé szóról nevezték őket el valdenseknek. Ellen Gould White-nak a Korszakok nyomában című könyvében olvasható a leghosszabb fejezet, ami magyar nyelven hozzáférhető a valdensekről, egy nagyon szép bemutatása annak, hogy kik is voltak ezek a völgylakók, akik Észak-Olaszországban, a mai Svájcban és Franciaországnak a keleti részén őrizték az igaz hitet, és nem fogadták el azokat az egyházi tanításokat, amelyek egy politikai váló kereszténységnek a torzulásai voltak. De aztán Európának más részén is, ugye a te utolsó cselekedetei többek az elsőknél. Ugye a 14. században az Angliában kibontakozó Wycliffe-ita mozgalom, vagy Lollard mozgalom már egy nagyobb szabású mozgalom volt. Ezt mutatja az is, hogy átterjedt Csehországra, és a huszitizmus a 15. században egy még nagyobb erőteljes mozgalommá dúsult. És aztán a huszitizmusnak a szikráját lobbantotta nagy lángra a 16. század elejé reformáció, ami viszont egy döntő áttörést eredményezett a kereszténység visszavezetésében, mert hiszen a reformáció is benne van ebben a levélben, tehát ez biztos, hogy ez a tiatírai időszak, ez tovább ível és legalább a 16. századig elér, mert amikor azt mondja Jézus, hogy adom annak a hajnal csillagot, ugye a hajnal csillag a Bibliában mindig Krisztus jelképe, ugye a Jelenések könyve 22. fejezete szerint, és az igazi Krisztus ismeretet, a Krisztus iránti igazi szeretetet, a Bibliából megismerhető Krisztus iránti igazi szeretetet döntő módon a reformáció állította helyre. A reformációnak volt a tanítása az, hogy egyedül a Szentírásból nyerhetők igaz ismeretek, és egyedül a Szentírásból hitáltal tudjuk betölteni az Isten törvényeit, a Krisztusban való hitáltal, és a hajnal csillagot, hogy adom annak a hajnal csillagot, ez Jézusnak egy hatalmas buzdítása és

kard a szájában és nem a kezében, hogy ezzel jelképezze, hogy az eltorzult vallásosság ellen Isten erőszakkal nem lép fel. Hatalommal nem lép fel. De Jézus azt mondja, hogy ellened megyek és vívok számnak kardjával. Tehát ezek az úgynevezett előreformációs mozgalmak voltak azok, akik megszólaltatták a Biblia igazi tanításait, ezért is nevezték őket eretnekeknek, és ezért vonszolták őket mágiára, és ölték meg ugye Husz Jánosig bezárólag, ugye oly sok vezetőiket és követőiket. De Jézus azt mondja, hogy vívok ellenet számnak kardjával, a 17. versben pedig megígéri, hogy a győzteseknek ad az elrejtett mannából. Ugye a manna a Bibliában, a kenyér, az igazi táplálék megint csak a Bibliának a jelképe, Máté 4. fejezet 4. verse azonosításával, és Jézus megígéri azt, hogy a Bibliának az ismerete nem fog szünetelni a középkorban is, de nagyon elrejtett lesz az az ismeret, kevesen férnek a Bibliához. Kevesen tudnak igazi hívő életet élni az igazi tanítás alapján, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a középkorban a Bibliának nem csak fordítása vagy kiadása volt tilos, de még emlegetése is. Tehát tulajdonképpen Jézusnak ezek a buzdításai, ezek az ígéretei egy irányba vágnak. A pergámumi levél végén is erről van szó, és a tiatírai levél végén is erről van szó, hogy az utolsó cselekedeteik többek lesznek az elsőknél, és ezek az előreformációs mozgalmak végül is összegződni fognak a 16. századi nagy reformációban. De kedves hallgatók, még ebből a hosszú jellemzésből egyetlen egy dolgot hadd említsek még meg, hogy mit jelent Jézusnak ez a kijelentése, amit már a 22. versben helyesbítettem, hogy íme én ágyba vetem őt, hát ez így nem nagyon érthető, mi az, hogy ágyba vetem őt, szó szerint így, hogy íme én beteg ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, és nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből, és az ő fiait is megölöm halállal. Ez döbbenetes kijelentés. Mit is jelentenek ezek a szavak? A beteg ágy jelképezi azt, hogy Jézus előre megmondja, hogy állam is és egyház is beteg ágyba fog jutni. Döbbenetes különben ez a kifejezés. Először úgy látszik, mintha ez az állam-egyház összeszövődése olyan hallatlanul kívánatos és jó dolog lenne, ez csak azt tudja leleplezni, akinél ott van az ige kardja, a Bibliának a bizonságtétele. De Jézus azt mondja, hogy kétség nem fér hozzá, hogy az állam is és az egyház is súlyos válságba fog kerülni. Mikor következett ez be? Az egyház részéről ez a beteg ágyba vetés, ez tulajdonképpen a 15.-16. században bekövetkezett, mert a huszitizmus és a luteri kálvini reformáció teljesen beteg ágyba vetette a középkori egyházat. Az állami hatalom részéről, tehát a politikai hatalom részéről, és itt látjuk, hogy a korszakhatárok nem mereven lezárhatók, az a 17.-18. században következett be az úgynevezett polgári forradalmak időszakában, amikor a középkori hűbériséget szinte elsöpörték ezek a polgári mozgalmak és forradalmak, gondoljuk csak az angol, de főleg a francia, nagy francia forradalomra, amelyet a Biblia földindulásként jelöl meg jelenések 11. fejezetében, és hogyha majd eljutunk oda, akkor majd elmondom azt is, hogy miért. Na most számunkra csak az a fontos, hogy lássuk, hogy Jézus előre elmondja, hogy ennek az egész középkori berendezkedésnek, ennek a hűbéri rendnek és államegyháznak eljönnek a végnapjai, és borzalmas lesz a beteg ágyba vetése. Hát igen, az egyház erkölcstelensége a 15. és 16. században olyan mélypontra jutott, hogy minden józan ízlésű embernek az ellenszenvét kiváltotta, és óriási volt ez a beteg ágy. Szóval tömegek hagyták ott a középkori egyházat, de az államnak a beteg ágyba vetése sem volt kicsi, mert a 18. században, amikor összedőltek ezek a középkori rendszerek, akkor tudjuk jól, hogy micsoda borzalmak jöttek elő egy nagy francia forradalom környékén, egy jakobinus diktatúrában, egy napóleoni időszakban. Valóban az egész világ felfordult, és egy hamis, igazságtalan társadalmi berendezkedésnek megjöttek a következményei. Mi az, hogy az ő fiait megölöm halállal? Ugye a középkorban nagyon sok ember pusztult el ennek az igazságtalan korszak csapásainak a következtében. Tulajdonképpen ezzel, hogy csapások jönnek, ezzel Jézus Krisztus a táblára már általán fel nem

rajzolt, de elérünk idáig is, a trombita szó látomások csapásait jövendöli meg előre. A levéllátomás után jön a pecsétlátomás, és a pecsétlátomás után épp itt, ahogy Pál is az apostáziát említi, a trombita szó látomás rátér négy egymás után következő történelmi csapásra a római Róma központú egyház ellen, ami a népvándorlással lesz kapcsolatos, és aztán rátér még egy ötödik és hatodik csapásra később a középkornak a belsejében, ami viszont a keletről feltűnő nagy ellenséggel lesz kapcsolatos, ugye az iszlám török veszedelemmel. De itt még nem tartunk, csak annyinál járunk tehát, hogy Jézus itt előre megjövendöli, hogy borzalmas lesz ennek az országnak a kimúlása. Az egyháznak is a megrendülése, és az államnak is a megrendülése, miközben az ő országa, miközben az Isten országa, akik ragaszkodnak a szeretet és igazság törvényeihez, azoknak az utolsó cselekedetei többek az elsőknél, tehát az továbbra is megmarad, és győztesen halad előre. Kedves hallgatók, mit is tudnék itt bemutatni, milyen zenei művet, talán ennek az eltorzult vallásosságnak az illusztrálására szeretném idézni, nem azt a részletet, amit már eddig is többször idéztünk a Mendelssohn Éliás oratóriumából, a Baál papok és az Illésnek az összecsapása. Ugye Illés volt az a próféta, akit a Kármel hegyén leleplezte a Baál papokat, hanem most szeretném megszólaltatni csak a Baál papoknak a kórusát. Illés azt mondja a Kármel hegyén, amikor összehívja ezeket a papokat, hogy imádkozzatok az isteneitekhez, és szólítsátok az isteneiteket, és megszólal ezeknek a papoknak a kórusa több menetben, közben Illés prófétának a szava is hangzik. Mendelssohnnak ez a műve azért örökérvényű, és azért rendkívül figyelemreméltó, talán egyik legnagyobb oratórium a bibliai oratóriumok történetében, mert ki tudta azt fejezni, hogy ez a vallásosság sokak szemében szépnek látszott. És mondhatnám azt is, hogy ma is szépnek látszik. A hatalommal karöltő, a különböző világi eszmékkel kartöltő vallásosság, kereszténység nagyon sokak szemében ma is nagyon vonzónak látszik, hiszen elmossa a határokat a két ország között. És azok az emberek, akik Krisztust követni nem akarják, csak névleges keresztények kívánnak lenni, és ezek tömege mindig óriási. A névleges keresztényeknek a szemében az ilyen valláspolitikai összeszövődések nagyon kívánatosnak látszanak. Mendelssohn a múlt század elején nagyon szépen, szépnek mutatja be ezt a baálpapok kórusát. Benne van a kényszer, az erőszak lüktetése is, de alapvetően egy szép melodikájú, egy vonzó dolog, és itt megcsodálhatjuk a zeneszerzőnek az éles látását, mert ez valóban így van. És tulajdonképpen a mai előadás és a mai két levél arra figyelmeztet bennünket, hogy mindent a két élő éles kart fényében kívánjunk kiértékelni. Ne a magunk hangulataira, vagy ne a magunk érzéseire hagyatkozzunk, amikor ma is körülöttünk azt látjuk, hogy na most a kereszténység ugye Magyarországon is hatalmi pozícióba kerül. Ezt rögtön előre el lehet mondani, ez nem kell illési prófétai tehetséggel rendelkezni, hogy ez az eltorzulások eltorzulásához fog vezetni, ha már most ugyan nem látjuk az eltorzulásnak a halott sárga foltjait. De ez még nagyobb eltorzuláshoz fog vezetni. Mert Mendelssohn erre hívja fel a figyelmünket, hogy ne csak fülünkkel hallgassuk ezt a zenét és a baálpapok kórusát, hanem közben gondolatainkkal is kiértékeljük azt, hogy mennyire távoli és Krisztustól méltatlan az ilyen fajta vallásosság. Úgy szólaltatjuk meg az oratóriumot, hogy közben folyik a zene, tehát most belevágunk a zenébe, és aztán majd lehalkítjuk, hiszen ez egy nagyon sok, talán 15-20 perces részlet is az oratóriumból. Ennek egy részletét vágjuk most ki, a jézabeli baálpapok kórusát. Kérném szépen a zenét.

kell érzékelni, hogy hogy van benne ebben az a nagyon emberi, az a nagyon emberi akarás és erőszak, de az a szépség is, ami általában jelzi a vallási ceremóniákat és kultuszokat, és ami olyan megejtően tud emberekre hatni, és annyi embert el tud varázsolni. De nézzük meg most a diaképes vetítésünkön, hogy hogyan is lehet illusztrálni ezt a két korszakot, milyen fontosabb események és milyen fontosabb dokumentumok tudják ezt a korszakot még mélyebb megvilágításba helyezni, mármint a szemléletünk számára.

0: Tehát az első város az Pergamum. Pergamumi romok, emlékek, amelyek előkerültek ebből az időszakból. Tehát egy kis-ázsiai görög város volt, és talán ezek között a városok között Efézus után a legismertebb. Nézzük a következő képünkön, hogy milyen történelmi eseményeket tudunk Konstantin életéből. Nagyon érdekes végigkövetni ennek a császárnak az életrajzát. Itt például egy középkori ábrázolás, hogy amikor Konstantin betegségbe esett, ugye számos legendát gyártottak erről a Konstantinról, ugye Péter és Pál apostol megjelenik neki. Jobb oldalt látjuk a két apostolt, természetesen ebből egy szó nem igaz, de a középkor számára kellett, ahogy ma szokták mondani, ideológiát kovácsolni abból, hogy Konstantin tulajdonképpen Istentől rendelt császár volt, és a kereszténység ügyét akart előmozdítani. A következő képünkön látjuk, hogy Konstantinhoz hogyan mennek követségbe keresztény vezetők. Megint csak egy 12. századi ábrázolás, és aztán a következő képünk mutatja azt, hogy Konstantin hogyan gyógyul meg a betegségéből, amit ugye látunk az arcán, a kezén, hogyan imádkoznak Konstantinért, és aztán a következő képünk pedig a legnagyobb középkori hamisítás történetéhez kalauzol. A legnagyobb középkori hamisítás, nyugodtan mondhatjuk ezt, a Donáció Konstantini, a konstantinuszi adománylevél. Jobb oldalt látjuk a térdelő Konstantint, ahogy a kegyes legenda, illetve hamisítás szerint a római birodalom vezetését rábízza Róma püspökére, akit ugye a 11. századtól kizárólagosan pápának neveznek. Addig nem, mert addig nagyon sok keresztény vezetőnek járt ki ez a becéző elnevezés, hogy apácska, atyácska, tehát pápa. 11. századtól azonban 7. Gergely rendeletileg szabályozott, csak Róma püspökét illeti meg ez az elnevezés. Ezt a Donáció Konstantinit valószínűleg a 8. században hamisították a vatikáni kúriában, és csak a 15. században leplezte le Nicolaus Cusanus, maga is a római egyház püspöke, és Lorenzo Valla, egy ismert humanista tudós, akik bebizonyították, hogy ez a dokumentum nem készülhetett Konstantin korában, és ezzel eloszlott a gyanú, ilyen adományozást Konstantin nem vitt véghez. Mire szolgált ez a Donáció Konstantini? Arra, hogy a jobb folytonosságot az ókori Róma és a középkori Róma között biztosítsa, arra, hogy Róma teljhatalom marad azután is, hogy a nyugat-római birodalom elbukott, hiszen Konstantin, a keresztény élet, Konstantin is így gondolkozott, hogy ne Konstantinápoly, vagy ne Jeruzsálem, vagy ne Kartágó legyen a kereszténység központja, hanem éppen Róma. Következő képünkön látjuk azt, hogy Róma püspöke már ebben a pergámumi időszakban milyen fontos jelentőségre emelkedik. Raffaello nem egy freskóján megörökítette ezt a Vatikánban. Raffaello ugye a 16. században a pápai megbízásoknak a hűséges teljesítője volt a festészetben, és a jelenet, amit itt megörökített, szintén a megjelenő Pál és Péter apostolokkal a pápa fölött, és Attilának a visszaszorítására, ugye megint csak egy kegyes középkori legenda, hogy Nagy Leó pápának a kiválóságát megmutassa, aki Attilát is képes volt visszafordítani Róma falai alól, tehát Róma püspökének a tekintélye így növekszik. Különben ennek a kis füzetnek a címoldalán szerepel a freskónak egyik részlete, egy itáliai valdáns tudósnak, Paolo Riccának a kis füzete, amelyet mindenkinek figyelmébe ajánlok, a pápaság, mint ökumenikus probléma. Rendkívül világos fejjel fejti ki ez a ma is élő szerző azt, hogy az állam és az egyház szövetsége hova vezetett, és ma is hova vezet, nem csak a katolikus egyházban, hanem a protestáns közösségek esetében is. Következő képünkön Attilának egy szobrát látjuk, éppen most avatták fel, egy magyar labból fotóztattam ki, akivel még fogunk találkozni. Attila megfordítása után, a hunok megfordítása után, visszafordítása után ugrásszerűen növekszik az erkölcsi tekintélye Róma vezetőjének. A következő képünkön az első, illetve a második egyetemes zsinatnak, Kálcedónnak a középkori ábrázolását láthatjuk. 325-ben volt az első egyetemes zsinat Níceában, ahol tehát Konstantin is elnökölt, és 451-ben volt a kálcedoni zsinat. Mind a két zsinat hatályos szabályokat fogalmaz meg az úgynevezett eretnekekkel szemben, akiknek a nagy részén kik értendők, azok, akik hűségesek Krisztus tanításaihoz, a Szentíráshoz, és ezért elrendelik az eretnekeknek kiközösítését, először isteni bosszútól való megítéltetésüket, utána viszont kilátásba helyezik az államegyházi fellépést is, ami a középkorban aztán az inkvizícióban öltött testet. A következő képünkön látjuk Tiatírának a bibliai ábrázolását, tudnék az Illés Jézabel történet. Előtérben Illés próféta egy barokk ábrázoláson, ahogy bujdosik Jézabel elől, és a Kérit pataknál talál menedéket. A következő képünkön Illés a Kármelen, egy 18. századi magyar festmény, egy protestáns falusi templom festménye, ahogy Illés szavára tűz száll alá az égből, és a Kármelhegyi áldozatot megemészti a tűz, míg a Baál papok továbbra is ott maradnak a kudarcukkal, hogy egész nap kiáltozhattak, hogy hallottuk Mendelssohn zenéjéből is, a Baál és Asera isteneikhez, de semmi nem történik. A következő képünkön látjuk a Kármel hegyét, jobb oldalt emelkedik, a földközi tengerből emelkedik szinte ki ez a hegy, a part mellől már nagyon meredeken. Ezen a hegyen volt a híres összeütközés, erkölcsi összeütközés a Baál papok és Illés között, ami után Jézabel megfogadta, hogy Illést meg fogja öletni. Következő képünkön azonban azt látjuk, hogy Illést az Isten megoltalmazza akkor is, amikor megijed Jézabeltől, angyal vigasztalja őt, Rembrandtnak a rajzán látjuk ezt a jelenetet, ahogy táplálja őt a mennyei küldött, noha Illés a nagy győzelem után elfutott Jézabel elől. Aztán Illés történetének a vége, Illésnek a mennybe ragadtatása tüzes szekéren, ezt látjuk egy orosz ikonról a 17. századból. Következő képünk Tiatírának a történeti valósága felé kalauzolnak. Első Zakariás pápa, aki felismeri az államegyház összeköttetésének a politikai és diplomáciai lehetőségeit a 8. században, amikor a következő képünk ennek az összeszövődésnek a másik bajnoka, Nagy Károly lesz, akinek a lovasszobrát látjuk, a legerősebb politikai hatalom szövetségét keresi az eltorzult egyházi hatalom. Ez is a Bibliának egy nagy tanítása, hogy az eltorzult egyházi hatalom azért rendkívül veszélyes, mert mindig a legerősebb politikai hatalommal akar szövetségre jutni, tudnék, hogy teljes mértékben úr legyen. Ebben az időben Franciaországban, talán a következő képünk is őt mutatja, Nagy Károlyt, akit császára is koronáz, azért látjuk ezt a császári koronát rajta, 800-ban a pápa, mert Európában a legerősebb néptörzs ekkor a népvándorlás hullámai után a frankok. Ő bennük találja meg Róma a szövetségest, és ezért a trón és az oltár szövetsége a Róma, Vatikán és Párizs egyenesben köttetik meg. A következő képünk szintén a sok-sok feldolgozás közül egy nagy Károlyi, aki ugyan először nem akart császár lenni, és a nem eléggé ellenőrzött történet szerint, ami valószínűleg hiteles, nem akarta elfogadni, hogy a császári koronát a fejére helyezzék. Ekkor tört rá szinte egy karácsony előtt a kápolnai imádsága közben a pápa és koronázta őt meg, mert maga Nagy Károly látta, hogy a megkoronázás az fordított előjelű, annak kell majd engedelmeskednie, akitől kapta a koronát. Következő képünk is őt mutatja, illetve, bocsánat, ez már első Ottó német római császár, aztán a németekkel jut szövetségre, de ebből a német Frigyből ugye különböző nem szeretem dolgok következnek a középkorban. A következő képünkön látjuk a császári párt, ugye az Ottók családjából, aztán a következőn pedig a magyar király korabeli ábrázolását, aki szintén ugye István Rómából kapja a koronát. Mondom, hogy kétélű a dolog, mert egyrészt király és császár, másrészt viszont vazallus és hűbérese annak, aki ajándékozza neki a koronát. Így jutatja érvényre az egyházi hatalom, hogy bár a királyságot elismeri, a politikai hatalmat elismeri, de a királyi potesztász, ahogy nevezik a középkorban jogi nyelven, a királyi potesztász hatalom, az alávetettje a pápai auktoritásznak, tehát hatalmi tekintélyének. A következő képünkön látjuk a Henrik császárt, a felső kírás Henriket, aki aztán bajba is keveredik Rómával. A következő képünkön a híres hely Canossa vára, ahol meg kell alászkodni a 7. Gergely előtt a 11. század végén. Következő képünkön láthatjuk a 7. Gergely életéből készült sorozatot, akin azonban beteljesült a jézusi mondás, hogy aki kardot ragadt, kardáltal vész is el. Fönt még ő a pápa és a teljhatalm uralkodó, de aztán menekülnie kell jobbra, jobb felső sarokba látjuk a Vatikánból, és a végén kegyvesztetten és egyedül hal meg, aki kardot ragadt, kardáltal vész el. Következő képünk mutatja Rómát ebben az időben már, a középkori hatalom csúcspontján a 14.-15. században. Már, kérném szépen a következő metszeteket. Éppen a Szent Péter templom építése, amely kiváltja ennek a túlzásokba keveredő államegyházi szövetségnek az ellenreakcióját. A 16. századi reformáció egyik oka is ez volt, a búcsúcédulák árusítása, korabeli metszet. Után látjuk Canossát is, a két hatalom torzsalkodásának egyik színhelyét, a pápák 14. századi tartózkodási helyét Franciaországban. A következő képünk a középkor legsötétebb időszakába kalauzol, az eretnek égetésekről is több feldolgozás van. Ez a palermói eretnek égetést ábrázolja, amikor a legkegyetlenebb eszközökkel léptek fel a másként gondolkozókkal szemben, hiszen egy eltorzult vallás végképpen nem bírja elviselni azt, hogyha a saját tanításával valaki ellentéteset mert csak állítani is. A következő képünk egy eretneket kísérő korabeli szerzetesnek az ábrázolása. Jézusnak a kijelentése, hogy akik nem ismerik a sátán mélységeit, azt jelenti a tiatírai levélben, hogy akiket eretneknek tartottak és azzal vádoltak, hogy a sátánnal cimborálnak, azért is öltöztek fel így ezek az eretnek kísérők, ezek viszont igaz emberek voltak. Jézus azt mondja, ti nem ismeritek a sátán mélységeit, az üldözőitek ismerik a sátán mélységeit, akik ugye lánccal és erőszakkal, kegyetlenséggel próbálják az életeteket és a hiteteket is megtörni. A következő képünkön látunk egy korabeli metszetet, hogy mindezt a hatalom oldaláról hogyan igazolták. Ugye a hatalom oldaláról úgy igazolták, hogy azért kell az eretnekeket megbüntetni, mert a társadalom és az egyház ellen törnek. Ez a 15. századi metszet ezt a címet viseli, az eretnekségektől fenyegetett egyház. Ugye az egyházat egy püspök képviseli itt a kép közepén, kicsit jobb oldalán, akinek egy angyal teszi a fejére a püspök süveget, mert ebből is látszik, hogy mennyei eredetű ez az egész intézmény, és ezek az ördög fiókák, akik itt ásítanak és nyelvet öltögetnek, ezek természetesen az eretnekek, akik a középkori egyházat és hát államot is aláásni igyekeznek. Hát ezek voltak a propagandisztikus eszközök az eretnekségnek a lejáratására, ezekből is bőven van a középkorban. Következő képünkön látjuk 6. Sándor pápát, ugye a sötétség legnagyobb éjféli órájának pápái a 16. század elején uralkodtak, 15. század vége, 16. század eleje. Következő képünkön látjuk fiát Cesare Borgiát, aki részletesebben akar tudni ezekről a hatalmi törekvésekről, ismét ajánlom figyelmükbe Peter de Rózának a Krisztus helytartói című könyvét, ami, ha jól tudom, itt is kapható, sőt leszállított áron. Kár, hogy egy ilyen jó könyvet így kell kiárusítani, ez is csak Magyarországon történhet meg, hogy végre megjelenik valamire való olvasmány, és az emberek nem veszik, viszont elmondhatom önöknek, hogy ennél megbízhatóbb és jobb stílussal írt könyv alig halkad a pápaság történetéről. Maga a szerző jezsuita volt, 30 évig készült a könyve megírására, a maga részéről hisz a pápaság megújulásában, de aki a könyvét elolvassa, az láthatja a valódi történetét ennek a monstruózus intézménynek. Következő képünkön látjuk a reformáció hajnal csillagait, így például Wycliffe-et, aki a 14. században Angliában kezdje el a reformáció munkáját. Következő képeink mutatják, a hajnal csillagok között voltak természetesen olyanok is, akik nem szegődtek a reformációhoz. Például Rotterdami Erasmus Dürer metszetén látjuk őt, aki 1516-ban megjelentette az Új Szövetség görög eredeti szövegében, az Új Szövetség kiadása, ami megindította a Biblia kutatását, és a következő képünkön Luther jobb kezét látjuk Dürernek szintén 1526-os metszetén Philip Melanchtont, aki az ágostai hitvallás megszövegezésében járt elől. A következő képeink viszont a legnagyobb hatású személyiséget mutatják, a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél, mert az előreformációs mozgalmak ügyét ez a szerzetes vitte diadalra. A következő képünk is így mutatja be, Lukasz Cranachnak a korabeli metszetei ezek, hiszen Ágoston rendi szerzetes volt Luther, aki nagyon akart hinni ebben a középkori kereszténységben, de abban a pillanatban, amikor a Bibliához jutott, egyből látta az Isten országa és az emberek országa közötti nagy különbséget. Következő képeink Luther korabeli ábrázolásai szintén még barátsuhában mutatják be, és aztán a következő, amely Luthert már mint a reformátort állítja elénk, az egyszerű bányás családnak a gyermekét, aki azonban héberül, görögül megtanult, 1524-ben fordította le az Új Szövetséget, 1532-ben az Ószövetséget. Még a következő kép is Luthernek a markáns vonalait tükrözi, ez is Cranachnak a metszete, akivel a reformáció ügye győzelemre jutott 1517 és a 40-es évek között. Következő képeink Lukasz Cranachnak a korabeli metszetei, egész sorozatot készített a német mester arról, hogy leleplezze az egyházi hatalom, a világi hatalommal szövetkező egyházi hatalom dobzódását és az evangéliumhoz méltatlan jellegét. Ebből mutatok be két darabot, az egyik a püspök lakomája, hogy viszik neki a válogatott fogásokat, a másik rész pedig Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Ezt így ellentétezte a metszet készítő, hogy a krisztusi egyszerűség, amely belső értékekkel társult az igazság és szeretet hitével, így állt szembe a külső pompával, ami viszont belső ürességgel párosult. Következő képünkön látjuk a legkorábbi feldolgozás Tiatíráról, a 4. századi franciaországi Trevi miniatúra sorozat. Tiatíráról a középpontban mit helyez? Ugye Krisztus bemutatkozása ott fönt, aztán középütt, hogy vannak nálad olyanok, akik nem tudják a sátáni mélységeit, tehát akik igaz hívők, és aztán lent, hogy betegágyba vetem őket. Itt a parázna asszony képében mutatja be ezt a betegágyat, amiben nagyon is igaza volt a festőnek, mert a parázna asszony mindig az eltorzult egyházat jelképezi, és tulajdonképpen a politikai hatalommal szövetséget kötő egyházat. Ez a földi történelem végén újra meg fog ismétlődni, ez a nagy konstantinuszi fordulat, mondja a Szentírás, hiszen Jelenések könyve 17. fejezetében találkozunk a föld királyai fölött ülő parázna asszonnyal. Nem tudom, hogy van-e képünk még. Ez az utolsó, tehát itt fejeződik be Tiatíra, és most a következő leveleknek külön előadást kell szentelnünk. Tehát a szárdiszi levél, hogy mi történik a reformáció után, mindannyiunk számára egyik sorsdöntő előadás a sorozatunkon belül is, erre viszont már csak januárban kerül sor. Hát addig sok békességet kívánok önöknek, és azt, hogy akkor 4 hét múlva találkozzunk, a karácsonyi ünnepek miatt marad ki az előadás. A beszélgetésünket megtartjuk, akiknek
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A negyedik előadáshoz érkeztünk. Kicsit távolabbnak tűnik az összefüggés az első három és a negyedik között, de aki jobban belegondol, szerintem ő látja, hogy nagyon szoros összefüggés van. Az első három előadásban ugye arról beszéltünk, és hát nekem már régóta ez összeállt ez a kép, de gondolom sok hallgatómnak is, hogy a Biblia bizony nem egy akármilyen könyv, hanem egy olyan könyv, ami azzal hitelesíti saját magát, hogy ami benne le van írva, egyrészt Istentől származik, picit visszhangzik a mikrofon, nem tudom, hogy tudsz-e rajta segíteni. Tehát Istentől származik, másrészt pedig azt mondja, hogy ezt nem kell elhinni, de azon az alapon, hogy én megmondom előre a jövendőt, mármint Isten, ezen az alapon, hogyha ez tényleg úgy zajlik, tehát a proféciák idegen szóval az idő,

0: Jövendőlések beteljesednek, akkor ez alapot ad arra, hogy az így nem ellenőrizhető, de Isten által kijelentett dolgokat is elhiggyük, bízzunk Istenben, hogy nem csak a történelmet tudja előre, hanem amit a Biblia más részei leírt, az is úgy van. Ugye arról beszélgettünk az előadások folyamán, hogy nagyon sok könyv mondhatja magáról azt, hogy szent könyv, transzcendens az eredete, de ezt, ha csak a hitre alapozza, az kevés. Az legalábbis nekem kevés, hanem valamilyen természet fölötti dologgal alá is kell támasztani. És számomra Isten, Jahve, hogyha úgy tetszik, a vagyok alátámasztotta, hiszen a Bibliában ellenőrizhető proféciák vannak. Aztán arról is beszéltünk, hogy amit ma a kezünkben tartunk Bibliát, az szinte szó szerint, néhány ezrelék kivételével szó szerint ugyanaz, mint amit a szerző leírt, Mózes mondjuk, az első könyvet, ma majd ugye lesz Mózesről szó, vagy bármelyik másik könyvet, attól függetlenül, hogy állatbőrre vagy papíruszra írták, és számtalan nemzedék újra és újra másolta, láthattuk azt, hogy a szövegben semmiféle sérülés nem történt. 1950-es évek elejéig nagyon erős úgynevezett bibliai kritikai irányzat volt az, hogy a szöveg úgysem hiteles, nem lehet benne bízni, és a holtengeri tekercsek, illetve az új szövetségi kutatások alapján ma már ez a kritika teljesen elnémult, és minden biblia kritikus egyetért abban, hogy ugyanazt a szöveget tartjuk a kezünkben, mint amit 3500 évvel ezelőtt maga az ihletett ember leírt. És maga a könyv azt mondja, hogy emlékeztek az első adásból, hogy minden egyes szava Istentől ihletett, egyetlen szava sem emberi szándékból került leírásra, és azért, hogy megváltoztassa az embert, hogy az életének értelmet adjon, és a fejlődési lehetőséget kitágítsa a végtelenségig. Na most, hogyha Isten írta ezt a könyvet, és ellenőrizhetően transzcendens, akkor bizonyára mindjárt az első lapon, Mózes első könyvében azt találjuk, hogy a Biblia, vagyis Isten azt állítja, hogy a látható világot, amit látunk magunk körül, azt bizony 6 nap alatt teremtette, és a 7. napon megpihent. Azt mondja, ő a szava által szólt és lett, kimondta és meglett, teremtette a világot, és nem lassú fejlődés, fejlődési ugrásokon keresztül jött létre, ahogy azt az evolúció tanítja, hanem egy szempillantás alatt. Ugye erre mondhatja valaki azt, és én is ehhez a táborhoz tartoztam, és nagyon meg tudom érteni, azért nem kell ennyire bigottnak lenni. A Biblia tanításai rendben vannak, mind erkölcsileg, mind Jézus személyét tekintve, mind a proféciákat, de azt már ne higgyük már el, hogy 6 nap alatt jött létre a Föld, 6 nap alatt népesítette be Isten. Ezek szimbolikus beszédek, arról van szó, hogy bizonyos korszakok, fejlődési korszakok alakultak ki, vagy esetleg csak arról, hogy Isten elindította, megteremtette a törvényszerűségeket, és onnantól kezdve ő már teljesen biztos abban, hogy jó felé fejlődik a dolog, és oda fog kiukadni, ahova ő akarja. Ezek mind-mind továbbra is, ugye ebből a szempontból a Biblia is erre bátorít bennünket, így mondja az egyik ószövetségi proféta, gyertek és vitatkozzatok velem, gyertek és irégye szóval perlekedjetek velem, mert Isten abban leli örömét, hogyha a teremtménye használja józan eszét. És azt mondja, Józsi azt mondja mondjuk 20 évvel ezelőtt, ez mese. Tehát nem teremtés, vagy Isten valamit elindított, hanem, isteni beavatkozással, vagy isteni beavatkozás nélkül látható fejlődés. Tehát, ha másban nem, ha viszont a Bibliát szó szerint kell érteni, hogy eddig most láttuk nagyon sok esetben, akkor óriási összeütközés látszik a tudományos tények és a Biblia állítása között. Ma ezt fogjuk megvizsgálni. Hihetjük-e azt, hogy a Teremtő abban is alá húzhatja és bizonyítja magát, hogy ő valóban teremtő, és úgy teremtett, ahogy le van írva, vagy pedig ezt egyelőre csak a hit kategóriába kell sorolni. És azért adtam ezt a címet, mondanak-e valamit a mai tudományos tények az egymással ellentétes eredet történetekről, hogy ugye a két nagy iskola evolúció, fejlődés, ott látjátok Darwin képét a hátam, ugye ez felnőtt közönség, nem kell, a gyerekenek is szoktam ugyanezzel, ezekkel a diákkal előadást tartani, ki az a szakállas bácsi, ki a majom, meg stb. És ott pedig a Sixtusi kápolnának a freskója Michelangelo-tól, úgyhogy a két megközelítés egymással szembe ütközik. És én egyetemi éveim alatt, már jóval 25 éves korom után döbbentem először arra rá, én még ugye a kommunista időkben tanultam a középiskolában, hogy milyen érdekes az evolúció, mennyire megalapozott, hogy egyetlen egy ellenérv sincsen a tankönyvekben. Ez egy olyan hipotézis, majd mindjárt megnézzük, hogy mi ez a szó, egy olyan elmélet, aminek csak alátámasztó tényei vannak, legalábbis a tankönyvekben. Szóval én 25 éves koromig, ez pedig, mint pszichológus hallgató, az orvosra is járnunk kellett, funkcionális anatómia, és a többi, kortan, boncolás, stb. Együtt az orvosokkal, és egészen mondom, 25 éves koromig egyetlen egy ellenérvel sem találkoztam, tankönyvben sem. Egyetemi tankönyvben sem, középiskolaiban sem, általánosban, meg főleg, ami azt mondja, hogy az evolúció igaz, itt van egy-két olyan lyuk, amit még nem tudunk kipótolni, vagy megválaszolni, ilyen nincsen. Nem tudom, hogy ha valaha ti is visszaemlékeztek iskolai tanulmányaitokra, csak úgy spontán tankönyvből fel tudnátok-e sorolni evolúcióval ellentétes érveket. És ekkor ez nekem még nem volt gyanús. Nem tudtam, hogy vannak olyan ideológiák, amelyek mellett csak pozitív tények vannak. Szóval azért mondhatnánk ez is ennek a három rövid előadásnak, hogy most hogy egybesűrítettem, az lenne a címe, vannak olyan tények, amelyek kimaradtak a tankönyvekből, amelyek vagy szándékosan, vagy véletlenül nincsenek ott. De arra nagyon szeretnék vigyázni, hogy a legmesszebb áll tőlem, hogy cinikus vagy kritikus legyek. Szóval erről szó sincs. Egyszerűen csak például a Kezdetben című könyv, amit hirdettek, ez az egyik legjobb könyv, a Brownnal leveleztünk is, hogy hát odaadná nekünk, hogy megjelentessük, és hogy mennyi lenne a jogdíj, meg tele van NASA fényképekkel, stb. És egy nagyon kedves professzor volt, és visszajött, hogy Józsikám teljesen, nem így, hogy Józsikám, Dír József, teljesen ingyen a tiétek, és ki lehet adni, és minél több példányban, és hadd terjedjen. Mert hát olyan ez, mint a középkori inkvizíció, és legyenek olyan könyvek magyarul is, amelyek legalábbis megpróbálják tudományos igényességgel összefoglalni, hogy melyek ezek a elgondolkodható kérdések. Tehát ma én nem fogom megdönteni az evolúció hipotézisét, elméletét, sőt, senkit sem fogok valószínűleg megtéríteni, hogy eddig evolúcionista volt, darwinista volt, és holnaptól kezdve azt mondja, hogy Isten 6 nap alatt teremtette, mindenkinek a gondolkodása szabad, és mindenkinek arra fejlődik, amerre fejlődik. Ettől mindenki lehet jó ember, attól függetlenül, hogy evolúcióban hisz, vagy teremtésben hisz. Mindenesetre szeretném veletek megismertetni egyoldalúan, hogy a teremtés elvén állók, a teremtés pártiak milyen tényeket tudnak felmutatni. Még mellettem szól az, hogy közel egy évtizede létrehoztuk az Értem munkacsoportot, az értelmes tervezettség, de ez most már nem elfogadott név, ez ne zavarjon meg senkit, az Értem munkacsoportok, akik azzal a levéllel fordultunk az akkor oktatási miniszterhez, Bálint, hírt akartam mondani, Magyar Bálinthoz, hogy legalábbis az értelmes tervezettséget tegyék be a tankönyvekben, mint egy alternatív, hogy a diákok szabadon dönthessenek. Ők ne éljék át azt, amit én, hogy 25 évig kellett várni, hogy egy ellenérvel találkozzanak. Na, ilyen hosszú volt a bevezetés, de ez a háttere annak, amit ma látni fogtok, és nem fér bele egy órába, tehát szemezgetni fogok, és nyilván továbbra is igaz az, hogy nulla előtudást feltételezünk egymásról. Ti is rólam, én is rólatok. Az, hogy ne legyen semmiféle előítélet, jó? És próbálom, és ha valaki tovább sem, hogy gyors volt, nem értem, magyaráz meg, mi ez a szó, ez teljesen belefér. Jó? Hát három nagy csoportba osztottam. Különben én a Brownnak a Kezdetben című könyvének a logikája mentén haladok, egy-két dologgal ki van egészítve. Aki részleteiben szeretné tudományos hivatkozásokkal, az ára borsos, mert ilyen négy színnyomású, meg nagyon minőségi, 3000 valamennyi, de, és ez most nincs meg nekem PDF-ben, mint más könyvek, hogy elküldjem csak úgy ingyen, de ő csoportosította az élettel kapcsolatos tényekre, felfedezésekre, vagy ami a bioszférában zajlik, aztán a csillagászati, fizikai tudományok köréből hoz föl néhány példát, illetve a bioszféra alatt geológiai, földrajzi összefüggések. Azt is lehet mondani, hogy mennyiben alátámasztható az idegen szóval organikus vagy szerves fejlődés elmélete, élettelemből élő, az egyszerű élőből egyre bonyolultabb élő, amíg eljutunk az emberig. Ez mennyire alátámasztható a tudományos tényekkel. A második kérdés az, hogy ugye az evolúcióhoz idő kell, vajon tényleg olyan idős-e a naprendszer és a Föld, ami elegendő évmilliárdokat ad arra, hogy a véletlenszerű mutációkon, változásokon keresztül a fejlődés kialakuljon, illetve hihető a Bibliának az a története, hogy egy globális, az egész föld golyót befedő özönvíz, vízkatasztrófa volt, vagy sem. Mit mondanak a tudományos tények? Még egy dolgot engedjetek meg bevezetésképpen, az evolúció hipotézis, feltételezés. A teremtés szó által teremteni feltételezés. Nincs különbség a kettő között. Mind a kettő egy magyarázó rendszer. Azt mondja a teremtés elvű tudós vagy hívő, a körülöttem lévő világot meg tudom magyarázni abból, hogy Isten 6 nap alatt teremtette. Az evolúcionista azt mondja, a körülöttem lévő világot meg tudom magyarázni az evolúció évrendszerével. És mind a kettő egy fair évrendszer, tudományos szempontból vizsgálandó. Azt kell néznünk, hogy melyik tud több tényt magába foglalni. Vagy olyan tényeket találunk, ami már abszolút szétfeszíti az elmetet, akkor muszáj lesz egy újabb hipotézist. Evolúció-teremtés hipotézis, most pedig tényeket fogunk felsorolni. Vagy hát tényeket fogunk áttekinteni. Kezdjük akkor a szerves fejlődéssel. Először is van a mikroevolúció és a makroevolúció, ezek ugye a biológiából ismert középiskolából is már tanulhattátok, vagy később aki egyetemen foglalkozott vele. A mikroevolúcióban nincsen vita a teremtéspártiak és az evolúciópártiak között. Ott voltak éppen csak arról van szó, hogy egy génállomány, egy génpopuláció más kombinációban jelenik meg. Van világosabb, van sötétebb, van nagyobb, van kisebb, van agresszívabb, van kevésbé agresszív gyík, de mindegyik gyík, és vagy például, nem tudom, növény, ha tengerszinten növekszik, akkor magasabbra nő, felvisszük 2000 méter magasabb, akkor alacsonyabbra nő, ettől még nem lesz két különböző faj, genetikusan ugyanaz, egyszerűen csak a szelekció folytán, az alkalmazkodás folytán ugyanabból a génállományból más kombináció jön létre. Vagy például kutyatenyésztők tudják azt, hogy milyen nagy változatosság lehet, meg mi is látjuk a kicsi csivavától egészen, nem tudom, a dándogig, és mind-mind ugyanaz a kutya fajhoz tartozik. A vita a makroevolúcióban van. A vita abban van, hogy vajon a gyíkból, a hüllőből ugrásszelű, hosszú időben végbenő változások során madár alakult ki, hogy valamelyik végtag elkezd tollasodni, ez a végtag egyre inkább tollasodik, és közben átalakul, és a végén már nem melső lábai vannak, hanem tollai vannak, és a hátsó lábak átalakulnak madárlábakká. Ugye ezt mondja az evolúció, mutációkon keresztül és szelekción keresztül ugrások történnek, és új fajok jönnek létre. Itt csak zárójelben meg, hogy érdekes módon annyira agymosott voltam, hogy soha nem kérdeztem meg a biológiát, pedig a biológia az egyik kedvenc tárgyam volt, most nem mesélem el, hogy hogyan vált a biológia a kedvenc tárgyam már, 4-1-es után, de ez mindegy, mert matek szakon voltam. Szóval a kedvenc tárgyam volt, de soha nem jutott eszembe, és az osztálytársaimnak sem, hogy azt mondják a tanárnak, hogy nagyon szerettünk, hogy is van ez, hogy a gyíknak elkezd tollasodni a lába, amitől bénábbá válik, lassúban tud mozogni, hiszen még se nem láb, se nem szárny, kevésbé tud menekülni, ergo ő lesz az áldozat, tehát a természetes szelekció szempontjából ő neki kéne először kiszelektálódnia, az átmenet a gyík meg a madár között nem annyira versenyképes, idegen szóval nem annyira fit, tehát az evolúció törvényszerűsége szerint a félig gyík, félig madárnak azonnal el kell pusztulnia, vagy azonnal zsákmány állattá kell válnia, hiszen nem annyira jó. Meg azt se kérdeztem meg, hogyha még ki is alakul a szárnya a gyíknak, akkor mi az a változás, ez abszolút nem jön szóba, hogy egyszer csak ez a gyík, ami soha nem ugrana le mondjuk egy 10 méter magas fáról, úgy dönt, hogy valami változás történt az melső végtagjában, próbáljuk ki, milyen az, hogyha elrugaszkodom a fáról. Jó? Tehát ez egy elég jelentős kérdés, hogy is van ez, hogy egyszer csak a kúszási, rejtőzködési, mozgási ösztönök, amik genetikusan átadódnak egyik nemzedékről a másikra, egyszer csak kicserélődnek. Tehát ahhoz képest, hogy a genotípus és a fenotípus, a genetikai felépítés és a szervi felépítés, meg a külső megjelenés változik, miért változna meg, ezt már pszichológusként vagy etológusként lehet mondani, miért változna meg a viselkedés? De erről még lesz szó. Tehát ebben van az óriási vita. Az evolúciópártiak azt mondják, hogy igen, átalakulásokon keresztül eljutunk a gyíktól a madárig. A teremtéspárti azt mondja, Mózes első könyve, Isten szólt, és megteremtette, Károlyi fordításban, minden állatot a maga neme szerint. Tehát a fajok úgy, ahogy van, készen voltak, és úgy jöttek ki. Nem fogunk beleférni az egy órába. Biológia könyvekben, aki tanulja a biogenézis első alaptörvényét, bio, élet, genézis, keletkezés, a törvény pedig azt jelenti, hogy makacsul ismétlődik, annyira makacsul, hogy ez már törvényszerű. Eldobom a krétát, leesik a folyosó közepére, megint eldobom, megint leesik. Azt mondom a fiam, most elfordulok, dobd el, megint le fog esni, mert törvényszerű, hogy valami történik vele, hogy leessen, ezt elnevezem a gravitáció törvényének. Ugyanígy azt mondják, az élet keletkezésének törvénye annyira makacs összefüggés, azt mondja a biogenézis egyes számú róma egyes törvénye, hogyha valaki orvosra megy felvételi, élet csak életből keletkezik. Annyira makacsul látszik ez, hogy nem sikerült dokumentálni azt, hogy élettelenből élő keletkezett volna. Ez nem sikerült még. Akármikor volt élő csak élőből. Ezt nevezték a biogenézis alaptörvényének. Úgy tűnik, hogy maga az evolúcionista alaptörvény szembe megy az evolúció elméletével, hogy szervetlenből szerves, szervesből élő, élőből még bonyolultabb. Következő, ami szintén ugye arról szól, hogy magyarázni kell valahogyan, hogy miért fejlődnek a különböző fajok. Lamarck volt az a tudós, a lamarckizmusról nevezték el. Ő azt mondta, hogy valószínűleg Darwinnak igaza van, és a törvényszerűség úgy működik, hogy a külső környezethez való alkalmazkodás valahogyan átöröklődik szülőről gyermekpopuláció. Tehát a zsiráfnyak nyaka volt a híres példa a Lamarcknak. A zsiráfnyaka azért olyan hosszú, mert mindig a felsőbb szférákban lévő táplálékért nyújtogatja a nyakát, és ez aztán a következő zsiráf nemzedékben már úgy születik, hogy picit hosszabb, aztán még hosszabb, és még hosszabb, és még hosszabb. Ma már tudjuk, hogy a lamarckizmus egyáltalán nem igaz. Tehát ma már senki nem hisz a lamarckizmusban, ma már senki nem gondolja azt, hogyha a papa is badizik, meg a mama is badizik, és utána a gyermeket nemzenek, akkor a kis csecsemő is badisan fog születni. Ezt tudom, hogy nem annyira jó példa, de körülbelül ezt mondja a lamarckizmus, hogy a külső környezet befolyásolja a genetikus állományt. Szerzett tulajdonságok nem öröklődnek. Annyira nem öröklődnek, hogy ugye Mendel a sok ideje volt, mint szerzetes, borsókkal foglalkozott, szögletes, meg gömbölyű alakú bors, és nem tudott próbált eljönni, hogy mikor van gömbölyű, mikor van szögletes. Emlékeztek, A, B, B, B, A, mindenki tudja, alapvető genetikő. Ma már nem itt, ma nem Mendelnél tartunk, ma már Celzernél tartunk, ott, hogy már gén térképek vannak arról, hogy egy bizonyos fajnak milyen génjei vannak. Ez tény, hogy géntérképek, most megint meg kell kicsit pihentetni, mert most hadorok, mert tetszik a téma, emlékeztek mindig, akkor nem lehet érteni. Tehát ma már géntérképek vannak, most ideál egy evolúcionista azt mondja, ha az elméletem igaz, akkor valószínűleg az ember szabású majmok génállománya a leghasonlóbb az ember génállományához, hiszen az ember és az ember szabású majom őse ugyanaz, tehát ott van a legkevesebb eltérés a két génállomány között. Azt mondja a teremtés elve, a kreacionista, ilyen összefüggés nincs, Isten szólt és lett, tehát nincs ilyen hasonlóság az úgynevezett törzsfejlődés, mert nincs törzsfejlődés sem. Ez a két elmélet. Nézzük meg a géntérképeket, mit mondanak a tények, melyik matematikai, statisztikai elvvel, megnézzük, melyik élőlény az, amelynek a génállománya a legkisebb mértékben tér el az ember génállományától, ott a képen ott nyújtogatja a nyakát, ha nyújtogatja, úgy van az amerikai csörgőkígyó. Sajnos, vagy nem tudom, sajnos-e? Az amerikai csörgőkígyónak a génállománya a leghasonlóbb az emberéhez. Ez tény. Nem mondom, hogy a csörgőkígyótól származunk.
1: Bár némelyik, igen.
0: Az érdekes, hogy ezt csak úgy zárva mondom, de ez csak kiszólás, és nem kell, majd aki hallgatja, az törölje a magnum vagy a cédet, hogy azt mondja ott a Bibliának a második lapján, hogy a kígyó minden állatnál ravaszabb volt, és elkezdett beszélni Évához. Pont. Be is fejeztem. Nincs. Tehát ennek semmi tudományos alapja nincsen, jó? Ez csak egy véletlen egybeesés. Tehát úgy tűnik, hogy a géntérképek hasonlósága alapján nem mondhatjuk, hogy a törzsfejlődés az a különböző állatokon keresztül ment. Aztán itt van, tehát mentetünk el, csak nagyon gyorsan, itt van a másik két alappillér, természetes kiválasztódás és a mutáció. Ez a kettő oszlopa az evolúciónak, ami egy nagyon logikus, nagyon elegáns. Azt mondja, ha van egy populáció, egy állatpopuláció, egy faj, akkor abban a fajban a faj sajátságaihoz mérten legfittebb, legjobban alkalmazkodó tudja nagy valószínűséggel továbbadni az örökítő anyagot, tehát ő tud majd párosodni. Nagyon egyszerű példával, a legerősebb hím oroszlán legyőzi a többi hím oroszlánt, ezért neki van joga párosodni, az ő gén állománya fog a következő nemzedékre átöröklődni az anyagénállományával keveredve. Nagyon egyszerű, ez a szelekció. A szarvasok egymásnak ütköznek, és amelyik életképes, az fog. Ugyanígy az oroszlán kinézi, hogy melyik a leggyengébb sérült gida vagy szarva, azt megöli, megeszi, annak a gélállománya nem megy tovább. Ez a természetes kiválasztódás. De hogyha csak a természetes szelekció lenne, ez akkor soha nem eredményezne fejlődést, ugye? Mert akkor mindig csak szarvas lenne, mindig csak erősebb szarvas, csak még erősebb szarvas, de mindig szarvas maradna, mert a génállomány ugyanaz. A szarvasból még nem lenne valami zebra, mondjuk, nem tudom, nem akarom mosolyogni, tehát valami, tehát a gúny legkisebb, tehát semmi gúny nincs bennem, csak egyszerűen el kell mondanom, hogy értsük meg. Ha csak szelekció van, az evolúció nem működik. Ahhoz, hogy az evolúció működjön, ahhoz mutáció is kell. Mutánsok is. A mutánsoknak a valamilyen oknál fogva a génállomány megváltozik. A szelekció működik, ma is látjuk, mindenki látja. A mutáció vajon ott van-e vagy sem? Nézzük a tudományos tényeket. Ott látok a jobb alsó sorokban egy kicsinke kis állatot. Ez a mutáció kutatásnak a legnagyobb hozadott értéket adta. Ez egy egyszerű muslinca. Igen. Mindjárt meg is nézzük őt. Miért szeretnek a muslincával dolgozni a genetikusok? Azért, mert olcsó. Nem kell nagyon etetni, ugye? Kis helyen is elfér. És a legjobb, hogy 11 naponta, ha jól emlékszem, 11 naponta új generáció jön létre. Tehát mondjuk 333 nap alatt, kevesebb, mint egy év alatt, ha jól mondtam, 30 generáció? 30 generációt tudunk megfigyelni. Embernél ugye várni kéne 30-szor 25 évet esetleg, nem is tudom, hogy ki tudnánk-e várni az emberi mutációkat, hogy szemlélesük, de a muslincák nagyon kedvesek hozzánk. Ma már a genetikai kutatások ott tartanak, hogy több mint 35 éve kutatják, több mint 3000 egymás utáni generációt figyeltek meg. Kézenfekvő volt, hogy a muslincáknál szándékosan generálták a mutációkat. Radioaktív sugárzás, fagyasztás, ilyen kémiaanyag, olyan kémiaanyag, amit csak el tudtok képzelni. Azért, hogy valami történjen már, valami mutáns legyen. És jöttek is a mutánsok. Jöttek szépen sorba. Várták ugye, hogy majd mikor lesz a muslincából egy, a muslincánál már jobb és attól különböző génállományú új lény. Mit tudunk leszűrni? És ezek nem kisebb, mint a Science folyóirat, a biológiai technológia, biology technology, meg ilyen, tehát tudományos opponensekkel, PhD diplomák megírásához elvégzett abszolút tiszta kutatások. Mit hoztak ki? Harvard és a többiek. Ezt hozták ki, hogy a 3000 generáció alatt, hogyha mondjuk egyszerűen magyar, 1000 mutáns keletkezik, akkor az 1000 mutánsból egy az, amelyik életképes. Tehát 999 mutáns nem életképes, elpusztul, egy életképes. Ha összegyűjtünk az 1000 mutánsból, ugye megvan az egy, aki életképes, 1000-szer 1000-ből összegyűjtünk megint 1000-et, akik életképesek, ebből az 1000-szer 1000-ből egy lesz olyan, amelyik szaporodni tud. Tehát ez már csak az egyben az, hogy nincs nagyon jó helyzetben az evolúció ebből a szempontból, mert óriási mennyiségű mutánsnak kell ahhoz lenni, hogy utána szaporodjanak is. És amikor szaporodik, ugye ez 1 millióból 1 tud szaporodni, és így fedezték föl a repairing DNA-t, a javító DNS-t. Kiderült, hogy 4 generáció után a javító DNS elvégzi a javítást, és a muslinca újra muslinca lesz. Tehát a természet, vagy a nagybetűs Isten, a szabad azt mondanom, olyan mechanizmusokat is beletett az élő organizmusba, hogy kijavítja magát. Így fedezték föl ezt a javító DNS-t, 4 generáció múlva visszajön. Tehát nem lehet nem muslinca, gondoljátok el. Szóval a mutációkkal kapcsolatos feltételezés, a darwini ami nagyon elegáns feltételezés, ma még nincs bizonyítva. Ma nem látunk olyat, hogy lenne olyan mutáns, aki más genetikus állománnyal rendelkezik, és a természetes szelekció kiválasztotta volna, és ott volna a következő. Jó? Nincs idő nagyon belemenni, majd a kérdéseknél szívesen válaszolok. Következő, csak megyünk sorban, ugyancsak ugye ezzel kapcsolatos a komplex szervek. Ugye azt mondja Bene, hogy ez egy híres, nem mondom, hogy teremtéspárti, de nem kreacionist, de nem evolúciós tudós, azt mondja, van a tovább nem egyszerűsíthető komplexitás. Tehát azt mondja például, hogy rendben van, egyszer csak az egyik állatnál tegyük föl, hogy kialakul egy szív. Tegyük föl, kialakul egy szív. De ez a szívhez kell egy oxigén-széndioxid cserélő rendszer is, és hogyha mondjuk 4 helyiséges, kamrás és pitvaros szívről beszélünk, akkor kell hozzá egy tüdő. Ha nincs abban az állatban egyszerre jelen a tüdő és a szív, akkor hiába alakult ki a szív, bal szerencsé volt az állatnak, nem tud élni, pedig van egy tökéletes, a jól működő szíve. De nincs hozzá a tüdeje. Értjük, ugye? Vagy a szem. A szem a legcsodálatosabb. Pálcikák, csapok, szivárványfold, pupilla, stb. Ha valamelyik nem működik, az állat vak. Az evolúció azt mondja, az állat nem cipel magával, tehát az evolúció során egy élőlény nem cipel magával haszontalan kialakulásokat, szerveket. Hogyha ott lenne egy szem, amiben vannak csapok, vannak pálcikák, megvan a szemideg, megvan a látó, ez mind-mind már csoda, hogy ez mind egyszer meglegyen, de tegyük fel, hogy mind-mind megvan. Csak éppen nem jut be fény, mert még nincsen neki pupillája. Akkor az egész komplexitás, ami ott van, nem fog várakozni addig, amíg jön majd egy olyan mutáns, aminek ez mind megvan, és lesz hozzá még egy pupilla is. Ugye mi érdekes? Egyszerre kell jelen lennie. Egyszerre kell jelen lennie. És ez még csak a fenotípus, amit mi látunk. És ugye a sejt felfedezése oda tudjuk azt mondta, nem is tudom, talán Darwin volt, azt mondja, hogy ha esetleg kiderül, hogy a sejtben még komplex dolgok vannak, akkor vége az elméletemnek. Akkor vége. És kiderült, mitokondriumok, sejtmag, DNS, RNS, javító DNS, és még lehetne sorban sorolni, mi minden van egy sejtben. Önmagában egy olyan komplexitás, ami felfoghatatlan szinte. Tehát ha lefelé megyünk ott, és azt látjuk, hogy megmagyarázhatatlan összefüggés és gyönyörű harmónia van benne. Tehát azt mondjuk, hogy a komplex molekulák, komplex szervek, a teljesen kifejlődött szervek csak akkor hasznosak, hogyha az őt körülvevő többi szerv is működik. Növénytan. Emlékezzek, vannak ugye az egyivarú növények. Ezek a törzsfejlődésben, idézőjel törzsfejlődésben korábban voltak, mint a kétivarúak. Na most gondoljuk el azt a növényt, amelyik egyszer csak alkot egy hímivarú növényt és egy nőivarú növényt. Ennek a kettőnek egyszerre kell kialakulni abban az évszakban, amelyik ők vannak, egy földrajzi helyen, és ez nem elég, hanem úgy kell kialakulni, hogy az a mag, vagy az a virágpor pontosan beilleszkedjen a női varúban. És legyen még hozzá olyan állat is, aki szállítja. Nem túl sok ez egyszerre? Nekem ez sok. De ezek csak kérdések. Ezek csak kérdések. Hogyan van ez? Vagy hogyha kialakul a férfi, és nincs hozzá nő, akkor most mi fog történni? Béke van. De nem ez a kérdés. De nem ez a kérdés van. A kérdés van az, hogy azt lássuk, hogy vannak tovább nem egyszerűsíthető rendszerek. Annak úgy ott kell lennie. Ha nincs ott, akkor végünk. Erről majd még beszélek a távoli ősi fajokról. Ugye azt mondjuk, hogy vannak olyan fajok, például ott látjuk ezt a... Különben a kacsacsóri emlőszről, a platipuszról annyit csak, ez nem anekdota. Az ausztrál biológusok elküldték Európába. Nem élő volt, hanem halott volt a preparátum. És visszaírtak, köszönjük az ajándékot, nagyon humoros. ahogy össze van varva a különböző állatokból. Komolyan? Nem vicc? Hát ilyen állat nincsen. Ez egyszerre hal, egyszerre emlős, egyszerre madár, ráz, szoptat, kémiai ingereket érzékel, úszóhártya van, tehát ez ilyen állat nincs. Nem is lehet. Tehát nem tudja, hogy honnan jön, és hová megy. Ez minek az őse, vagy minek a leszármazottja. De köszönjük szépen, nagyon jól érzi magát bizonyos környezetben. Ilyen állat is van. De ott van egy még érdekesebb, ez a madagaszkári ősi faj. Egészen 1938-ig azt mondták, na ez az állat, a bojtós, úszós őshal az őse a szárazföldi emlősöknek. És hát azt mondták, hogy körülbelül 200 millió éves, de ez szórás volt, valamelyik azt mondta, hogy 70 millió, valamelyik azt mondta, hogy 400 millió éves, ugye a fosszília, a maradvány alapján. És hát ez volt minden emlősnek az őse, valahogy kimászott a tengerpartra, a tüdővel élezett, és a többi, és a többi. Úgy nevezzük, hogy index fosszília, vagy úgy kellett neveznünk, hogy index fosszília, vagyis az azt jelenti index, jelző, fosszília maradvány, ahol ennek az állatnak a csontjai vannak, megtalálják egy rétegben, akkor az a réteg, az a földréteg minimum 70 millió éves, vagy 400 millió éves. Na jött a pech, ugye Madagaszkár környékén 1938-ban kifogtak egy ilyen kipusztult, 400 millió évezett kipusztult őshalat. Kifogták, ez még nem volt baj, hanem letették ugye a fosszília mellé. És ugyanaz, ez óriási probléma. Az, hogy a bojtos, úszós őshal ugyanúgy néz ki ma, mint a fosszíliája 400 millió évvel ezelőtt, ez tragédia. Mert ez azt jelenti, hogy vagy 400 millió év alatt semmi nem történt ezzel a hallal, az borzasztó, az nagyon sok idő, vagy ez a hal nem 400 millió éves. Ez a két variáció van. Azt mondják a tudósok, hogy hozzanak még több ilyen halat. Na most már tényleg kipusztulóban van, szerencsétlen, mert vérdiat tűztek, és a halászok halásztak is, és ezek a kipusztultós halak dögivel jöttek, szóval ott voltak sorba, és lehet látni. Jó, ott van, látjuk is, hogy mosog a kutató ezen a dolgon. Jó? Nem őse a későbbi fejlettebbeknek. Azt ma azon nem is foglalkozom, hogy ami tankönyvekben szerepel, a ló evolúciója, meg a többi, ez ma már rég megdőlt. Az a furcsa, hogy milyen mechanizmus tartja benne a tankönyvekben. Tehát mi nem mondják azt, hogy bocsánat, tévedtünk, ez egy őskori evolúciós elmélet volt, ma már ez nem igaz, ki kell vennünk, be kell tennünk az újabb érveket. De nem, ott van továbbra is, hogy az equusznak az evolúciója így néz ki, kicsi, nagyobb, még nagyobb, tért kalácsa, stb. Ma egyetlen tudós azt mondja, ez nem igaz. Ugyanígy ugye fölvázolták, hogy az embrió megismétli a törzsfejlődést. Kiderült, hogy hazugság volt. Azért rajzolta meg, hogy hírnevet szerezzen. Nem ismétli meg. Egyetlen tudós nem gondolja, hogy megismételni. Vannak a csökevényes szervek, hogy hány csökevényű szervünk van, mint a mandula, meg ezek. Ma már tudjuk, hogy egyik sem csökevényes. A kislábújunk levágják valakinek, egyensúlyzavarai vannak, mert csökevényes szervünk. Tehát ahogyan megyünk előre az időben, egyre inkább úgy néz ki, hogy a korai evolúcionista érvek, tények nem támasztják ma már alá az evolúciót. Altruizmus, biztos tudjátok, mit jelent ez a szó, önfeláldozó viselkedés, ez az etológiából vett kérdés. Na most, az evolúcióban, ahol az erősebbik győz, le kell nyomni a másikat, ott az altruista egyed hogyan tudja tovább vinni a genetikus anyagot. Mi pszichológiából láttuk a híres filmet, két ketrec, két majomkolónia. Az egyik majomkolónia, a gazdag majomkolónia, tele vannak banánnal, állandóan csak zabálnak, jól izmokat, kövérek, boldogok, stb. A másik, a szegény kolónia, semmi kajájuk nincs. Csak visítanak, hogy hát változtass meg az adórendszer. nem erről van szó. Tehát a két kolónia, a gazdag majmok, meg a szegény majmok. Semmi köze az emberhez. És hát figyelik az etológusok, hogy fognak viselkedni ezek a majmok. És hát azt látják, megint etológiából, hogy a szegény majmok adnak szupernormális ingereket. A szupernormális ingernek nevezzük azt, amire válaszolni kell. A vörös pinnél van itt a hímnek egy piros folt, hogyha az elkezd vörösödni, akkor a nősténynek párosodni kell, nincs más választása. Annyira hat rá, hogy most muszáj szeretkezni. Jó, de ugyanígy a csecsemő sírása mit vált ki belőlünk. Tehát vannak szupernormális ingerek, mert a majmoknál az egyik ilyen, hogy visít a kajáért, a másik ugye úgy tesz, mintha nem hallaná, gyönyörű volt nézni a felvételeket, elfordul, foglalatoskodik, nem néz oda, stb. Nincs ott. A másik pedig a felfelé tartott tenyér, az úgynevezett koldus póz, vagy kolduló póz. Na, amikor már a visító majom végső elkeseredésében felfelé tartja a tenyerét, akkor a gazdag majom nem tud más csinálni, mint odadob neki egy banánt. Odadob, és akkor ezt nevezzük altruista viselkedésnek, hogy a másikért, de itt vagyok, hogy meg, vagy saját életi árán mondjuk megment delfinek, stb. Tehát vannak altruista viselkedésű állatok. De hogyha az altruizmus azzal jár, hogy én tőlem a táplálék elkerül, vagy azzal jár, hogy a másik megmentése miatt vizeálltok, én magam elpusztulok, akkor én nem adhatom tovább az altruista viselkedést, mert én fogok elpusztulni az altruizmusom miatt. Ezt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy hogyan kapcsolható össze a kettő. Ezzel nem foglalkozom, nézzétek gyorsan át, de úgyis ezt a diasorozatot föl fogjuk tenni az útjelző.hu-ra, illetve aki a vég.józsefkukacszola.hu vagy vég.józsefkukac8lépés.hu ír egy kolduló SMS-t, azt mint szupernormális inger, arra a szupernormális ingerre el fogom küldeni mindezt, mint pedig az előző három előadásnak de a legkönnyebb az útjelző letölteni, mert nagy anyag, úgyhogy onnan ajánlom, de na szóval látjátok, hogy mi a helyzet, nem tudunk vele foglalkozni, hú, már 50 perce beszélek, akkor itt nagyon kell ugrani. 40 perce, jó, bírjátok még? Jó. Ha valakinek közben el kell menni, nyugodtan lehet Bibliát cserélni, meg nyugodtan lehet vinni legjobb út és a Boldogság útja című könyvet. Jó, tehát nem szégyen, mindenkinek lehet egyéni programja, úgyhogy én is voltam már úgy, hogy mikor fejezi be, mennem kell. Jó, az ösztönök problémája. Miért repül a sarkicsér? Azért, mert van neki vándorlási ösztöne. Na, ezt már megkérdeztem a biológia tanártól, mert egy ilyen lázadó kamasz voltam, hogy na nehogy már azt gondolja Ica néni, hogy attól, hogy azt mondja, hogy ösztönözze, meg van magyarázva. Ugye? Nem? Tehát az nem magyarázat, hogy elnevezem. Ugye? Az csak egy címkézés. Látom, hogy ki kell a tojásból, látom, hogy felhízlalja magát, és látom, hogy elindul, és repül, és megérkezik, 35 ezer kilométert repül egy végtébe. Vagy egy évben. Miért csinálja? Mert ez a vándorlási ösztön. Oké, köszi. Értjük, ugye? Tehát azzal, hogy elnevezem, nehogy becsapjuk magunkat, az elnevezés az nem tény, az nem magyarázat. Miért esik az eső? Mert a víz hullik lefele itt előttem, és lepottyan a földre. Ez az eső. De ezzel nem magyaráztam meg, csak elnevezek egy jelenséget. Szóval ez a 80-120 g-nyi élő lény, sarkicsér madár, egyszerűen képes 30 ezer kilométert repülni, és a többi vándorló madárhoz hasonlóan előtte felhízlalja magát. Akkor is felhízlalja magát, hogyha inkubátorban született, és nem látta a szüleit. Pontosan annyi zsírt épít be, nem többet, nem kevesebbet, ami a repüléshez kell. Ha többet építene be, akkor nem lenne ereje, mert túl nagy a testtömege. Ha kevesebbet, elfogyna az üzemanyag. És van még egy dolog, különben idézőjel, kevesebbet épít be, ez még nagyobb csoda, hogyha megnéznénk egyedileg a sarkicsért, vagy bármelyik vándormadár, ami alakzatban repül, hogy mennyit épít be, azt találjuk, hogy kevesebb kalóriát épít be, mint amennyi a valódi repüléshez kell. És mégis elegendő. Azért, mert ahogy formátumban repülnek, ezért kevesebb energiát használ, ugye cserélnek, és stb. Stb. De honnan tudja az az állat, hogy neki mennyi zsírt kell beépíteni? Honnan tudja, hogy formációban fog repülni? Honnan tudja, hogy most hízlalnom kell magam? Tehát ugye ez mind-mind nagyon-nagyon nehezen megmagyarázható. Ha most ezt a tényt, hogy a vándorló madaraknak van egy vándorlási ösztöne, meg akarjuk magyarázni, akkor hogyha teremtéssel vagyok, akkor azt mondom, Isten így teremtette teljes információkkal, pont, könnyű dolgom van. Ha evolúciósta vagyok, akkor nehezebb dolgom van. Akkor azt mondom, hogy hát először született egy olyan mutáns, aki úgy döntött, hogy hízni fog. Ehhez még nem kell mutánsnak lenni. Sok-sok hízott sarkicsér kezdett szeretni. Oké. Ez megvan, mindegyik sarkicsér hízik. Utána 1000 sarkicsérből egy, maradjunk a példánál, a muslincáknál, 1000-ből egy úgy döntött, hogy elkezd repülni valamelyik irányba. Az egyik rossz irányt választott, még hidegebbre ment. Bad luck. Nincs szerencséje. A másik is rossz irányt választott, mert ott nem tudom, ott a táplálék nem volt, de repültek. Rendben van. Elfogadjuk, vannak ilyen mutánsok, akik repülnek, és ezek közül egy vagy kettő megérkezik egy másik helyre. és ott újra költ. Az a másik, aki ott költődött, értjük, ugye? Szóval, hogy azzal mi történik? Tehát nagyon nehéz megmagyarázni, hogy hogyan alakult ez ki, hogy egyszer csak lett egy olyan madár, sőt formációban, akik elindultak, oda kerültek, aztán visszajöttek. Nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni, hogyha átalakulások kellek. Látjátok, a jobb alsó sarokban van egy ilyen Boeingnek a kokpitje, az irányító fülkéje a pilótának. Ugye még ma is eltévernek gépek, előfordul, több tonnányi, meg milyen óriási számítógépek dolgoznak rajtuk, és a földről is vannak irányítók. A sarkicsér nem téved el, pedig ilyen pici az agya. Honnan van az információ, honnan tudja? Vagy hogyha az első repült, akkor utána hogy adta át a következőnek? Miért jött vissza? Nagyon-nagyon nehéz kérdések ezek. Itt van a kolibri. Csak úgy zárójelben, a kolibri az egy mérnöki csoda. Gondoljátok el, hogy 25 órán keresztül, nem percenként, hanem másodpercenként 75 másodpercenként 75-ös szárnycsapással egy nap és egy órán keresztül repül a mexikói övölbe, előtte ő is hízókúrát tart. Milyen mérnöki teljesítmény az, hogy egy ilyen igénybevétel, La Manche 24 órás, nem tudom melyiket mondjam, ott is tönkre mennek a motorok, ugye, ami csak sokkal egyszerűbb. Ez a teljesítmény, ez a mérnöki csoda, ez úgy van, hogy fel tudsz állni függőlegesen, lefelé függőlegesen, előre tudsz állni, meg hátrafelé tudsz állni. Csak úgy zárójelben mondom el, a kolibrinek nincsen válöve és nincsen könyököve egyáltalán, nem is úgy néz ki, mint a többi madárnak, hanem állítja a lapjait a szárnyának, hogy merre akar éppen szárnyani, előre vagy hátra, le vagy föl. Tehát fantasztikus. Egy ilyen picike kis élőlény hogyan képes erre a csodára? A fokozatos fejlődés eredményeképpen. Először volt egy jó szárny egy rossz ízülettel? Lehetetlen. Lehetetlen. Nem? Ezek nagyon-nagyon komoly kérdések. A másik ugye az alaszkai pettyes pillaut, a felbontás nem túl jó a Google Earth-ön, de csak arra a kicsi szigetre tud menni, semmi másra. És csak ott hajlandó tojáskodatni és kotlani. Hogy van ez? Ez hihetetlen. És azt mondja a Biblia, hogy nézd meg az állatokat, nézd meg a madarakat, nézd meg a tengernek a nyüzsgő élőlényeit, és azt is el fogod ismerni, hogy teremtő vagyok. De ez csak úgy zárójelben. Ha az ember minél jobban belegondol, minél jobban elmélkedik rajta, azt mondja, hát mihez kell nagyobb hit? Elhinnem, hogy ezt egy intelligens tervező megalkotta azért, hogy ne csak a Biblián keresztül, hanem a természet dolgain keresztül is tudjam azt, hogy van Isten, különben megint zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon sok tudós minél mélyebbre ment le egy bizonyos témakörben, annál hívőbbé vált. Azt mondta, a rend, amit láttam, az elképzelhetetlen. Az a harmónia, amit láttam, az elképzelhetetlen. Tehát, hogy nagyon sok nagy tudós, a tudomány és az Isten hit nem zárja ki egymást. Kedvencünk a Nemo című rajzfilmből, tudom, hogy ti is néztétek, pedig már 20 év fölött vagytok, legtöbbje, és nem volt korhatáros. Én nem tudtam, hogy ez állat van, de van. Tehát nem csak ott, ugye, amikor a Némót elkezdi üldözni, majd a Némóról is lesz szó, a bohóc halról, de először itt van ez a lámpás csápú hal. Hát gondoljuk el, én ezt egy bányalóhoz hasonlítom. Lent a mély tengerben él ragadozó. Nincsen még lámpácskája, gondoljuk el. Ez csak egy egyszerű, jól kinéző, jópofa ragadozó. Nézzük meg, milyen félelmetes. És úgy él, hogy megy a hal után, elkapja, aztán megeszi, ennyi volt. Na de most képzeljük el, hogy ennek a halon elkezd növekedni egy csáp. Ami, nem azt mondom, az aerodinamikáját, de a vízellenállását növeli. Eléggé zavarja szerencsétlen, mert eddig ilyen szépen le volt kerekítve, tehát a légkamrában megcsinálta Isten, bocsánat, hogy jól tudjon menni, és gyors legyen, és elkapja, és egyszer csak elkezd egy haszontalan kitüremkedés nőni a fején. És ez a kitüremkedés egyre nagyobb. Nagyon mélyen él, a szeme is látja, hogy milyen nagy, tehát hogy a fényt be tudja engedni, ezért eléggé ki kell nyitni a szemeit. Vadászgat, egyszer csak nem tudjuk hány generáció után, hogyha igaz, akkor ez a csonk elkezd világítani. Először kigyúlt a csonk, szerencsétlen megvakult, ott kezdődött, mert a fény és a pupilla az a kettő nem fog működni, bányoló effektus, másodszor halálra rémült, mert mindenki látta őt, a zsákmányátok is, és ő továbbra is próbált őket kergetni. Ahhoz, hogy ne kergessen, megint kellett várni néhány ezer generációt, ha így történt, hogy a viselkedés is megváltozzon, hogy kinyissa a száját, elkezdjen a lámpás égni, és megvárja, míg oda jönnek a mojlepkék, vagy hát az a vízi állatok, és aztán megegye őket. Meg kell magyarázni, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok. De a kedvencem nem ez, ezek a keselyűteknős, amelyiknek a szájában van egy ilyen büdös kis nyelvdarab, a sajátja, mint hogy a rothadó hús lenne, és hát odarepül a zsákmányát, és bekapja, megeszi. Ott van a lövőhal, akinek nem csak azzal kell megbirkozni, hogy el kell találni a kis piccelt vízzel a zsákmányátot, hanem mivel ő a vízben van, az állat megint a levegőn, ezért a fénytörés elve miatt nem is ott látja szerencsétlen, ahol van, de mégis eltalálja. Ez is egy olyan érdekes kérdés, hogy ez hogy működik. De mondom a kedvencemet, homoki lábas tyúk. Ezt nem tudom humor nélkül mondani, ezt a gyerekeim is nagyon szeretik, hogy mondd el, papa, még egyszer. Szóval a homoki lábas tyúknál ugye van a tojó meg a kakas. A homoki lábas tyúk kakasa meg a tojója is picikét furcsa állat. Egyrészt úgy szaporodnak, hogy udvarolnak, stb. Is megtörténik, elcsavarja a tojónak a fejét, a kakas, és aztán szépen a tojó leteszi a tojásait, de nem akárhova teszi le a tojásait, hanem előtte a kakas egy 3 méter átmérőjű inkubátort épít. Homokból, levelekből, gallyakból, hogy rothadjon. Ahogy süti a meleg és rothad, a rothadás hőt termel, és bent meleg van. Na most a tojó jön, ráteszi a tojását az inkubátorra, és szépen utána elhagyja a helyszínt, többet nem törik a tojása, ott nagyon jó nőnek lenni, mindent a kakas csinál. Elmegy és éli az életét. Ő megtojta a tojását, elvégezte, amit a természet kíván. A kakas szépen beteszi a tojást az inkubátor belsejébe, és innentől kezdve hónapokon keresztül vagy lekapar egy keveset, vagy rákapar egy keveset az inkubátorra, attól függően, hogy süt a nap. Képzeljétek el, hónapokon keresztül 1 fok ingadozáson belül tartja az inkubátor hőmérsékletét, ezt pedig úgy csinálja, hogy a kakasnak a csőrén van egy termosztát, beteszi a csőrét az inkubátorba, érzéke mi van, és annak megfelelően eldönti, hogy hűteni vagy fűteni kell. Hihetetlen, nem? Na most gondoljátok el, hogy alakult ki a homoki lábas tyúk. Papa, mondd el, Léci, mondd el! Hát úgy alakult ki a homoki lábas tyúk, hogy volt 2 normális baromfi. Egy tyúk, vagy egy tojó, meg egy kakas. Ezek nem voltak pszichésen betegek. Mind a 2 normális volt. Megvolt a párosodás, a tojás kipottyant, a tyúk pedig kotlott rajta, és megvárta, még a melegben kikel, és aztán így jött a következő generáció. Eltelt néhány ezer év, néhány millió év, egyszer csak jött egy olyan kakas, akinek termosztát volt a csőrén. Nem tudta, mire való, de mindig méregette a tojást, hogy van. A tyúknak ez nem tetszett, mindig belecsivett, hogy menjen már innen, mert ő akar kotlani. Úgyhogy eltelt néhány ezer év, és ez a termosztát nem volt hasznos, eltűnt. Aztán jött egy másik mutáns, amelynek az volt a szokása, a többi tojó nagyon furcsálta, hogy állandóan 3 méteres inkubátorokat épít. Megépítette az inkubátort, ott hagyta, aztán szépen megvolt a tojónak a tojás, és a tojás kikeltette. Nem mondom végig, mert gyerekek 20 percig lehet ragozni a gyerekeknek, de értek, mit szeretnék mondani ezzel? Mikor volt az a mutáns, amelyiknek termosztát volt a csőrén, tudta, hogy hogyan kell hőt termelni, hőt csökkenteni, tudta, hogy hogyan kell megépíteni az inkubátort, és a legnehezebb, rá tudott venni egy buta tyúkot, hogy a tojást ott hagyja. Ugye? Az is kellett hozzá, hogy egy olyan tojó jöjjön, amelyik ott hagyja a tojását, és nem akar kotlani a tojás fölött. Nem túl sok feltételez egyszerre? Szerintem sok. De ezt csak elgondolkodhatom, mondom, hogy amikor az ösztönökkel találkozunk, akkor mindig kérdezzük meg, hogy ez az ösztön hogyan alakult ki az egysejtűtől, aztán a tyúktól, vagy a baromfitól, vagy a szárnyastól, hogyan lett ez a homoki lábas tyúk. Egy ilyen komplex viselkedés. Itt van a bohóchal, ugye mindenki tudja róla, hogy úgy védekezik, hogy a csalánozók közé behúzódik, és a többi állatod, amely akkor megrázza az a csalánozó, és nem bántja a bohóchalat. Mert a bohóchalnak van egy ilyen védőruhája, ami megvédi őt a csalánozó ütésétől. De a legfurcsább, hogy a bohóchal nem így születik. A kicsi bohóchalnak nincsen védőruhája. Ahhoz, hogy kialakuljon a védőruhája, a szülei odaviszik a csalánozóhoz, egy picit megrázatják, és erre kialakul rajta a védőruha. Ha viszont gonosz tudósok letörlik róla a védőruhát, ő nem tudja, hogy nincs rajta védőruha, bemegy és elpusztul, és nem képződik új védőruha. Gondoljuk el, hogyan volt az első bohóccal, aki nem volt védőruha, oda ment a csalánozóhoz, megrázta őt, aztán azt mondta, oké, oda megyek még egyszer, sőt, oda fog bebújni. Hát nincs ilyen állat a világon. Pavlovi reflex. Jó, megrázza, akkor nem megy oda legközelebb, ugye, fél, mint a forró tűzhelytől, nem megy oda még egyszer. De a bohóccalnál ez van. Ott van a bibron béka, a bibron szemes béka, nézzétek meg, milyen nagy szemei vannak, meg csápjai. De az nem a szeme, nem a csápja, az a feneke. És a hátsó lábé maga alá húzva. Ez a bibron béka, meg a többi béka szégyene. A többi béka, hogyha jön a kígyó, hogy megegye őket, két dolgot tesz. Vagy elrejtőzik, vagy elmenekül, vagy szembefordulva felfújja magát, hogy nagynak látszódjon. Ez a béka egy olyan béka, hogy szó szerint halált megvető bátorsággal, ugye ott a kígyó, hátat fordít a kígyónak, gondoljátok el. Mert tudja, hogy a fenekén van két szem. Egyszerű, nem? Voltak néhány bibronbékák, amelyiken nem volt szem, az elpusztult, mert megfordult a kígyónak, mert nem volt humorérzéke. Aztán volt olyan bibronbéka, aminek volt szem a hátán, de ezt nem tudta, és a világ minden kincsért se fordult volna meg, hogyha ott volt a béka. De voltak olyan mutánsok, akinek szem is volt, meg is fordult. Hát ehhez is kell egy kis hit, hogy ez így történik. De még a Kezdetben című könyvben majd többet is fogtok látni. Most kérdezem, hogy legyen 5 perc szünet, és most az eltörően még a többivel is foglalkozunk majd, vagy most még egy 15 percet beszéljek? Ki az, akinek el kell mennie, mert szeretnék sportszerelni, az nyugodtan közben is meg. Jó, akkor még egy 15 percet beszélek. Jó. A csillagászatot csak nagyon át fogom futni. Tehát látjátok, az élővilággal kapcsolatban néhány kérdést akartam csak feltenni, néhány tényt, amit érdemes megkérdezni a biológia tanároktól, de nem rossz indulatúan, csak úgy gondolkodtatva. És szerintem néhány biológia tanár azt fogja mondani, igazad van Józsi, igazad van Juliska, tényleg így van, ezt tanítjuk, ezt vannak nagy kérdések, és lehet, hogy ő is másképpen gondolja. De lehet, hogy teljesen biztosabb, hogy az evolúció működik, csak még vannak feltáratlan kérdések. Mind a kettő teljesen elfogadható és szerethető hozzáállás. Na, élővilág megvan, nézzük akkor a kozmológiát, csillagászatot. Nagyon-nagyon vágta léptekben. Azt mondja ugye, hogy a bolygók kétféleképpen keletkezhettek. Nagyon egyszerűen. Az egyik a tejbegríz elmélet. A tejbegríz szépen elkezd sűrűsödni, kialakulnak a csomók, a legnagyobb csomó a nap, és a többi kis csomó pedig a bolygó. Most nagyon leegyszerűsítem. Ha a tejbegríz elmélet igaz, abból az következik, hogy mind a nap, mind pedig a bolygóknak az anyaga nagyon hasonló kell, hogy legyen. Mert összesűrűsödtek. Azt látjuk, hogy nagyon nem hasonló. Másik, nem így van, hanem a gázok sűrűsödtek össze, és ebből lettek a különböző bolygók és a nap. Ez is azt feltételezi, hogy nagyon hasonlóak kell lenni, de nem nagyon hasonlók. Következő. Fölsoroltam néhányat, aki tudja, a bolygók nagyon egyediek, ellentét vannak, amelyek, ugye az is mondja a következő emet, hogy nem csak gázból vagy tejbegríz, hanem a napból kiszakadtak az anyagdarabok, és ezek keringenek tovább. A bökkenő az, hogy több olyan bolygónk is van, ami nem a nap forgás irányával megegyezően kering a nap körül, hanem éppen ellenkezőleg. És azt nagyon nehéz megmagyarázni. Vagy például számos bolygónak vannak holdjai, ami például a forgás tengely síkjával megegyezően kering a bolygó körül. Abszolút nem lehetett, hogy onnan szakadjon ki. Nincs ez a fizikai törvényszerűség, ami egy ilyen pályára állít be egy bolygót. Ott még tudjátok olvasni a többit. Big Bang, ugye nagy robbanás, tágul a világegyetem, aztán megint szűkül, aztán megint tágul, stb. De csak kevesen tudják, hogy a Big Bang elmélet, a nagy boom elmélete min alapszik. A nagy boom elmélete az a vörös eltolódáson alapszik. Azt figyelték meg a csillagászok, hogy minél távolabb van, nem, azt figyelték meg, hogy égi objektumokat figyelve az idő folyamán azt látjuk, hogy a színképük a vörös felé tolódik el. Ez azt jelenti lefordítva, hogy egyre nagyobb a hullámhoz, egyre távolabbról jön a jel. Ugyanaz, mint amikor azért van ott egy ilyen Doppler effektust érzékeltető mozdony, ahogy a mozdony vagy a szirénázó autó elmegy előttünk, úgy halljuk, hogy egyre magasabb, aztán egyre mélyebb a hangja. Ugyanaz a Doppler a hanghullámokban, mint a vörös eltolódás a rádió hullámokban, vagy a fényben. Tehát vörös eltolódás. Ezért mondjuk, hogy tágul az egyetem. Mit tudunk ma a vörös eltolódásról? Azt tudjuk, hogy nem megbízható eljárás. Ugyanaz az égitest a vörös eltolódás szerint a vörös felé tolódik el, a másik eljárás szerint pedig egy helyben áll, vagy éppen közeledik. Kiderült, hogy nem megbízható eljárás. Két égítest, ami más eljárás szerint azonosan mozog, a vörös eltolódás szerint különböző sebességek.

és vagy fekete luk lesz belőle, vagy pedig szétrobban, és ez a napok evolúciója. Na most a világegyetem, a héliót tudjuk még jobban, tele van binárisokkal, úgy hívjuk. A bináris azt jelenti, hogy két nap kering egymás közelében, relatíve nagyon közel. Az egyik ilyen bináris, kettős, 11 kilométer távolságban kering egymástól két fehér törpe. Nyilvánvaló, ezek soha nem voltak vörös óriások. Nem lehettek, mert akkor össze omlottak volna már. Ezek a teremtés óta mindig fehér törpék voltak. Mindig láttunk szupernovákat, ma is látunk csillagrobbanásokat, de soha nem látunk csillagkeletkezéseket. Tehát az az elmélet, hogy csillagok keletkeznek, fejlődnek és aztán elpusztulnak, nem támaszható alá tényekkel. Most csak a tényekről van szó. Időmeghatározásról csak röviden, ugye, hogy mennyi idős az univerzum, mennyi idős a világegyetem, erről csak három egyszerű képet. Ez egy híres amerikai cseppkőballag, az meg ott ilyen szalamiták, tehát ahol a mészkőből képződik. A cseppkőballagba ki volt írva körülbelül 60 ezer éves, ez volt kiírva a 60-as évek végén. 70-es évek közepén körülbelül 30 ezer éves. 80-as évekre körülbelül 10 ezer éves. 90-es évekre néhány ezer éves. Ma nincs kiírva a tábla. Tehát kiderült az, hogy nem megbízható a cseppkövek alapján megmondani, hogy hány éves, olyan extrém dolgok történhetnek, majd később lesz szó az özönvízről, amikor pillanatok alatt képződnek ilyen képződmények. Már beszéltünk az index fosszíliáról, ugye tudjuk róla, hogy nem jelzi azt, hogy ahol az ő csontváza van, az 400 millió éves lenne, nem írták át a könyveket, és akinek van hozzá ideje, olvassa el a Tiltott régészet című könyvet. A tiltott részletben az van benne, hogy a régészek naplója alapján milyen leleteket találtak a különböző rétegekben. Nyakláncot, aranytűt, ott, ahol még az ember meg se jelent. De ezt nem lehetett publikálni, mert nem szalonképes a filozófiában. Másik érdekes fotó, az egy ősi pálmának a törzse. Az a problémája, hogy a rétegek azok különböző millió évesek, és egyetlen pálma sem nő úgy, hogy korong alakja, hogy százer évig így, aztán következő korong, hanem ez benne volt mindig is. Úgy tűnik, hogy a rétegződés nem úgy alakult ki, hogy évmilliókon keresztül. Most már lezárom, mert úgyis elfáradtok. Ott egy trilobita található, kinagyítva a két lábnyom között. Nem tudom, hogy mennyire látjátok. Itt van. Jó. Ezek a trilobiták körülbelül 240 millió évesek a mainstream, vagy a fő tudományos irányzat szerint. A probléma az, hogy ez egy olyan fosszília, egy olyan jelet, ahol ott van a két mokaszin. És ott azt látjátok, hogy a trilobit, ami ki van nagyítva, az a sarka alatt van ennek a mokaszin hordó lénynek, vagy embernek, éppen eltapos a trilobitát. Két eshetőség van. Vagy nem igaz az, hogy a trilobiták az ember előtt éltek 240 millió évvel ezelőtt, vagy a trilobiták nem 240 millió évesek, vagy az ember meg a trilobita egyszerre élt egymás mellett. Tehát ma már olyan fosszíliák vannak, tudtok, a dinoszaurusz lábnyomok és emberlábnyomok együtt, Dél-Amerika, Közép-Amerika, számtalan ilyen van. Tudunk arról, hogy indián barlangrajzok, amelyen mamutot ejtenek el, meg dinoszauruszt ejtenek el. Szóval ezek a tények ma úgy tűnik, hogy valóban a Bibliának igaza lehet, hogy nem évmilliárdok alatt jöttek létre az élőlények. És hogy kerül ide ez a holdra tett ember pihentetésül, mondom azt. A NASA, amikor azt a feladatot kapta, hogy ugye Gagarin fölment, és most le kell nyomni az oroszokat, és csak egyféleképpen tudjuk lenyomni, hogyha amerikai lábnyom kerül először a holdra. Úgy ismertek a régi viccet, hogy bekenik az amerikaiak, vagy az oroszok pirossal a holdat, milyen nagy probléma, mondja ez, hogy nem baj, majd rákenjük, hogy a jéghideg Coca-Cola az igazi fehérre. De mindegy, szóval ilyenfajta verseny. A NASA-nak két tudományos projektje volt, vezető tudósok, meg kellett oldaniuk, hogy hogyan fog leszállni a holdra, a holdra szálló egység, mert a holdon nagyon vastag porréteg lesz, finom porréteg, mert idézőjel tudták, hogy a hold több milliárd éves. Tudták azt, hogy 10 év alatt hány meteorit becsapás éri a holdat, akkor azok szétrobbanak és leülepednek, mint por. És nincs erózió a holdon egyáltalán, nincs időjárás, tehát ott szépen ülepszik. És kiszámolták, hogy a néhány milliárd év alatt milyen vastag pornak kell keletkezni. Egy óriási probléma volt, hogy hogyan fogják letenni a porba az űrhajósokat, a holdjárót. Vagy hát a

0: szállóegységet. És hát ott van a fotó, hogy látható, hogy nem több méteres porréteg van, hanem néhány centi, kb. Másfél-két centi porréteg van. És ahogy megvolt a képlet, azt mondták, hogy ennyi év, ennyi milliárd év, szorozva ennyi mikron per év porral, az egyenlő mára ilyen vastag porréteg, ez egy egyszerű matematikai képlet, ugye? Ugyanúgy most csak visszafelé be kell helyettesíteni, hogyha a szorzat 2 cm, az éves lerakódás mértéke pedig x, akkor meg tudjuk mondani, hogy a Holdon hány ezer, hány millió vagy hány milliárd év alatt rakódott le a por. A számítás 6000 évet ad. Meglepő. A számítás ad. És ott van, vagy olvassátok el, ez a Ranger és Surveyor nevű projektek, ezen dolgoztak, és azt mondta egy, egyszer repültem Amerikába, összesen kétszer repültem, és egyszer olyan szerencsém, hogy pont a NASA-nak egy mérnöke volt, két dolgot mondott. Az egyik, amit mondta, az azt mondta, hogy nagyon tiszteljük a pilótákat, de a pilóták úgy beszélnek egymással, hogy azt mondják, hogy most miért ezt csinálta a robotpilóta, nem mindent felírom. Tehát ilyen a munkájuk, de ez nem szedte a pilótákat, így degradált őket kicsit. De a másik az volt, hogy tudom-e, hogy nem az volt az első szava Armstrongnak, hogy kis lépés egy embernek, nagy ugrás az emberiségnek, hanem az volt az első szó, hogy solid. Solid, azaz szilárd, azaz nem porszerű. Ez volt a nagy kérdés. Leszálltuk, és tudták azt, hogy kinyitják, és milyen por lesz ott. És azt mondta, hogy kemény, szolid, nincsen, és utána mondta aztán a híres mondatait. Na jó, ennyit akkor arról, hogy a kérdés, vajon vannak-e tudományos tények, amelyek feszegetik azt az állítást, azt a hipotézist, hogy több milliárd éves a Föld, több milliárd éves a Hold. Hogyha a Holdra menne valaki, vagy látná, akkor látni, hogy a kráterei, talán ez a kép is megvan, a kráternek a széle, a Hold valamennyi kráterének széle pengeéles. Ez azt jelenti, hogy ha valaki látott egy olyat, hogy mondjuk a tejben ilyen lassított fejlődő belehullik egy csepp, és ez ilyen gyönyörű koronaszépen, biztos láttatok már ilyen filmet, egy ilyen koronafelcsapódás van. Ugyanez, hogy amikor belemegy a meteorit a Hold anyagába, akkor ugye sűrűbb, de ugyanez történik, hogy feljön, ez a kráter, ami képződik. És ez egy perem, és azért van ilyen éles pereme, mert még fiatal, nem volt idő arra, hogy lekopjon. Ugyanez, tehát számtalan jel van arra, hogy az univerzum, a naprendszer, a Hold fiatal. Lezárásképpen. Ugye most már nem beszélek arról, hogy hihető az özönvíz vagy nem, mert már tényleg hadarnom kell, és mindig utálom az előadat, hogyha valaki be akar valamit sűríteni. Két dolgot fogok elmondani. A Föld, hármat, a Föld közel 80%-a üledékes. Ezt itt tanultuk, nem? Üledékes kőzetek. De az üledékes azt jelenti, hogy leüllepedett. Folyadékban, vízben leüllepedett. A Föld 75%-a, a száraz Föld 75%-a üledékes kőzet le van üllepedve, és a többi része pedig vízborítja. Akkor vajon nem igaz az, hogy az egész Földet valaha vízborította? Aztán több olyan hely van Amerikában, Szibériában, stb., hogy trópusi növények, trópusi vízben élő állatok tetemei 50 000 négyzetkilométeren keresztül lesajtolva ott vannak. Tehát egy hirtelen katasztrófa miatt özönvíznek a nyomása, mert kisajtolódtak és ott maradtak, mint leletek. És a többi. Végig, hogyha valaki szénbányásszal beszél, barna szén, fekete szén, benne vannak ezek a növényi maradványok, állati maradványok, ami azt mondta, hogy maga a kőolaj úgy jött létre, hogy írdatlan mennyiségű erdő és állati maradvány sajtolódott össze úgy, hogy abból földgáz meg kőolaj keletkezett. Na nem tudom, kifejezetten találni, hogy itt ugye az északi sark kör fölött vagyunk, távolról nem jól látszik, piros pöttyök meg sárga pöttyök vannak ezeken a dián. Azok jelölnek leleteket. Képzeljétek el, hogy a piros pöttyök mamutokat, mamut maradványokat, a sárga pöttyök orrszarvú maradványokat jelölnek. Hihetetlen, 96 000, nem egy, nem kettő, nem ezer, 96 000 mamut maradvány van az északi sarkkör fölötti részben. És a megdöbbentő az, hogyha ezen megnézzük a gyomortartalmát, akkor abban trópusi növények vannak. Ezek még legeltek. Ezek nem éheztek, jött a jégkorszak és lassan lefogytak. Ezek jó, zsíros állapotban lévő, trópusi növényjel megemészhetetlenül tele van a gyomik, és úgy pusztultak el? Egyszer csak hip-hop. Orrszarvúak ugyanez? Hát hogy van ez? Nem úgy volt, hogy lassan elkezdett hűlni az időjárás, és lassan elpusztultak? Úgy tűnik, hogy ott vannak egy pillanat alatt, egyszer csak elpusztultak ezek a trópusi égövhöz szokott állatok. Megdöbbentő. A Biblia azt mondja, egyszer csak 40 méter magas víz zúdult. Ezekre is agyonnyomt őket. Tudjátok, hogyha valaki lemegy mélyre, akkor milyen nyomás van. Milyen tonnák azok. Lepréselték ezeket az állatokat, és kész. És az özönvíz hatása ugye megdőlt a tengely, ezért aztán meg is fagyott, és a többi, és abban most nincs időm belemenni. De a zár, itt van, hogy azért ne legyek elfogult, van a Dima, amelyik amerikai, és van a Berezovka, amelyik szovjet, vagy orosz mamut, csak hogy mind a két oldalról bemutassak egyet-egyet, de van még 95.998 társuk ezen kívül. Ezt különben Péterben találták 1901-ben, Szibériában az oroszat. Özönvízzel kapcsolatban még érdekesség. Itt van a sumér királyoknak az uralkodási listája, és ez az uralkodási lista, amit a képen láttok, ez nem a Bibliának az anyaga. Ebben felsorolja azt, hogy melyik király hány száz évig uralkodott. A sumér királyok. A Biblia azt mondja, hogy Ádám élt 900, majdnem 1000 évig, Metuzsálem élt majdnem 1000 évig, stb. Ez csak szimbolikus. A sumér királyok listáján sumér király uralkodott 400 évig, következő sumér király 500 évig, stb. A Bibliától függetlenül kijelenti, hogy igen, olyan klimatikus állapotok, olyan földi állapotok voltak, amelyben tovább lehetett élni. Sokkal jobb voltak az életkörülmények. Aki elmegy Amerikába és meg tudja látogatni a kreacionista teremtési intézetet, ott van egy kapszula, nem kapszula, egy kb. Ilyen szobanagyságú chamber, mi az magyarul, kamra, amelyben a légkört pontosan úgy alakították ki, hogy a páratartalom, a napsugárzásnak a káros hatásaitól mentesen, stb. És ott az állatok 2,5-4-szer nagyobbra nőnek, és többszörös az élettartalmuk, mint a kamrán kívül élőknek. Tehát olyan tényekkel nézünk szembe, hogy úgy tűnik, hogy valóban volt egy vízkatasztrófa, csomót ki kell hagynunk, majd egyszer, amíg találkozunk, akkor beszélek róla. Jaj, léci. Befejezem a Noé bárkának csak egy részletével. A kínaiakról sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy a Bibliában hinnének. Ők nem keresztények. Ott látjátok, ugye a Biblia történet azt mondja, özönvíz volt, az egész földet betakarta, és csak 8-an maradtak életben, a szülőpár és a 3 fiúgyermek meg a feleségeik, Noé és családja. És bárkát építettek, és aki a Bibliában elolvassa a bárkának a leírását, az nem egy ilyen hajóhoz hasonló valami, hanem inkább egy ládához hasonló valami, egy ilyen dobozszerű valami, de jó nagy, egy kb. Akkora, mint ott látjátok is a rajzon, mint egy ilyen nagy amerikai focipályát kitöltene. Több emeletes volt. Na de hogy kell oda az a kínai felirat? Az a kínai felirat azt jelenti, mai kínaiul, ugye nem betűvel írnak, hanem képekkel szinte, a nagy hajó, a tengerjáró hajó az úgy van, hogy láda, az a vessel, tehát az a 8-ashoz hasonló alak, ott látjátok a kép bal oldalán, az azt jelenti, hogy láda. Fönt azt jelenti az a kis sátorszerű, hogy 8, és lent ez a kis szájszerű azt jelenti, hogy száj. Tehát azt jelenti 8 száj láda. Amikor a magyar ember megszámolja, hogy hányan vannak a teremben, azt mondja, hogy ez egy 25 fős, 25 fejes rendezvény. A kínai azt mondja, mert etetni kell, ez egy 25 szájas rendezvény. Tehát amikor azt mondja, hogy 8 szájas láda, az azt jelenti 8 személyes bárka. A kínai nyelvben, ugye 6000 éves ez a kínai nyelv, nem tudom, 4000 éves legalább, abban azt a szót, hogy tengerjáró hajó úgy írja le, hogy 8 személyes doboz. Vajon miért? Aztán, amikor ezt egyszer egy előadást tartottam, akkor egy most már jó barátom írt nekem egy levelet, hogy kedves Józsi, hát nem ez az egyetlen kínai szó, én nem tudok kínaiul. Van itt még több érdekes kínai szó is, ami érdekes módon a Bibliából egybecseng. Az egyik ilyen például a bűn. A bűn kínai ábráján azt látjuk, fa asszony. Megdöbbentő. Hát nem olyan megdöbbentő. Szerintem ennyi fér bele mára, még sok mindent lehetne, és akit bővebben érdekel, a Kezdetben című könyvet át tudja tanulmányozni, vagy könyvtárban esetleg ki tudja kölcsönözni. Azt szerettem volna csak felvázolni a számotokra, hogy bizony nem egészen eszement az az ember, vagy nem megbolondult, bigolt az az ember, mint aki én is, aki azt mondja, a Biblia teremtős története, amit Mózes leírt, a szó szerint úgy történt, ahogy ő leírta. 6 nap alatt teremtette, utána megpihent, aztán jött az özönvíz, minden elpusztult, 8-an túlélték, és a többi, és a többi. És hogyha több időnk lenne, nem nekem, hanem az emberiségnek, és további tudományos tények kerülnek majd elő, én egyre biztos vagyok abban, hogy mindig egyre több és egyre több olyan tény lesz, ami a Bibliának az igazát mondja el. Hogyha valamire lehet alapozni, akkor a Biblia. És hát még záromondatképpen azt szeretném elmondani, hogy számomra a tudomány és a Biblia nem ellentétes fogalmak. Nekem a Biblia segít abban, a pszichológia az én tudományágam, hogy a pszichológia tudományos feltételezéseiből, hipotéziseiből, tényeiből kiválogassam azokat, amit a Teremtő mond, ami összeegyeztethető. Azokat használni az emberekkel való kapcsolatban, a gyógyításban, vagy kiválasztásban, vagy emberi erőforrás gazdagításban, teljesen mindegy. De ugyanígy a geológiában, ugyanígy az orvostudományban, táplálkozástudományban. Én azt tanácsolom a saját tapasztalatom alapján, hogy használjuk a Bibliát, hogy mit mond erről, és aztán meg fogjuk látni, hogy a tudományban is számos olyan felfedezés van, ami azzal párhuzamos, azt erősíti. Köszönöm, hogy bírtatok, elviseltétek, és aki pedig szeretné majd esetleg kisebb körben, vagy nem tudom milyen körben később biblia tanulmányokat folytassunk, és majd lesz pszichológia is nagyobb körnek, azoknak szívesen állunk majd rendelkezésre, és nagyon köszönöm, hogy itt adok, és most Péteri a szó.
1: Köszönöm szépen. Aki MP3-as CD-t szeretne, tehát ezt a 4 alkalmat egészében, az körülbelül 1 hónap múlva érdeklődhet a 6. kerület Benczúr utca 9 szám alatt, tehát az Oltalom Alapítvány klub termében, tehát 6. kerület Benczúr utca 9-es. Vagy természetesen nekünk is írhat e-mailt az infokukac.utijelző.hu címre, és mi is eligazítást tudunk nyújtani. Köszönjük szépen a figyelmet!

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal a Győri Gyülekezet Bizottságának a felkérését szeretném tolmácsolni nektek. Éppen a héten jártam a belvárosban, és a Széchenyi téren van egy épület, ha jól emlékszem, ez a volt megyeháza, amelynek az oldalán egy tábla díszeleg, amelyen föl van írva a következő: 1848-ban ennek a háznak az erkélyéről tartotta toborzó beszédét Kossuth Lajos. Miért is mondom el ezt nektek? Mert ez a mai igehirdetés tulajdonképpen egy toborzó beszéd szeretne lenni. Toborzó beszéd, Isten munkatársait keressük, akik készek arra, hogy csatlakozzanak Isten művéhez, Isten szolgálatához. Az az örömteli helyzet van itt Győr környékén, hogy két olyan szórványcsoportunk is alakult, amelybe várnának örömmel szolgáló testvéreket, akik az általuk megértett, felismert isteni üzeneteket, igazságokat megosztanák az ott lévőkkel. És a mai alkalommal ezt a tárgykört szeretném körbejárni, hogy miért jó, miért hasznos, és miért üdvös, hogy az Isten szolgálatába álljunk, ha lehet mindnyájan. Kérlek benneteket, hogy ezután a bevezetés után keressük meg együtt Ésaiás könyve 6. fejezetét, és egy gyönyörű igét hadd olvassak el az isteni meghívással kapcsolatban. Kérlek benneteket, hogy keressétek meg Ésaiás próféta könyve 6. fejezetét, és a 6. fejezetből olvasom az első verstől az Isten igéjét. Így szól: amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az Urat magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel arcát fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. És kiáltott egy a másiknak, és mondta: szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld a dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltó szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondtam: jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek Urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szín volt, amelyet fogóval vett az oltárról. És illette számat azzal, és mondta: íme, ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úr szavát, aki ezt mondta: kit küldjek el, és ki megyen el nékünk? Én pedig mondtam: ím hol vagyok én, küldj el engem. Testvéreim, gyönyörű szép ez az ige, és azt kell mondjam, hogy engem is nagyon megérintett és megrendített az a gondolat, ami ebben van, mert ha belegondoltok, a próféta az Isten trónját látta, ennek a hatalmas, dicsőséges voltát szemlélhette, és ahogy olvastuk is együtt, megrendült és megrettent, hogy látta az Urat, a királyt, holott ő tisztátalan ajkú és egy ilyen nép között lakik. De azt is látjuk itt, hogy vannak ott Isten trónja körül lények, akik hirdetik szüntelen való módon, hogy szent, szent, szent a seregek Ura. És hogyha az ember így belegondol ebbe a dologba, és felületesen gondol csak bele, akkor azt mondhatja, hogy ezek a lények ott állnak az Isten trónja körül, és folyton ezt mondogatják, hogy szent, szent, szent, hát egy idő után talán ráunhatnának erre a dologra, és úgy belefáradhatnak a dologba. De amikor az ember végig gondolja az Isten nagyságát, és tudjátok, én, aki például a csillagok világát szeretem, kitekintek a mindenségbe, vagy fényképeket, felvételeket látok a mindenségről, egyik csillagot a másik után, egyik galaxist a másik után, egyik gyönyörű csillagködöt a másik után,
nem tudok betelni vele, és mindegyikre azt mondom, hogy fantasztikus, és elképesztő, és csodálatos, és gyönyörű. És ezek a lények, akik ott az Isten közelében vannak, ennek az Istennek a közelében, azok nem tudják nem azt mondani, amit mondanak. Mert hogy az Isten minden egyes cselekedete ilyen. Szentség, jóság, irgalmasság. És aztán elgondolkodtam rajta, igazából amikor erre a szolgálatra készültem a bizottság felkérése alapján, rögtön ez az ige villant bele a fejembe, meg az a gondolat, amit Jeremiás prófétánál olvashatunk, mikor az Úr meghívja az ő szolgáját, a prófétát a szolgálatba, és a próféta mit mond, emlékeztek, milyen problémája van a prófétának? Azt mondja, hogy Uram, hát én ifjú vagyok. Emlékeztek? Azt mondja, ifjú vagyok én. És az Úr megerősíti, és látjátok, Ésaiás próféta pedig a maga tisztátalanságának a tudatában van, és érzi az elveszett állapotát, amikor az Isten szemléli, de nézzétek meg, egy angyal jön az oltáról, azzal az eleven szénnel megérinti a próféta ajkát, ezzel megtisztítva őt, és csodálatos, hogy amikor jön az Úr kérése, kérdése, amikor már ez a megtisztítás megtörtént, akkor a prófétának az ajkáról és a szívéből önkéntelenül jön a felajánlkozás, hogy Uram, küldj el engem. De úgy elgondolkodtam rajta, és testvéreim, titeket is kérdeznélek, gondolkodtatok-e már azon, hogy ott dicsőítik ezek a szeráfok az Istent. Szerintetek kellő hatalommal és fényességgel tudnák ők hirdetni az Isten igazságát ebben a világban? Híre menne annak, hogyha mondjuk egy ilyen szeráf megjelenne a hat szárnyával, és bizonyságot tenne, hogy az az Isten, akiről szól a Szentírás, az valóban szent, szent, szent, és valóban széles a föld, a teljes föld a dicsőségével? Rögtön híre menne, nem? Mondhatná az Úr ezeknek a szeráfoknak, hogy drága teremtményem, most akkor menj el kérlek a naprendszernek a harmadik bolygójára, és ennek az elvetemült, megátalkodott világnak hirdesd az én üzenetemet? Megtehetné. Mégis ott van az Úr kérdése, megkérdezi az Úr, hogy ki megy el nékünk, és kit küldjek el? Miért van szükség arra, hogy emberek jöjjenek el? Néhány történetet hadd idézzek a gondolatotokba, az emléketekbe. Tudunk olyan történeteket, amikor Isten angyalai tényleg megjelentek embereknek? Okozott ez változást komolyabban azoknak az embereknek a szívében? Emlékezzetek vissza például egy olyan esetre, amikor egy ember kijelenti magáról, amikor elkezdi a szózatát, hogy az Isten látnokának szól, szózata, aki látja az Isten színről színre és nyitott szemekkel. Emlékeztek erre az emberre? Bálámnak hívták. És emlékeztek, ez az ember, aki látja az Isten nyitott szemekkel, ő, aki magát a megnyílt szemű embernek nevezi, megy az országúton a szamarával, a szamara lát valakit, ő meg nem. Emlékeztek rá? És amikor megjelenik az angyal, kezében kinyújtott szabjával, ugye kinyújtott fegyverével, mekkora változást idéz elő az angyal megjelenése Bálám életében? Semekkorát. Így van? Az ég adta világon semekkorát. Mert amikor eljut Bálákhoz, felmenne még mindig a hegy tetejére, hogy az Isten népét megátkozza, de az Úr lelke nem engedi. Mindháromszor meghiúsul a célja. És annak érdekében aztán emlékeztek, hogy mégis megfeleljen az őt felbérlő király óhajának, nem megátkozza a népet, hanem annál sokkal aljasabbat tesz, megtanítja Bálákat, hogy hogyan vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogyan csábítsák el az izraelitákat a bálványáldozatokhoz, és így az Isten népén az Isten áldása már nem nyugodhat meg. De mondhatjuk, hogy rendben van, ez csak egy ember. Megjelent az Isten angyala. Tehát, ha megjelenne az Isten angyala hatalmas, dicsőséges fényességben, és látnám mondjuk egy egész ország, vagy egész nemzet, vagy netán az egész világ, akkor nyilván a világ megváltozna és megtérne. Mi történne, testvéreim? Van bizonysága az igének arra, hogy tömegben egy várost, egy nemzetet nem lehet megtéríteni? Honnan tudjuk? Elindul egy nép Egyiptomból, emlékeztek?
Az Úr felemelt kézzel, hatalmas karral kihozza az övéit, szétnyílik a vörös tenger, elpusztul az egyiptomi sereg, bevonulnak ugye a pusztába, és majdan az Úr hatalmas mennydörgések, villámlások közepette leszáll a szemük láttára a Sínai hegy tetejére. Sőt, emlékezzetek rá, ha elolvassátok figyelmesen Mózes első könyve, bocsánat, második könyve, 20. fejezetét, mi is van ott? Tíz parancsolat. Akkor mit olvasunk a 19. fejezetben meg a 20-ban? Ki mondja el a 10 parancsolatot a saját hangjával? Nem. Maga az Úr, képzeljétek. Maga az Úr. És azt mondja a nép Mózesnek, hogy ne te beszélj, illetve ne az Úr beszéljen velünk, hanem te beszélj velünk, hogy meg ne halljunk. Látta az egész nép az Isten megjelenését? Mekkora változást idézett elő bennük? Magának az Úrnak a megjelenése mekkora változást idézett elő a népben? Megmondom nektek, sem ekkorát. Mi történik, miközben Mózes fönt van a füstölgő hegyen? Lent az Izrael népe aranybordjút önt, azt mondván, hogy Izrael, itt vannak a te isteneid, és majd elindulnának vissza Egyiptom földjére, hogyha Mózes nem szállna alá a hegyről. Testvéreim, nem lenne sikeres. Nem lenne sikeres, hogyha az Úr a toronya mellett lebegő szeráfokat küldeni erre a világra, mert ahogy Attila nagyon bölcsen mondta, ideig óráig tartana az engedelmesség félelemből, látszatból. Látjátok, Bálám is úgy tett, mintha engedelmes lenne az Úrnak. De aztán ment a saját útján. Izrael is akkor hirtelen emlékeztek, mit mondott a nép, amikor az Urat hallották? Mindent, amit az Úr mondott, megcselekesszük. És meddig tartott? Azt mondja az Úr igéje egy másik helyen, hogy olyan a ti szeretetetek, mint a reggeli felhő, mint a koránbúló harmat, elillan, és aztán semmi nem marad belőle. Miért embereket küld az Isten? És úgy elgondolkodtam rajta, egy pillanatra lapozzatok át velem János evangéliuma első fejezetéhez. Nagyon ismert ige lesz, az első fejezet 14. versét így olvasom. János evangéliuma első fejezet 14. vers. Emlékeztek rá, Ellen Gould White is gyönyörű szépen így fogalmazza meg ennek az igének a tartalmát az Jézus élete című könyvben, vagy a Világreménye című könyvben. Nem is így olvashatjuk ott, hogy közöttünk lakozott, hanem emlékeztek, hogyan szólott a könyvben? Szépen az eredeti szövegre való hivatkozással, hogy közöttünk sátorozott. Olvassuk így. Az ige testé lett, és közöttünk sátorozott, és láttuk dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Testvéreim, mondjátok meg, kiknek jelent meg az Úr dicsőségesen? Látjuk valahol az igében az emberfiát dicsőségében, a saját dicsőségében megjelenni? Tudtok ilyen helyet? A megdicsőülés hegyén. Kik voltak jelen? 3 tanítvány, akik hittek benne. Igaz? János, a pátmoszi látnok, hogy látta az üdvözítőt? Úgy, hogy az arca, mint az izzó nap, a lábai izzófényű érc. Ezékiel, Dániel, látták Krisztust megdicsőülve. De amikor az emberek közé jött, akiket megmenteni jött, nem dicsőségében érkezett, hanem ragrejtve, közöttünk sátorozott. Hogy az emberek ne rettegésből, ne félelemből, ne színből, hanem az igazság dicsőségét látva kövessék, ne a hatalmat, ne a dicsőséget, ne a fenséget, hanem önmagáért az igazságot. És testvéreim, emlékezzetek rá, hogyha egy kicsit tovább lapozunk János evangéliumába, kérlek beleteket, ezt tegyétek is meg, a főpapi imádságban, a 17. fejezetben olvasom az igét, János 17.22-ben, gyönyörű szépen szól Krisztus az öveiről,
Így olvashatjuk a 17. fejezet 22. verset, de mielőtt olvasom, még egyszer gondoljunk vissza János 1.14-re. Hogy olvastuk? Láttuk dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És így olvassuk itt a 17.22-ben, és én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Hogy mire szeretnék itt utalni? Emlékezzetek vissza Jézus egész életén át. Mi adta az erőt ahhoz a szolgálathoz, amit ő végzett? Mire hivatkozott Jézus szinte szüntelen? Én és az Atya egy vagyunk. Mit mondott az Atya vele valóságáról? Szó szerint így fogalmaz, hogy az Atya szüntelen velem van. Milyen egység volt közöttük? Teljes, tökéletes, szétszakíthatatlan. Egyetlen dolog tudta kényszerűségből szétszakítani, amikor Krisztus magára véve hordozta mindnyájunk bűnét, és maga vitte föl testében a fára, hogy meghaljon értünk és helyettünk. De az életét egész végig ebben a tudatban, ebben a lelkiállapotban élte végig. Amikor mi készek leszünk beállni az Isten szolgálatába, és ezt a dicsőséget, amit Jézus nekünk adott, készek leszünk elvinni az emberekhez, akkor mi lesz az a dicsőség? Mi lesz az a dicsőség, ami majd megjelenik rajtunk szerintetek? Az Atyával való egység, de innennél még érdekesebbet mondok. Ha az egymással való egység, képzeljétek el. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amikor az elejét nézzük, hogy a nép azért magasztalta őket, mert nem volt közöttük szűkölködő, nem volt közöttük nyomorúságban lévő, mert mindnyájan milyenek voltak? Hogyan voltak együtt, mikor a pünköst megjelentés betöltekeztek Szent Lélekkel? Emlékezzetek vissza, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És testvéreim, ez az egység nyilván, ahogy Gina mondta, az egymással és az Atyával való egység. És ez egy olyan dicsőség, amelyet az emberek nem tudnak elleplezni, nem lehet elvenni. Az egymás iránti buzgó atyafiúi szeretetet nem lehet elvenni. Együtt kell dolgoznunk, együtt kell munkálkodnunk az Isten művében. Ellenkező esetben tudjátok, mi lesz ebből? Most egy kicsit kemény lesz, amit mondok. Szertartássá, és megszokássá, és hagyománnyá degradáljuk a hitünket. Megszokásból fogunk itt állni szombat délelőttönként, megszokásból állunk itt és éneklünk, megszokásból tildenünk le imádkozni, megszokásból mondjuk azt, hogy amen, és onnantól kezdve elveszett. Emlékeztek, mit mond a mi népünkről, erről a korról az ige jelenések könyve 3. fejezet 21. versében, illetve a 3. fejezet utolsó verseiben, hirtelen csak a 21 ugrott be, a Laodicei üzenetben, mi a probléma a mi népünkkel? Hogy langyos. Az Isten azt várja tőlünk, hogy őt és egymást ne langyosan, hanem hogyan szeressük? Húzgón, forrón szeressük. Azt mondja, hogy vaj, ha hideg volnál, vagy forró. Még a hideg is jobb volna, mint ez a semmilyen. Volt egy testvérünk, aki az egyik meghívónkat, vagy valami kis könyvjelzőt nyomtattam, amire az értékes helyett a kellemes szót írtam. Érzitek a kettő között a különbséget? Az értékes és a kellemes között? A kellemes az egy ilyen semmilyen. Ki kell mondjuk, hogy igaza volt. És mit mondhatunk, ő azt mondta, hogy ez olyan, mint a lábvíz. De gondoljátok meg, testvéreim, hogy ez valóban így van. Értéktelen, hogyha nincs bennünk az Isten iránt az igazi buzgó lelkesedés. Ha nincs bennünk az, hogy én akarom az Istent szolgálni.
Ha csak hétvégi keresztények vagyunk, az értéktelen. Mondjuk ki. Testvéreim, az Isten ott ül most is a trónszékén, úgy, ahogy Ésaiás látta. Most is kérdezi az Úr, hogy kit küldjek el, ki megy el nékünk. Most is kérdezi az Úr. Itt van az igében. Annyira jó, mikor megjelenünk műveredési házban, és a testvérek ott vannak, és a támogatásukkal részt vesznek a szolgálatban. Nem tudjátok elhinni, hogy mekkora áldás, mekkora öröm és mekkora élmény. És tudom, vannak, akik nem tudnak eljönni valamilyen elfoglaltságuk révén, de tudom, elmondják, hogy hogy volt, mint volt, imádkoztam érted, gondoltam rád. Testvéreim, ha van olyan közöttünk, akiben ez nem él, gondolja át, értékelje át az életét. Ne tegyük meg, hogy szertartássá, hagyománnyá silányítjuk le azt a szolgálatot, amivel az Isten megbízott bennünket. És ugye feltehetjük a kérdést, az Isten igéje felteszi a kérdést nekünk, hogy miért nem végezzük a munkánkat. És sokan azon gondolkodunk, hogy hát nem vagyok méltó, vagy nem vagyok képes arra, hogy szolgáljak az Isten művében. De emlékezzetek rá, ugye nem olvashatunk minden igét föl, mert akkor kifutnánk az időből, de emlékezzetek rá, például Korintusi levélben Pál apostol leírja gyönyörűen a lelki ajándékokat. Emlékeztek, milyen lelki adományokról szól? Mond olyanokat, hogy lesznek olyanok, akiknek majd a tanítás ajándékát. Lesznek olyanok, akiknek a profétálás ajándékát adja az Úr. De emlékeztek rá, hogy valami egész pici szolgálatokkal is megelégszik az Isten. Emlékeztek például, hogy Elizeus hogy kezdte, emlékeztek, már szóltam erről nektek, hogy kezdte a prófétai szolgálatát? Vizet öntött Illésnek a kezére. Ilyet szokott például csinálni velem Éva, amikor megyünk az előadásra, mindig, mikor kezdjük a bibliakört, oda készít nekem az ablakba egy pohár vizet. És mit mond az Úr, emlékeztek rá a pohár vízről? Hogy aki egy pohár vizet a tanítvány nevében, az nem vesztheti el jutalmát. Testvéreim, jutalom nélkül akarunk menni, vagy lenni, vagy jutalmasan? Testvéreim, hatalmas dolog az, amit az Isten igéje mond. Nincs olyan szolgálat, higgyétek el, amely az Isten művében ne lenne értékes. Ha valaki csak egy borítékot hajt össze és ragaszt le, az is hatalmas szolgálat lehet. Csak vegyünk részt, legyünk ott benne, legyünk egységesek ebben a munkában. Lesznek majd olyanok, akik a buzdítók kérlelésemre azt mondjátok, hogy én szeretnék csatlakozni a szolgálathoz. Gondoljátok el például Pápán, a szombatoknak a 70-80%-a igehirdető nélkül telik el. Éppen most voltam a múlt héten szombaton ott szolgálatban, volt 8-10 ember, akik örömmel hallgatták az Isten igéjét. Volt ott például az egyik hallgatónk, akinek a barátnője már készül is keresztségre, aki elmondta, hogy fantasztikus, hogy őt az Isten igéje mindig éppen alkalmasan találja el. Hiszitek-e, hogy ti is alkalmasak vagytok arra, hogy az Isten igéjét elvigyétek? Lapoznátok fel, pillanatra föl velem a római levél elejét, és nézzétek meg, Pál apostol római levél elején milyen elképesztő dolgokat mond az elhívással kapcsolatban. Ha belegondoltok, nektek volt már olyan gondotok, hogy én nem tudok beszélni? Rémlikez nektek? Hogy én nem tudok beszélni. Emlékeztek? Volt ilyen mással is. Az is rémlik. Ki volt ez? Mózes. Pedig, hogyha megnézitek, szerintetek ki volt ez az ember, aki a leghosszabban írta az Isten igéjébe? Tudott aztán beszélni Mózes? Milyen hatalmas zsoltárt írt. Micsoda búcsú beszédeket tartott a népnek. Valami elképesztő. Azt mondja, lehet, hogy rossz igét kerestem ki. De nézzétek meg akkor, talán itt is van egy gyönyörű szép. A 17. vers, első fejezet 17. versében így olvassuk. Római levél első fejezet 17. vers. Az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz hite által él.
Testvéreim, amikor arra bátorítalak benneteket, hogy gyertek, szolgáljatok ezeknek az embereknek, akik Moson-Magyaróváron és Pápán vannak, akkor csak annyit kérek tőletek, hogy osszátok meg a magatok hitét másokkal. Pál apostol azt mondja az egyik gyönyörű gondolatában, hogy a bölcseket és az értelmeseket az Isten kihagyta az ő meghívásából szinte. Emlékeztek rá? Ilyeneket mond. Hanem kiket hív meg? A világ bolondjait, és milyen célból? Abból, hogy senki ne kérkedjék ő előtte. Ha egy pillanatra végig gondoljátok a tanítványok sorát, akik az evangélium első hirdetői voltak, honnan hívta el őket az Úr? Márk 1.19-ben vajon mit olvashatunk? Ment Jézus a tengerparton, ugye a Galileai tengerpartján, és ott volt négy fiatalember, mit csináltak? Hálót kötözgettek. Hát rendkívül magas szellemi tevékenység volt hálót kötözgetni. És mit csinált az Úr? Elhívta őket. Ki volt Péter? Ugyanez. Ugye mondjuk Máté egy viszonylag magasan képzett ember lehetett, hiszen adóügyi begyűjtő volt. De gondoljátok meg, a legmagasabb képzett ember ki volt az egész társaságban? Júdás. Kivel volt a legtöbb baj? Az Úr művében volt azért egy nagyon komolyan képzett ember, emlékeztek. Ki volt ez az ember? Pál. De azért az Úr azt mondhatjuk, hogy az egyszerű embereket találta meg az ő szolgálatára. Hatalmas dolgot tudnak tenni a nagy szellemi képességű emberek, de Pál nem tudta volna a maga szolgálatát elvégezni, hogyha nem lettek volna emberek, akik az ő kezére vizet töltenek, és akik viszik a Pál apostol által elhintett magot máshová. Testvéreim, mindig találhatnánk magunknak valami kifogást, hogy én fiatal vagyok, én nem tudok beszélni, én nem tudok az Úr munkájában semmit tenni. Szerintetek van-e olyan tulajdonságotok, csak egy, amelyet az Úr munkájában kamatoztatni tudtok? Szerintetek mindegyikőtök képes arra, hogy egy pohár vizet adjon? Nagyon egyszerű a kérdés. Mindegyikünk képes, így van? Tehát nincs senki, aki ne lenne alkalmas valamilyen módon az Isten szolgálatára. Emlékezzetek vissza a talentumok példázatára, amit az Úr Jézus elmond az övéinek. Nem az a probléma, hogy valakinek kevés talentuma van. Mi a talentumok példázatában az óriási gond? Hát ez még hagyján, mert ugye a talentumos emberrel mi volt a probléma? Hogy ő egyáltalán nem használta. Testvéreim, amikor hátra vonulunk, és azt mondjuk, hogy én nem tudok az Isten művében szolgálni, akkor azt tesszük, hogy elássuk azt az egy talentumot, és nem kamatoztatjuk az Isten dicsőségére. Testvéreim, nekünk ez az óriási feladatunk, felálljunk, és tegyük azt, amit az Isten ránk bízott. Egységben, Isten lelke, Isten ereje által. Az Úr minket akar az emberek elé állítani. Kérlek benneteket, lapozzátok föl a kedvenc igémet, amit ma reggel a fiatalokkal is megkerestünk, Ésaiás könyve 61. fejezetéből. Ésaiás könyve 60. fejezetéből egy nagyon ismerős fejezet után következik a 61. Itt nálam úgy van fent, hogy az egyik oldalon van a 61, aztán előtte meg a 60-as, látjátok? Itt azt mondja a 60. fejezet első néhány verse, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot. Tudhatjuk-e, hogy mikor kell az Isten népének a világossága felemelkedjen? Milyen állapotban kell felemelkedjen az Isten népének a világossága? Zsóka nénit halljátok? Amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Testvéreim, sötétség borítja-e a földet és éjszaka a népeket?
Felteszem nektek a kérdést. Egy megrendítő történet jutott eszembe, amikor készültem. Van egy fantasztikus történet. Emlékeztek arra a kelet-ázsiai cunamira, ami több százezer embert elpusztított. És volt egy eset, hogy egy bizonyos partszakaszon volt egy 11 néhány éves kisleány, aki visszaemlékezett arra, hogy mit tanult az iskolában, hogy amikor visszavadul a víz ilyen nagy hirtelenséggel, akkor hatalmas szökőár várható. És fellármázták az ő mondás alapján az egész partszakaszt, és azon a területen senki nem vesztette el az életét, emiatt az egy gyermek miatt. Felteszem nektek a kérdést. Mi következik hamarosan erre a világra? Cunaminál nagyobb? Teljes mértékben. Az Úr azt mondja, emlékeztek az ő nagy profétikus beszédében, hogy eljön a vég, ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. Az Úr Jézus hamarosan eljönni készül, és aki nem áll be az övéi közé, azt elviszi a lángoló napszerű, a lángoló kemenceszerű nap. Testvéreim, mi, akik az Isten igéjét ismerjük, tudjuk, hogy cunaminál is nagyobb jön? Mi lett volna a véleményünk erről a kislányról, hogyha azt mondja, hogy hát ő tudja, elmondja a szüleinek, aztán elmennek. A többiek meg oda vesznek. Mert gondoljátok meg, hogyha mi tudjuk, hogy az Úr napja közeleg, itt van a vég, és nem jelezzük az embereknek, nem ezt csináljuk? Ugyanezt történik, hogy tudjuk, hogy itt a vég. Tudjuk, hogy Isten országa közeledik. És nem hirdetjük. Ettől függetlenül a profécia nagyon következetes. Máté 24.14-ben ezt is olvastuk ma a fiatalokkal. Mit mond az ige? Isten országának ez az evangéliuma, sőt nem is azt mondja, hogy az ország evangéliuma. Így fogalmaz, ha helyesen olvassuk a szöveget. Tehát Isten országának az evangéliuma, hogy jön az ország, hirdettetik az egész világon, bizonyságul minden népnek, nem lesz kivétel. Mi lesz azokkal, akik nem állnak be a hirdetők közé? Azt mondja Ellen White, hogy azokat pedig nem láttam többé. Testvéreim, a mi feladatunk, akik ismerjük az igét, ismerjük Isten üzenetét, az, hogy szóljunk a világnak. Mint Noé, építsük a bárkát. Tegyük meg, hogy beállunk ebbe a szolgálatba. Emlékeztek, volt egy ilyen kezdeményezésünk, hogy szombat délutánonként volt egy kis ilyen biblia olvasó körünk, ahol mindig más testvér készült fel más-más biblia szövegből. Emlékeztek rá? És aztán szép lassan ki kell mondjuk, hogy ez meghalt. De például Fehérvárcsorgón egy olyan aranyos kis gyülekezet van, mi is aranyos gyülekezet vagyunk persze, csak nem elég kitartók. Ők ezt folyamatosan csinálják, és a testvéreink hatalmas áldást nyernek a bizonyságtevésben. Hadd bátorítsalak benneteket arra, keressétek, hogy én mit tudok szolgálni az Isten művében. Nem mindenkinek adja az Úr a tanítás ajándékát. De mindenkitől kérdezi az Úr, hogy ki megyen el nékünk. Testvéreim, legyetek ti is azok, akik elmennek. Én is ilyen akarok lenni. Támogassuk egymást. Ragyogjon fel rajtunk az egymás iránti jóságnak és a szeretetnek ez a boldog öröme. Hogy Krisztus, aki nekünk adta a dicsőségét, tényleg meglátszon. Az Isten ezt a kegyelmet

hogy valóban bizonyságul tudjuk hirdetni a te országod evangéliumát minden teremtésnek. Urunk, kérünk, erősítsd meg a mi kezeinket a munkára. Erősítsd meg azokat is, akik úgy érzik, hogy egy vagy két talentumuk van csak. És őrizd meg bennünket az elbizakodottságtól, hogy sok talentumúnak gondoljuk magunkat, de nem gyümölcsöztetjük a te művedben. Annyira vágynánk arra, hogy minél több ember megismerje a te országod örömhírét. Kérünk, tégy bennünket alkalmas eszközeiddé, emberek megvilágosítására. Hozd el minél hamarabb országodat, és segíts, hogy ezt sietetni tudjuk. Kérünk, áld meg ebben fiataljainkat, gyermekeinket is. Add, hogy a szívük te feléd forduljon, és ők legyenek a vezérek, az elöljárók ebben a nagy küzdelemben. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és betöltöd rajtunk ezt a jó dolgot. Fiad által. Amen.

Elkezdenénk akkor a ma esti előadásunkat, amellyel a római levélnek egy újabb szakaszát kezdjük el tanulmányozni, mégpedig a predesztinációról, a predesztináció kérdéséről szóló szakaszt. A római levél 8. fejezet 28. versétől a 39. verséig terjedő szakaszt fogjuk a mai alkalommal tanulmányozni, és mielőtt tanulmányoznánk ezt a szakaszt, azzal hadd kezdjem az előadást, hogy ez a kifejezés, hogy predesztináció, ez egy eléggé leterhelt, vagy sokakban félelmet keltő kifejezés. Ennek pedig egyszerűen az az oka, hogy nagyon sok félreértés van e téma körül. Ugye a predesztináció kifejezéstől a legtöbb embernek az eleve elrendelés jut eszébe, és ebből az eleve elrendelésből az jut eszébe, hogy vannak emberek, akiket az Isten eleve elrendelt üdvösségre, és vannak emberek, akiket az Isten eleve elrendelt kárhozatra. És hát ebből jön egyfajta fatalista világnézet, hogy úgyis az fog történni velem, ami előre megiratott, amit az Isten előre eldöntött, és az ember ez ellen hiába is lázad. Ennek a történelmi gyökerei Augustinusra vezethetők vissza, aki azt vallotta, azt tanította, hogy az emberiség alapvetően egy nagy veszendő massza. Ebből a veszendő tömegből az Isten az ő kegyelméből kiválaszt némelyeket az üdvösségre, az ő életükön megmutatja az ő kegyelmét, némelyek, a többieken pedig az ő jogos haragját, az ítéletét, és ez ellen nem lehet mit szólni, hiszen mindenkinek a jogos kárhoztatás jutna osztályrészül. És aztán Calvin volt az, aki a kettős predesztináció, az úgynevezett kettős predesztinációnak a tanítását megfogalmazta, aki Augustinus tanításához képest még annyival bővítette ki ezt a gondolatot, vagy fogalmazta másképpen ezt a gondolatot, hogy Calvin a római levél magyarázatában a hangsúlyt arra teszi, hogy az Isten akaratának ellenállni lehetetlen. Ha tehát valaki elkárhozik, akkor az csak úgy lehetséges, hogy az Isten úgy akarta. Tehát ennyit tesz még hozzá ehhez az előbbi eszméhez kibővítve ezzel, hogy az Isten akarata szent és megkérdőjelezhetetlen, hogyha emberek elvesznek, akkor az csak azért történhet, mert az Isten úgy akarta. Most ez a gondolat, ez azt hiszem, hogy eléggé félelmet keltő gondolat, és az Isten szeretetét, illetve az Isten lényét is hát kérdőjelekkel veszi körül az ember lelkében, még akkor is, hogyha az ember szóba áll az Isten igazsága gondolatával és a jogos harag, a bűnnel szembeni jogos harag gondolatával, akkor is az emberben könnyen ott marad az a kérdés, hogy vajon én hova tartozok? Vajon az Isten felőlem mit rendelt el? Vajon én hova fogok jutni? Érdemes-e nekem vállalni a küzdelmet, a lemondást, a szenvedést egy bizonytalan üdvösségért? Érdemes-e küszködnöm, ha úgyis az fog történni, amit az Isten eleve elrendelt felőlem. Azért kezdtem ezekkel a gondolatokkal az előadást, hogy legyen egy kis összehasonlítási alapunk, hogy ehhez képest a Biblia mit fogalmaz meg. Természetesen sok oldalról meg lehetne közelíteni ezeket a gondolatokat. Lehetne például idézni azt a Biblia verset, amelyik azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisző benne, akkor el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagy lehetne idézni azt az apostoli gondolatot Pál apostoltól, hogy mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Én azonban most nem szeretném itt tovább folytatni a teológiai polémiát, és ezt a kérdést körüljárni, hogy most akkor mit jelent és mit nem jelent a predesztináció. Reménységem szerint, mire eljutunk a 11. fejezet végéig, addigra kapunk egy kérdést, hogy Pál apostol a római levélben a Biblia más részeivel összhangban mit tanít erről a kérdésről. A mostani alkalommal, tehát a 8. fejezet 28. versétől terjedő szakaszt kezdjük el tanulmányozni, és én hadd fogalmazzam meg egy kicsit radikálisan a saját felosztásomban a római levél gondolatmenetét, hogy a 8. fejezet 27. verséig Pál apostol kifejtette a hitáltali megigazulás gondolatát, elvezette a gondolatmenetet addig, hogy hogyan lehet az Isten törvényét betölteni és így engedelmeskedni az Istennek,
És most ezután szól a predesztináció kérdéséről, és utána a 9. fejezettől kezdve már az én megfogalmazásom szerint nem egyszerűen a predesztináció kérdéséről szól, hanem az isteni előre rendelés, vagyis predesztináció fényében szól Izraelről, a kiválasztásról, szól a hitáltali megigazulás és Izrael kapcsolata, és szól Izrael kiválasztásának a kérdéséről abban a tekintetben, hogy mi lesz a sorsa Izraelnek ennek a fényében. Tehát mondhatnánk így is, hogy a 9-től 11. Fejezetig terjedő szakasz az nem egyszerűen a predesztináció kérdéséről szól, hanem a predesztináció és a hitáltali megigazulás fényében az Izrael kérdésről fog szólni. Tehát az Izrael kérdésről szól elsősorban, a predesztináció és a hitáltali megigazulás fényében, vagyis mind a kettőről további információkat fogunk kapni, a hitáltali megigazulásról is, az isteni előrerendelkezésről is, de hogy így mondjam, hogy egy hívő ember számára a predesztináció gondolata mit jelent, ezt a 8. fejezet 28. verstől a 39. versig lehet megérteni a legtisztábban, mert utána már alkalmazza ezeket a gondolatokat, és tovább mélyíti ezeket a gondolatokat. És annyit hadd jegyezek meg, hogy én azt látom, hogy Calvin ezen a ponton tér el attól, ahogyan én értelmezem például. Calvin tagadta, hogy ez a szakasz, amit ma veszünk, a predesztináció kérdéséről szólna. Én egy kicsit radikálisan szembenállva vele azt mondom, hogy ez a kérdés szól a predesztinációról, ez a szakasz szól a predesztinációról, és a további annak a fényében az Izrael kérdésről. Nézzük akkor, hogy mit ír itt az apostol. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, aki esetezik is érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Szorongatás? Nyomorúság? Szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, hogy te érted gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágójuhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Hadd kezdjem azzal, mielőtt így részletekbe mennék, hogy egy néhány kifejezést hadd pontosítsak. Az egyik, hogy az eleve szót, azt mondhatnám így is, hogy eleve ki kell javítani, mert hogy a jelentése az, hogy előre. Nem olyan nagyon nagy a különbség a között, hogy eleve elrendelni valamit, vagy előre elrendelni valamit. Van egy pont, ahol lényegtelen ez a különbség. Én azért tartom fontosnak, hogy mégis pontosítsuk ezt a részletet, mert az eleve kifejezés az eleve meghatározza a gondolatunkat. Ott sokkal kevésbé kap hangsúlyt az, hogy előre rendelkezésről szól a Biblia, és nem eleve elrendeltségről szól a Biblia. Arról szól, hogy az Isten előre elrendel dolgokat. Ezen a ponton hadd hangsúlyozzam ki, hogy van predesztináció, ami azt jelenti, hogy előre rendelkezés, előre rendelkezni. A Biblia tanít arról, hogy igen, az Isten hozott előre rendeleteket
az emberi életekről, az emberek életéről. Nem az a kérdés, hogy van-e predesztináció, vagy nincsen predesztináció, hanem az a kérdés, hogy milyen alapon van a predesztináció, hogy ez megérthető-e, megragadható-e, és hogy mi a lényege a predesztinációnak, miről szól a predesztináció tanítása, mi a lényegi üzenete ennek a gondolatnak, hogy az Isten előre elrendelt bizonyos dolgokat az emberről. Tehát ezt szerettem volna elmondani, hogy az eleve szót mindenütt nyugodtan ki lehet javítani arra, hogy előre. Ez alapján ebben a szakaszban olvashatunk előre rendelésről és előre ismerésről. És akkor most ezek után nézzük, hogy mit is mond az apostol. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Az itt szereplő kifejezések, hogy az ő végzése, az ő rendelete. Az Isten rendelete szerint. A hivatalosak pedig azt jelenti, hogy meghívottak, elhívottak. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra van. A minden javukra van kifejezést így lehetne lefordítani, hogy minden együtt munkálkodik a jóra az ő életükben. Minden együtt munkálkodik, az ő javukra munkál, a javukra szolgál az életükben. Ez egy hatalmas nagy gondolat, hogy az ember életében bár nem minden jó, de minden a javára lehet. A Biblia nem hozza azt az ámítást, nem hirdet olyan üzenetet, hogy ha az ember hívő lesz, akkor csak jó dolgok fogják érni az életét. Ez egy nagyon nagy csapda, nagyon sok ember kerül ebbe a csapdába, hogy elkezdi keresni az Istent, elkezd járni az Isten útján, és amikor csapás éri az életét, amikor bajok jönnek csőstül, akkor körülnéz és azt mondja, hogy most mi van? Elhagyott az Isten? Nem szeret engem az Isten? Mi nem abból tudjuk eldönteni, hogy az Isten szerete bennünket, vagy sem, hogy jó lesz az a dolog, ami ér bennünket, vagy pedig fájdalmas. Mert az Isten nem azt mondta, hogy akik őt keresik, akik őt szeretik, akik őt követik, azoknak minden jó lesz az életükben, hanem azt mondta, hogy minden a javukra fog munkálkodni, minden a javukra fog válni. Tehát azt mondja az Isten, hogy még a rossz dolgokat is a jó szolgálatába tudja állítani azok életében, akik az Istent szeretik. Bármi éri az ő életüket, minden az ő javukat, az ő fejlődésüket szolgálja. És itt szeretném meghatározni, hogy mi is az a jó, amit az Isten ki akar munkálni az ember életében. Jeremiás próféta könyvében van egy Biblia vers, amelyikben azt mondja az Isten, hogy én tudom az én gondolatomat, amelyet én felőletek gondolok, hogy békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Hogy kívánatos véget adjak néktek. A szöveg környezet pedig az, hogy Isten bejelenti Jeremiás prófétán keresztül, hogy 70 éves babiloni fogság fog következni a zsidó népre. És az Isten ekkor, amikor ezt bejelentette, hogy most fogság következik, ekkor azt mondta, hogy de ne gondoljátok azt, hogy én rosszat gondolok felőletek. Én tudom az én gondolatomat, amelyet felőletek gondolok. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. Máshol így mondja ezt a Biblia, ezt a gondolatot, hogy az Isten akiket szeret, azokat megfed és megfenyít. Azért, hogy az örök életre felkészítse az ember jellemét, azért, hogy megtisztítsa az engedetlenségből, és alkalmassá tegye az Isten országára. Ennek érdekében az Isten nehézségeket és bajokat is felhasznál. Gondoljunk csak bele, hogy mi lenne a mi életünkkel, hogyha nem lennének nehézségek és megpróbáltatások. Valószínűleg könnyen eljutnánk oda, hogy mi milyen jók vagyunk. Mi megérdemeljük, hogy az Isten áldásokkal vegyen körül bennünket. Valószínűleg ennél tovább is jutnánk, és egyfajta követelőző lelkület alakulna ki bennünk az Istennel szemben. Úgy gondolkoznánk, hogy természetes, hogy az Isten minden kérésünket kielégíti. És valószínűleg még ennél is tovább mennénk, és a környezetünkben levő embereket ítélgetnénk, és szembefordulnánk velük, és valószínűleg nagyon kevéssé értenénk meg azokat, akik bajban és nehézségben vannak. A gyakorlati tapasztalat sajnos azt mutatja,
hogy leginkább az az ember tud együtt érezni a másikkal a bajban és a nehézségben, aki maga is átélt már fájdalmakat és nehézségeket. Ezek nélkül az ember nagyon könnyen büszkévé, magabízóvá, nagyon könnyen türelmetlenné és erőszakossá válik másokkal szemben. Az Isten ezért nem azt teszi, hogy eltávolítja a bajokat és a nehézségeket a mi életünkből, hanem elforgatja, hogy a bibliai kifejezés ezt megfogalmazza az Ószövetségben, az Isten elforgatja a bajokat, a javunkra fordítja ezeket a bajokat, azáltal, hogy a nevelésünk, a megváltozásunk szolgálatába állít minden nehézséget. Ezt jelenti tehát az a gondolat, hogy minden együtt munkálkodik a jóra az ő életükben. Minden dolog, ami az embert éri, az Isten kezében eszközzé válik arra, hogy az üdvösségét munkálja az embernek. De kiknek az életében lehet minden dolog ilyen? Azt mondja az apostol, hogy azoknak, akik az Istent szeretik. Figyeljük meg először is azt, hogy nem azt mondja, hogy akiket az Isten szeret. Mert azért sem ezt mondja, mert az Isten mindenkit szeret. Mert az Isten a világot szerette úgy, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ebben nincs különbség ember és ember között, hogy az egyik embert szereti az Isten, a másik embert pedig nem szereti az Isten. Az Isten minden embert szeret. Minden emberért odaadta az életét, és minden embernek adott kegyelmet, mert minden ember nyert életlehetőséget ezen a földön. Hanem azt mondja, hogy akik az Istenhez szeretettel viszonyulnak, akik az Istent szeretik, azoknak az életében válhat minden a javukra, munkálhat minden együtt a jóra. Vagyis azt mondhatjuk ki első következtetésként ezzel a verssel kapcsolatban, hogy a dolgok, ami életünkben nem önmagukban jók vagy rosszak. Nyilván kapcsolódnak ilyen érzések hozzá. Vannak dolgok, amiknek örülünk, és vannak nem szeretem dolgok az életben. De hogy egy önmagában jó dolog tényleg az én javamra szolgál-e, az nem csak attól függ, hogy ahhoz a dologhoz hogyan viszonyulok, hanem hogy az Istenhez hogyan viszonyulok. Az Isten ajándékai és áldásai kifejezett átokká válnak akkor, ha az Istentől elkülönülve, az Istennek hátat fordítva az ő beszédéről tudomást nem véve él vele az ember. Ez az, amit az utolsó időre nézve Jézus Krisztus Máté Evangélium a 24. fejezetében így mondott, hogy az emberek esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek. Ezek önmagukban nem rossz dolgok. De amikor ezek a dolgok egy elkülönüléssel, Istennel való szembenállással történnek, akkor az önmagukban áldásul adott dolgok átokká válnak. Lekötik az ember figyelmét, önzővé teszik az embert, és elkülönítik az Isten keresésétől és követésétől. És ugyanígy elmondhatjuk, hogy arra lehetne számítani, hogy a bajok és a nehézségek azok lázadóvá teszik az embert. Ez a természetes, ez a magától értetődő. De amikor valaki bízik az Istenben, amikor valaki meggyőződött, hogy az Isten lehet szeretni, az Isten bizalomra méltó lény, akkor tudja azt mondani, hogy bár most fáj valami, de én azt a nehézséget, azt a bajt, azt felhasználom arra az életemben, hogy a bizalmamat kiéljem, hogy a bizalmamat gyakoroljam az Isten iránt. Hitet tanúsítani az Isten iránt akkor kell, amikor az ember nem látja a megoldást, nem látja a kiutat. Hogyha nem lennének bajok és nehézségek, akkor nem tudnánk megtanulni, bízni az Istenben és rábízni magunkat. Azoknak a javára tudja fordítani az Isten a nehézséget, akik bizalommal az Isten kezéből fogadják el az életük nehézségeit. Tehát akik az Istent szeretik, azoknak válik minden a javukra, méghozzá úgy, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Ezek az emberek az Isten rendelete alapján elhívottak. Amikor ezt elolvassuk, akkor azt lehet mondani, hogy milyen érdekes, hogy az Isten ez alapján, a szempont alapján döntött el, hogy kiket fog elhívni.
Hát akkor most az Isten egy önző lény, aki azt mondja, hogy aki engem szeret, azt én is szeretem, azt elhívom, annak az életében mindent jóra fordítok. Amikor az ember az Istent szereti, akkor nem lehet elkülöníteni ezt a gondolatot attól, hogy azt a lény szereti, aki az önzetlenség forrása és az igazság forrása. Istent szeretni és az önzetlenségre odaszánni magunkat, az ugyanaz a fogalom. Az Istent szeretni és az igazságot szeretni, az ugyanaz a gondolat. Mivel az Isten lénye, lényének a lényege az élet alapja, ezért ha valaki az Istent szereti, az nem azt jelenti, hogy ez a szempont egy személyválogatás lenne az Isten részéről, hanem az élethez való viszonyulásnak a helyes viszonyulása. A helyes viszonyulás az élet alapjaihoz. Ezt jelenti az Istent szeretni. De akkor itt tegyünk fel egy kérdést, hogy hogy is van ez, ki szeretheti az Istent? Vannak emberek, akik eleve úgy születnek meg, hogy ők olyan Isten szeretők, és vannak emberek, akik akárhogy küzdenek, nem tudják szeretni az Istent. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy azt mondja valaki, hogy jó neked, hogy te tudsz hinni. Én nem kaptam ezt a kegyelmet az Istentől. De akkor hogy is van ez a kérdés? Itt szeretnék visszautalni a római levélen belül egy Biblia versre. Ez a kifejezés, hogy akik az Istent szeretik, ez a kifejezés nagyon hasonlít ahhoz a kifejezéshez, amit a római levél 5. fejezet 5. versében mondott az apostol. Ez pedig így hangzik, hogy minket a reménység nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Ebből a Biblia versből, ennek a két versnek az összehasonlításából az derül ki, hogy az Istent az ember nem magától szereti. Nincs olyan, hogy az egyik ember magától képes az Istent szeretni, a másik ember pedig képtelen az Istent szeretni. Hadd fogalmazzam meg, minden ember képtelen önmagától az Istent szeretni. Ami emberi természetünk lényege, az az Istennel szembeni ellenállás és az Isten előli menekülés. Születésünknél fogva, természetünknél fogva egyikünk sem képes arra, hogy az Istent szeresse. Az Isten iránti szeretet az egy válasz a mi életünkben. Méghozzá az Isten irántunk való szeretetére adott válasz. Az az ember tudja az Istent szeretni, aki az Isten szeretetét befogadta. Aki szóba állt az Isten ember iránti szeretettel, aki elhitte, megragadta az Isten iránta való szeretetét, és ez megindítja a szívét, és válaszol az Istennek szeretettel. Az ember nem magától, a maga lelkéből képes az Istent szeretni, hanem az Isten szerelme kitöltetik az ember szívébe a Szentlélek által. Tehát az az ember képes szeretni az Istent valósággal, nem csak a szavaival, akinek a szívében maga Isten tudja kimunkálni ezt a szeretetet. És akkor most menjünk még visszább a római levélben, a 2. fejezetig. A 2. fejezetben pedig azt olvastuk, hogy az Isten az ítéletben, az 5. versben, hogy a te meg nem tértséged, a te szíved keménysége szerint gyűjtesz magadnak haragot. Azt olvassuk tehát, hogy az Isten az ítéletben azt vizsgálja meg, hogy egy ember mennyire engedett a Szentlélek munkájának, vagy mennyire keményítette meg a szívét a Szentlélek munkájával szemben. Vagyis akkor, ha mindezeket egymás mellé tesszük, és végig gondoljuk a római levélből, milyen választ adhatunk arra, hogy ki az, aki tudja az Istent szeretni? Kire állhat ez a mondat, hogy aki az Istent szereti, annak az életében minden egyes dolog, a leggyötrelmesebb, legfájdalmasabb dolgok is a javára szolgálnak? Röviden én úgy fogalmaznám meg, hogy az, aki nem keményíti meg a szívét a Szentlélek munkájával szemben, aki nem fordul el az Isten iránta való szeretetének a szemlélésétől, hanem helyet ad a lélek munkájának, annak az embernek a szívébe az Isten lelke, az Isten szerelmét fogja kitölteni. Én amikor egy néhány évvel ezelőtt, nem régen döbbentem erre rá, egy néhány évvel ezelőtt
ezt a római levélből megértettem, akkor fogalmazódott meg bennem az, hogy igen, az Isten mindenki előtt kinyitotta az üdvösség ajtaját. Az Isten ennyire szélesre tárta az üdvösség ajtaját. Nem azt mondta, hogy vannak bizonyos emberek, akik képesek engem szeretni, én is őket szeretem, és őket segítem, és az üdvösségre segítem őket, hanem az Isten felkínálja mindenkinek az ő segítségét a Szentlélek által. És aki ezt elfogadja, aki a szívét megnyitja ezelőtt a szeretet előtt, azt az Isten elvezeti oda, hogy szeretettel válaszoljon az ő szeretetére. Annak az embernek az életében az Isten kimunkálja az Isten iránti szeretetet, ragaszkodó, hűséges szeretetet. Ez egy hatalmas nagy dolog, nem? Akkor nincsenek eleve elkárhozott emberek, és nincsenek eleve üdvözülendő emberek. Hanem vannak olyan emberek, akik engednek az isteni vonzásnak, és végül nem állnak ellent, ezért az Isten szeretete kitöltethet a szívükbe, és vannak olyan emberek, akik megkeményítik a szívüket az Isten szeretetével szemben, és ezért bármennyire szereti őket az Isten, tehetetlenné válik a szeretete az ő életükben. Mert az Isten szeretete szabadságot jelent, nem kényszeríti önmagát rá egyetlen ember életére sem. Az ember viszonyulása, az ember válasza dönti el, hogy az életére állni fog-e az, hogy minden az ő javát munkálja, hogy minden együtt munkálkodik a jóra. Jézus Krisztus ezt így fogalmazta meg János Evangélium a 12. fejezetében, én, hogyha felemeltetem-e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Hogyha felemeltetem-e földről, ha valaki a Golgotai kereszt áldozatban meglátja az Isten szerelmét, ahogy ezt a Római Levél 3. fejezetéből megérthetjük, ahogy erre az 5. fejezet is visszautal. Ha valaki szemléli az Isten értehozott áldozatát, és nem okoskodik, és nem a maga útján kíván járni, hanem egyszerűen csak szemléli és átadja magát ennek a szeretetnek. Ha valaki nem áll ellent, akkor végül az isteni szeretet magához fogja őt vonni. Végül el fogja az életében végezni ezt a munkát. De az életünk dolgai akkor válnak a jobbunkra, hogyha helyes az Istenhez való viszonyunk. Amikor mi az Istent szeretjük, amikor az Isten iránti szerelem, ragaszkodó szeretet van a szívünkben, akkor történhet bármi az életben. Akkor az áldások valódi áldások lesznek, és az átkok, a megpróbáltatások áldásra fordulnak vissza. Fájdalmakon keresztül, küzdelmeken keresztül, mégis a jót munkálják ki az ember életében. Hatalmas nagy üzenete van tehát ennek a gondolatnak. Tudjuk. Mi tudjuk azt. Ez egy alaptanítás, ahogyan leszögezi az apostol. Mi ezt tudjuk, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, akik az Isten iránt ragaszkodó, odaadó szeretettel vannak, akik az Isten, itt a görög kifejezésben az agapé kifejezés szerepel, az Istennek erre a felfoghatatlan szeretetére, amely nem az, hogy szeretlek, mert méltó vagy a szeretetemre. Szeretlek, mert érdekemben áll, hogy szeresselek téged. Hanem így lehetne megfogalmazni ennek a fogalomnak a lényegét, hogy szeretlek, mert szeretlek. Szeretlek attól függetlenül, hogy nem vagy méltó rá. Szeretlek annak ellenére, hogy nem érdemled meg. Szeretlek attól függetlenül, hogy nem függök tőled. Szeretlek attól függetlenül, hogy te lázadsz ellenem. Amikor ez a szeretet megérinti az ember szívét, és ugyanez a szeretet megszületik benne, akkor lehet elmondani, hogy valaki az Istent szereti. Aki az Istent csak azért keresi, mert bajban vagyok, az még nem agapé szeretettel szereti. Annak érdekében áll az Istenhez közeledni, és természetesen az Isten nem veti meg az embernek ezt a közeledését sem, de szeretné feltenni a kérdést, hogy miért keresel engem? Miért van rám szükséged? Engem keresel, vagy a problémád megoldását keresed nálam? A személyem fontos számodra, vagy engem, vagy téged az én lényem nem érdekel, csak eszközként kívánsz használni. Az Isten azt szeretné, hogy az ember
gondolkozása, válasza letisztuljon ebben a kérdésben. És az Istent, az igazságot, a szeretetet önmagáért szeresse. Függetlenül attól, hogy mi ennek a következménye. Függetlenül attól, hogy ez adott esetben azt jelenti, hogy baj és nehézség éri, mert az Isten iránti ragaszkodó szeretet döntése miatt emberek fordulnak vele szembe. Esetleg anyagi haszontól esik el, mert ugyan senki nem korlátozná, hogy ő bizonyos dolgokat megtegyen, hanem önmaga korlátozza önmagát, mert szereti az Istent, és az Istennel való közösség fontosabb számára, mint a pillanatnyi haszon. Ez a kérdés tehát, hogy akik az Istent szeretik, ez a kérdés azt jelenti az ember számára, hogy miért keressük az Istent. Hogy amikor mi az Isten lényével foglalkozunk, amikor az Istenhez való közeledés gondolata foglalkoztat bennünket, akkor mit keresünk mi? Megoldásokat keresünk az életünk bajaira? Vagy pedig azt a lényt keressük, aki méltó arra, hogy elfogadjuk és kövessük, mert olyan szeretetet tanúsított irántunk, amely szeretet megindított bennünket? Azoknak tud javára válni az Isten keresés, akik ezzel az indoklást nem igénylő szeretettel keresik az Istent. Akik az Istent hasonlóan szeretik, mint ahogy az Isten szerette őket. Szeretlek, mert szeretlek. Nem egyszerűen azért szeretlek, mert szükségem van rá, és nem is egyszerűen csak azért szeretlek, mert jól bánsz velem, hanem azért szeretlek, mert szeretlek. Mert a te lényed, az, aki vagy, az vonzó számomra. Akik így viszonyulnak az Istenhez. Akik nem abból indulnak ki, hogy bajért engem, nem szeret engem az Isten, és én sem szeretem az Istent, hanem abból indulnak ki, hogy az Istent szeretem. Ez az alapállásom. Az Isten iránti bizalommal élem az életemet. Azoknak minden a javukra fordul az életben. Azoknak minden együtt munkálkodik a jóra, mint akik az ő rendelete szerint elhívottak. Mint akik felől az Isten, a mindenható Isten rendeletet hozott és elhívta őket az üdvösségre. A következő vers megmutatja azt, hogy miért hívta el őket az Isten. Mert akiket előre ismert. Az Isten ezt a viszonyulást, hogy ki az, aki ezzel az odaadó feltétlen szeretettel válaszol az isteni szeretetre, az Isten ezt a viszonyulást nem meghatározta az ember életében, hanem előre ismerte. Ez egy nagyon fontos különbség és lényegi különbség. Nem mindegy, hogy valaki azért tud elmondani dolgokat, hogy mi fog történni, mert ő eldöntötte, hogy ez az ember így fog viszonyulni, és innen ki tudom számítani, hogy mit fog reagálni, mit fog tenni. Vagy pedig előre ismeri, hogy hogyan fog viszonyulni, és elfogadja ezt a viszonyulást, figyelembe veszi a tervek készítésénél ezt a viszonyulást, és mindent úgy rendez össze az életben, hogy az aztán ezt a pozitív viszonyulást, ezt a szeretetet, ezt kimunkálja, elmélyítse. A ragaszkodó szeretetet kimunkálja az ember életében. Ez tehát az előre rendelésnek, vagy más szóval a predesztinációnak az alapja. Az Isten nem elrendelte, hogy ki fog üdvözülni és ki fog elveszni, hanem az Isten előre ismerte, hogy ki hogyan fog viszonyulni az igazsághoz, hogyan fog viszonyulni a Szentlélek szívekben végzett munkájához, az ő szabadságával hogyan fog élni, és mivel az Isten ezt előre ismerte, ezért hozott előre rendeletet. És most nézzük meg, hogy mit is rendelt el az Isten azokról, akikről azt ismerte előre, hogy válaszolni fognak az ő szeretetére szeretettel, odaadó szeretettel. Mert akiket előre ismert, tehát akik felől előre ismerte azt, hogy az Istent szeretni fogják. Azokat az Isten előre el is rendelte, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Még egy gondolat erejéig hadd térjek vissza az előreismeréshez. A Biblia szerint ez egy egyedülálló isteni tulajdonság. Mi nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy feltételezünk egy emberről valamit.
feltételezzük, tudni véljük, hogy hogyan fog reagálni egy-egy dologra. És ennek megfelelően viszonyulunk hozzá. És nagyon sokszor nem csalódunk, mert úgy viszonyultunk hozzá, azt váltottuk ki belőle. És lehet próbát tenni. Mi történik akkor, amikor nem az előfeltételezéseimre, nem az előítéletemre hallgatok, hanem szeretettel közeledek a másik emberhez. Lehet, hogy kiderül, hogy ez az ember még mosolyogni is tud az életben. Lehet, hogy képes barátságosan reagálni, és nem morcosan bánni velem. Csak egy dolog változott meg, hogy én milyen előítélettel közeledtem hozzá, vagy mennyire előítélet nélkül közeledtem hozzá. Az Isten azonban nem egy ilyen lény. Így mondja az egyik ószövetsége ige, mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Mi lelketekben készül, én tudom, mondja az Isten. Én tudom a gondolatot, amely szerint cselekedni fog, mondta Izraelről, amikor majd bemegy Kánaán földjére. Már most tudom az ő gondolatát, amely szerint cselekedni fog. Az Isten tehát nem kiváltja a mi viselkedésünket az ő hozzánk való viszonyával. Ha az Isten váltaná ki a mi reakcióinkat az ő magatartásával, akkor szeretetet váltana ki belőlünk. Mert az Isten minden embert szeret. Ezt hadd hangsúlyozzam ki még egyszer. Nem az dönti el, hogy ki hova fog jutni, hogy kit szeret az Isten, és kit nem szeret az Isten, mert az Isten minden egyes embert szeret. Mégis van egy titok. Az emberi lénynek a titka. A Biblia két titokról beszél. Az egyik titok a hitnek a titka, a másik titok pedig a bűnnek a titka. Van a hitnek is titka, és van a bűnnek is titka. Valahol titok az, hogy egy emberi lény, egy emberi személyiség miért úgy dönt, ahogyan dönt. Miért van az, hogy egy ember már tudja, hogy rossz az, amit tesz. Már tudja, hogy az nem lesz jó, neki sem lesz jó. Miért van az, hogy mégis jár, mégis tovább megy azon az úton. És miért van az, hogy valaki emberileg nézve nem kéne, hogy bízzon az Istenben. Felőrlődött az élete, tönkrement, csapások sújtották. Hát józan ember ilyenkor már nem bízik az Istenben. Miért van az, hogy valaki mégis bizalmat szavaz az Istennek? Miért van az, hogy mégsem lázad fel ellene? Miért van az, hogy valakit jóléttel vesz körül az Isten, áldásokkal halmozza el, és mégis szembefordul vele? Van a bűnnek titka, és van a hitnek titka. Az emberi léleknek olyan mélységei ezek, amikre nézve azt mondja Jézus Krisztus, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Azt mondja az Ószövetség, hogy csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerhetné azt. És kimondhatná azt, hogy én megtisztítottam a szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől. A saját szívünkben sem tudjuk felismerni, hogy miért pontosan úgy döntöttem. Ezt a titkot azonban az Isten ismeri előre. Tudja, hogy egy ember a szíve mélyén hogyan fog viszonyulni az ő szerető hívásához. Előre ismeri azt, hogy mikor, milyen válaszokat fog adni. Hiszen azt is mondjuk ki, hogy ezek nagyon sokféle válaszok egy ember életén belül. Nem úgy van, hogy van valaki, aki jó válaszokat hoz, és mindig jó választ hoz. Ilyen embert nem ismerek. És olyan embert sem ismerek, aki csak rossz választ hoz. Jézus azt mondja János Evangélium a 3. fejezetében, hogy az pedig a kárhoztatás, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Inkább szerette. Egyik emberi élet sem úgy indul el, hogy csak az egyiket szereti. Nem úgy van, hogy csak az igazságot szereti valaki, csak az Istent szereti. És nem úgy van, hogy csak a bűnt szereti valaki, és csak a lázadás oldalán foglal állást. Hanem van ez is, meg van az is. És ember meg nem tudja mondani, hogy mi lesz a végeredmény. Az Isten tudja.
az Isten tudja azt, hogy egy ember végül melyiket fogja inkább szeretni. Mondhatnám úgy is, hogy az emberi élet az egy kikristályosodási folyamat, ami döntéseinkkel, ami gondolatainkkal, ami érzelmeinkkel lépésről lépésre haladunk, vagy az igazság mélyebb szeretete, az Isten iránti mélyebb szeretet felé, vagy pedig az Istennel szembeni lázadásban a bűn szeretete felé, az önzés szeretete felé. És ez kristályosodik ki egy-egy ember lelkében, hogy mi határozza meg az ő döntését, hogy inkább melyik késztetésre hallgat, hogy inkább a szeretetet követi, vagy inkább az önzés törvényét követi. Nos, ez az, amit az Isten előre ismer. Ezt ember nem ismeri előre. Ezt ember még saját magáról sem lehet abszolút bizonyossággal, hogy én szeretem a jót, én biztos, hogy üdvözölni fogok. Mert jöhetnek olyan élethelyzetek, amikor olyan csapdában érzi magát, hogy kiderül, hogy ő nem csak a jót szereti, hogy ő szereti a rosszat is. Hogy jól esik neki időnként a lázadás útján járni. Az Isten viszont azt mondta, hogy akikről előre ismerte azt, hogy végül rávehetők a szeretetre. Hogy el lehet érni, hogy következetesen válasszák az Isten iránti szeretetet az életükben. Akikről az Isten ezt ismerte előre, azokat előre elrendelte, és azt rendelte el felőlük, hogy az ő életük Jézus Krisztushoz hasonlóvá váljon. Jézus Krisztus életéhez váljon hasonlóvá. Így olvassuk, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Az ábrázat, a karakter, az a jellem, az emberi lény a maga megnyilatkozásaival és gondolkozásmódjával. Azt rendelte el az Isten, hogy ők Jézus Krisztus személyiség jegyeit elnyerjék, hozzá hasonlóvá váljanak, ahogyan a testvérek egy családon belül hasonlítanak egymásra. Hogy Jézus legyen az elsőszülött sok atyafi között, Jézus nem szégyel testvéreinek nevezni bennünket, és ha Jézus testvérünk, akkor az azt jelenti, hogy a mi életünkben pedig Jézus ábrázata is látható, hiszen testvérünk. Az Isten ezt rendelte el, vagyis azt rendelte el, hogy hogyan fogja kimunkálni az ember életében azt a szeretetet, azt a viszonyulást, azt a gondolkozásmódot, azt a lelkületet, amely olyan jól látható az evangéliumokból, amikor Jézus életét szemléljük, amikor Jézus életéről gondolkozunk. Ezt az Isten elrendelte. Ezt az Isten megtervezte, az ő előre ismerése alapján tudta, hogy kinek hol, miben kell, miben szorul erősítésre, kinek hol és miben kell segítséget nyújtani, mikor, milyen hatások segítik az embert előre, és az Isten ezt nem csak előre ismerte, de a mindenható Isten ezt előre elrendelte. Erről rendeletet hozott. Hatalmas nagy dolog. Ennek van egy dokumentum, ezt lefektette előre, ezt írásba foglalta, ezt a rendeletet. Hogy az ember milyen segítséget kapjon meg, az élete bizonyos fordulópontjait, milyen pontjain milyen segítségben részesüljön ahhoz, hogy az életében kialakuljon ez a cél, a jelleme megváltozzon, Krisztushoz hasonlóvá váljon, és így az üdvösségre alkalmas legyen. Hogy az Isten az ő életéről, az ember életéről elmondhassa, hogy íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ahogy Jézusban gyönyörködött. Ez pedig a következő folyamat során valósul meg, ezt a 30. vers fogalmazza meg, akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Tehát azt mondja, hogy akikről az Isten ezt előre ismerte, hogy a szeretetére szeretettel fognak válaszolni, nem csak egyszer, nem csak kétszer, nem csak időnként, hanem elvezethetőek addig a döntésig, hogy folyamatosan, kitartóan, küzdelmek árán is, de az Isten mellett foglalnak állást. Akikről az Isten ezt ismerte előre, azokról elrendelte, hogy az életük egy pontján megkapják az isteni hívást.
őket az Isten megszólítja, és az Isten üdvösségre hívó szavát meghallhatják, úgy, hogy arra válaszolni is fognak. Az Isten nem csak egyszer hívja az embert. Minden embert hív, minden embert többször is hív, de akikről azt ismerte, hogy pozitív választ adnak, azok felől rendeletet alkotott ezekről a hívásokról. Azoknak az életében eltervezte, hogy mikor, hogyan fogja megszólítani az életüket. És ezek az emberek, amikor beszélgetünk velük, és megkérdezzük őket, hogy hogyan élték meg ezt, hogyan jutottak el ide, nem egy közülük arról szól, hogy az Isten már korábban is hívta őket. Valami miatt mégsem tudtak azonnal válaszolni. De volt egy pont az életükben, amikor lehetetlen volt ellenállni ennek a hívásnak. Van egy jó ismerősöm, akit éveken keresztül látogattam, beszélgettünk, ugye lelkészként ez feladatom is, és láttam, hogy hívja őt az Isten, láttam, hogy vonja őt az evangélium. Azt is láttam, hogy nem tud dönteni. És hát az évek alatt eljutottam oda, hogy azt mondtam, hogy lehet, hogy valamikor fog dönteni, de az valószínűleg már nem akkor lesz, amikor én ott leszek abban a gyülekezetben. És ez egyszer csak megkeresett, és azt mondta, hogy ő azt élte át, hogy az Isten utolsó hívással hívta. Nem oldottak meg a problémák, amik visszatartották őt a döntéstől, de azt élte át, hogy ha ő most nem válaszol, akkor az utolsó hívást kapta meg az üdvösségre. Nekem ehhez semmi közöm nem volt. Nem én csináltam ezt. Az Isten elrendelte, hogy a meghívást átadja ezeknek az embereknek. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. Az Isten elrendelte azt, hogy a megigazulás folyamatán végig fogja vezetni őket. És múlt időben beszél mind a kettőről, és múlt időben beszél arról is, hogy akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Befejezett tényként beszél az ő üdvösségükről, mert bizonyos az üdvösség, mert ismeri az ő szükségleteiket, előre ismeri az ő személyiségüket, és tudja, hogy a rossz döntéseket hogyan tudja jóra forgatni az életükben, és hogyan tudja elérni, kimunkálni bennük, hogy következetes szeretettel viszonyuljanak az Istenhez. Ezért az Isten elrendelte ezt az utat, és végig viszi ezt az utat, a maga részéről eldöntötte, és ennek a jegyében munkálkodik az emberért. Miért beszél erről a kérdésről az apostol? Miért ezzel folytatja a római levelet? Itt egy hatalmas nagy örömhírt helyezett el az apostol. Az eddigi szakaszokban, az első 8 fejezetben egy olyan folyamatról szólt, ami tele van emberileg nézve bizonytalansági tényezőkkel. Onnan indul ki ez a folyamat, hogy egy ember el tud-e oda jutni, hogy felismeri a maga szükségletét, belátja-e azt, hogy segítségre van szüksége, rá tud-e döbbenni arra, hogy ő neki szüksége van az Isten kegyelmére. Fel tudja ismerni azt, hogy ő bűnös, vagy a maga életében az önigazságot keresi, önmagát igazolja. Ez egy nem egy könnyű dolog. Hát ha voltunk már így az életben, hogy meg kellett győzni valakit arról, hogy nincs igaza, aki meg volt győződve arról, hogy igaza van, akkor tudjuk, hogy ez nem olyan egyszerű dolog az életben. Eljut egy ember oda, hogy belássa maga lelki szegénységét? Mert Jézus azt mondta, hogy az Isten országába vezető út kapuja, hogy az ember felismeri a maga Istenre szoruló voltát, az Istenre szorultságát. Aztán a következő tényező, hogy amikor az ember rádöbben arra, hogy nyomorult, hogy egyszerűen fogalmazzak, akkor hogyan lehet elvezetni odáig, hogy ne emberi megoldásokat keressen, hogy felismerje, hogy nincsen emberi megoldás, hogyan lehet elvezetni oda, hogy de ne törjön össze, hanem higgy el, hogy van megoldás? Hogyan lehet elsegíteni oda, hogy az Isten által felkínált megoldást elfogadja? Ez sem olyan magától értetődő. Az emberi természetben az van benne, hogy ha nem tudok már menekülni azelől, hogy valami baj van, akkor azt mondom, hogy vagy összetörök úgy, hogy feladom az egészet, vagy pedig nekiállok, és
majd akkor én ezt most megjavítom. Ez megint egy sokfelé ágazó rész. Hányféle úton próbálkozik az ember, hogy megváltozzon? Az Isten pedig azt mondja, hogy egy út van. A hit útja. Az Istennel való személyes összekapcsolódás útja, méghozzá a megváltó által, Jézus Krisztus által. Nem sok út vezet a mennybe, hanem Krisztuson keresztül vezet az út az üdvösséghez. Hogy jut el valaki oda, hogy szóba álljon ezzel az egy úttal? Hogy jut el oda, hogy felismerje a megoldást Krisztus kereszthalálában? Hogy jut el oda, hogy elhiggye, hogy ez valódi megoldás, és hogy jut el oda egy ember, hogy nem csak azt hiszi el, hogy a világ számára megoldás Krisztus áldozata, hanem hogy személyesen az én számomra megoldás. Ez megint egy hosszú küzdelem. Emberileg nézve egy nagyon bizonytalan küzdelem. Aztán hogyan tud eljutni oda egy ember, hogy nem csak gyönyörködik az Isten szeretetében, hanem döntéseket hoz. Hogy az Isten szeretete az választ vált ki belőle, és nem csak igényli az üdvösséget a szavaival, hanem az akaratát odaszánja az Istennek, amiről ugye szólt az apostol a 6. fejezetben. Hogy jut el oda, hogy szóbál az Isten ajándékaival, és eldönti, hogy az Isten mellett foglal állást? Hogyan jut el egy ember, egy vallásos ember oda, hogy a vallásos életben, a hívő életben az akarás az egy nagyon fontos dolog, de nem elégséges dolog? Rá lehet-e venni egy önigazult vallásos embert, aki azt mondja, hogy én döntöttem az Isten mellett, hogy belássa, hogy még mindig nyomorult? Hogyan lehet megtanítani egy embert, aki állandóan függetlenülni akar az Istentől, a természete miatt, hogy elfogadja a teljes függőséget és a Szentlélek munkáját, amiről a 8. fejezet szólt? Minden egyes lépésnél emberileg teljesen bizonytalan ez a dolog. Vagy megtörténik, vagy nem történik. Vagy a jó választást hozza az ember, vagy elmegy teljesen torz irányba, és egy csomó holcvéget, egy csomó zsákutcát jár meg az életben. Az Isten pedig azt mondta, hogy ez a folyamat, hogy valaki rádöbben a maga szegénységére, felismeri a bűneit, és szembefordul önmagával, és elfogadja, hogy az Isten ítélete alatt áll, és elfogadja az Istentől a kegyelmet, mint egyetlen megoldást, és egyetlen megoldásként megragadja a maga számára, és elfogadja az Isten segítségét, és nem azt mondja, hogy majd én most megmutatom, hogy megérdemeltem a kegyelmet, hanem megalázza magát, és elfogadja a segítséget, de odaszánja magát, a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el az önmaga helyzetét, és szánja oda magát az Isten követésére, és veszi az Isten segítségét igénybe. Ez a folyamat, ez az ember részéről bizonytalan, az Isten részéről, az isteni rendeleteken nyugszik. Ez a jelentőség ennek a szakasznak. Nem kell aggódni, és nem kell félni az üdvösség miatt, mert az Isten elrendelte az üdvösségre jutás útját, módját, figyelembe véve minden körülményt, figyelembe véve minden negatívumot, minden hátrányt, minden rossz döntést is, elrendelte, hogy az ember életében minden egy irányba formálja az embert, minden egy irányba hasson végül, minden jóra forduljon, és az üdvösségre való alkalmasságot kimunkálja az ember életében. Mondhatnám így is, ennek fényében a predesztináció, az isteni előrerendelkezés az nem valami félelmetes és

és az Isten az ő isteni előreismerése, hatalma, bölcsessége által biztossá tette ezt az abszolút, emberileg abszolút bizonytalan utat. Ezért nem kell félni és aggódni az üdvösség miatt, hanem rábízhatom az Istenre az üdvösségemet, és egyetlen egy dolog miatt kell félni az életben. Attól kell félnem, hogy nem válaszolok megfelelő módon az Istennek. Attól kell félnem és rettegnem, hogy megkeményítem a szívemet a Szentlélek munkájával szemben. Ettől az egy dologtól jogos félnem. Amiatt nem kell félnem, hogy milyen iszonyú jellemhibáim vannak, és azoktól hogyan fogok megszabadulni. Az Istennek arra van terve. Hogyha én elfogadom a munkát, amit értem végez, akkor ez egy tökéletes terv, egy tökéletes megoldás, személyre szabott megoldás. Az egyetlen dologtól kell félnem, hogy én elengedem az Isten kezét, vagy elutasítom az Isten megkeresését. Ezt kell elhatároznom, és erre kell figyelmet fordítanom, hogy amikor az Isten lelke megérint, akkor meg ne keményítsem a szívemet az Istennel szemben. Nem tudom, hogy sikerült-e átadnom azt az örömhírt, ami ebben van. Az embernek a gyötrelme és a félelme ezen a ponton megszűnhet. És ezzel a gondolattal folytatja az apostol, mit mondjunk erre? Mit mondjunk ezekre, amikor végig gondoljuk, hogy a predesztináció az azt jelenti, hogy az Isten előre ismeri, hogy milyen az ember, és tudja, hogy mivel tudja azt kimunkálni, hogy szeresse az ember, hogy szeretettel válaszoljon az isteni hívásra az ember, és az Isten ezt nem csak előre ismerte, hanem ez alapján az előre ismerés alapján rendeleteket hozott. Ebben a rendeletben benne van az elhívás, a megigazítás folyamata, és az üdvösségre vezetésig bezárólag minden szükséglete az embernek. Mit mondjunk erre? Hogyha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? És honnan tudjuk azt, hogy az Isten velünk van? Honnan tudhatjuk azt, hogy az Isten ezt komolyan gondolja? Hogy nem kell bizonytalankodnunk abban, hogy vajon az Isten a mi viszonyulásunkra is így válaszol? Vajon az Isten az én hozzáfordulásomra is így fog válaszolni? A következő versből tudjuk. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Aki az ő saját egyszülött fiának, akit szeretett, nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkül. El lehet képzelni az Istenről, hogy végtelen szenvedés árán hoz egy megoldást, hoz egy áldozatot az emberért, ami a megoldás minden ember számára, és utána az Isten szűkebben azt mondja, hogy neked nem adom ezt a megoldást, hanem csak bizonyos embereknek fogom. El lehet képzelni ezt az Istenről? El lehet képzelni az Istenről, hogy aki a legnagyobbat megtette, a legnagyobb szenvedést vállalta, egyszer csak szűkebblűvé válik, és azt mondja, hogy nem, neked nincs. Aki én hozzám jön, mondta Jézus, aki én hozzám jön, én semmiképpen ki nem vetem azt. Az Isten a szabadság Istene, ránk erőszakolni, ránk erőltetni az üdvösséget nem fogja. De aki hozzájön, aki hozzámegy, azt az Isten nem veti ki. Mert ő a szeretetét, az ő feltétlen odaadó szeretetét azzal fejezte ki, hogy az ő egyszülött fiát odaadta. Nem akkor, amikor mi már rimánkodtunk megváltóért, hanem mielőtt mi hozzátértünk volna. Mielőtt mi megbántuk volna a bűneinket. Amikor mi még erőtelenek, istentelenek és lázadók voltunk, az Isten már akkor odaadta az ő egyszülött fiát, mert szeretett minket. Ha az Isten így szeretett bennünket, akkor ne gondoljuk azt az életünk egyetlen pontján sem, hogy az Isten már nem szeret. Ha az Isten így szeretett, akkor érhet bármilyen csapás az életben, Sátán nem tudja elhitetni velem azt, hogy az Isten már nem szeret. Ha ezt megértettem, ha ezt hittel megragadom, és ez a kulcsa annak, hogy a csapások áldásra fordulhassanak. Nem mindent tudunk megmagyarázni az életben. Nem mindig tudjuk megmondani, hogy egy dolog miért ér bennünket. De egyet biztosan tudhatunk, hogy a javunkra fog szolgálni, ha mi az Istenhez bizalommal fordulunk, és ehhez a bizalmi alapot a Krisztus áldozatából szerezheti meg.

Ember. Én nem abból tudom, hogy az Isten szeret engem, hogy hogyan érzek, nem abból tudhatom, hogy az Isten szeret engem, hogy milyenek a körülményeim, és milyen események történnek velem. Én onnan tudhatom, hogy az Isten szeret engem, hogy az ő fiát odaadta az én bűnömért. Innen tudhatom, hogy az Isten szeret. Ebbe a szeretetbe akkor is belekapaszkodhatok, ha minden más azt az üzenetet küldi, hogy nem, az Isten téged nem szeret. Mondhatnám így, hogy a mi életünkben azért folyik küzdelem, hogy megnyerje az Isten a mi bizalmunkat. Hogy valahogy eljussunk oda, hogy bizalmat szavazunk neki. Szeretne bizalmi tőkét gyűjteni magának, és szeretné, hogyha ezt elfogadnánk és megragadnánk az ő szeretetét, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Aki annyira fontosnak tartotta minden egyes ember üdvösségét, hogy olyan áldozatot hozott, ami bárkinek a bűnére bocsánatot hozhat. Nincsen olyan, hogy ettől eddig. Ez túl nagy. Erre nincs már bocsánat. Egyetlen egy bűnre nincs bocsánat, ez pedig a Szentlélek elleni bűn. Vagyis amikor az ember azt a munkát akadályozza meg az életében, amelynek a segítségével összekapcsolódhat az Istennel szeretettel. Ezt az egy bűnt valóban nem tudja megbocsátani az Isten, mert nem tud odafordulni az ember az Istenhez ennek a bűnnek a következtében. Minden bűnre van bocsánat Krisztus áldozata által. Hogyha az ember le tudja tenni a büszkeségét, le tudja tenni a távolságtartását, a gyanakvását, a lázadását, és oda tud fordulni az Istenhez. Nem megoldást keres, hanem az Istent keresi. Aki az Isten személyéhez fordul oda így, aki hozzám jön, mondta Jézus, azt ki nem vetem. És ehhez, erre az odamenetelre az ad bizalmat, hogy az Isten az ő tulajdonfiának nem kedvezett. Nem képzelhető el nagyobb áldozat ennél, ezért nem gondolhatjuk azt, hogy az Isten egyszer csak bezár, és azt mondja, hogy ezt már nem adom neked, noha szükséged lenne rá. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Az Isten mindennel megajándékozott bennünket Krisztusban. Krisztusban, Krisztus áldozata által ő benne mindent odaadott az embernek, amire az embernek szüksége van. Mit mondjunk hát ezekre? Ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? Akkor kell-e félnünk az ellenségtől? Kell-e félnünk a körülményektől? Hát aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon, hogyan képzelhetnénk el, hogy ő ne ajándékozna mindent vele együtt minékünk? A következő kérdések ehhez kapcsolódnak, ehhez a gondolathoz. Kicsoda az, aki, kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Az Isten, aki jogosan vádolná az embert, aki számon kérhetné az embert. Ha az a lény, aki joggal vádolhatna, ahelyett, hogy vádolna, ahelyett a megigazítás ajándékát kínálja fel az embernek. Hát akkor kell-e félni attól, hogy valaki vádol bennünket, és azt mondja, te vagy hívő, te? Hát el tudom mondani, hogy mit csináltál az életedben. Az Isten azt mondja erre, hogy nem kell foglalkozni ezekkel a vádakkal. Én igazítalak meg téged. Én vádolhatnálak téged joggal, de én nem vádollak, hanem a saját igazságomat kínálom fel neked. Kicsoda vádolhatja az Isten választottait akkor, amikor az Isten áll értük, és jár közben értük, és ad nekik igazságot? Kicsoda az, aki kárhoztat? Ki ítélhetne kárhozatra bennünket? Ki vádaskodhatna, kárhoztathatna az életünket? Amikor Krisztus, akinek joga lenne kimondani az ítéletet, aki meghozta az áldozatot, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, amikor Krisztus, ahelyett, hogy kárhoztatna, ahelyett esedezik értünk. Eddig az Isten munkájáról beszélt az apostol.
És arról, hogy amikor a mi életünket támadás éri, amikor emberek vizsgáztatnak bennünket, kétségbe vonják a mi kereszténységünket, kétségbe vonják a mi őszintességünket, amikor vádolnak bennünket elkövetett hibáink miatt, és joggal vádolnak bennünket. Akkor azt mondja, hogy nem kell kétségbe esni, nem kell elcsüggedni, nem kell feladni a reménységet. Mert az, akinek hatalmában állna vádolni, az a lény, a Teremtő Isten, az a lény, a megigazítás ajándékát kínálja fel, és esedezik az emberért, hogy az ember megtalálja ezt az ajándékot, és elfogadja ezt az ajándékot. Az a lény nem az ember ellen küzd, hanem az emberért folyamatos küzdelmet folytat. Ezen a háttéren mit számít az, hogyha emberek vádolnak? Mit számít az, hogyha pletykálkodnak? Mit számít az, hogyha kárhoztatnak bennünket? Mi nagyon sokszor nagyon nagy mértékben függünk a környezetünk ítéletétől. Ha azt sugározza felénk a környezet, hogy te egy értéktelen ember vagy, akkor hajlamosak vagyunk elhinni, és hajlamosak vagyunk elcsüggedni és feladni a küzdelmet. Az Isten pedig azt üzeni nekünk, hogy az ő számára minden egyes emberi élet akkora értéket képviselt, hogy a saját életét odaadta érte. Gondoljunk erre, akkor, amikor vádolnak és kárhoztatnak. Gondoljunk arra, hogy az Isten nem vádaskodik, hanem megváltást hozott nekünk. Hogy az Isten nem vádol és nem kárhoztat, hanem munkálkodik értünk. És kapaszkodjunk bele ebbe a gondolatba, a vádakkal szemben. Most azonban fordul a kérdés, és megfordítva az embernek teszi fel a kérdést, kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől. Létezhet-e olyan körülmény az ember életében, amely annyira súlyos és annyira megpróbáló, hogy megakadályozza azt, hogy az ember szeretettel válaszoljon az Isten szeretetére. És azt mondja az apostol, hogy ez nem lehetséges akkor, amikor megértjük az Isten szeretetét. Amikor mi szemléljük az Isten szeretetét, akkor nem lehetséges, hogy elszakadjunk az Isten szeretetétől. Ahhoz hátat kell fordítani a keresztnek, ahogy ezt a 6. fejezet kapcsán is megfogalmaztam már. Ha mi az Isten szeretetét szemléljük, akkor nincsen olyan körülmény, amely megfoszthatna bennünket az Isten iránti bizalomtól és az Isten iránti ragaszkodó szeretettől. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, mezítelenség, veszedelem, fegyver? Amint megvan írva, te érted, gyilkoltatunk minden nap, olybá tekintenek, mint vágójuhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Az ember nem egyszerűen a maga akarat ereje által tud diadalmaskodni, és megmaradni az Isten közelében. Az a szeretet, ami sugárzik az Istentől, az a szeretet tartja meg az embert az Isten közelében. Ezért az embernek a legtöbbet arra van szüksége, hogy gondolkodjon az Isten iránta való szeretetéről. Ne a körülményeket nézze, ne az őt körülvevő nehézségeket nézze, ne a bajokra tekintsen, hanem tekintsen fel az Istenre, és szemlélje az Isten iránta való szeretetét. Aki ezt teszi, azt a keresztről sugárzó fény, a keresztről sugárzó szeretet, az az önfeláldozó szeretet arra fogja indítani, hogy minden áron, bármi áron, de ragaszkodjon az Istenhez. És nem lesz olyan körülmény, ami azt mondatná vele, hogy ez túl sok, ez túl nehéz, ez túl nagy ár, hanem azt mondja, hogy mindent megér az Istennel való közösség számomra. Ahogy Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetében a saját életével kapcsolatban megfogalmazta ezt, hogy én mindent kárnak és szemétnek ítéltem a Krisztus ismeretéért. És nem csak a múltban, hanem ma is mindent kárnak és szemétnek ítélek, csak hogy a Krisztus szeretetét, a Krisztus ismeretének a gazdagságát elnyerjem, hogy hozzá hasonlóvá válhassak. Amikor az Isten szeretete ezt elvégzi az ember szívében, akkor lehet keresztény üldözés, lehet ez akár halálbüntetés, fenyegetése is, de nem tudja elszakítani az Isten iránti engedelmességtől, mert szereti az Istent. Mert abban mutatkozik meg az ember szeretete az Isten iránt, hogy engedelmeskedik neki. A szeretetből fakadó engedelmesség nyilatkozik meg ekkor az ember életében.
és nem csak úgy szűken csordogálva, hanem azt mondja, hogy mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Az Isten irántunk való szeretete diadalmassá teszi a hitéletet. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Nincsen olyan sátáni manipuláció, nincsen olyan sátáni hazugság és csalás, amely elszakíthatna az Istentől akkor, ha az Istennek ezt a szeretetét megismertük, hogyha az Istennek ezt a szeretetét felismertük, befogadtuk, és válaszoltunk rá úgy, ahogyan az arra a szívünket indította, ahogyan az belülről ekkor természetes módon fakad az emberből. Kedves hallgatók, ezzel a ma esti témánknak a végére értünk. Én azzal hadd összegezzem, hogy tehát ez a predesztináció. Ez a predesztináció lényege, hogy az Isten előre ismeri az emberi személyiséget, előre ismeri az ember lelkének a titkát, tudja, hogy hogyan munkálja ki az önmaga iránti szeretetet, hogyan vezesse el az igazság iránti feltétel nélküli szeretetre és odaadásra, és akiben az Isten azt látta előre, hogy ennek nem áll ellent, hanem engedelmeskedni fog, még ha küzdelmeken keresztül is, még ha kerülő utakon keresztül is, de inkább szeretni fogja az igazságot és a szeretetet, mint a hamisságot, mint az önzést. Annak az élete, annak az embernek a jellemfejlődése, a Krisztushoz hasonlóvá válása és az üdvössége nem kisebb tényen nyugszik, mint az Isten, az örökké való, mindenható Istennek a rendeletén. És ez egy örömhír. Ebbe az örömhírbe bele lehet kapaszkodni. Ebben, hogyha az ember elesett állapotban van, de egy dolgot eltökélt, hogy ő nem áll ellent ennek a hívásnak, akkor meg lehet pihenni. Akkor nem kell kétségbe esni, nem kell elcsüggedni, nem kell azt mondani, hogy túl nagyok a jellemhibáim és túl nagyok a bűneim, hanem lehet azt mondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mert mindennel megajándékozta az Isten az embert. Mindent felkínált. Az egyetlen kérdés az, hogy az ember bezárja a szívét ezelőtt a szeretet előtt, vagy pedig beengedi a szívébe ezt a szeretetet. Az Istent egyetlen ember sem tudja magától szeretni. Bárki, aki az Isten szeretetére eljut, azért jut el, mert a Szentlélek szívében végzett munkájának nem áll ellent. Mert az Isten lelke tölti ki az ember szívébe a szeretetet. Én mindenkinek örömöt és jó gondolkozást kívánok ezekről. Reménységet ezekből a gondolatokból, de komoly gondolatokat és komoly önmagammal szembeni komoly gondolatokat is kívánok mindenkinek. Két hét múlva folytatjuk tovább az előadás sorozatunkat. A predesztinációt megismertük, most megnézzük, hogy mindez hogyan érvényesül a hétköznapi életben. A 9. fejezettől kezdve elkezdjük megvizsgálni Izrael kérdését, az Izrael kérdést a predesztináció és a hitáltali megigazulás fényében. Föltéve ilyen izgalmas kérdéseket, hogy mi alapján választott ki az Isten embereket? Kicsit közelebbről, honnan tudta felfedezni, hogy pozitív választ ad-e egy ember, vagy sem? Miből derül ez ki? Aztán egy másik kérdés, ami majd a következő alkalom témája lesz, hogy hogyan viszonyul az Isten azokhoz az emberekhez, akik felől azt volt kénytelen tudomásul venni és előre ismerni, hogy akárhogy küzd értük a szeretetében, de nem fogadják be az Isten szeretetét. Ő rájuk hogyan tekint az Isten, és hogyan viszonyul hozzájuk? Ez is egy érdekes kérdés. De a predesztináció lényegi tanítása az ez volt, ami ma elhangzott. Ez egy bátorító és felemelő üzenet, és nem egy félelmet keltő üzenet. Akkor most tartunk egy rövid szünetet, és utána beszélgetés következik. A beszélgetéshez hadd ajánljak egy kérdést. Kérdezzük meg, hogy Saul, aki odafordult az Istenhez, miért nem kapott segítséget? És mit érthetünk meg az ő történetéből?

Szeretettel köszöntök, a mai témánk egy olyan költőnek a bemutatása és a Bibliához való viszonya, akinek az életműve ebben a kötetben elfér, alig 100 vers az egész életműve, ezt is háromszor újraírta. 1934-ben is, 47-ben is, még a 61-es harmadik kiadásnál is a régi verseit csiszolgatta, újraírta, módosította, nem sok versű költő ő. A magyar költészetben rajta kívül csak Pirinszky János van, akinek az egész életműve elfér egy kötetben. Azért a legtöbb magyar költő egy 8-900 verset írt, mondjuk például. Na most Füst Milánnak ezek a versei. Vannak neki regényei is, ugye a legfőbb regénye a Feleségem története, vagy a Parnasszus felé. Én majd fogok hivatkozni arra, hogy számomra ez az 1956-os kiadású Emlékezések és Tanulmányok című kötete a legtöbbet forgatott könyvem, és majd el is mondom, hogy miért. Füst Milán 1888-ban született, és 1967-ben halt meg, tehát 79 évet élt. Egy kispolgári, de eléggé elszegényedett zsidó családból származott. Édesapját már 8 évesen elveszítette, és ő maga is tüdőbajjal küszködött, már fiatalon külföldre kellett vinni, orvosi kezelés véget. Ugyanakkor elvégezte a jogi és a közgazdasági egyetemet, tehát ő egy doktorátus szerző, és a hivatali pályafutásban előrukkoló költő volt. Ugyanakkor azonban az 1919-es események után a Horthy rendszerben kényszernyugdíjazását kérte, így próbálta kikerülni a meghurcolását, 33 évesen már kényszernyugdíjaztatta magát, és mint nyugdíjas házasodott meg 35 évesen. Hát ilyen világ volt Magyarországon, ez is Magyarországra üt, hogy ez így történt. Valaki fölvethetné a kérdést, hogy a második világháborút hogy élte túl. A második világháborút úgy élte túl, ahogy azt három oldalon elmondja, hogy egy budai házban bújtatták őket. A feleségével együtt itt nyert oltalmat, és még 6 madárral együtt, ahogy ő nevezte, még 6 olyan emberrel együtt, amikor megszólalt a csengő, akkor ezek kimentek a pincéből, és befeküdtek a havas árokba, csak hogy ne találják meg őket. Egyik éjszaka 2 órakor is megszólalt a csengő, és kint volt a gestápó a nyilasokkal együtt. A felesége ment kaput nyitni, és mondták, hogy hát üres ez a ház, mi ide be akarunk jönni, mondják ezek az állig felfegyverzett katonák. A felesége természetesen válaszol nekik, hogy hát itt Lőrinci tábornok van, Békét Csabáról itt szállásolta be magát. Megrökönyödnek, hogy itt Lőrinci tábornok van, tanácskoznak, tehát a tábornok úr alszik. Mondja fel, természetesen alszik, de hogyha önök ide be akarnak jönni, hát akkor föl kell őt kelteni. Tessék, parancsoljanak, keltsék föl a tábornok urat. És ezt olyan természetesen játszotta el a felesége, persze Lőrinci tábornok nem létező ember volt, Csabán se létezett, meg ott se létezett, hogy annyira földbe gyökerezett a lábuk, hogy inkább elálltak a dologtól, és más villába akartak beszállásolást kapni. Ezt az Emlékezések és Tanulmányok első írásában mondja el Füst Milán, hogy ő ennek köszönheti az életét, a felesége talpra esettségének, meg annak, hogy a halállal így ilyen könnyedén állt szembe, hogy még annyira unszolta őket, hogy jöjjenek be, hogy inukba szállt a bátorság, úgyhogy egy tábornokot éjjel 2-kor mégse illik fölkelteni. Túlélve a világháborút, 1947-ben a Budapesti Egyetem tanszékén általános esztétikát tanított. Ez kiadta egy nagy könyvben, ezt nem hoztam el önöknek, de bizonyára megvan, 2 kiadást is megért itt a megyei könyvtárban. Az a címe, hogy Látomás és indulat a művészet. Látomás és indulat a művészetben. Füst Milán úgy gondolta, hogy a művészetet 2 dolog hajtja. Egyrészt a fantázia, a képek, hát szóval a látomás, másrészt pedig az emberi lélek mélyéről feltörő és az igazságosság,
szemináriumot, hogy látomás és indulat a művészetben, és ez egy nagyon részletes esztétikai fejtegetés, hogy mire jó a művészet, és minden művészeti ágból, zenéből, képzőművészetből, főleg irodalomból válogat példákat. Két embert csodált az életében. Két nagy művész előtt hajtotta meg a lobogóját. Shakespeare előtt, és 1954-ben lefordította, Vörösmarty után merte lefordítani a Lír királyt, mert úgy gondolt, hogy a Lír király az az egész irodalom történetnek egy legnagyobb darabja. Én is biztatom a kedves hallgatókat, hogy a Lír király több magyar fordításban is, ugye először Vörösmarty fordította le, utána Kosztolányi, utána Füstmilán. Tehát az az ember, aki jót akar a gyerekeivel, de a gyerekei becsapják, és aki nem csapta be, arra haragszik, mert hát az idős ember is tévedhet, és egyedül marad. Szóval a Lír királynak az elmagányosodása, és aztán a kisebbik lányával való kibékülése, miközben a két idősebb lány, hogy említettem, becsapja őt. Tehát ez a világirodalomnak egyik legmegrendítőbb alkotása arról, hogy az ember mennyire becsapható, az ember mennyire rossz szeretettel szeret, mert az emberi szeretetet érzi a jó szeretetnek, holott bölcsés, józan, isteni szeretetre lenne szükség. Tehát ezt Füstmilány is lefordította, és a 60-as években, miután megkapta a Kossuth díjat, és viszonylag rendezett körülmények között élhetett, neki családja nem volt, ezért a halála után feleség egy díjat alapított 1975-től. Önök is talán olvassák, évenként mindig írják, hogy a Füstmilán díjat évente két költő és két prózaíró szokta megkapni, olyanok, akik nehéz sorsban élnek, mint ahogy Füstmilán is nagyon nehéz sorból, tulajdonképpen az utca színvonaláról kell, hogy felküzdje magát. A másik valaki, akit nagyon csodált Shakespeare mellett, és akire a saját vallomása szerint 20 évét rááldozta, ez Tolstoy volt. Tolstoyról ő írta a legbensőségesebb, legmegrázó magyar tanulmányokat, a főmű, amit nagyon szeretett, a Tolstoy Polipuska című elbeszélése volt, de Tolstoynak a regényeit és az elbeszéléseit is nagyon csodálta. Annyira belülről tudja megláttatni, hogy Tolstoyban mi a hatalmas. Ő a világirodalom legnagyobb két alkotójának, tehát Shakespeare-t és Tolstoyt tartotta. Füstmilán költészetét szeretném most önöknek bemutatni. Aki ezzel a költészettel kapcsolatba kerül, mint én is egyetemista koromban, az azt kell, hogy először nyugtáz, hogy ez sehova be nem sorolható költészet. Ő a magyar költészetben az első, még Kassák Lajos előtt, aki az első szabad verseket írja. Jó hosszú sorok, látszólag minden, ami eszébe jut, leírja, de közben nagyon nagy rend van ezek között. Hadd kezdjük mindjárt a főművével, az öregséggel. A magyar költészetben az öregség, mit jelent a megöregedés és az öregség? Ennél méltóságteljesebb, megrázóbb, katartikusabb verset senki nem írt. Hol vagytok, ó szemeim, kik oly áldottnak véltetek egy arcot? És hol vagy, ó csodálatos fülem is, mely oly hegyes lett, mint a szamáré, valamely édes bús nevetéstől? Ugye nem ezt szoktuk meg költészet címén. Már maguk ezek a hasonlatok is, hogy áldottnak véltetek egy arcot, olyan ódon megfogalmazás, hogy az, hogy szamáré, mely édesbús nevetés, ez meg kicsit olyan humoros, olyan karikirisztikus. Szokták mondani, hogy Füstmilán a fenségest a humorral, a legmagasabb erkölcsi, esztétikai minőséget a legalacsonyabbal szokta keverni. S hol vagytok fogaim, ti vérengzők, kiktől felserkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb és pirosabb ajak is. Hát kell így szeretni, hogy még az ajkat is fölsértett, kedves Füstmilán. És ezt még be is vallott, hogy nem csak a szamóca serkent fel, hanem te úgy udvaroltál, meg úgy csókolóztál, hogy ilyen is megtörtént. S hol vagy te mellemnek, oly irtózatos dalolása? Tetszenek érezni, hogy ugye itt nincsenek rímek. Visszatér az ószövetségi Zsoltár költészethez. Az ószövetségben se volt rím. A rímet csak Európában talál.
művészetben kellett valami csengő-bongó dologgal is előállni, ezért találták ki a rímet, de a régi költészet annyira, ugye érezzük, hogy ez nem annyira próza, ez ilyen ritmikus próza, ennek lüktetése van, és sodrása van, és hol a kín, és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utaimon, görbe bottal a kezemben. Tehát mert megöregettem. Most már botot kell a kezembe vanni. Minden elmúlt, a régi szerveim már nem azok, amik voltak. A szemem, a szám, a fülem, semmi nem úgy működik, mint fiatal koromban. Ugye erre játszik rá, kimondva, kimondatlanul szeretné velünk megéreztetni, hogy milyen fájdalmas dolog az elmúlás, a megöregedés, és ami mindenkire vár a halál. Nálam mindig ez a téma, egy témájú költő, az elmúlásról beszél egész költészetében. Miért van az elmúlás? Miért van az, hogy ide születünk, és el kell innen mennünk? Ez egy kifogyhatatlan dolog nála. És tessenek megnézni, most belemegy egy hosszabb gondolatmenetbe. Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábút, s utána ledőlni, susogni, nem is neki, de a holdnak, holmi rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Ugye az ember lohol az életben, a vágyait akarja kielégíteni, az akaratát akarja megvalósítani, és az emberek kergetnek. Én is bevettem a versgyűjteménybe például Füle Lajos Futás című versét. Az arról szól, hogy mindenki fut az életben, de utánunk is fut valaki. Csak nem látjuk, hogy ki fut utánunk. Utánunk az Isten. Meg futunk ezt elérni, azt elérni, amazt elérni, és itt azt mondja, loholni bolondul. Mi az, hogy kergetni az őzet, az őzlábút? Hát férfiak általában mi után, vagy ki után lohol? Ki az az őzlábút? És hol akarják a boldogságot, azt mondja, és utána ledőlni, susogni, de akkor már nem lehetnek, azt mondja, kinek susogni, a holdnak beszélünk. És micsoda kifejezés ez, hogy zaklatott boldogság. Aklatott boldogság. Boldogság az aklatott boldogság. És az emberek mégis azt mondják, hogy nekem a csendes, szerint boldogság, nyugalmas boldogság, hát ez nem kell. Zaklatott boldogság az minden mennyiség. Nem, de nem így van, nem ezt látjuk körülöttünk. Tanuljunk ebből, de nagyon erőteljesen tanító jellegűek ezek a versek, de olyan kedvesen, olyan bájosan. És tessenek megfigyelni, még további kérdései vannak. Hol vagytok ti mozgalmak és fekete átkok? Mozgalmakot még tudom, hogy mi az, hogy mozgalom, mert hát annyi mozgalom indult már, főleg a 20. század tele van mozgalommal, meg mozgalmi nótával. Mindent ígértek az embereknek, de mi az a fekete átok? Mert minden mozgalom szépen kezdődik, hogy úgy mondjam, fehéren kezdődik, aztán feketén végződik, nem? Fekete átkok. Ilyen sejtelmes egy kicsit, vibrál itt a sejtelmeség. Azt mondja, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tárgytalan zokogás is. Döngő hajnalodások vértelen messzeségei, hányszor leborultam a sötét menelének. Hogy ki mondja ezt a szót, hogy nevetés, eszébe jut, hogy hát lehervad az ember arcáról a mosolya, hogy megy előre az életben. Milyen csodálatos a gyerek nevetése, milyen áttetsző, milyen gyönyörű egy gyerek mosolya, és utána, hogy a felnőtt korban, hogy megerősödnek a vonások, már olyan gyermeki szemvillanás, már olyan gyermeki odafordulás szinte már elő se fordul, és azt mondja, hol a nevetése, tárgytalan zokogás, minden csak a panaszkodás tölt be, akkor döngő hajnalodások, vértelem, mint hogyha dobokat hallanánk, hogy a hányszor leborultam a sötétbe. Értjük is, meg nem is értjük. Ez a költészet igazi vadászterülete. Az a költő, aki túl érthetően ír, hát azt lehet, hogy díjazzák az emberek, egyszer jó meghallani, aztán utána jó elfelejteni. De az olyan költő, akiben értünk is valamit, de ott van a feszültség, hogy sokszor kimondatlanul,
sejtés tartományába utal át. De érezzük ugye itt a felütés nyomán, hogy azért magunk is elmondhatjuk ezt, mindannyian megöregszünk, mindannyian leépülünk, mindannyian elkopunk, mi hogy éljük át ezt, amit ő elmond? Hallgass rám, ó ifjúság! Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén mondott ájsz kűloszi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Tetszem tudni, mi az az ájsz kűloszi átok? Hát ezt a 19.-20. század fordulóján, amikor nagyon nagy becsben állt ájsz kűlosz, most nem is tudom, hogy ájsz kűlosz mikor játszanak magyar színpadon. Én 5 évig éltem Pesten egyetemi éveim alatt, úgy szerettem volna egy ájsz kűlosz, egy Szofoklészt legalább megnézni. Hát gimnáziumban tanultuk ugye az Antigonét, az Elektrát, másokat mondom. Hát ilyen nagy darabok, amik az ember élet legnagyobb kérdéseiről szólnak, a lelkiismeretről, a bátorságról, a kitartásról, a hűségről. Soha nem játsszák ezek. Ma ugye Shakespeare-től Molière-en át, Ibsenen keresztül magyar népszínművek, az embereket szórakoztatni kell. Ugye a görög színház az nem azért volt, hogy az embereket szórakoztassa. A görög színház azért volt, hogy az embereket megtisztítsa. Katarzis. Leült 32 000 ember Epidaurusban, mert annyi fért be abba a színházba, olyan volt ugye az akusztika, hogyha egy ilyen lapot, ha lett volna, csak hát akkor pergamen meg papírusz volt, így eltörtek, vagy eltéptek volna, az fűsiketítő robajjal hangzott ott a 30. sorban. Olyan jó akusztika volt, és ott döntő dolog, Aeschylus, az európai drámaköltészet első számú nagy alakja. Mi az ő egész életművének a summája? Tessenek elolvasni, hogy Babits Mihály mit ír róla az európai irodalom történeti. Aeschylus azt mondta, hogy az élet törvényeken nyugszik. És hogyha valaki megsérti a törvényeket, az számítson arra, hogy a törvénysértésnek következményei vannak. És nem lehet törvénysértő módon élni. Az életnek alaptörvényei vannak. Ezt nem az állam hozza, ez benne van a létezésünk, hogy a legalapvetőbb törvény a lelkiismeret törvénye. Hogy amit más embernek nem magadnak nem akarsz, hát az más embernek se tetted meg. Aeschylus után Szofoklész jön, aki erősíti ezt az aeschylusi vonalat, ugyanakkor bizonyos értelemben fel is puhítja, hát azért nem mondja, hogy Szofoklészi átkot, hogy aeschylusi átkot, mert Aeschylus kimondta, hogy te hazudtál, akkor annak következménye van. Ha te öltél, akkor ennek is következménye van, ezzel szembesüljél. Hogy mielőtt elvennéd a másik ember életét, gondold végig, ha te elveszed jogtalanul a másik ember életét, tőled jogosan fogják elvenni. Csak nem bibliai szintű erkölcsi minőség ez, amit Aeschylus 2600-2500 évvel ezelőtt megvalósított. És ezért mondja, hogy mondott Aeschylusi átkot, hogy miért kell nekem megöregednem, miért kell nekem elmennem innen a földről. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, őszhaját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. Füst Milánnak szinte minden versében említés nyer az istenség. Füst Milánnál nincs Isten nélküli világ. Füst Milán úgy gondolja, hogy Isten úgy létezik, mint hogy sokkal evidensebb a létezése, mint hogy mi létezünk. És ez az ősz görög ember is, amikor fölpanaszolja, hogy miért kell megöregedni és meghalnia, pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavától megállt a malom, megrendültek a dombok, s az 5 éves kos is felemelte rá a fejét. Tetszem figyelni ezt a 3 hasonlatot? Főleg a harmadiknak ez a kis játékos, bájos jelleg, hogy az 5 éves kos is felemelte rá. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek. Sírt az istenség. Ugye milyen megdöbbentő? Például amikor Vörösmarty
s erre felelne a hegyomlás, a hegyomlásnak felelne a tenger. Oly naggyá nőtt meg előttes, oly szenté az öregség ősi nyomora. Miért nőtt meg előtte? Azért, mert egy öreg örök kiterjesztette a kezét. Azért, mert most itt áll hajadon főtt, és látja, hogy sok ideje nincs már át, és úgy tud beszélni. Érezzük, hogy az egész stilizáció. Ez az öreg örög, ez egy kitalálás, ez egy szerep, amiben ő beleöltözik. Ez egy mai költőnek a vers, ami azt mondja, hogy én is itt állok az életemben, egyébként 1947-ben, ahogy látjuk, tehát 59 évesen írott vers. Nem volt még akkor annyira aggastyán. Tehát állítólag, amikor az ember már 90 éves, akkor már nagyon jól van minden, mert akkor újra visszatalál már a gyermekkorhoz, a fiatalkorhoz. Akkor nehéz az öregség, amikor a nem öregségből megyünk át az öregségbe. Tehát ez az 50-es, 60-as évek, a többi már simán megy. Tehát az már egy valóságos felüdülés. Ez Szolón is megmondta, hogy a pályának a legszebb része az utolsó évtizedek, a 60-as, 70-es, 80-as évek, mondták a görög bölcsek. Hát Szolón nagy bölcs volt, a hét bölcsek egyike. De mit mond Füst Milán? Oly naggyá nőtt meg előttes, oly szenté az öregség ősi nyomora. Mert hisz ott állt ő már önnön sírja előtt, s még mindig pörölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. Miféle igazán? Miféle igazán? Igazunk van? Igazunk van a halállal szemben? Igazunk van, hogy egyikünknek nem kellene, vagy egyikünknek, másikunknak nem kellene meghalnia? Ez igazság? Nem igazság. Nem is fejti ki itt a költő. Csak ugye nyomatékot akar adni, hogy mint egy ember is, amikor látván látja, hogy nincs igaza, de mégis akarja érvényesíteni az igazát, mert elfogadhatatlan, hogy meghalljunk, mert a halál az értelmetlen dolog. És aztán hát elment persze, csendet végül is e vidéken. Különös nyomatéka van az. Egy ember eltűnik erről a világról, és csend lesz. Egy ágálással kevesebb, egy szóval kevesebb, egy nyugtalansággal kevesebb, egy békétlenséggel kevesebb. És aztán hát elment persze, csendet végül is a vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük. Hogy? Hát előbb még pörölt az igazságáért, most meg már csupa csend volt. Mitől lett csend, amikor még pörölt az igazságáért? Nem kapjuk itt a költőt különböző következetlenségek. A költőt nem hajtja nagyon a beszéd, és közben a gondolkodásban elfelejtő, hogy mit mondott. Hát hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna, de a szívében itt csupa csend volt már, és még hozzátesz, hogy el ne feledjük. És egy másik, még nagyobb figyelem. Mi az a még nagyobb figyelem? Az élet dolgaira való figyelem mellett. Mi az a még nagyobb figyelem, ami az embert valahogy egy másik világhoz köti, egy másik világra figyel, nem ennek a világnak ügyes bajos dolog, még nagyobb figyelem. S a feje körül tompa derengés. Hát ezt magyaron kívül nem lehetett máshogy megírni, mert ki hozta be ezt a magyar költészet, hogy tá-ti-ti-tá. Ugye ez önellentmondás, tá-ti-ti-tát behozni, mert ugye a magyar nyelv az ereszkedő. Ereszkedő. Mi hogy beszélünk, a mondat elején van a nyomaték, a szó elején van a nyomaték, és mi levisszük a hangsúlyt. A magyar nyelv az tróhaikus lejtés. Ez tá-ti, tá-ti. Akik meg tanulnak gyerekeink most angolul, franciául, németül, az meg emelkedő. Az ti-tá, ti-tá. A kettőt nem lehet egymáshoz tenni. Ha egy magyar költő tróhaikusan beszél, akkor táti, táti, táti, tátá, táti, stb. Így beszél. Ha jambikusan beszél, akkor titá, titá. Tehát más a zenéje. De ki volt az az első magyar költő, aki azt
tüzet és vizet a magyar költő tudja egyesíteni. És ez a tá, ti, troheus, és mellette a jambus, ti, tá. Ezt addig senki nem merte megcsinálni. De hogy ez a költő megcsinálta, és ezelőtt a költő előtti főhajtás Hüsmilán, tom, pade, rengés. A lantot, szoríts kebeledre, a jő, a halál, jő, a halál, tá, titi, tá. Ez Arany János. Arany János nyelvünknek az a művésze, akit senki nem tud felülírni, aki a magyar nyelvvel azt meg tudta csinálni, amit mi álmainkban nem képzelünk el. Ez a Mindvégig című verse, amit idéztem, Arany János Mindvégig, ami arról szól, hogy az életben sok mindent elvehetnek tőlünk, meg megöregszünk, meg meghalunk, de van, aki segít bennünket ezt végigélni, és van, aki még eszközt is ad a kezünkbe, hogy ne érezzük olyan tragikusnak az elmúlást és a halált, és az az egyik legcsodálatosabb eszköz, a költészet. Ezért mondja, hogy a lantot, szoríts kebeledre, ha jő a halál. Ha valaki koriambust ír, mert ennek a neve koriambus, szoriambus, a tá, titi, tá, ez hat mora. Tehát hat, ugye, mert a rövid az egy mora, még egy rövid két mora, a hosszú az két mora, itt van két rövid és két hosszú, ez hat mora, tehát ez egy nagyon hosszú ritmus, tá, titi, tá, tompa, de rengés, szinte látjuk, és a feje körül tompa, de rengés. Mint egy a vers arról akar szólni, hogy a halált le lehet győzni. Úgy lehet legyőzni, hogyha értelmesen végig gondoljuk az egész életet, ha számvetést készítünk, ha valakire figyelünk, egy még nagyobb figyelemmel valakire figyelünk, aki egyedül képes a halált hatálytalanítani. Hogy Füstmilán, aki a zsidó családban született, különösképpen nem gyakorolt vallás, de hogyha egyet tetszenek fordítani a lapon, azért a Cantus Firmusát hadd olvassam fel. A Cantus Firmus a zenében, ugye az az alapzenei hang, ami megy végig egy művön keresztül, mindennek el kell múlni. Elébed járul Jézus. Fejet hajt, aztán elmegy. Mindennek el kell múlni. Mindannyian elkövetünk rossz dolgokat, mindannyian magunk járultunk hozzá, hogy leépül az életünk. Elébed járul Jézus. Jézus, aki eljött és magára vette a világ bűneit. Jézus, aki elviselte minden ember bűnének végső következményét. Mindenki Jézus elé járul. Aki nem hisz Jézusban, az is. A buddhista is Jézus elé jár. A muzulmán is Jézus elé járul. Mert pusztán az, hogy élünk, az egy valakinek köszönhető, aki a bűnterhet levette a vállunkról. Ezért mondja Füstmilán, mindennek el kell múlni, elébed járul Jézus, fejet hajt, aztán elmegy. Ez az élet. Az életben, ahogy megszületünk, már ott van az elmúlás, akár tudunk Jézusról, akár nem, mindenki elébe járul, mindenki neki köszönheti az életét, van, aki ezt tudja, annak szerencséje van, és együtt is működik vele az igazi hit, aki nem tudja, az is Jézusnak köszönheti az életet, mindenki valahogy fejet hajt, aztán elmegy, hogy hova megy, ez a kérdés, hogy majd Jézus hova ítéli meg ezt a menet.

olvasni, mert annyira áradó, sokszor annyira megkedvelteti az irodalmat, nem csak a költészetet. Tessék, kell gondolni, hogy én nem szerettem az irodalmat, mert édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, ez az irodalom. Ja, ezek a költők, meg írók, tűzre való emberek mindig nyavajognak, hol itt fáj nekik, hol ott fáj, meg ebbe szerelmesek, meg abba szerelmesek. Mit érdekel engem, hogy mit nyavajognak? Petőfi Sándor is gatyába táncol, ennyi legyen, végezz az irodalommal. De amikor egyetemre kerültem és elkezdtem Füstmilánt olvasni, tessék csak meggondolni, 19-20 éves fejjel, mi kell annál jobb olvasmány, mint Füstmilánnak vaskos prózai műve, ez mind én voltam egykor. Ez mind én voltam egykor. Az 1001 éjszaka kaptafájára ír egy vaskos művet, ami arról szól, hogy valaki a gyerekét tanítja bölcsességre, életszeretetre, és elmond egy sor lehetőséget, mert az ember az életében egy sor lehetőséget kihagy, annyiféle dolgot csinálhatnánk, annyiféle jó dolgot is csinálhatnánk, de sokszor az élet kegyetlen vágtája, meg a mi ötletnélküliségünk belekényszerít bennünket egy zsákutcába. De itt az 1001 éjszakában, ahol mindenki elmond egy-egy történetet, és a történetek feleselhetnek egymásnak, hát én Füstmilánt faltam. Az első író, aki előttem ugye az irodalmat kinyitotta, tehát egy ilyen vaskos, egy 600 oldalas, ez mind én voltam egykor, hát ez is egy ilyen 1000 történetes dolog. De az ember falja, mert annyira értékes történetek, meg hát irodalmat megszeretni, gondolj, csak a Biblia is azért van tele történetekkel. Mert megfogható dolgok kellene az emberek, megjegyezhető dolgok. Jézus miért beszélt példázatokban, példa történetekben, mert meg kell, hogy jegyezzek egy történetet, hogy abból le tudjam vonni a tanulságot. És számomra Füstmilán lett az irodalom, csak később jöttem rá, hogy Füstmilánnál azért elég gyenge habarcs van sokszor, vagy nem illeszkednek egészen a téglák egymáshoz, de ezt egy 20 éves ember nem látja, hogy csak olvassa ezeket az áradó sorokat. Ha visszatetszenek lapozni egy ilyen ember, aki több verset ír a magyarokhoz, például van magyar könyörgése. Ó, miért nem küldött sugárodat? Ó, miért nem küldött sugárodat? Isten, mennyei kardodat! És miért nem küldesz látnokot? Húny szemmel, aki vezetni szokott, rettenetes lángos szokott. Mit mutassunk? Nyitott sebeket? Sáros, sebes, nyűves szíveket, megalázottat kiszeret. Emeld fel még egyszer a fönket, gyűjtsd össze megtört kis erőnket, könyörgeni, hogy tudjunk előtted. Nem ez a legigazabb magyar könyörgés? Ezt egy zsidó ember írta. Én úgy gondolom, hogy ez a legigazabb magyar könyörgés, beismerve egy kis nép, hogy gyenge, hogy kicsi, itt vannak ránk várva, hogy mikor tudjanak széttaposni az összes szláv, az összes nyugati nemzet, itt vagyunk egy harapófogóban, nekünk a könyörgésben kell élen járnunk, nem a kivagyiságban és a büszkeségben. Azt már Petőfi is megírta, hogy csak az a magyar büszkeség, csak azt lehessen elfelejteni. Egy kis nemzet, egy kis nép, egy sokszor megalázott nép, könyörögni tanuljon meg, gyűjtsd össze megtört kis erőnket, könyörgeni, hogy tudjunk előtte. Füstmilán az, aki két zsoltárt írt, és a zsoltárai, ugye a zsoltárok könyörgések az Ószövetségben, hogyha megint visszalapozzunk, nagyon érdekes zsoltárokat írt, például azt a zsoltárt másoltam itt le önöknek, ami szonett. Hát ez egy párosíthatatlan dolog. Valaki azt mondaná Füstmilán előtt, hogy a zsoltárt és a szonettet lehet párosítani, akkor azt mondta volna az illető, hogy elment az esze. Mert a zsoltár az más. A zsoltárban nincs rím, a zsoltárban nincs, hogy két-négy soros strófa, meg két tercina, ilyen nincs a zsoltárban. A szonetben meg, hogy fér bele a zsoltár, hát tessék megfigyelni. Ó, Uram, engem bántanak, csendes vagyok, félek, kis helyre, sarokba meghúzódom. És utánam jönnek, üszkös bottal szurkálnak szörnyű

és tiszta ruháimmal, ujjaimmal ragadós mészfürdőbe lök az álnok, és kijövök, és piszokban élek. Félelmetes, ahogy megtartja a szonetnek, méghozzá a klasszikus petrarkai szonetnek, ugye, ami ölelkező rímekből áll. Tehát A, B, B, A. A, B, B, A. És a szonet azért nem ilyen hosszú sorokat ismerő, meg egyszerre megtartja a kötött rímképletet, egyszerre nyújtja meg, mint a Zsoltár a sorokat, és egyszerre mond el valami félelmetes dolgot tudnék, hogy én nem szeretek ezen a világon élni, mert számomra ez a világ nem élhető világ. Ne kényszerítsetek bele az életbe, én minden komplikációtól félek. Én nem akarok beleragadni a hétköznapokba. Én engem ide-oda löknek, mészfürdőbe lök az álnok. Mi az az álnok nagybetűvel? Sátán? Gonoszság? Mészfürdő? Tehát bájolgat, mindig édesget, a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségével áll elő, és kijövök, és piszokban élek. Miért élsz piszokban? Én sírni sem akarok, és szemeim mély kutyai a vizet zuhogva ontják, és más lehelletét útálom, s gyakorta mosom kezei. Miért kell hát érintkeznem, miért kell élnem? Miért nem bontják hűs, tiszta, örök ágyam, tiszta angyalok? Vagy miért, hogy ebszájjal magamtól mindenkit el nem marhatok? Félelmetes befejezés, nem? Miért nem tudok teljesen tiszta lenni? Vagy ha nem tudok teljesen tiszta lenni, akkor miért nem vagyok teljesen rossz? De ez a közbülső állapot, hogy a jóból a rosszba, a rosszból a jóba, egyszer a hideg víz, másszor a meleg víz, egyszer a tűz, egyszer a víz. Hát ebbe csak bennégni lehet. Ezt a hangot folytatja majd az a fiatal költő, aki verses episztolát ír Füst Milánhoz, mert őt tartja Babits Mihály mellett a legnagyobb mesterének. És ezért kezdi majd ez a költő így az ő Zsoltárát, hogy bárhonnan is lett földre űzve, ruhámból-e lenti akol bűze, nem múlik el soha. Itt Istennek barmas virága tolong egymás elevenét rágva, szörnyű lakoma. Jót soha se vártam, mégse hittem, hogy így sok nyomor zsúfolódik itten, más csillagfia, ha persze kóstolna kínunkba, gőzé omlana. Ez Füst Milán folytatása Vasmegyében. Vörös Sándor, aki ezt a hangot fölveszi, tovább folytatja. Vörös Sándor, aki mondom Babits mellett Füst Milánba talál rá arra a hangra, hogy nem jó élni ezen a borzalmas világon, minden vágyunk egy másik világ felé vont bennünket, egy igazi világ felé, hogy miért nem bontják ágyam, hűs, tiszta, örök ágyam, tiszta. Tehát ugye az angyali lét, az igazi lét, a mennyei lét, hogy ne kelljen ennyi sok rosszba belebotolni, gonoszsággal foglalkozni. De hogyha már ez nem adatik meg itt ezen a földön, akkor miért nem tudok rontani, bontani? Apropó, Füst Milánnak három barátja volt. Azt mondja Árpád nevű barátjáról, hogy sokszor a körúton mentek, és letérdelt, és megcsókolta a kockakövet. Fura egy barát, mi? Jött a Frigyes nevű barátja, az meg mindig hősnek mutatta magát. Pedig pénze soha nem volt, de mindig ő akart fizetni. És jött a Dezső nevű barátja, aki nagyon édes ember volt, de ő meg leginkább sírni szeretett, pedig már 40-50 év között járt. Árpád, Frigyes, Dezső. Tetszene, ezek alkottak négyen egy kompániát. Tóth Árpád, Karinti Frigyes és Kosztolányi Dezső. Az öregséget, azt a hatalmas verset, az öregséget Füst Milán még legalább ötször megírta azért.
ez a címe, hogy ajánlás, emlékez, emlékezetünk. Tóth Árpád, Karinti Frigyes, Kosztolányi Dezső, ők tartoztak négyen egy olyan kompániába, hogy az volt a kedves időtöltésük, hogy leültek egy kávéház teraszára, ugye pénzük nem volt, hát ittak egy víz, egy pohár vizet. Igaz, hogy akkor már felnőtte Vörös Sándor mellett egy másik nagy költő, akit miskolciak nagyon kell, hogy ismerjenek, és főleg azt a versét, aminek ez a cím, hogy egy pohár víz. Ez is benne van a gyűjteményben. Egy pohár víz. Szabó Lőrinc. Egy pohár, gyönyörű vers, hogy egy pohár víz mit jelent az életben. Ez magyar költész egyik legcsodálatosabb verse, a víz dicséret, az az egy. Tehát leültek a kávéház külső teraszánk szélre, pénzük nem volt, egy pohár víz. Akkor kitettek egy papírlapot, és akkor azt mondták, hogy megadom a rímeket, ki tud gyorsan ebből verset írni. És elkezdtek így mérkőzni, hogy mindenik megadott egy, mondjuk egy szonetnél megadott 14 rímet, és akkor gyorsan kellett rögtönözni egy verset. Utána kitalálták, hogy hogyan közöljék a verseinket, meg hogyan tudunk valami kis honoráriumra szert tenni. Kitalálták, hogy él Új-Zélandon egy Geo Pardi nevű költő. És ők fordítják le a műveit. És bementek a szerkezet, Geo Pardi megint nagyon nagy művet írt. Itt van az egyik verse, közölj, gyorsan közöljét, mert már nyugaton mindenki közli. Babics Mihály leplezte őket a Geo Pardi nevű kis tanulmányában. Azt mondja, milyen érdekes, mondja Babics, hogy így ki lehet találni egy költőt. Meg egy költőnek tehát ki lehet találni egy embert, és föl lehet ruházni érzésekkel, vágyakkal, költészettel, mindennel. Csoda, hogy Vörös Sándor az élete végén megírt egy ilyen vaskos könyvet, Psziché címmel. Hogy visszaképzeli magát egy 19. század elejé magyar költőnő helyzetébe, és mindenki azt mondja, hogy aki nem tudja ezt, hogy ki volt ez a nagy költőnő. Ki volt ez a nagy költőnő. Jelezve, hogy a költészet mire képes. Füst Milán is alapvetően játékos természetű ember volt, de tetszenek tudni, hogy kik az igazán játékos költők, akik nagyon sötéten látó, nagyon tragikus hangoltságú költők. Csak valamivel oldani kell ezt. Mert itt van egy hellenista arab költő búcsúvása. Mi az, hogy hellenista arab költő búcsúvása? Még rendben lenne, hogy arab költő, de az, hogy még hellenista, tehát a hellenizmus idején élt, és nem arab ő gyerekek, hanem ő már egy más kultúrát szívott magába, egy hellenista arab költő búcsúverse, tehát ez Füst Milán. A magyar költészetben Babicssal kezdődik az a folyamat, tehát kb. 100 évvel ezelőtt kezdődik a folyamat, hogy Babics azt mondja, hogy én nem olyan költészetet akarok csinálni, mint Adi mondjuk, vagy mint Petőfi. Mert Petőfi meg Adi mindig önmagából merítette a tárgyait. És Petőfinek volt is miből, mert Petőfi egy őszinte, tenyeres talpas, egészséges ember volt. Tehát Petőfi, ugye, hogy egy hét alatt meg tudta írni a János Vitézt, 856 verset tudott írni 26 és fél év, hát 7 évi munkás. Hát Petőfi egy külön szám, nem csak a magyar költészetben, az egész világ költészetben nincs párja. Adi meg mindig ugye a személyes tragédiáját viszi bele a versbe. De Babics azt mondja, hogy csak én bírok versemnek hőse lenni. Nem én, nem. Találjunk ki embereket, figurákat, alakokat. Kicsit helyezkedjünk bele az életükbe, és szólaltassuk meg őket. Még akár tárgyakat is szólaltassuk. Sunt lacrimae rerum. Van a tárgyaknak könnyük. A Babics az első, és követi ebben Füst Milán, és Füst Milán, akit igazán irigyelt az életében, az Babics volt. Akkor 1909-ben bement egyszer a Nyugat szerkesztőségébe, és Babicsnak megjelent egy szonetje. Füst Milán megvette egy példányt az utcán, bement a szerkesztőség, ott volt mindenki, levágta a földre, és azt mondta, ezt nekem kellett volna megírnom, és a Babics írta meg. Mert teljesen ugyanazt élt át az életben, amit Babics is megír, hogy objektív líra kell. Azóta így nevezik, objektív. Petőfi meg Adi, ez egy szubjektív líra. Van miből adniuk, de mindig magukból adnak. Babics meg Füst Milán azt mondja, hogy a költészet az nem mindig legyen magamutogatás a költő, hogy te erre vagy képes, vagy te benned ilyen érzelmek van,
szűrni egy arab szűrőn, át akarja szűrni egy görög szűrőn, hát ezért játék a költészetbe tessenek megfigyelni. Ó, én völgyem hegyem, ó, én szép barna feleségem, ó, lágy légi kéz, mely végig simítottad homlokomat, s ti éjszaka örvénye is fekete tüzei szívemnek, s félelmek anyja te hármas Hekaté. Én elmegyek, örökre búcsúzom, s nincs gyermeki báj, amely kicsalna síromból, s barna lánynak édes panasz, amely mosolyra késztetné ajakam, mert néma lettem, mint a föld, s néhány évszázad múlva felszánt a földművelő, s csontjaim porát a szél össze. Tetszenek érezni ezt a verset? Lehet, hogy erre valaki azt mondja, hát ez egy butaság. Lehet, hogy valaki erre azt mondja, mit hősködik is, hogy itt pár évszázad múlva a földművelő mit szánt ki a földből. Melyek ennek a versnek a leghangsúlyosabb, legmegrendítőbb sorai? Mert néma lettem, mint a föld. Egy költő azt mondja, hogy el kell visszatetszenek emlékezni, hogy Babits mikor beszél erről, hogy el kell némulni. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ingatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban. Döbben. És ezzel végződik a Jónás könyve. Mert mit tud Jónás arra mondani, amit az Isten mond? És Istennel szemben kinek van igaza? Kierkegaard tette fel ezt a kérdést. Istennel szemben kinek van igaza? Akkor viszont hallgatni kell. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. Mert néma lettem, mint a föld. Mi költők vagyunk, próbálunk az életről beszélni, de meghaladja a tehetségünket, hogy az életről érvényesen tudjon beszélni. Már az emberről is meghaladja a képességünket. Ki az ember? Tessenek megnézni. Itt van a vers. Örök élet. Tűzvész elől van menekvés. Rablók elől futhatsz messze. Orgyilkost öl fürgekés, hogy őszi nap víg nép temesse. S az éjszakának árnyait elűzi édes napsütés. De jaj, magadtól menekvésed, nincs-e földön s föld alatt? Magad vagy elméd ős talánya, örökre társad, síri mécsed, s jaj, bús szerelmed vagy magad, és életed örök magánya. Ez az ember. Ki fejtette meg az ember titkát? Minden ember magányosan. Minden ember egy feltöretlen dió. Jutottál te az emberekhez közelebb? Hogy mondta Arany János a hatalmas nagy versében az Örök zsidóban? Ha érdekes lenne, mondjuk egy olyan gyűjteményt is osszállít, hogy az emberről mit mondtak a magyar költők. Csak az emberről. Arany János azt mondja, köd fátyol kép az emberek. Köd fátyol kép az emberek. Én egy arcot sem ismerek. Nem többenetes kétség. Kötfágy, megfoghatatlanok az emberek. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Nem kiszámítható, következetlen. Nem tudsz utána menni, nem tudsz építeni rá. Nem lehet az emberekre építeni. Ne várjál semmit az emberektől. Kötfágyol kép az emberek. Én egy arcot sem ismerek. Egy arcot sem ismersz. Feleséged, gyereked, rokonod, barátod, évtizedek óta egymás mellett, nem ismered, hogy ki a másik? Arany János, aki nem bánt könnyedén a szavakkal, akinek van súlya, amikor ott köd, fátyol kép az emberek, én egy arcot sem ismerem, de jaj, magadtól menekvésed, nincs-e földön, s
kisiklik, mint a hal a kézből. Az egész emberi világ egy fölmérhetetlen, egy kontrollálhatatlan, mintha a relativitás elméletnek a költői megfogalmazását kapnánk, hogy minden a másikhoz való viszonyába létezik, de a másik is egy mozgó bója, sok mozgó bójához mért többi mozgó bója, az egész világ egy valami félelmetes dolog, és a legfélelmetesebb maga az ember, maga az egy egyes ember, mit mond róla? Ember, bűnös, bús, kalandor, eltűnődtem sorsodon, menekülsz baráti körbe, elbúsz dúsasszony őbe, búvol a síri gödörbe, kígyó vagy te majd madár. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Egyszer sziszegsz és marsz, másszor szépen énekelsz és felröppensz. Tehát ezek a szókapcsolatok, ezek a bizarr, sokszor groteszk képek, ezek, amik Füst Milánt teljesen egyedivé teszik, és az a hangoltság, hogy ahogy ennek ellenére, hogy az élet ennyire kiszámíthatatlan, az embereket ennyire nem lehet megismerni, mégis van az életnek egy csodálatos nagy fensége, valaki adta nekünk ezt az életet, ne felejtsük el, hogy itt a Földön vendégek vagyunk, és nem mindegy, hogy itt mit csinálunk. Nem mindegy, hogy átok jön, vagy áldás jön, nem mindegy, hogy mit keresünk itt ezen a világon, és nem mindegy, hogy mi lesz majd a végső sorsunk, de mit jelent ez, hogy számodra nincs örök halál? Kedves hallgatók, meghagyom önöket ezek között a kérdések között. Füst Milán kötetét, aki megveszi, mondom, 100 verset sem tartalmaz, és 3-szor írta át. És ilyenek, amikből én próbáltam egy kis mustrát adni, a magyar költészetnek valóban egy semmiféle külön csoportba, osztályba be nem sorolható alakja. A nyugatosok köréhez tartozott, de sokszor a nyugat sem merte közölni a verseit. Hát ugye nyugatban közölt Adi, Babits, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Kosztlányi és a többiek, de sokszor nem merte közölni. A 20-as, 30-as években annyira félt attól, hogy egyrészt zsidó származása, másrészt pedig bizonyos radikális nézetei miatt üldöztetés szenved, hogy ezért kérte 33 évesen a nyugdíjaztatását, az irodalomból élt. Máig se tudjuk megfejteni, hogy tulajdonképpen miből élt, hát valamiből csak megélt. Családja nem volt, csak ugye feleségével együtt éltek, és nagyon érdekes kirándulásokat tett, például a szexuálpszichológia területére, de ne tessenek rosszra gondolni. Kezdte tanulmányozni a férfiak nők viszonyát, különösen a házasságban, hogy egy házasságban mennyire kiszolgáltatott lehet az egyik ember a másiknak, stőrkapitány, tehát egy hajós kapitány, feljegyzései a feleségem története, ami tulajdonképpen egy ilyen házassági regényből, egy ilyen fausti keresés regényt csinál, egy ilyen tele gondolatokkal, és fölmerült régen a javaslat, hogy emiatt a regénye miatt Nobel-díjra is akarták javasolni, de ami félelmetes nagy alkotás, az emberi lélek mélyébe, meg az ember motivációiba, hogy mit gondol az ember, meg mit akar, de azt ne felejtsük el, hogy az ő életét is a felesége mentette meg. Mert ha a felesége nem találja ki a békéscsabai tábornokot, akkor én most önöknek Füst Milánról sokkal kevesebbet tudok beszélni. És ha most is előkerülnek még Füst Milánról adalékok, és én is pályájamat azzal kezdtem, hogy Füst Milán egyik legvastagabb könyvéről kellett írnom hosszas ismertetést. Én, ha valaki őt elkezdené olvasni, akkor az 1905-től 1945-ig vezetett naplóját javasolnám. Ez két kötetben megjelent, Füst Milán naplója. Hát ez valami pazar felismerésekkel teletűzdelt napló, és valami, hogy tetszettek érezni, ahogy megszólaltattam a verseit, vagy egyáltalán a hangját, hogy ez egy tragikus,
azért élhetetlen számomra a világ, azért nem tudok soha hasonulni a világhoz, mert a világ önző, kegyetlen és elviselhetetlen. És egy másik világra vágyom. Egy olyan világra, ahol majd ágyamat, tiszta, fehér, hűs ágyamat, tiszta angyalok bontják. És ott majd elmondhatom Istenem, hogy mit éltem át itt ezen a világon. Van egy másik Zsoltára is, ezt nem tudtam lefénymásolni, azt is tudom az önök figyelmébe ajánlani, de ha valakinek más kérdése van Füstmiláról, átadom a szót, tessék nyugodtan kérdezni. Ennyi fért bele az őszi sorozatunkba, Juhász Gyula, Tóth Árpád és Füstmilá. Talán, igen, talán önöknek a legismeretlenebb azért Füstmilán volt, ezért adom át a szót, hogyha bárkinek kérdése van. Füstmilá művet sajnos nem tudtam hozni, de antikvárokban viszonylag elérhetők ezek a művek. Nincs is most előjegyzése, egy fél éven belül előkerülnek ezek a művek, de 1500 forintért ezek megvehetők. Persze más az én szempontom, aki hát tanári meg irodalmi pályára készültem, tehát nekem már csak kötelességből is végig kell olvastam a magyar irodalmat, vagy a magyar költészetet, de nekem akkor, hogy mondja Madács, akkor lelkesített, 19-20 éves korban. Azóta már én eltávolodtam jócskán ettől a hangnemtől és ettől a költészettől, de most, hogy most is újra foglalkoztam vele, később is azért előjött a pályámon, azért azt nem tudtam letagadni, hogy itt egy nagyon besorolhatatlan költőről van szó. Ennek a kiadásnak van egy érdekessége, hogy mivel őt sokan támadták, hát mert részben egy zsidó költő, nevezzék Szépernőnek, vagy Somjó Zoltának, vagy Füstmilának, azért mindig támadásoknak van kitéve, nem csak Magyarországon, persze más országokban is. Ezért ő az összes verseinek a végére egy olyan 10-15 oldal gyűjteményt állított össze a róla szóló leghíresebb kritikákból, ez a Kosztolányitól kezdve a Karintin át az akkori kritikusokig terjed, úgyhogy nagyon érdekes, hogy őt az 1910-es évektől a 40-es évekig minek tartották, tehát azért is érdekes ez a kötet. Meg van benne még egy Kaszab Ilonának tulajdonított versek, hogy ő mondja, hogy kapott egyszer egy nagy versgyűjteményt, és annyira megdöbbentett, hogy egy hölgy ilyen jó verseket ír, hogy ezeket ő átsimította, és így a saját neve alatt, de jelezve, hogy ezek Kaszab Ilona versei, ezt is beletette a gyűjteményébe. Hát ez a

0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, mai előadásunk van. Most még két előadásunk lesz, ugye a mai alkalommal a természet szépségének a gyógyereje a témánk, a következő alkalommal a testi-lelki megtisztulás lehetősége, az emberi lét nagy kívánsága, és az utolsó témánk pedig a szeretet életrendje vagy életmódja. Mindegyik nagyon fontos téma, ez a mai is. Talán sokan felteszik a kérdést, hogy de hát hogyan gyógyít a természet? Ilyenkor tavasz felé nagyon nem kell bizonygatni, ugye? Amikor hiányzott a nap, és kimegyünk a természetbe, és én is hát megtisztelő, hogy eljöttek ennyien, bár nagyon jól tudom, hogy amikor süt a naposka, akkor inkább szívesebben sétálnak a Tatai tópartján. De hát most ezt az előadást megtartjuk, és megpróbáljuk egy picit a szép képekkel ellensúlyozni, hogy nem kint vagyunk a szabad levegőn. Hatalmas üzenet van a természetben, és hatalmas nagy gondolatok tárháza. A Biblia különleges tanításokkal szolgál nekünk. A természet szépsége és az emberi lét összefonódhat. Akkor igazán harmonikus az élet, hogyha a természet közelében élünk, nem? A panel világban, a betoncsőgelekben nem érezzük magunkat otthon, az nem az emberi lépték, és nem is természetes közeg, megfigyelték a világűrből, hogy teljesen más a hőháztartása egy városi világnak, mint a természetnek. Ott mindig hűvösebb van, és mindig tisztább a levegő, ezt nem kell nagyon bizonygatni. Amikor az ember úgy tud élni a természetben, hogy víz, levegő, napfény, hegyek, fák együttesében, akkor valami különleges örömöt él át. Hát ezért megyünk szabadságra. Vizek mellé, ugye, tengerpartra, Balatonhoz, folyópartra, mert úgy érezzük, hogy ott nagyon jó. Az gyógyító erővel bír, és valóban így van. Azt írja a Szentírás Jeremiás könyve 10. fejezetében, hogy az Úr teremtette ezt a világot, és szépnek teremtette. Itt láthatjuk ezt a 12. századi Reimszi Biblia ábrázolást, ahol úgy mutatja be a teremtőt, érdekességként Jézus Krisztusnak mutatja be, de a Biblia pontosan ezt tanítja, hogy ő az, aki által lett minden, és nála nélkül semmi sem lett, mondja a János Evangélium a legelső verse, minden ő által lett, és tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, olvashatjuk a Kolosszai Levél első fejezetében. És ezt a világot nem véletlenszerűen alkotta meg, hanem tudatos tervszerűséggel, ez a körző ezt fejezi ki. És az ige pedig ráerősít, hogy ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Kedves hallgatók, a természetben mindez ott van. Bölcsesség, erő, értelem. A kicsi gyerek is, emlékszem a kisfiam, amikor alig volt pár éves, egy gyönyörű naplementét láttunk, és megálltunk az autóval, akkor megállt és ámulva mondta, hogy hát ez lenyűgöző, és ki csinálta ezt? Ez volt a kérdése. Ma meg sétáltam egy picit, egy 10 percet tudtam csak elszakadni, de sétáltam a Győr házunk mellett, nem messze egy tópart, egy ilyen városi tó Győrben, és egy kislány ott sétálgatott mellettem a nagyapjával, és azt mondta, hogy apa, az a virág csoda gyönyörű. Azt mondta, olyan aranyos volt, csoda gyönyörű. Ezt még nem hallottam, a gyerekek képesek ilyen szavakat alkotni. Hát annyira ámult, a szép pedig hát a természet igazi szépségeihez képest az a kis tó, meg az a part, olyan kis semmit mondanak tűnt, és még az is szép volt számára. A legnagyobb művészek foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Michelangelo-nak látjuk, amikor a sötétséget a világosságtól elválasztja az Úr, vagy a napot teremti, ugye hatalmas nagy lendülettel suhan át az égen, és azt mondja, hogy legyen, és lett. Az ő szavával tud teremteni az Isten, az Alkotó, maga Jézus Krisztus, és ő fenn is tartja ezt a világot. Rendkívül erőteljes ábrázolás a Sixtus kápolnában látható. És hát a Monreális Székesegyház pedig mutatja, hogy csillagokat, holdat, napot, világ mindenségeket, 100 milliárdszor 100 milliárd galaxis teremtett. Lenyűgöző ez a világ, megdöbbentő mélységei, nemrég láttunk épp, nekem voltam egy ilyen egészségügyi táborban most, és ott levetítettek egy filmet a tenger mélységeiről, hogy valami hihetetlen dolgok vannak ott a tenger mélységében. Felfoghatatlan távlatok, Himalája nagyságú hegyek és szakadékok, fogalmunk sincs arról, hogy mi van ott, csak némi kis bepillantásunk egy-egy pici szeletébe, ilyen pontszerűen. Mi van itt ebben a világban, titokzatos mélységek és rendkívüli szépségek. Igaz az ige, amit Salamon mond, Prédikátor könyve 3. fejezetében, mindent szépen csinált az ő idejében. Erre az igére is bátorkodom hivatkozni, amikor a természet szépségének gyógyerejéről szólunk, mert amikor mi figyeljük a természet szépségét, tehát az Orion között látjuk. Hát akkor egy picit érezzük, hogyha megtudnánk, hogy hány száz millió fényév távolságok vannak. Micsoda méretek, felfoghatatlan téri, időbeli nagyságok. Az ember csak álmol ezen, és egy picit érzi a maga semmiségét. És mégis szép. Az ember mégis megnyugtatja, és valahogy helyére zökkenti az arányokat, hogy hol a helyünk ebben a világban. És akik pedig hittel tekintenek a jövőre, abba az irányba is gondolhatnak, hogy majd mit ismerhetünk meg a világ mindenségből, hogyha tényleg egy örök hazába jutunk el. Minden szépen csinált az ő idejében, a virágokat, a fákat, a füveket, mindenhol az ő kezenyoma figyelhető meg. Azt mondja a Római Levél 1. fejezet 20. verse, hogy ami Istenben láthatatlan, az ő örökkévaló hatalma és istensége, dicsősége az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Ha szeretnénk Istenről fogalmat alkotni, nézzünk meg egy virágot. Nézzünk ki a csillagos égre, menjünk ki egy hegytetőre, vagy mit mondjak, figyeljük a természet szépségét, és nagyon sok mindent meg fogunk ismerni. Nem csak megteremtette az Úr a világot, hanem fenn is tartja. Gondviselő szeretetével körbeveszi az élőlényeket, a természetet, és gondoskodik mindenkinek a szükségleteiről. Mindenek szemei telejár néznek, mondja a 145. Zsoltár, és megadod eredelüket alkalmas időben. Azt nékik és ők takarnak, és megtelnek a te jóvoltoddal. Gondviselő szeretetével felügyeli ezt a világot, mindenre, fel se tudjuk fogni, mindenre gondja van, még egy kis verebecskére is, még a hajszálunkra is, felfoghatatlan. De mégis azt állítja a Biblia, hogy ilyen az Isten, ilyen a hihetetlen, széles látókörű szemei átpillantják az egész világot, és gondviselő szeretetével fenntartja a világot. És a szépség, a színek, a formák, az arányok mind-mind tanúskodnak egy olyan lényről, aki ezt megalkotta. Nagy kérdéseket vet fel maga a természet is. Érdemes megfigyelni, hogy a természet hatalmas művein keresztül, amikor az embert megalkotta az Úr, tessék, igen. Itt látjuk Ádámot, amikor teremti, akkor arra is utal, hogy teremtő erő szükséges az embernek a lelki újjászületéséhez is. A Korintusi 2. levélben olvashatjuk azt, a 4. fejezet 6. versében, mert ő az, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott a mi szívünkbe világosságot. Egy embernek a gondolkodásmódja megváltozásához nem elég emberi erő. Teremtő erőre van szükség. De ezt a teremtő erőt csak akkor alkalmazhatja rajtunk, hogyha mi elfogadjuk az ő igényét és az ő lényét. Micsoda az ember, hogy gondod van rá, mondja Zsoltár. Alig tetted kisebbé az angyaloknál. Micsoda fenséges méltósága van az embernek, mondja Pászkál, hogy tud gondolkodni. Hogy érzékeli a szépséget. Hogy meg tudunk rendülni a nagy igazságokon, a jóságon és a szépségen. Katartikus élményben részesülhetünk, és a legmegrendítőbb élmény találkozni a Teremtő szépségével. A Teremtő jellemével. Ezért mondja Dávid a 27. Zsoltárban, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomának életemnek minden idejében. Tehát én azért bátorítom önöket, és főképp, ha itt élnek Tatán, kiváltságos helyük van, meg kell mondanom. Az ország egyik legszebb helye Tata, én is nagyon szívesen költöznék ide, megmondom őszintén, próbáltunk nézegetni, hogy talán hogyan lehetne, de hát nem így rendetetett. De önök itt élnek két ilyen gyönyörű tópartján. Itt a lelki fejlődésüknek nagy lehetősége ez, hogy észrevegyék, hogy mi is van itt. nem jó az embernek egyedül lenni. Természetben élt az első emberpár, Ádám és Éva, és ott az Éden világában dolgoztak, kutatták a természetet, és azt mondta a Teremtő, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, ami nem azt jelentette, hogy zsákmányoljátok ki a javait, hanem a törvényeivel összhangban éljetek. Ez az igazi élet. Majdnem is így van. Amikor az ember figyeli a természetet, és nem kirabolja, hanem a törvényeit megérti, és alkalmazkodik hozzá. Ugye vannak ilyen ökoházak, ökokertek. Ismerek olyan embert, akinek a háza teljesen önellátó. Sem áram nem megy be, sem vizet nem kér, sem csatornázás nincs, sem szemételszállítás. Semmi. Ő egy önműködő házat hozott létre. Működ, lehet így működni. És van árama, és van víze, és stb. Stb. A megtérés és a megváltás összefügg egymással, az Isten teremtő hatalma és szeretete olyan nagy, hogy a legalázatosabb magatartással párosul az ön átadás, az ön feladás, az ön áldozat a másokért való szolgálat érdekében. A legnagyobb szolgálatot elvégezte Krisztus, a megváltás. Ahhoz, hogy mi megváltott emberek lehessünk, beállok itt, nem? Ahhoz, hogy mi megváltott emberek lehessünk, ahhoz a Teremtőnek vállalnia kellett ezt, és a teremtés és megváltás így függ össze egymással. Krisztus nem csak megteremtette, megváltotta ezt a világot, hanem meg is fogja ítélni. Mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt. Rohér van Weidel festményén látjuk, amikor Krisztus ítéli a világot, az ő szájából kijövő kard jelzi, hogy az ő Istenének igéjével fogja megítélni a világot, és a lilion pedig a tisztaságát, a méltóságát, a makulátlan, tiszta elrendszerét és törvényeit hirdeti, és itt a mérleg, az angyal mindenkit mérlegre fog helyezni, és a mérlegen egyetlen egy súlymérték van, a hitből és szeretetből fakadó cselekedeteknek van súlya. A nagy tudásnak, az elméleti ismeretnek semmi súlya nincsen. A tettekre, az életre váltott ismeret az igazi. Ezért ez az utolsó előadáson témája, hogy hogyan lehet a szeretetet életmódszerűen megvalósítani. Nagyon szép Babits Mihálynak ez a kis verse, hogy mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban, és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Én nekem mély meggyőződésem az, hogy csak azt tudja igazán értékelni a természet szépségét, és arra hat igazi gyógyerővel, aki tudja, hogy ki alkotta. Hogy ki áll e mögött. És mit akar nekünk mondani? Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus a természet tárgyait, jelenségeit, a napfényt, a vizet, a bárányt, a szakmákat, a pásztorkodást, stb. Használta fel a lelki igazságok szemléltetésére. És ez ma is így van. Egy igazi jó szülő, vagy egy igazi jó nevelő, vagy tanító, a természet képeit használja újra és újra fel. Jézus így az egyszerű, közérthető, felfogható dolgok által magasrendű lelki igazságokat tanított. Úgy, hogy mindenkinek a szívébe véste a nagy üzenetet és igazságokat. Kedves hallgatók, aztán még sok mindent lehetne úgy elmondani, majd szeretnék erről még később úgy is szólni. A teremtés emlékünnepének is van egy napja, ez az utolsó vetítésünk, így lesz egy hangosított vetítésünk még, és az újjáteremtés kérdése is előtérbe kerül. Most veszem észre, hogy a mikrofon nem volt rajtam. Akkor azért hallatszott egy is? Jó. Nem kell. Nem szükséges. Gondolkodtak azon, hogy minden nap, miért vannak napjaink? A napnak miért vannak szakaszai? Reggel, dél, délután, este, éjszaka. Van ezeknek valami üzenete? Nem gondolkodtak ezen? Hagyj idézem Tóth Árpádot, azt mondta, koporsodból kész minden reggel búsfeltámadás, nem szükségszerű, hogy Bush legyen, de ő így mondta, neki Bush volt éppen. De valamit felfedezett, hogy minden reggel, minden kelés, mint egy új kezdet. Mintha valahogy feltámadnánk az éjszakai sötétség után, és ahogy halad előre a nap, mondja Salamon példabeszédek könyve 4. fejezetében, az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világosság, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Nagyon érdekes, nem? Tehát ezt azért mondom önöknek, mert itt vannak ezek a hétköznapi egyszerű jelenségek, napszakok. Mindannyian napszakokban élünk. És mindegyik napszak, illetve egy teljes nap körforgása egy kicsit az egész megváltási művet jelképezi. Kezdet, halad, tetőzik, hanyatlik, lefelé hajlik, és végül éjszaka, sötétség. Éjszaka borítja a nemzeteket, sötétség, éjszaka a népeket, mondja Ézsaiás könyve, utalva arra, hogy eljön majd az éjfél, amikor tetőzik a sötétség, és a sötétség a bűnnek, az önzésnek a jelképe. És nem véletlenül mondta Jézus Krisztus, hogy éjfélkor jövök el, mint a tolvaj. Tehát ugye nem szeretünk éjszaka kijárkálni az utcán. Érezzük, hogy ott a sötét erők könnyen tevékenykednek, szeretjük a világosságot. Nappal fiai szeretnénk lenni, nem a sötétségé. Aztán a reggelnek a derengő világossága, fénye, ahogy előtör, ahogy megvilágítja a tárgyakat, gyönyörű leírás olvasható erről, Jób könyve 38. fejezetéből, ahogy a fény a sötétségbe burkolt világot elkezdi színesíteni, értelmezni, megvilágítani, a formák kirajzolódnak. Ez egy csodálatos történés, ezt a fény hozza létre. Aztán a dél, a nap tetőfoka, ami utal arra, hogy a fény az igaz élet teljességére utal, azt mondja az Úr a 37. Zsoltár 5.-6. versében, felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Hogyha az Úrra hagyod a te utadat, és bízol ő benne. Tehát a fény teljessége jelképezi azt az emberi magatartást, hogy az ember hagyja, hogy beáramoljon a lelkébe a világosság, és akkor Isten majd felhozza az ember igazságát, miként a delet. Aztán a naplemente, a lenyugvás, az elmúlás, a csend, az éjszakára való készülés, ugye jelképezi azt, hogy az ember szükséges, hogy megpihenjen, lecsendesedjen, másrészt pedig a világ is alkonyba borul, a világ is elmúlik, mint ahogy elmúlik a nap, és érdekes, hogy önök szerint az újjáteremtett földön lesz éjszaka? Éjszaka többé nem lesz. És nem fogunk elfáradni. Nap sem lesz, és mégis nagyobb világosság lesz, mint a nap fénye. A tárgyaknak, a térnek magának fény ereje lesz, nem tudom, hogy az Isten dicsősége fogja bevilágítani. Nagyon érdekes dolgokat tanít a Biblia erről, és érdemes ezen elgondolkodni. Gondolkodtak azon, hogy az évszakok is jelképezik a megváltás művét? A nagy költőink ezt úgy felismerték, a tavasz. Párhuzamba állítható a reggel délelőtti órák, ugye a zsenge tavasz, aztán amikor kinyílik a világ. A dél ugye a nyár világával, amikor úgy minden úgy meleg és teljében van. Az ősz a délután elmúlás naplemente világával, az éjszaka pedig a sötétség a télnek a világával, amikor mondja a nagy költőnk Vörös Marti, és csend van, hogy is mondjuk? És csend, és hó, és halál. Mert akkor aztán tényleg csend van, ugye? Ott télen nem zümmögnek a rovarok, nem énekelnek a madarak, mint hogyha egy élettelen világ lenne, amikor kimegyünk az erdőbe. És pont ezt mondja a Biblia, hogy lesz a Föld történelmének egy ilyen szakasza, amikor nem lesz élet a Földön. Krisztus második eljövetele után egy 1000 éves ítélet lesz a mennyben, és akkor a Föld kietlen és puszta lesz, és megkötözve Sátán és az angyalai itt lesznek a Földön. Tehát ez azért nagyon érdekes, mert úgy tűnik, hogy az évszakok is párhuzamba állíthatók a megváltás történetével.
1: Hát tavasszal felzsendül a világ, kinyílnak a virágok, megjönnek az illatok, és érezzük, hogy valami pezsegni kezd a vérünkben, ugye? A téli fáradtság után, a sötét napok után rendkívül szép verseket írnak a költők, idézek Tóth Árpádtól. Ó, kék és zöld és arany ragyogás, illatok, gyanták, szél, forró sóhaj, ó, földgyújtott föld, szikrás levegő, piros, lobogó, szirmos, lebegő, szelíd,

és a levegő, bimbóznak a virágok, ugye érezzük ezeket, ez olyan csodálatos ünnepi érzés, az ember számára egy hatalmas nagy öröm, a tavasz világa, az újjászületés, a szerelem időszaka, az évenként megújuló házastárs és szeretetnek is az időszaka. Ilyenkor kézen fogják egymást a szerető házastársak, vagy a szerelmesek, és elmennek sétálni. És a kedves férjek szép verseket mondanak a feleségüknek. és örülnek, hogy szerethetik egymást. Úgyhogy használjuk ki az évszakokat. Minden évszaknak megvan a maga szépsége. Aztán jön a nyár, dús a legelő, az állatok legelnek, kimennek a természetbe, sétálunk, erdőbe megyünk, járjuk a természetet, elmegyünk üdülni, pihenni, érezzük, hogy a napfénynek ki akarjuk magunkat tenni, hogy ne ilyen sápadtak legyünk, ugye, hanem napsütötték, egészségesebbek leszünk. Ott most hallottam egy orvostól, hogy a D-vitaminnak hihetetlen jelentősége van. A rákos sejteket pusztítja a D-vitamin. A szervezetünknek szinte minden folyamatát serkenti. Hát nem véletlenül, hogy nyáron hányszor vagyunk betegek, és télen hányszor vagyunk betegek, ugye? A napfény, a tiszta levegő, a napsütötte levegő. Mindig ott szellőztessenek, ott nyissanak ablakot, ahol süt a nap. Mert a napfény ionizálja a levegőt, töltéssel látja el, és az a töltéssel beszívott levegő, ellátott levegő, az sokkal hatékonyabb a szervezetünk működésére, mint a árnyékos levegő. A nyár, a magvetés, az érlelődés, a gabona beérésének az időszaka, ugye? Ki mit vet, azt aratja is, és hát nagyon sok szép, értékes jelenség van a nyárral kapcsolatban is. Az ellentétek és a kiegyenlítődések, a tűző nap és a hűs folyók, a hosszú nappalok és a rövid éjszakák időszaka, ez a földművesnek az évszaka, a nyár. Ilyenkor dolgozik az ember kint a mezőn, a kertjében, és hát amit vet, azt aratja is. Olyan szép az ige az egyik Zsoltárban, a 126-ban, amikor azt mondja, akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jöjj elő, kévéit emelve. Hogyha a szeretetnek, a kedvességnek, a figyelmességnek a magvait vetjük, az önmegtagadás magvait, akkor azt is fogjuk majd aratni. Tehát már lehet tavasszal vetni ezeket a magokat. Otthonunkban, kapcsolatainkban, és aztán majd aratni fogjuk. És örömünk lesz benne. A lélek gyümölcsei megteremnek, ugye? Ilyenkor teremnek a lélek gyümölcsei, amelyek a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség, ezek ellen nincs törvény, mondja az ige. Nagyon szépen szól egy vers, Arnulf Overland verse, amikor azt mondja, ha én fa volnék, csendes örömeim lennének. Messzi földről hozzám jönnének, ha engedném. Madarak raknának rám fészket, ott állnék tán egy út mentén, fáradt emberek nyugodtan megbújhatnának árnyékomban. Hozzám jönne minden. Szél járna, zúgna bennem, virágom hordaná mély csapat, napok vonulnának mellettem, éjek harmatoznák lombomat. Földi évszakok rendje forog, rajtam átáramlana, földig húzna gyümölcs súlya, lombom hullana, tavasz zsengítene újra, néma csillagok alatt, hóméji álmot aludnék, ha én fa volnék. A gyümölcs érlelődik, a nyár heve, pihentető szépsége, melegítő ereje áthat bennünket. Aztán következik az ősz. Következik az ősz, és erről én most nem is nagyon szólnék, hanem vetítenék egy kis hangosított diavetítést. De előtte annyit hagy mondjak, hogy a vers, amit először meghallgatunk, Igyi és Kingának a Hegyek, fák, füvek című verse. Ebben a versben hihetetlen érzékenységgel megragadta azt, hogy számára mit jelent a természet. És a természetnek a tárgyai, a füvek, a fák, a hegyek, az ég mind-mind valami hatalmas üzenettel keresték őt meg. Byron szava jut eszembe, aki azt mondta a híres versében, hányszor felejtem az időt, ha nézlek egyedül,

0: világtrónus természet, fák, állatok, hegyek, hatalmas az a válasz, mit értelmünknek te adsz. Amikor szoktunk menni táborainkba, rögtön jelzem is, hogy vannak tábori meghívóink. Hoztam a vajdasági lébőtáborból, életmódtáborból és nyers táborból, amelyet épp jó magam vezetek, Kecskeméti Jánossal, de Bózsván is és Törökkopányban is vannak táboraink. Amikor ilyen táborokban vagyunk, akkor elmegyünk valami szép helyre, egy hegycsúcsra vagy egy erdés világra, én mindig elmondom ezt a verset, amit most majd hallani fogunk. Ott egészen más hallgatni, amikor ott állunk a természetben. No hát, hallgassuk meg ezt a verset, és utána az ősz felé közeledünk most már.
1: Az Úrnék szívem rokonai. Emlékeimben látlak szeliden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők, titokösvények, farkas szagok, munkonyók, égbolt nyilom felhők, csukott szem lombalagotak, fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konat csöndüget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam mezgetüket, lépegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kinyát kiáltanál. Napvére hullott. Elöntött a mindenség fia fénysugogás. Szívemen, mint ághegyen mókus ült a várakozás. Mint az éjszaka tetején a lilium szírmú csillagok, villamogébújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás. Hogy olvashassam reményvirág betvítek, és belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, erdők, haragzöld, azurmenny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szeliden bólintani szeliden. Ti vagytok a jóság. Meghitt. Ti vagytok a csend. Jobbiktelen ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke. Levegő. Lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver védekezni a halálba újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattatok türelmes, ózonlejletű tájok, források, ti, erdők, csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, a ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt. Tőletek oroszom a szót, a muzsikát, ész a szívet. Tőletek, mindig tőletek. Hegyek, erdők, fák, füvek, hegyek,

0: Honnan veszik az őszi lombok egy csodálatos színeket? Kell egy raktárnak lenni rejtve, hogy míg a boldog nyár ragyog, meg legyenek az ősznek mentve a színek és a bántok. Testvéreim, hívnak a hegyek, szédületes szirtés szépségek, tűzzel tüzes napsugár. Itt a villámok lelke jár, itt a némák is dalra kelnek, a magasságok éneken. Rozsda barna őszi lombok, hulló pelyhe közt bolyongok, és a hullást hallgatom. Rozsda barna búva fákon, barna bánat. Zöldül lelkem mély a varja, hogy az őszi szél fanyarja, hűvösével megsunyít. Látjátok feleim, hogy mik vagyunk? Bizony bíbor, bronz és arany, és örökkévaló szent szépség vagyunk. Ahogy halódunk, hullunk nesztelen, bizony a világ tőre esztelen pompájánál nagyobb pompa vagyunk. Míg a fár vagyunk, napad ragyogunk. S ha alászállunk, vár a hűs amar, testvérlevél testvérlombot takar, ott is otthon vagyunk. Ha megkeményedünk és megfagyunk, zúzva a csillog rajtunk, hermelin, bíbor után a fehér hermelin, bizony szépek vagyunk. Mennyi arany a fákon, halvány, hervatag, reszkető arany. Ugye ilyet nem láttunk soha a nyáron. Ugye nekünk nyílott ki ez a pompa, szívünkből frecsen fogra a vér, a halott idalat a szél, ugye nekünk mondja. Üres magtárral, üres kamarával, ugye mi mégis boldogok vagyunk. Fájdalmunk néma hermat aranyában. S ahogy nő az aranyavar bennünk, s ahogy nő az orkán terhes csend, úgy enged az erdő magasabb. Bár elvesztettük minden aranyunk, aranyjá válik egyszer minden szenvedésünk. A rét deres volt, a havasok nagyon lilák, az erdő óriás vörös volt, ne haragudj, nem volt virág. Puszta kézzel mégsem jöttem, s hol a halál nagyon zenél, szilúttalan csokrot kötöttem, piros bagyog, piros levél. S most add a lelked karcsú váza, mely őrzi még a nyár borát. A hervadás örök varázsa ráborítja a bíborát. Mi van túl minden tarvaságon, világon, virágon, ruhákon, testen és lelken? A csoda az őszi fa ága, piros, zöld, barna, sárga ruhákat vesz magára.
1: Csodálatos az ősz, ugye? Mielőtt meghalna, pihenne a természet, egy csodálatos díszruhás bemutatót tart. Az elmúlásban is keresd a szépet, mondta Ápri Lajos. És akkor egyik versében így mondja, hogy szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam, de te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelennek. Érezték a versekben azt a mély nyugalmat, azt a mély ráébredést, hogy üzenet van a természetben, üzenet van az őszi levelekben. Akinek van szeme, az észreveszi ezt. És kedves hallgatók, én egy csodálatos tanár ismerhette meg a főiskolán, Juhász Lajosnak hívták, azóta meghalt. Ő azt mondta, egyszerű ember volt, mindig azt mondta, én nem vagyok vagyonos ember. Egy biciklije volt, még egy panel lakása. Én nem vagyok vagyonos ember, de mérhetetlenül gazdag. Azt mondta. De mérhetetlenül gazdag vagyok. Mert a teremtő megadta, hogy érzékelem a szépséget. Kedves hallgatók, tudják mi jellemzi ezt őt? Mentünk főiskolán, biológia szakos voltam, mindig a jobb keze felől ültem, nagy megtiszteltetésnek éreztem, és mindig mondom, Attila, kérdezzem. Hát én megkérdeztem. És minden növényhez, virághoz tudott egy verset mondani, vagy egy erkölcsi üzenetet. Botanikus volt, florisztikus, virágokkal foglalkozott. Összegyűjtötte a világirodalom legszebb verseit. És mindig mondott egy verset egy virághoz. Név szerint ismerte, azt kell mondjam, a Bücknek, ugye ott voltunk Egerben, a virágait, és amikor ment az autó a Bükki úton, zötyögve, sebességgel, ilyen stílusa volt, hogy sofőr úr, megkérhetném, hogy megállna egy pillanatra. Van a fékezet, szegények dülöngéltek. És akkor azt mondta, hogy itt van egy virág, de csak kettő van belőle az országban. Nem mondom meg a hallgatóknak, mert rögtön letépik. De én köszönteni szeretném. És elment a bokrok közé, bement a fák közé, megsimogatta, mondott neki egy verset, aztán visszajött. Szóval ilyen ember volt. És rendkívüli kedvességgel, szerítséggel mérhetetlenül tisztelte a női nemet. És a fiúk, a lányok, akik addig csak ilyen csajok, meg bigék, meg bukszák, meg ilyeneket mondtak egymásnak, voltak, olyan tisztelettel engedte maga előtt őket be. Olyan tisztelettel beszélt róluk, és megkérdezte, de miért? Azt mondja, hogy jövendő édesanyákat látom önökben. Hogy más emberekké váltak a jelenlétében. És azt mondta, aztán persze később megtudtam, persze akkor mi a kommunista időszakban éltünk, és nem merte ő ezt kimondani nyíltan, de ő azt a bibliai elvet vallotta, aztán négy szem közti beszélgetésben elmondta nekem, hogy az idősebb nőket, mint édesanyádat tiszteld, a fiatalabbakat, mint testvéreidet. Azért ez nagyon nagy gondolat. No, hát lépjünk tovább. Szerettem volna mindenképpen szólni, hogy a természet formái egy csodálatos hármasságról tesznek bizonyságot, és mivel esztétikával is foglalkoztam, ezért ezt szeretném felvillantani önöknek, hogy anyag, forma és funkció, ez az esztétikumnak a képlete. Anyag, forma és funkció összhangban van. Azt mondja a Jób könyve 12. fejezetében az Úr, egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged, a tenger halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. Hát kérdezzünk meg egy természeti formát, a méheket, nézzük meg a társadalmukat, nézzük meg ezt a tökéletes építkezési módot, a leggazdaságosabb. Azt az életformát, ahogy élnek, véletlenül jött ez létre? Darwin, mondják a kortársai, majd megőrült a páva tolltól, mármint a páva szemtől, megjegyzem, mi ma, a 21. században a teljes laboratóriumi fizikai, biológiai ismereteink összes tárházával egyetlen egy ilyet nem tudunk csinálni, sőt, ennek az egyetlen egy tollnak, egyetlen egy sejtjének egy alkotó részét sem tudjuk előállítani. A páva pedig lazán újra és újra leveti, felépíti. Miért, kérdezte Darwin, enélkül is tudna szaporodni? De a legegyszerűbb kis madár, egy kis mezei veréb vagy házi veréb is csodákat rejt magában. Például, nem tudom, tudják-e, hogy ahhoz, hogy a kis veréb tudja a szárnyát mozgatni, az a mellizmától a kulcsontjáin keresztül vezet egy kis in, amit átfúrt valaki, átfűzte a kulcsontján, és ide kötötte azt az izmot, és ennek a segítségével tudja mozgatni a szárnyát. Na hát én tanultam a biológiát, és tanultuk, hogy ahhoz, hogy egy hasznos mutáció, vagyis egy öröklődő genetikai változás létrejöjjön, ahhoz a naprendszert becsült életkora kevés. Ki furta át ezt a kis verebet? Verébnek a vállát, hogy ott átfűzze azt az inat, és utána ide tapassza. És ez így tudnak repülni a verebek, látjuk, mestermódon. Tudták azt, hogy a veréb órákon keresztül tud aludni ülő helyzetben a faágon vagy a dróton, mert a teremtő úgy alkotta meg a lábát, hogy amikor egy kicsit behajlítja, akkor a lábujjai összenyúzódnak, és bekattan egy ilyen Y-járatba egy kis csomócska ott egy innál, és megtartja. És abban a pillanatban, amikor kinyomja, így kipattan, és akkor tud repülni. De így viszont, ha ránehezedik, akkor egyre jobban megszorítja, és így ülve is tud aludni. Kiépítette a testébe ezt a szerkezetet? Véletlenül jött létre? Ezen kívül még nagyon sok csodát rejt a kis veréb teste, hogy hogyan, amikor kezdi költeni a tojásait és a kis kicsinyeit, akkor a hasán egy kotlófolt jelenik meg, 3-4 helyen kihullik a toll, és a bőrével odaér a tojáshoz, és a középagy érzékeli a tojás hőmérsékletét, és olyan hőt termel, ami pont a megfelelő kotláshoz szükséges. A tudósok nem tudták megfejteni, hogyan működik ez. És azt mondják, hogy ő a krokodiltól, a kígyótól, a hüllőktől származik. Akiknek nem légzsákos csontuk van, hanem velős csontuk van. És teljesen másképp van az egész csontrendszerük, a felépítésük. El tudják képzelni, hogy ez a veréb tőlük származott, mert az evolúció azt mondja, hogy a halak, kétéltűek, hüllők, madarak. A hüllőktől származik a madár. És a madarakból meg az emlősök, vagyis mi emberek. De nézzük ezt a homoki lábastyúkot. Ez a homoki lábastyúk Kelet-Ausztráliában él, egy különleges madár. 9 hónapon keresztül költi ki a kicsinyeit úgy, hogy amikor a hím elkészíti a költőfészket, ami körülbelül 5 méter átmérőjű gödör, 1 méter vagy még annál is mélyebb gödröt ás, de szabályos gödör, csak itt most még éppen folyamatban van, és utána ezt ő 50 méteres körzetből összegyűjtött levelekkel, fűvel, gazokkal és egyebekkel megtömi. A hím miután megszemlélte, a nőstény miután megszemlélte, akkor belerakja, egy tojást belerak. És ettől kezdve 9 hónapon keresztül minden héten belerak oda egy tojást. A hím pedig befedi ezt a kis gajakat, füveket és egyebeket, földet rak rá, és tavasztól egészen késő őszig ott strázsál, és amikor a, mindjárt mutatom majd, így üldögél, ez a homoki lábastyúk, és a kotlófolt ugye megrakja utána a földdel ezt az egészet, és mindig napu szinten többször is beletolja a kis csőrét ebbe a központi részbe, és megnézi a hőmérsékletét, és a 34 foknak kell lennie. Plusz-minusz 1 fokot enged meg eltérést, és 9 hónapon keresztül teljesen változó időjárási viszonyok között meg tudja tartani a kotló, a hím ennek a gödörnek a hőmérsékletét úgy, hogyha jön a meleg, és kezdene melegedni a tojás, akkor leveszi a földet, hogy hűljön. Amikor kezd hűvösödni, akkor visszarakja a földet, visszakaparja. Ezt csinálja 9 hónapon keresztül. Hogy keltek ki az első kicsinyei? Mert 33 foknál már nem kell ki a kicsiny. Nem szaporodik. Ki tanította meg a tyúkot erre? Ezt a lábas tyúkot. Az egész evolúciót ez a tyúk felül írja, mert hol a tojás vagy tyúk, vagy egyáltalán másképp nem működik. Honnan vannak az utódai, és működik is, érez a madár. Még meggyőződésem, amit a Biblia mond, hogy kérdezd meg a madarakat, majd elmondják néked. Értelem, tervezettség és alkotó erő van mögöttük. Darwin azt mondta, ez a Michael Behe, az értelmes tervezettségnek az egyik vezető alakja, írt egy könyvet, a Darwin fekete doboza címmel, rendkívül érdekes könyv, aki szeretne élményszerű könyvet olvasni, olvassa el. Ő azt mondta, hogy a Darwinnak fogalma se volt arról, hogy a természet tele van tovább nem egyszerűsíthető összetett rendszerekkel. Mit jelent ez? Például nézzük meg az elvet. Egy egérfogó csak úgy működik, hogyha ez az 5 alkotó része megvan. De még lehetne több is, hogy milyen az a falap, stb. Hogy papírlap nem lehet, de ezt most hagyjuk az egészből ki. Csak akkor működik, ha mindene megvan. A homoki lábastyúk csak akkor tud szaporodni, ha minden együtt van. De maradjunk tovább. Megfigyelték, de elképesztő dolgokat találtak a természetben. A sejten belül, a mikrovilágban a véralvadás, a szennyező anyagok elszállításának mechanizmusa, az ostoros egysejtűnek, ez az ostora teljesen úgy néz ki, mint egy motor. Mint egy motor, de a motor nem tudja azt a produkciót, amit ez a sejtű, mert egy pillanat alatt meg tudja fordulni. Erre, vissza, leállni, indulni, mozgatni, így ugyanúgy minden irányba. Véletlenül. Erről egy külön filmünk van, ha valaki szeretne élményszerű filmet nézni, az Élet rejtélyének megfejtése című filmet ajánlom figyelmükbe, ha van rá igényük, szívesen beszerzünk. Én eladtam ebből a filmből vagy 500 darabot, nagyon olcsón be tudtuk szerezni a kiadótól, mert én is tagja vagyok ennek az értelmes tervezettségnek. Lenyűgöző. Lenyűgöző, hogy behatol a sejten belüli világba, és megmutatja, hogy tele van a természet tovább nem egyszerűsíthető, összetett rendszerekkel. De miért mondom ezt? Mert Darwin azt mondta a Fajok eredeti című könyvében, ha be lehetne bizonyítani, hogy létezett olyan bonyolult szerv, amely nem jöhetett létre számos apró egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne. Gondoljunk a egérfogóra. Valamelyik részét lehet nélkülözni? Hogyan lehet fokozatosan kialakítani az egérfogót? Az vagy kész, és működik, vagy nem kész, és nem működik. És azt mondja Michael Behe, Darwinnak a sejt egy fekete doboz volt, annak belső működési folyamatai tökéletesen rejtélyesek voltak számára, most a fekete dobozt felnyitottuk, és tudjuk, hogyan működik. Alkalmazva Darwin vizsgálatát a molekuláris mechanizmusok és a sejtrendszerek ultrakomplexitású világára, amelyet az utóbbi 40 év folyamán fedeztek fel, kijelenthetjük, hogy Darwin elmélete a teljes összeomlás állapotában van. Tudják, miért nagy kérdés ez és nagy dolog? Mert a Biblia azt mondja, hogy a végidőben meg fogják kérdőjelezni a teremtő hatalmát. És helyette az embereket és a csúszómászókat dicsőítik. Figyeljék meg ezt, a csillagásztól hallottam ezt a hasonlatot. Nagyon egyszerű. Mindenki fel fogja fogni. Valamikor felfogunk majd egy kódolt jelet, akkor bizonyosan tudni fogjuk, hogy létezik földön kívüli intelligencia, mivel kódolt információ nem keletkezhet véletlenül. Ha csak ennyit kapnánk a világűrből, tititá, ennyi, nem többet, tititá, és ezt rendszeresen ezt a jelet kapnánk, azt mondanánk, ez a jel értelemtől származik. Minden sejtben jelenlévő exaktul kódolt információ sok könyvet megtöltene, de bizonyosan tudjuk, hogy az élet nem intelligencia, életet nem intelligencia teremtette. Értik a problémát? Hogyha egy tititára azt mondjuk, hogy ezt intelligencia hozta létre, hát akkor honnan jött létre az az információ, ami a homoki lábastyúknak a költési módszerében van, ami a verébnek a kulcsontjába megmutatkozik. És sorolhatnék milliónyi ilyen példát, a természet IQ-ja. Ezt a mi értelmes tervezettségünk egyik tagja írta Amerikában tavaly, a legeladottabb és a legismertebb könyv lett, lefordították angol nyelvre. Rengeteg példa. Én is ebből vettem a homoki lábastyúk példáját. És ha valaki szeretne egy egyszerű, de nagyon élvezetes könyvet olvasni, Werner Gitt írta, ha az állatok beszélni tudnának. Leírja a veréb történetét és más egyebeket. Igen-igen élvezetes. Gyerekeknek felolvasni, hogy gondolkodjanak. Mert az igazi nevelés gondolkodásra ösztönöz. Ezek az esetek mind arra mutatnak, hogy bölcsességgel, értelemmel van megalkotva ez a világ. A teremtés oka és célja a szeretet a Biblia szerint, és nem a véletlen. És nem a statisztikai törvények. A természet tele van a képességeinket meghaladó jelenségekkel. Egy fűszál. Nem menjünk a fűszálig, az túl nagy dolog. Egy klorofil. Többet tud, kedves hallgatók, mint mi az összes erőművünkkel együttvéve. Nem tudunk olyan hatásfokkal létrehozni szerves anyagot és energiát, mint a klorofil tudja. Kimegyünk az utcára, rálépünk a fűre. A fű többet tud nálunk. Azért nekünk embereknek is kellene talán egy picit alázatot tanulni, amikor a biológia órákon olyan határozottan elmondják meg a filmben, a tévében, hogy hát kérem szépen, 4,5 milliárd évvel ezelőtt ez meg ez történt, és akkora így és így alakította ki magát a hal, hogy ki tudjon menni a földre, és akkor a halból így lett a kétéltő, a kétéltőből a hüllő, a madárból emlős, hát úgy átalakult. De hogyan? Erre ki mondja meg a választ? Balázs Lajos mondja, amit az értelem nélküli természet létrehozott, annak az értelemmel rendelkező ember a 100 000 részét sem képes felfogni. Ez a fa a Bozsva mellett, hogy is hívják azt a helyet, amit a Füzérradványi, ugye? Füzérradványi parkban van 300 éves platánfa. Innentől kezdve idáig én eljöttem, 30 métert számoltam. Így mellékesen kitartja a karját. Az iskolában a egyik legnagyobb büntetés az volt, amikor a tanár azt mondta a diáknak, na fiam, akkor nyújtsd ki a karodat és tartsd meg. 2 perc után már így volt a keze. 300 éven keresztül növeszti és tartja ki a karját. És nem a földön támaszkodik vele. Csak úgy. 30 méterre kinyúlik. Felfoghatatlan erők. Ott, azon a ponton. Még bocsánat, a verébnek, a csőrének az anyaga olyan szarúból van, aminek a szakadási hossza 30 kilométer. A repülőgépek gyártásánál a legkülönlegesebb anyag, amit el tudnak állítani, a szakadási hossza 15 kilométer. A veréb csőre többet tud, mint mi. Azt mondja Ellen White, hogy még mélyebbre hatolhatunk a természet ismeretében, kezdünk a mélységébe hatolni, kedves hallgatók. Ha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben állnak. Mielőtt egy állat megéhezne, már gondoskodás történt a táplálkozására. Csak úgy mellékes. És mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Kedves hallgatók, mit üzen ez nekünk? Rájövünk vajon? Mit üzen ez? Mielőtt a seb meg lenne, már kész a gyógyulás lehetősége. Ez a fa, ez a nagy fa, amit vetítettem az előbb, én kb. 20-30 éve látom ezt a fát, így mindig itt nedvedzik. Levágtak egy nagy ágát is. Nézzük meg. Nem vérzett el. Begyógyult a seb. Azt írja Ellen White, folytatja. Így van a lelki birodalomban is. Mielőtt a bűn előidézte a nyomot, a teremtő gondoskodott előre orvosságról. Az ellenség megsebez, összezúz minden embert, aki enged a kísértésnek, de ahol megjelenik a bűn, ott van a megváltó is. Hatalmas üzenet. Mielőtt mi bűnt követtünk volna el Ádám és Éva, a teremtő a világ megalapítása előtt már Krisztusban bemutatta a megváltás csodáját. Így mondja Jelenések könyve, a világ megalapítása óta megöletett a bárány. Ő ezt a döntést meghozta, hogy az életét adja értünk. Hogy ne vesszünk el, hogy ne vérezzünk el, hogy ne folyjon ki az életünk a semmibe, a porba, hogy reményünk lehessen az újjáteremtett életre. Kedves hallgatók, bele van írva az ujjunkba, a véralvadásba, a fák megsebzésébe, a regenerálódásba, a gyógyulás. Milyen jó lenne, ha jól értenénk a természetet, ha jól figyelnénk a gyomok írtása a kertben, a lelki gyomjainkkal is. A gyomokat kell ültetni? Azt nem. De az értékes növényt állandóan gyomlálni kell körülötte, hogy életben maradjon. Így van a lelki életünkben is. A nemes gondolatokat, az értékes lelki üzeneteket nekünk fenn kell tartanunk. Emlékezzenek a csodálatos öngyógyító képesség előadása, az akarat használatának a csodájára. Nekünk használnunk kell napi szinten az akaratunkat. Nekünk döntéseket kell napi szinten hoznunk, hogy egyre magasabb szinten tudjuk tartani a lelkünket, az elménket, hogy ne gyomosodjunk be a sok bűnnel, a lustasággal, a rossz szokásokkal, az önzéssel, stb. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mondja Pál apostol a római levélben. Ő megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan tűnik, az ő örökkévaló hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár őt megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, hanem a saját okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és a madaraknak, és a négylábú állatoknak, és csúszómászó állatoknak képmásával, mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ha ma este bekapcsolják az egyik természetfilmet, megnézik, azt fogják hallani, az egysejtűből alakult ki az ember. A halak, kétértőek, hüllők, a puha testük, a csúszómászok, a férgeken át alakult ki az ember. És alakultak ki az ember. Az örökkévaló dicsőségét felcserélték mulandó embereknek, madaraknak, négylábú állatoknak és a csúszómászó állatoknak. Nem az Isten hozta létre, magától alakult ki. Az anyag önmagában rejlő életet teremtő hatalma által. Statisztikai törvényeknek engedelmeskedett, semmi értelem nem vezérelte a folyamatot, mert ezt tanítja az evolúció. Jól tudom, mert ezt tanultam. És most is ezt tanítják. Ez a végidő jele, azt mondja a Biblia. Egészen a 19. század közepéig az egész emberiségben egy egyetemes hit volt abban, hogy a teremtő alkotta ezt a világot. A Darwintól kezdve ez a dolog megvált. Most is nem tudom, mikor volt Darwin éve? Tavaly? Vagy? Nem tudom, majd minden évben Darwin éve van, ugye? Mert állandóan ezt tanítják. A Biblia felhívja a figyelmünket, vigyázzunk és gondoljuk át, mert aki nem tudja elfogadni a teremtőnek ezt a csodálatos nagy üzenetét, amit közölne számunkra a Biblián keresztül, az veszélybe kerülhet, tévedésbe kerülhet, mert ha nem tudjuk elfogadni a teremtőt, mint teremtőt, akkor nem tudjuk elfogadni a megváltást sem. Nem tudjuk elfogadni az ítéletet sem. Akkor a bűn és a rossz az természetes, és a halál, mert anélkül nem megy előre az élet, mondja az evolúció. A Biblia teremtés történetében nem volt halál. És nem az Isten oka az oka a halálnak. És az újjáteremtett folyton nem lesz halál és szenvedés. Tehát ezt át kell gondolnunk. Még talán, igen. No hát, zárásként a télhez jutottunk. A tél hideg, lehullanak a fák levelei, visszahúzódik az életerő a gyökérbe, nagyon érdekes kép ez is, a földről is majd visszahúzódik az élet, és a mennyei éltető elemek működnek csak a háttérben, 1000 éven keresztül, amíg ítélet lesz a mennyben, az igazak ítélik az elveszendők feletti nagy tanácskozásban az egész emberiség sorsát, és utána Krisztus majd visszajön, és a földre száll a menny, és újjáteremti a földet, és az ítéletben lezárja a föld történelmét. Azért a hónak, a télnek is van szépsége, nem? A télnek is csodálatos szépségei vannak, mert a teremtő minden művében, bármelyik szakaszában is tekintjük, mindig valami igazság fénylik fel. Mindig valami törvény vagy rend. Számomra a tél nagyon nagy ajándék, mert ilyenkor a hónak a csodáiban részesülhetünk, elmehetünk korcsolyázni, elmehetünk síelni, szánkozhatni, hógolyózhatunk, és nekünk hatalmas élmény, amikor megadatik az, hogy ilyesmi részt vegyünk. Csodálatos a természet téren is. A hópehely csodája az önmagában egy csoda. Két egyforma hópehely nincsen. És pontosan ugyanaz a hatszögű elrendezés jellemzi. Télen vágyik az ember bensőséges házba, fűtéssel, meleggel, körbeveszi magát a szerettei melegével. Hát ebben a kihűlő világban a melegség a szeretet, a teremtőbe vetett hit, a jó közösség, a családias közösség. Ezért kell ezeket nagyon nagyra értékelnünk. És lesz újjáteremtés, mondja a Biblia. Ezután új eget és új földet láttam, és az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam egy nagy szózatot, amely ezt mondta az égből, ímé, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Mert az elsők elmúltak, és mondta az, aki kijelentett királyi széken ült, ímé mindent újjá teszek. és mondtanékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak, és mondtanékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Gyönyörű gondolatok. Ember ilyet nem is tudna kimondani. És kedves hallgatók, azért, hogy emlékezzünk erre, hogy tudatosítsuk heti szinten azt, hogy nekünk ilyen perspektívánk van, és hogy ilyen a mi teremtőnk, Isten rendelt egy napot, a hetedik napot, a szombatnapot arra, hogy erre emlékezzünk. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. És mondja tovább, erről szól majd a záró vetítésünk, és arról szól, hogy mert hat napon át teremtette és megszentelte azt. Arra bátorít bennünket heti szinten a Biblia, hogy menjünk ki a természetbe. Szemléljük az Úr műveit és csodáljuk az ő alkotásait. Nem tudom, még van annyi türelmük, hogy egy 11-2 perces filmet megnézzünk? A pihenés, csend, elmélyedés kérdéséről, ami lezárja a mondani valónkat, és ezt foglalja össze, amit idáig beszéltünk. Jó. Lehet, hogy hangos lesz majd, figyeljetek, jó? Kicsit hangosnak tudom.

0: A csend megállás, figyelem, elmélyedés, érzékenység. Dolgaink felgyülemlett hordalékát csak lassan és csendben tudjuk feldolgozni, elrendezni, helyreigazítani, eltávolítani. Ha így befelé fordulunk, kifelé is tisztában látunk. Az állandó beszéd és zajinger áradatában, a kimerítő külső események hangzulatagában, fecseg a felszín, hallgat a mély. Befelé kell tekintenünk, hogy haladjunk, ne csak menjünk, hogy lássunk is, ne csak nézzünk, hogy ne azok közé tartozzunk, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak.
1: A titkokra mindig csend borul, az ige titkára, a szépség rejtélyeire, az Isten jelenlétére. Ő a halk szavakat szereti, és válaszaiban is a csönd palástját ölti magára, mert rejtekezni szeret. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. A természetben is megnyugvásra találunk. Állj meg, és gondold meg az Istennek csodáit, tanácsolja az írás. A megállás és meggondolás a feltétele a csodálkozásnak, és a természet világában vagy a lelki törvények birodalmában ránk váró felfedezéseknek.
0: Ottan némán, mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült, a természet örök szépségétől. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. A csend az alakulás, az érlelődés ideje. Mielőtt szavaink, tetteink kint megvalósulnának, bent, csendben már megérlelődtek, végbe mentek. A zenének, a hangsúlyos szónak, az értékek befogadásának is a csend ad illő hátteret. A csendben kinyílnak érzékeink. Meglátjuk azt is, ami a zajtorlaszok, túlmozgások, idegfeszültségek miatt máskor észrevehetetlen. A megértés és a megtérés a csend kapuján át vezet. Az igazán jelentős események, a lélek döntései és elhatározásai csendben történnek. Csak úgy, mint az Istennek való átadás és igéjének megragadása. Azért vonult vissza Jézus éjszakánként a csend magányába, hogy szorosan kapcsolatba kerüljön Atyával. Tanítványait is hívta. Gyertek velem puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Gyakran ment a megváltó csendes tájékokra felüdülni.
1: A természet csendje az éjszaka, a lélek csendje az ima. Összeköttetés és összeszedettség, kapcsolat az örökkévalóval, amikor ízesül a szőlőtől és szőlő leszünk. Ő akkor jöhet közel, amikor lenyugszunk, amikor betakar a csend, és már csak apró neszek motoszkálnak. Hallgasson, legyen csendben minden test az Úr előtt, írja Zakariás könyve, hogy észrevehessük szelíd hangját, halk kopogását. Ha az ajtón kitárul, ő ott áll belépésre készen. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A csendben kerülhetünk vele a legszorosabb közösségbe. Amikor ő beszél, s mi hallgatunk, és amikor kérdéseink végül elhalnak. Teremtőnk csendes, de állandó résztvevője életünknek. Nem nagy csodában, hanem szívünkben, életünk csendes ütemében fedezhetjük fel. Jelenlétét, halkszavát szélviharban, zajban, rohanásban, zaklató dolgainkban alig ha vehetjük észre. Meg kell állni, elcsendesedni és egyedül őre figyelni.
0: A legfeszültebb napok után áll be leginkább a csend, az ősi rend, a teremtés utáni csend, a nyugalom nap csendje. Isten a 10 parancsolatban erkölcsi törvényként fektette le a 6 napi munka mellett a 7. napi pihenőt. Ennek a napnak a hétköznapi gondoktól mentes nyugalma biztosítja a csendet és elmélyedést, az emlékezést és az előretekintést. A 7. nap pihenője, írja Pirinszky János, nem csak nyílt isteni parancs, hanem a testünkbe írt természet is úgy kívánja, hogy a napra lerakjuk szerszámainkat. De az ünnep valódi értelme ezzel korán sem teljes. A beálló csendben tovább lüted a világ, s a csönd mélyéről kihalljuk Isten jelenlétét, örökös működésének neszét. A 7. napon erre kell emlékeznünk, s ezt kell kihallanunk belőle. A hétköznap fáradtságos munkájának a 7. nap kell, hogy szépséget és értelmet adjon, örök érvényt a látszólag helyi ügyeknek. Heti munkánkat, bármilyen szerény is az, próbáljuk elhelyezni, beilleszteni az Atya munkájába, cselekvő szeretetébe.
1: Ha egyszer végre csönd lehetne, ha már a dolgok kósza véletlenje elnémul, és a nevetések hangja, s a zaj, mely érzékeim fogva tartja, többé már virrasztásom nem zavarja, akkor juthatnék olyan gondolatra, mely ezer mód téged gondol, s megérint, sőt, egy mosolyra birtokba vehet, hogy árasszon, s légy minden életé, mint egy köszönet.
0: Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt.
1: A szombat megszentelése azt jelenti, hogy szentté tenni, azaz elkülöníteni az Úr számára a hétköznapoktól, és ünneppé avatni. Időnk egy heted részét kéri magának Isten, egy teljes 24 órát magába foglaló napot, amely péntek nap lementétől másnap nap lementéig tart. Este pihenéssel kezdődik, hogy friss, és felfogóképes legyen az ember a következő ünnepi nap folyamán Isten igéje és áldása befogadására.
0: Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszentred azt dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt.
1: És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősít, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy, és megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
0: Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. Mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezed műveiben örvendezem. Mely nagyobb, Uram, a te műveid, igen mélységesen.

Nagyon szépen köszönöm, a villanyt esetleg fel lehet gyújtani. Még egy mondatot hagy mondjak, köszönöm. Van egy kis vers, amit nagyon szeretek, így szól. A világ egy csodálatos szőttes, mi csak a visszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Hát reméljük most itt ezek a szép képek, szép zenék, szép igék, talán a színéből is valamit megmutattak. Én szívem mélyéből kívánom, hogy éljünk ezekkel a szépségekkel, és éljünk a hetedik napnak a kiváltságával. Megjegyzem, mi nekünk minden szombaton itt van nekünk Isten tiszteletünk, 11 órakor, ahol mindig a Biblia egy-egy gondolatainak a mélységeibe próbálunk hatolni, 9:30-kor pedig közös Biblia kutatásunk van, tehát erre mindenkit, aki indítatást ér, szeretettel hívunk. Köszönöm a figyelmüket, kedvességüket, van esetleg valamilyen kérdés?

Tehát kedves hallgatóink, a 12. előadáson, a befejező előadáson is szeretettel köszöntöm minnyájukat, témánk Eszter könyve. A Bibliának időrendben az Ószövetségnek egyik utolsó irata ez, hiszen története a babiloni fogság után játszódik, amikor a babiloni fogságból időszámításunk előtt 536 után hazatér a zsidó nép, akkor Jézus Krisztus koráig több évszázad békeidőszak van a történelmükben, de a mai alkalommal Eszter könyve arról az időszakról szól, amelyben a zsidó törzsek, zsidó családok nem akarták elhagyni Babilóniát, 536 után több csoportban települhettek haza, nem akarták elhagyni tehát Babilóniát, és itt maradt nagyon sok ember.

ember ezen a vidéken, hiszen meggazdagodtak, jól ment a soruk, és szerettek volna azon a területen letelepedni. Isten azonban egy olyan döbbenetes dolgot engedett meg a zsidó nép számára, amit nyugodtan így nevezhetünk, hogy a történelem első nagyarányú zsidó üldözése, amely azzal fenyegetett, hogy az itt maradt lakosság egésze kipusztul. Tehát azok, akik 536 után hazatelepedtek, azok már Palesztinában éltek, elkezdték építeni a templomot, aztán Jeruzsálemet is. De látjuk a táblánkon, hogy Eszter könyve a 400-as évek elején, közepén játszódik, egészen pontosan időszámításunk előtt 474-473 ez a válság, amelyre fel is írtam, hogy válság, mert valóban a zsidó nép történelme során egy olyan hatalmas válságba került, hogy a Babilóniában rekedt népességet teljes kipusztulással fenyegették. Nos, hát az első kérdésünk az, hogy honnan indult ki ez a borzalmas zsidó üldözés. Mi volt ennek az oka és az alapja? Eszter könyve harmadik fejezetét szeretném felidézni először, amely elmondja azt, hogy ebben az időben Ahasvérus, vagy görög nevén Xerxész volt a Perzsa birodalomnak a királya. És Ahasvérus, ugye ez a korabeli iráni, illetve a héber neve is, a Biblia mindig így emlegeti, hogy Ahasvérus. Mi a történelem könyvekből meg mindig így ismerjük, hogy Xerxész, de a kettő egy és ugyanaz. Ez a király tehát magas méltóságra emelt egy Agágbeli Hámán nevezetű embert, aki a származásánál fogva esküt ellensége volt a zsidóknak. És annyira kitüntette ezt az embert, annyira feljutott a hatalom csúcspontjára, hogy ez az ember valóban mindent megengedhetett magának, és maga a király is, hogy úgy mondjam, tette alá a lovat, és megparancsolta, hogy a birodalmában és Susán várában, ahol a történetünk játszódik, ez itt van a Perzsa fensíkon, ez a Susán vára, ilyen néven is ismeretes, hogy Susa, ebben a városban mindenkinek úgy kellett tisztelni Hámánt, mint valami istent. Le kellett borulni előtte, meg kellett hajtani a fejét, és hát az emberek, ahogy ez lenni szokott, minden történelmi időben sajnos a gerincek rendkívül képlékenyek, mindenki előtt meghajolnak az emberek, a régi hatalom előtt, épp úgy, mint az új hatalom előtt, épp úgy, mint a régi hatalom előtt, és mindenki térdet és fejet hajtott Hámán előtt, kivéve egy embert. És ez az egy ember a zsidó Márdókeus volt. Eszter könyve 33. fejezetéből szeretném felolvasni először az első 6 verset, majd aztán a folytatást is a 8. verstől a 10-ig. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérus király Hámánt, a Hammedáta fiát, az Agági belit, és felmagasztalta őt, és feljebb helyeztette székét minden fejedelménél, akik vele voltak. És a király minden szolgái, akik a király kapujában voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert úgy parancsolta meg nékik a király. De Márdókeus nem hajtott térdet és nem borult le. Mondták azért a király szolgái, akik a király kapujában voltak Márdókeusnak: miért szeged meg a király parancsát? Lőn pedig, hogy amikor így szóltak néki minden nap, és mégsem hallgatott rájuk, feljelentették Hámánnak, hogy lássák, megállnak-e Márdókeus dolgai, mert az jelentette nékik, hogy ő zsidó. És látván Hámán, hogy Márdókeus térdet nem hajt, és nem borul le előtte, megtelt Hámán haraggal. De kevés volt előtte, hogy csak is Márdókeusra magára vesse rá kezét, mert megmondták néki Márdókeus nemzetségét. Azért igyekezett Hámán elveszteni minden zsidót, aki Ahasvérus egész országában volt, a Márdókeus nemzetét. Ugye megdöbbentő ez a leírás, hogy a Márdókeust bíztatják, hát miből áll ez térdet hajtani, fejet hajtani egy főember előtt? Talán a saját népe sorai közül is megrovó pillantások kísérték ennek a Márdókeusnak az életét, hogy hát miért ennyire következetes a hitéhez, a lelkiismeretéhez, hát miért nem borul le, miért nem hajt fejet Hámán előtt. De a Biblia mindig ezt hirdeti, hogy az ember legyen következetes a lelkiismeretéhez és a hitéhez. És ami Istennek jár csak ki, az imádat, a teljes, a tökéletes tisztelet, azt embernek ne adjuk meg.
mert azzal mi magunk is eltorzulunk, hogyha a teljes lelkiismeretünket alárendeljük egy ember előtt. És amikor látták, hogy Márdókeus nem bírható erre, hogy fejet hajtson és térdet, akkor Hámán megtelt haraggal, és nem csak Márdókeust akarta megöletni, nem csak az fájt neki, hogy egy zsidó ember nem ad neki tiszteletet, hanem az egész zsidó népet szerette volna kiirtani. És figyeljük meg, most a Biblia elmondja, hogy hogyan kell feljelentést tenni. Mert most Hámán elmegy Ahasvérus királyhoz, és feljelenti Márdókeust, de vele együtt az egész zsidó népet. Figyeljék meg, micsoda klasszikus leírás ez a besugásnak és a feljelentésnek. Mert hát ilyen is van a Bibliában, mint hogy a történelemben is meglehetősen sokszor előfordult ez az ügylet. És mondta Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép, elszórva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzettől. Hadd kérdezzem meg, eddig igazat mondott Hámán? Teljes igazságot mondott. Azt mondta, hogy a zsidó nép az összes tartományban, 127 tartománya volt a perzsa fejedelemségnek, minden tartományban képviselteti magát. És a törvényei különböznek más népek törvényeitől. Ez is igaz volt. De most jön a ravasság, most jön a feljelentésnek a gyilok része. És a király törvényeit nem teljesítik. Ez már viszont hazugság volt. De Ahasvérus király, mint minden despota, mint minden diktátor, könnyen rávehető volt arra, hogy levegyék a lábáról, mert ugye elmondta neki Hámán, hogy ez a nép mindenhol ott van, és más törvényeket követ. És ezek után már ráhangolta a királyt, hogy azt is elhiggye, hogy az ő törvényeit viszont nem teljesítik. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket, folytatta tovább Hámán. Ne hagyd úgy őket, hanem ha a királynak tetszik, írja meg, hogy ők elveszítessenek, és én 10 000 talentom ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék. Tudnék, hogy elveszíteni az embereket és a vagyonukat is megszerezni, elrabolni és a kincstárnak átadni. Akkor lehúzta a király az ő gyűrűjét a maga kezéről, és adta azt az agágibeli Hámánnak, Hammedát a fiának, a zsidók ellenségének. Mivel volt ez egyenlő, hogy a király lehúzta a gyűrűjét és átadta Hámánnak, tegyél, amit akarsz. A rendeletet kiadták, kitűztek egy bizonyos napot, amikor a zsidókra bárki rátámadhatott, meg is ölhette őket, és az egész vagyonukat el is kobozhatta, és így sikarta ki ezzel a feljelentéssel Hámán a rendeletet, hogy ne csak Márdókeuson állhasson bosszút, hanem az egész zsidó nemzeten. Nos hát, kedves hallgatók, Eszter könyve, amely alig több mint 10 fejezetből áll, egy rövid 10 fejezetből áll. Ez a könyv egy hatalmas nagy emberi kérdésre ad ezután választ. Mit kell tenni olyan helyzetben, amely emberileg reménytelen helyzet? Amikor egy olyan politikai helyzetbe kerül az ember, és egy közösség is, amelyet emberileg nem lehet megoldani. A törvényt kiadták, a rendeletet Ahasvérus kibocsátotta, a zsidók ki voltak szolgáltatva a perzsák kénye kedvének, mindenki várta azt a napot, amikor a bosszú szomját kielégítheti, hogy a zsidók meggazdagodtak, tehát hogy elvenni tőlük vagyont, ez óriási meggazdagodást jelentett volna minden ember számára. Vajon most mi a teendő, és ki fog segíteni? Eszter könyve két nagy bibliai tanítást összegez. Az egyik a gondviselésről való tanítás, a másik pedig az igazi hitről való tanítás. De mielőtt erre rátérnénk és folytatnánk tovább a cselekménynek a bonyodalmait, itt szeretném bemutatni önöknek Dittersdorfnak, a 18. század végi osztrák zeneszerzőnek az oratóriumát, amelynek ez a címe, hogy Eszter, éppen magyar felvételen jelent meg ez az Eszter című oratórium, amelynek a kezdetén halljuk most az agági beliek és a perzsák vérszomjas követelődzését, hogy a zsidók fejét követelik, majd aztán egy szólóban megszólal Hámán is, ahogy a maga magabiztosságával énekel, hogy még a holtölt előtt szeretném, hogyha kezembe hullan az a sok kincs és Márdókeus feje is, majd megint jön a perzsáknak a bosszú szomja, és miután a zeneszerző kidolgozta ezt a tételt, utána mi következhet? Jön a zsidó embereknek a gyötrődése, a vívódása.
mi szerencsétlenek éneklik, olasz nyelven fog felhangozni, mi szerencsétlenek Ábrahám, Izsák, Jákob ivadékai, mi nyomorultak, mi szerencsétlenek. Megy lefelé a kromatikus skála, a feszültség, az izgatottság, a szorongás, a félelem zenei kifejezése. Mi lesz itt a megoldás? Hogyan fogja Isten megvédeni a zsidó népet, és ki által és hogyan fog megtörténni a szabadulás? Mielőtt tovább folytatnánk tehát a könyvnek a részletezését, kérném szépen Dittersdorf oratóriumából az első tételeket.

Köszönöm. Nos, tehát folytassuk tovább a történetünket, amelyből én az előzményre most fogok rátérni, amelyet elhagytam, hiszen előbb már Eszter könyve 3. fejezetéből idéztem fel a válságnak a leírását, tehát amikor a zsidó nép ebben a nehéz helyzetbe jutott, de Eszter könyve ugye az 1. meg a 2. fejezettel kezdődik, és valamit el kell mondanunk a válság előzményeiről. Felrajzoltam a táblára, hogy Ahasvérus, vagy tehát Szerxész király időszámításunk előtt 486-tól 465-ig uralkodott. Tehát körülbelül egy 20 évig. És uralkodásának első részében, ugye azzal kezdte a trónra lépése után az uralkodását, hogy bekebelezte Egyiptomot. Ez egy hatalmas haditet volt, ugye egy nagy hatalmat legyőzni, és miután visszatért az országába a fényes hadjáratnak a tiszteletére egy óriási vendégséget szerzett, egy lakoma sorozatot, mert hiszen ez 180 napig tartott. Fél évig tartott Susán várában a dőzsölés a győztes hadjáratnak az emlékére, és természetesen azért is tartott ilyen hosszú ideig, mert Szerxész készült a másik nagy hadjáratra, a Görögország ellenire, és szerette volna összehívni a tartományok vezetőit, a katonai tisztségviselőket, és hogy mindenki elérkezhessék oda, ezért fél évig folyt a lakoma Susán várában. Miután letelt ez a fél év, a királynak egy olyan ötlete támad, hogy még 7 nappal megtoldja az ünnepség sorozatot. És amikor megittasodott már a bortól, a 7. napon elgondolta a király, hogy hát utoljára vannak itt a vendégek, behivatja a királynőt. Vásti volt a felesége, gyönyörű szép asszony, vegye fel a koronát, a legszebb királyi öltözékét öltse magára, és úgy ugye hencegni akart a feleségével, ugye dicsekedni, hogy neki milyen csodálatos felesége van. Persze hát aztán a feleség nem csak szép volt, hanem gondolkozó lény is volt, és ő neki egyáltalán nem tetszett, hogy a férje, mint valami vásári portékát akarja ott mutogatni az emberek előtt, és Kerek Perec megtagadta ezt, hogy ő oda bemenjen a vendégek előtt, hogy mint egy tárgyat a férje mutogassa. Ám de Xerxész is kemény fából volt faragva, és ő ezt nem tudta lenyelni, hogy a felesége nem engedelmeskedik neki. Hívatta ugye az udvari bölcseket, mert ugye a hatalomnak már akkor is kellett az ideológiai alátámasztás, és ezek az udvari bölcsek összedugták a fejüket, hogy mi is a teendő ilyen helyzetben, mert Szerxésznek ez volt a kérdés, hogy most mit csináljak én? Hát a feleségem nem engedelmeskedett, hát ez precedens teremt. Az udvari bölcsek ezt jóvá is hagyták, és azt tanácsolták, hogy egy ilyen asszonyt, aki nem engedelmeskedik a király óhajának, el kell bocsátani, az ilyentől el kell válni, mert hogyha ennek híre szalad az országban, hogy a királynő megtagadta Ahasvérusnak a kérését, akkor majd minden asszony megengedi ezt a férjével szemben, hogy engedetlen lesz neki. Ugye ez tetszett Ahasvérus királynak, elbocsátotta Vástit, és kiírta ugye a legközelebbi mustrát, hogy ő most új feleséget akar választani, gyűjtsék össze a birodalmának a legszebb lányait, egy évig tartson az előkészület, 6 hónapig, nem tudom én milyen olajjal, 6 hónapig más szépítőszerekkel ugye ezeket a lányokat készítsék elő a nagy bemutatóra, a mustrára, és majd ő, akit jónak lát, a több jelentkező közül azt fogja feleségül venni. A Bibliában pontos idői kijelentések vannak, hogy Szerxész melyik uralkodása, melyik évében történtek mindezek. Itt ajánlom tehát még egyszer figyelmükbe Hérodotosznak a Görög-Perzsa háború című művét, amelyből kitűnik, hogy ezután elment Szerxész Görögország ellen, ott zátonyra futott ugye a hódítási törekvése, hazatért, és akkor választotta ki az új királynőt, mégpedig egy héber származású lányra, Hadasszára esett a választása Eszter királynő néven. Ő vonul be ezután a perzsa történelembe. Ez időszámításunk előtt 479-ben történt. Most, hogyha látjuk a táblánkon a felirást, ezért fontos azért ismernünk a történelmet, valaki kérdezhetné tőlem, hogy miért írtam ide, hogy válság. Hát, hogyha Xerxésznek a felesége egy zsidó származású nő lesz, Eszter, és ezek után 5 évvel, tehát 479 után legalább 5 évre van ez a 474-473,
Ha ezek után adja ki Hámán által Xerxész ezt a rendeletet, hát akkor biztos, hogy Eszter megakadályozhatja a saját népének a kiirtását, hiszen ő a királynő. Igen, ám csak ez ismernünk el az ókor történelmében azt, hogy politikai ügyekben a királynőknek nem sok beleszólásuk volt. És Esztert ilyen szempontból Ahasvérus nem sokra becsülte. Eszter viszont éppen ennek a Márdókeusnak volt a nevelt lánya, akinek a viselkedése ürügyet szolgáltatott Hámánnak, hogy a zsidó ellenes rendeletet kiadja. És Eszter könyve 4. fejezetében azt olvassuk, hogy Márdókeus üzent Eszternek, és azt üzente neki, ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másudnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Te pedig és az atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra. Tehát Márdókeus beüzen a királyi palotába Eszternek, hogy a rendelet megszületett, engem és a népünket ki akarják írtani, te vagy a királynő, te tegyél valamit, talán ezért az időért jutottál királyságra. Igen, ám csak Eszternek is igaza van, ahogy folytatja a Biblia, amikor Eszter visszaüzen Márdókeusnak, hogy ő a király mellett csak úgy szerepel, mint asszony, nem úgy, mint az ország vezetője és irányítója. Mit tehet ő? És kedves hallgatók, most bontakozik ki ennek a könyvnek a lelki tanítása, a nagy erkölcsi tanítása. Mit tehet egy királynő? Mit tesz Eszter? Hogyan menti meg a népét? Ennek a fokozatait írja le a Szentírás, és ebből azt lehet megtanulni, hogy nagyon nehéz helyzetben, mondom, emberileg reménytelen helyzetben, hogyan küzdhet az ember mégis a megoldásért és a jó végkimenetelért. Eszter hányan veti magát otthon, hányan veti a dolgot a fejében, és ezt üzeni vissza Márdókeusnak, menj el és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és böjtöljetek érettem, és ne egyetek és ne ígyatok 3 napig se éjjel, se nappal. Én is és a leányaim így böjtölünk, és ekképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére. Hazután elveszek, hát elveszek. Elment azért Márdókeus, és úgy cselekedett mindent, amint néki Eszter parancsolta. Kedves hallgatók, itt egy kis perzsa szokást kell ismernünk, és ez a szokás az volt, hogy a király elé hivatlanul senki nem léphetett be, még a király felesége sem. Ugye ez a perzsa uralkodóknak egy ilyen palota szokása volt, hogy a király elé csak az léphetett be, akit a király hivatott. És Esztert már jó ideje nem hívatta a király. Több napja már. Ugye ilyen szomorú volt az egész együttlét, és a régi házasságokban ilyesmi volt, hogy már elmúlt egy hónap, és a férj nem volt kíváncsi a feleségre, és ezért mondta Eszter azt, hogy hát én nem tudok bemenni a királyhoz, de hogyha böjtölünk és imádkozunk, ha kérjük az Isten segítségét, akkor utána megpróbálom. Mi tehát az első lépcsőfok ahhoz, hogy egy reménytelen helyzet megoldódjék? Eszter könyve azt hirdeti, hogy senki ne fogjon hozzá emberi eszével, emberi értelmével egy nehéz kérdés kibogozásához, egy reménytelen esetnek a megoldásához, hanem először Eszter böjtöt hirdetett. Nyilván a böjt a Bibliában mindig az imádsággal együtt járó böjt. 3 napig éjjel és nappal keresték az Isten közelségét. Fohászkodtak, könyörögtek Istenhez, hogy tegye Eszter királynőt méltóvá arra, hogy a király elé, ha hivatlanul bemegy, akkor ne lakoljon halállal. Volt egy perzsa szokás, amely kimondta, hogy aki a király elé hivatlanul bemegy, az halállal lakol, kivéve azt az esetet, amikor a király kinyújtja a jogarát, és megkegyelmez ennek a vakmerű embernek, aki bemegy hozzá. És 3 napig ezért böjtöltek, ezért imádkoztak a zsidók Susán várában, és Eszter is a maga palota hölgyeivel, hogy amikor megtörténik ez a dolog, akkor kegyelmet találjon a király előtt. És amikor letelt a 3 nap, Eszter valóban elindult a kíséretével, és az udvari nép legnagyobb megrökönyödésére belépett a király kihallgatási termébe.
és Isten valóban méltóvá tette Esztert, hogy a király ne a bosszú vágyát elégítse ki, rögtön kinyújtotta a jogarát, mert szerette a feleségét azért, becsülte, és kíváncsi volt rá, hogy a felesége, aki eddig hivatlanul soha nem lépett a palota termébe, miért is jön? És föltette neki a kérdés, hogy mit kívánsz, királyné? Most figyeljük meg a második lépcsőfokot. Eszter könyve azt mondja, hogy a böjtés az imádság után az ember tulajdonképpen erőt nyer arra, hogy óvatos legyen. Erőt nyer arra, hogy biztos és határozott legyen a kérés, ami majd származik tőle. Eszter nem állt elő rögtön a kérésével. Nem mondta azt a királynak, szóval nem tévesztette meg a külső, hogy a király rögtön kinyújtotta a jogarát, és rögtön feltette kedvesen a kérdést, hogy mit kívánsz, mondd meg. Szóval Eszter nem mondta azt rögtön, hogy én szeretném az életemet, meg szeretném a zsidó népem életét, hogy megkegyelmezzél ennek a népnek. Nem mondta. Miért? Mert Eszter érezte, hogy a körülmények nem érlelődtek meg még egy ilyen kérésre. Tehát itt azt mondja Eszter könyve, hogy az ember akkor cselekedjék, akkor kérjen valamit. Határozottan akkor lépjen fel, amikor már látja, hogy körülötte a körülmények megérlelődtek arra, hogy egy bizonyos kérést el lehessen mondani. Eszter nem érezte, hogy ez még túl gyors lenne, és ezért ezt kérte a királytól, király, én egy valamit kérek tőled, hogy gyere el ma este vacsorára hozzám Hámánnal együtt. Ez az icipici kérése volt Eszternek, amit ugye nehéz lett volna megtagadni, mert melyikünk nem menne el vacsorára, hogyha hívják. És hogyha kedvesen szólítják, és hogyha egy bizonyos kis társaságban vele el akarnak beszélgetni, egy vacsora meghívást általában ritkán szoktak az emberek visszautasítani. A király ebbe bele is ment. És elérkezett az este, elérkezett a vacsora ideje, ott ülnek hármasban. A király, a királynő és Hámán. És hogy a vége felé közeledik a vacsora, ismét fölteszi a király a kérést. Mit akarsz, Eszter királyné? És Eszter érzi, hogy még most sem jött el az idő. Még most sem lehet kérni. Még Isten a körülményeket nem alakította úgy, hogy elmondhatná azt, ami a szívét nyomja. Eszter tehát mit tesz? Azt mondja a királynak, hogy az lenne a kérésem, király, hogy másnap estére is fogadj el egy vacsora meghívást. És meghívja a királyt és Hámánt másnap estére is vacsorára. Figyeljük meg ezt a rendkívül óvatos, tapintatos megoldás keresést. Nagy figyelmeztetés ez a Szentírásban. Azt mondja Jeremiás könyve a síralmaiban, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. A Biblia azt mondja, hogy az életben várakozni, ez sokszor a legnagyobb dolog, és a legnagyobb erő kell hozzá. Azt mondja, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Nem magunk akarjuk megoldani és megszabadítani magunkat, mert sokszor óvatlanul még nagyobb bajba keverjük magunkat emiatt. Eszter várni akar az Úr szabadításáig. Továbbra is könyörög Istenhez, hogy alakítsa úgy a körülményeket, hogy a kérése elmondható legyen. Hát a király persze ebbe is beleegyezik. Hát, hogy másnap is elmenjen vacsorára, most mi kivetni való van ebben, ezt a vacsora meghívást is elfogadja, és a király visszatér a lakosztályába, és Hámán is elindul hazafelé. Hámán persze hatalmas nagy mellel megy haza, hogy ő volt az, aki meghívást nyert, hát a király, királyné mellett. Egyedül ő, hármasban vacsoráztak. Hadd olvassam fel, hogy Hámán hogyan ment haza. Eszter könyve 5. fejezet 9. versétől. És kiment Hámán azon a napon vígan és jókedvel. De amint meglátta Hámán Márdókeust a király kapujában, és ő fel nem kelt, és nem mozdult meg előtte, megtelt Hámán haraggal Márdókeus ellen. De megtartóztatta magát Hámán, és hazament, és elküldvén magához hivatta barátait és Zéreszt, az ő feleségét. És elbeszélte néki Hámán gazdagságának dicsőségét, fiainak sokaságát, és mindazt, amivel felmagasztalta őt a király, hogy feljebb emelte őt a fejedelmeknél és a király szolgáinál, és mondta Hámán, nem is hívott Eszter királyné mást a királlyal a lakomára, melyet készített, hanem csak engem,
és még holnapra is meghívattattam hozzá a királlyal. De mindez semmit sem ér nekem, valameddig látom a zsidó Márdókeust ülni a király kapujában. És mondta neki Zéresz az ő felesége és minden barátja, csináljanak 50 könyöknyi magas fát, és reggel mondd meg a királynak, hogy Márdókeust akasszák rá, és akkor menj a királlyal a lakomára vígan. És tetszett a dolog Hámánnak, és megcsináltatta a vitófát. Milyen megdöbbentő lélektani leírás ez a Szentírásban. Megy valaki haza vígan, hogy ő most milyen nagy ember lett. De igazi öröme volt ennek a bosszú álló Hámánnak. Meglátta Márdókeust, hogy megint nem hajol meg előtte, és egyből elpárolgott a jókedve, és otthon már kezd panaszkodni, hogy milyen nagy megtiszteltetés ért, de ez mindez semmit nem ér előttem, valameddig látom a zsidó Márdókeust, és nem hajol meg előttem. Ugye a feleség milyen rossz tanácsadó, azt mondja, hát mit csinálsz ebből problémát? Hát ácsoljanak egy bitófát, a királytól kéri engedélyt, aztán ezt a Márdókeust egy emberrel több vagy kevesebb akasszák fel. Kedves hallgatók, a történetünk a mélypontjára jut. A történetünk most a mélypontján van. Ácsolják a bitófát Márdókeusnak, a törvény ki van adva az egész perzsa birodalomban, Eszter még semmit nem kérhetett a királytól, a történetünk a mélypontjára jutott, kilátástalanabb a helyzet, mint eddig valaha volt. És a Biblia azt tanítja, hogy Isten sokszor addig vár, amíg emberileg teljesen kilátástalan a helyzet. Isten sokszor engedi az eseményeket odafajulni, oda süllyedni, hogy emberek azt mondják, hogy itt már megoldás nincsen. És akkor következik el a nagy pillanat, az Isten cselekvésének a pillanata. Ezt a Biblia ezzel a szóval jelöli, hogy elfordítás. Már a József történetében is láttuk ezt, hiszen József élete mélypontja is mi volt, amikor idegen országban, börtön mélyén ártatlanul veszteg el a saját maga becsületessége miatt. És most ugyanez a helyzet, de Isten most cselekszik. És hogyan? Milyen egyszerűen cselekszik Isten? Elmondja Eszter könyve a következő fejezetében, hogy hazatér a király is a vacsora után, de a király nem tud aludni. A királyt nyugtalanítja, hogy miért hívja az ő felesége mindig vacsorára. Mit akar tőle a felesége? És mit tesz az az ember, aki nem tud elaludni? Hát mit teszünk milyen alkalommal? Fölkelünk, és valamivel el akarjuk ütni az időt, esetleg kifárasztani magunkat, majd csak elálmosodunk és elalszunk. A király is ezt teszi, behozatja a krónika könyveket, hogy olvassanak fel előtte a perzsa királyok krónikáiból. És milyen érdekes, hogy hol nyílik fel a krónikák könyve. Felnyílik egy történetnél, amely elmondja, hogy egyszer Ahasvérus király ellen két beosztottja, két alattvalója cselt szőt, és meg akarták ölni. És amikor ez a két ember meg akarta ölni a királyt, egy bizonyos Márdókeus nevű ember leleplezte ezt a cselszövést, jelentette a királynak a dolgot, és így tudták ártalmatlanná tenni ezt a két embert. És hogy Ahasvérus hallgatja ezt a történetet, úgy önkéntelenül felkiált, hogy megjutalmazták ezt az embert. Adtak ennek az embernek valamit, aki megmentette az életemet? Nem tudom, hogy jut-e időnk ilyen kis finomságoknál is megállni, de azért gondolják meg, hogy Márdókeus milyen ember volt. Ő fejet nem hajtott, istenként nem tisztelte Hámánt. De mennyire nem volt igaz az, amit Hámán mondott, hogy nem tisztelte a királyt? Hogy ne tisztelte volna? Amikor látta, hogy a király ellen cselszövés szőnek, ő volt az első, aki leleplezte ezt. És ez mindig az igazi hívő ember magatartása, aki fejet nem hajt politikai hatalmak előtt, és nem imádja őket, de a rendért és a biztonságért mindent megtesz. És a király, amikor fölteszi ezt a kérdést, hogy megjutalmazták ezt a bizonyos Márdókeust, akkor felelik neki a szolgák, hogy nem. És már hajnal fele jár az idő, és elgondolja a király, hogy ezt az embert meg kell jutalmazni. De künt léptek zaja hallatszik, és valaki siet a királyhoz. Hát vajon ki siet a királyhoz hajnalok hajnalán? Egy ember, akinek nagyon fontos lenne, hogy a vitófára valakit felakasszanak. Hámán siet a királyhoz. Bejön Hámán, ugye, és a király rögtön ezzel a kérdéssel fogadja, hogy mondd meg Hámán, mit kell tennem az olyan emberrel, aki sokat tett a királyért? Hámán persze félreérti a dolgot, ő mindenben magát látja
első helyen. Azt hiszi, hogy róla van szó. Azt hiszi, hogy a király ilyen finom nyelven, ilyen tapintatos nyelven azt akarja kérdezni, hogy mit kíván magának. És akkor Hámán elmondja, hogy az ilyen embert király, aki sokat tett, érted? Hát az ilyen embert fel kell ültetni egy gyönyörű paripa hátára, végigvezetni a városon. Még a lovászfiú is külön ruhába öltözzön, és mindenki hajtson fejet az ilyen ember előtt, és térdet. Hát az ilyen ember ezt megérdemli. És erre azt mondja a király, jól van, Hámán, te legyél az a lovászfiú, aki felölti azt a szép ruhát, és te fogd meg a kantárát annak a paripának, amelyre ültessétek fel a zsidó Márdókeust, és vigyétek keresztül az egész városon. Ez az Isten szabadítása a Biblia szerint. Nem mese, hanem valóságos szabadítás. Hirtelen megfordítja az eseményeknek a menetét. És elképzelhetjük, hogy mit eredményezett ez. Márdókeust végigviszik a városon, az egész Susán összenéz. Mi történik itt? Elképzelhetik Hámánnak a lelki állapotát. Ez komoly nagy munka volt egész nap róni az utcákat, vezetni a lovat. És amikor hazatér nagy fáradtan, már is kézbesítik neki a meghívást, hogy várja őt vacsorára Eszter királynő. És most következik a történetünknek a legcsodálatosabb része. Miért? Mert kedves hallgatók, itt el kell mondanom azt, hogyha elérkezünk idáig a történetben, azt mondhatnánk, hogy igen, Isten megfordította az események menetét. De Eszter most sem lesz fellengzős. Most sem lesz büszke vagy önhitt. Mert Eszter füléhez is eljutott a hír, hogy a gyámapját, Márdókeust végig vezették a városon, és mindenki tisztességet adott néki. Eljutott hozzá a hír, hogy méghozzá Hámán vezette végig a városon. Bizonyára Eszter is kifutott az ablakhoz, hogy megnézze, mert ilyenkor az ember szinte nem hisz csak a saját szemének. Hogy lehet ekkora változás egy éjszaka leforgása alatt? De figyeljük meg, hogy amikor este elkövetkezik a vacsora időpontja, Eszter mennyire visszafogott, mennyire igaz most is ez a törvény, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. A 7. fejezet mondja el, hogy Eszter hogyan is viselkedett ezen a bizonyos vacsorán. És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. És mondta a király Eszternek másodnapon is borivás közben. Mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meglészen? Ugye a király már alig bírja magát tűrtőztetni. Azt mondja, hogy most már bejött hozzám a feleségem a kihallgatási terembe, nem mondta meg, mit kér. Meghívott vacsorára, nem mondta meg, hogy mit kér. Most már másodszor itt ülünk a vacsorán, hát most már mondd meg, hogy mi a kérésed, ha az országom fele is megadom, csak már ne hagyjál ebben az izgatott helyzetben. És most figyeljük meg, hogy Eszter hogy kezdi a válaszát. És felelt Eszter királyné, és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha a királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre. Figyeljék meg, hogy Eszter most se rukkol elő a kéréssel, hanem Eszter tekintetbe veszi, hogy egy uralkodónak a fejébe mi minden rajzik. Hogy először Ahasvérusnak vagy érzelmileg kell áttélni ezt a helyzetet, hogy egy népet ki akar kiirtani, és miért. És először Eszter ilyeneket mond, hogy ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha a királynak tetszik. Tehát hivatkozik a király lelkiismeretére, érzéseire. És utána ez az első kérése, add meg nékem életemet kívánságomra. Milyen egyszerű dolog. Ez kéri a királyné a királytól, hogy hagyja életben. Gondoljuk meg. Ezzel kezdte a kérését Eszter. Hagyd meg nékem életemet kérésemre. És az én nemzetem, ugye nemzetségemet fordít régesen, az én nemzetem életét kérésemre. Mert eladattunk én és az én nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jól lehet, az ellenség nem adna kárpótlást a királynak veszteségért. Figyeljék meg ezt a lelki finomságot és tapintatot. Mire ad itt példát Eszter királyné?
hogyha az életben valakitől kérünk valamit, kis dolgot vagy nagy dolgot, ügyeljünk jól, hogy hogyan kérünk. Sokszor jót kérünk, mondjuk a szüleinktől, barátainktól, más emberek, jót kérünk, de olyan hirtelen éri őket a kérésünk, nem készítjük fel őket érzelmileg a kérésre. Ezzel nem azt mondom, hogy most ügyeskedjünk és ravaszkodjunk, hanem azt mondom, hogy a jó kérést nem csak tartalmilag kell jóvá tenni, de formailag is. És Eszter királynő először ezt kéri a királytól, hogy add meg nekem az életemet, add meg az én nemzetem életét, mert ki akarnak pusztítani bennünket, és azok, akik ki akarnak pusztítani bennünket, nem adnának neked kárpótlást miértünk, akiket ki akarnak pusztítani. És szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek, a királynének, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedné? Ebből láthatta Eszter, hogy a király érzelmileg most már teljesen mellette van. Hogy a király nem tudta lefolytani az indulatét, azt mondja, kinek jutott ez eszébe, hogy téged megöljön és a te nemzetedet elpusztítsa. Ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedné? Kedves hallgatók, idáig kellett várni Eszternek. Még egyszer összefoglalom. Böjt és imádság. Bemenetel, de még kérés nélkül. Vacsorára való meghívás, de még kérés nélkül. És amikor Isten elhozta a szabadítását, akkor most a második vacsorán, és itt is csak akkor, amikor a király már fölteszi a kérdés, hogy ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedni, hogy téged, meg a népedet kipusztítson. Ekkor most már Eszter rámutathatott arra az emberre. De figyeljék meg, hogy ezt is hogy teszi. És mondta Eszter, az ellenség és a gyűlölő, ez a gonosz, Hámán. Figyeljék meg, itt se rögtön azt mondja, hogy Hámán. Azt mondja, hogy az ellenség és gyűlölő, aki gonoszságot forralt, itt van mellettünk. Itt van, itt ül velünk az asztalnál. És most már figyeljük meg, hogy hogyan peregnek gyorsan az események, akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borivástól, és kiment a palota kertbe. Miért tette ezt a Ahasvérus? Mert érezte, hogy őt rászedték, hogy Hámán őt rászedte. És most érezte, hogy őt becsapták, nem tudott megint uralkodni az indulatain. Hát Xerxészről tudjuk, aki megkorbácsoltatta a tengert, amikor nem akart neki engedelmeskedni. Mit jelentett az, amikor a tudatára jutott, hogy őt rászedték? Kiment a palota kertbe leföljárni, hogy levezesse az indulatait, és eközben Hámán pedig ott maradt, hogy életéért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta Hámán, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. Hámán még egy utolsó tehetetlen próbálkozást tesz, hogy talán megmentheti az életét, ha Esztert rábírja, hogy közben járjon érte, de akkor megint egy újabb fordulat történik, és mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt. Ott könyörgött, rimánkodott Eszternek az életért. Ezt viszont félreértette a király. Akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban? Amint e szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették. És mondta Hárbóna, az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, melyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólott, ott áll Hámán házában 50 könyöknyi magas. És mondta a király, akasszátok őt magát reá. Felakasztották azért Hámánt a fára, melyet készített Márdókeusnak, és ezzel megszűnt a király haragja. Kedves hallgatók, a történet tehát így fejeződik be. Eszter könyve 7. fejezeténél tartunk, de még hátra van 3 fejezet. Ezt a 3 fejezetet azonban már nagyon röviden össze tudom foglalni, mert ez voltaképpen arról szól, hogy Hámánt, amikor felakasztották, amikor Márdókeus kegyelmet kapott, még egy valamit meg kellett tenni. Tudnék, a perzsa udvarban ez egy ismeretben kellett addig maradni, ameddig az uralkodó a helyén maradt. És ezért maga Ahasvérus sem vonhatta vissza az eddigi zsidóüldöző rendeletét. Viszont azt megtehette, hogy kiadjon egy újabb parancsot, hogy a zsidó emberek védhetik magukat.
használhatnak védelmet, és azután már kétszer is meggondolhatta mindenki, hogy rátámad-e zsidó emberekre. Ennek ellenére, amikor eljött a kérdéses időszak napja, sokakra rátámadtak. Itt a 9. fejezetben azonban van egy nagyon szörnyű fordítási tévesztés, mert nem 75 ezer ember halt meg ennek következtében, hanem 1075. 1075 perzsa, illetve Perzsiában élő ember veszítette az életét, akik rátámadtak a zsidókra. Így oldódott meg tehát ez a dolog, és ezután már a zsidó nép levonhatta a tanulságot, hogy el kell hagyniuk Babilónia földjét, hogy települjenek vissza a hazájukba. Isten ezzel adott számukra egy hatalmas nagy figyelmeztetést, és pár évtizeddel ezután valóban Nehémiás idejében a hazatérőknek hatalmas csoportja kelt útra. A történet lezárása egy nagyon szép szokás, az úgynevezett Púrim ünnep, hogy a zsidók ennek a szabadulásnak az emlékét azzal ünnepelték meg, hogy ajándékokat küldtek egymásnak, és mi is a sorozatunkat ezért zárjuk így le, talán illik is ehhez az előadáshoz egy ilyen étel bemutató, vagy az, hogy most itt közösen a sorozat végén még tudunk egymással beszélgetni, mert Eszter könyve elmondja azt, hogy a szabadulásnak az emlékére egy ilyen nemzeti örömünnepet ültek, amikor ajándékokat küldtek egymásnak. A befejező részben még szeretnék pár gondolatot elmondani erről. 6 óra van az órám szerint, a vetítést nézzük meg még a témánkról, és a vetítés után még pár percet kérek, körülbelül 6 óra 10, 6 óra 15 percig. Kérném szépen tehát most a vetítést, hogy összefoglaljuk Eszter könyvének a tartalmát. A perzsa birodalmat látjuk, és fönt Susa vagy Susán várát, ahol Eszter könyvének a története játszódik. A baloldali részen, tehát ahogy a tekintetüket nyugat, délnyugat felé fordítjuk, tehát Egyiptomot látjuk, amelyet bekebelezett Xerxész, és utána akarta Görögországot elfoglalni. A közbülső időben volt a királynő jelöltek előkészítése. A vesztes görög háború után megy haza Xerxész, és akkor házasodik meg, akkor lesz a felesége Eszter királyné. Következő képünkön néhány régészeti emlék, Kűrosz portréját már láthattuk, a nagy perzsa uralkodójét, aki hazaengedte a zsidó népet a fogságból, 536-ban tehát. Következő képünkön Kűrosznak vagy Círusznak a síremléke az iráni Passargadaiban, melyet Nagy Sándor hozatott helyre a 4. században. Következő képen Xerxésznek a kihallgatási terme Perszepolisban, amelyből ennyi maradt fenn, hiszen Nagy Sándor végig pusztította a perzsa nagyvárosokat annak az emlékezetére, hogy a perzsák felgyújtották Atént. A következő képünkön néhány maradvány Susán várából, Susán romjai. A következő képünk pedig egy mázas kerámia, első Dareiosz kihallgatási terméből, amely Eszter idejében körülbelül így nézhetett ki. Az Eszter könyvének a cselekménye, az a bizonyos kihallgatási terem Xerxész idejében így festhetett. A következő kép pedig egy relief Susán várából, Eszter királyné korából. A következő képünk most már a képzőművészeti feldolgozásokhoz kalauzol. Filippino Lippi olajfestménye a 15. század végén, egy nagyon lírai és csodálatos kis mű, nem is jövünk rá talán, hogy mit ábrázolhat. Filippino Lippi olajfestményének ez a címe Vásti elbocsátása. Mit érezhetett a volt királyné, akit Ahasvérus csak úgy odébb dobott, mert nem volt hajlandó bemenni a vendégek előtt mutogatni magát. Hát bal oldalt látjuk a királyi vár egy részletét, jobb oldalt pedig, mint egy éles ellentétben ezzel a természetet, háttérben folyót, tavat és hegyeket, völgyeket. A királynő egy kicsit szomorú, de valahogy a festő azt akarja érzékeltetni, hogy jobb otthagyni az ilyen királyi udvart, ahol így bánnak egy asszonnyal, egy nővel. A szomorúságon ott van egy olyan kis melankólia, vagy olyan kis reménység is,
hogy talán jobb lesz az egyszerű emberek világában élni, mint Ahasvérus királyi palotájában. Következő képünk Lukasz van Leidennek a metszete, azt a pillanatot örökíti meg, amely ugye az egyik legfeszültebb jelenet Eszter könyvében, amikor Eszter jobb oldalt látjuk a palota hölgyei kíséretében, bemerészkedik a király elé, bal oldalt látjuk magát a királyt, és jobbra fent Eszter feje fölött áll, hogyha meghosszabbítjuk a vonalat, ott látjuk Hámánt. Ott van az egész udvari nép, és a kinyújtott jogar jelzi azt, hogy kész beszélni a király a királynéval. Ugyanez a jelenet Paolo Veronese olajfestményén, bal oldalt a trónuson fönn a király, a Ahasvérus, és jobb oldalt udvarhölgyei kíséretében már a király elé érkezve Eszter, és ismét a jogar, amely kinyúlik a király keze, amint int Eszter felé, ez szünteti meg a feszültséget. Mindenki ugye a jelenetre tapasztja a szemét, látjuk az udvari nép is, hiszen ilyen nem fordult elő a királyi udvarban. A következő képünk szintén Lukasz van Leiden metszete, vajon mit ábrázolhat, ahogy Hámán, akit a sörény, a ló sörénye fölött látjuk az arcát, Hámán végig kell, hogy vigye Márdókeust Susán utcáin, és Márdókeusnak tisztességet tesznek az emberek. Persze mondanom se kell, hogy ezt Márdókeus nem kívánta, és nem igényelte, hogy előtte fejet hajtsanak, meg térdre boruljanak, de hát ezt Márdókeus ugyanúgy nem választhatta meg, mint hogy Eszter se választhatta meg, hogy ki lesz a férje. A következő képen a Sixtínát látjuk Rómából. A fő jelenetek a teremtés történet, az oldalsó jelenetekben a próféták, de vannak itt ilyen háromszögbe foglalt jelenetek, mint ott jobb oldalt látjuk a Dávid és Góliát jelenetét, és nézzük meg kinagyítva, hogy Michelangelo hogyan ábrázolta Eszter könyvét. Itt a bitófa ácsolását látjuk, és bal oldalt látunk egy sárga ruhába öltözött alakot, az átvezet ennek az apszisnak a másik részére, ezt kérem most, ez az Eszter lakomája, ez a sárga ruhás ember nyilvánvalóan Hámán, bal oldalt középütt ugye a király, és egészen bal szélén pedig a királynő, aki szinte most ejti ki azokat a szavakat, amelyeket legvégül idéztem, hogy a gyűlölő és gonosz ez a Hámán. Következő képünkön Michelangelo után Rembrandtot nézzük, sajnos a teljes kép nincs nálam, mert a jövő évi Rembrandt naptárnak az egyik képe lesz, egy színes naptárnak az egyik hónapjához való kép lesz, de a képnek a részletei itt vannak. Az olajfestmény bal oldalán ábrázolja Rembrandt Hámánt. Hámán éppen nyúl a poharáért, éppen inni akar ezen a bizonyos második vacsorán, de látják, hogy most döbben arra, hogy Eszter mit mondott, hogy a király előtt őt leleplezte. Ugye az áruló vörös fény világítja meg Rembrandt művén Hámánt, és hogyha jobbra megy a tekintetünk, a festmény közepén megtalálhatjuk a király alakját. Ezt kérem most, tehát Ahasvérust vagy Xerxészt. Döbbenetes erő van ebben az ábrázolásban, hiszen a jobb oldali keze azért markolja meg a tőrét, mert ezzel akarja kifejezni azt a mérhetetlen indulatot Rembrandt, ami ekkor a királyt elfogta. Ugye ez az a pillanat, amikor a király fölpattan, és kimegy a kertbe, nézzék meg az arcát is, egyszerre lehull a hájog a szeméről, most tudja, hogy lóvá tették, az egyik alattvalója a saját ambícióinak a kielégítésért

0: fejlesztette, hogy 100%-os volt a szabadulásnak a lehetősége. Eszter királyné tehát Rembrandt portréján, művén, az Eszter lakomája címűn a 17. század közepéről. A következő képünk egy múlt század végi angol mester képe, egy kicsit túlságosan teátrális ez a kép, csak azért vetítem le, hogy lássuk, hogy mind a mai napig erről a könyvről készültek feldolgozások. Ugye itt balra fent a király a trónusán, Eszter királyné, ahogy végül is rámutat a bűnösre, és hát jobb oldalt Hámán, mint hogyha már a menny most már rászakadna, vagy a villám belé ütne, valahogy annyira kicsit furcsa és szimpadias ez a beállítás. Háttérben ugye a perzsa udvarnak minden része és pompája. Következő képünk pedig egy legújabb grafika, Engel Teván Istvánnak a grafikája, tehát egy magyar szerző Eszter könyvéhez a bitófa ácsolásod baloldalt, és a bitófára, akit oda vezetnek, az nem a zsidó Márdókeus, hanem az agági beli Hámán. Köszönöm szépen a vetítést.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Sámuel próféta első könyvéből, a 23. fejezetből szeretnénk néhány verset felolvasni. Tehát Sámuel próféta első könyve, 23. fejezetét keressük meg, és miközben keressük, még valamit hadd tegyek hozzá, ez félig meddig hirdetés, de ide kapcsolódik az Isten tisztelethez, hogy felmerült itt az imént, közösen beszélgettünk, hogy jó lenne alkalmat találni az Isten tisztelet végeztével majd arra, hogy közösen imádkozzunk. Úgyhogy akik tehetik, akik részt kívánnak venni, kérem, hogy majd maradjunk vissza, egy pár percet várunk, hogy elmehessenek, akiknek menniük kell, és szeretnék majd röviden közösen néhányan imádkozni. Az elhangzottakhoz szólóan is, meg egyáltalán mindazért, amiért imádkozni lehet a Jóistenhez. Szerettem volna ezt előre jelezni, hogy erre számítsunk, és akkor olvasom Sámuel első könyve 23. fejezetéből a 15. verstől a 18. terjedő szakaszt. Mikor pedig Dávid látta, hogy Saul kiment, hogy élete ellen törjön, és mikor Dávid az Ziff pusztájában az erdőben volt, felkelt Jonatán a Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőbe, és megerősítette az ő kezét az Istenben, és mondta neki, ne félj, mert Saulnak az én atyámnak keze nem fog utolérni téged, és te király leszel Izrael felett, és én második leszek te utánad. És Saul is az én atyám tudja, hogy így lesz. És szövetséget kötöttek ketten az Úr előtt, és Dávid az erdőben maradt, Jonatán pedig hazament. Érezzük, hogy ennyi a történet. A 15. vers is inkább csak egy bevezetés volt, hogy értsük a helyzetet, majd arra visszatérnék. Annyit hagyd mondjak el, hogy ez egy nagyon rövidke történet, látszólag jelentéktelen, de nem lehet az, ha bekerült a Bibliába. Ez egy alapelv, ugye, hogy ha itt van, annak oka van, hogy itt van. Azt is kimondhatjuk, hogy, bocsánat, hogy nagyon eseménydús volt Dávid király élete, nagyon sok mindent tudunk róla. Valami oka volt, hogy ezt a rövid kis mozzanatot a Biblia ide nekünk feljegyezte, az Isten jónak látta ezt feljegyeztetni. És hát ezt kéne megértsük ezen a mai délőt, hogy mi ez a tanúság, amit itt meg kell értenünk. Hadd tegyem rögtön hozzá, hogy nem egészen véletlen a témaválasztás. Az utóbbi egy-két hétben, akik itt vagyunk a korábbi alkalmon is már, amikor közösen beszélgetünk egy tanulmányfüzet jegyében, annak a segítségével, ha emlékszünk rá, arról volt szó, hogy szeretnünk el az ellenségeinket, arról volt szó, hogy szeretnünk el a hittestvéreinket, és én nem tudom ki, hogy van vele, de nem könnyű feladatok ezek mindig. Ugye egy ellenség szeretete az végképp egy olyan végső próbája az ember hitének, Isten félelmének. És én azt gondoltam, hogy talán nem a legnagyobb magasságban kéne kezdenünk a vizsgálódást, hogy hittestvér szeretete, ellenség szeretete, hanem egy alapvető kérdést szeretnék felvetni ezzel a mai témával. Tudnék, hogy hányadan állunk mi a mi barátaink szeretetével. Ugye Dávid és Jonatán a szereplőjének a kis történetnek. Dávid és Jonatán Saul fia volt, ez itt talán kiderül ebből a szakaszból is, az első király fia Izraelben. Dávid meg a másodikként felkent király, az ellenkirály, az Isten akaratából támasztott ellenkirály, és az a furcsa helyzet állt elő, hogy Dávid és Jonatán nagyon-nagyon jó barátok voltak. Két egymást megbecsülő hívő ember, és az ő történetüknek egy része az, amit felolvastunk, hogy egy kritikus élethelyzetben mi történik egy barátságban. Így is mondanám, hogy mit jelent a barátság, mikor beszéltünk barátságról, és mi a baráti szeretet, és mi egy jó barátnak a teendője bizonyos élethelyzetekben. Ezek tehát a szempontok, amit szeretnék előre bocsájtani, hogy mire figyeljünk a történetben. Már most hadd érezzem azt is, hogy rendhagyó a történet, mert amikor Dávid királyról esik szó, mindig mit szoktunk meg, hogy mit csodálhatunk. Hát a Dávid király életében a hívő életnek a pozitívumait, a jelen vonásokat. Ebben a történetben nem annyira Dávid lesz majd a pozitív szereplő, nem lesz negatív se, csak hát az ő esete kapcsán Jonatánnak a nagyságát csodálhatjuk. Ezt hadd jelezzem már itt, hogy vannak erre más példák is Dávid életében, mondjuk amikor Abigaillal találkozik, ugye a Nábál feleségével, erről is esett szó itt egy-két héttel ezelőtt, akkor azt látjuk, hogy ott éppensége nem valami nagy magaslaton áll Dávid, legalábbis a történet elején. Ott a nőnek a bölcsességét csodálhattuk elsősorban, és Dávidnak az alázatát, ahogy ezt elfogadta. Azért mondom ezt, hogy ha olvassuk a bibliai könyveket, legyen arra figyelmünk, hogy sokszor ezek a úgymond epizód szereplők, vagy nem tudom, hogy mondják ezt hétköznapokban, tehát akik kis szereplői a történetnek, nem egyszer ők hordozzák az igazi példát és az igazi értéket. És ez ebben az esetben is így lesz. Ugye a 15. vers arról szól, hogy abban az időben történt ez a rövid kis találkozás,
amikor Saul már kereste Dávidot és üldözte jó ideje, és Dávid elrejtőzött az erdőben. Ez egy hányatott időszaka volt a fiatal Dávid életének, 10 vagy 15 évig tarthatott, valahogy így nem tudjuk. Életre halára üldözték őt, ártatlanul hozzáteszem, egy akkora országban, amelyik nagyjából a Dunántúlnak felel meg. Tehát nem egy nagy ország. Nem tudom, mit szóltunk volna hozzá. Én azt gondolom, hogy sokszor munkahelyen vagy máshol, ha érnek bennünket támadások, hát még pár napot is nehéz kibírni, nem? És oda kell mennünk, nem tud mit csinálni. Most Dávid mit tudott tenni? Tudjuk, hogy egyszer-kétszer ő elmenekült az országból ez alatt az idő alatt, mindannyiszor megfette érte az Isten, hogy nem jött el az ideje, hogy elmenjem. Azt is hagyd tegyem hozzá, kedves gyülekezet, hogy jól értsük a történetet és a helyzetet, hogy azért Dávidnak akármekkora hite volt, de azért, hogy 10-15 évig az Isten nem tesz semmit. Látszólag hagyja, hogy ő legyen az áldozat egy ilyen üldözésnek, vagy préda legyen. Hát ez azért jócskán igénybe vehette a Dávid hitét. Melyikünk tudott volna ennyit tűrni és várni? Ha van Isten, hát akkor most hol van? És egy ilyen helyzetben, amikor ez a helyzet kialakult, azt olvassuk, hogy felkelt Jonatán a Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőbe. Hadd kérdezzenek tőletek, hogy ez egy olyan természetes közlés a Bibliában, de ennyire magától értetődő az, ami történt? Hát először is már hova ment, hadd kérdezzem meg, már melyik erdőbe ment? Hát ha tudták volna köztudatban, hogy melyik erdőbe van Dávid, akkor a Saul is elment volna szívesen a katonáival. Tehát Jonatánnak azt ki kellett derítenie, hogy kb. Hol keresse a barátját. Ez egy olyan baráti látogatás volt, ami komoly technikai akadályokba ütközött. Nem tudta, hogy hol a barát, akit meg akar látogatni. A másik, hogy ő ezt Saul fiaként tette meg. Így olvassuk, hogy Jonatán a Saul fia. Jonatán roppant kockázatot vállalt, amikor elment. Azt hiszem, tudjuk azt, ha nem, akkor majd olvassuk el a tágabb történetet is, hogy Saul Dávidot is meg akarta ölni, de amikor Jonatán a Dávid védelmére kelt egy vacsoránál, akkor őt is meg akarta ölni mérgébe, hogy hogyan meri védeni Dávidot. Ugye felé dobott egy dárdát. Nem volt biztonságban a Saul fia sem, Saultól magától, és egy ilyen helyzetben döntötte Jonatán, hogy ő nem vár tovább, és ő elmegy. Szeretném felhívni a figyelmet egy kifejezésre, a 16. verső 4. ostól, hogy felkelt Jonatán és elment. Én már sokszor gondolkoztam, hogy Bibliát olvasva, hogy még kell azt mondani, hogy felkelt és elment. Hát úgy nem tudott elmenni, hogy nem kelt fel. Mit akar mondani ezzel a Biblia? Korán talán azt is, ebben lehet, hogy igazad van. Én arra gondolok, hogy valaki úgy eltökéli magát. Emlékeztek rá, talán az Új Szövetségben van egy hasonló kifejezés, a tékozó fiú, amikor úgy gondolja, hogy mégis hazamegy. Azt olvassuk, hogy felkelvén azért elmegyek az én apámhoz. És folytatódik ugye az elhatározás. Mint hogyha egy akadályt kéne legyőzni, mint hogyha valamint túl kéne tenni magát a lelkében, tehát erőt venni magán, hogy ezt megtegye. Kb. Jonatánnál is azért a helyzet, hogy én gondolta, ez nem egy kis vállalkozás, de minden szempontot legyűrt a legfőbb szempont, hogy úgy érezte, szüksége van Dávidnak arra, hogy elmenjen hozzá. Azzal hadd kezdjem talán a tanúságoknak a levonását és a megállapítását így közösen, hogy én azt gondolom, hogy már az egy nagy dolog Jonatán részéről, hogy ő elment Dávidhoz és meglátogatja. Ha nem lett volna ilyen harci helyzet, akkor is nagy dolog lett volna. Úgy szívesen megkérdezném, hogy most gondoljuk végig, hogy kiket nevezünk mi barátainknak, barátoknak. Ki a maga barátait úgy fejben végig gondolja, és utána kérdezem magát, hogy mikor volt nála utoljára. Mikor volt ideje arra, hogy beszéljen vele utoljára? Nincs harci helyzet, tudom a lakcímét, oda tudok menni, tehát bocsánat, hogy így mondom, de hát érezzük, nem, hogy azért gyökeresen más a helyzet. Van-e nekünk időnk arra, hogy ápoljuk a barátságokat az életünkben? És itt azért azt is hadd kérdezzem meg, bocsánat, ezt hadd idézem, hogy elgondolkoztam, amikor egyszer erről szóltam két hét ezelőtt erről a témáról. Ugye azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy az ember, az igazi barát az életét adja az ő barátaért. Ugye emlékszünk rá, azt mondja, és mi szeretnénk az ő barátai lenni, szeretnénk egymás barátai lenni. Tudjuk-e mi az életünket adni egymásért? Még lehet, hogyha azt kérdezné tőlünk, hogy adnák-e, akkor azt adnánk is. De időt, azt szánunk-e egymásra? Ja, bocsássad, meg úgy eszembe jut egy híres történet, ne ütközzetek meg rajta, hogy elmondom, nekem nagyon idevágónak tűnik. Úgy felidéződött bennem, mikor ezt írtam a vázlatomban, hogy ugye azt hiszem a Mária Teréz idejében volt, hogy a magyar nemesek azt mondták, hogy életünket és vérünket a császárért és a királyért. És akkor azt mondták, hogy a pénzüket esetleg, azt mondták, azt nem.
Tehát, hogy életünket és vérünket, de és sokszor megvan ez a kettősség azért az életünkben, legyünk őszinték, hogy ha nagy dolgokról van szó, akkor azt mondjuk, nagy dolgot, azt áldozunk. Az egy más kérdés, hogy mi lenne, ha tényleg szükség lenne rá. De sokszor a hétköznapi áldozatok meghozatalában vagyunk restek. Egy kicsit a magyar nemesekre emlékeztet a saját viselkedésünk is, hogy lehet, hogy nagy áldozatot hoznánk egyébként, de nem tartom kizárnak barátokért, hittestvérekért, szeretteinkért. De azt a hétköznapit, azt megtesszük-e? Azt hajlandók vagyunk-e odaadni? Hajlandók vagyunk-e arról lemondani? Jonatán vállalta kockázat ellenében is, ugye, amiről már beszéltünk, és itt az a nagy kérdés merül fel, hogy vajon mi késztette Jonatánt arra, hogy elmenjen? Hogy legyőzzön minden más, hogy felkeljen és elmenjen? Én azt gondolom, hogy Jonatán egy igaz barát volt. És egy igaz barát nem csak akkor van a barátjával, amikor fizikailag ott van, hanem akkor is, amikor nem lehet ott vele fizikailag. A Jonatán élt a Saul udvarában, látta Saulnak a dühöngését, látta, amikor vonulnak ki a sereggel keresni Dávidot, látta, amikor jönnek vissza, gondolom én, nem írja a Biblia, de nyilván így volt. És Jonatán azon gondolkodhatott közben, hogy ez a szerencsétlen Dávid nem tett semmit, nincs semmi bűne. Egy bűne volt, hogy az Isten őt választotta királynak, de azt se ő akarta. És ezért szenvedi mindezt. És Jonatán azon gondolkodhatott, hogy mi mehet végbe Dávid lelkébe. Múlnak a hónapok, múlnak az évek. Ki tudja, hogy mi minden veheti már és szívhatja ki az erejét és a hitét Dávidnak egy ilyen helyzetben. Ugye tudta, hogy Dávid bajban van, és amikor végig gondolt, hogy hogy érheti meg ezt az egészet Dávid, akkor Jonatán úgy döntött, hogy ő nem halasztja tovább, ő fel kell, elmegy, mert el tudja képzelni, hogy mi minden játszódik le Dávid lelkében, mi minden fordul meg a lelkében. És itt is szeretnék megállni, látszólag nagyon formális ez, de tényleg fontosnak tartani, hogy ezen a ponton is gondoljuk meg, hogy mi mit tudunk azokról, akiket a barátainknak tartunk. A mostani barátaink volt, tehát nem a múltról beszélek. Most is vannak barátaink, bízom benne, hogy vannak, azért ez egy olyan rossz dolog, amikor az emberek nincsenek barátai. Ha vannak barátaink, tudjuk, hogy milyen élethelyzetekben vannak, milyen problémákkal küzdenek, esetleg milyen örömeik vannak, mert hát örömök is vannak az életben. Tehát együtt, hogy ilyen szinkronban vagyunk mi az ő életükkel, mert hát attól barátság egy barátság, nem, hogy megosztom azt, ami jó, megosztom azt, ami rossz, az olyan megtisztelő is tud lenni. Mennyire tudjuk mi azt, hogy mi történik a barátainkkal? És itt egy picit hagyd térek vissza arra, amit az elején mondtam, ezt a rétegződést, hogy barátok, testvérek, ellenségek. Mennyire tudjuk azt, hogy mi történik a hittestvéreinkkel? Tehát mennyi időnk van arra, hogy tudjuk. Nekem például van egy másik gyülekezetem Budapesten, ahol hát a lelki gondozás rám hárul, vagy nekem adatot, és ott éppen azt a, hiszem egy jó hete mondta valaki, hogy az egyik hittestvérünk felvetette, hogy olyan jó lenne hétközben is találkozni, hogy beszélgessünk, hogy az egyik ilyen hétközbeni estét kijelölni arra, hogy nem feltétlenül meghatározott programmal, azt is lehet, hogy valamit beiktatni, de csak az, hogy mint testvérek egymással elbeszélgessünk, hogy jobban megismerjük egymást, vagy lehet, hogy ismerjük, de tudjuk, hogy mi történik a másikkal. Biztos érzitek, hogy ez nem mesterkért, ez egy természetes igény, kell, hogy legyen ilyenre mód és alkalom, és hát annyira idevág, hogy vajon mennyit tudunk egymásról. Miközben szeretjük egymást, csak hát kevés az érintkezési felület. Nincs igazán alkalom. Azt meg már meg sem lehet kérdezni, mit tudunk az ellenségeinkről. Ugye nem haragusztok, hogy mondom, nem akarom elgyöngíteni azért mosolygok, de hát tényleg, hogy szeressem az ellenséget, ha azt sem tudom, mi van vele. Nem tudok már együtt érezni, mert az a nagy dolog, amikor ugye azt mondja, hogy adj neki enni, adj neki inni, eleven szene gyűjtesz a fejére, nem akarom az időt tölteni, ugye tudjuk, hogy ez nem arról szól, csak gyűjtjük, hogy égjen neki ugye a fején a szén, az nem arról szól, hanem arra, hogy tegyünk jót vele, és majd lehet, hogy előbb-utóbb belátásra jut, hogy megtér. De mi az, hogy adjunk enni, adjunk inni? Hát az, hogy vannak annak szükségletei, és töltsük be. Tehát nem mesterségesen, hogy ha éhes, hanem viszek neki enni, hanem tudjam, hogy mi az ellenségemnek a baja, tegyek vele jót ott, ahol ő szükséget szenved, és háthatóan majd elgondolkozik. És háthatóan majd belátásra jut. Lásd Dávid és Saul esete. Ugye? Saul üldözte Dávidot. Dávid talált olyan helyzeteket, kettőt az életben, amikor bebizonyíthatta azt, hogy nem keresi a vesztét Saulnak. Megpróbálta. Az a kérdés tehát, hogy mennyire tudunk mi azonosulni a mi embertársaink életével? Mennyire tudjuk, hogy mi történik velük? Akár barát, akár testvér, akár ellenség. Mennyire tudjuk, hogy mi történik? És hogyha tudjuk, hogy mi történik, akkor mi mennyire tudunk azonosulni? Kedves őket, az azonosulás az időigényes. Hát gondolkoznom kell a sorsáról.
az azonosulás az egy érzelmi hozzáállás is feltételez, hogy nekem fontos annyira, együtt tudok érezni, együtt tudok gondolkodni a szenvedőkkel. Nem tudom, ti hogy voltatok ezzel, biztosan pusztába kiáltó szó, mert ugyanúgy, mint ahogy én is, de amikor az ember látta ezt a tragédiát, mondjuk, ami volt most, nem Groznyban, rosszul mondtam, Beszlánban, ezt az iskolai tragédiát, tudjátok, amit a terroristák elkövettek ott orosz területen, vagy oszét területen. Hát szóval azért nem tudom ki, hogy volt vele, de napokig nem tudott az ember szabadulni attól, hogy mi van ott, meg mit éltek át. Végülis hamarabb megvolt majdnem tehát az egy-két napig tartott maga az, hogy mi lesz, tehát a bizonytalanság, hosszabb ideig tartott utána maga a dráma, meg a kifejlet, meg a gyász, meg a kifürkészés annak, hogy mi is történt. És valahogy biztos ti is hívetek, hogy az ember, mikor ilyet hal, annyira együtt érez azokkal, akik ott vannak a gyerekekkel, de hát a többiekkel is, hogy emberek mit élhettek át, és nem tudunk szabadulni tőle. Egyrészt nyomasztó, másrészt meg azért addig jó, amíg együtt tudunk érezni emberekkel. Tehát nem szabad elfelejteni ezt a képességet, vagy levetkőzni. És nem csak akkor, hogyha ilyen igazán megrázó dráma történik, mint ami ott is, hanem látszólag hétköznapi élethelyzetekben is. Én mit szoktunk mi tenni a barátainkért? Hát én azt gondolom, hogy a legtöbb, amit tehetünk, a legjobb, amit tehetünk, és bízom benne, hogy szoktuk is tenni, az, hogy hát legalább imádkozunk értük. Tehát, hogyha vannak barátaink, akkor legyen fontos a számunkra. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, én is úgy vagyok családtagokkal is, rokonokkal, barátokkal is, hogy annyiszor megtapasztaltam, hogy én nem tudok mit tenni, de az Isten tud mit tenni. És az olyan jó érezni, hogy kitartóan imádkozik az ember, hogy van változás, van elmozdulás. És egyszerűen tetten tudom érni az Isten létét és működését, esetleg ilyen vonatkozásban is. Nem magamnak kérek, vagy nem magamért kérek, hanem másokért. Mennyivel épületesebb is, mennyivel áldásosabb is. És itt azért ezt hadd hangsúlyozom, amit mondtam, hogy jó, ha imádkozunk a barátainkért, még jobb, hogyha kitartóan imádkozunk. Az nem ugyanaz a kettő. Nem tudom, kipróbálta már. Imádkozni néha szoktunk, amikor bocsánat, hogy megrohan bennünket valami. Tehát hallom, hogy milyen bajba került, vagy hogy milyen rossz lelki állapotban van, hogy tudom is én. De kitartóan imádkozni, mikor a hír már elveszett, már sok minden mást hallottam, esetleg látszólag jobban is van, de azt nem lehet tudni. Azt hiszem, hogy önbajban biztos talán orvosoktól hallottam, hogy a gyógyszert se addig kell szedni, amíg vannak tünetek, hanem egy kicsit tovább, ugye, hogy amikor már nincsenek tünetek, de még ott van a betegség. Ez lelkileg is így van. Akkor is imádkozni kell, amikor már látszólag megszűnt a baj, mert nem tudjuk még, hogy mi minden van ott a lélekben. Ez tehát, amit mindenki megtehet, és amit meg kell tennünk minden körülmények között. Én biztos vagyok abban egyébként, hogy Jonatán is imádkozott Dávidért. Tehát ezt nem írja a Biblia, de hát ki van zárva, hogy ne imádkozott volna. Tehát ez elképzelhetetlen. Én azonban arra tenném a hangsúlyt, hogy sokszor mi is érezzük azt, hogy imádkoznak értünk. Mert valahogy érzi azt az ember, hogy az Isten megsegíti, túl tudja magát tenni dolgokon. Nekem is volt olyan érett szakasz, amikor tényleg nagyon nagy nehézségben voltam, és tudom, olyan jól esett, amikor jártam, keltem az országba, és mondták le, hogy de ők imádkoznak értem. És olyan őszintén, és biztos, hogy így volt. És biztos, hogy annak is szerepe volt, hogy az ember átvészelte azt az időszakot. De kedves gyülekezet, azért hadd kérdezzem meg, hogy néha nem érezzük úgy, hogy minden ima, minden mennyei támogatás mellett azért olyan sokat jelentene nekünk, hogyha egy ember oda jönne, és az emberi mi voltában, abban a húsvér valóságában odaállna, és néhány jó szót mondana. Ugye értjük, hogy mire gondolok, nem lehet azt mondani, hogy hát én az Istent kértem, az Isten a legtöbbet tudja adni egy embernek, én már minek menjek oda? Én már azzal nem akarom szaporítani a szót. Miért hangsúlyozom ezt annyira? Mert aki már volt olyan helyzetben, hogy olyan jól esett volna, hogyha egy ember is ott van és segít, csak a szavaival, azt tudja, hogy mit jelent az, amit Jonatán tett, hogy ő elment, vette a fáradtságot, elment, és azon, hogy imádkozott, odáll Dávid mellé, és megerősítette Dávidot. Van itt egy példa, amire szeretnék hivatkozni. Ez a Jób története. A Jób történetek egy olyan szelete, amire ritkán gondolunk. Jobban mindig az jut eszébe, hogy mennyit szenvedett, milyen gonosz volt Sátán, hogy kikérte, és azok a szörnyű barátok ráadásul még jobban nehezítették a sorsát. És ez igaz. Ez igaz. De egy dologra ritkán gondolunk, hogy ezek a szörnyű barátok oda mentek, és ugye ezek nomád életet élő emberek voltak, tudjuk, hát pátriárkális viszonyok között éltek. Ábrahámnak volt kortársa körülbelül Jób, úgy lényegét tekintve oda helyezhetjük. És azt azért tudjuk, hogy ezek nem egy dombnak a két oldalán laktak, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát nem közel egymáshoz.
Tehát ezek jó nagy távolságra voltak egymástól, valahogy hír járt, hírt hallottak, hogy jobb rosszul van, beteg lett súlyosan, ugye, súlyos veszteségek érték az vagyonában, családjában. Ezek a barátok felkeltek és elmentek. Szóval ezek nem akármilyen barátok voltak. És mit tettek? Nem úgy volt, oda mentek, néhány jó szót mondtak, ó, jobb, hát majd a jó Isten biztos megoldja, meg megsegít, de most mennünk kell vissza, mert hát vár ugye a munka, meg a család, meg a nyáj, meg a többi. Hanem ezek a barátok ott voltak egy hétig jobban. Oda utaztak, szerintem nem volt rövid idő, tehát nem pár órás út lehetett. Vissza, és a kettő között azt mondták, hogy volt idejük arra, hogy egy hétig gyászoltak jobban. A Biblia ezt leírja. Megkockáztatom, néha a hallgatás nagyobb együttérzés, mint a beszéd. Van, hogy sokszor oda nem illő beszéd, de még tovább terhelik, meg fárasztják az embert. Sokszor a béke meg a nyugalom hiányzik. Jó barátai tudtak hallgatni, addig csinálták jól, ugye, amíg hallgattak, azt most már kimondhatjuk, már nem akarok ebbe belemenni, hogy amikor elkezdtek beszélni, akkor jött a baj. De azért a Biblia azt mondja, hogy mi akkor gondolkodunk helyesen, ha mindenhol megtanuljuk azt, ami jó. Tehát nem úgy emlékezünk a jó barátai, nincs mit tanulni tőlük. Van. Ami jó, azt meg kell tanulni tőlük. Egy Saul, ha már szóba jött, ugye Saulról úgy gondolkozunk, egy szörnyű király volt, az igaz? De nézzük meg, hogy kezdte az uralkodását. És nincs rá idő, hogy elmondjam, de mennyi nemes vonása volt Saulnak a kezdetén. Azt meg kell tanulni. Egy hívő ember arra tesz hitet, hogy mindent megtanul, amivel találkozik, és ami példaértékű és jó, és jó barátainál is ezt kellett látni. Jonatán, aki később ért kb. 1000 évvel, mint Jobb, Jonatán azt látjuk, hogy ő érezte, tudta ezt, hogy Dávidnak az isteni támogatás mellett szüksége van emberi jelenlétre és segítségre is. Elment. És most jön az a kérdés, hogy mit tegyen az ember, ha elmegy. Kedves gyülekezet, két nagy tömbje van itt a tanúságoknak. Az egyik az, hogy milyen indítékainknak kéne lenni. Ugye erről beszéltünk eddig, hogy milyen a mi barátságunk, milyenek a mi emberi kapcsolataink. Figyelem, most jön a másik nagy tanúság. Mi van akkor, ha elmegyünk? Mert akkor még el lehet rontani a dolgot. Tudjátok, hogy hányszor az, hogy mondják, hogy a pokolra vezető út is jó szándékkal van kikövezve, alkalmazom, hogy a jó barátai se bántani akarták jobbot, nem azért tették, amit tettek, de mégis rosszul sült el. Tehát ők elmentek, de elrontották. Mi is lehet, hogy voltunk már olyan helyzetben, hogy elmentünk valakit vigasztalni, aztán vagy ő mondta, vagy mi is rájöttünk magunktól, hogy nem jól sikerült. Mit kell tenni ahhoz, hogy ne hiába való, ne fölösleges, ne káros legyen az, amikor az ember elmegy, hogy vigasztaljon? Így olvastuk, felkelt, elment, és megerősítette Dávidot. Mire volt szüksége Dávidnak? Hát ezt nem volt nehéz kitalálni, hogy egy ilyen helyzetben erőre volt szüksége, lelki erőre, hogy megerősítse. Hogyan lehet valakit megerősíteni? Én úgy elgondolkoztam ezen, hogy mi emberek egyébként léttenyomon megerősítjük egymást, hogyha megfigyelitek, csak attól függ, hogy miben. Tehát például nagyon sokszor emberek ingadoznak jó és rossz döntések között, nem tudja, hogy mit döntsön. A környezetében sokaknak az a véleménye, hogy így döntsön. Akkor megerősítették abban, hogy úgy kell dönteni, ugye? Tehát sokszor a hatás, ami körülvesz bennünket, megerősít bennünket, az egy más kérdés, hogy a jóban erősítnek, vagy a rosszban. Megerősíti az álláspontunkat az, hogy a többen is azt gondolják, amit mi mondunk. Esetleg néhány őszinte ember megmondja, hogy mi az, amit rosszul csinálunk, de sokan hallgatnak, vagy sokan mondják is azt, hogy jó, amit csinálunk, akkor mit csinálnak? Megerősítenek bennünket abban, hogy jó az úgy, hogy csináljuk, nem kell hallgatni azokra a csúnya emberekre, akik azt mondják, hogy más kéne tennünk. Roppant felelősség az, hogy miben erősítjük meg a másik embert. Képzeljük, hogy Jonatán odamegy, mondhatta volna Dávidnak, hogy jaj, Dávid, ne is mondd, hát én Saulal ott élek egy udvarban, ha tudnád, hogy milyen. Hát, és akkor gyorsan megerősítették volna egymást abban, nem, hogy hát tényleg egy szörnyű ember ez a Saul. Nem tudom, ismerős, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, nem vagyok érted, de azért az egy ilyen életszerű dolog, nem? Hogy hányszor van az, hogy sápítozunk egymásnak, panaszkodunk, hogy hát ez tragédia tényleg, és akkor úgy állunk fel, hogy de mi legalább. És ugye megerősítettük egymást valamiben, amiben nem biztos, hogy meg kellett volna erősíteni. Dávidnak mire volt szüksége? Hát Saul olyan, amilyen, azt már lehetett látni, nem erre volt szüksége, egy másfajta megerősítésre. Miben lehetett volna még Dávidot rosszul megerősíteni? Mondjuk azt mondanak ki, hogy Dávid, hát azért tényleg valami oka annak lehet, hogy az Isten már 10-15 éve nem tesz semmit, érted? Dávid, nem lehet, hogy te elkövettél valami nagy hibát? Lásd, jó barátainak a logikája. És most folytathatnánk a sort, és akkor Dávidot esetleg egy ilyen belső bizonytalanságban a megalapozatlan, igazán nem konkrét, de mégis ott dúló önvádban erősíthette volna meg Jonatán. Ugye érezzük, hogy nem kell valami durva dolgokat mondani ahhoz, hogy mégis rosszul süljön el, és rosszban erősítse meg Dávidot.
Most ehhez képest nézzük, hogy miben erősítette meg Jonatán Dávidot, így hangzik szó szerint, megerősítette az ő kezét az Istenben. Hát ebben biztosak lehetünk, hogy ez mindig jó. Tehát erre van szükség. Itt meg pláne erre volt szükség, mert Dávid valószínűleg abban volt meggyengülve, hát ezt Jonatán könnyen kitalálta, hogy vajon az Isten tud-e, akar-e, szándékozik-e segíteni. Még egyszer az alaphelyzetet hagyj idézzem fel, Saul Izrael felkent királya, méltatlannak bizonyúrá, ugye Jonatán apja, Isten visszavonja, egyébként meg is mondta Saulnak Kerek Perec Sámuel proféta által, hogy Isten visszavonta a megbízatást. Saulnak itt, ha tisztességes ember, nem hívő, csak tisztességes, akkor azt mondja, hogy jó, aki megbízott, visszavonta, akkor le kell, hogy tegyem a jogart, meg a koronát, vagy ahogy tetszik. Ehhez képest nem ez történt, és amikor megtudta, hogy Isten Dávidot kente fenn, azt is mondta, hogy egy másikat választott helyette, akkor Saul elkezdte üldözni Dávidot. Tehát így indult ez a bizonyos helyzet, amiről itt beszélünk, és Dávid úgy érezhette egy 10-15 év elmúltával, hogy hát nem tettem semmi rosszat. Hol az Isten? Miért engedte meg? Egy ilyen helyzetet teremtett, ha az Isten nem tett volna királyá, még mindig ott lehetnék Saul udvarában, egyébként ő ott szolgál Saul udvarában először lantosként, aztán meg katonaként. Tehát ez egyértelmű volt, hogy ő Saulnak a bizalmát élvezte, csak ezért veszítette el. És Dávid töprenkedett azon, hogy hát ha meggondolta magát az Isten. Hát, ha a próféta tévedett, amikor őt kente fel. Hát volt Isainak sok fia, miért pont a legkisebbet kente fel? Ez már akkor is kérdés volt, tudjátok. Ismeritek azt az érzést, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy a hitünk, az Isten ismeretünk diktálná, és mennyi kétely tud ilyenkor Sátán támasztani, hogy rengeteg magyarázat van, hogy miért máshogy. Mikor Ábrahámnak azt mondta is, hogy áldozza fel a fiát, aztán mondhatta volna, hogy ember áldozat az Istennél, meg azt a fiút, akitől a nép származik majd, és így tovább, és így tovább. Tehát Dávidnak a helyzet értékelésében rengeteg olyan tényező csúszhatott volna be, ami azt a kérdést veti fel, hogy van-e Isten, ha van is, nem hagyta előtt valami miatt, vagy ha nem hagyta előtt, nem változtak-e meg a szándékai, az elképzelései. Emlékeztek, amikor Józsefet a testvére eladják Egyiptomba. Hát, hogy mondjam, József a pátriárka fiaként furcsa volt tudni, hogy egyszer majd olyan nagy tekintélyre tesz szert, hogy majd meghajolnak előtte. De Egyiptomba, hát hogy mondjam, nem abba az irányba indult az élete, hanem lefelé. És gondolhatta volna József is a tömlözbe, hogy hát hol az az Isten, aki álmot adott? Áll-e még az álom? Lesz ebből még valami? Ugye érzitek, nem akarom ezt tovább húzni ezzel az időt, csak hogy azért milyen tud lenni a kétely. Mi is átélünk tapasztalatokat az életbe, aztán máshogy alakul az élet, és akkor ott van, hogy most akkor jól emlékszem, jól értettem, nem változott meg az Isten akarata. Tehát ezek a kételyek. És azt mondja ez a szakasz, hogy Dávid az valamilyen formában, valamilyen szinten az biztos, hogy ebben a veszélyben volt, hogy meginogjon az Istenben, erre jön Jonatán, azzal a szándéka, hogy megerősíti az Istenben Dávidot, hogy ne inogjon. Most már látjuk, hogy a szándék jó volt, hogy az Istenben kell megerősíteni Dávidot, mert arra van szüksége. A következő kérdésem az, hogy mit lehet mondani egy ilyen helyzetben. Tehát ti hogyan erősítenétek meg egy dávidi helyzetben lévő embert? Milyen szavakkal? Hát ugye furcsa ezt kérdezni, mert már olvastuk a Jonatán szavait, most hadd olvassam újra. Azt mondta, ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak a keze nem fog utolérni téged, és te király leszel Izrael felett, és én második leszek te utánad, és Saul is, az én atyám tudja, hogy így lesz. Mit mondott Jonatán? Azt mondta Dávidnak, hogy ne féljen. Hát azért valaki életforma szerűen bújdosik, mert kénytelen, hát lesz, hogy fél előbb-utóbb. Azt mondta, hogy ne féljen. Ugye ott vannak ezekben a szavak, hogy Dávid, te most úgy érezheted, hogy soha semmi nem lesz az Isten ígérete, hogy te király leszel. Hát milyen dolog az, hogy azt mondja az Isten valakinek, hogy te király leszel, és 15 év múlva még mindig egy bújdosó számkivetett. Nem, hogy nem király, de hát egy tisztességes ember életét se tudja élni. Azt mondta Jonatán, hogy Dávid, ne félj, mert az Isten tudja, hogy mit mondott. Ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem fog utolérni téged. Dávid minden jel arra val, hogy előbb, ugye ez könnyű volt kiszámolni emberileg, hogy ekkora országban vég nélkül ezt nem lehet folytatni. Tehát előbb-utóbb úgyis utolérje a Saul keze. Ezért ment el a filiszteusokhoz, meg más szomszéd népekhez is. És Jonatán kimondta azt, hogy Dávid, ne félj attól, amit ő tudom, hogy félsz, mert nem az lesz a vége a dolognak, ami emberileg várható. És itt szeretnék megállni egy percre, kedves gyülekezet, hogy na ezért van szükség egy ember érkezésére.
hogy valaki, aki a kívülálló nyugalmával érkezik, a kívülálló szemével látja a helyzetet, az mondja ki azt, ami a valóság. Nagyon nehéz tisztán látni egy dávidi helyzetben, nem? Hogy egész nap, hogy mit tud csinálni az erdőben? Most bocsássak meg, ezt mondom, de hát nem tud földet művelni, nem tud dolgozni, semmit nem tud csinálni. Ott ül, bujdosik, és töpreng az, hogy miért van az, ami van, és hogy hova fog vezetni mindez. És mi történik? Az ember bezárul. A gondolatai bezárulnak, egy bizonyos körben forognak, egyre borúsabban látja a helyzetet, és ekkor kell jönni valakinek, és ez az igazi barát, aki tudja, hogy mikor kell jönni, jön, és azt mondja, hogy Dávid, most ne azzal foglalkozz, igazad van, ha csak azt tesszük, amiben te élsz, akkor az ember persze, hogy azt gondolja, amit te gondolsz. Viszont az Isten szólt, és azt mondta, hogy te király leszel. Ha te király leszel, akkor nem történhet meg, hogy Saul elfog téged, és megöl téged, ahogyan tervezi. Aztán hozzáteszi, hogy te király leszel Izrael fölött, és én második leszek te utánad. Azért itt hadd álljak meg egy szóra, eddig Jonatánnak csak erről az oldalról beszéltünk a nagyságáról, hogy milyen jó barát volt. De kedves gyülekezet, milyen hívő ember az, akinek a saját apja Saul a szemére veti kőkeményen azon a vacsorán, hogy őt illetné a trón Saul örököseként, és hogyan mer gyalázatot hozni a családra az, hogy Dávidot támogatja, csak azért, mert az Isten választott a Dávidot királynak. Nem tudom, hogy érzünk ilyen emberi nagyságot. Mi nem igen leszünk ilyen helyzetben, hogy királyok lehetnénk, bocsánat, hogy így mondom, de azért próbáljuk meg elképzelni, hogy melyikünk tudná azt mondani, itt azért hadd mondjam, ezt elmondtam az előző alkalmakor is, amikor erről a témáról szóltam, hogy hát, hogyha Jonatán, hogy mondjam, egy hívő, becsületes ember, csak annyit kellett volna tenni, hogy kivár, nem? Emberi számítás szerint. Szerencsére van egy őrült apja, az előbb-utóbb úgyis megöli az Isten által választott szemét, Dávidot, Saul meg úgyis félreállítja majd az Istenet, ez az őrült sokáig nem uralkodhat, és akkor mi marad? Ő tiszta kézzel felléphet a trónra, mert ő nem ölte meg Dávidot, Saul se ő állítja félre. Tehát, hogy így mondjam, emberi számítás szerint a Jonatán trónra lépését egyengedték ezek az események. És ehhez képest azt olvassuk, hogy ő nem erre várt, ő nem számító módon gondolkodott, nem várt ki, elment, sőt azt mondja Dávidnak, hogy Dávid, nem halhatsz meg, mert az Isten azt mondta, hogy király leszel, és hidd el nekem, hogy király leszel, és azt is hidd el, hogy én leszek a második te utánad. Én nem, bocsánat, hogy így mondom ilyen magyar nyelven, de nem fúrni foglak, meg nem a helyedre törekedni, azt mondja, én támogatni foglak. Ha az Isten úgy látja, hogy te legyél az első, és én a második, én ezt elfogadom. És én a második meggyőződésével mondom azt, hogy elfogadlak, és várlak, hogy te legyél az első az országban. Azért, kedves gyülekezet, nem hiszem, hogy sok olyan embert hordott a föld a hátán, mint Jonatán. Én nem hiszem, azóta sem, hogy sokan lettek volna a legkiválóbbak közül is, aki ezt így kimondja, hogy én elégedett leszek a második helyen. Azért hadd jegyezzem meg, hogy micsoda helyzet volt ez Izrael, ez volt a dilemma, hogy ki legyen a király, Jonatán vagy Dávid. Nem? Két ilyen emberből lehetett választani. Az Isten választott, ő Dávidot választotta. De egy micsoda két ember lehetett volna Izrael élén. Ugye a történelem aztán máshogy alakult, tudjuk, hogy Jonatán akkor hal meg, amikor a Dávid a trónra kerül. Tehát nem tudnak átmenetileg sem együtt egymást támogatva uralkodni. De Jonatánnak a kiválósága, az emberi nagysága itt kifejezésre jut. Olyan módon, ahogy ember nem igen nyilatkozott még. Hogy ő elfogadja az Isten döntését. Ugye azt szoktuk mondani, hogy amikor Dávidnak azt mondta az Isten, hogy nem épített templomot, akkor a Dávid nem azt mondta, hogy akkor csodában az egész projekttel, ahogy ma mondanák, tehát az egész tervvel, vagy más csinálunk, hanem azt mondta, hogy de milyen jó, hogy az Isten azt nem tiltotta meg, hogy összehordjam a templomhoz az anyagot. És akkor olyan szinten próbált részt venni ebben. Most ugyanezt látjuk, nem, hogy Jonatán azt mondja, hogy ha nem lehetek király, akkor visszavonulok passzív rezisztenciában, meg ellenálló leszek, vagy nem tudom mi. Azt mondta, hogy én boldog leszek a második helyre egy olyan király mellett, akit az Isten választott, és aki a barátom, mert felnézek rá. Szóval én szerintem azért is érdemes foglalkozni ezzel a négy verssel, meg ezzel az élethelyzettel, mert az ember lelke felüdülnem, hogy ilyen is volt. Igaz, nem sok a történelem, vagy mondtuk, de hogy egyszer is volt ilyen ebben az emberi történelemben, hogy egy ember ezt ki tudta mondani, hogy nekem a második hely elég, hogyha te vagy az első. És utána hozzátesz Jonatán még valamit, egy csodálatos dolog ez az utolsó félmondat, azt mondja, hogy és Saul is az én atyám tudja, hogy így lesz. Hát mit jelent ez? Én ezen gondolkoztam, hogy mintha Jonatán győzködné Dávid, hogy Dávid gondolkoz, az Isten királyságot ígért neked, nem halhatsz meg, mert ez következik logikusan abból, amit az Isten mondott.
Én ezt komolyan veszem, Dávid, hogyha hiszel bennem, mint jó barátban, én másodikként vágyok melletted lenni, amikor majd király leszel. És utána még egy dolgot mondja, hát ez a végső érv, ez tényleg a mindent kioltó logikai érv, azt mondja, hogy Dávid, hát Saul, aki istentelen, meg bolond, meg őrült, meg egy átok az egész népen ez a király, ez annyira komolyan veszi, amit az Isten mondott, hogy téged életre halálra üldöz. Dávid, hát Saul hisz abban, hogy király leszel. Ha Saul nem hinné, hogy király leszel, akkor hagyná az egészet a csodába, hát van elég más dolga, azzal foglalkozna. De ugye azt mondaná Dávidnak Jonatán, hogy Dávid, hát nehogy már te ne higgyél az Istenben, amikor még Saul is tud hinni az ígéreteiben. Tulajdonképpen azt mondja Dávidnak, hogy Dávid, amitől te félsz, és amitől bizonytalanságon a lelked, és Saul téged üldöz, azt te rosszul értelmezed. A Saul üldözése annak a bizonyíték, hogy még egy ilyen istentelen ember is hisz abban az ígéretben, amiben te már csak nem hiszel, mert eljutottál oda az üldözések következtében. Nem tudom, értitek, hogy mire gondolok. Tehát megfordítja a logikáját az egész helyzetnek Jonatán. Azt mondja, hogy te azért bizonytalankodsz, hogy mi lesz, és mit tesz az Isten, mert Saul üldöz. Rosszul értelmezed a helyzetet, Dávid. Neked abból kéne erőt merítened, hogy Saul üldöz, hogyha még a Saul is hisz abban, hogy te király leszel, és ezért üldöz téged, akkor neked még inkább, sokkal inkább hinned kéne. És azzal zárul ugye a 18. versben ez a szakasz, hogy szövetséget kötöttek ketten az Úr előtt, Dávid az erdőben maradt, Jonatán pedig hazament. Hát ez nagyon egy kis lezárásnak tűnik, de több annál. Ugye a 17. versben azt láttuk, hogy mit jelent az Istenben megerősíteni valakit. Nem tudom, érezzük-e, de részben a személyes meggyőződését adta Dávidnak, hogy ő hisz abban, hogy második lesz még Dávid mögött. Megpróbálta meggyőzni minden észérvel Dávidot, meg hitbeli érvel, hogy az Isten nyilatkozott. Saul is hisz ebben, látszik, hát különben nem tenné, amit tesz. És miután mindent elmondott Jonatán, nyilván Dávidnak a lelkében ez egy új virága a hitnek felnőtt. Tehát meg kellett, hogy érintse Dávidot mindez. Megtörtént az, hogy megerősítette a Dávid kezét az Istenben, és ezek után annyit mond a Bibliánk, hogy szövetséget kötöttek ketten az Úr előtt, nyilván az elhangzottak jegyében, és most jön a lényeg, Dávid az erdőben maradt, Jonatán pedig hazament. Miért fontos ez? Azért, mert azon gondolkoztam, hogy a mai világban minden olyan eredménycentrikus, hogy mi az eredmény, nem? Most az, hogy Jonatán elment Dávidhoz az erdőben, mind változtatott. Semmi. Jonatán hazament oda, ahonnan jött, Dávid meg ott maradt, ahol előtte is volt. Tehát látszólag ez egy értelmetlen dolog volt, nem? Hát nem tudták elmozdítani a holtpontról a helyzetet, Saul nem tudták meggyőzni, Dávidot nem tudták visszahozni a városba, hogy így mondjam. Akkor mi értelme volt az egésznek? Hát az a finomság, amit nem mond ki a Biblia, hogy de nem ugyanaz a Dávid maradt az erdőbe. Hát ez a lényeg. Jonatán hazament, Dávid ott maradt, de ez a Dávid, Jonatán látogatása után, ez nem az a Dávid volt, mint Jonatán látogatása előtt. Mert új erőt merített, új erőre kapott azáltal, hogy a barátja eljött, átadta a meggyőződését. Ez kicsit olyan volt, én úgy gondolom hídben, mint amikor valakinek friss vizet hoznak, nem? Hogy ott van elszigetelve a küzdelmeivel, a gondolataival, úgy megapad a hite, megfakul a hite. És akkor jön egy Jonatán, és azt mondja, hogy Dávid, el ne csüggj egy pont most, és átadja ezeket a gondolatokat, amikről beszéltünk, ezekkel a szavakkal maga meggyőződését, Jonatán visszamegy haza, Dávid pedig ott marad, és egy felfrissült, egy megerősödött, egy Istenben újra bízni tudó, az amúgy valóban bizonytalan jövő elé várakozással tekintő Dávid az, aki ott maradt. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, eddig tartott ugye a történet, eddig tartott a mondandóm is, én azt gondolom, hogy ez a néhány vers, ez a négy vers, ez sokkal több értéket tartalmaz, mint amit első olvasásra gondolnánk. Vagy hát a jelentéktelennek tűnik tényleg ez a kis kiugró történet, ez a kis kitérő. Én azt gondolom, így foglalnám össze a tanúságokat, hogy nekünk tényleg meg kell gondolnunk, meg kell vizsgálnunk, hogy mi barátoknak nevezhetjük-e magunkat mások számára. Mert az egy kérdés, hogy nekem kik a barátaim. De az egy másik kérdés, hogy én kinek vagyok a barátja. Tehát én elmondhatom-e magamról úgy, hogy őszintén magamnak azt mondja, hogy én barát vagyok. Mert én nekem az illető van olyan fontos, én ápolom ezt a kapcsolatot, én együtt érzek vele, engem nem hagy hidegen, ami történik vele. Tehát, hogy hányadan állunk az indítékainkkal, az együttérzéssel a lelkünkben, legalább azok iránt, akik a barátaink, akkor még az ellenségről nem beszéltem. A másik tanúság az, hogy van-e bennünk készség arra, hogy amikor tudjuk, hogy a másik hányadán áll,
hogy akkor ne csak imádkozzunk. Bocsánat, nem akarom elbecsülni az ima erejét, félre ne értsük, de hogy annál többet is tegyünk. Azt mindenképp tegyük, de annál többet is tegyünk. És az utolsó tanúság, ugye a harmadik, ami így összegezhető, az az, hogy ha az Isten megadja nekünk azt, hogy úgy tudunk szeretni embereket, hogy együtt gondolkodunk velük, meg veszük a fáradtságot és elmegyünk hozzájuk, hát akkor az Isten nagyon bölcsességet ahhoz, hogy ne jobb barátai legyünk a barátainknak, tehát ne úgy tegyük és ne úgy beszéljünk, hanem jonatáni módon tényleg mindig a jóban erősíteni meg, mindig az Istenben. Nem mondani dolgokat fölöslegesen ide, azért még egyszer térjek vissza, hogy majd meglátod, hogy meglegészteti majd ezt meg azt meg, hogy elbánik meg, stb. Mert ezt mi nem tudjuk, tehát olyat nem mondjunk, amit nem tudunk. Azt mondjuk, ami biztos. Jonatán szigorúan a szilárd talajon maradt érezzük. Ő egyet tudott, Isten ígért, amit az Isten azt meg szokta tartani. Látta, hogy ez ami csoda, hogy Saul egyfolytában üldözi Dávidot, de nem tudja elfogni már mióta. Azt mondta Dávidnak, hogy Dávid, én nem tudom, mi lesz a megoldás. Nem tudom, mit hoz az Isten, de egyet tudok, hogy végül az Isten fog győzni, és nem Saul. És hogy az Istennek az volt a szándék, hogy te életben maradj és király legyél, ez nem kérdés. Hogy miként, azt nem tudom. Arra nem tért ki Jonatán. Erre volt bölcsessége. Az Isten adja nekünk is azt a bölcsességet, hogy érezzük azt a határt, amikor bátorítunk is, hogy meddig Istentől származó, meddig megalapozott a bátorítás, és honnantól emberi, honnantól elfogult, honnantól merész és meg nem engedhető, és hogyha ezek mind a helyükön lesznek, akkor igaz barátok lehetünk, akkor nem hiába élünk már, mert azért tegyük hozzá, hogy az ember életének értelme is van, és az egyik az mindenképpen az, hogy azok, akiket szeret, akiket ismer, akik rokonok, családtagok, barátok, azok valahol erőt tudjanak meríteni, táplálkozni tudjanak egy ilyen kapcsolatból. Az Isten tegyen bennünket ilyen barátokká, ilyen családtagokká, ilyen hittestvérek ki egymás számára, és megkockáztatom, hogy tegyen ilyenek ki a mi ellenségeink számára is. Azt nem mondom, hogy tegyen ellenségek, ilyen ne legyünk ellenségek senkinek, de hogy ezt élhetnék meg az emberek a mi részünkről, az Isten kegyelméből. Amen. Szerető mennyei jó atyánk, nagyon-nagyon hálások vagyunk azért, hogy annyira gazdag a Szentírás, és a te bölcsességed mindent, ami számunkra fontos lehet, leíratott ebben a könyvben. Olyan rövid és olyan jelentéktelennek tűnő ez a történet, mégis ha elgondolkodunk rajta, olyan hatalmas, olyan követésre méltó emberi példát állít elénk Jonatán személyében. Te látod, mi az, amit itt közösen átgondoltunk. Te látod azt is, hogy a mi szívünk köz, kinek a saját életében, saját körülményei között, mi az, ami leginkább elhatott, ahol leginkább találva érezte magát. Arra kérünk, hogy te segíts mindannyiunkat, hogy ezek a gondolatok, amiket itt most közösen átélhettünk, átgondolhattunk, maradandó nyomot hagyjanak a mi életünkön, újabb gondolatokat tudnának teremni gyümölcsként, és keresnénk tényleg annak az útját és módját, hogy hogyan tudnánk támaszok, a bátorítás és az erő hordozói lenni egymás számára, amikor szükségbe jutunk. Köszönjük azt, hogy olyan keveset tudhatunk ugyanerről a szeméről, de annyira azt látjuk, hogy ő hűséges gyermeked volt, és olyan hatalmas példáját adta az isteni akarat elfogadásának és az igaz barátságnak, az együttérzésnek és a készségnek, ugyanakkor a bátorságnak is az apjával szemben. Annyira szeretnénk, hogyha ezekben az erényekben mi is mindannyian fejlődni tudnánk, és ezt a példát magunkévá tudnánk tenni a magunk életében is. Kérünk, ebben támogass bennünket, ebben ösztönöz bennünket a te szent lelked által, és segíts, hogy kitartóak tudjunk lenni, magunk is örömöt találva egy ilyen életben, és áldást közvetítve mindenkinek, akivel találkozunk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Kérünk a te kegyelmed és a te gondviselésed, kísérje a mi egész napunkat a továbbiakban is. Amen. Amen.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és hát külön szeretném megköszönni nektek a felkérést erre a szolgálatra. Nagyon örülök, hogy szolgálhatok ma nektek. Ugye néhány testvérnek elmondtam, hogy szolgálattevőként még főiskolás koromban voltam itt, ami hát nem most volt, 14 évvel ezelőtt, úgyhogy nagyon örülök, hogy most ismételten itt lehetek. A mai alkalommal egy olyan jézusi gondolatról szeretnék szólni, amit az úgynevezett apokaliptikus végidőre vonatkozó beszédében mondott el. Ugye csak néhány gondolatban hadd foglaljam össze ezt a beszédet, amikor Jézushoz odamentek a tanítványai, Máté 24. fejezetében olvashatunk erről, hogy Urunk, micsoda jele lesz majd a világ végének és a te második eljövetelednek, akkor Jézus nem kerülte ki ezt a kérdést, hanem nagyon nyíltan válaszolt, hogy bizonyos társadalmi eseményeknek be kell majd következnünk. Ugye háborúkról beszélt Jézus, háborúk híreiről, betegségekről, természeti katasztrófákról, de most nem erről szeretnék beszélni.

0: beszélni, hanem amikor Jézus elmondta ezeket az eseményeket, akkor elmondott még néhány példázatot is. Ugye többek között elmondta a 10 szűzről szóló példázatot, beszélt a talentumokról szóló példázatról, elmondta a juhok és a kecskék szétválasztásáról szóló példázatot. Tehát amikor Jézus Krisztus beszél arról, hogy milyen események fogják majd jellemezni közvetlenül az emberiséget az ő második eljövetele előtt, akkor nagyon fontos ezt is szemünk előtt tartani, hogy nem csak azokról a bizonyos idők jeleiről beszélt, hanem elmondott bizonyos példázatokat is, amelyekben ő tulajdonképpen már a tanítványainak a figyelmét akarta még inkább jobban és jobban elmélyíteni, hogy az ő második eljövetele az egy valóságos, kézzel fogható valóságos tény lesz majd az emberiségnek a történetében. Ezért nagyon fontos, hogy megismerjük ezeket. Még talán annyit hadd fűzzek hozzá, mielőtt felolvasnám azt a példázatot, amit ebből kiválasztottam, hogy Máté evangéliumában azt mondja a Szentírás a 13. fejezetének a 35. versében, hogy amikor Jézus itt volt, akkor ő tulajdonképpen semmit sem szólt példázatok nélkül. Tehát Jézus példázatokban beszélt mindig, és ugye az izraeli társadalom alapvetően egy mezőgazdasági társadalom volt, tehát amikor Jézus mondjuk a természet világából szeretett volna valamit érzékeltetni, akkor ő felhozta ebből a világból bizonyos példákat, és az izraeli emberek azonnal értették. És amikor Jézus Krisztus elmondja azt az apokaliptikus beszédét, azt is pontosan tudhatjuk, hogy mikor történt, mert a Máté 26. fejezetének a 2. versében pedig azt mondja az írás, hogy 2 nappal az ő kereszt áldozata előtt. Tehát, hogy ezt is egészen pontosan tudjuk, hogy ezt Jézus mikor mondta el. Tehát ebből az apokaliptikus beszédből egy példázatot szeretnék a mai alkalommal kiemelni, ez pedig a juhok és a kecskék szétválasztásáról szóló példázat. Ez számomra azért is nagyon fontos, mert itt Jézus Krisztus teljesen nyíltan beszél arról, hogy amikor ő eljön másodszor, akkor már királyként fog megjelenni majd az ég felhőiben, és ami bennünket nagyon kell, hogy érintsen, azt mondja Jézus ebben a példázatában, hogy ő mindenkit, de mindenkit meg fog ítélni, és most szeretnék hangsúlyozni valamit, nem a vallási felfogása alapján, nem a vallási hovatartozása alapján, hanem azt mondja, a cselekedetek alapján. Tehát ez egy nagyon elgondolkodtató és nagyon megdöbbentő tény, vagyis Jézus Krisztus arról beszél ebben a példázatában, hogy ő a hétköznapi keresztényi életünket fogja majd megvizsgálni. Tehát ez Máté evangélium a 25. fejezetében, a 31. verstől található egészen a 46. versig, és engedjétek meg, hogy hadd olvassam fel szó szerint, tehát Jézus hogy fogalmaz? Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miképpen a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ezt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjúhoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor feleltek majd néki az igazak, és mondták, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Idáig olvasom, és majd a példázat második feléről is természetesen szót fogunk ejteni. Tehát, mint említettem, ebben a példázatban Jézus Krisztus egyrészt nagyon nyíltan beszél arról, hogy ő a cselekedeteinket fogja nézni, és nem a vallási hovatartozásunkat. Ugye néhány nappal ezelőtt Bozsván egy beszélgetés alkalmával, amikor ott jártam, valaki föltette nekem ezt a kérdést, és hogy Jézus hogyan fog megítélni bennünket, és akkor én elmondtam azt a jézusi gondolatot, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy egy fát soha nem a neve, hanem mindig a gyümölcsei határoznak meg. Ugye egy fának lehetnek gyönyörű nevei, de hogyha annak a fának nincsenek gyümölcsei, akkor mit ér a fának a neve? Tehát mi is akárminek nevezhetjük magunkat, bárminek mondhatjuk magunkat, de ha nincsenek Jézus szemében elfogadható cselekedeteink, akkor Jézus azt mondja, hogy én ezt nem tudom majd elfogadni. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik, a 31. versben Jézus Krisztus nagyon nyíltan miről beszél? Arról beszél, hogy ő vissza fog jönni másodszor. És kedves testvéreim, hogyha nekünk a Szentírás tekintély, akkor ez egy hatalmas reménység, hogy Jézus Krisztus második eljövetele nem egy mesetörténet. Jézus Krisztus második eljövetele a Biblia szerint abszolút valóság. Jelenések könyve első fejezetének a 7. versében azt mondja az írás, hogy minden szem meg fogja őt látni. Most gondoljatok ebbe bele, hosszú-hosszú évek óta nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni. Ha megnézzük, akkor a földgolyó úgymond kerek. Itt is vannak emberek, itt is. Hát hogy? Ez egy világcsoda lesz. Jézus második eljövetelét a Föld minden lakója látni fogja. Nemrégiben olvastam egy könyvet, egy adventista írásmagyarázó, és állítólag ő összeszámolta, és azt mondja, hogy a maga a Biblia körülbelül 15 000 alkalommal Jézus második eljöveteléről beszél. Tehát mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben összehasonlítottam az utalásokat, és arra a következtetésre jutott, és amikor én ezt elolvastam, akkor azt mondom, igen, a Biblia leginkább ezt akarja elénk tárni, hogy az a Jézus Krisztus, aki rendkívül egyszerű körülmények között megszületett, az a Jézus Krisztus másodszor is vissza fog jönni. És tudjátok, még valamit hadd mondjak el nektek, és ezt is sokszor szoktam az előadásaimon hangsúlyozni. Elsősorban magamat szoktam ezzel bátorítani. Hogy amikor a Biblia arról beszél, körülbelül 300 olyan messiási profécia van az Ószövetségben, amelyek mind arról szólnak, hogy Jézusnak el kellett jönni először is. Mondom, körülbelül 300 van. Ez a 300 maradéktalanul teljesedett egyetlen egy személyben, Jézus Krisztusban. És képzeljétek el, hogy az Újszövetségben körülbelül ugyancsak 300 profécia szól Jézus második eljövetelére vonatkozóan. És akkor itt szoktam elmondani, hogy ehhez nem kell hit, csupán logika. Ha 300 teljesedett az első eljövetelre vonatkozóan, még egyszer mondom, maradéktalanul, akkor most költői kérdésként hadd tegyen fel nektek a kérdést, akkor a második eljövetelre lévő 300 nem fog teljesedni? Tehát itt már nem is hit kérdése ez, hanem csak logika. Tehát csodálatos, hogy amit a Biblia beszél Jézusról, azt úgy fogadhatjuk el, ahogy le van írva a Szentírásban, feltétel nélkül. És Máté 16:27 ezt mondja, hogy amikor eljő az embernek fia az ő angyalaival, és jön a kulcskifejezés, akkor megint azt mondja, megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. És ugye pontosan erről beszél a 32. vers, amit talán engedjétek meg, hogy még egyszer hadd olvassak fel, így mondja, és akkor, tehát amikor eljön, elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Tehát döbbenetes megfogalmazás, elébe gyűjtetnek majd mind a népek. És én nem szeretnék kitérni, mert tulajdonképpen szombatiskolán megbeszéltük, hogy mi történik majd Jézus második eljövetelekor, akkor, akik mondjuk már nem élve érik meg ezt az eseményt. És hát itt jön a példázat. Ugye azt tudhatjuk, hogy Palesztinában voltak a juhok fehérek voltak, a kecskék pedig feketék voltak. Tehát Jézus nagyon pontosan, amikor elmondta, nagyon értették, hogy mit akar ezzel mondani. Tehát így nagyon-nagyon könnyű volt ő megkülönböztetni ezeket az állatokat, de mit jelent, hogy elválasztja majd Jézus Krisztus az embereket, lesznek a jobb oldalán, és lesznek a bal oldalán. Sokáig gondolkodtam, hogy hogyan kell, tehát ilyen egyszerű lesz csak az elválasztás, hogy jobb, te állsz majd a jobb oldalra, te állsz majd a bal oldalra, te üdvözülsz, téged nem tudnak üdvözíteni? Néhány Biblia verset engedjétek meg, hogy megint hadd idézzek nektek, ami számomra nagyon-nagyon kedves, az első Jeremiás könyve első fejezetének 5. verse. Hogyha valakinek kedveskedni akarok egy e-mailben, vagy interneten írok neki egy születésnapra, vagy bármire, akkor én ezt idézem. Mit mond itt a Szentírás, hogy én már akkor ismertelek téged, amikor még csak az édesanyád méhében formáltattál, mondja a Szentírás. Vagy a 139. Zsoltárban olvashatjuk, hogy amikor még a nyelveden sincs a szó, mondja a Jóisten, én már akkor tudom, hogy mit akarsz mondani. Vagy szintén ugyanitt mondja Dávid, hogy a te szemed látták már előre az én alaktalan testemet, amikor az anyám méhében formáltattam. Tehát csodálatos a Jóistennek az előre látása, hogy ő előre ismer bennünket. Ezért könnyű lesz a szétválasztás. Tehát Jézus nem akkor fog gondolkodni, amikor eljön. Mindenkit előre lát, mindenkit előre ismer, mindenkiről előre tud mindent a Jóisten. És hát nyilván azt mondja, hogy ennek alapján, mint a fehér és a fekete szín, látni fogja, hogy kinek milyen cselekedetei voltak. Ki mit valósított meg abból, amit amikor Jézus elhívta őt valamikor az élet idejében, és ez alapján lesz majd az ítélet. De még egyszer szeretném föltenni a kérdést, a Jóisten mi alapján fog ítéletet tenni ember és ember között? Mert ugye mit mond a Biblia, soha ne felejtsük el, én amikor elkezdtem foglalkozni a Szentírással 1990 környékén, az egyik legfontosabb gondolatom az volt, hogy az Isten nem személyválogató. Igaz, csodálatos, Apostolok cselekedetei 10. fejezetében, de itt mégis erről van szó. Itt mégis lesz egy választás, itt mégis lesz egy személyválogatás ilyen értelemben. Mi alapján fog az Isten ítéletet tenni? A 34. vers megadja a választ, és ezt szeretném így szó szerint még egyszer felolvasni. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felállóknak, gyertek én atyám áldottai, örökéljétek az országot, amely számotokra készített a világ alapítása óta, és sorolja, mert éheztem, mert szomjas voltam. Tehát mit mond itt a Szentírás nagyon egyértelműen? Az alapján fog Isten különbséget tenni, hogy mit tettek ezen a földön, hogy az ő jutalmuk, az Isten országából való bejutás. Mit tettek azok az emberek ezen a földön, akiknek azt mondja Krisztus, hogy álljatok az én jobb kezem felől, mert én elkészítettem nektek egy országot, és ti öröklitek majd ezt az országot, és áldottak vagytok. Mit tettek? Nagyon egyértelműen itt elmondja az írás. Mi kell ahhoz, hogy mi az Isten országába jussunk? Mi kell ahhoz, hogy amikor eljön Jézus Krisztus dicsőségben, akkor azt mondja nekünk, hogy álljatok az én jobb kezem felől, mert én elkészítettem nektek egy országot. Mit tettek ezek az emberek? Testvéreim, nézzük meg a 35. verset. 35. és a 36. verset. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjú hoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Ennyi. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, van egy alap hozzáállásunk mindegyikünknek az élethez. Az én, és utána te. Ez az alaphozzáállásunk a bűneset következtében. De ezek az emberek mit csináltak? Először te, és utána én. Nagyon egyszerűen fogalmaz, igaz Jézus Krisztus, hanem egyszerűen a Jóisten felék irányuló jóságát, türelmét, naponta való gondviselését, gondoskodását a másik emberhez való viszonyukban köszönték meg neki. Tehát annyit tettek, elnézést, hogy én tudom, hogy az Isten mit tesz értem naponta. Én ezt úgy köszönöm meg a Jóistennek, hogy a másik emberhez jó vagyok. A másik emberben látom meg Jézus Krisztusnak a képmását. Olyan csodálatos megfogalmazni, hogy a mezítelen, az éhező, a rászoruló, a jövevény, a beteg, a fogoly, a lelki szenvedő, a testi szenvedő emberekben Jézus Krisztust azonosítják. És gondolkodnak, hogy ez az Isten mit tesz értem naponta, ezért én lehajolok ezekhez az emberekhez. Ezért ezeket az embereket én nem megítélem, hanem bennük Jézus Krisztust látom meg, vagyis hogy az Isten jóságát a másik emberhez való viszonyukban köszönik meg. Azt mondja, ennyi. Nézzük meg, de van egy nagyon érdekes kifejezés, a 40. vers. Ez adja meg a kulcsot. Itt értjük meg a leginkább. Azt mondja a 40. vers, és felelvén a király majd azt mondja, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyámfői közül, én velem cselekedtétek meg. Igaz, mennyire egyértelműen fogalma? Nincsenek itt jelképek. Nincsenek jelképek. Amikor eljön Jézus Krisztus dicsőségben, és azt mondja majd, hogy titeket tudlak vállalni a mennybe, ti lesztek azok, akik öröklitek majd ezt az országot, ti lesztek azok, akiket a jobb kezem felől állítalak, egyetlen egy dolgot tettetek meg. Soha nem felejtettétek el, hogy kinek köszönhetitek az életeteket, soha nem felejtettétek el az én gondviselésemet megköszönni, de ezt hogyan köszöntétek meg? A legkisebb emberben megláttatok engem, és azzal az emberrel jót cselekedtetek. Nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodtató ugye ez a Biblia vers, hogy a másik embert észrevettetek, vagyis Jézus Krisztus, ezt nyugodtan kimondhatjuk, sok esetben, a társadalom legmegvetettebb embereivel azonosítja magát, ez egy megdöbbentő dolog, ezekkel azonosítja magát, és azt mondja, hogy akik üdvözülnek, azok a társadalom legmegvetettebb embereit nem vetették meg, ők nem vetették meg, hanem bennük megláttak engem. És azért mondja, hogy lehajoltatok hozzám. Például Máté 10. fejezetének a 42. versét érdemes megismerni. Most csak időhiányában nem olvasom fel, egy dolgot mond. Szóval egy pohár vizet adtatok a másiknak. Készüljétek el, ez nagyon megdöbbentő. Szóval nem sokat tettetek vele, nem tudom, nem adtatok neki, nem tudom milyen mennyiségű pénzt, hanem azt mondja, észrevettétek, hogy a másik embernek egy pohár vízre van szüksége. És azt én úgy veszem, mintha velem cselekedtétek volna meg. Én azt úgy tekintem, mintha ezt velem tettétek volna meg, és ezért tudlak vállalni benneteket a mennyben. Jakab levele első fejezetének a 27. vers és egy megdöbbentő Biblia vers, itt pedig azt mondja Jakab apostol, hogy mi az igaz Isten tisztelet. Ez nagy kérdés mindig, igaz? Hogy mi az igaz Isten tisztelet? Elég a jó Isten szemében az, hogyha a magunk szeretetével és fegyelmezettségével szombatonként, ahogy az Isten tiszteletünk rendje megkívánja, összejövünk, megünnepeljük. Elég ez az Isten szemében? És azt mondja, nem. Azt mondja, nem. Jakab 1.27. Látogassátok meg a betegeket, látogassátok meg az árvákat, tegyetek jót az özvegyekkel, tehát ugyanez a gondolat, hogy a másik emberrel tegyetek jót, ez az én szememben az Isten tisztelet. 1994-et írtunk, soha nem felejtem el, Sramszky István testvérünk Zugligetbe tartott egy órát, és akkor ő Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 7. verséről beszélt, ott úgy szól ez a Biblia vers, hogy a te tested elől ne rejtsd el magad. És elmondott egy történetet, és ez soha mind a mai napig ott van bennem, hogy Indiában egy hatalmas, ilyen fertőző betegség pusztított, és rengeteg ember meghalt. Volt ott egy orvos, aki széttette a kezét, és mondta, hogy nem tudott mit tenni, nem tudta megállítani ezt a fertőző betegséget. És sajnos, hát ugye tudjuk, hogy Indiában bizonyos helyeken hát nagyon elmaradt vidékek vannak, és a halottakat egy ilyen lovas kocsira, vagy én nem tudom mire, hát úgy dobálták fel. És azt mondja, akkor kezdett el az orvos gondolkodni, hogy akiket ott dobáltak fel, azt mondja, azok az én testeim. Szóval azok az én testeim. Azonosította magát ezekkel az emberekkel. És ugyanerről beszél Ézsaiás 58:7. A te tested elől ne rejtsd el magad. Megdöbbentő. Mert ott megint, ha elolvassátok az egész szöveg összefüggéses, megint az Isten tiszteletről beszél Ézsaiás, hogy mi az igaz Isten tisztelet. Hogy a te tested elől soha ne rejtsd el magad. Tehát ezt akarja a jó Isten mondani, hogy a jobb keze felől állók azért jutnak az Isten országába, mert enni, inni adtak, gondoskodtak egy másik emberről, és Krisztus azt mondja, azért tettétek, mert abban nem a megvetett embert láttátok, abban nem az ellenséget láttátok, hanem engem. Tehát az emberi képmásban megláttatok engem. Én nagyon régóta szeretem olvasni, és sokszor elolvastam Gandhinak az élettörténetét. De Gandhi mondja magáról, hogy például soha nem felejtem el, hogy a szobájának a falán Jézus Krisztus képe volt folyamatosan Gandhinak, és azt mondta, hogy ő az én békém. És például nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Jézus hegyi beszédéről azt mondta Gandhi, hogy ez egy csodálatos, tiszta forrás, amihez mindig visszamegyek, de Gandhi elkövetett egy nagyon nagy hibát, hogy a keresztény emberek viselkedésével azonosította az egész Bibliát és Jézus szemét, ezért ő nem lett keresztény. Ugye például Gandhi mondta, hogy lehet az, hogy az állítólagos, felvilágosult keresztény Európában a második világháború idején vagyunk, gyilkolják egymást a keresztények. Hát azt mondja, ebből a kereszténységből ő nem kér. Tehát viszont Gandhi a következőt mondta, és én ezt nagyon megjegyeztem, azt mondja, hogy addig nem mondhatjuk, hogy betöltöttük az erkölcs törvényét, amíg nem teszünk valami jót a legkisebb élőlény társunkkal is. Nagyon mély ez a gondolat, igaz? Hogy addig nem mondhatjuk, hogy betöltöttük az erkölcs törvényét, és figyeljétek meg, Jézus mit mond. Tehát én nagyon elcsodálkozom, nem nagy dolgokat kér tőlünk Jézus. Nem azt mondja, hogy kívülről tudjátok a bibliai proféciákat, mert aki nem ismeri, az nem fog üdvözülni. Vagy teológiailag professzorok legyetek, mert aki nem fog üdvözülni. Nem erről beszél Jézus. Hanem alapvető, az emberi kapcsolatotokban mutassátok meg azt, hogy engem szerettek, és úgy mutassátok ki, hogy engem szerettek, hogy a másik emberhez való viszonyotokban ezt hadd lássam. Azt mondja, ez majd el fog vezetni titeket az örök életre. Üdvözülteknek egy további csodálatos jellemtulajdonságát mutatja be ez a példázat, ez pedig a következőképpen fogalmaz, a 37. verstől olvasom a 40. versig. Tehát ekkor feleltek, és mondták néki az igazak, és figyeltek, nagyon érdekes ez is. Uram, mikor láttuk, hogy te éheztél, vagy tápláltunk volna? Vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És akkor mondja felelvén, a király mondta, amennyiben egyel megcselekedtétek, ugye ezt olvastam. Tehát nagyon érdekes, és figyeljetek meg, ez számomra nagyon-nagyon nagy példaként szolgált, és úgy kicsit helyre is tette az életemet, mert hogy ezek az emberek nem emlékeznek arra, hogy a másikkal jót tettek. Nem jegyezték fel, hogy emlékszel arra, hogy pár évvel ezelőtt veled mit tettem? Ugye azért emlékezzél, hogy akkor én jó voltam hozzád. Ilyen szó nincs erről. Nyilván, tehát én képiesen mindig megpróbálom elképzelni a bibliai történeteket, és úgy ott volt előttem, hogy ott állnak az üdvözültek, és azt mondja, urunk, de mi erre nem emlékszünk, hogy mi enni, inni adtunk volna, ruhát adtunk volna a másiknak. Mikor, uram? Szóval nagyon megdöbbentő, igaz? És hát itt egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy általában az esetek többségében, természetesen most is szeretném hangsúlyozni előttetek, tisztelet a kivételnek, de mi olyanok vagyunk, hogyha valakivel, vagy általában valami jót tettünk, azért elvárjuk a jutalmat, hogy legalább mondja azt, hogy köszönöm. Igaz? Egyébként nálam ez nagy hiba, ilyen értelemben. Feleségem szokta mondani, hogy amikor megyek az autóval, most próbálok leszokni róla egyébként, és nem a zebrán megy át valaki, és én megállok, hogy akkor menjen. Akkor mondom magamból, hogy azért legalább csak annyi jól esett van, hogy fölteszed a kezed, hogy köszönöm. Vagy... És akkor mindig mondja, hogy nem, ez helytelen. Szóval ha megálltál, akkor ne várd el. Akkor... Szóval igyekszem erről ugye így leszokni. De itt van benne, hogy sok esetben nem ezért van bennünk, testvére. Én mondom, tisztelt a kivételnek, sértődés, hogy teszünk valakivel valami jót, és utána azt mondja, meg se köszöni. Meg emlékszel, hogy múltkor segítettem rajtad, adtam pénzt, adtam ruhát, és legalább csak annyit mondtál volna. Mondom, én mindig magamra ismerek, a Panna engem mindig helyre tesz ebben a kérdésben. Ne várd, mert olyan vagyok, hogy ne, persze nem szólok ki, csak ott magamba zsörtöldök, hogy legalább mondaná azt, hogy köszönöm. De itt mit mond ez a példázat? Hogy ezek az emberek nem mondanak ilyet. És miért nem mondanak ilyet? Miért nem? Mert azt mondja, Uram, én veled tettem meg. És nem várok köszönetet, mert te már sokkal előbb ezt már micsoda dolgokat tettél értem. Hát miért várja köszönetet, nem? Miért várjam, hogy te megköszönjed, ha én abban a másik emberben Krisztust látom? Akkor Krisztus ezt nem köszönte meg? Hát nem visel naponta gondot rólam? Nem szereti, nem tartja fenn a családomat, és sorolhatnám. Tehát nagyon elgondolkodtató és megdöbbentő ez a példázat. Sok embert egyszerűen nem biztos, hogy hálátlan. Ezen is gondolkodtam, ha nem köszön meg valamit. Lehet, hogy szégyenérzetből nem köszöni meg, de lehet, hogy mondjuk hálátlan, mert ilyen is van. De lehet, hogy elgondolkodik. De ami nagyon fontos, hogy mi, ha teszünk valakivel valamit, akkor mindig úgy gondolkodjunk, amennyiben eggyel megcselekedted. Krisztus azt mondja, akkor velem tetted meg. És ne haragudj, ha másnak adtál egy pohár vizet, vagy adtál pénzt, vagy bármit, akkor én nem mondjuk a kereszt áldozatommal ezt már megelőlegeztem neked a köszönettételt. És akkor engedjétek meg, hogy most hadd olvassam fel nektek a Nagyorvos lábnyomán című könyvnek a 63. oldaláról egy olyan idézetet találtam, ami számomra nagyon megdöbbentő, de legfőképpen tanulságos és elgondolkodtató volt. A következőképpen írja Ellen White. Tápláljuk az éhezőket, ruházzuk fel a mezíteleneket, és vigasztaljuk meg a szenvedőket és lesújtottakat. Szolgáljunk a kétségbe esett embereknek, és ébresszünk reményt azokban, akik már minden reményüket elveszítették. És ezt Krisztus meg fogja köszönni. Nem csak egy pusztán azzal, hogy köszönöm, hanem azt mondja, üdvözíteni foglak benneteket. Gondoljátok el, hogy micsoda kiváltság ez. Az önzetlen szolgálatban megnyilvánuló krisztusi szeretet inkább képes megjavítani a gonosztevőt, mint a fegyver és a törvényszék. Ezeknek az embereknek is a megfélemlítés helyett a szerető szívű misszionáriusra van szüksége. Misszionárius nem csak fizikai bajokon segíthet, de oda vezetheti a bűnöst a nagyorvoshoz, és ezt Krisztus meg fogja köszönni. Megdöbbentő ez az idézet, igaz? És tanulságos, hogy Krisztus nem azért küld el bennünket emberekhez, hogy mi köszönömet várjunk, hanem az, hogy szolgáljunk nekik, ahogy ő szolgál nekünk. És azt mondja, amennyiben ezt megcselekedtétek, abban a pillanatban az én jobb kezem felől fogtok állni. Tehát, hogy ez nagyon elgondolkodtató mindannyiunk számára. Tehát nagyon fontos, hogy hálával tegyük a jót. Egyébként most meg még egy idézetet hadd olvassak, vagy hadd mondjak el nektek, és ez is most hogy az eszembe jutott, hogy 1900, megint olyan 95-96-ot írhattunk, amikor a rádióban hallottam egy beszélgetést Albert Schweitzerről. Ugye nagy misszionárius volt egyébként, és akkor Albert Schweitzer elmondott egy olyan idézetet, amit később már azonosítani tudtam ezzel a jézusi mondással. Azt mondta Schweitzer, hogy keveseknek adatik meg az a kiváltság, hogy segítsenek a világnak, de akiknek ez megadatik, tartsák ezt kiváltságnak. Csodálatos idézet, igaz? Tehát testvéreim, amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek és adjatok az embereknek, tegyetek az emberekkel lelkileg és fizikailag jót, akkor tulajdonképpen ez olyan, hogy ő küld bennünket ezekhez az emberekhez. Ő küld bennünket ezekhez az emberekhez, és azt mondja, erőt is adok nektek, és ha megteszitek, akkor még üdvözíteni is tudlak benneteket. Tehát, hogy valami hatalmas dolog Istennek erről a szeretetéről így gondolkodnunk, és akkor tényleg nem lesz meg bennünk az, hogy most megköszöni, vagy nem köszöni meg, hanem azt mondom, hogy Uram, mit tehetek érted? És akkor Jézus azt mondja, menj, adj egy pohár vizet a szerencsétlen embernek. És az ítéletben én nem fogom elfelejteni, és azt fogom mondani, tudod, miért állsz az én jobb kezem felől? Uram, miért? Csak példát mondok nektek, mert 30 évvel ezelőtt mentél az utcán, te már tudom, hogy nem emlékszel rá, de egy embernek adtál egy pohár vizet, de azt nekem adtad. és most megvan a jutalmad. Jézus végidőről szóló példázata, testvéreim. Tehát ez nem egy példázat, hanem azt mondja, hogy ezt nagyon kell ismernünk, ezt a példázatot, és nagyon kell megtudnunk, mert ebben benne van az életünk. És most az Isten tiszteletünk második felében pedig arról szeretnék szólni, hát mert ennek a példázatnak viszont van egy szomorú része is. Ezt ne felejtsük el, két részből áll ez a példázat, mert miután Jézus a jobb keze felől valóknak oda ajándékozza az örök élet jogát, a bal felől állókhoz is szól. És itt van az, amikor, mint említettem nektek, Máté 16:27, hogy eljön az embernek fia az ő dicsőségében, vele jönnek a szent angyalok, és mindenkinek megfizet. Tehát ez a mindenki, ez nem csak a jókról szól, hanem sajnos szól a rosszakról is. Ezt pedig a 41. verstől szeretném olvasni, akkor most teljes egészében. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjú hoztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnék néki, és mondták, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjú hoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked. Akkor felelt majd nékik, és mondta, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egy eleme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ez pont az ellentétje arról, amiről eddig beszéltem. És ez annak ellenére történik, kedves testvéreim, hogy lesznek emberek, akik el fognak veszni. Lesznek emberek, akik el fognak veszni. Nagyon nyíltan erről is beszél a Biblia. Egyetlen egy dolgot nem tettek meg. A másik embertársukat nem azonosították Krisztussal. Vagyis, hogy maguknak éltek. Apró dolgokat kért, idézőjelben mondom apró dolgokat, mert azért valamit szeretnék elmondani nektek, hogy ezt magamon is észrevettem, hogy amikor megyünk, van egy olyan, aki már talán nem annyira szimpatikus nekünk, vagy a gyülekezetben nem rendeztük a dolgokat, vagy ezer dolgot. Nem olyan könnyű azzal az emberrel jót tenni. Tehát ez nem úgy megy, hogy akkor én holnap már jót teszek. De az Isten azt mondja, hogy velem együtt könnyű. Magadtól nem. Máté 19:26, az mindig ott van előttem. Velem együtt minden lehetséges a hívőnek. Én minden adok erőt. De sokszor egy emberrel jót tenni, egyszer nagyon megszégyenültem, kiskörösön voltam a gyülekezetben, és délután evangelizáció volt, és kértem a testvéreket, hogy egy ebéd után kicsit engedjék meg, hogy hadd menjek el kicsit összeszedni a gondolataimat, sétálgat, és oda jött hozzám egy hajléktalan, aki ráadásul nagyon, tehát én gyakorlatilag a szagokat nem bírom. De ez nagyon szagos volt. Hát és Budapesten nőttem fel, tehát az ilyen automatikus mozdulattal, hogy letudjam ezt a dolgot, nyúltam a zsebembe, és adni akartam neki pénzt, hogy biztos bondom, biztos pénz kell, aztán elmegy. És tudjátok, mit mondott? Ez a fiatalember, nem pénzt akarok, csak egy kicsit beszélgessen velem. Megszégyenültem. És az helyretett, és ezek mind olyan alkalmak, amikor az Isten azt mondja, látod, milyen vagy? Most megmutatom, most szembesítelek. Koszos volt, nagyon büdös volt, nem pénzt, nem akart pénzt. Képzeljétek el, nem akart pénzt. Csak egy picit beszélgessek vele, hihetetlen volt. Tehát éreztem, azt annyira megszégyenültem magam, bocsánatot kértem az Úrtól. És abban az emberben benne volt Krisztus, mert itt van leírva. Itt van leírva. Ez ugyanolyan most már, hogy Krisztus azt mondta, hogy akarok veled beszélgetni, barátom. Nem azért kérted a testvéreidet, hogy kicsit elcsendesedj, hogy velem beszélgess? Nem azért kérted? De azért, akkor tessék, ott vagyok előtted. Miért akartad ezt letudni egy kézmozdulattal? Mit csinálnak ezek az emberek? Ezt nem akarják. Ezt nem akarják a másik emberben azonosítani Krisztust. Ezért mondja, hogy nem tudlak vállalni titeket a mennyben. De viszont, amit szeretnék kiemelni, Mert ez nagyon egyértelmű. Tehát nem adnak sem enni, sem inni. Nem szereti Krisztust. Mennyben sem éreznék jól magukat szerintem az ilyen emberek. Annak ellenére viszont, testvérem, ami nagyon fontos, és tényleg ezzel zárom, hogy Jóisten nyíltan beszél arról, hogy lesznek emberek, akik el fognak veszni, annak ellenére lesznek emberek, akik hogy el fognak veszni, hogy Isten mindenki számára, képzeljétek el, mindenki számára könnyűvé akarja tenni az üdvözülést. Van a 88-as üzenet című könyvünkben egy olyan fejezet, amit én először 1997-ben olvastam el, és azóta lelkesít. Szó szerint mondom nektek, lelkesít. Az a fejezet címe, hogy könnyű üdvözülni, és nagyon nehéz elveszni. Csodá! Hát most gondoljátok el, ha ez nem így lenne, akkor miért lenne a Biblia örömhír? Nem? Akkor mi a Bibliában az örömhír? És ennek ellenére azt mondja a Biblia, hogy lesznek, akik elvesznek. Nézzük meg, mit mond Pál. Az első Timóteusi levél második fejezetének negyedik verse. Mi az Isten akarata? Hogy szól? Minden ember üdvözüljön. Figyeljetek meg, mit mond. Minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát a Jóisten ebből indul ki. Ő mindenkit akar üdvözíteni. Mindenkit. Tehát, ha egy ember nem üdvözül, akkor szeretném megkérdezni, miért nem üdvözül? Nem azért, mert az Isten nem akarta, hanem az az ember sok mindent megtett annak érdekében, hogy ne üdvözüljön. Ott van az a nagyon érdekes történet az apostolok cselekedetei 26. fejezetében, a 13. versről olvashatjuk, amikor Pál apostol beszél Agrippával. Mit mond a király?
1: Majdnem ráveszel.
0: Hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztény legyek. Majdnem. De mégsem akarok. Tehát a Agrippa döntésén múlt ez. Nem Pálon múlott meg a Jóistenen. Tehát itt van az a nagyon, hogy az ő terhe könnyű, de hogyha egy ember nem akarja, Isten minden egyes ember lelkébe adja a jóra való késztetést. Minden egyes ember lelkébe. De ha egy ember ezt nem akarja, akkor az ember magát tette ki, úgymond, az Istennek az országából. Isten hozzá kíván segíteni bennünket, hogy az ő jó cselekedetei által üdvözüljük. De ha egy ember nem akar jót cselekedni, ez nem azért van, mert az Isten azt mondja, hogy én személyválogató vagyok, hogy nekem te nem vagy szimpatikus. Isten ilyet soha nem mond. Ha egy ember nem fog üdvözülni, kedves testvérem, ha egy ember a Jézusnak a bal oldalán fog állni, tehát a fekete kecskékhez, ahogy szimbolizálja a példázat, az miért fogja oda kerülni? Mert ez az ember mindent megtett annak érdekében. Engedjétek meg, hogy a 88-as üzenet 127. oldaláról egy rövid idézetet szeretnék felolvasni, és ez a következőképpen áll. Az ember számára mindig a jó cselekvése volt a nagy és nehéz feladat. Ez az állapot azonban csak azért áll fenn, mert az ember természeténél fogva egy hatalom alatt, a bűn hatalma alatt van, rabszolgai alávetettségben, amely teljes uralmat gyakorol felette, és ameddig ez a hatalom uralkodik, nem csak nehéz, hanem lehetetlen jót cselekedni, amit az ember felismert és szeretne tenni. De vegye csak át az uralmat egy ennél nagyobb hatalom, akkor vajon nem elég világos-e a következtetés, hogy épp olyan könnyű lesz szolgálni a hatalmasabb hatalom akaratát, amikor az uralkodik, mint amilyen könnyű volt szolgálni a másik hatalom akaratát, amikor uralkodott. Mit mond? Hogy amikor én nekem nehéz a másikkal jót tenni, mert nem vagyok Krisztus irányítás alatt. És könnyű a másiknak nemet mondani. Könnyű. De azt mondja, abban a pillanatban, hogy átveszi a hatalmat felettem Jézus Krisztus, ugyanolyan könnyű lesz jót cselekedni azzal, akivel mondjuk évek óta nem beszéltem, mert haragosom. Mert nem a saját erőmmel kell már ezt megtennem, hanem Jézus Krisztus ereje által. És ezért Jézus Krisztus mit tesz? Könnyűvé teszi számunkra az üdvözülést. Van egy hatalmas örömhír. Azt mondja Pál a 2 Korintus 5.14-ben. Isten szeretete szorongat minden embert. Ez egy nagyon nagy Biblia vers egyébként. Isten szeretete szorongat minden embert. Vagyis nézzük meg ezt a gondolatot. Lesznek emberek, akik nem fognak üdvözülni. De miért nem? Mert mindent megtettek annak érdekében, hogy ne üdvözüljenek. Én ezt a Két kezemmel szeretnék szemléltetni most nektek valamit, de ti is megtehetitek, hogy jó, nagyon elmélyüljön bennünk, átfogom a két kezemet. Mondjuk, csak példaként mondom, ez Jézus Krisztus, ezek vagyunk mi. Fogjuk át, de jó erősen. Így. És most tegyünk meg mindent, hogy feszítsük. Nézzetek, nekem nagyon nehéz. Nagyon erőlködöm, de végül kimegy. Mert erőlködtem. De ha én engedem, hogy Krisztus szeretete átszorítson, és nem erőlködöm, akkor valami el fog vonni engem Jézus szeretetétől? Semmi. Mi fog elvonni? Ha erőlködöm, és mindent meg fogok tenni. Mert Krisztus szeretete, mondja Pál, átszorított. Vagyis könnyű üdvözülni, vagy nehéz elveszni? Könnyű üdvözülni? Szeretném megkérdezni, nagyon könnyű. Nem kell más csinálni, csak ebből a szeretetből nem veszem ki a kezem. Ennyi. Mert ha ki akarom venni, nézzétek, ki fog előbb-utóbb jönni, de akkor is erőlködni. De Krisztus a végén azt mondja, hogy én benne akartam tartani, mert átfogom a szeretetemmel az életedet. De ember, te nem akartad. Kik állnak majd a bal keze felől? Akik, testvéreim, nagyon megdöbbentő kimondani ez alapján, szánt szándékkal ellenálltak neki. Tehát olyan ember nem lesz, aki azt mondja, hogy, hát én hogy nem üdvözültem, vagy Krisztus azt mondja, hogy bocsánat, hogy így mondom nektek, hogy jaj, ne haragudj, megfeledkeztem rólad. Ilyen nem lesz. Azok nem fognak üdvözülni, akik nem akartak. Hangsúlyozom. Tehát egyetlen egy olyan ember, hogy Uram, én miért nem jutottam az Isten országába? Te nem akartad. És most szeretném felolvasni, mert kigyűjtöttem. És hogyha nektek, gondolom, megvan a 88-as üzenet, és jegyzeteltek, akkor jegyezzétek fel, mondom, a 137. oldalról olvasom az első idézetet, hogy ez még inkább elmélyüljön előttünk, hogy akik majd a bal keze felől állnak az ítéletben, azok miért nem fognak? Egyrészt nem tették a jót, de még mélyebben. Azok, akik egész életükben Isten ellen lázadtak, alkalmatlanok a mennyei életre. A menny tisztasága, szentsége és békéje kínszenvedés lenne számukra, Isten dicsősége pedig megemésztő tűz. Menekülnének arról a szent helyről, szívesen fogadnák a pusztulást, hogy elrejtőzhessenek annak színe elől, aki meghalt üdvösségükért. És figyeljetek, a gonoszok sorsa, saját döntésük következménye. A mennyből való kirekesztésük, ami csak rajtuk múlott, Isten részéről igazságos és irgalmas cselekedet. Ugye a Nagy Küzdelem 1985-ös kiadásából van idézve. Felfigyeltem valamire. Akik nem jutnak be a mennybe, Isten részéről azt mondja, irgalmas cselekedet. Nem éreznék jól magukat. Testvérem, minden bizonya, hogy mi nem éreznénk jól magunkat, ha nem tudom, milyen bűntanyára letennénk, és ott menekülnénk, és azt mondanánk, hogy inkább a halál, csak ott nem. Akik nem akartak a földön jót cselekedni, akik a másik emberrel nem azonosították Krisztust, azok gondoljátok el, hogy jól éreznék magukat a mennyben? Isten részéről azt mondja, irgalmas cselekedet. Tehát Isten ezekkel az emberekkel is a legjobbat fogja tenni. Gondoljátok el, ezek az emberek is valahol a legjobbat kapják. Nem teszi oda őket. 136. oldal. A végtelen szeretet utat készített, amelyben az Úr megváltottai a földről a mennybe juthatnak. Ez az út Isten fia. Angyal vezetőket küld Isten a mennyből, hogy tévedő lépéseinket irányítsák. A menny dicsőséges létráját minden ember ösvényére lebocsátják, hogy elbarikádozzák számára a bűn és a balga könnyelműség útját. És most figyeljetek, rá kell taposniuk a megfeszített üdvözítőre ahhoz, hogy tovább mehessenek a bűn útján. Kik nem fognak üdvözülni? Akik szánt szándékkal, hangsúlyozom, szánt szándékkal, jelképesen is, de rátapossák, megtapossák a megfeszített üdvözítőt. Akik számára Jézus Krisztus személye semmit nem jelent. Miért nem? Mert a másik emberben nem Krisztust látták meg. Azt mondja, azok nem tudnak azok üdvözülni, nem is éreznék ott jól magukat. Utolsó idézet, 138. oldal. Ha rögtön olvastam azt, ami azt kijegyzeteltem. Igen, igen, 137. oldal, bocsánat. Nagyon érdekes ez a gondolat is, azt mondja, a hetednapot ünneplő adventistákat az a vád érte, némely esetben jogosan, hogy tanításuk szerint Krisztus gyilkos bosszúval és vérszomjal teljes lénynek bizonyul majd, amikor másodszor eljön, illetve visszatér. Az evangélisták úgy mutatták be Krisztust, mint aki valamilyen misztikus, kozmikus gépfegyvert hoz magával, amikor visszatér, ami halálos sugarakat bocsát ki magából, hogy megölje vele összes ellenségét. Itt megállnék pillanatra, hogy jelképesen fogalmaz. Én magamat is észrevettem évekkel ezelőtt, hogy úgy mutattam be Krisztust, mint aki visszajön, és akkor kőkövön nem marad. Szóval ez nem evangélium. Tehát az embereket nem ijeszgetni kell. Szóval némely adventistákat jogosan ez a vád érte, hanem az evangéliumot bemutatni. És azt mondja, a 88-as üzenet azonban nem ilyen torz, elferdített módon mutatta be Isten jellemét. Ugyanaz a Jézus tér vissza másodszor, aki először itt járt. A bűnösök fognak megváltozni, nem ő. Ők keményednek meg, nem Krisztus. Ez egy nagyon érdekes példa. Mondhatja-e valaki, aki éveken át napi 6-8 doboz cigarettát szív el, és végül megtámadja a tüdőrák, Isten elpusztít engem? Valóban úgy van, hogy minden ember elpusztul, minden ember el fog pusztulni, és önmagát pusztítja el. Tehát itt mi a lényeg? Hogy egy ember állandóan cigarettázik, és elkapja a tüdőrák, akkor nem azt fogom mondani, hogy XY miatt, hanem magam sok mindent tettem. Ha egy ember nem fog üdvözülni, akkor nem azt fogja mondani, hogy te miattad, meg Isten miatt. Mindent megtett annak érdekében, hogy a bal keze felül álljon. Pedig csak egyszerű dolgot kért Jézus Krisztus, nem többet. A másik emberben azonosítsd én magam, személyemet. Jakab apostol 4. fejezetének a 17. versében azt mondja az írás, hogy aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. És én ezzel szeretném zárni az Isten tiszteletet, hogy aki tudna jót cselekedni, de nem teszi meg, az Isten szemében azt mondja, hogy itt követted el a bűnt. Isten mindegyikünket késztet a jóra, mindegyikünk szívébe adja a jót. A Jóisten azt mondja, és számomra ebben ez a legcsodálatosabb dolog, hogy ember, nem a saját erődből kívánom ezt meg. Nem a saját erődből, mert nem tudod megtenni, de én képessé teszlek arra. Neked csak annyit kell mondani, hogy Uram, akarom, a többit az bíz rám. A többit én megteszem helyetted. A napi cselekedeteid által fogom megnézni, hogy hogyan köszönted meg, és hogyan lettél hálás hozzám. A Krisztus példázatai című könyvnek a 287. oldalán Ellen White egy ilyen elgondolkodtató idézetet mond, hogy mi lesz az utolsó kegyelmi üzenet, amit Isten a világnak ad, és ezután hogyan zárja le a világtörténelmet. Hát és képzeljétek el, rögtön idézem nektek ezt, ott nem azt mondja Ellen White, hogy az utolsó kegyelmi üzenet az lesz, hogy majd óriási evangelizációkat tartotok az embereknek, meg Bibliát osztogattok, meg én nem tudom, szóval nem. Szóval az utolsó kegyelmi üzenet, hogy az a hívő gyermekeknek az életén, a hívő gyermekeknek a jellemén tükröződik majd az Isten jelleme. És azt ekkor lezárom a világtörténelmet. Tehát, hogy amikor ránéznek egy Krisztus hívőre, kívülvalók, akkor azt mondják, hogy én azt a Krisztust akarom követni, azt a Krisztust akarom megismerni, akit rajtad látok. Ahogy te beszélsz, ahogy te viselkedsz, ahogy te cselekszel, nem téged látlak, hanem Jézus Krisztust. És azt mondja, amikor ez megnyilvánul, akkor Isten lezárja a történelmet. Akkor jön el, hogy akkor lesznek, akik a jobb keze felől fognak állni, lesznek, akik a bal keze felől, és ugye a 46. utolsó versben pedig ugye mit mond ki olyan megdöbbentően az írás, hogy lesznek, akiket majd az örök kárhozatra mennek, és lesznek, akik az örök életre. Tehát ez az emberi történelmnek a vége. Tehát ne felejtsük el, hogy amikor Jézus elmondja többek között, mert mondom, mit elmondja a hű és bőrszolga példázatát, elmondja a 10 szűzről, elmondja a talentumokról, és ez az utolsó, a juhok és a kecskék szétválasztása. Ez szorosan hozzátartozik ahhoz, amikor háborúkról, háborúk híreiről, betegségekről, természeti katasztrófákról beszél. Mert azt mondja, ezek a jelek, ha ti felismeritek a jelekből a második eljövetelemet, és testvéreim, szerintem ebből most már nyugodtan tudunk következtetni, ez megint nem hit kérdése, mert csak nyilván nyitott szemmel kell néznünk, és azt mondja, amikor ezeket látjátok, akkor másik emberben lássatok meg engem. És ez lesz az a cselekedet, ami alapján én majd ítéletet fogok hozni, ez lesz az a cselekedet, ami alapján majd én különbséget teszek ember és ember között, de ne felejtsétek el, hogy azok az emberek, akik az én bal kezem felől állnak, tehát akik a fekete kecskékkel vannak szimbolizálva, azok nem azért nem fognak üdvözülni, mert én nem akartam. Mert nekem sokszor azt is föltették, szerintem biztos ti is gondolkodtatok azon, hogyha valaki ott lesz a mennyben, de mondjuk a családtagjai nem. Biztos, hogy boldog lesz. Én erre azt tudom mondani, ha kinyitjuk Jelenések könyve 21. fejezetét, a 3., 4. verset, ott mit mond az írás, hogy sem sírás, sem fájdalom, sem köny, sem bánat nem lesz. Mert Isten az alatt az 1000 év alatt, amit tanultunk a szombatiskolába is. Miért van szükség egy 1000 éves ítéletre? Mindenki előtt ki fogja tisztázni, hogy a te fiad, a te lányod, a te férjed, a te bármilyen szeretted, ha esetleg nem. Először is nem én miattam, mondja a Jóisten. Mindenki előtt, hogy te mennyi mindent megtettem érte. Mindenkinek meg fogja mutatni. Mennyi mindent megtettem. Most gondoljatok el, Isten mennyi mindent megtett egy Júdásért. Mennyi, hogy küzdött Jézus egy Júdásért, és mit csinált Júdás? Bizonyos emberekért mennyi mindent megtett, és mégsem. Mindenki előtt ki fogja ezt tisztázni, és azt fogja bemutatni, amit olvastam nektek a bizonságtételek idézetekből, hogy Isten irgalmas cselekedete, ha valaki nem jut a mennybe, mert ott szenvedne. Nagyon rosszul érezné magát, ezért az Isten elaltatja. Úgyhogy testvéreim, én ennyit szerettem volna szólni a mai alkalommal, hogy mit jelent, hogyan fog Isten megítélni bennünket, mi lesz az a dolog, amit Jézus Krisztus elvár tőlünk, mihez ad nekünk maximális erőt, mennyire nagyon fontos, hogy ő átkarol minden embert, és ebben a szeretetben tartsuk benne magunkat. Bocsánat a kifejezését, hogy ne fickándozzunk meg, ne tegyünk, semmit nem kér, csak maradj benne. És én adok neked erőt, hogy jót fogsz cselekedni, ami a jutalmad az ítéletben az lesz, hogy gyertek én áldottaim, örököljétek az országot. Viszont meg fogom mutatni, hogy ti értetek 100%-ot megtettem, mert ismertelek, akik nem üdvözülnek, azokért 100 000%-ot megtettem. Sokkal többet, mint ti értetek. Miért? Hogy nekik meg fogjam mutatni, hogy látjátok, mennyi mindent megtettem, és de ti nem akartátok. Hogy Jézus Jeruzsálem felett sírt, de ti nem akartátok. És akkor mindenki megkapja az ítéletet, lesznek, akik az örök gyötrelemre, vagyis a második halál állapotába jutnak, és lesznek, akik elkezdik majd a valóságos életet. Hát én kívánom, testvéreim, hogy azért mi Jézus Krisztusnak a jobb oldalán álljunk, és ezért az Úr mindent meg fog tenni, nekünk egyetlen egy dolgot kell tenni, nem többet. Ebből a szorításból ne vegyük ki a kezünket, hanem békességbe hagyjunk benne, akkor az ítéletben nincs okunk majd félni. Amen. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük szépen ezt a csodálatos kiváltságot, hogy Jézus Krisztus nevében megszólíthatunk téged. Köszönjük szépen, hogy most úgy tudsz ránk figyelni, mint hogyha rajtunk kívül senki más nem lenne ebbe az egész világ mindenségbe. Köszönjük szépen, hogy megismertetted önmagadat velünk, és most úgy tudunk megszólítani téged azzal a teljes bizonyossággal, hogy te egy élő, valóságos Isten vagy, aki most odafigyelsz a mi imádságunkra. Nagyon hálás a szívünk, mennyei atyánk, hogy nem rejted el előlünk a végső időknek az eseményeit, nem rejted előlünk azokat a pillanatokat, azokat a perceket, hogy mi fog történni akkor, amikor Jézus Krisztus eljön nagy dicsőségben másodszor. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ilyen pontosan bemutatott számunkra ezeket az eseményeket, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy te mindent megteszel annak érdekében, hogy üdvözüljünk. Köszönjük, mennyei atyánk, azt a csodálatos evangéliumot, hogy te általad, veled együtt mindenkinek könnyű üdvözülni, és nagyon-nagyon nehéz elveszni. És köszönjük, mennyei atyánk, hogy csak azok fognak elveszni, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy ne jussanak be a te országodba. Köszönjük, hogy te mindent megteszel viszont azokért, akik vágyakoznak ebbe az országba. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te erőt adsz nekünk a másik emberrel jót cselekedni. Köszönjük, ismered a mi jellemünket, ismered az énünket, hogy mindenkinek maga felé hajlik a keze, de a te erőd által köszönjük, hogy ha kell, akkor egy pohár vizet is tudunk a másiknak adni, és ezt te úgy veszed, mintha veled tettük volna meg. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ma erre tanítottál bennünket, és adj nekünk erőt, hogy a másik emberben téged lássunk meg. Adj nekünk erőt, hogy ez a cselekedetünkben is megnyilvánuljon. És köszönjük, hogy megérthettük Máté 24. fejezetében, az apokaliptikus beszédben ennek a példázatnak a súlyosságát és fontosságát. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy jót cselekedhetünk a másik emberben veled, és ennek jutalma majd az lesz, hogy te általad az Isten országába kívánsz bennünket bevinni. Köszönjük.

0: Köszöntelek benneteket. A mai alkalommal János Evangélium a 17. fejezetét nyissuk meg az ige tanulmányozás alapigéjeként. János Evangélium a 17. fejezetéből olvassuk el a 17. verstől egészen a 21. vers végéig. Így olvasom az Isten igéjét, tehát János Evangélium a 17. fejezetéből. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Kedves gyülekezet, az elmúlt héten küldött értekezeten vettünk részt, és előtte pedig két ízben tartottunk testvéri megbeszélést itt a gyülekezetünkben. Akik emlékeztek rá, az előző megbeszélésünkön, amellett tettük le a hitünket az egész gyülekezettel együtt, hogy az Úr bármerre is, bármifelé viszi is a gyülekezetünknek az útját, az a szent elhatározásunk van, hogy a gyülekezet semmiképpen sem mehet rá erre a nézetkülönbségre, amely a gyülekezeteink között van, hanem az egymás iránti ragaszkodásunk, az egymás iránti szeretetünk töretlen, megingathatatlan kell legyen. És engem is ez a gondolat készített arra, hogy a mai igeszolgálattal elétek álljak. Nem fogok hitem szerint semmilyen egészen új dolgot mondani, bár az lenne a helyén való, hogyha az Isten szolgája út és újat hozna elő az ige tárházából. Lehet aztán, hogy lesz olyan gondolat, amely újszerűnek fog hangzani, de nagyon-nagyon régen szólít bennünket az Isten igéje arra, hogy egyé legyünk Krisztusban, és egyé legyünk a mennyei atyában. Rendkívül nagy szükségünk van rá, már csak azért is, mert az Isten gyermekeinek az életében és az Isten művének az életében mindig akkor történtek hatalmas dolgok, amikor az ő gyermekei, akik korábban nézetkülönbségekben vagy személyes ellentétekben vesztegeltek, végre félre tudták tenni az egymással szembeni nehézségeiket, meg tudták nyitni szívüket az Isten szeretete előtt, és ezáltal megnyitották egymás felé is, és ez a megújulás, ez a felemelkedés olyan dicsőséget eredményezett, hogy például az apostoloknak az idejére az Isten az egész világra el tudta vinni az ő üzenetét, amely addig be volt zárva a zsidó nép keretei közé. Emlékezzetek rá, hogy mikor is hangzik el az Úr Jézusnak ez a kijelentése, amit olvastunk. Akik jól ismerjük a Szentírást, tudjuk, hogy ez miféle imádságban hangzik el. Úgy hívjuk ezt az imádságot, hogy az Úr Jézusnak a főpapi imádsága. Mondhatjuk talán, hogy a legfontosabb imádsága volt, amelyet az ő szolgálata idején, az ő övéi jelenlétében mondott el. Volt ennél még egy hatalmasabb horderejű, amikor a Gecsemáné kertben imádkozott, de akkor ő magáért könyörgött, azért a küzdelemért, amit az ő szeretteiért elvállalt. De emlékezzünk rá, hogy azok a tanítványok, akikkel ő együtt töltötte ezt az időt, és akiknek a füle hallatára elhangzott ez az imádság, milyen lelkületben vesztegeltek éppen. Emlékezzetek rá, hogy a tanítványok számára a legfontosabb kulcskérdés ebben az időszakban az volt, hogy ki tekinthető közülük a nagyobbnak. És olyan mérvű tragédiát hozott magával ez a lelkületük, hogy képtelenek voltak arra, hogy odafigyeljenek a világmindenség leghatalmasabb eseményeire. Megakadályozta a tanítványokat abban, hogy részvéttel vegyenek részt az Úrnak a szenvedéseiben, még a legbelső tanítványi kört, a három belső tanítványt, Pétert, Jánost és Jakabot is elnyomta az álom, és amikor Krisztussal együtt kellett volna küzdjenek, cserben hagyták őt, és az Úr egyedül kellett tapossa azt a sajtót, amiről a Szentírás már előzőleg is szólt. De hogy ne maradjunk ezeknél az elkeserítő és elszomorító gondolatoknál, ugyanezek az emberek, testvéreim, hány nap múlva jutottak el az Isten kegyelméből egy csodálatos egységre? Mennyi idővel követi a pünkösd az Úr halálának az évfordulóját, az ünnepét? Én 50 napra emlékszem, ugye? Az Úr 40 napig volt a tanítványokkal, majd 10 nap múltán jött a pünkösd. Milyen dátumot írunk ma? Február 5-öt, ha jól emlékszem. 4 van. Akkor 4-et. Bocsássatok meg. Ha hozzászámítunk ehhez a naphoz 50 napot, akkor nagyjából úgy március 23-22-24-e környékére jutunk. Testvéreim, az Úr hatalmas dolgokat, hatalmas csodás dolgokat tud végrehajtani az ő gyermekeivel, azokkal a gyermekeivel, akik hajlandóak Krisztussal úgy találkozni, úgy megszentelődni az igazságban, hogy egymás iránt minden nehézséget, minden szívfájdalmat, minden nézeteltést félretesznek, és készek arra, hogy mindent lerendezve egymással megfogják az Isten kezét. Hiszitek-e, hogy Isten ezt az ajándékot készíti elő az ő gyermekei számára? Elképzelhetőnek látjuk-e azt, hogy hamarosan az Isten népére vár nem a korai, hanem miféle eső? Ugye mennyire tudjuk? Milyen eső várható? Melyik eső volt a nagyobb? Melyik eső volt a hatalmasabb az Ószövetségben? A késői eső. Az volt az, ami beérlelte végül a vetéseket. Kedves gyülekezet, lehetetlenség, hogyha egymás szívéhez nem találunk utat, akkor ez az eső megnyugodhasson rajtunk. Márpedig az Isten igéje azt ígéri az ő népének, hogy ez be fog következni. Volt valami az Isten igéjében, amely nem valósult meg? Ez profécia, ez jövendőlés. Az apostol Jelenések könyvében mindig úgy szól, hogy láttam, hogy egy hatalmas angyal, amelynek a dicsőségétől ragyogott az egész föld, megjelent, és hatalmas szóval közvetítette az Isten utolsó üzenetét az egész világ számára. Testvéreim, nem mennyből jövő követ fogja hirdetni ezt az üzenetet, ugye tudjuk? Hanem azok az emberek, akik az Isten kezében átalakulva, az Úr tanítványaihoz hasonlóan egységben, mint egy katona csapat, megszentelődnek, és az Úr az ő lelkét kiáraszthatja rájuk, és ez a hatalmas üzenet végre befejezi az Isten művét ezen a világon. Azt olvastuk az Úr Jézusnak a főpapi imádságában, a kezdő igében, hogy szenteld meg őket a te igazságodban, a te igéd igazság. Engedjétek meg, hogy ismét emlékeztesselek arra benneteket, amit a 2 héttel ezelőtti testvéri megbeszélésünkön említettünk, illetve ismertettünk számotokra, ugyanis Pápán elkezdtünk egy olyan mozgalmat a pápai hallgatósággal, akik már hosszú évek óta járnak és örömest hallgatják szívük minden szeretetével az Isten igéjét, hogy szeretnénk őket fogyasztó, hallgatói csapatból egy élő, tevékenykedő, munkálkodó csapattá változtatni az Isten kegyelméből. És ennek a dolognak a megbeszélésekor úgy határoztunk, hogy a barátainkat, akik egyébként örömmel szólnak hozzá az előadásokhoz, inkább úgy hívnám a pápai alkalmakat, olyan 25-30 ember van esetenként jelen, hogy inkább bibliakörök, örömmel szólnak hozzá. Azt tettük, hogy a két kis, illetve a gyülekezetet 2 kis csoportra osztottuk, és Jakab levelét tanulmányozzuk jelenleg ezzel a kis közösséggel, és az ige szakasznak, amelyet éppen tanulmányozás alá vonunk, az egyik részét az egyik csapat, a másik részét a másik csapat dolgozza fel, majd a barátaink közül egy valaki, aki természetesen nem kényszerítés hatására, hanem örömest vállalva ismerteti a megfigyelteket és az elmondásra méltó dolgokat a másik csapattal, és így, mint egy próféta iskolát igyekeztünk előállítani a pápai Biblia körünkből. Azt kell mondjuk nektek, hogy a testvéreinkkel, Szabó Attilával, Sós Attilával azt a megállapítást tettük, hogy a gyülekezeteink nagyon sok esetben a pápai bibliakörhöz hasonlóan fogyasztó jellegű gyülekezetek. Olyan gyülekezetek, akik örömest hallgatják az igét, nyilván azért ülünk itt, hogy halljuk az Isten igéjét, de még fontosabb lenne, hogy önálló biblia olvasásra, önálló biblia tanulmányozásra kényszerüljünk, úgymond, és ezáltal képesek lehessünk arra, hogy bizonyságot tegyünk a bennünk lévő reménységről. Nagyrészt itt olyan személyek ülnek, akik megkeresztelkedtünk, és hitet tettünk afelől, hogy igen, mi Krisztus tanítványai legyünk. Itt azt olvastuk az Úr igéjében a 18. versben, amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem őket is a világra. Emlékezzetek rá, amikor Krisztus ezen a világon járt, akkor olyan életet élte, mint amit a példázatában említ, hogy gyertyát is azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék. Ez volt Krisztus életszemlélete? Hogyan szól helyesen az ige? Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék. Mi az a véka? Egy gabona tartó edényke, ami mérésre szolgált. Tehát, hogyha a gyertyát leborítjuk ezzel az edénnyel, mi lesz azzal a gyertyával? Nagyon.
1: Meggyullad a zsombor.
0: Igen, egy gyakorlati ember valószínűleg, de hogyha előbb-utóbb elfogy az oxigén, mondjuk vegyünk akkorát, hogy mondjuk egy pici gyertyácskáról, egy pici mécsesről van szó, és egy viszonylag nagy zsombort teszünk, akkor talán nem gyullad meg. De ha kicsi a zsombor, biztos ez történik. Tehát baleset az 100% lesz. De a legfőbb baleset egy gyertya esetében most, amit az Úr is nekünk elénk akar állítani, miről szól? Nagyon helyesen, mintha valami fiatal embernek a hangját hallottam volna, mi történik a gyertyával? Elalszik. Miért alszik el a gyertya a zsombor alatt? Nincs levegője, elfogy a levegője, valóban. Tehát ez történik ahelyett, hogy betölteni igazán a funkcióját. Kedves gyülekezet, hiszitek-e mindnyájan, akik itt ültök és megkeresztelkedtetek, hogy az Úr úgy küldött benneteket a világra, mint ahogy az Atya Krisztust küldte a világra. Hisszük? A krisztusi élet nem olyan volt, hogy betették a véka alá, és eltakarta ezt a világosságot egy edény. Krisztus előállt az embereknek hirdetni örömest az igét, szólt a benne lévő reménységről. Amikor mi nem cselekesszük ugyanezt, akkor betöltjük-e Krisztus Urunknak az imádságában olvasható szavakat, hogy amiképpen te küldtél engem a világra, úgy vannak ezek az én embereim is erre a világra küldve. Nem töltjük be a funkciónkat, hogyha ez nem valósul meg. Itt kint délelőtt a fiatalokkal beszélgettünk arról, ugye Olá Laci testvérünk szerette volna őket is bevonni ebbe az igei felkészítő munkába, és az elmúlt héten Szabó Csongor testvérünk készült fel az igéből egy rövid gondolatsorral. Ma egy másik fiatal vállalta volna, aki sajnos nem tudott eljönni, és beszélgettünk a fiatalokkal arról, hogy hogyan tud az ember örömes bizonyságot tenni a benne lévő reménységről. Bizonyságot tud-e tenni arról, hogyha nincs meggyőződve afelől, hogy ami az igében olvasható, az igazság? Bizonyságot tud-e tenni egy ember akkor az igéről, hogyha nem ismeri azt? Hogyha nem mindennapi kenyere az élet igéje? Hogyan szól, amikor valakinek nem kenyere az ige? Azt mondja a Szentírásban egy másik helyen, Pál apostol a korintusi levélben, hogy olyan, mint a pengőérc és a zengő címbalom. Nem tud ember életeket megváltoztatni. És meg kell mondjam nektek őszintén, hogy magammal kapcsolatban is komoly nehézségeim támadtak, mert az Úr igéje nagyon sok helyen beszél arról, hogy milyen kell legyen az ő gyermekeinek az egysége, és mit kell eredményezzen az ő gyermekeinek egysége, és az igével való kapcsolata. És három példát találtam az igében, amelyek ezt példázzák, ezt mintázzák, ezt az igével és Krisztussal való egységet. Emlékezzetek az első ilyen példa közvetlenül ennek a fejezetnek az előzményeként a 15. fejezetben olvasható, János evangélium a 15. fejezetében, az első versekben olvasunk egy gyönyörű példát, amelyik úgy hangzik, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Emlékeztek erre a példára? Hogyan olvassuk a példában, hogy ki a szőlőtő? Már mondtam is, Jézus maga mondja, hogy én vagyok a szőlővesző, vagy a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Mi a gyümölcs, kedves gyülekezet? Ugye arról beszél az Úr Jézus ebben a példában, hogy a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem csak ha a szőlőtőkén marad. Mi a János evangélium a 15. fejezetében kifejtett gyümölcs? Próbáljuk meg megválaszolni együtt. Mit nevez a Bibliánk gyümölcsnek? Cselekedetek. Feri bácsi mondja, honnan idézett Ferikém? A lélek gyümölcsei, a Galata 5.22-ben azt mondja, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Kihagytam valamelyiket? Lehet. És akkor feltehetjük a kérdést. Ha visszatérünk a mindennapi életbe, és visszatérünk a mindennapi életnek erre a gyönyörű példájára, a szőlővessző, szőlőtőke példára, akkor az életben a szőlő a gyümölcsét kinek termi?
1: Nem magának.
0: Pontosan. A szőlőnek a gyümölcstermésből, konkrétan annak a növénynek semmi haszna nincs. Testvéreim, hogyha mi Krisztussal egyek vagyunk, az Úr erre a gyümölcs termésre vár bennünket, mindnyájunkat. Szerintetek hány szőlőtőke van? Egy a hit, egy a keresztség, nincsen több szőlőtőke. Nem lehetséges az, hogy elviekben különféle módon értünk, és emiatt lélekben elszakadunk egymástól, az Úr nem tesz bennünk, vagy velünk olyat, hogy létrehoz egy alternatív szőlőtőkét annak érdekében, hogy az egymással összeférhetetlen gyülekezeti tagok az egyik innen szívja a levet, a másik pedig onnan. Ő ugyanúgy magán tart bennünket, és nagy türelemmel várja tőlünk azt, hogy milyen micsodát termünk, milyen gyümölcset termünk. Van egy nagyon érdekes példája az igének a szőlőtőke szőlővesszőről, amikor az Úr az ő eredeti szőlőjéről, Izrael szőlőjéről beszél. Emlékeztek-e, hogy az Úr milyen termést kapott attól a szőlőtőkétől? Elmondja, hogy kutatásott, kerítést emelt, megkapálta, meggondozta, erőltette, mindent megadott, és amikor várta a termést, akkor mit termett? Hogy mondja a Bibliánk? Vadat termett. Vadat termett. Hogy mondja az Úr egy másik példában, hogy miről lehet megismerni az enyéimet? Arról, de most maradjunk a gyümölcstermésről, azt mondja, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Testvéreim, amikor megengedünk egymással szemben haragot, fájdalmat, sértődékenységet, mondjátok, ez a szelíd gyümölcshöz, vagy másfajta gyümölcshöz tartozik-e? Kimondhatjuk, hogy ezek a termések vadtermések? Vadalma? Vadszőlő? Azt mondja az ige, és itt térjünk vissza Jézusnak a példájához, hogy ezek szerint a krisztusi szőlőtőkének a termése viszont csak jó lehet. Hogyha valaki vadat terem, akkor azt a krisztusi szőlőtő példa szempontjából milyennek kell minősítenünk? Gyümölcstelennek. Pozitív szempontból gyümölcstelennek kell tekintenünk. Lehetséges-e, hogy ebben a helyzetben az Úr nem tud bennünket megáldani? De még mennyire? Testvéreim, el kell kezdjünk egymáshoz közeledni, és el kell kezdenünk legfőképpen Krisztushoz közeledni. Tudom, hogy nagy általánosság, de emlékszel, Vilmos, megfogalmaztuk itt is a testvéri megbeszélésünkön, hogy valóban az Istennel való kapcsolatunkat kell megerősíteni, mert az Istenhez való közeledésünk tudja csak a haragot, a nézeteltérést, a fájdalmat kiűzni, megszüntetni, eltüntetni. Gondoljátok meg, milyen lehetett az Úrnak végignézni az utolsó vacsorán, amikor ő megmosni készült mindnyájuk lábait, azt hallgatni, hogy kitekinthető közöttük a nagyobbnak. Úgy el tudom képzelni, hogy vonultak be a vacsorázó házba a tanítványok, és fennhangon azon tarzsalkodtak, hogy ki az ügyesebb, ki a képzettebb, ki a magasabb, ki tudja, milyen emberi dolgokkal foglalkoztak ők. Milyen érzés lehetett az Úrnak ez? Várta a tanítványokat, majd mikor látta, hogy senki nem hajlandó arra, hogy elvégezze a legfontosabb munkát, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, egy kendőt vévén körülkötötte magát, és kezdte mosni a tanítványok lábait. Az Úr szeretne mindnyájunkat megmosni. Szeretne mindnyájunkat megszabadítani minden nézeteltéréstől, minden fájdalomtól. És azt szeretné, ez kifejezett óhaja és vágya, hogy megszentelődve az igazságban, mi olyan egyé legyünk, mint ahogy a tanítványok lettek pünkösd napján. A másik példa, ami ehhez kapcsolódik, az emberi test. Gyönyörű ez a példa, és én annyira nagyon szeretem. Vannak köztünk néhányan, akik orvosnak tanulnak, vagy akik már most orvosi hivatást, vagy egészségügyi hivatást gyakorolnak, és emlékezzetek rá, Pál apostol egy egész fejezetet szentel a test egységének a korintusi levél, első levél 12. fejezetében. Emlékezzetek rá, Pál apostol azt mondja, hogy egyik tag sem mondhatja a másiknak, hogy fölösleges vagy. Ha az emberi testre néztek, nincs egyetlen porcikánk, ami fölösleges lenne. Sőt, nem egy szervünk van, amelyik abszolút több funkciós. Például itt van, amit most én is használok igen hosszasan, a szánk. Gondoljátok meg, milyen zseniális egy szerv. De létezhetne a szám mondjuk a lábam nélkül. Nem tudnám megetetni, mert nem tudnék elmenni oda, ahol megkapom az ennivalót, így van? És ugyanúgy minden szervem ilyen. Testvéreim, gondolkodtatok-e már magatok felől úgy, hogy ti a gyülekezetnek mind-mind egy-egy szerve vagytok? Emlékeztek, az előbb azt mondtam itt az Úr szavaival, így szólt az Úr, hogy azért küldtem őket erre a világra, hogy ugyanúgy töltsék be a szolgálatukat, mint én. Magyarul az evangélium hirdetés szolgálatát mindnyájukra bíztam. Az imént már beszéltünk arról, hogy aki nem cselekszi ezt a szolgálatot, aki nem teszi ezt a szolgálatot, az gyümölcstelen. Emlékezzetek rá, a gyümölcsöket mások számára adta az Úr. Mondjátok, ha egy testnek a szerveihez hasonlítanánk ezt a gyümölcstelen állapotot, milyen szerv lehetne az, milyen állapotú szerv lehetne az, amelyik nem végezné a maga feladatát? Egy olyan szerv, amelyik el van halva, amelyik nem működik. Most képzeljétek el, hogyha mondjuk nem tudnám mozgatni a kezemet. Nem működne a kezem. Mit tudnék kezdeni ezzel a kézzel? Vagy ha mondjuk elhalna a kezem, mi történne ezzel a kézzel? Mi van, amikor egy embernek elhal egy tagja? vagy elsorvad, vagy ha olyan súlyos állapotba kerül, akkor a test mentése érdekében emlékeim szerint el kell távolítani. És van még egy döbbenetesebb dolog, ami az emberi testben van. Én azt hallottam, és így értesültem róla, hogy van egy borzasztó elváltozás az emberi testben, amikor egy szerv, egy testrész elkezd önmagáért dolgozni. Csak és kizárólag önmagáért dolgozni. Mit eredményez az a betegség az emberi szervezettel? Teljes pusztulást. Teljes pusztulásba viszi az egészet. Kedves gyülekezet, vetítsük ezt vissza a gyülekezetnek a testére. Ha vannak közöttünk olyanok, testvéreim, akár én magam is, aki nem végzi az Úr által reábízott szolgálatot, emlékezzetek rá, én az előző testvérgyűlésen hitet tettem azzal kapcsolatban, hogy mint gyülekezeti vén nem végeztem a szolgálatomat, és nem látogattalak benneteket. Én egy olyan szervként működtem közöttetek, amelyik nem végezte a feladatát. Van-e valaki közöttünk szerintetek, aki megkeresztelt tagja, vagy még nem megkeresztelt tagja a gyülekezetünknek, és nem végzi a feladatát? Milyen testbéli szervhez hasonlatos? Olyan testbéli szervhez, amely nem működik, amely nem végzi a feladatát. Egy ideig csak értéktelen, egy ideig csak szívja a többiektől az életerőt, de ez aztán átválthat egy olyan helyzetbe, hogy önzővé válik, és csak fogadja az áldást a többiektől. Kedves gyülekezet, abszurd a kép. Nem lehet ilyen szervünk a testben, amelyik nem működik. Ha csak a belső szerveinkre gondoltok, egy szív, egy máj, egy bármi, a legapróbb szervünk, ha nem működik, oda veszünk. Testvéreim, az ige erről fogalmaz akkor, amikor Pál apostol a testhez hasonlít bennünket, nem tehetjük meg, hogy működésképtelenül munkákat nem végezve élünk ebben a gyülekezetben. Egyikünk sem teheti meg. Emlékezzetek vissza, azt mondja az első Zsoltárnak a végén az ige, hogy mi lesz azokkal, akik nem végzik a munkájukat az Isten szerint. Ugye az egész Zsoltár gyönyörűen végigvonul, hogy boldog ember az, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, arról gondolkodik éjjel és nappal. Milyen lesz az ember? Segítsetek, folytassátok. Mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Mit csinál ez a fa? Ideje korán megadja a gyümölcsét. Ehhez képest a másik oldallal mi történik, aki nem hozza meg a gyümölcsét? Emlékeztek rá? Nem úgy a gonoszok. Tehát ennek az ellentéte. Nem úgy a gonoszok, hanem amelyet, mint szétszór a szél, mi lesz velük az igazak gyülekezetében? Hogy folytatja, hogy fejeződik be a Zsoltár? Nem állhatnak meg az ítéletben, sem az igazak gyülekezetében. Testvéreim, ez lesz belőle. Félelmetes magamnak is kimondani azt, hogy ha nem töltöm be a szolgálatomat, ha nem leszek működőképes testrésze Krisztus testének, akkor mi lesz a sorsom? Nem állhatok meg a gyülekezetben. És testvéreim, Pál apostol nem csak erről szól, hanem arról is szól, hogy ha egy tagnak fáj valami, akkor együtt szenvednek a tagok mind, hogyha egy tag örül, együtt örülnek vele a tagok mind. Ha látjuk a mellettünk ülőn testvéreim, hogy annak problémája van, és nem tölti be a Krisztusért való szolgálatát, lehetünk-e oly közömbösek egymás iránt, hogy nem szólunk és nem bátorítjuk, nem ütjük hátba barátságosan, testvéri szeretettel a másikat, hogy gyere testvérem, végezzük együtt az Úr munkáját. Kedves gyülekezet, hatalmas dolog az, hogy az Isten népe között vagyunk, mert ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy egységben, szeretettel, jó lelkülettel az Istenért munkálkodjunk. És a harmadik példa, amit szeretnék említeni nektek az egységről és az Istenben való megszenteltetésről, az az épületnek a példája. Emlékezzetek rá, mit mond Isten igéje az épületről. Péter apostol ír az első levelében, és Pál apostol is ír az Efézusi levél második fejezetében, hogy mivé épüljetek a Krisztusban. Szent templommá. Ki nyugszik ez az épület? Ki a szegletkő? Jézus a szegletkő. Most felteszek nektek egy kérdést. Ha ezekkel az előző példákkal összevetjük, milyen kő lehet az, aki gyümölcstelen? Milyen kő lehet az, aki nem működő szervként része a testnek? Láttatok már olyan épületet, amiből ki akartak jönni a kövek? Mondjuk egy masszív épületet. Az Úr Jézus ugye tanított például a templomról. Hol is volt szegletkő, az a kő, amit megvetettek az építők? Minek a szeglet fejévé lett? A templom épülete szeglet fejévé. Abszurd a dolog egyébként, hogyha belegondoltok, egy épületbe, hogyha beépítenek egy követ, az ott marad rendíthetetlenül, mozdíthatatlanul, és betölti a funkcióját. És azon gondolkodtam, kedves gyülekezet, hogy milyen célja is van ennek az egységnek, amit Krisztus szolgái a templomról beszélnek, hogy milyen célja van az Isten templomának, milyen célja van a gyülekezetnek, hogy mit kell betöltsön ez. Kérlek benneteket, lapozzatok velem Ésaiás próféta 58. fejezetéhez. Ésaiás próféta könyve 58. fejezetéhez, ugyanis ahogy töprengtem ezen, ez az ige jutott eszembe, ugyanis a zsoltárokban sokszor olvasunk arról, például Dávid esetében, hogy ő szeretett volna lakni az Úr hegyén. Vagy emlékezzetek, amikor a 23. zsoltárban, az Úr az én pásztorom zsoltárban szól, akkor hogyan fejezi be ezt a gyönyörű zsoltárt? Meddig lakozik Dávid az Úr házában? Hát ott úgy fejezi be, hogy hosszú ideig. De nyilván az örökké az Isten házában lakozásról van szó. És nézzétek meg, az 58. fejezet 12. versének a végén van egy ilyen kifejezés. Ugye Dávidról beszéltük már az imént, hogy ő ott akart lakozni az Isten házában, az Úr házában. Így szól az 58. fejezet 12. versének az utolsó három szava. Nézzétek csak meg, azt mondja, hogy ott lakhassanak. Hogy ott lakhassanak. És elkezdtem gondolkodni, hogy mi is lehet ebben. Nézzétek meg a 12. vers egészét, miről szól. Azt mondja, és megépítik fiaid a régi romokat. Az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Akik ott voltatok a küldött gyűlésen, emlékeztek rá, hogy Horváth testvérnőnk a délutáni áhítatban ezt az igét is olvasta nekünk. Azt mondja, hogy megépítik fiaid a régi romokat, és az emberöltők alapzatait felrakod. Megnéztem egy második fordításban, vagy másik fordításban, azt mondja az emberöltők alapzatai helyett, hogy a nemzedékek által megépített épületek romjait újra felépíted. És azt mondja, hogy nevezted el romlás építőjének és ösvények megújítójának. Kedves gyülekezet, az elmúlt megbeszéléseinken testvéreink többször elmondták, hogy valami nincs jól. Valamit meg kell újítanunk. Valamit újra fel kell építenünk. Az Úr igéje arra bátorít bennünket, hogy mi építsük meg a régi romokat. Újítsuk meg a mi ösvényeinket. De nem lehet tiszta alap, tiszta pont nélkül építeni. Találtam a készülés közben egy döbbenetes kijelentést Ezékiel próféta könyve 13. fejezetében, hogyha az időtök engedi, akkor tekintsétek meg, olvassátok el ezt a döbbenetes fejezetet. Képzeljétek el, arról beszél ott Ezékiel próféta könyvében az ige, hogy Isten meginti az ő prófétáit, akik Jeruzsálemben prófétáltak, mert amikor a nép falakat akart építeni, akkor a próféták bemázolták a falat. Másik fordításban azt mondták, hogy lemeszelték a falat. És ez volt az a szörnyű mázolás, ugyanis a próféták úgy beszéltek az Isten népének, hogy békesség, békesség és nincs békesség. A másik részben, a fejezet második részében pedig a próféta nőket feddi meg az ige, akikről azt írja, hogy azt a borzasztó vétket követték el az Úr ellen és az ő népe ellen, hogy a gonoszoknak a kezét megerősítették. a bűnben, az igazakat pedig elmarasztalták, pedig őket az Úr nem akarta bántani. Igaztalan ítélettel ítéltek. Szerintetek mi lehet a mi életünkben a mázolás? Mit jelenthet ez a mázolás, ez a bekenés? Mit jelenthet a mázolás egy hívő embernek az életében? Tessék, Attila! Igen, ez is nagyon jó, de én most arra gondolok, emlékezz vissza, amikor az Úr az ő földön járt, akkor a farizeusokat és az írástudókat meszelt síroknak nevezte őket, akik kívülről szépnek mutatkoznak, belülről pedig telve vannak ragadománnyal és mocskossággal. Nagyon jó a képmutatásnak a lelkülete ez. Mit jelenthet a mi esetünkben az, hogy bemázoljuk? Ismeritek azt a helyzetet, mikor valahol mondjuk van egy épületben egy komoly repedés, és ezt az épületet el akarják adni. És ahelyett, hogy kijavítanák, ahelyett, hogy helyreállítanák az épületet, mit csinálnak? Szépen bepucolják, bevakolják, megjavult attól az épület? De nem ám. Bemázolták, bekenték sárral, úgymond, bemeszelték, de ettől még a helyzet nem változott meg, és nem javult meg. Kedves gyülekezet, mit jelenthet ez a mai napon a mi számunkra? Én azt gondolom, hogy nem kezdhetjük el úgy az egységnek az útját, nem kezdhetjük el az egymás iránti szeretetnek az építését úgy, hogy azokat a nehézségeket, amelyeket a szívünkben hordozunk, nem rendezzük le magunkban és egymással. Hogyha erre az alapra építenénk, akkor úgy tennénk, mint a régi proféták, akiket az Úr megrovott, hogy építés helyett, a fal igazi kijavítása helyett egyszerűen csak bekennénk az egészet mésszel, mintha rendben lenne minden. Testvéreim, tegyük meg azt, hogy őszinte mély önvizsgálatot tartunk. Emlékezzetek rá az apostolok is, amikor 40 nap után az Úr eltávozott tőlük, akkor mit tettek az alatt a 10 nap alatt, ami még hátra volt a pünkösdig? Pontosan ezt. Lerendeztek egymással minden nézeteltérést. Lerendeztek egymással minden haragot, minden feltörekvést. Emlékezzetek vissza, hogy Péter, aki ott verte a mellét, és azt mondta, hogy aki, ha mindenki elhagy is téged, én nem. Milyen hívő emberré vált. Emlékezzetek rá, hogyan nyilatkozik a levelében, amikor hivatkozik rá, hogy a nagy egyház, a pápák tekintélyének bemutatására Péter hogyan szólt magáról, hogy kicsoda ő a gyülekezeten belül? Ő a legfőbb püspök? Vagy az Úr első számú tanítványa? Mit beszél Péter magáról? Köszönöm szépen. Írok nektek én a presbiter társ. Még csak nem is püspök, hanem presbiter társ, a Krisztus szenvedésének tanúja. Testvéreim, higgyétek el nekem, ha nem mázolni fogunk, hanem kihúzzuk az ördög közénk vetett tüskeinek a méregfogát, akkor az Úr hatalmas áldást készít elő ebben a gyülekezetben. És hiszem azt, hogy az Úristen mindnyájunknak segíteni fog, és megmutatja, hogy mik vannak bennünk. Kezdjük el, testvéreim! Bán László testvérünkkel arra tettünk hitet, beszélgettünk többször erről a kérdésről, hogy arra fogunk benneteket bátorítani, hogy kezdjétek el egymást látogatni. És ha lehet, és ha kérhetjük, és bátoríthatunk benneteket, azokat a testvéreiteket keressétek meg, akiket eddig nem ismertetek, vagy azokkal a testvérektekkel kezdjetek először baráti kapcsolatot, testvéri kapcsolatot ápolni, akivel szemben a szívetekben a leginkább van nézeteltérés. Az Úr ebben bátorítani, vezetni akar bennünket, testvéreim, enélkül nincs és nem lehet áldás. Az Úr azt mondja, lapozzunk vissza János evangélium a 17. fejezetéhez, az Úr azt mondja hogy csak akkor fogja elhinni a világ, hogy te küldtél engem, ha az enyém olyan mértékben lesznek egyek, mint ahogy én te benned és te én bennem, atyám. Emlékezzetek, az Úr hogyan fogalmazott az atyáról? Én és az atya egy vagyunk. Testvéreim, ezek szerint azt mondja az Úr, hogy az Úr úgy küldte az ő fiát, az Isten az ő fiát a világba, hogy őt képviselje és őt bemutassa. Ezek szerint, testvéreim, ki kellett tudnunk mondani azt, hogy én és Vas Vilmos egyek vagyunk. Én és Kokas István egyek vagyunk. Én és Karsai Zsófia egyek vagyunk. Testvéreim, ki kell tudnunk mondani? De ha ezt csak kimondjuk, és nincs mögötte igaz tartalom, mi lesz abból? Mázolás. Testvéreim, az Úr arra hívva fel bennünket, hogy tegyünk le mindent, ami ezzel szemben áll, dobjunk félre és söpörjünk ki mindent, ami ezt megakadályozza, és az Isten hatalmas áldást készít számunkra. Ha ezt nem tudjuk megtenni, marad az első Zsoltár vége, hogy nem állhatunk meg az igazak gyülekezetében. Itt van előttünk Kánaán határa. Itt van előttünk az üdvösség. Itt van előttünk a késői eső kiárasztásának az ideje. Testvéreim, erre vár bennünket az Isten. Az Úr Jézus azt mondta, hogy én oda szentelem magamat értük, hogy ők is megszenteltek legyenek az igazságban. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy ez a gyülekezet valóban betölthesse azokat a funkcióit. Emlékezzetek a szőlőtőre, emlékezzetek a testre, emlékezzetek a házra, az Istentől való épületre. Ezek mind azt mondják, hogy nincs helye annak, aki kilóg. Nincs helye annak, aki nem dolgozik együtt. Az Isten arra vár és szeretetével magához ölel bennünket, hogy ennek a hatalmas dolognak a részesei legyünk. Az Isten ebben áldjon meg mindnyájunkat az ő kegyelméből. Amen. Mennyei atyánk, nagyon köszönjük, hogy ma is a te jóságodat és szeretetedet hallgathattuk. Urunk, köszönjük a te hosszú tűrésedet, köszönjük, hogy ez megnyilvánult már az apostolok idején, és most gyakorlod velünk kapcsolatban is. Istenünk, mélységesen szégyeljük magunkat, amikor ilyen hatalmas dolgoknak a tanúi lehetünk, hogy a te munkád, a te terveid ebben a világban megvalósulnak, és mégis a te néped között viszálykodás, széthúzás tapasztalható. Köszönjük neked, hogy biztosítottál egy élő szőlőtőkét a te fiad személyében. Köszönjük, hogy hozzád kapcsolódhatunk, és valóban gyümölcsöt teremhetünk, de csak ezen az úton. Kérünk Istenünk, segíts meg bennünket, hogy még véletlenül se csatlakozzunk a mázolókhoz, hanem az igaz lerendezésre, az igaz megbocsájtásra, az igaz egységre törekedjünk, ami megtermi a gyümölcsét. Úgy vágyunk rá, Krisztusunk, hogy ne szégyent hozzunk rád, hanem dicsőségedet hordozzuk, és tudják az emberek, meglássák, érzékeljék, hogy ezek a te gyermekeid valóban egyek, hogy ők mindenben egyek, úgy szeretik egymást, mint ahogy te szerettél bennünket. Istenünk, kérünk, töltsd ki a te szeretetedet mindjájunk szívébe. Add, hogy ez mind az időseken, mind a fiatalokon megnyugodhassék, és hogy az emberek téged szemlélhessenek rajtunk keresztül. Kérünk, hogy áld meg most, amikor közös ebédünk lesz, bárcsak már most elkezdhetnénk építeni ezt a te országodat, amire fiad úgy sóhajtozott és úgy óhajtozott. Kérünk, töltsd be bennünk ezt a hatalmas ígéretet. Kérünk add, hogy gyermekeink is visszafordulhassanak, az atyák szíve a fiakhoz, a fiak szíve az atyákhoz fordulhasson.
2: az, hogy elő mi atyák forduljunk fiainkhoz. Kérünk, hallgass meg imádságainkat. Urunk, a mi emberi hitünk olyan gyarló és esendő, de hiszünk a te ígéreteid beteljesedésében. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, szereteted által, Jézus nevében.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Ilyen címmel hirdettünk itt sorozatot most ebben az évben a Benczúr utcában, hogy amiről Jelenések könyve beszél. Először a Jelenések könyvéről én 1985-86-ban tartottam a Jogi Egyetemen egy 16 részes sorozatot, aztán a 90-es évek elején egy 25 részes sorozat került sorra, tehát egy 2 éves sorozat, de a 90-es évek eleje óta már egy 6-7 éve nem tűztük műsorra a Jelenések könyvét, és sokan érezték ennek a hiányát, meg is kerestek engem is ilyen kéréssel, hogy szeretnének Jelenések könyvéről, ha nem is az eddigiekhez hasonló hosszabb sorozatot végigkövet, mert 16-25 rész nagyon hosszú sorozat, de talán rövid sorozatban ismertessük azt, hogy miről is szól Jelenések könyve, és a mai élő emberek miben támaszkodhatnak Jelenések könyvére. A mai alkalommal az első előadásunknak ez a címe, hogy mi a jelentősége annak a Jelenések könyve első félmondatának.

az apokalipszis. Tehát így is lehet fordítani ezt az apokalipszis szót, ha nagyon pontosan akarnánk lefordítani, hogy rejtett dolgok feltárása. Jézus Krisztus, aki most rejtett dolgokat feltár az emberiség jövőjéből, jövendő történetéből. Hogy ne érdekelhetne ezt bárkit, aki mondjuk keresztény elsősorban nyilván, de aki nem keresztény, de érdeklődéssel van az iránt, hogy Jézus Krisztus az első század végén, amikor megjelent János apostolnak látomás formájában Pátmosz szigetén, hogyan jelentette ki az előtte álló évszázadokat, sőt most már így mondhatnám, hogy évezredeket. Jelenések könyvében ott található a Jézus Krisztus első és második eljövetele közötti egész világtörténelem. Ez már visszatekintve csak nem 2000 év. Hogy ne érdekelne ez bárkit is, akit foglalkoztat az emberiség jövője? És hogy ne foglalkoztatna bennünket az emberiség jövője, amikor érezzük most, főleg a történelem mostani szakaszán, hogy mennyire törékeny ez a jövő? Mennyire sokan felteszik a kérdést, hogy mi lesz holnap és holnap után, vagy egyáltalán lesz-e holnap és holnap után? Én ugye televíziót nem nagyon nézek. Az ATV-be is, amikor bemegyek, akkor is másoktól hallom, hogy ott a bizonyos politikai műsorok, történelmi műsorok, riportműsorok miről szólnak. Múltkor is hallottam, hogy Faludi György a időskorára Magyarországra visszatért híres költő állítólag egy beszélgetés során az elmúlt hetekben történt ez a beszélgetés, azt jelentette ki állítólag többször is a beszélgető társának, hogy ő nem hiszi azt, hogy az emberiség hogy a 21. századot végig fogja élni. Ő ebben nem hisz, hogy ez az emberiség képes a 21. század végét is megérni, mert ő annyira törékenynek látja ezt a történelmet, és annyi veszéllyel teljesnek, hogy ő valahogy így érzi, tehát az érzékeiben ez van, hogy ennek az emberiségnek sok már nincs hátra. Keletben álló, vagy nem tudom én már a 90. évéhez közelítő költő. Hát ez mondjuk egy vélemény. Mondhatná valaki, hogy hát ő neki ez a véleménye, vagy idős korában az ember tele van balsejtelmekkel, félelmekkel. Ha valamit mondanak az emberek, erre azt szoktuk mondani, hogy már régen is féltek valami katasztrófától, aztán mégsem jött katasztrófa. Már hányszor harangozták be a világ végét, meg hát különböző felekezetek szinte ebből vásártűznek, hogy már dátumokat is mondtak és mondanak ezzel kapcsolatban. Hát hogyha emberek mondanak ezt és azt, egy idő után minden csoda 3 napig tart, az emberek napirendre térnek. Na de nem kellene megkérdeznünk, hogy Jézus Krisztus mit mond a történelemről? Ha már van a Bibliában egy ilyen könyv, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Ezért adta Vankó Zsuzsa, kedves előadótársam is a 4 kötetesre tervezett könyvének, az első két kötet jelent meg ezt a címet, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, mert ez nagyon helyes cím. Jézus Krisztus apokalipszise, bár mind a 3 szó idegen szó, Jézus is, a Krisztus is, az apokalipszis is, de az Isten által felkent, az Isten által megváltónak kijelölt Isten embernek és ember fiának a rejtett dolgokról való kijelentés. Hát egy kicsit körülírva tudom lefordítani, de nem kellene, hogy ez mindenkit érdekeljen. A Jézus Krisztus apokalipszis első kötetében egyébként a jelenések könyve 3 fejezetéről tetszenek olvasni szavanként írás magyarázatot. Tehát ha valaki komolyra veszi a jelenések könyvét, akkor mi most jelen pillanatban ezzel a könyvvel, az első kötettel, és a 2. kötettel tudjuk támogatni, mert a 2. kötet a 4. fejezettől a 8. fejezet első verséig a 7 pecsétes könyv felnyitását és a 7 pecséttel együtt járó látomásokat elemzi. Mondom, hogy szóról szóra. Ne tessenek megijedni ettől, nem vészel a részletekben. Nagyon jó stílusban, nagy lendülettel megírt könyv ez. Egyébként közösen készültünk a könyvre. Én még a 80-as években adtam ki egy kis, akkor időben még egy kis szamizdát könyvet a,
a Jelenések könyvéről az aztán kifogyott, és aztán a betegségem miatt én el kellett, hogy álljak, hogy itt társszerző legyek, de azt hiszem, hogy a legjobb kézbe került ez a könyv, mert egy újrafordítást is közölt, tehát minden értelmi szakasz elén egy tiszta, világos, a görög alapján való kitisztított fordítást is közöl, és utána pedig mondatról mondatra is, a mondatokban is szóról szóra elemezi, hogy mit jelent,

jelent a hét levél, a hét pecsét, és a harmadik kötet majd a hét trombita szóról szóló látomásról fog szólni, hogy aztán majd a negyedik kötet az egész Bibliának legmonumentálisabb zárásával foglalkozzék, amely a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetéig terjed. Kedves hallgatók, rendkívül fontos, sőt életfontosságú számunkra a Jelenések könyve megismerése. Hol járunk a történelemben? Elején vagyunk még a dolgoknak, közepén valaminek, vagy éppen már a vég felé haladva, vagy hogy Jézus mondta a Máté 24. fejezetében, hogy ne rémüljetek meg, ez még nem a vég, de Jézus azt mondta, a vég kezdete. A vég kezdete. Most hol járunk? Elején, közepén, végkezdetén, és a végkezdete után mi jön még a végig? Azt hiszem, hogy mindannyiunkat érintő kérdések ezek. Nem véletlen, hogy a Biblia könyvei közül, a 66 könyv közül az egyik legtöbb támadás az idők során Jelenések könyvét érte, és mind a mai napig az elködösítések és félremagyarázásoknak egy valóságos arzenálja vonul fel a Jelenések könyvével szemben. Csak nagyon röviden jegyzem meg ezt, különben el lehet olvasni az első kötetnek az elején sokkal részletesebben, hogy Jelenések könyvével kapcsolatban háromféle magyarázat van forgalomban. Ezt úgy mindenkinek ajánlom, hogy ezt tudatosítsuk, és úgy röviden a magunk számára ezt a háromféle magyarázatot el tudjuk helyezni. A préterista magyarázat, a futurista magyarázat és a történeti folytatólagos magyarázat. Mit jelentenek ezek? Röviden elmondanám. A nagy kereszténységen belül nagyon sokan úgy gondolják, hogy Jelenések könyvének a proféciái már rég lejártak. Ami Jelenések könyvében van, az már mind a múlté. Ez a préterista magyarázat. Préteritum ugye a latinból tanultuk, annyit jelent, hogy múlt idő. A préterista magyarázat hívei, különösképp a 16.-17. századtól léptek fel ennek a hívei, azt tanítják tehát, hogy ami a Jelenések könyvében van, az már jószerével az időszámításunk szerinti 1.-2. században mind beteljesedett. Tehát mi már túl vagyunk ezen az időszakon. Jelenések könyv, hogy úgy mondjam, egy muzeális darab. Ebből megismerhetjük a korakereszténység, az őskereszténység életét, a Néróféle üldözéseket, az egész kereszténység elterjedését, de ez a mi korunkhoz, hogy úgy mondjam, nem visz közelebb, nem szól hozzá. Ez a préterista magyarázat. Ennek a magyarázatnak mondjuk a legmarkánsabb képviselője a Római Katolikus Egyház, amely Bibliájában, a Jeruzsálemi Bibliában állást foglal emellett, és több magyarázatában is, hogy a Jelenések könyve rég a múlté, nagyon becses darab, de már a múltban beteljesedett jövendőlésekből áll. A második magyarázati forma, a futurista magyarázat ennek az ellenkezőjét hirdeti. Ennek a képviselői azt mondják, hogy ami van a Jelenések könyvében, abból még szinte semmi nem teljesedett be, illetve most éppen egy olyan világkorszakba értünk, amelyben a beteljesedés szakaszai megnyíltak, de a futurista magyarázat szerint a Jelenések könyve mind a jövőre vonatkozik. És egyelőre még nem látjuk ezt a jövőt, ez a könyv azért is olyan átláthatatlan, olyan mély titkú könyv, mert hát ez mind a jövőben bekövetkező eseményeket foglal magába. Ennek a magyarázatnak a legmarkánsabb képviselői a legújabb protestáns irányzatok, a protestantizmuson belül számtalan újabb irányzat, vagy helytelen kifejezéssel szekta, én ezt nem használom, ezt a kifejezést félrevezető. Tehát az új, a neoprotestáns irányzatok tűzik zászlajukra ezt a magyarázatot, hogy a Jelenések könyve kijelentései majd a jövőben fognak teljesedni, az előttünk álló jövőben. Én önöknek a harmadik magyarázat szerint szeretném bemutatni Jelenések könyvét, és a harmadik magyarázat a történeti folytatólagos magyarázat, amely azt tanítja, hogy Jelenések könyve nem a múltban beteljesedett proféciákból áll, nem is a jövőben beteljesülendő proféciákból áll, hanem Jelenések könyve történetileg folyamatosan, okozati összefüggések szerint bemutatja az elmúlt 2000 évet, amelyben láthatjuk, hogy mi történt Jézus első eljövetele után, halála, feltámadása, mennybemenetele után, láthatjuk, hogy mi történt a középkorban, láthatjuk, hogy miért jelent meg a történelem színén az ateizmus, rá fogok majd mutatni az ateizmusról szóló proféciákra,
Látni fogjuk azt, hogy az ateizmus nagy korszaka után hogy jön vissza újra a nagy vallásosság, de egy fölszíni, egy divatvallásosság, és hogy torkolik az egész föld történelme egy mély válságba, amely mély válságon az emberiség maga akar erőt venni, és az emberiség maga akarja megoldani a történelmét, ami csak siettetni fogja a válságnak még nagyobb elmélyülését, és a válság odáig mélyül el, hogyha Isten személyesen közben nem avatkoznék, ha Jézus nem jönne el másodszor, akkor az emberiség valóban kiirtaná magát, akkor az emberiség történelme valóban egy ökológiai beláthatatlan ökológiai katasztrófától és egy beláthatatlan társadalmi, politikai, gazdasági, katonai katasztrófától lenne híres. Hogy mire alapítom én azt, hogy Jelenések könyvét nem préterista módon kell értelmezni, és nem is futurista módon, azt megint csak nagyon röviden hadd mondjam el önöknek, ha kezükbe veszik a Jelenések könyvét, nyilván az első fél mondatnak már jelentőséget tulajdonítunk, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése. Tehát a Bibliában egy egyedülálló könyv Jelenések könyve. Sokkal egyedülállóbb ebből a szempontból, mint a négy evangélium. Mert a négy evangélium is Jézusnak sok kijelentését, tanítását feljegyzi, de a négy evangéliumot emberi szerzők írták, és a négy evangélista meglátásán vagy utánajárásán keresztül értesülünk Jézus életéről és tanításairól. De olyan könyve nincs a Bibliának, amely azt állítja magáról, hogy ez Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszéd. Jelentősége csak a 10 parancsolathoz fogható, mert olyan része sincs a Bibliának, ami azt állítja magáról, hogy ez a 10 parancsolat az Isten saját kezével a kőtáblákra vésett 10 törvény. Ezt háromszor mondja ki a Biblia a 10 parancsolatról, hogy az egész Biblián belül a 10 parancsolat egy rendkívüli rész, mert itt Isten nem az ihletésre bízta a kinyilatkoztatást, nem prófétákat ihletett arról, hogy jegyezzék fel ezt a 10 törvényt, hanem Isten a saját ujjával leírta, átadta Mózesnek, amikor Mózes jogos felháborodásában a kőtáblákat összetört, akkor az Isten újra fölhívta Mózest a Sínai hegyre, újra átadta ezt a 2 kőtáblát, újra ki kellett hirdetni a 10 parancsolatot. Tehát a 10 parancsolat a Biblián belül egy rendkívüli rész. Csak ehhez tudom hasonlítani a Jelenések könyvét, amely a maga rendkívüliségét pedig így alapozza meg, hogy azt mondja, hogy ez Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszéd. Tehát itt az első szótól az utolsóig, ez mind Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszéd. Hát ha valaki ezt komolyan veszi, mondom ezt az első félmondatot, és tovább olvassa a Jelenések könyvét, csak az első 1-2 fejezetet kell nagyon figyelmesen elolvasni, és az első 3 fejezet már a kezünkbe adja a kulcsot, hogy Jelenések könyvétől mit várhatunk, és hogyan kell értelmezni. Az, hogy a Bibliát hogy kell értelmezni, vagy egy könyvet hogy kell értelmezni, azt az Isten soha nem bízta ránk. Azt Isten megmondta, hogy mit, hogyan kell olvasni, hogy hogy kell értelmezni. És mindjárt, hogyha mondom, eljutunk az első fejezetnek a 19. verséig, és így kérném szépen, hogy hozzunk magunkkal a Bibliát, és kövessük nyomon ezeket a Jelenések könyvének. Mondom, most egy néhány előadásban, 6 előadásban az egész könyvet szeretném összefoglalni, tehát most nincs 16 előadás, most nincs 25 előadás, most van egy fél tucat előadás, de arra teszek kísérletet, hogy megpróbáljam a lehető legmaradéktalanabbból összefoglalni ezt a könyvet. Mit olvasunk mindjárt az első fejezet 19. versében? Erre szólítja fel János apostolt maga Jézus Krisztus, írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Milyen egyszerű mondat. Azt mondja Jézus, hogy írd meg, most te kapsz kijelentéseket. Látomások sorozatán keresztül bemutatom neked az egész emberiség történelmét. Írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát Jelenések könyve beszél a vanról, és beszél a leszről. Beszél a János korabeli állapotokról, de azokon keresztül beszél az egész emberiség jövőjéről. Amik vannak, és amik ezek után lesznek. Nagyon egyszerű kijelentés, de ezt komolyan kell venni. Utána, hogyha tovább folytatjuk a könyv olvasását, a második fejezettől olvashatjuk a 7 levelet. És aztán a 6. fejezettől a 7 pecsét felnyitását. Aztán a 8. fejezettől a 7 trombita szó megfúvását.
Aztán a 12. fejezettől kezdődő részben pedig, ugye annak egyik felében, a 15. 16. fejezetben a hét utolsó csapást. Fel kell, hogy tűnjön mindannyiunknak, hogy az egész jelenések könyve négy nagy szerkezeti részből áll, és mind a négy nagy szerkezeti rész a hetes számra épül fel. Hét levél, hét pecsét, hét trombitaszó, hét csapás. Hát ez, ha valaki behunja a szemét, bedugja a fülét, akkor is észre kell vennie, mert annyira rikoltóan, kiáltóan egyszerű a szerkezet, a hetes szám a Bibliában, mint tudjuk, a teljesség száma. A hetes szám már rögtön azt sugallja, hogy amit itt Krisztus bemutat, az egyfajta teljesség. Az nem a múltnak egy darabja, nem a jövőnek egy darabja, hanem az ő mennybe menetel utáni teljes történelem, amelyről a Bibliának kijelentést kell adnia, mert hogyha a Biblia elkezdődik a Teremtés könyvével, és amikor ideérünk már Jelenések könyvéhez, a Biblia áttekint már több mint 4000 évnyi történelmet, akkor a Bibliától várjuk azt, hogyha elkezdődött a teremtéssel, akkor fejeződjék be az újjáteremtéssel, ahogy az egész Biblia jelzi ezt, tehát hogy az egész több ezer éves történelem legyen összefoglalva a Bibliában. De hogyha már ezt a három fejezetet most belemenve néhány részletbe, még komolyabban, többször is elolvassuk, minden Biblia megértésnek nagyon egyszerű kulcsa van. Többször kell elolvasni. A Bibliát az érti, aki elolvassa kétszer is azt a részt. Háromszor is, négyszer is, ötször is, hatszor is, tízszer is. Már 20-szor olvastam a Jelenések könyvét, és nem nagyon állt össze a dolog. 20-valahányadszor összeállt előttem a dolog. Többször kell olvasni a Bibliát. Ne nyúljunk rögtön teológiai könyvekhez, ne szaladgáljunk könyvtárakba, ne menjünk el ide és oda, itt így magyarázzák, ott úgy magyarázzák. Magyarországon is elterjedt körülbelül egy 7-8 könyv a Jelenések könyvéről, egyik felszínesebb, mint a másik, egyik félrevezetőbb, mint a másik. Én azt mondom önöknek, hogy a Bibliát az érti meg, aki meg akarja érteni. Meg akarom érteni, többször el kell olvasni. Miért mondom ezt önöknek? Mert hogyha elolvassuk ezt az első három fejezetet, akkor például ennél a hét levélnél van egy sok minden szép és feltűnő részlet van, de van egy nagyon feltűnő dolog. Mind a hét levél azonos szerkezet alapján épül fel. Jézus mindegyik levélben bemutatkozik, mindegyik levélben megszólítja a keresztény közösségeket, először elismeri az életükben a helyes dolgokat, utána rámutat a hibákra, utána felszólít a megtérésre, és utána pedig biztató ígéreteket mond és elbúcsúzik. Ez a hét gyülekezet Efézus, Szmirna, Pergámum, Tiatíra, Szárdisz, Filadelfia és Laodícia. Ez a hét gyülekezet egy római hadiút mentén feküdt pontosan ugyanebben a sorrendben, Kis-Ázsiában. Írd meg, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Jézus hét keresztény közösséget minősít az első három fejezetben, első század végi közösségek, keresztény közösségek, akiket János apostol ismert, de ezeken keresztül a világtörténelemnek a hét keresztény korszakát is elénk vetíti, hogy merem én ezt mondani, a következők miatt. Ha eltetszenek olvasni ezeket a leveleket, az első három levélben szó nincs még Jézus második eljöveteléről. Jézus bemutatkozik, elismer, fed, felszólít, ígéreteket tesz. Az első három levélben nincs szó Jézus második eljöveteléről. A negyedik levél végén van először szó, olyan formában, hogy a második fejezet 25. versében ezt olvassuk, tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Egy halvány kijelentés, hogy tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. De csak ennyi, csak egy halvány kijelentés, hogy becsüld meg, amire eljutottál, tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. A harmadik fejezet harmadik versében, az ötödik levélben már így búcsúzik el Jézus a gyülekezettől, íme eljövök, mint a tolvaj. Mert akkor azt mondja, hogy tolvajként jön el, váratlanul, hirtelen jön el. A harmadik fejezet 11. versében azt mondja, hogy íme eljövök hamar. Nem tudom, hogy érzékeljük az előrehaladást. Tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Tolvajként jövök el éjjel. Eljövök hamar. A harmadik fejezet 20. versében, az utolsó, a hetedik levélben pedig így búcsúzik el, az ajtó előtt állok és zörgetek. Egyre közelebb kerülünk Jézus második eljöveteléhez. Egyre inkább távolodunk a múlttól, jövünk a jelen és tartunk a jövő felé. Tehát ez is azt mutatja, hogy
a Jelenések könyvének csak egyetlen egy méltó magyarázata van, amely feltételezi azt, hogy Isten nem hagyott lyukakat vagy üres szakaszokat a világtörténelemben. Isten, aki bemutatta visszamenőleg a teremtés történetet, bemutatta a Mózes előtti 2500 évet is, hiszen ne tessenek elfelejteni, hogy Mózes előtt 2500 évig nem volt írásos kinyilatkoztatás, de amikor lett írásos kinyilatkoztatás, akkor Isten a Mózes első könyvében összefoglaltatott évezredeket, ugye, Hogy a teremtéstől fogva lássuk az emberiség történelmét, hát ezt el is várjuk Istentől, ezt el is várjuk Jézus Krisztustól, hogyha ő a mennybe ment is, ha távozott is innen a földről, de a földnek a jövendő történelmét a föld lakosai elé fogja állítani. Tehát még egyszer mondom, amik vannak, és amik ezek után lesznek. A hetes szám, az előre haladó kijelentések az elbúcsúzásban, és sok-sok más dolog, amit egy figyelmes olvasás rögtön fölfedez. Rögtön. Hát a 20. olvasás után, hát mert mondjuk a mi figyelmünk az nem az a figyelem, ami a legnagyobb figyelem. Bennünket az élet eléggé szétszorít a 20.-21. század fordulóján. A mi figyelmünket milyen írásművek kötötték le, újságok, vagy regények, vagy nem tudom, hogy odafigyeltünk, nem figyeltünk, sokszor sokat nem veszítettünk. Ment 2-3 lap után a dolog, végére értünk annak a regénynek, vagy írásműnek, aztán valamit megjegyeztünk belőle. A Bibliát így nem lehet olvasni. A Bibliára nagyon oda kell figyelni. A Biblia egy könyvben, azért gondoljuk meg, hogy egyetlen egy könyvben mintegy 6000 évet összefoglalni. És ott olyan mélységben kiértékelni egyéni életutakat, közösségek, nemzeteknek a mozgásait, az egész történelemnek az előrehaladását és ok-okozati összefüggéseit, mert ugye a Biblia nem Nostradamus, hogy azt mondja, hogy majd jön egy valami ott fönt, aztán meg ott lent is lesz valami, meg eféle, és akkor ebből mindenki kiolvas mindent, mondjuk a német légitámadást London ellen, és ugye ebből olvassák ki, hogy fönt veszély, alul menekülés. Hát ez csak a német légitámadás lehet, ugye London ellen, ugye a Nostradamus 16. századi jóslatában, hát a Biblia ilyeneket nem tartalmaz. A Biblia konkrétan rámutat dolgokra, és olyan mélységben, olyan ok-okozati összefüggésekben állítja elénk a történelmet, amiből láthatjuk a folyamatot. A Biblia nem kíváncsiságot akar kielégíteni, a Biblia nem jóskönyv, nem olyan, mint most a New Yorki támadás napján, hogy hallottam, hogy illetve mondták is a hírközlő szervek, hogy az emberek sorbáltak Nostradamusért ott a könyvesboltokban. Ugye valaki már mondja meg, hogy tényleg ennek így kellett történni, ez biztos valaki látnok emberezte ezt, elmondta. A Biblia ilyen dolgokat nem mond el. Ha valaki az első világháborúra kíváncsi, nincs benne a Bibliában. Második világháborúra kíváncsi, nincs benne a Bibliában. De ami szülte az első világháborút, meg a második világháborút, azok a 18. századi folyamatok, amelyek egy új világkorszakot hoztak létre, az viszont nagyon részletesen benne van a Bibliában. Ami annak a következménye, arról a Biblia nem beszél részletesen, mert mindig gyökerében kell megragadnunk a dolgokat, mindig az okokat kell meglátnunk, hogy azután az okozatokat el tudjuk helyezni. De hadd hívjam még fel arra is a kedves hallgatók figyelmét, hogy Jelenések könyvében nincs kevesebb idői kijelentés, mint mondjuk Dániel könyvében. Külön felhívom erre a szempontra is a figyelmet. Jelenések könyve tel is teli van idői proféciákkal. Az első idői proféciát a második fejezet 10. versében találjuk. Lesz 10 napig való nyomorúságotok. A profétáknál a napok, mint Ezékiel könyve alapján tudjuk, a napok mindig éveket jelentenek. Csak ennyit mondott a szmirnai levélben, lesz 10 napig való nyomorúságotok. Bevilágítja Jézus a kereszténység történelmének egyik válságos időszakát, amikor a kereszténységet ki akarták írtani. Ez a 4. század elején történt meg. Csak úgy rámutat ebben a második levélben a 10 évig való nyomorúságra. Aztán a Jelenések könyvében döbbenetes idői kijelentések vannak az iszlámról. Ezt ha most mondom, sokan azt mondják, hogy biztos rájátszom bizonyos dolgokra, meg nagy bombasztikus dolgokat szeretnék mondani, de hát itt milyen jó, hogy a 15 évvel ezelőtti előadássorozatot is felvették, a 7 évvel ezelőtti előadássorozatot is felvették. Mosom kezeimet, én már akkor is elmondtam, hogy hogyan van benne az arab történelem,
a szeldzsuk török történelem, tehát az iszlám egész kifejlődése, és az európai népekre mér csapása. Jelenések könyve 9. fejezetében. Amikor Jelenések könyve 9. fejezetében erre azért az aktuális dolgokat nem kikerülve szeretnék majd kitérni, nem a mai előadáson annyira, mint sorozatunk keretében. A 9. fejezet 5. versében is olvasunk egy jövendőlést, egy 5 hónapról. Ugye 5 hónap a Bibliában az 5x30 nap, 150 nap, vagy 150 év. A Biblia, mondom, napokban adja meg az éveket, és különböző egyszerű számkombinációkban, vagy eleve azt mondja, hogy nap, vagy napok, hónapok szorzataként adja meg. Például ott a 9.5-ben az 5 hónapról szóló jövendőlés, ami később újra megismétlődik, vagy a 9. fejezet 15. versében a napokban megadott évek összeadva 391 nap, és néhány, 391 év és néhány napot tesznek ki, ezt is majd külön szeretném ismertetni. Az egész Jelenések könyve 9. fejezete, amely az 5. és a 6. trombita szó bemutatása, azt állítja elénk, hogy délkeleten, Európától délkeletre, hogyan jön fel a történelem mélyéből egy olyan hatalom, amelynek lesz egy démonikus irányítója, lesz egy valaki, aki az arabok törzsi vallását, a judaizmust és a kereszténységet össze fogja gyúrni, és létrehoz egy újabb vallást a 7. században, és ez Mohamed. És hogyan fog Mohamed vallása először délnyugati irányban, a mórokon keresztül Franciaország felé, amik után ott vereséget szenvednek, azután délkeleti irányból Törökországon és a Balkánon keresztül. Tehát hogyan próbálja először harapófogóba fogni erről, aztán a másik oldalról Európát az iszlámnak a hódító hadműveletei, erről a Biblia részletes kijelentés sorozatot ad. Ezt egyébként már Luther Márton magyarázta a 16. században, és hogyha mi magyarok mondjuk 450 évvel ezelőtt éltünk volna, akkor abban a szerencsében lett volna részünk, hogy több református vagy evangélikus lelkésztől mi erről hallhattunk volna 450 évvel ezelőtt. Most nem nagyon tudunk olyan lelkészeket mutatni, sem Budapesten, sem a Kárpát-medencében, akik komolyan vennék azt, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése. És Jézus Krisztus megmutatja azt, hogy miért engedte meg a történelemben a népvándorlást, ez a 8. fejezet, és miért engedte meg az arab-iszlám inváziót, török-iszlám inváziót, ez a 9. fejezet. Ezt, ahogy említettem, majd külön fogjuk részletezni. De teljesen egyértelmű, hogy Jelenések könyvének a legtöbb idői proféciája, nevezetesen 5 idői profécia egy egyházi hatalommal kapcsolatos. Ez az 5 idői profécia sorrendben a 11. fejezet 2. versében, a 11. fejezet következő 3. versében található, majd a 12. fejezet 6. és 14. versében, és a 13. fejezet 5. versében. Még egyszer elmondom, aki ennek után akar nézni. Jelenések könyve 11. fejezet 2. és 3. verse, a 12. fejezet 6. és 14. verse, és a 13. fejezet 5. verse a Dániel könyvéből jól ismert úgynevezett 1260 napos proféciát tartalmazza, vagy úgy, hogy 1260 nap, vagy úgy, hogy 42 hónap, 42x30, ugyancsak 1260, vagy pedig úgy, hogy ideig, időkig, fél időig, vagyis egy évig, két évig, fél évig, a 3,5x360, ugyancsak 1260. Ennyi rejtjel van benne. De ez elemi matematika. Ugye szorzás. Egyszerű, tehát nem kell gyökvonással bíbelődnünk, nem kell magasabb matematikai műveletekkel bíbelődnünk. Általában a Biblia összeadás és szorzás formájában jelent ki időket. Ezt megszokhattuk már Dániel könyvénél, amely könyvben nagyon sok idői kijelentés van. De hogy mennyire közel megy az emberi történelem végéhez a Jelenések könyve, két napra vonatkozó proféciát is hadd emeljek ki, a 8. fejezet 1. verse. Lőn nagy csendesség a mennyben, mégpedig mint egy fél óráig. Vagy a 12. fejezet 17. verse, ami lesz egy napig való próbatétel, lesz egy napig való hatalom
amit ez a szövetség kap a 12. fejezet 17. verse, egy pillanat, a 17. fejezetet szerettem volna mondani, tehát a 17. fejezetben lehet ezt olvasni, mégpedig a 12. versben, tehát fordítva mondtam, 17. fejezet, 12. verse. A 10 szar pedig, melyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, 1 óráig a fenevaddal. 1 óra az a napnak a 24. része, tehát ki tudjuk számítani, hogy ez napokra terjedő profécia, hogy megyünk a történelmünk vége felé, a Jelenések könyvében napokra menő proféciák is vannak, amelyeknek a megfigyelése, megfejtése során megint csak ne tévesszük el azt a félmondatot, amiből kiindultam, és amiről a mai előadásunk szól, ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát ezt Jézus adta. Jézus tudta, hogy miért adta, Jézus tudta, hogy mire hívja fel a figyelmet, Jézus pontosan érzékelte azt, hogy haladunk előre az időben, mire lesz szüksége az emberiségnek, és főleg mire lesz szüksége azoknak az embereknek, akik Jézust követik, és akik Jézus akarata szerint akarnak élni, és akik Jézus evangéliumát hirdetik. Kedves hallgatók, úgy figyelemfelkeltésül majd, hogy nem ennyi elég is, nem? Ne osszoljunk el, nem mondjuk azt, hogy akkor menjünk szépen haza, és olvassuk el Jelenések könyvét. Hát ha ez Jézus Krisztus apokalipszise, ez így halad előre az időben, még idői proféciák is vannak, akkor egyetlen egy vágy feszíthet bennünket, hát akkor álljunk neki. És mindenki kezdje el olvasni, hogy mindenki el is kezdhesse olvasni. Még azzal is szeretnék foglalkozni, hogy a 4 szerkezeti résznek az elején Jézus mindig meg is jelenik látomás formájában. Tehát, hogyha most önök el akarják képzelni Jelenések könyvét, mondjuk így, hogy most magam elé akarom képzelni ezt a könyvet. Tehát egyrészt a könyv 22 fejezetből áll, nem olyan nagy könyv. Vannak olyan bibliai könyvek, amelyek nem tudom, 61 néhány fejezetből állnak. Zsoltárok könyv, ugye 150 Zsoltárból áll. Mózes 5 könyve, grandiózus, ugye a Tóra. De hát Jelenések könyve a maga 22 fejezetével, ahhoz képest, hogy itten idáig számolva már 2000 évet tömörít össze, mondjuk nem egy nagy dolog, nem a Bálsája enciklopédia, vagy a nagy világtörténelem, vagy nem tudom, a Váci, vagy a nem tudom milyen világtörténelem, tehát legalább 4-5 ilyen vaskos kötetek, nem? De azt hát vannak egyéb nagy 10 meg 20 kötetes világtörténetek, ehhez képest mondjuk 22 fejezet, és ez ennyi összesen a Bibliában, hát azt hiszem, hogy nincs igaza itt Bölcs Salamonnak, aki azt mondja, hogy a sok olvasás fáradtságára van a testnek, mert igazán nem kell sokat olvasni. Hát egy-két óra alatt elolvashatjuk, de mondom, azért olvassuk el másodszor, harmadszor, tizedszer, huszadszor, mert akkor fogjuk majd megérteni. Szeretnék önöknek egy nagyon egyszerű vázlatot adni Jelenések könyvén, amit mindenki fejbe megjegyezhet. A Jelenések könyve, mint említettem, 4 részből áll. Ezt a 2000 évnyi világtörténetet 4 szempontból tekinti át. Az első szempont, amiből áttekinti, hogy Jézus Krisztusnak hol voltak igazi keresztény közösségei az elmúlt 2000 évben. Ez egy nagy kérdés. Ma is nagyon sok ember fölveti a kérdést, na de hol van az igaz egyház? Ez nagy kérdés. Hát erre Jézus maga válaszol. Különben az egész Bibliában Isten is válaszol, mindig is válaszolt erre a nagy kérdésre. A tavalyi jogikali sorozaton ezt egyszer egy előadáson önöknek bemutattam, hogy egy kicsit játékosan, hogyha mondjuk 3000 évvel ezelőtt éltünk volna, akkor is el tudtuk volna dönteni, hol van az Isten egyháza. Ha 1900 évvel ezelőtt találkoztunk volna, akkor is el tudtuk volna dönteni. Ha 500 évvel ezelőtt éltünk volna, akkor is el tudtuk volna dönteni. Hát csak most nem tudjuk eldönteni. Hát Isten rámutatott 3000 évvel ezelőtt is, hogy ez a nép, az Ábrahám utódai, a zsidó nép, az én választott népem. Akkor is volt már kínai, meg indiai, meg nem tudom mennyi vallás. Minden népnek megvolt a maga istene és mitológiája, vallása. De az Isten rámutatott, hogy ez az én népem. Ő rájuk bíztam az evangéliumot. Pál apostol azt mondja a Római Levél 3. fejezet 1. versétől, hogy milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnek. Azt mondja, egy tekintetben Isten rájuk bízta az ő beszédeit. El tudtuk volna dönteni, mert a világ összes könyve közül
nem az, a védák, nem az upanisádok, nem Buddha, nem tudom, nem, senki más nem mondta volna. Egyedül a Biblia mondja, hogy az Isten rámutat, hogy ez az én népem, titeket választottalak, hogy legyetek misszionárius nép, papok birodalma szent nép, ti a zsidók, hirdessétek az élet igaz ismeretét, mert hozzátok küldtem a prófétákat, nektek adtam a törvényeket. Tehát 3000 vagy 2500 évvel ezelőtt is könnyűszerrel el tudtuk volna dönteni, hogy hol van az igaz egyház. Ha meg Jézus mennybe menetel után éltünk volna, már ott voltak az első evangéliumok, ott van Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében, Jézus világosan mondja, hogy titőletek zsidóktól elvétetik az Isten országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Hát rámutat az őskereszténységre, rámutat a követőire. És Jelenések könyve első 3 fejezete rámutat a 7 gyülekezeti levélben, maga Jézus Krisztus megnevezi, hogy kiket tart igazi követőinek. Kiket tartott az első századokban, az első 1-2 században, a 3.-4. században, a 4.-től a 6. századig, a 6.-től a 18. századig, a 18.-19. században, a 20. században, így rámutat. Hát ha valaki megismeri Jelenések könyve első 3 fejezetét, és erre időt szán, hogy én szeretném megtudni, hogy Jézus Krisztus mit mondott az igazi közösségeiről. Nem azt akarom megismerni, hogy egyes felekezetek mit mondanak önmagukról, mert minden felekezet önmagát tekinti választott felekezetnek, és minden felekezet úgy beszél önmagáról, hogy egyedüli, kizárólagos, és aki nem hozzátartozik, az elkárhozik, vagy legalábbis nem jó úton jár. Ugye ezt szoktuk meg itt, ezt mi minden nap halljuk, egyik felekezet azt mondja a másikról, hogy eretnek, a másik azt mondja a harmadikról, hogy szekta, a negyedik azt mondja, hogy ez itt hibázik, az ötödik mondja a hatodikra, hogy az nem is keresztény. Hát ezt minden nap halljuk, ez rendben is van, hát mindenki véleményt nyilvánít. Na de senki nem kíváncsi arra, hogy Jézus Krisztus milyen véleményt nyilvánít. Hát az bennünket nem érdekel, hogy Jézus Krisztus talán véleményt nyilvánít a Jelenések könyvében, hogy mely közösségeket tart igazi közösségnek. A Jelenések könyve első 3 fejezete az első nagy része a Jelenések könyvének, amelyben a 7 levél előtt Jézus megjelenik. Minden szerkezeti részt Jézusnak egy látomásban való megjelenése vezet be. Ezt nagyon meg kell figyelni, hogy hogy jelenik meg, miért úgy jelenik meg, és mire ad kulcsot ezzel a megjelenésével, ami azután következik. Hát, ha valaki jól akarja megismerni a Jelenések könyvét, az a Jézus Krisztus megjelenéseit, ha a másikra azt mondtam, hogy 20-szor olvassa, ez 30-szor olvassa el. Az első fejezetben megjelenik Jézus. Hogyan? 7 gyertyatartó között jár kell, a kezén 7 csillagot tart, és 2 élő éles kard jön ki a szájából, és így lépdel a 7 gyertyatartó között. A jelképeket azonosítja a Jelenések könyve, tessenek megnézni az első fejezet 20. versét. Rögtön ebből a látomásból 2 jelképet azonosít. Azt mondja, a 7 csillagtitkát, melyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 arany gyertyatartót, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, az 7 gyülekezet. Tehát, hogy mondjam, nagyon sokszor Jelenések könyve azonosítja a jelképeket, amiket nem azonosít, azokat meg már az előző bibliai könyvek azonosítottak. A Bibliának már van ezelőtt 65 könyve, nyilván, hogy nem mindent a Jelenések könyvének kell bepótolni, úgyhogy menjünk vissza, és azért nézzük meg, hogy mondjuk a bárány jelképet már János evangélium első fejezet 29. verse azonosította, akkor nem fogja az 5. fejezet azonosítani, ahol különben megjelenik Jézus, mint megöletett bárány. Ezt már nekünk tudnunk kell, hogy a megöletett bárány kinek a jelképe. De visszatérve ehhez az első látomáshoz, milyen tökéletesen kifejezi ez az első látomás, amiről majd a 7 levél beszélni fog. Ha önöknek feltenném a kérdést, miről beszél ez a bevezető látomás, hogy Jézus Krisztus jár kell, peripateo, ott az ige, ugye a görögben annyit jelent, hogy körbejár, tehát úgy jön és megy, és állandóan vizsgálja ezt a 7 gyertyatartót, és 7 csillag van a kezében, és 2 élő éles kard jön ki a szájába. Tökéletes bemutatás. Minek a tökéletes bemutatása? Az, hogy Jézus Krisztus miután a mennybe ment, miután először eljött erre a földre, meghozta az áldozatát, és a mennybe ment, azután ő nem fog természet feletti módon itt megjelenni a történelmünkben, és nem fog beleavatkozni a történelmünkbe.
ő az igén, az ő beszédein keresztül, a kard az az igének a jelképe, a beszédein keresztül irányítja majd a gyülekezet angyalait, angyal annyit jelent, hogy küldött, követ, tehát az egyes közösségek lelki vezetőit, hogy a gyertyatartókban állandóan égjen a láng, hogy legyen ennek a világnak világossága. Jézus Krisztus erről így gondoskodik. Senki ne várja azt, hogy Jézus csodát tesz, hogy megjelenik, hogy nem tudom én, akik a keresztényeket ki akarják írtani, azokat majd ő megfékezi, nem. Jézus hagyja a történelmet úgy folyni, hogy ok-okozati összefüggésekben folyik, de Jézus Krisztus a karddal avatkozik közbe a történelembe, de a kard nem a kezében van. Ugye, milyen érdekes, ilyen egyszerű látomásokban ilyenekre figyeljünk fel, nem a kezében van a kard. Tehát nem fog megjelenni, nem fog itt háborút vívni, nem fog csatát vívni. Nem lehet azt kérni, hogy a magyarok istene. Meg nem lehet azt mondani, hogy fölajánlottuk az országunkat. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Erre azt mondja a 95. Zsoltár, hogy a nemzeteknek minden istene bálvány. Ha a magyaroknak van istene, vagy van, akinek fölajánlották az országot, az bálvány. A pogány vallásoknak a maradványa itt a mi történelmünkben. És Jézus Krisztus nem így létezik. Jézus Krisztus a mennyből, a Szentlélek által embereket ihlet, hogy szólaltassák meg a beszédeit, a tanításait, és akik megszólítják, megszólaltatják, azokra azt mondja Jézus, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Jézus tudja, hogy kiket küld ebbe a világba, tudja, hogy ez a világ egy farkas törvényű világ. Tudja azt is, hogy ő csak olyanokat küld, az ő nevében csak az, mert aki viszont őre hasonlít, ezért ugye a Bibliában a bárány Jézusnak is a jelképe, de Jézus követőinek is a jelképe. És Jézus Krisztus küldi a követőit a világba, és ahol megszólaltatják a Bibliát, a Biblián keresztül, az igén keresztül, a két élő éles kard mindig a Biblia jelképe. Zsidó 4.12, Efézus 6.17, a lélek kardja az Isten beszéde élő és ható, és élesebb a két élő éles kardnál. Tehát a kard az Isten beszéde, azért is nincs Jézus kezében, azért jön ki a szájából, mert ezzel akarja bemutatni azt, hogy Jézus Krisztus itt van ebben a történetben. Jézus Krisztus küzdelmet folytat, kik által? A hűséges tanítványai, a hűséges követői által, akikre Jézus Krisztus nem politikai szerepet bízott, nem azt bízta, hogy mostanakkor szerezzetek ennyi milliót, vagy annyi milliárdot, vagy hogy politikai pártokat alapítsatok. Jézus a követőire azt a feladatot ruházta, hogy szólaltassák meg a tanításait. Ne keverjék össze a világ országainak tanításaival, ne keverjék össze politikával, ne keverjék össze nacionalizmussal, szólaltassák meg azokat a tanításokat, amelyek tisztán egyértelműen mutatják, hogy mi a helyes emberi cselekvés, és Isten kiket keres az ő imádójul. Tehát aki ezt a bevezető látomást úgy megérzi, úgy megfogja, úgy komolyan veszi, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk, de Krisztusnak az akarata és szándéka ott fog teljesedni, ahol hallgatnak a szavára, ahol alávetik az emberek magukat az ige hatalmának, és ahol követik Jézus Krisztust, megérti, hogy ez az ezután következő második és harmadik fejezet azokat a keresztény közösségeket mutatja be, akik a történelemben minden másnál értékesebbnek tartották Jézus kijelentéseit, a Biblia kijelentéseit. És akkor megismerjük ezeket a keresztény közösségeket. Látni fogjuk, hogy az efézusi levél az kiket jelképez, a szmírnai levél az kiket állít elénk, a Pergamum, Tiatira, stb. Milyen egyház történeti korszakot állít elénk. Erről tehát, mondom, ezt a segédkönyvet tudjuk ajánlani, ezt a zöldeskék színűt, Jézus Krisztus apokalipszis első kötet. De tovább megyek. Mi a Jelenések könyvének a második része? A Jelenések könyvének a második része szintén egy bevezető látomással kezdődik, és utána a hét pecsétes könyv egyes pecséteinek a feltörésével folytatódik. Ez a negyedik fejezet első versétől a nyolcadik fejezet első verséig terjed, könnyű megjegyezni. Tehát az első szerkezeti rész első három fejezet, második szerkezeti rész a negyedik fejezet első versétől a nyolcadik fejezet első verséig. Ha valaki itt komolyan veszi a bevezető látomást, itt tudnék sokkal hosszabb a bevezető látomás. Az első profécia sorozathoz a bevezető látomás az első fejezetnek pár verse.
A második profécia sorozathoz, tehát a hétpecsétes könyv felnyitásához a bevezető látomás a teljes negyedik és ötödik fejezet. Teljes két nagy fejezet. Ez a Bibliának rendkívüli két fejezete, tulajdonképp nem is kellene ezt külön választani. A 16. században választották külön, ugye azelőtt a Bibliában nem volt fejezetbeosztás. Ez a negyedik, ötödik fejezet teljesen összetartozik, nagyon szervesen egymáshoz kapcsolódik. Miről van itt szó? János apostol bepillantást nyerhet a mennybe. Ez egy döbbenetes rész. Egy földi ember látomásban, nem valóságosan, de látomásban látja maga előtt a mennyet. Látja azt, hogy a mennyben milyen tisztaság van. Színekkel, elrendezésekkel, valami leírhatatlan, lenyűgöző fenségben látja az atya trónját, látja a léleknek a munkáját, ahogy az atyával karöltve dolgozik az emberiségért. Láthatja a mennyei lényeket, a kérubokat és szeráfokat, az angyalok különleges csoportjait, különleges angyalokat. Láthatja az emberiség előőrsét is, a 24 vént, aki ott van a mennyben. Név szerint ugye háromról tudjuk, hogy Mózes, Illés, Énok, többi 21 pedig a Jézus feltámadásakor, akik kijöttek a jeruzsálemi sírokból, tehát akik ott vannak az emberiség előőrseként már a mennyben, ahogy tiszteletet adnak az Istennek, hogy ezek a különleges színek, például a smaragdnak az élénk szereplése ebben a fejezetben, vagy más ilyen ásványok, én már nem is tudom ezeket elmondani, János apostol ezeket nagyon ismerte, még a Jelenések könyve 21. fejezetében ezek újra előjönnek, amikor a mennyei Jeruzsálemet írja le. Csodálatos ásványok, csodálatos drágakövek, fényei és színhatásai játsszák itt a vezető szerepet, vagyis a Jelenések könyve 4. és 5. fejezete azt sugallja, hogy a menny létezik, a világegyetem egy adott pontján létezik, hogy pontosan hol nem tudjuk, de Jézus se véletlenül tette hozzá a mi atyánk kezdősorához, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Tehát te ott vagy most. Tehát a tér-idő koordinátái között valahol a világ mindenségben, viszonylag gondolom egy nagyon távoli helyen, de ugyanebben a tér-időben létezik a menny, ahonnan azt mondja a 103. Zsoltár, hogy az Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat, és látja János apostol a mennyei tanácsot, és látja az atyát, akinek a kezében ott van a hétpecsétes könyv, és hallja a hangot, hogy ki az, aki méltó lenne ezt a hétpecsétes könyvet felnyitni. Ki az, aki az emberiség történelmét kielégítően meg tudná magyarázni. Nagy kérdés. Erről a hétpecsétes könyvről Dániel könyve 10. fejezetében olvashatunk már némely röpke előzetesként, mint az igazság írását, így említi Dániel könyve 10. az igazság írása. Mi az igazság? A történelmünkben mi az igazság? Miért erre halad a történelmünk, és nem másfelé? Miért ilyen a történelmünk? Nem lehet egy jobb történelmet írni? Nem lehetne megváltoztatni itt a történelmet, hogy ne üssék, vágják egymást az emberek, vagy most is ugye ne egyik nemzet a másiknak, vagy többnek viszont csapást, meg vállatcsapás, meg megtorlás, meg azok is megtorolják, meg visszatorolják. Ebből a borzalmas alagútból nincs kimenetel, hát ez nem lehet más, hát ez emberi történelme egy ilyen reménytelen szélmalomharc, hogy itt csak a jó szándékok vannak, de a megvalósulás mindig a rossz. Hát az atya tartja a jobb kezében a hét pecséttel lezárt, ugye ez nem olyan könyv, mint a mostani könyv, hanem ilyen tekercs, tehát így is szokták ábrázolni, hogy a tekercsről lógnak le a pecsétek, és így be van pecsételve, tehát nem nyílik ki. És amikor látja ezt a hétpecsétes könyvet az atya kezében, és felhangzik a kérés, hogy ki lenne méltó felnyitni a hétpecsétes könyvet, akkor azt mondja János apostol, nem hogy felnyitni nem volt senki méltó, de még a ránézésére se volt senki méltó. Sem angyal, sem ember, sem a 24 vén, se senki, még csak kísérletet se tett arra, hogy az emberi történelmnek ezt a sok botrányát, ezt a sok zűrzavaros eseményét, hogy ezek miért jöttek egymás után, meg miért így, meg most miért itt tartunk. János apostolról olvassuk ott az 5. fejezetben, hogy annyira mélyen a jelenet hatása alá került, hogy elkezd zokogni. Elkezd így magába mélyedve, így összecsuklani és sírni. És miközben az Isten látja, hogy
János apostol, aki kapja ezeket a Jézus Krisztustól való kijelentéseket, sír, eközben felhangzik a bátorító szó, hogy ne sírj, mert van megoldása az emberi történelemnek. Van kiút, lesz az alagútnak vége, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Oroszlán, győzelem, fölkapja a tekintetét János apostol, örülve annak, hogy íme itt a megoldás, itt a győzelem, itt az oroszláni erő, és akkor látja a megoldást. Jön egy bárány, mégpedig mint egy megöletett. Oroszlán és bárány. Erős oroszlán és megöletett bárány. Micsoda erős ellentét. De János apostol itt érti meg, hogy az emberek szemében, ami győzelem, az Isten szemében veresség, és ami az embereknél veresség, az Istennél a győzelem. Valóban 180 fokos fordulatra van szükség. Ugye az emberek mire mondják, hogy győzelem? Ha valakinek ereje van, hatalma van, befolyása van, jöttem, láttam, győztem, ahogy mondta ugye a híres ókori császár és hadvezér, jöttem, láttam, győztem. Istennél a jöttem, láttam, győzzem, ez ennyit jelent, hogy Isten fia eljött erre a földre, látóvá tett embereket, és aztán emberek megölték őt. És ezáltal mutatta be, hogy az Isten szemében nem az a győzelem, amikor valaki erővel győz, nem az a győzelem, ha valaki hatalommal győz. Az Isten szemében az a győzelem, ha valaki kitart a szeretet és az igazság törvénye mellett, míg az élete áldozata árán is. Ezért jelenik meg az Atya trónus előtt, aki tartja a hétpecsétes könyvet, a bárány, de a megöletett bárány, és elveszi a könyvet, és felnyitja annak két pecsétjét. Ha valaki ezt megérti, hogyha ezzel a negyedik, ötödik fejezettel kellőképpen foglalkozunk, akkor kulcsot kapunk az egész történelmhez, hogy mondjuk ne Julius Caesarról olvassuk rakásra a könyveket, meg ne Néróról, meg ne Napóleonról, meg ne Hitlerről, Mussoliniról, Stalinról, ezek a nagy könyvsikerek, nem? Egy kiadó ugye könyvsikert akar, akkor a nagy gazfickókról, a nagy gazemberekről, a nagy vérszomjas emberekről kiadja ezeket a könyveket, százezesével veszik meg az emberek. Isten azt mondja, hogy az ő szemében nem az a győzelem, ha valaki letromfolja a másikat, ha erővel, hatalommal győz. Az Isten szemében az a győzelem, ha valaki következetesen szeret, és következetesen igazságos. És ezért tudja Jézus felnyitni a könyvet, mert ő következetes volt az életében, ő soha szeretetlenséget nem engedett meg magának, ő soha igazságtalan nem volt. Őnek a vesélyének övedzője a jogosság és igazságosság volt. Ő az egész életében arra mutatott példát, hogy akkor élünk majd igazi emberi életet, hogyha a nagyságot nem így keressük, hanem így keressük. Ha nem hatalomra törünk, hanem szolgálatban vagyunk tökéletesek, és abban képezzük magunkat. Tehát, hogyha valaki ezt megérti a negyedik és ötödik fejezetből, az tudja, hogy mi következik a hatodik fejezetben, hogy Jézus Krisztus megmutatja majd a történelmi igazi győzteseit. De azok nem a Julius Caesarok, nem a Napóleonok, nem a hadseregek, nem a politika, hanem azok az emberek, akik a Krisztusban való hitükért bármit el tudtak viselni, és bármit el tudtak szenvedni. Megmutatja majd ez, hogy az ő igazi egyháza hogyan tudott győzni a történelemben. Kijön először egy fehér lovas, az őskereszténység csodálatos győzelme, fehér. Kijön utána egy tűzvörös lovas, az üldözések egyháza, továbbra is egy győzelmes egyháza. A kereszténységet nem tudták kiirtani, sem a második, sem a harmadik, sem a negyedik század elején. De a fehér és a tűzvörös lovas után, hogy Jézus kinyitja a harmadik pecsétet, egyszer csak egy drámai fordulat áll be, kijön egy fekete lovas. A fekete lovas a bukásnak a jelképe, a gyásznak, a halálnak a jelképe. A kereszténység nagy megtörését előre elmondta Jézus Krisztus. Szépen indul a követőinek a sorsa. Az első 3-4 évszázad eleje szép történelm lesz. A kereszténység terjedni fog és tisztán megőrzi magát. De a negyedik században egy döbbenetes változás következik be, amikor a kereszténység elfogadja a római államhatalomtól azt, hogy hatalmi helyzetbe keríti őt, és amikor hatalmi helyzetbe kerül a kereszténység, akkor röviden szólva az üldözött vallásból lesz egy üldöző vallás.
de ez ma is bármikor így következne be, ha önök is hatalmat kapnának az életben, nem itt ülnénk itt egy kis szuterénben, hanem fönt ülnénk Bársonypamlagon, és több millió forinttal a zsebünkben, akkor én egyikünkért sem vállalnék kezességet. Sem magamért, sem önökért. Aki pénzt, hatalmat kap ezen a világon, az általában a megtébolyulást is megkapja mellé. Ezen a világon a pénz, a hatalom az embereket megfosztja a legelemibb meggondolásoktól is. Minden rossznak gyökere a pénzszerelme, idézzük ugye Pál apostol 1. Timóteus levél 6. fejezetéből. Amikor a kereszténység elfogadott pénzt, elfogadott állami támogatást, amikor visszaadták az elkobzott birtokokat, ingatlanokat, és amikor már a 4. század végén szinte kötelezővé tették azt, hogy aki római polgárnak születik, az egyben kereszténynek is kell, hogy szülessék. Elkezdődött a hatalmi kereszténység iszonyatos történelme, ami a krisztusi tanítások döbbenetes devalválódásával járt együtt. És mi következhet a fekete után még? Jézus felnyitja a 4. pecsétet, és a 4. pecsétnél jön ki még egy lovas, mert az 5., 6., 7. már nincs lovaslátomás, de a 4. még van. Mi jöhet a fehér, a vörös, és utána a bukás, a fekete után jön a halott sárga. Jön a kereszténység teljes eltorzulása, teljes feloszlása. A 4.-6. században ez a 180 fokos fordulat, ugye az üldözőzött egyházból üldöző egyház válik, és aztán kezdetét veszi a középkor, az emberi történelmnek legfélelmetesebb, és hát persze ne felejtsük el, leghosszabb időszaka. 13 évszázad a legteljesebb lelki, szellemi zsarnokság jegyében, ahol a kereszténység nevében elnyomták az embertömegeket. Ahol a kereszténység megfojtotta a szabadságot. Miféle kereszténység volt ez? Nyilván nem az igazi kereszténység volt, a hatalmi kereszténység volt. És Jézus bemutatja, hogy ő neki akkor is maradtak követői, nem a hatalmi kereszténységben, nem az európai vezető, nagy, pompázatos és hatalmas hát, külszínnel, pompával fellépő kereszténységben, hanem maradtak igazi követői, akiknél az 5. pecsétet, amikor felnyitja, hogy ez a Sánta regénynek is a mottója, illetve hát erre fűzi fel a regényét, amikor az 5. pecsétet felnyitja Jézus, akkor megölt keresztények sokasága. Szinte úgy megszemélyesítve látjuk az egyház történelm mártírjait, úgy felfohászkodnak Jézushoz, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Meddig? Ugye a Biblia nagy kérdés, hogy meddig? Meg a mi életünk nagy kérdés, hogy meddig? Ugye meddig tart még a sötétség? Meddig a megpróbáltatás? Meddig pusztítanak és ártanak ezen a földön? Meddig tart még az Isten türelme? Mikor avatkozik közbe az Isten? És adattak akkor nekik fehér ruhák, és azt mondják nekik égi lények, hogy várjatok még, mert sajnos a középkorral még az emberiség nem itta ki a keserűségek poharát. A hosszú középkorral, ami borzalmas, ugye a Biblia szerint a 6. századtól tágabb értelemben a 18. századig, tehát a polgári nemzetállamokig veszi a Biblia a középkor, tehát ezért mondtam, hogy 12-13 évszázad, 6.-tól 18. század, a középkorral még nincs vége a borzalmaknak. A középkor után lesz egy borzalmas visszahatás, megjelenik az ateizmus, erről szól majd a 11. fejezet egy különlátomása, hogy az eltorzult vallásosság után hogy jelenik meg az ateizmusnak a világkorszaka, ami az emberiség történelmében több mint 2-2,5 évszázad, az elmúlt 2,5 évszázad, mi is még ebben nevelkedtünk fel, ugye egy világméretű nagy ateista kultúrában és egy ateista civilizációban, de még ez sem a vég, hanem még az emberiség történelmében jön még egy szakasz, amikor az ateizmus is kifullad és lelepleződik, hogy nem képes megoldani a világ problémáit, de visszajön egy új középkor, szerencsére már nem olyan hosszú ideig, mint a régi középkor, de visszajön egy gyökerében ugyanolyan jellegzetességű középkor, ahol államot és egyházakat összefonnak, ahol az emberiség problémáit a politika és a vallás erői meg akarják oldani, és ez sodorja bele, veti bele az emberiséget egy mély kátyuba, egy mély és most már gyógyíthatatlan krízisbe, amiből, ahogy említettem, csak Jézus Krisztus második eljövetele hozhat megoldást.
Mielőtt azonban ezeket a borzalmas dolgokat a Biblia elmondaná, Jézus Krisztus kijelenteni, a második részben egy döbbenetes jellegzetességet vehetünk szemügyre. A következőt. Az első szerkezeti rész, tehát az első három fejezet az egymás után elmondta a hét levelet. Ott nem volt megakadás, megszakadás, egymás után jött a Efézus, Smirna, Pergamum, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia, Laodiceai levél, és lezárult. A negyedik fejezettől elkezdődő második részben felnyitja Jézus az első pecsétet. Fehér lovas, második pecsétet, vörös lovas, harmadik pecsétet, fekete lovas, negyedik pecsétet, halott sárga lovas, ötödik pecsétet, oltár alatt levő lelkék, meddig uram, hatodik pecsétet, már a föld erősségei megrendülnek, már lehet látni, hogy ennek a földi történetnek vége van. De mielőtt vége lenne, a hatodik pecsét után nem nyitja fel rögtön a hetedik pecsétet. Erre tessenek odafigyelni. Annyi sok Biblia olvasó emberrel találkoztam, ezt az egyszerű jellegzetes

bárány a szelíd állat, bárány haragja. Jézus Krisztus tud haragudni. De a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus a szelíd és türelmes Jézus. Amikor végig kíséri az emberi történelmet, hogy két élő éles kard van a szájában, 7 gyertyatartó között jár ki, az életét adta ő, mint megöletett bárány. De Jézus Krisztus joggal kéri számon az emberiségtől, mit csinált ezzel a világgal, és mit csinált az ő megváltásával. És hogy az az emberiség, amely élve éri meg Jézus második eljövetelét, annak az emberiségnek a soraiból ki reménykedhet abban, hogy Jézus megtartja őt és elfogadja őt. Mert az emberiség történelme az egyre mélyülő erkölcsi válság történelme. Az emberfia eljön, avagy talál-e hitet a földön, olvassuk Jézus szájából Lukács evangélium a 18. fejezetében. Egy teljesen szétzüllésnek ment emberiség. Tehát akkor már az emberiség több milliárdos, ugye tudjuk már, hogy 6 milliárdnyi az emberiség. Még Jézus Krisztus egy utolsó erőfeszítést tesz. Nem nyitja még fel a 7. pecsétet, hanem a 6. és a 7. pecsét felnyitása között van egy közbeékelt látomás az elpecsételésről, vagyis arról, hogy Jézus milyen küzdelmet folytat azért, hogy legyenek emberek, akik megállhatnak ő előtte, aki az ő második eljövetelével magához veheti ezeket az embereket, és a mennyei üdvösségben részesítheti őket. A 6. pecsét után jön a 7. fejezet az elpecsételésre. Az elpecsételés egy bibliai szakszó, egy műszó, annyit jelent, hogy védelem alá helyezés. Itt jelenik meg először Jelenések könyvében ez a dolog, hogy megyünk az emberiség történelme vége felé, kinagyít dolgokat. Mert szüksége van az akkor élő embereknek ahhoz, hogy kinagyítva lássanak dolgokat, mert rettenetesen gyengül az élet, gyengülnek az erkölcsök, gyengül a gondolkodás. Szóval Jézus Krisztus minden erejével azon van, hogy az emberek megértsék, az élet alapdolgait megértsék, hogy ő csak azokat tudja megsegíteni és megmenteni, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ez a Jelenések könyve 7. fejezetének a fő témája, az elpecsételésé. És miután ez lezajlik előttünk, Jézus bemutatja, hogy hogyan lehet megváltozni, hogyan lehet megtérni, hogyan lehet megszentelődni, hogyan lehet Jézushoz hasonlóvá válni, azután nyitja fel a 7. pecsétet, de amikor a 7. pecsétet felnyitja, akkor csak ennyit olvasunk, lőn pedig nagy csendesség a mennyben. Egy fél óráig. Ez már a történelem lezárulása. Ilyen közel sehol nem megy a Biblia. Napok, pár nap, ugye ez a mintegy fél óra, az 1/48 része a napnak, akkor a 360 osztva 48-szal mindenki kiszámíthatja, hogy hány napos közelségre megy a véghez, amikor az emberi történelem lezárul. Itt láthatjuk tehát azt, hogy a Jelenések könyve második szerkezeti része, ahogy megy az emberiség történelmének előre haladtával, elkezdi részletezni, most már így mondom, a mikorunkat. A mikorunk az elpecsételés időszaka. A mikorunk lesz az az időszak, amikor Isten védelem alá helyez embereket, illetve nem tud védelem alá helyezni embereket a 7 csapás beköszönte előtt. És ugyanezen a jellegzetességen épül fel a 3. nagy szerkezeti rész, és most már csak egy kis figyelmet, türelmet kívánok, és kérek, és akkor meglátjuk, hogy hogyan áll előttünk össze a Jelenések könyve és az egész könyv, hogy a 3. szerkezeti rész a 7 trombita szóról szóló látomás. Tehát volt nekünk 7 levél, 7 pecsét, most van 7 trombita szó. Ezt a látomást is bevezeti egy bevezető látomás, ez rendkívül rövid. A 8. fejezet 2. versétől a 8. fejezet 6. verséig teljes, tehát 5 vers összesen. Ebben most nem fogok bele, csak a címszót mondom meg, Jézus Krisztus mennyei közben járó szolgálatáról szól a bevezető látomás. Az első látomás szólt Jézusnak a gyülekezeteihez való hozzáállásáról, a második szólt Jézus áldozatáról, a ki a nagy, ki a győztes kérésre adott válaszáról. A 3. bevezető látomás arról szól, hogy Jézus Krisztus mit tesz azután, hogy a mennybe ment. És miután Jézus a mennybe ment, és a történelemben kifejti a hatását a követői által és a Biblia megszólaltatása által, a 7 trombitaszóról szóló látomás azt fogalmazza meg, hogy Jézus Krisztus milyen csapásokat engedett meg az emberi történelem számára,

0: ez az egyik legfélelmetesebb része a Jelenések könyvének, mert Jézus Krisztus el kellett, hogy vonja óvó kezét bizonyos közösségektől, bizonyos korszakoktól, és itt két, illetve egész pontosan három nagy történelmi kataklizmára lehetünk figyelmesek. Az első a népvándorlás, ezt részletezi a 8. fejezet. A másik az iszlámnak a világra való özönlése, ezt fejtegeti a 9. fejezet. A harmadik nagy csapás pedig az ateizmus, ezt fejtegeti a 11. fejezet. Tehát még egyszer, népvándorlás 8., iszlám 9., ateizmus 11. fejezet. De kedves hallgatók, a történelmünkben a legnagyobb csapás nem a népvándorlás. Ázsiából kijövő pogány hordáiban volt. Nem is az iszlámban volt. És most álljon meg a lélegzetünk, még csak nem is az ateizmusban volt. Hanem abban, ami ezt a hármat kiváltotta. Az eltorzult kereszténység a legnagyobb csapás. Az eltorzult, a Krisztus nevét valló, de a valóságban a Krisztus útján nem járó kereszténység. Ez a Krisztus szemében legnagyobb csapás. Azért, mert a kereszténység letért a krisztusi útról, ezért engedte meg az 5. században. Ugye előbb mondtam, hogy mikor tért le, a 4.-6. század között. Az 5. században Isten rögtön megengedi a népvándorlás hordáinak Európára özönlését. Ez egy rövid időszak, ez csak az 5. századot foglalja magába, nevezetesen a 8. fejezetben egymás után sorrendben a gót, a vandál, a hun és a germán népvándorláskori hordáknak a beözönlését Európába. Tehát a gót, a vandál, a hun és a germán hordák beözönlését. De miután a kereszténység ezután sem tér meg, a kereszténység történelmében továbbra is felülkerekedve a világot vezeti egy eltorzult hatalmi kereszténység. Ezért engedi meg Isten az iszlám csapásait, és ezek már hosszú csapások. Ez már nem olyan, hogy jönnek a gótok, azt egy-két év után már nincsenek, vagy jönnek a vandálok, elenyésznek, a hunok, aztán ugye a hunok is, úgy mondom, szélnek erednek, és fölszívódnak a történelemben. Germánok maradnak meg mondjuk az Európa arcának kiformálódásában. De ez egy évszázad, ez a 5. század. De egy hosszan elnyúló csapás sorozat, ez az iszlám. Ez kezdődik el rögtön már a 7.-8. században, hogy megszületik az iszlám, és tart egészen a 19. századig. Tudnék, ez az idői profécia, ez a 391 év és néhány napos idői profécia, ez egészen az 1840-es évig ível, amikor az utolsó iszlám politikailag és vallásilag iszlámnak mondható államot, Törökországot, a nyugati nagyhatalmat gyámság alá vonják. Az iszlám, azért tessenek meggondolni, 7.-8.-tól 19. század több mint 1000 évig állandóan fenyegeti az európai történelmet. Hát ezt tudták nagyon jól Luther Márton és a protestáns prédikátorok. Károlyi Gáspárunk is ezt fejezte ki, amikor azt mondta, hogy ezt az Isten tudja, hogy Magyarországra nézve miért engedte meg a török hódoltságot, a törököknek a csapását. És azt mondja Károlyi Gáspár ugye a két könyvében, hogy bátor ostorozzon bennünket az Isten, valamennyire neki tetszik. Mert hiszen megérdemeljük a magatartásunkkal, a viselkedésünkkel. Csak amit közben megadott nekünk a reformációval, az ő szent igéjének kenyerét ne vegy el közülünk. Tehát ezt nagyon jól tudták protestáns prédikátorok, hogy az iszlám itt van a nyakunkon, vagy a török itt van a nyakunkon, ez is az Isten, Isten tudtával és beleegyezésével történt, és Isten ezt azért engedte meg, hogy az eltorzult kereszténységet felébressze. Erre sem ébredt fel. És az Isten megengedi a harmadik csapást, az ateizmust. Arra sem ébredt fel. Nincs átjárás az igazi kis közösségekben létező kereszténység és a nagy hatalmi kereszténység között. Nincs átjárás. Ami egyszer eltorzult, nem változik meg. Jöhettek reformátorok, jöhettek a valdensek, jöhettek a lollardok, a husziták, maga Luther, Calvin, Zwingli és a többiek, nem tudták a nagy keresztény egyházat visszafordítani a krisztusi tanításokhoz. A kereszténység kettős kettéosztottsága, ez mind a mai napig érezhető. Van egy hatalmi kereszténység, és van egy krisztusi kereszténység. Van egy a politikai erőkkel kart öltő kereszténység, és van egy tisztán következetesen Jézus útját járó kereszténység. Isten ilyen csapásokat engedett meg, és sem a jó szóra, sem a csapásokra ez a kereszténység nem változott meg. Ez egy döbbenetes dolog. Egyben az egész Biblia nagy tanítását húzza alá. Mi a Biblia nagy tanítása? Hogy a legnagyobb veszély a történelemben az eltorzult vallás, ami az Isten vallásának mondja magát. Az ókorban is a legnagyobb veszély nem Babilónia volt, nem Asszíria, hanem az eltorzult Izrael. Most is a legnagyobb veszély nem ez, nem az a nemzet, hanem az eltorzult kereszténység. Ezzel záródik le a hét trombitaszóról szóló látomás, de megint tessenek rá felfigyelni, hogy a hatodik trombitaszó után rögtön nem szólal meg a hetedik. Tehát ugyanazzal van dolgunk, mint a pecsétlátomásoknál. Hatodik pecsét után jön a közbeékelés, az elpecsétel, és után jön a hetedik pecsét felnyitása. Hatodik trombitaszó után nem szólal meg a hetedik trombitaszó, hanem itt már közbeékelt látomások sorozata szólal meg a Jelenések könyve 10. és 11. fejezetében. És a 11. fejezet végén harsan meg a hetedik trombitaszó. Ez a Jelenések könyve 3. része, és akkor már befejezhetem a mai előadást. A 4. rész, a befejező 4. rész a 12. fejezettől kezdődik. De ez nem csak a Jelenések könyvének a lezárása, ez ne tessenek elfelejteni az egész Bibliának a lezárása. Itt találkozunk az egész Biblia legmonumentálisabb és időben a leghosszabbra nyúló látomás sorozatával. Azért mondom, hogy leghosszabbra nyúló, mert ez a 12. fejezettől kiinduló utolsó rész visszanyúlik a sátáni lázadásig. Tehát a földtörténelme elé nyúlik vissza. Mint egy magyarázni kívánván az, hogy miért ilyen ez a földünk történelme, miért van ez tele ennyi minden szennyel, mocsokkal, gonoszsággal is, és az embernek ember által való méltatlan pusztítása, miért ilyen ez a történelmünk? Azért, mert az ember egyszer beengedte erre a földre azt az erőt, aki a mennyben lázadást szított Istennel szemben. A Jelenések könyve 12. fejezete kezdődik a mennyei lázadásnak egy döbbenetes fölidézésével, amelyet ezelőtt csak Ézsaiás könyve 14. és Ezékiel könyve 28. fejezete idézett fel a Bibliából. Tehát ilyen részletességben csak két ószövetségi profétai könyv, Ézsaiás 14 és Ezékiel 28, két ókori despota királyról beszélve mondták el ezek a proféták Sátán lázadását. Jelenések könyve 12. fejezete elmondja azt is, hogy Sátánt Isten mindenféle eszközzel próbálta volna visszatartani a lázadása útján. Maga Jézus Krisztus ment Sátánhoz, lő nagy viaskodás a mennyben, Sátán és az ő angyalai, és Mihály, Krisztus és az ő angyalai viaskodtak, de nem vehettek rajtuk diadalmat. Tehát maga Jézus Krisztus nem tudta Sátánt visszafordítani a mennyei lázadása útjáról, és amikor az emberiség befogadta Sátánt, akkor már a jövő prognosztizálható. Miről fog szólni a történelem? Miről fog igazában szólni a történelem? A jók kiméletlen üldözéséről, és a rosszak kiméletlen hatalmáról. Ezt Jelenések könyve 12. fejezete megszemélyesítés sárkány, ugye ez mindig az ördög jelképe, tehát Sátán jelképe, üldözi a tiszta fehér ruhába öltözött asszonyt. A hűséges asszony mindig az igazi egyház jelképe. Tudjuk jól, hogy a Bibliának az egyház fogalma az nem csak a konkrét egyházat, hanem a láthatatlan egyházat is magába foglalja. Tehát mindazokat az embereket, akik a történelem során a lelkiismeret és az igazság szerint akartak élni. De mi az egész emberi történelem? Sátán az utolsó írmagját is ki akarja írtani az Istenhez hűséges embereknek. Ez egy kegyetlen ez a történelem. A történelemnek a kegyetlenségét soha nem tudjuk felmérni, ha nem ismerjük Jelenések könyvét. Jelenések könyve azt mondja, amit egyébként Jézus a föld életében is mondott, ne csodálkozzatok, hogy a világ gyűlölt titeket. Engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Hát ha engem Jézus Krisztus gyűlöl ez a világ, és gyűlölt a világ, ti ha engem akartok követni, hát ti sem részesültök más bánásmódban, titeket is gyűlölni fog a világ. Az egész történelem tulajdonképpen a gyűlölködés történelme. A gonoszok ki nem állják az igazakat. Akik megváltozni nem akarnak, ki nem állják azokat, akik ugyanolyanok voltak, mint ők, de meg akartak változni, és más emberek élettek Krisztus kegyelméből. És ezt az egész monumentális lezárást, amely közben fellép a legfontosabb egyházi hatalom, Jelenések könyve 13. fejezetében, az egész történelmen keresztül a legfontosabb egyházi hatalom, Babilónia, Médo-Perzsia, Görögország után Róma, amelynek hatalma a földi történelem végéig terjed, de fellép a földi történelem végén a legerősebb politikai hatalom is. Itt mondom már másodszor, remélem, hogy nem érzik úgy, hogy tényleg én most itt bombasztikus dolgokat szeretnék mondani, de az Egyesült Államokra vonatkozó profécia Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében világosan megmutatja, hogy Amerika miért játszik szerepet a világ történelmében, hogyan fogadja be az üldözött európai ugye zarándokatyákat, hogy nevezzük őket, a föld segítségül lett az asszonynak, olvassuk a 12. fejezet végén, 13. fejezetben pedig már azt olvassuk, hogy abból a földből, amely segítségül ön az asszonynak, feljön a földből egy újabb fenevad. Egy újabb fenevad. Jelenések könyve a három fenevadról szóló könyv, az ateizmust jelképezi a mélységből feljövő fenevad, az egyházi hatalmat a tengerből feljövő fenevad, a legerősebb politikai hatalmat pedig a földből feljövő fenevad. Az Egyesült Államokról Jelenések könyve 13. fejezetében a 10.-11. verstől értesülhetünk részletesen, hogy hogyan fog majd össze a legerősebb egyházi hatalommal. És a történelemnek a végét ez fogja siettetni, hogy a föld legerősebb politikai hatalma igénybe veszi a legerősebb vallási hatalmat, és az egész föld egy kézbe kerül, és ahol a föld egy kézbe kerül, és hatalmi kézbe kerül, arról most csak diszkréten annyit hadd mondjak, hogy ez nem az Isten. Nem az Isten műve. Ez annak a valakinek a műve, aki a történelemben nem retten meg az erőszaktól, de nem retten meg az ámítástól sem. Aki a történelmet bele akarja zavarni egy olyan monumentális, monstruózus válságba, amilyen válságot még eddig nem ismert az emberiség. Ennek a válságnak a küszöbén élünk, de hogy a válságnak az egyes összetevőit, törvényszerűségeit fel tudjuk mérni, ehhez kell nagyon megismerni a Jelenések könyve 13., 14., 15., 16., 17. és a legteljesebb káosz 18. fejezetét. Erről majd külön előadásban fogunk megemlékezni. Miután így végig vonultak előttünk a földi történelmi jelenetei, a 21., 22. fejezet már a lezárásé, már a 19. fejezet végén Jézus Krisztus megjelenik, hogy mi váltja ki Jézus második eljöveteit, miért szükségszerű Jézus második eljövetele, erről is fogunk szólni. De az előadást szeretném befejezni önöknek a Jelenések könyve 21. fejezetének, az első 7 versének a felolvasásával, ami számunkra a Jelenések könyvét mégis egy örömteli könyvé teszi, a bizakodás, a reménység könyve ez annak, aki komolyan veszi tehát az első félmondatot, mert hiába beszéltem önöknek, most nagyon sokról, én csak fél mondatról beszéltem a mai előadás során. Ez Jézus Krisztus apokalipszise. Aki ezt komolyan veszi, hogy ezzel kezdődik a Jelenések könyve, az részesülhet Jézus Krisztusnak ezekben a kinyilatkoztatásaiban. Ez Jézus Krisztus rejtett dolgoknak a feltárása. Így fejeződik be, János apostol ezt mondja a 21. fejezetben, ebben az egyik legutolsó látomásban, azután láttam új eget és új földet. Mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ült, íme mindent újjá teszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kedves hallgatók, számomra az egyik legcsodálatosabb rész ez a Bibliából, erről nem egy előadás sorozatot is lehetne tartani. Én most az 5. vers megnek a 2. részére hadd hívjam fel csupán az önök figyelmét. Az embert úgy sokszor meglegyinti a kétkedés, a bizonytalanság. Most kinek higgyek? Meg most ez igaz? Meg most hát megírva áll, mondjuk 1900 éve ezt leírta János apostol, most igaz? Hát biztos, hogy jól tudjuk értelmezni. Hát a különböző egyházakban nagy teológusok vagy lelkészek őrre mennek, és egyik így értelmezi, másik úgy. Én az egyszerű hétköznapi ember, aki otthon leülök, kinyitom a Bibliámat, én hogy tudom azt, hogy én helyesen fogom értelmezni? Mint egy az 5. versben azt mondja Jézus Krisztus, hogy írd meg, e beszédek hívek és igazak. Ez igazság, ez megismerhető, ez elsajátítható, ez megérthető. Ne adjuk fel a küzdelmet és a reményt. Ha eddig mondjuk nem értettünk meg sokat Jelenések könyvéből, említettem önöknek, én is voltam így évekig, hogy majdhogy nem egy kukkot nem értettem belőle. Emlékezem, a 70-es, 80-as évek fordulóján sokan úgy vitatkoztunk, hogy érdemes egyáltalán kutatni ezt a Jelenések könyvét, tele van jelképpel, meg ilyen jövendől és amolyan jövendől, nem tudok zöldágra vergődni. Abban a pillanatban, amikor megtalálom ezt a kulcsot, hogy 2000 évet végigtekinteni nem lehet kronológikusan. Csak szempontok szerint. Első szempont, hol vannak Krisztusnak igazi egyházai? 7 levél. Második szempont, hol győztek és hol szenvedtek vereséget? 7 pecsét. Harmadik szempont, hogy az Isten hol küldött figyelmeztető csapásokat erre a történelmre? 7 trombita szó. És a befejező 4. szempont, hogy az Isten az egész bűn történelmét hogyan vezeti az igazi megoldásához, mert Jelenések könyve végén ott van, hogy Sátán végleg elpusztul, démonai végleg elpusztulnak, akik azonosultak a bűnnel, végleg megsemmisülnek, és örökké élnek majd azok, akik elfogadják ezt, hogy a beszédek hívek és igazak, akik elfogadják az alfát és az omegát, a kezdet és a vég, akik szomjuhozzák az igazságot, akik élni szeretnének a szó igaz értelmében, akik örök életet akarnak nyerni az élet vizeinek forrásából ingyen, akik győzni akarnak, akik szeretnék megérni azt a napot, hogy az Isten eltöröljön minden könnyet a szemeikről, akik egy olyan világban akarnak élni, hogy halál ne legyen, gyász ne legyen, kiáltás, fájdalom ne legyen, minden az első ég és az első föld elmúljon, és Krisztus által egy újjáteremtett világban szeretnének békében és boldogságban élni. Azoknak azt mondja, aki azt mondta, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Ugyanez a Jézus Krisztus azt mondja, hogy írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Hát ha az Isten ennyire rámutat és ennyire erősíteni akarja, hogy ez egy teljesen megbízható könyv. Ez kutatni annyit jelent, mint megérteni az egyén életsorsunkat, megérteni a nemzeteknek, megérteni az egész történelmnek az irányulását. Igen, ha eltetszenek olvasni a Jelenések könyve prológusát, ott még egy boldog mondás is van. Boldogok, akik hallgatják, olvassák, és meg is tartják-e prófétálás beszédeit, mert az idő közel van. Ezzel fejezném be én az első előadást, kérdezni lehet egy 10 perc szünet után, mert gondolom, hogy sok kérdés megfogalmazódhat mindenkiben. A következő előadáson erre a kérdésre keressük a választ. Miért kikerülhetetlenek a törvényszerűségek? Miért kikerülhetetlenek a következmények? Miért jutottunk el ide, ahova most jutottunk? Mit válaszol erre a Jelenések könyv, hogy csak ide juthatott a történelem, ahol most vagyunk? Meg egyáltalán hol vagyunk? És mi lesz még ebből? Úgyhogy ez lesz a 2. előadás. de mondom most, akinek az első előadás nyomán van kérdése, hozzászólása, tessenek a könyvek és a kazetták között szétnézni. A Korszakok nyomában című könyvre nem kell felhívni a figyelmet, ez Dániel és Jelenések könyve, valamint az Ezredforduló vagy Korszakforduló könyvre szintén nem kell felhívni a figyelmet, mert úgy gondolom, hogy minden várakozást felülmúló kis kötet ez, amely megmutatja, hogy most hol járunk, és milyen irányba várhatók a későbbi fejlemények. Tehát 10 perc szünetet tartunk, és folytatása következik.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves táborozók, mielőtt a mai témánkra rátérnénk, pontosabban mielőtt megnevezném a mai témánkat, egy történetet szeretnék elmesélni, igen röviden. Ez a történet a dél-amerikai Motilon indiánoknak egy népmeséje. Nagyon csak címszavakban mondom el, tényleg néhány mondatban. A történetet azt teszi érdekessé, hogy ez volt az a kis mese, amelyen keresztül egy misszionárius, akinek én a könyvében olvastam ezt a történetet, utat talált ezeknek az indiánoknak a lelkéhez, és Krisztust, az üdvözítőt ezen a mesén keresztül tudta számukra bemutatni. A történet a hangyává lett indiánról szól. Egy indiánról, aki addig szemlélte, addig figyelte a hangyák életét, ahogy nyüzsögnek a bolyban, hogy valamiért megsajnálta őket, pontosan már nem emlékszem erre, hogy miért is, hogy miről szólt a fáma, hogy miért voltak számára annyira szánalomra méltók, de tény, hogy segíteni szeretett volna a hangyákon, mert úgy látta, hogy csak nyüzsögnek, csak sürögnek, forognak, de nincs igazi célja és értelme az életüknek. És ezért úgy gondolta, hogy el fogja magyarázni a hangyáknak azt, hogy mi az élet értelme. És prédikálni kezdett nekik. De a hangyák nem hallgattak rá, továbbra is sürögtek, forogtak, végezték a maguk munkáját. És ez az indián egyre inkább kétségbe esett. Amíg végül rájött, hogy hát nem tud ilyen formában kapcsolatot teremteni velük, és ezért az isteneihez fordult segítségért, és azt kérte az istenektől, hogy tegyék őt is olyan kicsivé egyé a hangyák közül, hogy hát, ha úgy meg tudja szólítani őket, és hát, ha rajtuk keresztül hát valahogy a szívükhöz tudna szólni. Valószínűleg van valami tanulsága a történetnek, amire én most nem emlékszem. Ezt az egyetlen motívumot akartam kiemelni belőle. Ugyanis ez a misszionárius, aki éveket töltött az indiánok között, annélkül, hogy igazából áttörést ért volna el az ő hát magával hozott igazságával, az evangéliummal, amikor meghallotta ezt a mesét, akkor ezt a történetet használta fel arra, hogy az indiánok előtt bemutassa Krisztust. És amikor felidézte ezt a történetet, és elmondta nekik, amit az indiánok nagyon jól ismertek, akkor csak ennyit mondott, hogy Isten emberré lett. És amikor ezt a mondatot az indiánok meghallották, akkor az egész törzs hangos zokogásban tört ki. Számomra ez a történet azért megragadó, mert ha most én azt mondom, hogy Isten emberré lett, akkor egy olyan dolgot mondok ki, amit minden karácsonykor hallunk. Majdnem, hogy az anyatejjel szívtuk magunkba a karácsonyi történettel az emberré lett Isten képét, gondolatát, és bennünket táborról sem rendít meg annyira, mint amennyire a Motilon indiánokat ezt megrendítette. A történetben az a megrendítő számunkra szerintem, hogy amikor bizonyos emberek még soha életükben nem hallottak Krisztusról, nem hallottak a születésének a történetéről, akkor ilyen elemi erővel ragadja meg őket az a gondolat, hogy az Isten leszállt a saját teremtményei közé, hogy egy legyen közülük. Én úgy gondolom, hogy ez a mondat, hogy Isten emberré lett, az a megváltásunknak a legmélyebb titkát rejti magában. A ma esti témánknak a címe az alapigéje a Római Levél 8. fejezetének a 3. verse, amiben ez a gondolat szerepel, hogy az Isten az ő fiát elbocsátotta bűntestének hasonlatosságában. Szeretném felolvasni a teljes igeverset, amelyet hát elemezni szeretnénk ma este. A Római Levél 8. fejezetének a 3. verse a leggyakoribb kiadású és tördelésű Bibliában, az Új Szövetség 185. oldalán található. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt kárhoztatta a bűnt a testben. Ez lenne tehát az a gondolat, amivel megismerkedünk, és valóban az ember megváltásának a legmélyebb titkát keressük ezekben a sorokban, bár itt rögtön előjáróban meg kell jegyeznem, hogy a római levélből egy igeversről beszélni rendkívül nehéz, ugyanis a római levél egy gigantikus gondolatmenet. Legalábbis a 8. fejezet közepéig szinte egyszerre kellene elolvasnunk, és egyszerre kellene beszélnünk róla, ami természetesen lehetetlen. Ugye így kiragadva ez az egy mondat nem sokat mond, muszáj valamennyire felidéznünk azt, hogy milyen előzmények után mondja ki
Pál apostol ezeket az igazságokat. A római levél első 7 fejezete talán most nagyon durva leegyszerűsítéssel összefoglalható abban az egy mondatban, hogy minden ember vétkes, minden ember kárhozatra és ítéletre méltó a bűnei miatt, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben van. Ugye Pál a zsidókra és a pogányokra tér ki, itt a zsidókra, akik ismerik az Isten kinyilatkoztatott akaratát, és a pogányokra, akik nem ismerik azt, de külön-külön elemzi és külön-külön bizonyítja, hogy az Isten ítélete alatt vannak a bűneik miatt mindannyian. A pogányok azért, mert a lelkiismeretük ellenében cselekszenek, és a lelkiismeretük meg tudja mondani nekik a jó és a rossz közötti különbséget, ebben segítséget tud nyújtani. A zsidók pedig minél inkább ismerik az Isten akaratát, annál inkább megítéltetnek az Isten törvényétől, amennyiben áthágták azt, már pedig áthágták azt, hisz minden ember bűnös. Egyetlen igaz ember sincs ezen a földön. Odáig jut a gondolatmenetben, hogy a 7. fejezetre már a saját tapasztalatából, a saját életéből merítve leírja, különösen a 7. fejezet második felében azt a talán a mi számunkra és a legtöbbünk számára kínosan ismerős életállapotot, amikor az embert megragadja az Isten beszéde, amikor gyönyörködni kezd az Isten törvényének az igazságában. Amikor az ember felismeri, felfogja azt, hogy igen, úgy kell élni, ahogyan azt az Isten a Szentírás lapjain kinyilatkoztatta, és a szívében őszinte vágy ébred arra, hogy valóban kövesse azt az életet, azt a magasabb rendű életet, azt a csodálatos erkölcsiséget, amelyet az Isten beszédéből megismert. És ebben az állapotban az ember, amikor törekszik a jóra, és szeretné az Istennek való engedelmességet követni, azzal kell, hogy szembesüljön, hogy valami különös hatalom tartja a rabságában, mint hogyha a bűn be lenne írva a tagjaiba, vagy ahogy ma mondanánk a génjeibe, a bűn egyszerűen rabságban tartja az embert, és hiába szeretne, nem tud jót cselekedni. És a végén eljut addig a kétségbe esett felkiáltásig, ami a római levél 7. fejezetének a 24. verse szerint így hangzik: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből. Mert nem tud megbékélni ezzel az állapottal. Nem tud beletörődni abba, hogy a szíve vágya, az az élet, amelyet élni szeretne, elérhetetlen számára, mert egyszerűen az emberi természete nem engedi azt, hogy a teljes igazságot cselekedje, amit az elméjével már felismert. Ugye, ez a leírás, ez a gondolat, azt a gondolatmenetet koronázza be tehát, amely arról szól, hogy az ember vétkes, az ember bűnnek eladott állapotban van, és semmit sem tehet önmaga a helyzetének a javításáért. A római levél 7. fejezete az ember és a törvény viszonyáról szól, és ezt olyan módon mutatja be, hogy az ember megértheti az Isten törvényét, értelmileg felfoghatja, világossá válhat számára, de nem követheti azt, mert az emberben nincs olyan erő, amely képes lenne ellenállni a bűn genetikailag kódolt törvényének. Olyan törvényként mutatja be a bűnt a római levélben Pál, mint amely a természeti törvényeknek a kérlelhetetlenségével hat. Olyan törvényt képzeljünk el, mint amilyen a gravitáció törvénye, amely alól nincs kibúvó, ami mindenkire egyformán érvényes ezen a földön, és ahogy repülni nem tudunk mi emberek, vagy ahogy vízen járni nem tudunk a magunk erejéből, úgy nem tudunk a bűn fogságából sem a magunk erejéből szabadulni. Egyébként nem csak Pál apostol teológiájának része ez, Jézus Krisztus is beszélt erről, egy nagyon határozott és kemény kijelentést tett egy alkalommal a tanítványok előtt, amikor éppen hát elbocsátott valakit, és a tanítványok megkérdezték, megbotránkozva, hogy mester, hát ha ő nem üdvözülhet, akkor kicsoda? Jézus azt mondta, hogy embereknél ez lehetetlen, tudnilik az üdvösség. Az emberek számára elérhetetlen, lehetetlen. Igaz, hogy aztán folytatta ezt a gondolatot, de most erre még nem térnék ki. Egyelőre ezzel barátkozzunk meg, ezzel a nagyon kategórikus, kemény és kérlelhetetlen Jézusi kijelentéssel. Az üdvösség az ember számára lehetetlen. Vagy az Ószövetség egy híres hasonlatban fejezi ki ugyanezt, amikor azt mondja, egy ilyen költői kérdést feltéve, hogy vajon megváltoztathatja a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát. Úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ez érvényes az egész emberiségre. Annyi esélyünk van a saját jellemünkön egy árnyalatnyit is javítani, mint a szerecsennek a bőre színét, vagy a párdusznak a foltosságát megváltoztatni. Ugye, ahogy nem tudunk
sötétebb vagy világosabb bőrűek lenni a tulajdon akaratunkkal, úgy nem tudunk mit kezdeni a bennünk lévő bűnnel. Lehet, hogy tudjuk fegyelmezni magunkat, lehet, hogy önfegyelmet tudunk gyakorolni bizonyos kérdésekben ideig, óráig. Elképzelhető, hogy bizonyos rossz szokásokat az akaraterünk segítségével leküzdünk, de egy valami nem képzelhető el, hogy a szívünk mélyén lakozó bűnt, az önzésnek a gyökerét sikerüljön a magunk erejéből, a saját szívünkből kiírtani. Ez egy patthelyzet, amit a Biblia elénk tár. Azt mondja ki egyrészt, hogy az üdvösség feltétele az Isten törvényének az elfogadása és betöltése. Hiszen az örök élet az Isten örök, változhatatlan, szent és igaz törvénye alapján működik. És ugyanakkor az ige azt is kimondja, hogy a törvény bár bemutatja az Isten jellemét és hűségesen tükrözi azt. A törvény bár megítéli a bűnt, de egy valamire nem képes, nem képes arra, hogy megszabadítson tőle. Ami a törvénynek lehetetlen volt, mondja Pál apostol a Róma 8:3-ban, mivel hogy erőtlen volt a test miatt. A törvény nem volt képes arra, tehetetlen volt arra nézve, hogy az embert a bűnből megszabadítson. Isten azonban nem hagyott bennünket ebben a kilátástalan és reménytelen helyzetben, és a versnek a további részei azt tárják fel, hogy az Isten milyen szabadítást készített ebben a lehetetlen, ebben a reménytelen, kilátástalan állapotban vergődő ember számára. Ugye így olvassuk tovább, az Isten az ő fiát elbocsátván. Itt is szeretnék megállni, mert ez tulajdonképpen egy hosszabb mondatnak csak egy része, amin általában így át szoktunk futni. Én azt hiszem, hogy érdemes egy pillanatra megállni és elgondolkozni azon a kijelentésen, hogy Isten elbocsátotta az ő fiát az emberért. És hogy Krisztus mit tett, hogyan jött el erre a földre, mi által, hogyan lett ő megváltójává az emberiségnek, erre kitérünk majd. Na most egyelőre csak ezen az egy gondolaton időzzünk el egy pillanatig. Az emberért, a lázadó, bűnös teremtmények érdekében Isten elbocsátotta az ő fiát. Ez is olyan gondolat, amit talán már sokszor hallottunk. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egyáltalán nem kézenfekvő dolog. Isten megteremtette az embert, és az ember, pontosan nem tudjuk, hogy mennyi időn belül, de nagyon záros határidőn belül fellázadt az Isten ellen. Isten életet adott, és elmondta azt is, hogy mik az örök életnek a feltételei. Az ember pedig úgy gondolta, hogy ő felülbírálja Istennek ezt a kinyilatkoztatott törvényét, és a maga útján kezdett járni. A teremtő részéről mi lett volna a kézenfekvő megoldás ebben a helyzetben? Én úgy gondolom, hogy a kézenfekvő az lett volna, hogyha Isten ugyanazzal a teremtői szóval, amelyel megteremtette, eltörli az embert a föld színéről, és egy új világot teremt benne új teremtményekkel, vagy hát csinál, ami neki jól esik, vagy amit jónak lát, hiszen a teremtő Istenről van szó. És az ember még csak rossz néven sem vehette volna ezt. Egyébként, hogy mennyire kilátásba volt helyezve ez az ítélet, azt jelzi az, hogy végül is Ádámon és Éván nem az következett be, amit az Isten előre megmondott. Az Isten ugyanis azt mondta, hogy talán mindenki emlékszik a Biblia első lapjairól erre a kijelentésre, az Isten, amikor figyelmeztette az embert a bűneset veszélyeire, tehát a bűnnek a veszélyeire, akkor azt mondta neki, hogy amely napon eszel arról a bizonyos tiltott fáról, meghalsz. Ugye Ádámnak és Évának elvben ugyanazon a napon kellett volna meghalnia, amikor vétkeztek, és az Isten türelmi időt adott neki és kegyelmet, az már külön az Isten kegyelmes döntése volt. Felfüggesztette ezt az ítéletet, ezáltal lehetővé tette azt, hogy az emberiség elszaporodjon, és ezáltal tulajdonképpen Isten ezzel a kegyelmi döntéssel azt a helyzetet idézte elő közvetve, amelyben mi magunk is vagyunk, a bűnvilágának ezt az állapotát, amit mindannyian ismerünk a saját bőrünkön is. Vajon miért tette ezt Isten? Joggal merül fel ez a kérdés. Mennyivel egyszerűbb lett volna mindent nulláról kezdeni? Olyan kérdés ez, amire igazából kielégítő választ én nem tudok adni, szerintem más sem. Mert igazából azt kéne megkérdeznünk itt, hogy miért olyan elkötelezett a mindenható Isten irántunk. Mit szeret Isten az emberen? Mi szeretni való van rajtunk? Én nem tudom, megmondom őszintén. Az Isten helyébe képzelve magam már, amennyire ez egy ember számára lehetséges, végképp nem értem ezt. Az Isten valamiért szerette az embert, méghozzá önmagánál jobban szerette. Az egyszülött fiút nem sajnálta elbocsátani és halálra adni azért, hogy a teremtményeit megmentse. Az egyszülött fiú más viszonyban van az atyával,
mint a teremtmények vannak a teremtőjükkel. Sokkal közelebbi, sokkal szorosabb, sokkal szeretetteljesebb ez a viszony. De mégis Isten elküldte őt, mert nem volt túl drága ez az ár azért, hogy az embert megmentse. Ez felfoghatatlan. Más helyeken a Szentírás olyan hasonlatokat használ, hogy mi olyan viszonyban vagyunk a teremtőnkkel, mint az agyag a fazekassal. Ugye, a fazekas formálja az agyagot, a teremtő pedig tesz az anyaggal, tesz a teremtményeivel azt, amit jónak lát. És még csak rossz néven sem vehetjük tőle, hogy azt tesz velünk, amit akar, hiszen ő az alkotónk. Ugye, egy helyen azt mondja a Szentírás, hogy jaj, annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel. Az agyag nem kéri számon a fazekast, és nem kérdezi meg tőle, hogy mit csinálsz. Nincs hozzá joga. És Isten mégis megtette ezt. Isten hatalmas áldozatot vállalt az emberért, olyan, mintha a fazekas életét adná az agyagért. Van ennek értelme? Látszólag nincs, de az Istennél valahol mégiscsak van. Valamiért elkötelezett az Isten felénk. A római levélnek van egy párhuzamos levele, a Pál apostol hasonló gondolatokat fejt ki a Galácia beliekhez írt levélben. Ott a 4. fejezet 4. versében egészen hasonló kifejezést találunk, és érdemes is fellapoznunk ezt a levelet. Hát a Galata levél 4. fejezetének a 4. verse nálam a 223. oldalon a következőket mondja. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Milyen különös. A Szent Háromság egyik személyéről azt mondja az írás, hogy az Isten kibocsátotta őt, aki asszonytól lett. Nem eredendően, hiszen Krisztusnak, ugye tudjuk a Szentírásból, hogy Krisztus nem akkor kezdte az életét, amikor Betlehemben megszületett. Az öröktől fogva létező fiú. Az Istenség egyik személye lett testé, lett emberré, szállt le az emberek közé akkor, amikor ő asszonytól lett, amikor törvény alatt lett, hogy ez mit jelent, majd arra is kitérünk. Először arról szeretnék szólni, hogy vajon mit értsünk ez alatt, hogy Krisztus asszonytól lett, és mi a jelentősége ennek számunkra. Itt megint ezt a bizonyos karácsonyi történetet kell felidéznünk, amelyet annyi összefüggésben és annyi sokszor ilyen naív, meseszerű elemekkel körítve, bizonyára már nagyon sokszor hallottunk, hogy magunk is olvastuk a Bibliából. Igen, az Isten fia asszonytól lett emberré. Vajon miért? Olyan kézenfekvőnek tűnik ez a kérdés. Mégsem igazán teszik fel, legalábbis én még sohasem hallottam így karácsonykor feltenni azt a kérdést, mondjuk televízióban vagy máshol, ahol ez a történet felbukkan. Miért kellett Jézusnak emberként megszületnie? Vajon nem tudott volna ő másképpen eljönni erre a földre? Nem tudott volna megjelenni ezen a földön? Nem tudott volna rangrejtve a földön járni a tanításait, a gyógyító munkáját, az egész földi küldetését anélkül elvégezni, hogy ő emberként megszületett volna ezen a földön? Ha figyelmesen olvassuk az Ószövetséget, akkor az Ószövetség számos helyén találkozhatunk Jézus Krisztussal, amint rangrejtve járt ezen a földön. Hogy ott nem nevezi Jézus Krisztusnak az Ószövetség, de a szövegösszefüggés több helyen rávilágít. Jézus járt ezen a földön a betlehemi születése előtt. Beszélt Ábrahámmal. Alkudozott vele Szodoma lakóinak a sorsa felől. Találkozott Gedeonnal. Beszélt Mózessel a csipkebokorban. Miért volt szükség arra, hogy most valami egészen különleges módon jöjjön el, hogy megszülessen emberként egy asszony méhében? Jézus születésének a körülményei nem szokványosak. A születésének a csodálatos elemeiről sokkal többet hallunk, mint arról a magától értetődőnek tűnő dologról, hogy ő asszonytól született meg. Sokkal inkább abból az irányból szokás megközelíteni ezt a kérdést, hogy ugye Jézusnak nem volt földi apja, hanem a Szentlélektől esett teherbe Mária, és úgy szülte meg Jézust. És hogy miért volt erre szükség, ugye, hogy ő neki ne legyen földi apja, hanem a Szentlélektől szülessen meg. Én azt hiszem, ez a könnyebbik oldala a kérdésnek, ez könnyű megválaszolni. Jézusnak azért nem lehetett földi apja, mert hogyha földi apja is lett volna, akkor egy új személyiség lett volna, egy új lény. Viszont az Isten fiának, az Istenség egyik személyének kellett megszületnie, testé lennie, emberré lennie. Tehát nyilvánvaló, hogy valahonnan ezt a személyiséget hoznia kellett magával a mennyből. Az igazi kérdés az, hogy Máriára miért volt szükség. Miért volt szükség egy emberi közvetítőre?
klasszikus régi teológiai tétel szerint, hogy Jézus azért született úgy, ahogy született, hogy az eredendő bűntől, az úgynevezett eredendő bűntől mentes legyen, amikor megszületett. Magyarán, hogy ne örököljön valami olyasmit, ami az embereket általánosan terheli, és ő ilyen szempontból több lehessen, más lehessen, az emberiség felett álló maradhasson. Én azt hiszem, hogy az igazság éppen ennek a fordítottja. Jézus nem azért született Máriától, nem azért született ilyen módon, hogy ne örököljön valamit, hanem éppen ellenkezőleg azért, hogy örököljön valamit. Az, hogy ő asszonytól lett, annak hatalmas jelentősége van, mert Jézus ezáltal, hogy egy, kérem senki ne botránkozzon meg, hogy egy bűnös asszonytól, ugye a bűnös emberiség egy képviselőjétől Krisztus megszületett, ezáltal Krisztus részesévé lett az egyetemes emberi örökségnek. Ez az, amiről Pál apostol a Római Levél 8. fejezetének a 3. versében így ír, hogy ő bűn testének hasonlatosságában született meg. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem csak a külső formája szerint lett emberré. Nem olyan módon lett emberré, hogy mint egy inkognitóban rangrejtve járt az emberek között. Ő valóságosan emberré lett, és amikor valóságosan emberré lett, akkor örökölte, és ezáltal magára vette mindazt, ami az emberi létnek a jellegzetessége, vagyis a szív mélyén lakozó törvényt, a bűnnek eladott állapotot, a törvény alatt, vagyis a törvény az Isten törvényének a kárhoztatás, az ítélete alatt lévő állapotot. A bűn, mint törvény, ugye nem a bűnt, mint felelős cselekedetről beszélek most, hanem a bűnről, mint törvényszerűségről, mint hajlamról, amely öröklődik, és amely benne van az emberben születésétől fogva, és az ember szinte az eszmélésétől, az öntudatra ébredésétől fogva egészen kisgyermekkorban követi már el az első tudatos bűneit és önző cselekedeteit. Ami szintén igazolja azt, hogy nem az ártatlan kisdedek sem annyira ártatlanok, mint ahogy gondoljuk. Természetesen ártatlanok, mert nem felelősek, de abban az értelemben nem, hogy teljesen mentesek lennének minden fogyatkozástól, minden rosszra való hajlamtól.

A görög nyelv ugyanis két szót ismer a test jelölésére. Az egyiket a szentírás, az újszövetségi szentírás szó szerinti értelemben szokta használni, a másikat inkább átvitt értelemben. A sarx átvitt értelemben használatos. A szóma lenne a másik, amely a testet a maga fizikai valójában, mint konstrukciót jelöli. A sarx szónak a használatával különösen Pál leveleiben akkor találkozunk, amikor a testet ettől a szómától Pál, tehát a fizikai konstrukciótól meg szeretné különböztetni, és valami átvitt értelmű jelentést tulajdonítani neki. A sarx ezt az emberi, gyarló természetet jelöli. Az embernek az ember voltát a maga esendőségében. Az emberi természetet annak bűnrehajló állapotában. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus bűntestének hasonlatosságában bocsátatott el, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a sarxban jött el, abban, amely az édesanyjában is megvolt természetesen, hiszen ő is örökölte a szüleitől, a nagyszüleitől, az őseitől, és Krisztus, amikor megszületett, magára vette ezt az emberi örökséget. Halatlan igazság ez, és nagyon sok minden következik ebből. Többek között az következik, hogy az ember megváltása Isten fiának a megaláztatása árán mehetett csak végbe. Gondoljuk bele, hogy mi minden következik ebből. Isten fia megaláztatásának, vagy megalázkodásának, inkább így mondom, hiszen önként vállalta ezt, legalább 4 különböző fázisát, lépcsőfokát különíthetjük el. Ez az, amiről valaki egyszer azt írta, hogy Krisztus egyre lejjebb és lejjebb szállt megalázottságában, míg végül már nem volt nagyobb mélység, amit elérhetett volna. Miről is van szó? Először is emberré lett. Ha Krisztus tökéletes emberré lett volna, olyanná, mint Ádám, ahogy az Isten kezéből kikerült, még a bűneset előtt, ez is hallatlan megalázkodás lett volna a teremtő részéről, gondoljunk csak bele. A teremtő a saját teremtményeinek az egyikévé vált volna. Nem hatalmas dolog ez? A fazekas azonosul az agyaggal. Az ember a hangyával. És mi mindig csak nagyon távoli hasonlatokat mondtunk, hiszen én úgy gondolom, hogy a hangya közelebb van az emberhez, mint Isten, mint ember az Istenhez, hiszen teremtmény mind a kettő. Hatalmas dolog lett volna Isten részéről ez is, ha ennyit megtesz. De Krisztus nem állt meg itt, hanem ezen belül is mi hozzánk lett hasonlóvá. Nem Ádámhoz, a tökéletes emberhez, ahogy az Isten megalkotta őt, hanem Ábrahám magvához, ugye, ahogy az ige fogalmaz, azokhoz az emberekhez lett hasonlóvá, azoknak a természetét vette magára, akiket akkor már évezredek óta fertőzött és rontott nemzedékről nemzedékre egyre inkább a bűn. És ezt a hajlandóságot, ezt a hajlamot, ezt a terhes genetikai örökséget Krisztus felvállalta és magára vette. És még ez sem volt elég, a következő lépés az volt, amikor a Getsemáné kertjében, vagy az ige fogalmaz, bűnné lett értünk Krisztus, vagyis ugye ő, aki egész életében küzdött ezzel a bűnre való hajlammal, amely bennünk is megvan, de tudatos vétket soha nem követett el, sohasem vétkezett, sohasem hágta át az Isten törvényét, sem tudva, sem tudatlanul, ő felvállalta a mi bűneinknek a terhét, az emberiség összes bűnének a terhét magára vette a Getsemáné kertjében. Akit nem terhelt semmi, őt az Isten bűnné tette értünk, és megterheltetett a mások vétkeivel. És az utolsó fázis a Golgota maga, amikor Jézus azt is felvállalta mindezek után, hogy meghaljon az emberek helyett a kereszten. Azt hiszem, hogy felfoghatatlan, logikailag próbáljuk követni, de nem igazán fogható fel a mi emberi értelmünkkel az, hogy mi mindent vállalt Krisztus azért, hogy megmentse azokat a teremtményeket, akiket ő maga teremtett, és akiket egy szóval, egy szavával eltörölhetett volna, és rövidre zárhatta volna ezt az egész bűnkérdést mindjárt a legelején. Ebből a 4 fokozatból, amit elmondtam, most a másodikról szeretnék bővebben szólni, hiszen ez a ma esti témánk. Mit jelent az, hogy Krisztus, amikor emberré lett, akkor mi hozzánk hasonló emberré lett? Olyanná lett, amilyenek mi vagyunk, és nem olyanná, amilyennek lennünk kellene, vagy amilyenek lettünk volna akkor, hogyha nem esünk bűnbe. Ebből az következik, hogy Jézus Krisztus, mint minden ember, gyenge volt ahhoz, hogy a törvénynek engedelmeskedjék. Azt mondtuk, hogy az emberi természet számára lehetetlen az Isten törvényének a betöltése. Ha Krisztus ebben az emberi természetben jött el,

akkor ebből logikusan az következik, hogy az ő számára is, mint ember számára lehetetlen volt az Isten törvényének a betöltése. Mert ő rá is igaz ez a törvény, amit Pál kimondott a Róma 8.3-ban, hogy a törvény erőtlen, a törvény tehetetlen az emberi természet miatt. Az Isten törvénye nem tudja az emberből. A negyedik fejezet második és harmadik versét először. Itt valami egészen különleges megállapításra találhatunk. Ez az iga 282. oldalon található nálam. Tehát János első levele, negyedik fejezet, második, harmadik vers így hangzik. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van, és valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. Eddig olvasom csak. Azt mondja János apostol, hogy ez a kérdés, hogy ki volt Krisztus akkor, amikor megjelent ezen a földön? Testben, tehát szarxban, bűnrehajló emberi természetben megjelent messiás volt-e, vagy sem? Ez a kérdés kulcskérdés annak eldöntésében, hogy egy tanító, vagy egy tanítás, egy proféta, egy hitvallás az Istentől származik-e, vagy sem? Az Isten lelke, amikor megnyilatkozik valakinek a beszédén, tanításán keresztül, akkor abban mutatkozik meg, hogy Krisztus szarxban megjelent Krisztusnak vallja, emberré lett Istennek vallja őt. Vízválasztó. Ez a kérdés, mondja János apostol. Hogy közelítsük meg más oldalról, ugyanezt a kérdést, a zsidókhoz írt levelet lapozzuk fel egy pillanatra, Pál apostol levelei közül az utolsót. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből a 7., 8. és 9. verset olvasom fel, 260. oldal, ha valaki így könnyebben megtalálja. Tehát zsidók 5, 7. verstől. Aki, tudnélik Krisztus, az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Erről külön lehetne egy órát tartani, akár többet is, erről a néhány mondatról. Csak pár gondolatot hadd emeljek ki ebből. Azt mondja itt Krisztusról az ige, hogy ő úgy járult ahhoz könyörgés, hitküzdelmek, könyhullatás közepette, aki képes megszabadítani őt a halálból. Krisztus a halál alatt volt, a halál ítélete alatt volt, a halál állapotában volt ezek szerint. Úgy kellett megszabadulnia a halálból, a mindenható Isten segítségével. Igen, asszonytól lett, törvény alatt lett, mondja máshelyen az írás. Tökéletességre jutott, mondja az ige. Krisztus megküzdött a tökéletességért. Nem volt magától értetődő, hogy ő emberként tökéletes legyen. Ő tökéletességre jutott. Vagy a harmadik gondolat, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Krisztusnak, mint Isten fiának magától értetődő volt, hogy engedelmes az Istennek. De Krisztusnak, mint embernek ez nem volt magától értetődő. Neki tanulnia kellett ezt. Azt hiszem, ennyi talán elég. A beszélgetésben vissza lehet térni esetleg erre a gondolatra. Ennyi bevezetésül elég ahhoz, hogy feltegyük a leglényegesebb kérdést Jézussal kapcsolatban. Ha mindez így volt, ha hozzánk hasonló ember volt, ha ugyanazok a terheltségek jellemezték, ha ugyanazok kötötték gúzsba őt, mint ami bennünket is, hogy lehetséges az, hogy Jézus sohasem vétkezett? Ha mi is azt keressük, hogy hogyan tudnánk a bűnfogságából szabadulni, ha ismerjük a Római Levél 7. fejezetében leírt tapasztalatot, hogy vágyakoznánk az Isten igazságára, de újra és újra elbukunk, mert valami erősebb hatalom tart fogságában bennünket, akkor logikus a kérdés, hogy csinálta Krisztus? Hogy lehet, hogy ő igaz maradt ebben a testben, ebben a természetben, amely bennünket újra és újra elbuktat? Mi volt Jézus Krisztusnak a titka? Hogyha visszatérünk egy pillanatra a 8. fejezethez, tehát a Római Levél 8. fejezetéhez, ez utolsó gondolat, amit még eddig nem olvastunk fel ebből az ige versből, a harmadik versből, azt, hogy igen, elküldte Isten az ő fiát bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt,
és ő kárhoztatta a bűnt a testben. Vagyis a testében benne volt a bűn, de kárhoztatta a bűnt, mert nem engedett neki. Megszégyenítette a bűnt önmagában. Mert a bűn, bár jelen volt benne, nem mint bűnre való hajlam, tehát a bűn, mint törvény, sose értsük ezt félre, tehát nem arról van szó, hogy Krisztusban úgy lett volna jelen a bűn, mint ahogy bennünk jelen van, de jelen volt az a terheltség, ez a hajlam, ami bennünk is, de ő kárhoztatta a bűnt, megszégyenítette a bűnt. Soha egy gondolat árnyalatával sem, a cselekedeteivel, egy jótányit, egy pontocskányit nem engedett soha a kísértéseknek és a bűnös természet késztetéseinek. Sohasem vált ez benne tudatos cselekedetekké. Kísértésként volt jelen a lelkében, de sohasem vétkezett. Mi lehetett Jézus Krisztusnak a titka? Ne keressük, elárulom. Jézus Krisztus titka abban rejlett, hogy ő nem szűnt meg Isten lenni akkor, amikor emberré lett. Olyan, mintha most ellent mondanék a fél órával ezelőtti önmagamnak, szó sincs erről, nem is képzelhető el, hogy Krisztus megszűnt volna Isten lenni. Ahogy anyai ágon ő teljes értékű, teljes értelemben emberré lett, úgy ő apai ágon teljes értelemben a mindenható Isten egyszülött fia maradt. Ő teljesen isteni személy volt, miközben teljesen emberré is lett egyidejűleg. Isten és ember volt egy személyben, nem fél Isten és fél ember, hanem teljesen Isten és teljesen ember. A személyisége, az énje ugyanaz volt, mint ami földre jövetele előtt. Krisztus emberként jött el a földre, ami leginkább abban mutatkozott meg, nem csak ebben az emberi természetben, hanem abban, hogy egy tudatos választás alapján Krisztus nem nyúlt hozzá az isteni hatalomhoz. Azt szoktuk mondani általában, úgy szoktuk fogalmazni, szerintem kicsit pontatlanul, hogy letette Krisztus az isteni hatalmát. Valójában nem tette le, nem nyúlt hozzá. Könnyű lett volna neki egyszer letenni, mielőtt a földre eljött volna, és aztán ugye, már letette, tehát nem áll rendelkezésre többé. Azonban az, hogy Krisztus letette ezt a hatalmat, az egy napról napra megújuló, újra és újra meghozott és megújított döntés kellett, hogy legyen számára. Krisztus Isten volt, tehát isteni hatalommal rendelkezett. Karnyújtásnyira volt tőle földi élete során is mindig az isteni erő. Bármikor megtehette volna, hogy hozzá folyamodjék, de nem tette meg soha. Ha belegondolunk a megkísértés történetébe, azt láthatjuk, hogy a sátán éppen ebben az irányban kísértette őt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Krisztus nem nyúlt hozzá ehhez a hatalomhoz. Sohasem használta a maga érdekében, és amikor csodákat követett el, gyógyított, vagy a vihart lecsillapította, vagy a tengeren járt, vagy halottat támasztott fel, ez nem úgy cselekedte, mint Isten fia, hanem úgy cselekedte, mint hívő ember, aki a mennyei atyában bízik, és az atya hatalmát veszi igénybe ezekhez a csodákhoz. Az isteni természet és az isteni hatalom különbözik, ezt jól látnunk. Krisztusnak isteni természete volt, isteni törvényszerűségek működtek benne az emberiek mellett, azzal egyidejűleg. És isteni hatalma is volt, amely azonban látens volt, amely szunnyadt benne, amelyet nem használt, amihez nem nyúlt hozzá soha. Krisztus emberfia volt, ahogy önmagát nevezte, és ugyanakkor Isten fia is volt, mint ahogy tudjuk is róla. Ez a kettő egyszerre volt igaz. Krisztus és közöttünk legalább két fontos különbség van, amit a Szentírás leszögez. Ugye itt azt mondtuk, hogy bűn testének hasonlatosságában jelent meg, ugye ez az alapigénk. A hasonlatosság egy nagyon alkalmas szó arra, hogy kifejezze a valóságot, ugyanis a hasonlóság egyben jelzi azt is, hogy nem mindenben teljesen ugyanaz. Mi a két legfontosabb különbség Krisztus és akár mi közöttünk, vagy bármelyikünk között? Az egyik, ami szembeötlő, hogy ő tökéletes volt. Erkölcsi értelemben tökéletes, bűntelen és tiszta egész életében. Mi viszont vétkeztünk. És vétkezünk. A másik ilyen különbség Krisztusnak a születésében rejlik, amelyet épp az imént vezettem le, hogy ő isteni személyként, isteni természet birtokában született meg. Amikor megszületett, még mielőtt megszületett volna, és az angyal hírulatta Máriának a születését, és elmondta, hogy milyen úton, módon, hogyan fog a messiás megszületni az ő méhéből, akkor az angyal ezt mondta Máriának, hogy ami születik is, szentnek hivatik Isten fiának. Ugye ez különbség. Isten fia szentként született meg erre a világra. Mi nem így születünk.
ő szentnek született, mi nem. Nyilvánvaló, hogy a két dolog között van összefüggés. Krisztus nem vétkezett, mi igen. Ő szentnek született, mi nem születtünk annak. Vajon hogyan működött Jézusban ez a kettősség? Hogyan lehet elképzelni azt, hogy egyetlen személyiségben jelen legyen az isteni, tehát a tökéletes, és az emberi, azaz a gyarló, a tökéletlen? Először is azt kell leszögeznünk itt, hogy Krisztus végtelenül szenvedett emiatt a kettősség miatt. Iszonyatos gyötrelem volt számára minden perc, amit ezen a földön eltöltött. Egyszer leplezi csak le önmagát egy önkéntelen felsóhajtásával, éppen akkor, amikor előzőleg mennyei lényekkel találkozott a megdicsőülés hegyén, Mózessel és Illéssel beszélt, angyalok szolgáltak neki és vigasztalták őt, a menny légkörébe került egy rövid időre, és amikor a tanítványaival leszállt a hegyről, akkor a démonok tevékenységével, a többi tanítvány féltékenységével és sértődöttségével, tehetetlenségével és hitetlenségével kellett szembesülnie. És a kontraszt olyan nagy volt, hogy Jézusnak a lelkéből kiszakadt egy vallomás, és vagy egy felsóhajtás inkább, és azt mondta, hogy ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még köztetek, meddig szenvedlek titeket? Nem tűnik egy nagyon udvarias megnyilvánulásnak, de egy kicsit az Isten fiának a küzdelmeibe enged bepillantást. A bűnnel való érintkezés minden egyes pillanata végtelenül megterhelő volt a megváltó számára. Ugyanis ez a két természet, az isteni és az emberi egyidejűleg hatott rá, mind a kettő. És nem azért nem vétkezett ő, mert az isteni természet automatikusan felülírta benne az emberinek a késztetéseit, hanem azért, mert Jézus minden egyes alkalommal, minden egyes napon tudatosan úgy döntött, hogy akaratát az isteni természet késztetéseinek rendeli alá, és nem az emberi akaratának fog engedelmeskedni. Ez is egy folyamatosan fenntartott döntés volt számára. Nem egyszer hozta meg ezt a döntést, hanem napról napra. Éjszakákat virrasztott át imádságban, hogy le tudja küzdeni magában az emberi természetnek a követelő igényét, hogy az isteni természetet segítségül hívja, felülírja magában ezt. Itt is van egy olyan pillanat Jézus életében, amikor egy rövid időre meglátszik, hogy milyen küzdelmet vívhatott Jézus az emberi akarat és az isteni akarat között. Ez a Getsemáné kertben az a bizonyos pillanat Jézus Krisztusnak az imádsága, amikor kimondja, amikor megfogalmazza azt, hogy az ő emberi lénye mit szeretne. Az emberi lény, amely visszariadt az áldozattól, és azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Olyan semmit mondó kis dolognak látszik ez, a tanítványok se figyeltek fel rá, mélyen aludtak, miközben Jézus ezt a küzdelmet vívta. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Krisztusnak szabadságában állt a keserű poharat visszautasítani. Szabadságában állt önmagát megmenteni a ráváró áldozattól. Valahogy úgy képzelném ezt el, hogy amikor Jézus ezt kimondta, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, valahogy az egész menny visszafojtotta a lélegzetét. Most mi lesz? Az egész emberiségnek a sorsa a borotva élen táncolt egy pillanatig. Mert Krisztusban felemelkedett, felelevenedett az emberi oldal, és megfogalmazta az emberi kívánságát. És ki tudta mondani az emberiség történelmének a legnagyobb hatású mondatát, amely megmentette az egész emberiséget, amikor azt mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg mindazonáltal, hanem a tiéd. Ezért ülhetünk most itt, és beszélhetünk erről. Az emberiség és a föld már rég nem létezne, hogyha nem tette volna Jézus hozzá ezt a mondatot az imádságához. Jézus Krisztus egész életére nézve egyébként elmondható az, hogy amíg ő ezen a földön járt, addig minden kockán forgott. Senki nem tudta ezt, senki nem észlelte, senki nem vette észre, senki nem volt tudatában annak, hogy milyen hatalmas tétje van Jézus Krisztus minden egyes napjának. Mindent kockára tett ezzel. A Szent Háromság létezése is kockán forgott. Nem csak az emberiség hát állapota, vagy örök élete, üdvössége. Valóban hatalmas tétje volt annak, hogy Krisztus végig küzdi ezt a küzdelmet, vagy sem. Krisztus azonban győzött, méghozzá úgy, hogy a benne lakozó bűn törvényével nem a saját emberi ereje, hanem az isteni természetben lévő törvény szegült szembe. Azt mondtuk, hogy a bűn olyan értelemben törvény, mint a természeti törvények, mint a gravitáció. Ha elejtek valamit, leesik.
És ezzel nem tehetünk semmit. Akármennyire akarom, hogy fennmaradjon. Ha elengedem, nem fog fennmaradni. Az emberi akarat kevés ahhoz, hogy legyőzze a bűnt. A törvény, a bűn törvényének a semlegesítéséhez, a legyőzéséhez egy legalább olyan erejű, vagy annál nagyobb erejű hatalomra van szükség, egy ellentétes erőre, egy másik törvényre, az isteni léleknek a törvény erővel működő erejére. Krisztusnak folyamatosan meg kellett aláznia a saját emberi mi voltát ahhoz, hogy győzhessen a bűn késztetései felett. És végezetül szeretném most azt a kérdést feltenni, ami talán mindközül a legfontosabb a mi számunkra személyesen, hogy van-e nekünk valami közünk mindehez? Hogy jövünk mi a képbe? Miért fontos ez a mi megváltásunk szempontjából, akik nem születtünk szentnek? Milyen reménységet nyújt számunkra Jézus Krisztusnak teológiai kifejezéssel élve a testi létele? Tehát az, hogy ő emberré lett, és meg asszonytól lett, és törvény alatt lett, így küzdötte meg a maga hitharcát, és így lett győzedelmessé. Mi közünk van hozzá? Mi a szabadulás reménye ebben a mi számunkra, akik nem a szentek közösségébe tartozunk abban az értelemben, hogy Krisztus? Szeretném mindjárt leszögezni azt, hogy az evangélium, tehát a jó hír nem abban van, hogy Jézus betöltötte helyettünk a törvényt, ergo nekünk már nem kell. Ez egy nagyon népszerű teológia, már csak azért is, mert leveszi az ember válláról a felelősséget, és azt mondja, hogy ember élj, ahogy akarsz, Krisztus igazságot cselekedett, Krisztus emberként igaz életet élt, te úgy sem tudod megtenni, az Isten tudja ezt, elnézi a bűneidet, és Krisztus úgy is megtette már, nincs szükség rá. Azt hiszem, hogy aki bántanak a bűnei, és aki a lelke mélyén igazán szabadulásra vágyik, az nem is érné be ezzel az evangéliummal. Az evangélium szerencsére sokkal-sokkal mélyebb ennél. Valami egészen más, amely a legtisztábban talán Péter apostol második levelében található meg a Szentírásban, utolsó igeként ezt lapozzuk fel. Péter apostol második levelének az első fejezetéből szeretnék egy szakaszt felolvasni. Péter második levele, első fejezet, második, harmadik és negyedik verse, 277. oldal. A következőképpen szól. Megint csak olyan ígéről van szó, mi kikeressük, ezt mondom, ami külön megérne egy, akár egy ilyen esti sorozatot egy bibliatáborban, hogy tényleg csak a leglényegére figyeljünk fel. Ezt mondja itt Péter apostol: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való pontosabban, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, ami a kívánságban van a világon. Jó bonyolult mondat, a lényegét olvasom, a végét még egyszer. Az Isten dicsősége és hatalma által ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van a világon. A szív romlottságát, a kívánságokban, az önző indítékokban megmutatkozó bűn kikerülhető. Megszabadulhat tőle az ember az isteni természet ereje által, amelynek részesévé lehet. Ez a péteri evangéliumnak a lényege. Amiben Jézus Krisztus több volt, mert hiszen több volt, szentnek született, isteni lény volt. Több volt, mint mi. Amiben viszont több volt ő, azt felkínálja nekünk. Krisztus részesévé tesz bennünket a saját isteni természetének, amely az ő saját győzelmének a titka volt. Igen, ő győzött, mert isteni személy volt, és isteni erő kísérte az életét. De ezt az erőt, ezt meg akarja osztani velünk. Mi hitáltal megragadhatjuk Krisztus győzelmének a titkát, részesülhetünk az ő erejében, és ezáltal követhetjük őt. Ez a bűntől való szabadulás evangéliumának a rövid lényege. Ha belegondolunk, micsoda örömhír az, hogy az Isten nem pusztán elvárásokat támaszt, nem pusztán egy törvényt ad, és azt mondja, hogy ezt cselekedj és élsz, és ha nem tudod megcselekedni, akkor meghalsz. Márpedig nem tudod megcselekedni, ember, mert a bűn rabságban tart téged. Reménytelenül elveszett állapotban vagy.
pusztulásra kárhoztatott lény vagy. Az Isten nem elvárásokat támaszt, nem követel, hanem valóságosan megszabadít. És hogy Péter apostol írja itt, mindezt az ő isteni ereje viszi véghez, amely mindennel megajándékozott bennünket, ami a győzelemhez szükséges. Az ember semminek sincs híjával. Egyedül az a kérdés, hogy akarja-e. Mert a szabad választás hatalma megadatott az embernek. Ha akarjuk, megragadhatjuk ezt a kinyújtott kezet. Ha akarjuk, részesülhetünk az Isten erejében, az isteni természet törvényszerűségeiben. Ha akarjuk, megküzdhetünk az emberi oldalunkkal úgy, ahogy ezt Krisztus is tette. Ha akarjuk, győzhetünk az ő nyomdokában, aki Isten fia volt, mert Isten bennünket is Jézus Krisztus által az ő fiaivá akar fogadni. Befejezésül egy idézetet szeretnék felolvasni. Ellen Gould White-nak van egy definíciója a hit általi megigazulásról. És amiről eddig beszéltem, ennek a teológiai szakkifejezése az, hogy hit általi megigazulás. Az ember hit által igazzá lesz, olyan módon, olyan úton, amilyen úton a saját cselekedetei révén sohasem lenne az igazság, az Isten törvényének az abszolút igazsága számára elérhető. Mi hát a hit általi megigazulás? Teszi fel Ellen Gould White is a kérdést. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie. Hadd olvassam fel még egyszer. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie. Abban segítsen az Isten mindannyiunkat, hogy az Isten ezt a hatalmas és diadalmas művet személyesen a mindannyiunk életében elvégezhesse, hogy mi a saját szabad választásunkkal ne legyünk ennek akadályai, ne álljunk az ő munkájának az útjába, hogy végezze el bennünk az ő isteni hatalmával azt, amit mi önmagunkért nem tudunk megtenni, és szabadítson meg bennünket abból a fogságból, amelyben születésünk óta, mint az emberiség közös örökségének részesei vagyunk. Amen.

Úrvacsorára gyűltünk, testvéreim, és ezen az alkalmon újból lehetőségünk van, hogy azt a mérhetetlen jóságot és szeretetet szemléljük, amit Krisztusban az Atya nekünk felkínált, és ebből merítsünk is. Olvasni szeretném az igét János evangéliuma 17. fejezetéből. János evangéliuma 17. fejezetéből a 19. verset olvasom. Így hangzik az ige, János evangéliuma 17. fejezetének a 19. versében. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelteké legyenek az igazságban. Az Úr Jézus, amikor elfogyasztotta tanítványaival az utolsó vacsorát, és úgy olvashatjuk, hogy dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére, a Getsemáné kertbe, akkor valószínű, hogy az oda vezető út közben, vagy pedig amikor oda megérkeztek, akkor mondta el Jézus azt az imádságot, amit főpapi imádságként szoktunk emlegetni, amit a Biblia János evangéliuma 17. fejezetében örökített meg számunkra. Ahogy itt Jézus kifejezi magát ebben a felolvasott igében, az megerősíti minden imádságra nézve, de erre a főpapi imára nézve is, hogy az ima az nem csak háladásból és nem csak kérésből áll, különösen nem csak kérésből, hanem Jézus beszélget az Atyával. És mint egy megosztja vele azt, hogy ő most mire készül. És elmondja az Atyának azt, hogy ő mit remél ettől az áldozattól. Milyen gyümölcsét reméli Jézus annak, amit érettünk és az egész világért megtenni készül. Jézusnak szüksége is volt erre, hogy ezt kifejezze az Atyával, megossza, és az, hogy az imában ő ennek kifejezést ad, ezzel saját magát is készítse és megerősítse. Jézusnak nagyon nagy szüksége volt erre a Getsemáné kerti küzdelmében is, amikor érettünk vért verejtékezett, mert a döntéshez egy ilyen küzdelem kellett, és a küzdelem ilyen nagy volt. És szüksége volt Jézusnak erre a kereszten is. Mert mind a két helyzet, mind a két átélés az azt jelentette a megváltónak, hogy mindent oda kell adnia érettünk. Jézus, amikor szembesült azzal, hogy mindent elveszítenie kell, az ember megmentése csak ezen az úton érhető el, akkor teljesedett Ézsaiás próféta jövendőlése, amit Ézsaiás könyve 53. fejezetének 11. versében találhatunk. Lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik. Jézus a legnagyobb lelki és fizikai kínok és gyötrelmek mélységét hordozva lelki szenvedése folytán látott és megelégedett. És úgy folytatódik a jövendőlés. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, mert vétkeiket ő viseli. Az én szolgám, mondja az Atya, hogy ihleti a Szentlélek, az ő ismeretével, ahogy Jézus átéli azt, hogy kiissza érettünk a keserű poharat, kiissza helyettünk a keserű poharat. Ahogy Jézus megízleli helyettünk a halált, ahogy Jézus szembenél néz a vádakkal, a gúnnyal, a köbdösésekkel, a lögdösésekkel, a kifejezhetetlen megaláztatással. Jézusnak ezt kellett megízlelnie. És Jézus, ahogy ezt megismeri, ennek a megismerésével nyílik út ahhoz, hogy sokakat megigazít, hogy sokakat más emberré tesz, hogy sokakat kiemel az ő bűneikből, az ő nyomorúságaikból, ahonnan saját erőből kiemelkedni nem tudnának. Igaz szolgám sokakat megigazít, ismeretével sokakat megigazít, mert vétkeiket ő viseli. Teljesednie kellett ennek Krisztusban, hogy lelke szenvedése folytán
Jézus látott. És ugyanez volt, ez a gondolat volt az, amit megfogalmazott ebben az imában is, amikor azt mondta a megváltó, hogy én érettük odadom magam. Én érettük odaszentelem magam, én érettük rájuk nézve az ő gyógyulásukért mindent odaadok, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Hogy ők megszabaduljanak, hogy megmeneküljenek. Testvéreim, miért szentelte oda magát Jézus? Miért adta oda magát? Hogy mi is? Nem csak a 12, mert Jézus azt mondta az imájában, hogy nem csak ő érettük könyörgök, hanem mindazokért, akik majd hisznek én bennem. Jézus tehát azért adta oda magát, hogy mi is megszenteltekké legyünk az igazságban. Hogy mi is úgy szolgáljunk, mint ő. Hogy mi is úgy le tudjunk mondani önmagunkról, mint ő. Hogy mi is tudjunk úgy szeretni, mint ő. Hogy mi is hasonlókká lehessünk Krisztushoz. Neki ez mindent megért. Bármibe is került, ez mindent megért. Sokba is került. Jézusnak ez nem annyiba került, hogy látott egy jó dolgot, amiért a meglévőből, amivel ő rendelkezik, amilyen neki van, abból a meglévőből valamit odaad. Mint ahogy mi is az életben látunk egy jó dolgot, és akkor azt mondjuk, hogy ez megér ennyit, vagy megér annyit. Az időnkből, az erőnkből, vagy a pénzünkből, vagy bármilyen áldozatot hozunk valamiért, és adunk a meglévőből. Testvéreim, Jézus nem a meglévőből adott, hanem ő mindent adott. Értünk, nyomorult és bűnös emberekért, hogy mi is megszenteltekké lehessünk az igazságban. És amikor Jézus látta azt, hogy a bűneink olyan szinten kötöznek meg bennünket, hogy képtelenek vagyunk akár közeledni is az Istenhez, akkor azt mondta, hogy ő jön, mert így nem maradhatunk. Magunkra nem maradhatunk, és el nem veszhetünk. Amikor Jézus látta azt, hogy Istenként nem jöhet, mert nem bírnánk elhordozni, akkor azt mondta, hogy jó, akkor jövök emberként. De az ember mindent megér. Az embert menteni szeretném, kiemelni az ő bajaiból. Amikor Jézus szolgált, és azzal az emberi süketséggel, és vaksággal, és hálátlanságával, és meg nem értésével találkozott az emberi szívnek, akkor Jézus nem megfutamodott, és nem azt mondta, hogy visszamegyek az én atyámhoz, mert ezek az emberek semmire nem képesek, és semmit nem értenek meg, és a szeretettel nem tudnak mit kezdeni. Akkor Jézus nem ezt tette, hanem ő minden nap kérte az erőt, és gyűjtötte a segítséget az atyától, hogy ő ezt tovább tudja csinálni. Végig tudja vinni, hogy mindvégig ki tudjon tartani mellettünk. És amikor Jézus a halálára készült, és úgy többször is kifejezte a tanítványainak, hogy rá mi vár, akkor volt egy olyan eset, amikor azt mondta, hogy eljön az óra, amikor majd mindannyian szétszaladtok, és engem egyedül hagytok, de én ott se leszek egyedül. Nekem ott is lesz támaszom. És az sem volt. És Jézusnak ezzel együtt is megérte, hogy értünk megtegye, hogy mi megszenteltekké lehessünk az igazságban. És amikor Jézuson nyugodott minden nyomorúságunk, minden terhünk, minden bűnünk, minden gyalázatos törvényszegésünk, minden gyengeségünk és erőtelenségünk. Amikor Jézus ezt hordozta, akkor nem arra tekintett, hogy neki ez mennyire nehéz. Akkor nem azt látta, hogy neki ez szinte elhordozhatatlan, hanem azt látta, hogy nekünk könnyebb lesz. Akkor azt látta, hogy ezzel az ember majd gyógyulni fog. Akkor azt látta, hogy ezen az úton, ez az egyedüli úton visszatalálhatunk majd az atyához. Visszatalálhatunk a szeretőházhoz. Jézusnak ez volt a lényeg. Nem az számított, mibe kerül, hanem csak mi
gyógyuljunk meg és meneküljünk meg. Kedves gyülekezet, Jézust egy cél vezérelte, az, hogy mi megszenteltekké legyünk az igazságban, és hogyha Jézus számára ez volt a legfőbb cél, akkor nekünk is ez a legfőbb cél, nem? Akkor nekünk nem lehet más célunk. Akkor nem lehet nekünk, ha értünk, ennyit adtak, ha értünk, ennyit áldoztak, ennyit viseltek értünk, és szenvedett valaki értünk. Akkor nekünk nem lehet más célunk, mint az, amiért Jézus odaadta önmagát, hogy mi is megszenteltekké lehessünk az igazságban. És ezt ne felejtsük el, hogy nincs más cél. Ez a cél van. És ez lehetségessé vált. Mert ha Jézus mindent odaadott ezért, akkor ezzel mint egy felbátorít bennünket, hogy ha ez neki ennyit megért, akkor ez lehetséges. Akkor ez ő általa elérhető. Akkor ez nem egy távoli vágyálom, hanem ez megvalósulhat általa. Hogyan tesz bennünket az megszentelteké, hogy Jézus magát oda szentelte? Hogyan lesz ebből más élet? Hogyan lesz ebből, ami saját lényünkben és saját szívünkben megszentelődés és átformálódás, hogy Jézus ezt megtette értünk? A szentségnek van ebben a világban egy leterhelt értelmezése. Az emberek nem szeretik általában ezt a fogalmat, hogy szentség. Mert ez kicsit olyan életidegen, olyan távoli, olyan szenteskedő. És mivel az emberek azt mondják, hogy igazán szenté válni úgy sem lehet, hát akkor mindenki, aki szenteskedik, az csak szenteskedik. Ez ennyi, és nem több. És az emberek ezt nem szeretik. Van azonban, értjük a Szentírás tanításából, van a szentségnek egy igazi értelme. És az nem csak a szentség szintjét mutatja meg, hanem az oda elvezető utat is. Tudnék, a szentség a Bibliában az nem azt jelenti, hogy ember lép ki önmagadból, meg lépd át az árnyékodat, és aztán csinálj valamit, amit úgyse fogsz megcsinálni, hanem az azt jelenti, hogy szenteld oda magad. Add oda magad. És azért add oda magad, hogy Krisztus ezt megcselekedje te benned, az ő lelke által. Ez a szentségnek az igazi értelme. Miért érdemes, testvéreim, magunkat oda szentelnünk Jézusnak? Hadd kérdezzelek benneteket így, hogy miért érdemes. Lapoztok egyet a Bibliában, akkor János evangélium a 17. fejezetének a 22. versében ezt olvasom. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Azt mondja Jézus, hogy azt a dicsőséget. Milyen dicsőséget? Testvéreim, azt a szépséget, amiben mi gyönyörködünk, amire vágyunk, ami Jézus életében ott volt. Az a jóság, az a tapintat, az a türelem, az a szeretet, ami Jézus szépé tette. Azt mondja, ezt a dicsőséget nekik adtam, hogy ők is egyé legyenek. Ezt Jézus is úgy kapta, hiszen volt, amikor azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam, hogy tudjam cselekedni ezt és azt és amazt. Ha nem lenne rajtam az Úr lelke, nem tudnám cselekedni. Jézus kapta ezt a dicsőséget az Atyától. És azt mondja, hogy amiképpen ő kapta, úgy nekünk adja ezt a dicsőséget. Mi másképp szoktunk gondolkodni erről a dicsőségről, testvéreim. Tudjátok, hogy szoktunk? Úgyhogy szerezzük meg. Gyűrőcködjünk neki, próbáljuk így is, úgy is, amúgy is, aztán nem sikerül, akkor nagyon csalódottak vagyunk, megint másképp próbáljuk. Jézus nem erről beszél. Nem azt mondja, hogy nekünk adta. Azt a dicsőséget, amit ő az Atyától kapott, azt nekünk adta. Miért fogalmaztam így, hogy miért érdemes nekünk oda szentelni magunkat Krisztusnak? Ezért. Ezért érdemes, mert valahol arra érzünk késztetést, hogy mi Jézus lekötelezettjeivé váltunk, és tartozóivá váltunk, és adósaivá váltunk, és mi szeretnénk őt viszont szeretni. Nem tudjuk. Még ezt sem tudjuk.
Nagyon vágyunk rá, én magam nagyon vágyom rá, de nem tudom. Még ezen a szinten sem tudom. Jézus azt mondta, hogy nektek adtam. Ez a dicsőség a tiétek lehet. Testvéreim, mi hihetjük azt, és lehet, hogy ebben a hitben is kegyelemből kapunk ajándékot, hogy egyáltalán hinni tudjunk. Azt mondja az ige, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Még ez is az Isten ajándék, hogy a hitünk szintjén meg tudjuk ragadni, hogy Jézus valamit odaadott, és ha odaadta, az azt jelenti, hogy az ő lelke által meg tudja csinálni bennem, és benned, és mindannyiunkban. Mi ezt hinni tudjuk, és ugyanakkor dönteni is tudunk, hogy mi az övéi akarunk lenni. Az elmúlt egy órában, akik itt voltatok, meg akik olvastuk a heti Biblia tanulmányunkat, ott volt a legvégén az a bizonyságtétel. A döntés és az akarat szerepe az egy nagyon jelentős dolog, mert magunkat megváltoztatni nem tudjuk, Jézust szeretni magunk erejéből nem tudjuk, és sorolhatnánk, azt hiszem estig, hogy mi az, amit semmit nem tudunk magunktól, de egyet tudunk. Azt mondjuk, hogy Uram, a tiéd akarok lenni. És attól kezdve a Szentlélek engem birtokba vesz, az akarást is munkálja, a véghezvitelt is munkálja, és ha engedem, bármit megcselekszik, én bennem. Ezt tudjuk. És ezért fogalmaztam így, hogy érdemes magunkat megnyitni, és érdemes Jézusnak magunkat átadni, mert ő akkor ezt bennünk meg tudja cselekedni. Testvéreim, szeretném azonban azt is hangsúlyozni, hogy ezen a ponton úgy én tettem, értem magamat, meg talán nektek is probléma, Jézusnak nem csak a bűneinket kell odaadni. Sokszor mi vágyunk a bűnök terhétől szabadulni, vágyunk a békességre, vágyunk arra, hogy Urunk, megint érezzük a lelkünkben, hogy velünk vagy és elfogadtál bennünket. Erre vágyunk, és ez egy természetes dolog, de nem csak a bűneinket kell, hanem mindenünket, akaratunkat is. Teljes lényünket mindenestől, és mi semmit nem tarthatunk meg magunknak. Mert a legnagyobb akadály a mi életünkben is az lehet, ami a zsidókat távol tartotta az Isten szabadításától. Mi tartotta távol? Azt olvashatjuk a római

így látom, meg úgy látom, és elkezdünk érte harcolni. Nekünk nincs, testvéreim, se a látásunknak, se a véleményünknek, se az elgondolásainknak és semminek nincs igazsága. Krisztus igazsága van. És hogyha mi Krisztus igazságában tudunk egyedül megszentelődni, akkor Krisztus igazságának kell engednünk. És ha Krisztus igazságának akarunk engedni, akkor a magunk igazságát fel kell adjuk. De ha feladjuk, akkor Jézus igazsága meg fog bennünket szentelni. Jézus ezt ígérte meg számunkra. Oda kell magunkat adni, hogy mi ebben részesüljünk, és így meg lesz. Így meg lesz. Testvéreim, bármivel szembesüljünk, hogy én sértődős vagyok, én hirtelen vagyok, a másik mértéktelen, a harmadik megbízhatatlan, sorolhatnánk. De ha felismertük, és azt mondjuk, hogy Urunk, Uram, én a Tiéd akarok lenni, és ezen a ponton engem formálj át, akkor mi fog történni, testvéreim? Jézus át fog formálni. Mert ő azért adta oda magát, hogy mi megszentelteké legyünk az igazságban, az ő igazságában. Ki formálta át a tanítványokat pünköstkor? A tanítványok előtt nagyon nagy lehetőség állt, és nagyon nagy dologra készültek. De nagyon nagy akadály is létezett ott. Saját maguk. Saját maguk. De amikor megengedték azt Jézusnak, amikor engedtek Jézusnak, hogy maradjanak együtt, hogy kevés az az erő, amivel kimehetnek az emberek közé, amikor engedtek Jézusnak, hogy időt szántak arra, hogy elcsendesedjenek, amikor időt szántak arra, hogy egymással mélyebb közösségre jussanak, amikor engedtek a léleknek, hogy feltárjon olyan, a lelkükben lévő olyan nyomorúságokat és bajokat, amelyeket lehet, hogy korábban nem is láttak, akkor megtörtént a csoda. Mert kezdték megérteni, hogy Jézus áldozata miért is volt, kezdték megérteni, hogy Jézus amit tett, miért tette, kezdtek szembesülni azzal, hogy ők milyenek voltak Krisztus iránt, és nagyon fájt, és elrendeztek mindent egymással, és testvéreivé váltak egymásnak, és kapták az erőt, és mehettek. És abba volt köszönet, amit utána tudtak csinálni. Testvéreim, bennünket kiformál át. A Bibliából azt érthetjük meg, és tudjuk, hogy a Biblia minden szava igazság, ugye? A Bibliából azt érthetjük meg, hogy azóta, hogy Jézus Krisztus meghalt, mindenét odaadta, értünk és odaadta nekünk, azóta a Szentlélek Krisztusból osztogat. Krisztusból. Tehát amit bennem, benned, a másik emberben a Szentlélek fel akar építeni, az Jézusból cselekszi és adja. Jézusból osztogat. Mi gazdagok lehetünk ezáltal. Nem Laudícia értelmében, hanem magunkat megalázva. Magunkat semminek tartva. Magunkat beteg, tehetetlennek tartva. De feltekintve Jézusra, akiben megvan mindaz, ami bennem nincs, ami belőlem hiányzik. Testvéreim, hogyha a Szentlélek Jézus halála óta Krisztusból osztogat, akkor már csak az a kérdés, hogy nekem ez mennyit ér meg. Hogy ebből én minél nagyobb mértékben részesüljek. Nekem mennyit ér meg? Jézusnak mindent megért. Jézus ezért mindenét odaadta. Mindenről lemondott. Nekünk ez mennyit ér meg? Szoktunk gondolkodni ezen, hogy az én üdvösségem, vagy a testvéreim üdvössége, vagy a körülöttünk lévők üdvössége mennyit ér meg nekem? Megér annyit, hogy lemondjak az akaratomról? Mindenemről? És így adjam oda magamat Krisztusnak, teljesen megüresítve? Megér ennyit? Jézusnak megért annyit, hogy megüresítette magát, és szolgai formát vett fel. És emberekhez hasonlóvá lett. És amikor emberi formájában találtatott, akkor megalázta magát, engedelmes lévén, halálig, még pedig a keresztfának haláláig Jézusnak megért ez ennyit. Testvéreim, nekünk is érjen meg ennyit. Mert ha ennyit megér, akkor most kimondhatjuk, győztesek vagyunk.

győztesek vagyunk. És én ő érettük oda szentelem magamat, oda adom magamat, mindenemet, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Testvéreim, ezen az úrvacsorán is ragadjuk meg így Krisztust, ismerjük el így, hogy nekünk semmink nincs önmagunkban. De milyen jó, hogy Jézusban az Atya feltárta annak a tárházát és annak a bőségét, amiből meríthetünk, amiből kaphatunk, ami mindenre elég, ami mindannyiunknak elég. Ezt jelenti kegyelemből élni. És fejezze ki ezt a hitünket, ezt a reménységünket, kegyelemből élni akarásunkat ezen a mai alkalommal és az úrvacsora. Így áldjon meg bennünket Krisztus az ő erejével, az ő életével, az ő életének minden javával, azáltal, hogy bennünk élhet. És bennünk láttatik meg az ő dicsősége. Adja meg ezt kívánom mindannyiunknak az ő szeretete által. Amen.

Barátság. Sokat beszél példabeszédek könyve barátságról, számos igehely van. A barátság nagy téma az egész Bibliában, de példabeszédek könyvében is. Hangsúlyos téma, különösképpen még az Új Szövetségben Jézus Krisztusnak a kijelentése is hangsúlyossá teszi, amikor azt mondta, hogy nem nevezlek titeket szolgáknak, hanem barátaimnak mondalak titeket. És utána elmondja, hogy milyen az igazi barát. Ugyanígy az Ószövetségben is olvashatunk kimagasló személyiségekről, például Ábrahámról. Az Új Szövetség azt mondja, hogy Ábrahám Isten barátja volt. Aztán Mózesről azt olvashatjuk, hogy úgy beszélt az Úr Mózessel színről színre, amint az ember a barátjával szokott beszélni. Tehát ezek a kijelentések nagyon elgondolkodhatóak, hogy nagy súlyú és nagy jelentőségű a barátság, és példabeszédek könyvében számos igehely van, ami ezt aláhúzza. Vajon mi is a barátság? Miért van szüksége az embernek barátra? Vagy egyáltalán szükség van? Ez is egy kérdés. Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy igen, mindannyiunknak szükség van rá. Szeretnénk, hogy legyen barátunk, igaz barátunk. Talán azért, mert a legelső és legelemibb emberi igény az, hogy nem jó az embernek egyedül. Szeretne valakire számítani. Szeretné valakivel megosztani a gondolatait. Nem mindenkinek van házastársa, vagy nem mindig adatik meg, hogy az embernek a családi körben oldja meg a problémáit, vagy beszélje meg a dolgait. Szüksége van az embernek barátra is, és a barátságnak is vannak törvényei, buktatói. Van igaz barát, és van hamis barát. Hogyan lehet megkülönböztetni? Óriási téma. József Attila olyan szépen fejezi ki abban a klasszikus versorában, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Mint kiderül a Bibliából, a barátságnak a célja az, hogy az emberek jellemben növekedjenek. Hogy jobb emberekké váljanak. Hogy segítsék egymás fejlődését. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha problémát vagy nehézséget látnak a másik emberben, akkor a szeretettel fedjék meg. Vannak példabeszédek könyvében nagyon jellegzetes kifejezések, amelyek arról szólnak, hogy a barátságos embernek a feddései azok áldások. A 27. fejezet 6. verse azt mondja, jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Tehát mi sokszor pont fordítva érezzük, ugye? Hogyha valaki bennünket dicsér, vagy hogyha valaki elismeri a képességeinket, vagy a teljesítményünket, akkor úgy érezzük, hát igen, hát ez milyen jó ember, milyen kedves. A dicséretben és a hízelkedésben, mint majd látjuk az igékből, nagy veszély rejlik, mert az ember könnyen elcsúszhat. Jó, magam is láttam olyan embereket, akik sok dicséretet kaptak, és elismerést, és rendkívül mértékben hízeleg az énnek, a személyiségnek, és ami persze nem jelenti azt, hogy nem kell elismerés, sőt, nagyon is kell, de hogy hol a határ, hogy mennyire dicsérjünk, és mennyire ismerjünk el másikat, értékeit, és mennyire szeretettel igazítsuk útba, ez egy nagyon érzékeny egyensúly. Mert ha egyik vagy másik irányban eltévedünk, pont azon a helyes kis középmértéktől, akkor hát bizony nagyon eltorzulhat az ember. Én láttam olyan embert, egy festőt, Tatabányán még diákkoromban, aki már 71 néhány éves volt, és ilyen befőttes üveg szemüveggel, távcsővel nézte a csendéletet, amit festettünk ott a rajzakörben, és hát mit mondjuk, a képei eléggé jelentéktelnek voltak. És oda jött közénk, ott volt a tanárunk, a mesterünk, és hát ott mutatott sok képet, fényképet, stb. 20 évvel, 30 évvel ezelőtt, és hát úgy vártam a mestertől, hogy megmondja neki, hogy hát vannak azért itt problémák a színkezelésben, a forma, a kompozíció, szóval stb. Hát láttuk, hát én 17 évesen is láttam, vagy 18 évesen is láttam, és nem mondta neki, hanem úgy... Olyan semmit mondó furcsa kifejezésekkel úgy elodázta a véleménynyilvánítást,
és olyan kifejezéseket használt, amik persze igazak önmagukban, hogy hát látom, sokat dolgozik, sok munkája van, ugye, érdekesek ezek a képek, stb. De valahogy nem mondta meg azt, amit meg kellett volna mondani, és akkor a szegény ember azt mondta a végén ott, hogy hát én nem kérek mást ettől a várostól, csak hogy egy kihajtó teremben helyezzék el a képeimet, és cserébe nekem csak egy lakást adjanak, mert itt vagyok, életem vége felé, már 70 éves elmúltam, és nincs ilyen, és nem tudok hol lakni. Hát egyszerűen megérteni ezt a tragédiát, és amikor elment, megkérdezte a tanárunkat, de tanár úr, ne haragudjon, hát nem értem, miért nem mondta meg neki? Azt mondja, miért én mondjam meg neki? Azt miért én mondjam meg neki? 72 éves, és nem mondta meg neki senki, hogy amit csinál, az a nullával egyenértékű körülbelül. Tehát mondom, ha senki nem mondja meg neki, akkor az ember beleöregszik abba a tudatba, hogy ő milyen nagy művész, és közben pedig az egész mű pedig nem sokat ér. Tehát emlékszem rá én is, amikor első könyvemet írtam, azt hittem, hogy megírtam. És elmentem a lektorokhoz, költőkhöz, két költő lektoráta, akik hát értenek a beszédhez és az íráshoz. És hát azt hittem, hogy hát majd egy délután alatt átfutjuk a könyvet, aztán kijavítjuk a hibákat. Első mondat. Hát ez a mondat nem jó. Na miért? Hát nem jó a felépítése. Elmondták, hogy milyennek kellene lenni. Tényleg jobb volt, ahogy ők mondták. Második mondat. Hát ez se jó. Mit akartál mondani? Hát mondom ezt, de hát akkor ezt nem így kell mondani. Két hétig mondatról mondatra végignéztük azt a könyvet. Egyrészt először nagyon szégyenkeztem, mert azt hittem, hogy tudok írni, meg olvasni, hát felnőtt emberként. És akkor ők ráébresztettek, hogy hát bizony nem tudok sem írni, sem olvasni. És először nagyon szégyeltem magam, és úgy éreztem, hogy valami végtelen nagy sértés történt rajtam. Aztán mentem hazafelé a vonaton, az első ilyen nagy stressz élmény után gondolkodtam, és azt mondtam magamban, jobb, hogy ők mondják az a mondat, vagy rosszabb? És azt mondtam, hogy jobb. Ha pedig jobb, akkor nekik van igazuk. Ők értenek ehhez, és attól kezdve már úgy mentem másnap, hogy kíváncsi voltam, hogy tényleg mit csináltam rosszul. Miért fogalmaztam rosszul? És ezt azért mondom ezeket a példákat el, hogy ebből tanulhattam. A szegény ember, akinek nem mondták meg, nem tanulhatott. Tehát tényleg áldás az, ha bennünket a barátunk megfed, az embertársunk. Az embertárs is lehet barátunk, és megmondjuk azt, hogy ha valami probléma van, például a régi író Cicero, aki a barátságról írt tényleg halhatatlan sorokat, ő például azt írja, hogy ez a férfi, ugye a férfi barátjáról szól, nem hízeleg, hanem bírál, sohasem hazudik, nem gyanakvó, és nem is képmutató. Az igazi barát az nem hízeleg, hanem tud bírálni, tud fedni, és megismerteti azt, ami a másikban hiány vagy gyengeség, de pont azért, mert barát és mert szereti. Ezért az illető nem úgy fogja fel és fogadja el tőle, mint aki valami rosszat akar tenni, vagy valami nem tudom milyen módon le akarja őt járatni. A barátodnak négy szem közt jelensd meg, ha valami probléma van veled. És ne hirdesd ki azt, hogyha ő valamit rosszul csinál, mert hát nem méltó. Leszögezi a Biblia azt az alapállítást Salamon, ugyan nem példabeszédek könyvében, Prédikátor könyvében, hogy a harmadik fejezetben, hogy sokkal jobb dolga van a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Ez arra az igényre hívja fel a figyelmünket, hogy jó, ha van barátunk, de ahhoz, hogy barátunk legyen, és embertársunk legyen, ahhoz barátságosoknak is kell lennünk. És a barátságra nyitottnak kell lennünk, mert sok ember azért nem köt barátságot, mert a barátság elkötelezettséggel jár. A barátság figyelemmel jár, mert a barátságot is ápolni kell. De jobb dolga van a kettőnek, mint az egynek, mert ha az egyik elesik, a másik felemeli. És ez óriási vigasz. Jó magam is, amikor az életben kerültem olyan helyzetekbe, hogy tényleg az ember padlóra került, és úgy érezte, hogy és ha nem álltak volna mellettem barátok, vagy nem mehettem volna valakihez, nem tudtam volna felállni. Vagy épp emlékszem, épp feleségem említette az elmúlt napokban, hogy voltam munkahelyén egy kedves kollégája, aki amikor súlyos családi válságba került, és tényleg a depresszió legmélyebb pontjára, és úgy érezte, hogy vége az életének, akkor a barátok
elmentek hozzá, és mondta, hogy gyere ma este, elmegyünk ide. Gyere ma este, ott lesz egy összejövetel, megyünk. És fogták és vitték. És ő van öntudatlanul szinte csak ment, azt se tudta, hogy pontosan most mi történik körülötte, de hát a barátai vitték, és ez mentette meg. Ez mentette meg a nehéz helyzetből, mert figyeltek rá, mert fontos volt az ő lénye, és számíthatott rájuk, még úgy is, ha nem is kérte. Az embert a barátjától részvét illeti meg, mondja Jób könyve, még ha elhagyja is a mindenható félelmét. Ott is, amikor Jóbot nagy csapás érte, addig jó barátok voltak a barátai, ameddig leültek vele együttérzően, szeretettel, átélték a problémáját, és nem akartak okoskodni és megmondani, hogy miért van rajtad ez a csapás, hanem együtt éreztek vele, eddig jó barátok voltak. De utána, amikor aztán megszólaltak, akkor még nagyobb gyötrelmet okoztak Jobbnak, mint előtte, mert elkezdték vádolni, és oknyomozó okoskodásaikkal kitalálgatni, hogy vajon miért van rajta a csapás, ami persze nem volt igaz. Nagyon nehéz megmondani, hogy egy embert miért ér utol egy betegség, ki miért ér át valami súlyos családi tragédiát, ki miért veszíti el valamelyik szerettét. Nagyon-nagyon vigyáznunk kell az ítélkezéssel, mert az ember nagyon okos tud lenni, de közben akkora sebeket ejt a másikon, hogy alig tud felállni utána. Tehát jó, ha valaki van mellettünk, és hogyha elesünk, akkor valaki felemeljen bennünket. A barátságnak a céljáról és összekötő erejéről ír Cicero nagyon találóan, amikor azt mondja, a természet az erények segítő társául rendelte a barátságot, nem pedig a vétkek csatlósának. Tehát barátok csak azok lehetnek, akiket nemes célok kötnek össze, akik valamilyen erény érdekében, valami értékes, jobbító dolog érdekében szövetkeznek, akik viszont nem, azok cimborák, ahogy mondja, azok csak haverok, azok csak bűntársak, ha úgy tetszik, vagy hectársak, de nem barátok, az a cimboraság. Példabeszédek könyve is beszél erről, azt mondja a 27. fejezet 17. versében, miképpen egyik vassal a másikat élesítik, akképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Nagyon szemléletes, találó kép ez, de ez is egy fontos dolog, hogy vajon meddig kell élesíteni. Tehát megtalálni azt a mértéket, hogy mennyire és hogyan mondjuk meg a másiknak az értékét, ismerjük el és fejezzük ki iránta a szeretetünket, és mennyire vagyunk őszinték hozzá, hogyha valami nincs rendben. Az igazi barát az megfontolja a barátjának a gondolatát, és egy másik példabeszédek könyve ige is eszembe jut, amikor azt mondja, hogy ritkán tedd lábadat a te fele barátodnak házába, hogy benne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged. Ez is érdekes. Hogy milyen gyakran találkozzanak a barátok. Sülve, főve együtt legyenek? Vagy van valami határ? Általános tapasztalat az, amit észrevettem magamon is régen, aztán másokon pedig még inkább, és azt vettem észre, hogy az erősebb személyiség általában rányomja a bélyegét a gyengébb személyiségre. És a gyengébb személyiség elváltozik. Az a veszély fenyegeti az embert, hogy a személyisége feloldódik a másikban, és ez helytelen. Minden művésznél láthatjuk, hogy az lesz művész, aki a mesternek a ruháját, ami nem illik rá, magára tudja szabni. Mi ennek a lényege? Az, hogy egy jó mester a művészi iskolában, én is tanítottam sok ilyen iskolában, és láttam, hogy mikor jó egy tanár, akár képzőművész, zeneművész, vagy táncművész, akkor jó egy tanár, ha megfigyeli, hogy az a másik mire való, mire jó a teste, az alkata, a képessége, és úgy tudja támogatni, és úgy tudja tanítani az illetőt, hogy bár nem tud más tanítani, mint amit ő tud, tehát az öltönyét rá kell, hogy adja. De ha csak lötyög rajta, ugye akkor jönnek azok a epigonok, ugye, akik csak lemásolják a mesternek a képeit, de érezzük, hogy nincs benne eredetiség. Tehát a jó mester azt arra vezeti a tanítványát, hogy rátaláljon arra a nyelvre. És amikor a diákjaimmal rajzoltatni szoktam az első órákon,
mindig megnézem, én nem tanítok, nem mondok nekik semmit, csak rajzoljanak le egy témát. És közben kiderül, hogy kinek milyen az alkata, a személyisége, stb. Stb. És milyen stílusa van, hogy áll egy kérdéshez, egy képhez, egy formához, eldől. Ezért a jó barátra is igaz ez. Ezek olyan egyetemes törvények, mind művészetre, mind emberi világra nézve, hogy rátalálni, hogy mire való az illető, hogy mi az ő képessége, miben kell őt fejleszteni, vagy mi a gyengéje, hol kell erősíteni. Például Albert Schweitzer, amikor felismerte a maga gyengéit, mert rásegítették, akkor például tudta, hogy neki a matematika nem megy. Nem volt jó matematikus. Akkor elhatározta, hogy neki a matematikát kell erősíteni, és a legjobb matekos lett. Utána, mert meg akarta tanulni a hiányát, mert valaki felhívta rá a figyelmét. Tehát az egyik veszély az, hogy a barátunkhoz ne menjünk túl gyakran, és ne legyünk túl sokat vele, mert nem egészséges. Az ember különálló egyéniség, és ha nem tud a saját lábán megállni, jaj annak, aki csak a barát lába állít meg. Természetesen veszedelemben, vészhelyzetben, bajban más a helyzet, akkor lehet segíteni gyakrabban is. De ritkán tedd a te lábadat a felebarátodnak házába, hogy benne teljesedjék veled, és meg ne gyűlöljön téged. Terhes lehet az ember számára, mert mindennek van mértéke és aránya, és megtalálni azt a mértéket, hogy milyen gyakran és milyen ritkán, például észrevettem, hogy a hölgyeknél általában inkább a gyakoriság jellemző. Most ne értsenek félre, egy bizonyos határokon belül, mert a hölgyek gyakrabban szeretnek találkozni a barátságnál, a férfiak ritkábban. A férfi barátság olyan, mint ahogy olvassuk az egyik idézetnél, mint a jéghegy csúcsa. Tucholsky-től olvasom, aki azt mondja, hogy az igazi férfi barátság olyan, mint a jéghegy, csak az utolsó tizede látszik ki a vízből, a többi alulúszik, nem látni. Hát kicsit hasonlít ez a József Attilai mondáshoz, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Tehát én is magamon is felfedeztem, hogy férfiakkal lehet úgy barátságban lenni, hogy mondjuk eltelik egy hónap, két hónap, fél év, egy év, két év, és nem is találkoztunk, és amikor találkozunk, akkor nem azt mondjuk egymásnak, hogy miért nem kerestél meg, hát milyen hűtlen barát vagy, hát nem szigyeled magad, nem is akarok többé látni, hanem hát örülünk, hogy találkoztunk, és nem a felrovás jegyében, hanem az öröm jegyében, és szinte ugyanott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. A hölgyeknek, hogy vajon hogyan működik ez egy női barátságnál, mert érdekes, hogy ez is egy külön nagy téma, hogy a nemhez hogy kötődik. Egyszer voltunk egy ifjúsági táborban, és egy nagyon értékes beszélgetésünk volt, egy jó 5-6 órás beszélgetés arról, hogy lehet-e férfi és nő egymásnak barátai. Na, ismerem felvetni a kérdést. Egészen más a helyzet például addig, ameddig nincs házasságban az illető. Teljesen kijött. Amíg nincs házasságban, addig valahogy más a helyzet. Vagy nincs kapcsolata. Amikor már házasságban vannak, vagy idősebbek, hát akkor kicsit olyan furcsa lett a dolog, mert hogyha mondjuk ugye eléggé furcsa néz ki, hogy mondjuk egy házas ember férfi, egy házasságban élő hölgyel rendszeresen találkozgat, ugye, és megbeszélik a dolgaikat, ugye érezzük, hogy valamit veszélybe kerülhet. Tehát csak a kérdést felvetem, ez is egy nagy kérdés, hogy vajon lehet-e férfi és nő egymásnak barátai, vagy mennyiben indokolt az, ami sok-sok népnél, vallásnál előfordul, hogy valahogy a férfiakat és a nőket egymástól elválasztják, mondjuk egyik pacsorba ültek a hölgyek, még régebben is gyerekkoromra emlékszem, amikor istentiszteletre jártam, akkor külön pacsorba volt, sőt, még a gyerekeket is külön választották, gyerekek első pacsorba, hölgyek, férfiak. És vannak olyan helyek, ahol mai napig is így van ez, sőt, ilyen gimnáziumban jártam, ahol csak fiúk tanultak. Hát persze volt ennek is hátránya, nem mondom, nem is kevés. Vajon mi az egészséges, vajon mi a normális? Ennyire mesterségesen szét kell választani a nemeket, vagy pedig valamitől félt bennünket, talán a természetünk? Ezek is olyan kérdések, amelyeket egyébként nyitva hagyok, de érdemes rajta elgondolkodni, hogy veszélyhelyzetek lehetnek ebben. Minden esetre örök kérdés az és vészhelyzet, és például voltunk egy ilyen szanatóriumban is, hogy mondjuk női beteget csak női masszírozhatott. Férfi beteget csak férfi.
Tudom, hogy ez a világban ez nevetséges, de azért elgondolkodható. De kedves hölgyek, például mondjuk egy nőgyógyászhoz úgy menni, hogy mondjuk nő lenne az illető, vagy férfi, nem tudom, biztosan érzik, hogy micsoda különbség. Ezek olyan elemi emberi igények, amelyek annyira elcsúsztak, hogy nehéz ezeket tényleg úgy normális keretek között tartani, és a mai világban pedig aztán már végképp minden összekeveredődött, de nem biztos, hogy javára történt ez. Aztán, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat, a 27. fejezet 19. versen mondja, van erre egy magyar közmondás is, nem tudom, valakinek beugrik-e esetleg ez a közmondás, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat. Ha megismerjük a barátot, valakinek a barátját, akkor milyen képünk lehet arról, akit még nem ismerünk? Madara tolláról, ember barátjáról. Egyszer hozzám is eljött egy férfi, sosem láttam, és hát volt egy kedves barátom az ország túlsó felén, Ödönnek hívták, és akkor azt mondta, hogy az Ödön küldött, itt ez a levél, és a levélben Attila, ő a barátom, fogad szeretettel. Mondtam, ha az Ödön barátja vagy, akkor az én barátom is vagy, mert tudtam, hogy az Ödön milyen ember, és hát akivel ő barátkozik, az nekem megtiszteltetés, és hogyha ilyen emberre behívhatom, és együtt lehetünk, és segíthetek rajta. Tehát ez is csak egy olyan kis törvény, amit megemlít, hogy érdemes rajta elgondolkodni. Aztán veszélyei is vannak a barátságnak, számos esetben látom gyerekeknél, hát persze ez is nagy kérdés, hogy mikor lehet az embernek barátja. A diákkori barátság és a jellem érettségéről kapcsolatban Cicero azt írja, hogy az igazi barátságot az erény teremti meg, ennek fényében ismerik meg egymást a barátok, és általában akkor, amikor jellemük már kialakult. A gyereknek még nem alakult ki a jelleme? Hát persze erre azt mondják ők is, hogy barátom, persze ugye azt tudjuk jó, hogy az még nem biztos, hogy azt jelenti, de az igazi barátság akkor alakult ki, amikor a jellemük már kialakult. Mert honnan tudná az ember, hogy ki hozzá illő segítő társ, ha nem, hogyha tudja, hogy ő ki? Mert hogyha például mondjuk egy gyerek, fiatal egyik nem szeret diszkóba járni, a másik mindig diszkóba járni. Az egyik nem dohányzik, a másik dohányzik. Az egyik közönségesen beszél, a másik meg szeliden, megfontoltan szeretne beszélni. Hát érezzük, ugye nem illenek össze? Járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeznek? Mondja a Biblia. Hát valahol a határt meg kell vonni, és a józanész azt mondja, hogy olyanok legyenek együtt, akiket valami értékes dolog köt össze. És a hamis célokkal kapcsolatban olvashatjuk Példabeszédek könyvében, hogy a gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. Iskolában látom gyerekeknél, az egyik gyereknek van több zseppénze. Lehívja a többieket a szünetbe egy kólára. Mennek, mint a raj. Ugye? Vagy egy szendvicsre. Szendvics. Hatalmas lefizetés. Nyüzsögnek körülötte. Elfogy a pénze. Nincs zseppénz, mert általában azok, pont azoknál a gyereknél szoktam látni, akikben valami hiány van. Akik vágyakoznak szeretetre, mert nem tudják a maguk kis jelleméből vagy a lényükből megteremteni azt a vonzerőt, ezért elővezik a pénzt is, hogy gyertek, meghívlak benneteket. A tékozó fiúnak a barátai is elmentek vele, amikor volt pénze, amikor nem volt, akkor a disznó vájúnájára sem adtak neki enni, mert annyira szegényé vált. Tehát a Biblia kimondja ezt az igazságot, érdemes figyelnünk rá, a gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. Sokan hízelegnek nem a nemes lelkű embernek, hanem az előkelő embernek, és minden barát az adakozójé, olvashatjuk a 19. fejezet 6. versében, és tovább a 19. fejezet 7. versében. A szegényt minden atyafia gyűlöli, még a barátai is eltávolodnak tőle, unszolja őket, de ők eltűnnek. Hát egy nagy veszély van, ha valaki gazdag, és nagyon sokan csapódnak hozzá, vagy jobb módú, vagy több pénze lesz, akkor nagyon figyelje, hogy vajon ki az igazi barát. Mert rendkívül önző az ember, és nagyon könnyen valami érdek. Ugye nem véletlenül a nagy nevek, a nagyon gazdagok, vonzerők azokra, akiknek névtelenek, és akik szegények, mert ezáltal akarnak ők többnek látszani, mint amik. Tehát ezt az erkölcsi törvényt fekteti le itt ez a bizonyos ige. Aztán a sikerrel kapcsolatban is nagyon fontos Cicerónak a barátságról írt írásában ezt olvasom.
Úgy beszélhettem Scipióval, barátjával, mindenről, mint önmagammal. Minden sikeremnek örült, én is az övének. És ha nehéz helyzetbe kerültünk, inkább aggódtunk társunk életéért, mint saját sorsunkért. Valahányszor Scipióra pillantottam, mindig saját vonásaimat láttam az ő arcán, mert tükrözik egymást. Mindig egymás mellett álltunk jóban, rosszban, békében és csatatéren, s már azért is mindig helyesen akartunk cselekedni, mert barátunk előtt szégyeltük volna gyengeségünket. Tehát van egy jó hatása a barátságnak, hogy egy erkölcsi minőséget mutat fel, és szégyenkezés jelenik meg bennünk, ha valami nemtelen dolgot szeretnénk tenni, mert a barátunk előtt szégyeljük. Ez is egy pozitív dolog. És azt mondja, hogy minden sikeremnek örült, én is az övének. Hát ez se könnyű dolog. A tékozló fiú bátyja jut eszembe, amikor meghallja, hogy visszajött a testvére, épségben, egészségben nyerte őt vissza, be sem ment a házba. Megsértődött. Most megint jön majd a vagyonér, amit már egyszer megkapott? Hát én itthon voltam. Magyarul nem tud örülni annak, hogy a testvére megtért és megjobbult. Mert önző nem tud örülni, idézőjelben véve, az ő sikerének, az ő megtérésének. Az ember sajnos ilyen. Hányszor láttuk iskolában és láthatjuk munkahelyeken, hogyha valaki sikeres, ha valaki valamit jól csinál, esetleg egy ideig még elismerik, de utána megjelenik a féltékenység, megjelenik a másiknak keresztbe tenni, ugye? Hogy miért olyan jól megy neki minden, és aztán már keresnek valami problémát is, hogy esetleg még alá is tegyenek a másiknak. Tehát az igazi barátra nem ez jellemző, nem tud örülni a másik sikerének. Keresztelő Jánossal kapcsolatban egy nagyon szép igehely van János evangéliuma elején, amikor Jézus elkezd keresztelni, magyarul azt a munkát és azt a tevékenységet, amit addig János végzett, elkezdi Jézus is gyakorolni a tanítványain keresztül, és a tanítványok sokasága elmegy Jézushoz. És akkor meglátják ezt a farizeusok, és oda mennek keresztelő Jánoshoz, és azt mondják neki, hogy hát íme ő is keresztel. És mindenki őt követi. Ugye ebben az volt, hát téged nem követnek. Itt maradsz majd egyedül. És akkor azt mondta, hogy ti vagytok a tanúim, megmondtam néktek. Én csak követ vagyok. Én csak az ő küldötte. Aki előtte járok, de neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Az én örömem már betelt, én vagyok a vőlegény barátja. Barátja. Tehát ő elvégezte a küldetését, és nem azt mondta, hogy hát engem most már háttérbe helyeznek, én már sértett helyzetbe kerültem, én már nem vagyok jó semmire, én már stb. Elvégeztem a feladatomat, és engem kisemmiznek, szóba se került ilyesmi nála. Örült. Mindenki a maga szerepére és a maga helyére kerüljön, és például ezért nagyon fontos, nagy bibliai törvényt vetít elénk, és hányan élnek ezzel a mai napság vissza, hogy emberek magukhoz kötnek embereket Krisztus nevében. Keresztelő János mit tett? Azt mondja, íme a bárány, akiről beszélem, őt kövessétek. Tehát jó néhány olyan helyzetet, embert ismerek, és nagy tévésztároknál is megfigyelhet, hogy tömegeket vonzanak a nagy személyiségükkel. Vagy a kiható, mondhatnám szinte karizmatikus egyéniségükkel. És magukhoz kötnek embereket. A Biblia pedig azt mondja, hogy ez helytelen. Amikor valakiben felébredt az Isten szeretet, felébredt a jó iránti vágy, akkor azt a bibliai törvényt kövesse, hogy jaj annak, aki emberbe bízik. Lehet embereket szeretni, tisztelni, de ha többet gondolunk róluk, mint ami az ember, minden ember potenciálisan minden bűre alkalmas, mert a természetünk ilyen a Biblia szerint, tetőtől talpig nincsen bennünk épség, ne emberekre nézzünk. Szeressük az embereket, tiszteljük a másikat az értékéért, a kedvességéért, de ugyanúgy vannak benne hibák is. És ne gondoljuk azt egy emberről, hogy ő rá kell tekinteni. Lehet bizonyos dolgokban példaként ránézni egy emberre, hiszen mindenkiben van érték, és mindenkiben van valami olyan plusz, ami a másikban nincs meg, de alapjában véve azt az elvet kell követni, főképp a keresztény személyeknek, embereknek, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. És
az, aki észreveszi, hogy nagyon kötődik hozzá valaki, akkor erre tanítania kell, és szépen háttérbe kell vonulnia, hogy Krisztushoz menjen az illető. A Krisztus és az ember személyes kapcsolatát senki nem pótolhatja, és nem is szabad, hogy pótolja, mert abban a pillanatban, hogyha közé lép egy ember, akkor Krisztus és az ember között egy másik ember van, és ez helytelen. A Biblia legelső parancsolata azt mondja, a 10 parancsolat első parancsolata, én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez olyan jelentőségű törvény, hogy voltunk egy házasságondozó héten például nyáron, ahol fiatal házaspárokkal és idősekkel is együtt voltunk, akik egy éve házasak és akik 36 éve, és ott nagyon sok mindent megtudtunk, látva a 15 házaspár problémáit, és például az egyik fiatal asszony azt mondta, hogy az én férjem Isten helyébe lépett az én szívemben. Azt én ráébredtem ezen a héten, hogy nem az Isten az első, hanem a férjem. És rájöttem, hogy ez helytelen. Vissza kell kerülnie Istennek az első helyre, mert ha nem, az rossz, az olyan, el is mondta, féltettem, remektem, mi lesz vele, mi úgy tekintettem rá, mint egy Istenre, és minden tőle vártam, és ha nem úgy tett, akkor meg kétségbe estem, stb. Hát ember ő is. De Istenben nem lehet csalódni, majd itt rátérünk arra, hogy az igazi barátnál milyen jellemvonások vannak. Tehát ez is nagyon fontos. Aztán még egy érdekes törvényszerűséget hagy említsek meg, mielőtt így az igékre rátérnék. Az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Pedig előbb azt mondtam, hogy külön személyiség, és egyiknek lehet erőteljesebb, a másiknak gyengébb a szegénysége. Azt mondja Cicero, az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Követik azt a bibliai elvet, amit Jézus így mondott, Istenben nincs se férfi, se nő, se gazdag, se szegény, se szolga, se görög, se rabszolga, se szabad. Mindenki egyenlő. Egy igazi erkölcsi mértéken mérve az emberek egymástól nem különböznek. Egyenlőek vagyunk. Mindannyiunkban az emberi természet működik. Kiben milyen mértékben? Annál önzőbb. Kiben pedig mennél inkább működhet az isteni természet, amit Istentől lehet nyerni alázattal, bűnvallomással, tiszta szív kérésével, a Szentlélek igénylésével, oly mértékben jobb. De nem magától, hanem Istentől. És ezt mondja Cicero, az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Bár a sors egyiket talán felemeli, a másikat pedig lesújtja. Ahogy a derékfiú megbecsüli egyszerű szüleit, úgy becsüli a jó barát is társát, bár ő gazdag, az meg elszegényedett. Ilyenkor mindig a gazdag ügyessége, tapintata oldja meg a feladatot. Úgy segíti a szegényt, hogy az örömmel fogadja a segítséget. Olyan szívességet kér tőle, amit a szegény barát könnyen tud teljesíteni. Kereseti lehetőséget biztosít számára, és nem sérti meg könyöradománnyal. A szegény, az alacsonyabb rendű barát sohasem irigykedik, amiért barátja megelőzi akár tehetségével, akár szerencséjével. Nem kér segítséget, nem is panaszkodik, mert nem látja lényegesnek a különbséget kettejük helyzetek között. Az igazi barátságot az erény tartja fenn, folytatja. Tehát nem könnyű feladat, amikor a barát nehéz helyzetbe kerül, és mondjuk anyagilag segíteni kellene, vagy nehogy úgy gondolja, hogy esetleg most megsértjük könyöradománnyal. Ha a másik nehéz helyzetbe kerül, hogyan tudja segíteni úgy, hogy közben ne lépje át az érzékeny erkölcsi határokat. Például eszembe jut Jonatán és Dávid, akiknek a barátsága talán az egyik legszebb barátság a Bibliában, emberi barátságok közül, és azt olvashatjuk erről, hogy az Úrban szövetséget kötöttek egymással. És megerősítették kezüket az Úrban. Vagyis olyan szövetséget kötöttek a barátság jegyében, hogy az élet-halál árán egymást segítik, és amikor a gyilkos dühhel Saul, Jonatán apja ráadásul üldözte Dávidot, Jonatán akkor is elment Dávidhoz, és biztosította őt arról, hogy segíti őt. És nem véletlenül, amikor Jonatán meghalt, Dávid olyan keserves sírásra fakadt, és az írdalát olvashatjuk Sámuel első könyvében, hogy azt mondta, hogy olyan szeretetet ismert meg Jonatántól, amit semmi más emberi szeretetnél nem tapasztalt, az igazi baráti szeretetet, az önfeláldozó szeretetet. Tehát tapintat, figyelmesség kell. Itt Cicero azt írja, hogy olyan helyzetet kell teremteni, amiben úgy segíthet, hogy nem szégyenéti meg. És a szeretet meg tudja oldani ezt a problémát. Mint mondtam, a rosszban is együtt ér az igazi barát. A próba kideríti azt, hogy
egy nehéz helyzet, hogy vajon igazi barát a másik, kit kell kiválasztani? Olyan szilárd, megbízható és áldatos férfiút, ugye, vagy nőt, akinek jellemét hosszabb ideig figyeltük, de nem csak figyeljük, próbára is tesszük. Egyesekről már akkor kiderül, hogy megbízhatatlanok, amikor kisebb kölcsön nem adják meg. Másokat nagyobb összegek lepleznek le. Sokan ígérgetéssel, hiú remények keltésével tartják azokat, akiket barátjuknak tekintenek. Mások irigységükkel árulják el magukat, akit bajért minden próbatétel nélkül megtudja, kiben bízhat, mert bizonytalan helyzetben tűnik ki a biztos barát. Tehát ez is egy fontos új szempont, hogy a próbában nehézségben dől el, amikor a másiktól valami áldozatot várnunk kell, amikor segítségére van szükségünk, hogy vajon odaáll-e mellénk. Vagy hányszor láttam olyat, hogy valakit bántottak, mondjuk egy kollektívában, jogtalanul, vagy egy értekezleten, vagy egy gyűlésen, felállították, megszégyenítették, és ott volt a barátja, aki tudta, hogy az a vád nem igaz, mert nem is úgy történt, csak ki kellene érte állni. Nem teljesítette be azt a példabeszédek könyvében található igét a 31. fejezetben, hogy nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma és aki adatot veszedelemre. A kiállás. Én is átéltem jó néhányszor itt az életben. Fiatalkoromban, felnőtt koromban is. Hogy elhatároztunk valamit, mondjuk egy kollektíva, és amikor eldöntöttük, mert erkölcsileg az volt helyes, jött egy olyan helyzet, amiben viszont fenyegetettségbe kerültünk, és akkor például volt emlékszem főiskolás koromban, amikor eldöntöttünk valamit, hogy egy bizonyos dologban kiállunk a tanszékvezető előtt, és el is határoztuk, hogy ketten képviseletében a többieknek bemegyünk hozzá, és elmondjuk a problémát, és az egész szak egyet értett vele, mert ők is látták a problémát. És akkor eljött az ideje, akkor felszólt, hát azért mégiscsak annál a tanárnál kell vizsgáznunk, mi lesz velünk, azért mégiscsak el kéne végezni ezt a főiskolát, ne húzzuk ki a gyufát. És mondták, ugye, de azt mondta, hát megegyeztünk ebben, hát változott valami? Nem változott. Akkor most miért nem tudunk kiállni? De hát, ne mondd, hogy a mi képviseletünkbe, ha akartok, ti menjetek be. Bementünk, elmondtuk a tanszékvezetőnek a problémát, és hát tényleg nekünk is annál a személynél, akivel kapcsolatban volt egy probléma, hát kellett vizsgáznunk, de mivel érzékeltük, és hogy úgy orról ránk, ezért azt kértük a tanszékvezetőtől, látjuk ezt a helyzetet, és mi most ezáltal ilyen helyzetbe kerültünk, a tanszékvezetői felügyeletet kérünk a vizsgára. Ő pedig beült a vizsgánkra, és ötösre levizsgáztunk. Én úgy gondolom, mindenre van megoldás, hogyha az ember szeretne kiállni valakiért, és nem pedig miután, másik negatív példa, miután megtörtént esetleg a megszégyenítés, utána a szünetbe oda mennek a másikhoz, és elmondják, hogy hát, neked volt igazad, és ez szégyentelen dolog, hogy bántak veled, és nem volt igaza. Ne hallják, hogy ezt mondtam. Nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma, és aki adatot veszedelemre. Sok mindent lehetne még elmondani. Például az ige, amit úgy elméletileg elmondtam, de íme itt van a 25. fejezet 9. versében a titoktartással kapcsolatban. A te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. No, hát néhány ilyen szemezgetésszerűen nézzük meg az igéket. Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik. De van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Ez a 18. fejezet, 24. verse. Igen, az egyik írótól, költőtől olvastam, hogy az élőlények világában csak az ember képes arra, hogy nem vér szerinti kapcsolatot kössön, hanem lélek szerintit, szív szerintit. Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Hány embernél láthatjuk azt, hogy a szülei, vagy a testvérei nem olyan jó segítők, mint egy barát. A gazdagság szaporítja a sok barátot, mert sok barátja, akinek sok van, a széttöretik. Ugye mondhatnánk, szétemésztik. Ez is egy törvény. Igazi mély barátság az nem lehet sok emberre. Egy, kettő. Az is nagy ajándék, ha van ilyen. Sokan hízelegnek az előkelőnek, és minden barát az adakozója, ugye ez a hízelgés. 20. fejezet 19. verse megjelenti a titkot, aki rágalmazó.
Tehát, aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Az embernek ezt észre kell venni. Egy nagyon szép ige, egyik legszebb ige a Példabeszédek könyvében, a 22. fejezet 11. verse. Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség, annak barátja a király. Tehát kiszerezhet nagyon magas rendű barátot, aki szereti a szívnek tisztaságát. Aki életében a jellemépítés a legfontosabb. Aki arra törekszik, hogy jobb ember legyen, aki belátja a maga gyengeségét, aki alázatos. Az alázatosság jár a bölcsesség előtt. A bolondság előtt pedig a kevésség. Én emlékszem rá, amikor mentünk egyszer Finországba egy osztállyal, pontosabban zenészekkel, és hát egyik finn iskolában láttunk az egyik tanteremre egy feliratot, hogy mi vagyunk a legjobbak. És akkor mondta az igazgató nekem, látod? Látod? Azért jók, mert ezt írják, így gondolkodnak. Ők milyen céltudatosak és milyen nagyra törők, csak az juthat előre, aki mi vagyunk a legjobbak. Ugye, ma is van egy, a világon egy nemzet. Tehát, hogy mi vagyunk a legjobbak. Mi vagyunk a világ Dávidja. Amerika. Nem nagy titkot árulok el. Mi mentjük meg a világot. Vallásilag, erkölcsileg, politikailag, gazdaságilag. Nézzük meg, hol tart erkölcsileg Amerika. Ha valamiben a mélypontot akarjuk szemlélni, akkor nézzük meg az amerikai világot, hova jutott. Ez a sorsvár a többi népre is, és ránk is, ha követjük. Hát persze követjük. Tragédia. Tragédia. De annak barátja a király. Ez most azért nagyon fontos, igen, mert a király ugye egy népben a legmagasabb rendű ember, de a Biblia a király szó alatt Istent is érti. Az Isten a királya, az uraknak ura. És Isten a barátja annak az embernek, aki erre törekszik. És így igaz, hogy Ábrahám barátja volt Isten, és Mózes barátja volt Isten, és lehetünk mi is Isten barátai, hogyha mi a szívnek a tisztaságát keressük. Ne tarts barátságot a haragossal és a dühösködővel, ne menj, 22. fejezet 24. verse, hogy el ne tanuld az ő útjait, és tört ne keresd tennel magadnak. Hát ugye bőrtanács. Aki mindig dühösködik, aki mindig felháborodik, aki mindig tele van panasszal, aki mindig dühösködik, és mindig valami indulat feszül benne, mérjük fel, ne keressünk magunknak tört, mert ha másra így tud haragudni, majd ha velünk lesz baja, hát ránk is így fog haragudni. Hova vezet az? Ne mondd a te fele barátodnak, menj el, azután térj meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Sok ember játszik ezt a játékot. Én is nemrég átéltem egy ilyen helyzetet. Nagyon fájdalmas. Mert van egy ige, ami azt mondja, a 13. fejezet 12. verse, a halogatott reménység beteggé teszi a szíved, de a megadott kívánság életnek fája. Persze most nem arról van szó, hogy mondjuk egy kiflit adjál, vagy ilyesmit, ugye, hanem valamit, amivel a másik tud segíteni rajtunk. Lehet fizikailag, vagy lelkileg. Ne tartsuk vissza. És ezt jegyezzük meg, hogy az igazi barát az megadja a barátjának azt, amire szüksége van, lelkileg és fizikailag. Példabeszédek 15.2.25. Útba igazítja az ő fele barátját az igaz, de az Istentelenek útja eltéveíti őket. Az igazi barát az igazság irányába mutat utat. A hamis barát, az istentelen pedig azt mondja, hogy miért menjen ő jó irányba? Egy kicsit azért tegyünk bele egy kanyart az útjába. Nehogy esetleg elérjen oda, hova én már elértem. Igen, ilyen a Példabeszédek könyve leleplezi, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk a másiknak rosszat tenni. És nem arra vagyunk hajlamosak, hogy jót tegyünk. De ezt is lehet tudni, és erre is törekedhetünk. Egy csodálatos ige, 17. fejezet 9. vers, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Hogyha egyszer megbocsátottunk, ha egyszer lerendeztünk valamit, de ezt mindig újra előhozzuk, hogy egy házasságot is tökéletesen tönkretehet. Meg mindannyian tapasztalhatja, hogy házasok vagyunk. Micsoda kísértés. Múltkor olyan azt csinálod, mint múltkor. 5 éve is. 10 éve is. 20 éve. Ah, nem is van. Tudom pontosan. És akkor, de hát már egyszer már bocsánatot kértem. Ugye? De hát akkor is. Olyan könnyen oda mondja az ember. Elfedezi a vétket, aki is keresi a szeretetet, aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságokat. Kedves hallgatók, ez egy vastörvény.
Azt mondja a Biblia, hogy Istennek a legjobb emlékezete ezen a világon, ezt talán nem kell bizonyítani. Mikiás könyve 7. fejezetének az utolsó verse mégis azt mondja, a tenger mélységébe veti vétkeinket. És amilyen messze van a távol-kelet a nap nyugattól, olyan messze veti a mi vétkeinket, ha mi megbánjuk. Mert nagyvonalú az Isten. Nem azért, mert nem jó a memóriája, nem hozza elő, hanem mert ő így döntött. Mert irgalmas. Ha pedig az Isten ilyen, akkor miért legyünk mi mások? Hát innen kell példát vennünk. Ez a mérték a barátnál is. Ne hozzuk ismételten elő. Nem azt jelenti, hogy nem emlékezünk rá. Igen, emlékezünk, fáj is, ha rá gondolunk. De ne hozzuk elő. Ha egyszer a másik bocsánatot kért, vagy magunkban megbocsátottunk, ne hozzuk elő. Figyeljük csak, mit mond. Elszakasztja egymástól. Ha házastársak így élnek, elszakadnak egymástól. Először lelkileg, aztán fizikailag. Vagy nem szakadnak el fizikailag, csak egymás számára pokollá válnak. Ahogy mondja Sartre, a másik ember a pokol. Ez tragédia. Tehát, hogyha mi szeretnénk békében élni, szeretetben, akkor ne hozzuk elő a múlt dolgait. Ne hozzuk elő állandóan, gyötörjük a másikat. Ez mondja példabeszédekében, mint a szüntelen csepegés, az az asszony ember, aki mindig morog. Jobb lakni a tetőnek ormán vagy a pusztában, mint azzal az asszony, aki mindig morog és... Most nem csak az asszonyról van szó, a férfinál ugyanez a helyzet. Aki nem tud felülemelkedni, aki mindig előhozza ezeket a szörnyűséges dolgokat, igen. A te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. Azt már mondtam, ugye, hogy a titok tartás az igazi barátságra jellemző. Nem könnyű, mert olyan könnyen mondanánk, híresztelnénk fűnek, fának, akár pozitív, akár negatív dolgot. Az embernek, hogy meg tudja tartani a száját, tudni kell a mértéket. Kóbor ebet ragadt fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Példabeszédek 26-17. Kicsit kapcsolódik az előzővel, hogy ami ügyed van egy emberrel, azt végezd el vele. Ami a te ügyed ő vele, azt végezd el vele négy szem közt. A titkát ne jelentsd meg, intézd el, de ha meglátod, hogy az embereknek van valami bajuk, van problémájuk, például látunk az utcán mondjuk egy veszekedést. És bele akarunk avatkozni. Mi majd eldöntjük. Vagy Jézushoz is oda ment egyszer egy ember, és megkérdezte, hogy ez is ez a bajom a másikkal, tégy igazságot. És Jézus azt mondja, ki tett engem ítélő bíróvám? Ő így cselekedett, kóbor ebet ragadt fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Ez nem az én ügyem. Magyarul, aki fülön ragad egy kóbor kutyát az utcán, az mire számíthat? Hogy a kutya oda kap és megharapja a kezét. Így ehhez hasonlítható az az ember, aki olyan dologba avatkozik bele, amihez nincs köze. Nagyon kell vigyáznunk, hogy embertársaink ügyeibe, főképp családi, személyes, lelki ügyeikbe úgy avatkozzunk bele, hogy mi nagyon bátran mondunk valamit, hanem inkább bölcsen vonuljunk háttérbe.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindannyiótokat. A mai prédikációnak, a mai együtt gondolkodásunknak kissé rendhagyó címet adtam, rendhagyó témát választottam. Keresztények kétféle bolondságáról szeretnék beszélni, illetve szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk erről. Bevezetésként előre bocsájtom, hogy igazából gondolatindításnak, kérdésfelvetésnek vagy problémafelvetésnek szánom ezt az órát, amit mindenképpen célszerű tovább gondolni. Maga a bolondság az egy rendkívül széles terület a Bibliában. Ugye általában úgy találkozunk vele, hogy a bölcsességgel szembeállítva, az okos, a megfontolt emberrel szembeállítva szerepel a bolondság, illetve a bolond ember. Most azonban nem áll.

0: általában a bolondságról gondolkodnánk tehát, hanem kifejezetten a vallásos vagy a hívő emberrel kapcsolatban elhangzó szereplő bolondságról. Tehát amikor keresztényekkel, hívő emberekkel kapcsolatban, összefüggésben hangzik el ez a jelző, hogy bolond. Ahogy én tanulmányoztam a Szentírást, illetve felfigyeltem ezzel kapcsolatban különböző kijelentésekre, azt láttam, hogy igazából megkülönböztethető nagyon élesen kétféle értelmi bolondság. Ahogy tehát a Szentírásban a hívő ember vagy a vallásos embernek a bolondsága vagy az úgynevezett bolondsága megjelenik. Egyrészt tehát olyan értelmű ez, ami nem elmarasztaló, ami valójában dicséret. Tehát röviden így mondanám, pozitív értelmi bolondságról beszélhetünk. Másrészt azonban ott van az eredeti jelentése is ennek, tehát hívő emberrel kapcsolatban is elmarasztalóan, azaz a negatív értelmű bolondság. Vizsgáljuk meg először azokat az igéket, illetve azok közül néhányat, ahol ez a pozitív bolondság olvasható, hangzik el a Szentírásban, tehát amikor valójában nem elmarasztalásról van szó. Mi bolondok a Krisztusért, üthetem fel az első korintusi levél 4. fejezetének 10. versével ezeknek az igéknek a sorát. Tehát mi bolondok a Krisztusért, mondja Pál apostol, másutt pedig így ír, a világ bolondjait választotta ki magának az Isten. És kedves gyülekezet, megállapíthatjuk, valóban a hithősök igen gyakran tűnnek fel úgy, hogy bolondnak állítják őket. Bolondként. Mindenek előtt maga Jézus Krisztus. Idézem János evangélium a 10. fejezetének 20. versét, és sokan mondják közülük, mármint Jézusra vonatkozóan, ördög van benne, és bolondozik. Mit hallgattok reá? De ugyanez a bolondnak állítás, bolondnak titulálás köszön vissza Heródesnek abba, hogy is mondjam, csak cselekedetébe, vagy ilyen hát képletesen, ahogy ki akarta ezt fejezni, hogy fényes ruhába öltöztette Jézust, és kicsúfolta őt. Ugye erről Lukács evangélium a 23. fejezetének 11. versében olvashatunk. Tehát mint egy bolondnak állította ezáltal, hogy királynak öltöztette, és ugye így csúfolta ki, mint aki király, vagy aki királynak mondja magát. És bizony Jézusnak a követőin is beteljesedik, nem nagyobb a szolga az ő uránál, ha engem üldöztek, tanította Jézus, titeket is üldöznek majd, s hozzá tehetnénk, hogyha engem bolondnak néztek, titeket is bolondnak néznek majd. És tehát tényleg, ha most ennek a tükrébe, ennek a Jézusi kijelentésnek a tükrébe nézzük az ő tanítványai sorsát, akkor számos példát idézhetünk erre nézve. Például az apostolok cselekedetei 26. fejezetének 24. verséből, ahol Pál apostolt állítják bolondnak. Festus nagy fennszóval mondta, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Vagy ugyancsak Pál apostol kapcsán hangzik el az apostolok cselekedetei 17. fejezet 18. versében az aténi bizonyságtevés során, mit akarhat ez a csacsogó mondani? Ugye sztoikus és epikúreus filozófusokkal vetekedett többek között Pál apostol, és ebből a hallgatóságból őt többen legalábbis csacsogónak minősítették, amiben megint ott van ez a lekicsínlés, ez a szinte félkegyelműnek történő beállítás. De még családokon belül is megjelenik ez a titulus. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, és a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, és az embernek saját házanépe is ellensége. Ugye Mikás könyve 7. fejezetének 6. verséből idéztem ezt, és tehát tényleg ott van ez a fajta megosztás, még a családon belül is, nem csak a nagyobb környezeten, nagyobb társadalmi környezeten belül, hanem a családon belül is, akár konkrétan ez, hogy az egyik családtag a hite miatt, a meggyőződése miatt bolondnak nézi, bolondnak tartja a másikat. És Jézus tehát ezt a Mikeási proféciát idézi vissza Lukács 12.53-ban. A szülő és a gyerek közti, a családon belüli megosztás miatt, megosztásra vonatkozóan, amit az ő követése jelenthet. Kedves gyülekezet, hangsúlyozom, hogy ez tehát a pozitív értelmű bolondság. Az apostol szavával szólva a Krisztusért vállalt, a Krisztusért való bolondság. Miért nevezi a Biblia ilyen módon bolondnak a keresztényeket? Mivel kapcsolja össze? Erre nézve is hadd idézzek néhány igét, pontosabban egy igeszakasznak a több kijelentését az első korintusi levél első fejezetéből, elsőként a 21. verset, figyeljük meg, hogy mivel kapcsolódik össze ez a bolond titulus. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Ugyaninnét a 18. vers. Mert a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Tehát figyeljük meg, ugye a bolondság köszön vissza folyamatosan ezekben a szakaszokban, és egy indoklás hozzáfűzve, és idézném még a 23. verset is. Mi pedig a Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Tehát ez a bolondság, hadd összegezzem akkor, a keresztényeknek, a hívőknek ez a pozitív értelmi bolondsága a világ szempontjából bolondság. Ez a kulcsa, ez a világ értékrendje, a világ ítélete szerint bolondság. És az Isten beszédével, pontosabban az Isten beszédének az elveivel, az abban foglalt elvekkel, ezeknek az elveknek a képviselése miatt, akár szóban, még inkább tettekben, az egész életvitel szintjén való képviselete miatt, hát vonja magára a világnak ezt az ítéletét, ezt, hogy a világ bolondnak titulálja a hívőket. És valóban, kedves gyülekezet, az emberré levő, és az emberért az életét adó Istennek az eszméje, még rövidebben szólva az igazi, önfeláldozó szeretet eszméje, valóban gyakran botrány és bolondság a világban. Ugye megint Pál apostolnak a kifejezését használom, botrány és bolondság. Régen is így volt ez, és ma is így van ez. Ugye régen, akiket a görögökkel példáz az apostol, ők tulajdonképpen, ma így mondanánk, a felvilágosult ember. Az ateista ember, aki tudja, hogy nincs Isten, tudja, hogy ezeknek a bibliai igéknek ugyan van némi hasznos erkölcsi és kulturális üzenetük, de ezek bizony a régi mítoszokból táplálkoznak, és ő a felvilágosult, az ateista, akinek ez butaság, ez babona, ez bolondság. És ott van ugye a másik fél is, vagy a másik embercsoport is, akiket Pál apostol a zsidókkal példázott, ők pedig a tradicionális vallásos embereknek feleltethetők meg a mai napig is, ugye akiknek meg botrány ez a dolog, ez olyan szektárs dolog, nem szalonképes, nem illik bele az ő, hogy mondjam, jól fésült, jól szituált, társadalmi keretek közé illeszkedő, a hagyományok szerint elfogadható vallásosságának az elképzelései közé. De a végső ok természetesen nem más, mint hogy a szeretet, az önzetlenség eszméje egy önző, énközpontú világban kibékíthetetlen ellentmondást jelent. A Biblia alapvetően tér el a megszokott, a tömegek által megszokott, követhető, avagy a világ értékrendjétől, a világ elveitől. Ezért minősítetik bolondságnak. És aki ezt vallja, ezt követi, tehát eltér az általánosan elfogadott normáktól, az általánosan normálisnak tartott értékrendtől, az ő maga is bolondnak minősül ennek az értékrendnek, ennek a mércének a megítélése szerint. És akkor hadd idézek most már egy igével, megint csak Pál apostoltól, az első korintusi levél második fejezetének 14. versével, érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Tehát, hogy szükség van valami különleges isteni beavatkozásra, valami különleges összekapcsolódásra az Isten lelkének és az ember lelkének, hogy az ember egyáltalán megértse azt a problémát, azt a megoldást, amit ez ige közvetíteni akar felénk. Mert bizony ott van ez, hogy a keresztény embert, a hívő embert, az is megkülönbözteti a nem hívő embert, hogy jó esetben természetesen így értsétek, hogy ő olyan kérdésekről gondolkodik, olyan problémákra fogékony, ami gyakran túlmutat a mindennapi élet problémáin. Gyakran egy emberi élethosszon is túlmutat, olyan távlatokba gondolkodik egy keresztény ember. A Biblia üzenete, az evangélium nem olyan, mint a férfiaknál mondjuk az autószerelés, ahol technikai dolgokat kell megoldani. És nem olyan, mint a nőknél a főzés, vagy az öltözködés, és ezzel nem a főzés, nem az autószerelést, és nem az öltözködést akarom lekicsinyelni, hiszen azért a Szentírás is ad nem kis terepet annak, hogy a gyakorlati élet tennivalóit hogyan oldjuk meg, hogyan éljük a gyakorlati életünket. De mégis a Szentírásnak az üzenete az túlmutat, az olyan távlatokba mutat, ahova egy világi ember, aki elmerül az autószerelésben, ez életnek a gondjában, bajában, talán soha nem is lát el odáig. Sarkosan jut ennek a világnak az eszessége kifejezésre, például a gúnyban, amivel azokat a hívőket, azokat az embereket illetik, akik nem állnak be ebbe az értékrendbe. Azért például, hogy tizedet fizetünk. Ugye, hát micsoda ostobaság, abból a kevés pénzből is tizedet fizetni valami teljesen fölösleges ugye, egyházi dolgokra. Vagy a megrökönyödésben például, amikor egy fiatal ember nem űzi, vagy nem hajszolja a másik nemet. Ugye, tehát bizonyára találkoztatok ti is ebbe, hogy leesik a világnak az álla, hogy megrökönyödik, hogy ilyen létezik, ilyen ostobaság létezik. Valóban azonban, valójában ez a pozitív bolondság, hadd mondjam újra és újra, nem bolondság, hanem a többség számára érthetetlen, magasrendű, erkölcsi gondolkodásmód, amely egyenesen, tehát nemhogy nem bolondság, de legmélyebb észszerűséget, a legmélyebb racionalitást akarja. És ez a helyreigazítás, tehát ez a helyreigazítás tükröződik a következő igékből, amiket azért szeretnék még felolvasni, mielőtt a negatív értelmű bolondságra áttérnénk. Tehát, hogy azért a Szentírás nem hagyja annyiban ezt a dolgot, hogy igen, a keresztények bolondok, vagy bolondnak tűnnek, mert helyreigazítja, tisztába teszi azért ezt a kérdést, oly módon, hogy én is igyekeztem már az eddigiekben ezt megvilágítani. Tehát most néhány igével ugyanerre hadd világítsunk rá. Az apostolok cselekedeteinek a már idézett versét folytatnám tovább, tehát a 26. fejezetből a 24. verstől. Tehát Festus egy kihallgatása során mondja ezt Pál apostolnak, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Pál apostol pedig szelíden válaszol, de határozottan, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok, mert tud ezekről a király, akihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna. Tehát azért ott van ez a határozottság, még ha szelídséggel párosul is, nem vagyok bolond. Sőt, hozzáteszi Pál apostol, hogy igazából király, a lelkiismeretedben, a lelked mélyén megérintett téged is az az evangélium, amit elmondtam neked. És amikor bolondnak nevezel engem, tulajdonképpen a saját lelkiismereteddel tusakodsz, saját lelkeden teszel erőszakot. Vagy a másik ige, az első korintusi levél első fejezetének 27. verse. A világ bolondjait választotta ki magának az Isten, mondja az apostol, ugye eddig mintegy felvállalva ezt a bolond jelzőt, de így folytatja, miért? Azért, hogy megszégyenítse a bölcseket. Ugye a világ bolondjaival, hogy megszégyenítse a bölcseket, és folytatja, a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Vagyis az Istenért vállalt megvetés valójában magasrendű gondolkodást akar, és jelentős részben a másik, az elveszendő ember megtartása, megszólítása, megmentése céljából vállaljuk fel ezt a bolondnak állítást, ezt a bolond titulust. Megint csak az apostoltól idézem a II. Korintusi levél 5. fejezetéből. Ha azért bolondok vagyunk, az Istenért. Ha eszesek vagyunk, érettetek van az, mert Krisztus szerelme szorongat minket. Ugye egyértelmű beszéd, egyértelmű kijelentés, nincs is sok magyarázni való rajta. De nézzük ezek után, kedves gyülekezet, a negatív értelmű, tehát a vallásos emberrel, illetve a hívőkkel kapcsolatban megszólaló negatív értelmű bolondságra vonatkozó igéket. Hangsúlyozom, hogy ez valóban bolondság. Tehát ez már tényleg elmarasztalás, ez nem egy ilyen képletes, nem egy ilyen felvállalt bolondság, ami valójában pont, hogy erkölcsi nagyságot, értelmi magasságot takarna, hanem ez valóságos bolondság, amit valóságosan elmarasztal a Szentírás. Élesen világítanak rá erre tehát a következő igék. Elsőként a Prédikátor könyve 5. fejezetéből idézem az első verstől kezdve. Őrizd meg lábaidat, tanácsolja a Prédikátor, amikor az Istennek házához mész, mert hallgatás véget közeledned jobb, hogy nem a bolondok módja szerint áldozatot adni. Mert ők nem tudják, hogy gonosz cselekednek. És aztán később hozzáteszi, és az Isten nem gyönyörködik a bolondokban. Én mondom, élesek ezek az igék, élesen világítanak rá hívő embereknek a bolondságára, az ettől való óvásra. Ugyancsak egyértelmű utalás a vallásos bolondságra, illetve a nem megfelelő kegyeskedésre, a rosszul értelmezett kegyességre, a Római Levél 12. fejezetének első 3 verse. Így ír az apostol, kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent, s Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. S ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves, s tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Tehát néhány kifejezést hadd emeljek ki ebből az igeszakaszból. Ugye elsőként ezt, hogy Istennek kedves áldozatul szánjátok oda magatokat. Tehát benne van ebbe a kifejezésbe az, hogy nem minden áldozat kedves az Istennek. Ugye alátámasztja ez a Prédikátor könyvéből idézett szakaszt. Nem minden áldozat kedves az Istennek, nem minden Isten tisztelet, nem minden kegyesség kedves és elfogadható az Isten előtt. Aztán így folytatja, okos tiszteletről beszél. Figyeljetek meg ezt a különös jelzőszerkezetet, okos tisztelet. Tehát megint csak nem mindegy, milyen ez a tisztelet. Okosnak kell lennie, és valahogy a kereszténységgel az évszázadok, évezredek alatt összefonódott a butaság. Mint a kereszténynek lenni egyenlő lenne azzal, hogy az ember kikapcsolja az értelmét, és valljuk be, még magunk között is találkozhatunk ezzel nem is ritkán, hogy mint az Isten lelke úgy nyerne nagyobb teret, hogyha mi a saját, így szoktuk mondani, emberi gondolkodásunkkal nem hátráltatnánk őt. Tehát megkérdezem, hát mivel gondolkodjunk, ha nem az Istentől kapott elménkkel. Nem arról van szó, hogy nem kell gondolkodni, hanem megszentelt módon kell gondolkodni. Okos tisztelet, ugye ez az okos tisztelet magában foglalja a meggondoltságot. Aztán folytatja az apostol, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Ugye megint csak az elme megújulása. Mi más ez, ha nem a gondolkodásban való megújulás, a gondolkodásra és a másképp gondolkodásra szóló felhívás. Megvizsgáljuk, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Megint csak megkérdezem, hogy nincs-e itt hatalmas restanciánk, hatalmas adósságunk. Én azt tapasztalom, hogy a gyülekezet olyan magabiztosan vélekedik úgy, hogy nálunk a gyülekezetben, hogy az elmélettel minden rendben van, csak az a mi bajunk, hogy a gyakorlatban nem követjük az elméletet. Pedig azt bátorkodom mondani, kedves gyülekezet, az elmélettel sincs minden rendben. Hogy az elméletet újra és újra át kell gondolni, még a helyes hittételeket is meg kell eleveníteni a meggondolás által, mert különben elkopnak, leamortizálódnak. Hát még azokat a hittételeket, amelyek torzak, amelyek rosszul értelmezettek, amelyek akár Ellen White rossz értelmezéséből, akár a Biblia, akár az egyes tanító testvérek által elmondottak rossz értelmezéséből fakad. Tehát gondolkodni nem kell félni soha, mert abból rossz nem származik, legfeljebb megerősödünk abban, hogy igen, ez így helyes, ahogy eddig is gondoltuk. És aztán az ige szakasz lezárásában, ugye az apostolnak az óvása, feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék. Ugye tehát megtalálni azt a szintet, amit belátok, amit tényleg magabiztosan mondhatok, amit átlátok, és amit nem látok át, ott nem formálni masszív véleményt, ott inkább nyitva hagyni a kérdéseket, inkább azt mondani, hogy várom még, hogy tisztállássak bizonyos dolgokba. Ugye valami ilyesmire hív fel bennünket itt az apostol. Tehát összefoglalóan ennek a két igének a fényében talán azt mondhatjuk, hogy a vallásos bolondságnak az egyik fő ismertető jegye az, hogy azt gondolja, roppant kegyes, roppant igaz dolog, amit tesz, vagy amit vél, vagy amit képvisel, valójában pedig nem kedves az Isten előtt. Ugye micsoda ellentmondás, egyfelől roppant kegyesnek tűnik, helyesnek és igaznak, a valóság pedig az, hogy nem kedves az Isten előtt. Egy nagyon kifejező történetet is hadd idézzek fel, ezt nem a Bibliából, hanem az egyház történetből, legtöbbetek előtt bizonyára nem lesz ismeretlen. Azért tartom ide illőnek, mert ez is roppant élesen rávilágít erre a rettenetes tévedésre, a vallásos bolondságra, mikor azt hiszi valaki, hogy kegyes dolog, amit művel, és valójában egy istentelen, iszonyatos dolog. Ez Husz János mágia halálakor történt, ugye Husz János a nagy előreformátor, akit hazugsággal törbecsaltak, szabad elvonulást ígértek neki, ha megjelen az inkvizíció előtt. Megszegték a szavukat, Husz nem vonta vissza a tanítását, mágia halálra ítélték. És amikor végrehajtották az ítéletet, ugye lángolt a mágia, megjelent egy asszony, és ilyen galjacskákat kezdett még dobálni a tűzre. Ugye, és hát elképzeljük, ez a nő, ez az asszony azt hitt, hogy roppant kegyes dolgot cselekszik, iszonyatos kegyes dolgot, hát iszonyatosnak iszonyatos, de nem kegyes. Hogyha az Isten szemével a hívői, akár a jézusi értékrenddel nézzük, hogy még ha tényleg egy főben járó bűnös is szenvedett volna ott, hát micsoda kegyetlenség ez, micsoda gátlástalanságra vall ezt elkövetni, és ez az asszony pedig azt hitte, hogy ő egy szent, egy kegyes dolgot művel. Tehát kicsibe, vagy akár nem is olyan kicsibe, nem vagyunk-e időnként mi is ilyenek? Akkor nem látunk magunkra, nem látjuk magunkat, és azt hiszük, hogy jó dolgot teszünk, Istennek tetsző dolgot, holott rettenetes dolgot cselekszünk. Néhány igét hadd idézzek még ezzel kapcsolatban, az ettől való óvásnak a jegyében. A lélek sem jó tudomány nélkül, S aki csak a lábával siet, hibázik. Olvassuk példabeszédet 19.2-ben. Tehát megint csak a meggondolatlanság. A lábunkkal, csak a lábunkkal sietni. Ugye meggondolás, mondhatnám, ész nélkül rohanni, amit első benyomások úgy tüntetnek fel, hogy jó. Ettől óvitt a bölcs Salamon. Aztán, ne légy felettébb igaz, s felettébb ne bölcselkedj. Miért keresnél magadnak veszedelmet? Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag. Miért halnál meg időd előtt? Olvassuk megint csak a bölcs Salamontól a Prédikátor könyve 7. fejezetének a 16.-17. versében. Egy kicsit különös vagy furcsa kijelentés ez, vagy felhívás ez, hogy ne légy felettébb igaz. Az első olvasásra tán úgy tűnik, mintha azt mondaná a Prédikátor, hogy ne törekedjél a tökéletességre, ne legyenek az elveid a maximális szentségnek, a tökéletes szentségnek a megcélzásai. De természetesen nem erről van szó, nem erről van szó, hogy olyan kisebb stiklik, kisebb csúsztatások úgy megengedhetőek lennének, hanem, mint egy azt mondja a Prédikátor, hogy ne akarj annál igazabb lenni, mint ahogy az Isten vezet, mint amit megértettél. Egy kicsit viccesen mondhatnám azt, elég, ha épp annyira vagyunk igazak, mint ahogy az Isten vezet, és amit tényleg beláttunk, amit elvettünk az Istentől. És aztán majd innét tovább tud vezetni az Isten. Ne légy felettébb igaz, s ne bölcselkedj felettébb. És érdekes, hogy a folytatás tulajdonképpen egy gondolatritmus, ami ugyanezt mondja, csak más szavakkal. A ne bölcselkedj felettébbnek ez felel meg a folytatásban, ne légy balgatag. És miért halnál meg időd előtt? Aztán megint csak Salamontól hadd idézzek, most ismét a példabeszédek könyvéből, a 19. fejezet 3. versét. Az embernek bolondsága fordítja el az ő útját, és az Úr ellen haragszik az ő szíve. Ja, hány ilyen ember, hány ilyen testvérünk is van, aki a rosszul értelmezett kegyesség miatt, amikor hát csalódott, koppant, akkor nem újra gondolta, nem felülvizsgálta az elképzeléseit, hanem megnehezedett a szíve az Isten ellen, megnehezedett a szíve akár a gyülekezet ellen, az egész evangélium ellen. Mondom, talán ti is ismertek ilyen zsákutcába jutott életű embereket. És még egy ige Salamontól megint csak. A bölcs embernek szíve az ő jobb kezénél van, a bolondnak szíve pedig a bal kezénél. Prédikátor 9.22. Ez is egy ilyen különös kijelentés, anatómiailag felettébb furcsa. A bölcs embernek szíve a jobb kezénél van. Hát tudjuk mindnyájan, és akkor is tudták, hogy a szívünk a bal oldalon van, de nyilván ezzel ki akar valamit fejezni. Csak feltételezni tudom, tehát ezt úgy vegyétek, hogy egyfajta kísérlet a megértésére. Szerintem ez az ige arra akar rávilágítani, hogy legtöbben jobbkezesek vagyunk, ugye a jobb kezünk az ügyes kezünk. És mintha azt mondaná Salamon, hogy akinek az elképzelései meggondoltak, végiggondoltak, helyesek, annak a jó tettei olyan jól sülnek el, ugye, tehát a szívében helyesek, olyan jól sülnek el, olyan jól sikerülnek, mint amikor az ügyes kezünkkel cselekszünk. De akinek nem ilyenek, tehát már a kiindulásnál, már a szív gondolatainál nem helyesek, nem átgondoltak, nem megalapozottak az elképzelései, annak meg olyan sután sülnek el a dolgai, mint amikor bal kézzel próbálunk tenni valamit. Hát nem mondom, hogy próbáljunk meg bal kézzel borotválkozni, vagy bal kézzel írni, de el tudjuk képzelni. Hát a sután, ugye balkezes szoktuk is mondani, vagy esetleg két balkezes valaki. Tehát mintha ettől óvna itt a Prédikátor. De ott vannak Krisztus feddései is a vallásos bolondsággal szembe, amik a legdrasztikusabb, a legkeményebb leleplezései a rosszul értelmezett kegyességnek, a rosszul értelmezett vallásosságnak, avagy ennek a negatív bolondságnak. Például, hogy az Emmauszi tanítványokat megfeddi Jézus. Milyen szavakkal is? Balgatagok és reszcivűek. balgaság és restszívűség gondolkodásra, vallásos előítéleteken történő túlnézésre, vallásos sztereotípiákon való távolabb tekintésre, erre való restség, ezt vette meg itt Jézus. Van egy vallásos képünk, egy vallásos elképzelésünk, kicsit kegyes, kicsit édeskés, és szépen megvagyunk vele, nem vagyunk hajlandóak tovább látni ennél. És ezért nem ismerjük fel a feltámadt megváltót, ugye, mint Emmauszi tanítványok. De hasonlóan kemény leleplezése a vallásos bolondságnak a bolond szüzek esete. Ja, ott is megjelenik ez a minősítés, hogy bolond, és itt is erről van szó, hogy nem végig gondolt. Ugye várják a vőlegényt, nem akarok róla hosszan beszélni, mert egy jól ismert, gyakran idézett példázat. Megvan a tanrendszer, azt hiszik, hogy a tanrendszer is csalhatatlan, várják a vőlegényt, és mégis a lényeget valahogy elmulasztják. Jézus bolondnak nevezi őket. Ez tehát, kedves gyülekezet, a negatív értelmű bolondság. Mondhatnám Husz János szavával, ugye ő mikor látta ezt a, ugye az asszony mit művel, tényleg szeliden, de roppant lényegre törően ennyit mondott, szent együgyűség. Ugye negatív bolondság, keresztények negatív értelmű bolondsága, avagy szent együgyűség. De mi a legfőbb probléma itt, és itt tényleg a befejezés felé közeledve hadd léptessen még tovább ezt a gondolatmenetet. Mi a legfőbb probléma itt a pozitív és a negatív bolondság kapcsán? Látjuk, hogy önmagában is nagy probléma ez a negatív bolondság, de van ennél egy még nagyobb. És ez a még nagyobb, ez nem más, mint a kettőnek a keveredése, a kettőnek az összetévesztése. Mikor a negatív bolondság, tehát az elmarasztalandó, az igazi vallásos szent együgyűség, a pozitív, a Krisztusért vállalt bolondságnak a színeiben tűnik fel és tetszeleg. Mert valóban azt mondhatjuk, kellemetlen dolog, hogyha minket a világ megvet, azért, mert tényleg igaz módon, őszinte, meggondolt módon követjük Jézust, de a világ minket bolondnak tart. Kellemetlen, de azt mondjuk, hogy elszenvedjük, hiszen ez volt az osztály része Jézusnak, ez az osztály része a követőinek, elszenvedjük a megmentendő emberek érdekében. A negatív bolondság, tehát a szent együgyűség puszta létezése is ártalmas, de azt mondanánk, hogy önmagában, hogyha lelepleződik, hogyha felismerésre kerül, akkor lehet ellene küzdeni, lehet harcolni ellene, le lehet győzni. De mi a nagy baj, és itt érek vissza az alap gondolatra, az alapmondásomra, az, hogyha a kettő összevegyül, hogyha a kettő, pontosabban a szent együgyűség, a Krisztusért való bolondság, a Krisztusért vállalt ugye bolondság köntösét ölti fel magára. És így tulajdonképpen a szimpla ostobaság a legmagasabb rendű erkölcsi és gondolkodásbeli szintre helyezi magát. Megint csak Salamont hadd idézzem, a Prédikátort, aki a következőképpen világít rá erre, a Prédikátor könyve 10. fejezetének 3. versében. Van gonoszság, amelyet láttam a nap alatt, mintha tévedés volna, hogy a bolondság nagy méltóságra helyeztetik. A bolondság nagy méltóságra helyeztetik, vagyis amikor valaki azt gondolja, hogy őt a jóságáért, az őszinteségéért bántják, őt a Krisztus követéséért tekintik bolondnak és közösítik ki, és nem veszi észre, hogy nem erről van szó, hanem azért, mert valóban bolond dolgokat művel, valóban kegyetlenül szól, valóban meggondolatlanul és szeretetlenül beszél, valóban torsz dolgokat tesz, és ezért történik vele az a hátrányos megkülönböztetés, az az elmarasztalás, az a kiközösítés, és nem azért, mert ő most Krisztusért, mint egy áldozatvállalásszerűen vállalja azt a pozitív értelmű bolondságot. Nagyon nagy veszélyei vannak ennek, kedves gyülekezet, nagyon nagyszámú gyakorlati példát lehetne erre mondani. Az alapvető figyelmeztetés így hangzik: a bolondot bosszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el. Jobb könyve 5. fejezetének 2. versében olvashatjuk ezt, vagyis hogy őt magát, maga magát veszíti el a helytelenül kegyeskedő ember. Például, most tényleg néhány gyakorlati példát hadd mondjak, a rosszul értelmezett bizonyságtevés egy tipikus területe ennek. Van egy nagyon jó találó kifejezés erre, amit hallottam itt a gyülekezetünkben, az úgynevezett bizonyságtevési kényszer. Amikor nem a megfelelő módon, nem a megfelelő helyen és időben tesz valaki bizonyságot, tulajdonképpen nevetségessé teszi ezáltal az evangéliumot. Vagy például egy hasonló példája ennek a rosszul értelmezett kegyességnek, a szent együgyűségnek az adakozásban való meggondolatlanság. Amikor tényleg konkrét példát is tudnék mondani, hogy valaki tényleg nagy lelkűen, nagy szívűen, de meggondolatlanul osztogatta a vagyonát, és szinte szétosztott, és akkor döbbent rá, hogy becsapták. Hogy a nagy pénz, a nagy adományok elfolytak a semmiért. Azokat az embereket nem érintette meg, csak elszórták. És úgy megkeseredett ez az ember, mondom, akit személyesen ismerek, hogy nemhogy visszatért a világba, de mélyebbre süllyedt, mint ami előtt megtért volna. Tehát mindezek gyakorlati példák, és bizonyára ti is tudnátok ilyeneket mondani, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy törekedjünk arra, hogy megkülönböztessük a szent együgyűséget a Krisztusért vállalt bolondságtól. Igen, gyakran nem könnyű külön választani ezt a kettőt, ezt a kétféle bolondságot. Igen, gyakran vékony köztük a határvonal. Vékony köztük a határvonal, nemhogy kívülről nehéz megismerni egy emberről, hogy éppen most ő a szent együgyűségben leledzik, vagy éppen egy áldozatot vállal a Krisztusért vállalt bolondság jegyében, hanem belülről nehéz eldönteni. Ha most ezt döntöm, így cselekszem, az vajon szent együgyűség lesz, vagy tényleg egy magasztos dolog? Mondom, belülről nehéz eldönteni. És ami igazán ijesztő és veszélyes ebben, és itt hadd hivatkozzam újra erre az asszonyra, aki 20 mágiájára rőzsét dobott, hogy tulajdonképpen az ember nem veszi észre magát. Az lenne jó, hogyha ilyenkor, mikor kegyeskedünk, vagy amikor ott a helye ennek a dilemmának, hogy vajon most jót teszek, vagy rosszat, egy kicsit úgy felül tudnánk emelkedni magunk szintjéről, és olyan 3 méter magasságról rá tudnánk nézni önmagunkra, az egész szituációra, az egész tágabb környezetére annak a helyzetnek, amiben éppen dönteni készülünk. De mondom, az itt az igazán nagy veszély, hogy az ember mint egy elvakul. És eszébe se jut, hogy ez a megkérdőjelezhetetlennek tűnő kegyes dolog esetleg mégiscsak megkérdőjelezhető. Ez a megkérdőjelezhetetlennek tűnően igaz dolog esetleg mégiscsak megkérdőjelezhető, hogy nem igaz. És a végeredménye milyennek, tulajdonképpen egy ördögi szemfényvesztés, a természetellenes pózba merevült vallásosság, önmagunk gúzsba kötése ilyen vallásos téveszmékkel, kiégettség, a világ elriasztása az evangéliumtól, és a jogos megvetése, hangsúlyozom, a jogos megvetése a világnak, nem azért, mert mi annyival jobbak vagyunk náluk, hanem mert őket is alulmúljuk. És hogy az Isten, végső soron az Istennek a rosszallása, aki nem gyönyörködik a vallásos bolondságban és a vallásos bolondokban. Befejezésül, kedves gyülekezet, emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, amivel kezdtem is, hogy ez nem egy lezárt gondolatmenetként hangzott el ez a prédikáció, ezt mindenképpen tovább kell gondolni, ezt hadd kérjem, forgassuk magunkban ezt a témát, és ne legyen alantas meggondolni, vallásos elfogultság nélkül meggondolni a legszentebbnek vélt vélekedéseinket, azokat is, amelyeket a legmegkérdőjelezhetetlenebb meggondolunk. Mert hogyha tényleg igazak, tényleg teljesek és tényleg helyesek ezek, akkor csak megerősödik az igazság. Ha viszont kiderül, hogy nem egészen úgy gondolta ezt Isten a Szentírásban, nem egészen értjük mi ezt jól, akkor viszont a vallásos előítéleteinkkel, a bennünket gúzsba kötő, megmételyező vallásos előítéleteinkkel tudunk leszámolni. Krisztus bennünket arra hív és arra figyelmeztet, hogy ennek a világnak a fiai eszesebbek a világosságnak a fiainál, a maguk nemében. Tehát arra hív, és ez az egyik leglesújtóbb minősítése Jézusnak, hogy próbáljunk meg ugyanolyan eszesek lenni, legalább ugyanolyan eszesek lenni az Isten ügyében, mint amilyen eszesek a világ fiai a saját önző életükben, a saját önző céljaikat tekintve. Tehát próbáljunk meg ugyanolyan felszabadultan gondolkodni, ugyanolyan széles látókörűen, ahogy őket az önzésük erre elvezeti, a jól felfogott rövidtávú érdekeik. Aztán arra is hív Krisztus, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Ugye találó mondás szerint, nehogy összetévesszük, összecseréljük a kettőt, hogy a galamboktól próbáljunk okosságot például venni, és a kígyótól szelídséget. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Atyám fiai, ne legyetek gyermekek értelemben, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek. Az értelemben pedig érettek legyetek. Itt is egy nagy tévhit, ugye, mint a keresztény ember olyan módon kellene, hogy hasonlóvá váljon a gyerekekhez, hogy infantilissá, tehát gyerekessé válni. Nem erről van szó. Nem erről van szó, hanem arról, hogy mondja, ne az értelemben legyetek gyerekek, hanem a gonoszságban. És jussunk el az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Tehát valamiféle ilyesfajta céltűz ki elénk a Szentírás, amiről megint csak úgy vélem, hogy gyakrabban kellene gondolkodnunk, hogy érettség, milyen ritkán említett célkitűzés, megállapodott, beérett személyiségekké válni, akik valóságos éleslátással rendelkeznek jó és rossz szétválasztására, akik nem felületesen, nem a felszín alapján ítélnek, hanem megpróbálnak a dolgoknak mögé nézni, megpróbálnak mélyrehatóbban gondolkodni. Tehát ezt a fajta ugye érett férfiúságra való eljutást, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékét is elénk állítja a számos más erkölcs és egyéb célkitűzés között a Szentírás. Ne szenteljünk ennek se kisebb figyelmet, mint az egyéb célkitűzéseknek. Én ezt kívánom tehát, kedves gyülekezet, lezárásként és mintegy összefoglalva az eddig elhangzottakat, legyen bátorságunk megvizsgálni a még oly kegyes dolgokat is, még oly kegyesnek tűnő dolgokat is, és ha hiával találtatni, akkor legyen bátorságunk elhagyni ezeket. És így találjuk meg Krisztust, kívánom mindannyiunknak, így találjuk meg Krisztust a maga természetes, mesterkéletlen, emberközeli egyszerűségében. Amen.
1: Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy a te vallásodtól, a te követésedtől nem idegen a meggondolás, hogy te nem veszed azt rossz néven, hogyha újra és újra mérlegre tesszük az elfogadott igazságokat, hogyha újra és újra megelevenítjük ezeket meggondolás által. És köszönjük, hogy kifejezetten arra hívsz keresztényeket, bennünket, hogy változzunk el az elménk a gondolkodásunk megújulása révén. Istenem, köszönjük azt, hogy ilyen módon is kitűnik, hogy a Te igazságod nem kimeríthető, hogy annak nincsenek kimeríthető mélységei. És nincs olyan, hogy bevégzett vallásosság, hogy eljutnánk oda, hogy innen már nincs tovább. És mint ahogy látjuk nap mint nap is, hogy az élethelyzeteink is olyanok, hogy egyre árnyaltabb ige értelmezést kívánnak, hogy különbséget tudjunk tenni igaz és hamis, jó és rossz között. És hogy meg tudjunk nyerni, meg tudjunk szólítani embereket rendkívül bonyolult élethelyzetekben, rendkívül terhelt élethelyzetekben. Istenünk, kérünk, gyújtsd fel annak az igényét a mi szívünkben, hogy eljussunk erre a gondolkodásmódra, ennek az igényére egyáltalán, hogy a Jézusi kornak a teljességével ékeskedő személyiség lebegjen előttünk, a megállapodottság, a megérettség, a beérettség. Aki felelősséget vállal a döntéseiért, aki ha hibázik, akkor tud belőle tanulni, és tud felelősséget vállalni. Istenünk, kérünk, tartsd meg ezeket az igéket, ami elménkben, és add, hogy vezéreljenek ezek a most következő héten majd bennünket. Megváltó nevében. Amen.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Egy kicsit már túlhaladtuk október 31-ét, a reformáció emléknapját, de amint hallottuk a kezdetnél, a mi mai ének-zene ünnepélyünk a reformációról való megemlékezés jegyében tartott. 2013-at írunk, és röpke 4 év, és itt van a reformáció 500. évfordulója. Erre a jubileumra azonban az emberiség, a kereszténység, sajnos ezen belül maga a protestantizmus is olyan messze került a reformáció szellemiségétől, hogy azt mondhatjuk, megnőtt a jelentősége annak, hogy ne csak emlékezzünk a reformációra, de őrizzük és ápoljuk annak a szellemiségét is. Istentiszteleti keretben tartjuk ezt a megemlékezést, és ehhez illően, de a reformáció szóla szkriptúra elvének is megfelelően egy bibliai igét szeretnék felolvasni kiinduló pontként. Pál apostol korintusbeliekhez írt 2. leveléből fogom olvasni, tehát Pál apostol korintusiakhoz írt 2. levele, 4. fejezetéből idézem a 6. verset. A 6. vers első részét olvasom. Tehát Korintusiakhoz írt 2. levél, 4. fejezetéből a 6. vers első részét idézem. Mert Isten az, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Gondolom, sokan felismerik, hogy milyen párhuzamra épül ez a bibliai kijelentés. Ha a Biblia legelejénél, a legelső lapnál felütjük a Bibliát, ott azt olvassuk, hogy sötétség borította a földet, és Isten szólt, legyen világosság. Itt pedig azt olvassuk, hogy az az Isten, aki egykor szólt, fizikai értelemben sötétségből legyen világosság, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Vagyis arról szól, hogy Isten az emberi szívben világosságot gyújthasson, ahhoz olyan teremtő hatalomra van szükség, mint a fizikai értelemben vett kaotikus sötétségben világosságot gyújtani. És ez igaz egyéni vonatkozásban is, hogy az mind a mai napig, évszázadokon, évezredeken át igazán csak Isten tud világosságot gyújtani az egyes ember lelkében, és ehhez a mai napig is egy teremtő isteni hatalom szükséges. De vannak a történelemben olyan időszakok, amikor Isten hatalmas méretben népeket, tömegeket érintően szól, sötétségből világosság ragyogjon. És ha én a legrövidebben próbálnám összefoglalni, hogy mi történt a 16. századi reformáció idején, illetve hogy mi volt annak a möge és a háttere, akkor leginkább ezzel a mondattal tudnám összefoglalni. Egy olyan különleges időszak volt a történelemben, amikor Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és lőn, és úgy történt. De természetesen, mikor ezt mondom, rögtön ott van az a kérdés, hogy jogosult-e egyáltalán az előző hosszú középkori időszakot sötétséghez hasonlítani, hiszen igaz az, hogy nagyon sok időn át a középkor ezt a jelzőt kapta, hogy sötét középkor. De nem tudom, hogy a kedves jelenlévő közül mindenki érzékelte-e, hogy manapság egy változó szóhasználattal találkozunk. Már könyvekben is, egyháztörténeti művekben is, de a teológia berkeiben is, ma már inkább virágzó középkorról szokás beszélni. Tehát igazából mindenkinek el kell dönteni, hogy a reformáció ilyesmi volt-e, hogy sötétségből világosság ragyogjon, vagy pedig egy virágzó középkort rontott el a reformáció. Ezek nagyon, nagyon komoly kérdések. Én úgy gondolom, hogy reálisan csak azt mondhatjuk, hogy a középkor, amely több mint 1000 esztendőt jelentett, az alatt ez tényszerű, hogy Európa hosszú évszázadokon át
alig tett valami előrehaladást a gazdasági élet, a tudományok, a művészetek terén, és ami a kereszténységet illeti, ott még sokkal szomorúbb állapotok uralkodtak. Ha összehasonlítjuk azzal a kereszténységgel, amit Jézus alapított, és ahogyan, ha összehasonlítjuk a kereszténység eredeti és ősi alapforrásával, a Szentírással. Én szeretnék egyetlen mondatot idézni, ami mondhatjuk, hogy a középkornak a világ szemléletét, világképét nagyon pontosan összefoglalja. Ezt a mondatot Aquinói Tamástól fogom idézni, aki egyébként egy ragyogó elme volt, de egy kornak, egy gondolkozásmódnak a meghatározó képviselője, és tőle idézem az alábbi mondatot. Hajtsd meg fejedet, úrnőd, a megszáfolhatatlan teológia előtt, mert az emberi ész alacsonyabb rendű, mint az isteni bölcsesség. Ne lépd át tehát ezt a küszöböt, ne hagyd el ezeket a falakat, mert az emberi észnek határa van, nem tudhat meg mindent. Ha pedig megszeged ezt a tilalmat, ha megint csak szabad akarsz lenni, szigorú büntetés vár rád, az eretnekeket a halál várja. Ugye maga a teológia szó azt jelenti, hogy Istenről való beszéd, tehát, hogyha így értenénk, hogy hajtsd meg fejedet, úrnődet a megcáfolhatatlan teológia előtt, hogyha ezen az isteni kinyilatkoztatást értenénk, még helyesnek is találhatnánk ennek a rövid kis szakasznak az első részét. De sajnos itt a megcáfolhatatlan teológia már nem a Szentíráson alapuló isteni beszédét jelentette, nem az isteni kinyilatkoztatást, hanem a birodalmi egyházból, a konstantinuszi fordulatból kinőtt középkori egyháznak a tanítását, amiben Jézus tanításához képest rengeteg idegen elem vegyült. És látjuk itt ezt a követelő igényt, ettől lesz sötét a középkor, hogy ezelőtt a megcáfolhatatlan teológia előtt mindenkinek fejet kell hajtani, ha pedig megszeged ezt a tilalmat, akkor szigorú büntetés vár rád, az eretnekeket a halál várja. Még egy mondat hozzá, ha a pénzhamisítókat és egyéb gonosztevőket a világi uralkodók jogosan halállal büntetik, akkor még igazságosabb dolog halállal büntetni az eretnekeket. Ez a középkor gondolkodásmódja. Ezt a néhány sort Aquinói Tamástól egyébként Timár László idézi, aki 1993-ban jelentette meg ezt a könyvét, pontosabban a Galileai Társaság adta ki, és ő a középkornak ezt a nevet adja, a rettegések évszázadai. Tehát én úgy gondolom, hogy reális ok nincs arra, hogy megváltoztassuk a korábban ismert kifejezésmódot, és sötét középkor helyett virágzó középkorról kezdjünk beszélni. És azt mondhatjuk, hogy ebben a sötétségben gyújtott világosságot a 16. századi reformáció igazából egy faltörést végeztek el. Ugye itt azt olvassuk, hogy ha ennek a falnak nekimész, akkor az eretnekekre vár a halál. De egy faltörés történt a 16. században, és az a bámulatos, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal. Hogy most csak Magyarországra figyeljünk egy pillanatra, a saját hazánkra, ugye 1517. október 31, ugye azért a reformáció emléknapja, mert bár ezt a történészek a mai napig vitatják, de ez az az a nap, amikor Luther kiszögezi a 95 tételét, a híres 95 tételét a Wittenbergi Várktemplom kapujára, és ezzel indul a nagy 16. századi reformáció. Egyes források szerint, amiket 100%-ig nem lehet ellenőrizni, már 1518-ban a reformáció szele fúj Magyarországon, már behatolnak ide a reformáció tanításai és irodalma, de ami már egészen vitathatatlan és egyértelmű dokumentum,
hogy 1525-ben az 1525-ös országgyűlés negyedik törvénycikke így szól. Tessék számolni, 1517-től 1525 az mindössze 8 év. És így szól a törvénycikk: a luteránusok szintén mind kiirtandóak az országból, s bárhol találtatnak, nem csak az egyházi, hanem a világi személyek által is akadály nélkül fogadtassanak el, és égetessenek meg. Ugye ezt röviden így is szokták emlegetni, hogy luteránes omnes combulantur, a luteránusok mind megégetendőek. Hát, hogyha 1517-hez képest 8 év múlva már ilyen törvényt kellett hozni Magyarországon, akkor igencsak elterjedt volt a reformáció. Íme itt a bizonysága, aki a falnak neki megy, akkor az eretnekekre vár a halál. És a reformáció mégis áttörte ezt a falat. És azt mondhatjuk, hogy bámulatos sebességgel terjedt Magyarországon is, hozzáteszem, hogy a mohácsi vész ebből a szempontból védőpajzs volt a reformációnak, mert a török viszonylag türelmes volt. Őt nem érdekelték ezek a kereszténységen belüli viták, és szinte védelmező pajzs volt a protestantizmusnak. Gondolom, ezt sokan tudják. Ezen is elgondolkodik az ember, nemzeti tragédia volt kétségtelenül 1526, de ha a mohácsi vész nem jön, az 1525-ös törvény negyedik törvénycikkét végrehajtják, akkor Magyarországon nem következhetett volna be az, amiről egy bizonyos Brodarics István 1533-ban ír a pápának, panaszkodva a reformáció magyarországi terjedéséről. A következőket írta: Luther és az őt követők tanai lassan szinte már az egész Magyarországon elterjednek. Némely helyeken, leginkább a még a legfelségesebb királynak, Ferdinándnak engedelmeskedő részeken, mindent az ő tanai szerint kezdenek végezni és prédikálni. A papok nyíltan megnősülnek, a búcsuk, a felmentések és más effélék, amelyek valamikor értékesek voltak, ma megvetésben részesülnek. Mi sem tudjuk, akik az apostoli székre figyelünk, mit válaszoljunk az ilyen dolgokra, vagy miképpen cáfoljuk meg vélekedésüket. 1533-ban már ilyen panaszos levél érkezik Magyarországról a pápához. Ugye milyen érdekes összefüggések. A mohácsi vész nem állítja meg a törvény végrehajtását. Ilyen eredmény néhány év múlva nincsen, nem létezik. De még jobban elcsodálkozik az ember azon, hogy ha mondjuk elmegyünk Erdélybe, Erdélynek is egy jó távoli csücskébe, mondjuk Brassóba, hát még ma is megérezzük, ha autóval megyünk, hogy mekkora távolság ez. És hát ilyen, ha mondjuk Wittenberget nézzük, a reformáció kiinduló pontját, igencsak messze van. És milyen gyorsan kezdett már 1525-ben a nagyszebeni szászok között terjedni a reformáció, és rövid idő múlva pedig a Brassó lett az egyik reformációs központ, a tiszteletreméltó, nagy tudású Honterus tevékenysége folytán. Tehát ez a gyorsaság és ez a hatékonyság annyira bámulatos, hogy az embernek tényleg csak az jut eszébe, hogy Isten szólt, sötétségből világosságra agyogjon, és úgy lett. Sikerült a falat bámulatos módon áttörni. És tudjuk azt, hogy nem csak ennyi történt, hanem mindnyájan ismerjük, hogy megindult a Biblia nemzeti nyelvekre fordítása, ezeknek a kiadása, megindult az iskolák alapítása, tehát egy hatalmas kulturális fellendülést is hozott maga után, és a Biblia tényleg annak ellenére, hogy iszonyú drága, még egy ilyen hatalmas kétkötetes Biblia, mondjuk, mint az 1590-ben megjelent Vizsói Biblia, mégis, ha azt nem is mondhatjuk, hogy közvetlenül a nép kezébe kerül, de azért széles körben terjed, a tartalmát pedig élővé teszik és prédikálják a reformációhoz csatlakozó prédikátorok. És ez annál bámulatosabb, mert azért a fal áttörése nem áldozatok nélkül történt. Hihetetlen nehézségek között
gyulladt fel a világosság, és megvannak a maga mártírjai is. Szeretném, hogyha megemlékeznénk egy pillanatra a 16. századi reformáció első két mártírjáról. Nem tudom, ha így rákérdeznék a tisztelt hallgatóságra, tudnánk-e, hogy nemzetközi viszonylatban ki volt a 16. századi reformáció első két mártírja. Hogy milyen áldozat árán történt a falnak az áttörése. Mit már 16. században vagyunk, tehát nem szűnt meg az érvénye annak, hogy az eretnekekre vár a halál, de ennek ellenére a világosság mégis áttörte a sötétséget. Luther Márton 1523. július végén egy levelet írt a németalföldi keresztényeknek. Miért írt nekik levelet? Azért, mert 1523. július első napján Brüsszelben két ágoston rendi szerzetest, akik a reformációhoz csatlakoztak, mágián égettek el. És Luther Márton ebben a levelében megemlékezik, hogy hogy történt az ő mártír haláluk, illetve az azt megelőző kivégzés. Jakob von Hochstrasz volt a kölni, a menszi és a tríri érsekségek főinkvizitora. És ő volt az, aki néhány más főinkvizitorral együtt ezt a két ágostonrendi szerzetest kihallgatta. És Luther beidézi a levelében, mint egy megörökítendő örök példaként, hogy a kihallgatásnál, a vallatásnál hogyan nyilatkozott ez a két reformáció tanait elfogadó volt szerzetes. A kérdés így hangzott, mit hisznek? A válasz. A keresztény hitvallás 12 tételét, ugye ez utalás az apostoli hitvallásra, a bibliai könyveket, az evangéliumi iratokat, és az egy keresztény anyaszentegyházat, de nem azt az egyházat, amelyben a kérdezők hisznek. Ezt ilyen bátorsággal kimondták. A másik kérdés így hangzott. Hiszik-e a zsinat törvényeit és az egyházatyákat? Válasz. Amennyiben megfelelnek az isteni kinyilatkoztatás rendjének, és azzal nem ellenkeznek, akkor hiszik. Harmadik kérdés. Azt is hiszik-e, hogy azok a halálos vagy kárhozatos bűnök, amelyek a pápa és az egyház törvényeit megszegik? Válasz. Hiszik, hogy az isteni parancsolatok és tilalmak, és nem az emberi törvények üdvözítenek és ítélnek el. Megjegyzi Luther, hogy egyébként szokás az elítéltetés okát felolvasni a kivégzés előtt, ezúttal ez elmaradt, mert mit is mondtak volna, hogy mi a mágia haláluknak az oka. Ezt a hitvallást tették a vallatóik és a bíráik előtt. Hochstrasz biztatta az elítélteket, hogy ha a fenti keresztény igazságnak mégis ellene mondanának, akkor neki ereje vagy hatalma van elengedni őket. Erre az egyikük így felelt. Ezek Pilátus szavai. És neked nem volna semmi hatalmat felettem, ha azt nem fentről kaptad volna. Aztán mindketten fennhangon mondták, hogy hálát adnak Istennek, amiért az ő igéjéért meghalhatnak. Miközben kivezették őket, intették és tanították a körülöttük lévőket a zsoltárok éneklésével. És áldották Istent és a Krisztust, ami Urunkat, az ő kegyelmért is, irgalmáért, amellyel, mivel a tűzhalál előtt még beszélhettek, álhatatosan hívták őt segítségül. Így emlékezik meg Luther 1533-ban a Brüsszelben megégetett első két mártírjáról a reformációnak. De hogyha visszatérünk Magyarországra, akkor ugye ezt valószínűleg hallottuk, hogy a magyarországi reformáció kezdeményezője, és aki először rendszerezett tanításokkal és írásban is a reformáció tanait képviselte, Dévai bíró Mátyás volt. Dévai bíró Mátyás neve mellé
A Krakói Egyetemnek az anyakönyvébe ezt írta valaki, mert a Wittenbergi Egyetemen is járt, többször is Krakóban is, és a Krakói Egyetem anyakönyvében ezt a jegyzetet írta valaki latinul a neve mellé. Ez a Mátyás hozta be a luteránus pestist, elkárhozott ember és kárhozott fia. Viszont Bot Péter a Magyar Atenászban 1766-ban így méltatja a jelentőségét. Legelső volt ez a Dévai Mátyás, aki a reformációnak hajnalán az Isten beszédének lámpását egész Magyarországon elhordozta, és a tudatlanság homályában ülő embereknek a világosságot megmutatta. Az Isten beszéde életet adó kenyerének édességét megkóstoltatta és ízesítette. Különösen szép ez a vége, még egyszer elolvasom. Az Isten beszéde életet adó kenyerének édességét megkóstoltatta és ízesítette. De ha valaki végig kíséri ennek a dévai bíró Mátyásnak az életét, akkor döbbenetes, hogy hányszor volt börtönben, milyen életveszedelmekben küzdötte végig körülbelül 1544-45-ig a maga prédikátori hivatását. Írja, hogy például a bécsi fogsága testi-lelki gyötrelmek között telt folytonos vallatásokkal. És ennek ellenére, ahogy írta Bot Péter, elhordozta egész Magyarországon szinte az evangéliumnak a világosságát, és hogy egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy ő milyen messzire jutott a reformációban vissza az íráshoz, elvnek az érvényesítésében. Így olvasom, ő eljutott a pokol, a purgatórium tagadásáig, a szentek alvásáról szóló elméletig, és a szentek és a Mária tisztelet tagadásáig. Egy kis részletet olvasok is tőle, ez talán érdekes egy kis mai áthallással is. Ezt írta Dévai bíró Mátyás. A barátok stentori hangon hirdetik, hogy István a magyarok első királya Szűz Máriának ajánlotta fel az országot. Ezért őt még a pénzérme verete is az ország patronájaként viseli. De ha így van, mármint hogy valóban István Szűz Máriának ajánlotta fel az országot, de ha így van, akkor állítom, hogy a királynak fogalma sem volt a hit természetéről és jellegéről. Tudnélik, hogy az egyedül Istenhez folyamodik, mármint az igaz hit, és egyedül Krisztusra szegezi tekintetét. Azután hadd emlékezzek meg egy alig ismert magyarországi reformátorról, Andreas Fischerről. Főleg a felvidéken, a Szepességben működött, és az ő története különösen megrázó. Egy alkalommal, még a kezdet kezdetén, amikor már halálra ítélték őt is, és a feleségét is, mert mindketten luteránusoknak vallották magukat, akkor őt különleges módon akarták kivégezni, és letaszították a krasznahorkai várból. Egy sziklára zuhant fejjel, a korabeli feljegyzések szerint, de szinte érthetetlen módon fel tudott állni és el tudott menekülni. Másnap viszont a feleségén végrehajtották a vízbefolytás ítéletét. És ez az ember még mindezek után tovább dolgozott és tovább kockáztatta az életét. Azt írják, nagy tudású, nagy műveltségű volt. Külön érdekesség, hogy eljutott a gyermekkeresség érvénytelenségének a felismeréséig is, sőt szombat ünneplő lett evangéliumi alapon. Ezek az emberek ilyen hihetetlen küzdelmek között haladtak előre, tehát a falnak az áttörése az nem történt küzdelmek és áldozatok nélkül. És az emberben tényleg az a kérdés, hogy tudott ilyen hirtelen, ilyen erővel megjelenni a 16. századi reformációs ekkora kiterjedésben. Ugye azt gondolom többen tudják, hogy Luther el szinte egyidejűleg indult Svájcban, Franciaországban, eljutott a skandináv országokig, tehát felrázta egész Európát. Ugye sok mindenre gondolhatunk, hogy itt nagyon fontos volt az előreformációs mozgalmaknak a magvetése,
és hihetetlen sok áldozata. Gondolhatunk arra, hogy háttérben volt a kereszténységen kívül a humanizmus, a reneszánsz irányzata, amely szintén kezdett eltérni a középkori kötelező világnézettől. És természetesen sokat számított, hogy volt egy olyan eszköz, mint Luther, aki tudott érthető köznyelven és hatásos köznyelven elmondani dolgokat, és aki a maga lelkismereti szabadságát rettenthetetlenül tudta érvényesíteni és képviselni. Ezeket mind elmondhatjuk, de mégis azt tudjuk mondani, hogy itt a döntő, az a háttér kellett, hogy legyen. Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon. És Isten ehhez hozzáigazította, hogy így mondjam, az ő titokzatos háttérből működő gondviselésével a történelmi körülményeket is. Mert említettem, hogy Magyarországon csak azért tudott megmaradni és gyökeret verni a reformáció. Egyébként olyan mértékig, hogy eredetileg úgy satszolták, hogy Magyarország lakosságának mintegy a 90%-a a reformáció híve. Így nézett ki még a 16. század vége felé. De amikor jött a Habsburgok, visszaszerezték az uralmukat, és ugye ők a középkori római egyház abszolút hívei voltak, akkor először szépen katolizálták a főurakat, aztán annak az elvnek az alapján, hogy ami a középkorban uralkodott, aki a föld, az a vallás, akkor a jobbágyaikat is a kötelező katolizálás útjára terelték. De azt mondhatjuk, hogy másutt is a Jóisten a történelmi körülményeket is előkészítette, mert 5. Károly is vaskézzel sújtott volna le a németországi reformációra, ha közben a török nem foglalja el Budát, illetve először még csak jön fölfelé, ugye Konstantinápoly elfoglalása után, egyre fenyegetőbben, majd aztán mindig előbbre és előbbre jut, tehát hogyha ez nem történik, hogy a török ennyire reális veszélyé nem válik, és nem az összes figyelmet és haderőt az iszlám hódítással szembeni védekezésre kell fordítani, akkor az nyugat-európai reformáció se haladhatott volna úgy és annyit előre, mint ahogyan történt. És valahol ez volt a falnak az áttörése, így tudnám mondani, hogy a Biblia a közfigyelem tárgyává legyen. Hogy a Bibliára terelődjék a közfigyelem. A többi, hogy így mondjam, már magától ment. Maga Luther azt mondta, én semmit sem csináltam, mindent az ige végzett el. Én nem tettem semmit. Mert ugye mit is mond a Biblia, hogy az Isten igéjében milyen hatalom van? Ugye ezeket az igék gondolom ismertek. Azt mondja Jeremiás próféta az Isten igéjéről, hogy olyan az, mint a tűz, mint a sziklazúzó pöröly. Minden hamisságra, minden tévedésre, minden önzésre, minden emberi gonoszságra. A másik ige szintén nagyon ismert az Új Szövetségből. Az Istennek igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Vagy Péter apostol azt mondja, hogy emberek újjászületnek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból az Isten igéje által. Vagyis ha Isten igéjének a magva emberek agyába, szívébe kerül, akkor abból újjászületések, valódi, hiteles és egész életet megváltoztató megtérések születnek. De ehhez a közfigyelem tárgyává kell kerülni a Bibliának. Ezért az emberek szem elé kell kerülni a Bibliának. És ez volt a reformációban óriási, hogy az a Biblia, amit a középkorban elfelejtettek, tiltottak. Ugye Luthernek is azt mondták a szerzetes társai, még mikor ugye az Ágoston rendben volt, hogy látták, hogy annyit foglalkozik a Bibliával. Elnye, Márton mester, hát miért kell azt a Bibliát annyit olvasni? Az egyház atyák már kiszívták annak a vérét és a velejét. Hát ugyan minek kell annyit a Bibliával foglalkozni? És ez volt a nagy dolog, hogy a Biblia ebből az eltemetett állapotából a közfigyelembe kerüljön, és kifejthesse az elejét. És akkor már ment az, amit Luther mondott, én nem csináltam semmit. A többit már az ige végzett el minden. A faltörés volt az óriási dolog, hogy a Biblia kikerüljön ebből az elnyomott helyzetéből, ebből az ismeretlenségből. És ezek után én csak azt szeretném felvetni,
hogy vajon miért érdemes nekünk erről gondolkodni? Mi ennek az aktualitása a mi napjainkban? Én azt gondolom, hogy mi már közel vagyunk ahhoz, hogy úgy gondolkozzunk, hogy még egyszer ilyen nem lesz. Hogy, bocsánat, csúnyán fejezem ki egy kicsit, de talán azt gondoljuk magunkban, hogy ebben a mi világunkban, ahol az emberek gondolkozásmódja annyira megváltozott, itt már az Isten se tud még egyszer világosságot gyújtani, úgy, hogy a Biblia a közfigyelem tárgya legyen, és ezt a hatalmas munkáját el tudja végezni. Hogy az ember tényleg kétségtelenül rengeteg dolog csüggeszti. Ha látjuk, hogy a fogyasztói társadalom mit művelt az emberekből, hogy az összes gondolkodásuk és erejük a pénzkereset, és ezt nem megrovóan mondom, ez egy sodró áradat, és a pénzkereset és a fogyasztás körül forog. Vagy én például rendkívül szomorúan szoktam figyelni, ha bemegyek egy újságos bódébe újságot venni, amikor rendszerint sietek, de azért odafigyelek, vagy várok egy-két percet, miket vásárolnak az emberek? Bulvárlapokat. Van, aki olyan mennyiségben vásárolja, nem tudom, erre nem sajnálják a pénzt sem, sorolja az újságosnak, és mondja sorba, és egy egész kis köteget vesz belőlük, és ezen a szellemi táplálékon fog élni egész héten. Emlékszem, mikor egyszer a rehabilitációs táborunkba került, egyébként egy doktornő volt, és szinte pánikszerűen mondta, hogy ezen a világ háta mögötti helyen, ugye ez Törökkopányban volt, hát ő hogy jut hozzá a Blikhez? Mert hát az ő el se tudja képzelni, hogy neki reggel nincs ott a Blik. Hát valóságos függősége volt a Bliktől. Úgyhogy gondolkozzunk el ezen. A másoknál pedig ugye azt mondjuk, hogy még azt se olvassa. Egyszerűen elfelejtik az emberek a betűt, csak az átfutó képi információk, az ellenőrizhetetlen mindenféle dolog árad rájuk. Hát elvész a gondolkodás kultúrája, és akkor azt kérdezzük, lehetséges, még egyszer ebben a világban lesz egy ilyen csoda, hogy Isten szól, világosság, sötétségből világosság ragyogjon. Mert ha sötétség volt akkor, talán még mélyebb a sötétség, mondja, azt hiszem nyugodtan lehet mondani, még mélyebb a sötétség. Hát mikor járt Barth Károly Magyarországon, nagyon régen volt, lassan 100 éve, 1936-ban, és Budapesten felolvasásokat tartott, és akkor Reményik Sándor írt egy verset ezzel kapcsolatban, az a cím, hogy elkéstetek vele, és ebben a versben azt írja, rajtam nem segít a ti bartotok, süket fülembe hogy jusson bele, mi nektek most régi új mérték, ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. Döbbenetes sorok voltak, ugyanis Barth Károly azt hirdette, hogy vissza az igéhez. Megpróbált a 20. század elején egy kicsit visszatérni a reformáció szelleméhez. És aki maga is papcsaládból származott, egyébként ősgyökeres papi dinasztiából, hogy így mondjam, azt írta Reményik Sándor, én másfajta teológián nőttem föl, és az én süket szívembe ez nem tud belejutni, ami nektek most régi új mérték, ahhoz már nemzedékekből veszett ki az érzék. És ma nem így van. Mi is elcsüggette mondjuk, ehhez már nemzedékekből veszett ki az érzék. Csütörtökön tartottam valahol előadást egy művelődési házban, ott volt egy nyugalmazott református lelkész, és a felesége mondja nekem, hogy a férje azért adta föl korán, mert elkeserítette, hogy a gyülekezetében az embereket minden érdekli, csak éppen a Biblia nem. Ugye ez egy szívfájdító dolog. És ismétlem, ilyenkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez nem lehetséges. De én szeretném emlékeztetni rá, hogy hogy is hangzott az az első ige, amit felolvastunk, aki valamikor szólt, fizikai értelemben sötétségből ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ehhez teremtő hatalom kell, de a teremtő hatalomnak minden lehetséges. És én hadd olvassak fel a Biblia Jézus eljövetele előtti időre, az emberi történelem végső szakaszára vonatkozó jövendüléseiből két kis rövid részletet, ahol azt olvassuk, hogy ez a csoda bizony ismétlődni fog, akármilyen hihetetlen. A 16. században is hihetetlen volt.
Ezt a falat úgy látszott, soha senki áttörni nem tudja. Ez egy olyan szilárd rendszer volt a középkornak a rendszere minden szempontból. Olvasnám Ézsaiás próféta könyve második fejezetéből a következőket. Tehát Ézsaiás próféta második fejezetéből. Így hangzik. A második verstől. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek fölötte, magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Azt olvassuk, hogy az Úrnak beszéde még egyszer érdekelni fog tömegeket, és hogy özölleni fognak hozzá népek. De ugyancsak Ézsaiás könyvéből egy másik szakaszt is olvasnék, Ézsaiás könyve 60. fejezetéből, ami még a világosság fogalmát is alkalmazza. Így kezdődik. Isten népét szólítja meg így a próféta. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Az eredeti héber szöveg úgy hangzik, hogy eljött világításod ideje, mert az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És megint figyeljünk. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. És ha még mindig hitetlenkednénk, hogy hát ma még mélyebb sötétség van, tényleg sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, ilyen még egyszer nem lesz, akkor hadd olvassam a 22. verset, Isten ezt ígéri, a legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. És a biztosíték, én az Úr idején hamar megteszem azt. Ez történt a 16. században. Az Úr szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és úgy lett. És ezt még egyszer meg fogja tenni. Az egyik legszebb ígéret erre vonatkozóan, ami nekem mindig melengeti a szívemet, amikor kesergek, hogy ma már nem lehet megkülönböztetni szinte egymástól hazugságot, igazságot, és akkor a rettenetes a keveredés minden szinten és minden területen, akkor olvasom Hóseás könyvében, hogy az Isten az igazság esőjét adja még egyszer erre a világra. A Szentléleknek egy újbóli kiárasztásával az igazság esőjét adja. Tehát akár ezt a képet vesszük, hogy a sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de mégis feltámad az Istennek a dicsősége. Akár ezt a másik képet, hogy az igazság esőjét adja a világra. Itt az isteni megerősítő ígéret. Én az Úr idején hamar megteszem azt. És ezért merítsünk reményt, bátorságot a 16. századi reformáció történetéből, és csodálatos hatékonyságából és teljesítményéből. Amen.

nemzedékhez képest, akik pedig sokkal nagyobb barbárságok és nehézségek között éltek. Urunk, mi szívünkből könyörgünk Te hozzád, hogy add nekünk ezeknek a régi hívőknek a tiszta gondolkozását, az erős lelkét és az áldozatkészségét. Urunk, tudjuk, hogy az emberi történelemnek ebben a kritikus időszakában, amikor tényleg sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, még egyszer világosságnak kell felragyogni. És kérünk téged, készíts arra, hogy eszközeid lehessünk ebben. Könyörgünk te hozzád, hogy adj hitet mindenek előtt nekünk. Segíts, hogy soha ne mondjuk azt, hogy most már a te igéd világossága, az csak egy kis pislákoló gyertyaláng marad egyes helyeken, hanem az még egyszer a gyertyatartóba kell, hogy kerüljön, hogy fényjék sokaknak, fényjék az egész világon. Urunk, hallgasd meg, kérünk imánkat, erősítsd meg ebben a mi hitünket, és add, hogy míg ez az idő eljön, amikor te megint szólsz, hogy sötétségből világosság ragyogjon, és a maga idején hamar megcselekszed ezt, adj addig nekünk kitartást, amikor sokszor küzdelmek között, nehézségek között fenn kell tartani a te igédet, mint élő igét, és továbbadni, csak úgy tűnik sokszor csak egyeseknek, akiknek még fülük van hozzá. De köszönjük, Urunk, hogy a te irgalmad megígérte, és bizonyára be is teljesíted, hogy a tévedések, tévejgések sötétjében még egyszer fel fog ragyogni a te igéd világossága. Urunk, kérünk, békességeddel bocsáss el mindannyiunkat, és add, hogy a te igédet, amelyet mi szabadon forgathatunk, megbecsüljük sokkal jobban, mint ahogyan eddig tettük. Adj égő szomjúságot, hogy azt kutassuk, és vágyat a szívünkbe, hogy kövessük is. Kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.

Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek minden jótokat a mai délelőttön. Ha címet kellene adnom a mai délelőttünknek, nem lenne túlságosan könnyű dolgom. Két címen gondolkoztam, hogy összefoglalná a közös gondolkodásunkat ma délelőtt. Egy cím az lenne, hogy a legnagyobb bűn, ami csak részben fedné majd a mondani valómat, és majd meglátjátok, hogy miért. A másik pedig a legrosszabb dolog a világon, ami megint csak nem elég kifejező. A kettő együtt majd talán, hogyha átgondoljuk mai délelőttnek a gondolatmeneti tanulságait, akkor majd kirajzoljuk, hogy miért gondolok. Mindenesetre elsőként azt a kérdést tenném föl, és szeretném is, hogyha válaszolnátok, hogyha azt mondjuk, hogy bűn, akkor mi jut az eszetekbe, akár a Biblia vers, akár valamilyen megfogalmazás. A bűn szó milyen gondolatokat ébreszt bennetek? A bűn a törvénytelenség, igen. Szeretni. Igen. Akkor én központúság, ugye ezt is szoktuk mondani. Aztán eszünkbe jutott az az igen, hogy ami hitből nincsen bűn az, és ezek mind nagyon fontos gondolatok és megközelítések. Most úgy indulnék el, amire is hangzott, hogy a bűn a törvénytelenség. Ugye ez nagyon fontos számunkra, hiszen nagyon könnyen eldönthetjük egy cselekedetről, egy tettről azt, hogy valami bűn vagy nem, hogyha ismerjük az Isten törvényét, összevetjük vele a dolgainkat, vagy a másokét, meg inkább a sajátunkat érdemes. És akkor el tudjuk dönteni, hogy valamit jól tettünk, vagy rosszul tettünk. El tudjuk dönteni azt, hogy valami bűnös cselekedet, vagy pedig nem az. De úgy gondolom, hogy ha a bűnökről beszélünk, és a Biblia is beszél bűnös cselekedetekről, hiszen Pál is elmondja a Galata levélben, hogy mik a testnek a cselekedetei lehetne sorolni, most nem mennék bele. Ezeket ismerjük. Ha a bűnös cselekedetekről gondolkodunk, akkor vissza kell mennünk ezeknek a forrásáig. És ha megtaláltuk ezeknek a forrását, az eredőjét, akkor már nagy lépést teszünk előre a megoldás felé is. Ha tudjuk, hogy miből származnak ezek a cselekedetek, miből következnek. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy egy fontos gondolat úgy gondolom, hogyha megtaláljuk a bűnöknek a forrását, akkor kimondhatjuk, hogy a bűnök forrása az önmagában rosszabb, mint az összes bűn, ami belőle következik. Ez egy kicsit túlzásnak tűnik, de ha van egy forrás, amiből a bűnök jönnek, akkor annak rosszabbnak kell lennie az összes bűnnél, mert egyrészt már ezeket tartalmazta, mint lehetőséget ez a forrás, másrészt pedig a még el nem követett bűnök is mind benne vannak ugyanebben a forrásban. És lehet, hogy számunkra emberileg nem tűnik olyan rettenetesnek, ha megtaláljuk a bűnnek a forrását, de mégis annak kell mondanunk, és a legrosszabb dolgnak kell tartanunk az összes bűnnél is rosszabbnak. De az, hogy a bűnnek a forrását megtaláljuk, nyilván ott kell kezdenünk, ahol a Biblia is kezdi, a bűnösetnek a történeténél. Hadd kérdezzem meg, hogy mit gondoltok arról, hogy Ádám mikor lett bűnössé? Azt mondhatnánk, hogy hát akkor, amikor evett a tiltott gyümölcsből. Úgy mondhatnánk Évára is. És valóban jogilag ez így helyes. Amikor valaki elköveti a cselekedetet, akkor vonható felelősségre, akkor lett az ember bűnössé. De hogyha átgondoljuk a történetet, és hiszen mindannyian ismeritek ezt, akkor azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen Ádámnak a cselekedete is, az, hogy már leszakította a gyümölcsöt, vagy Éva, teljesen mindegy, ez már valaminek a következménye volt. Valamiből származott ez a cselekedet, és ezt kell megtalálnunk, hogy tulajdonképpen mi ez a forrás, mi volt az ő életében. Úgy gondolom, hogy Ádám akkor lett bűnössé, még nem jogi értelemben igazából, hiszen magát a cselekedetet nem követte el, és Éva sem, amikor még nem követte el, amikor eldöntötte azt, hogy ő mit fog tenni. Amikor azt választotta, hogy az Isten való kapcsolatát egy új alapra helyezi, most már önmaga lesz önmagának a törvénye, elveti az Isten fölhívását, felsőbbségét, és maga fogja magához ragadni az életében a kezdeményezést, és ő lesz saját maga életének az alapja. Hogy ezután leszakította a gyümölcsöt, ez puszta következménye volt ennek a döntésnek, választásnak, lázadásnak, mindegy, hogy hogyan nevezzük,
ahogy Ádám eldöntötte azt, hogy mit fog tenni, ahogy Éva eldöntötte azt, hogy mit fog tenni, már a kapcsolata Ádámnak és Évának Istennel nem volt rendben. Ez volt az alapvető probléma, ebből következett aztán a cselekedet, ami nyilván már ebben a döntésben, ebben a lázadásban már benne volt, és még sok minden más sem ezután következett. Ugyanis feltehetjük a kérdést egy másik példán keresztül, hogy Káin mikor lett bűnössé? Így válaszolhatnánk, hogy amikor megölte Ábelt. De ez nem egészen így van, hiszen itt is visszamehetünk az előzményekre, és földeríthetjük, hogy minek a következménye volt ez a cselekedete. Akkor elmondhatjuk, hogy annak volt a következménye, hogy Isten nem fogadta el az ő áldozatát, és ő ezért megsértődött az Istenre, és megharagudott Ábelre, meggyűlölte a maga testvérét. De Isten nem fogadhatta el az ő áldozatát, mert ennek is volt egy előzménye. Az, hogy Isten nem fogadta el, egy következmény volt, és annak a következménye, hogy Káin nem volt hajlandó rendezni az életét, rendezni a kapcsolatát az Istennel. Pedig kellett volna. Hiszen Káin bűnösként született, bűnösként élt, bűnöket követett el. Nyilván előtte sem lehetett, volt minden rendben az életében, és azt mondja a Szentírás, hogy nincs olyan ember, aki ne védkeznék. És ugyanígy igaz Káinra is. És Káin úgy döntött, hogy ő nem visz állatáldozatot az Istennek. Ő megelégszik a föld gyümölcsének áldozatával, mint egy hálát adva az Istennek, vagy nem is fogalmaznak. Elismerve azt, hogy Isten a felsőbbség, elismerve azt, hogy jár neki az áldozat, vagy nem tudom, hogy gondolkodott. De a kapcsolat rendezése, az a valódi minőség, életminőségének, vagy lelki állapotának a beismerése, erre Káin nem volt képes, és nem volt hajlandó. És mivel nem rendezte Káin az Isten való kapcsolatát, a Biblia összefüggés alapján kimondhatjuk, hogy ő nem fog üdvözülni. Amennyire Bibliából ez megismerhető, kimondhatjuk, hogy ő nem fog, mivel az Isten való kapcsolatát ő nem rendezte. Ha pedig a kapcsolat rendezetlen az Istennel, nem mehetünk be az üdvösségre. Ha mi kapcsolatok sincs rendezve, akkor mi sem. Ugyanúgy, mint egy Káin sem mehetett be, és nem fog bemenni. Nézzük meg a testvérnek a kérdését. Ábel példáját. Ábel bűnös ember volt? Látom, bólogatok, és nagyon helyesen. Így van, Ábel is ugyanolyan ember volt, mint mi. Ugyanúgy követett el bizonyára vétkeket, hiszen a Szentírás kivétel nélkül mondja, hogy nincsen csak egy igaz is a Földön. Egyetlen egy volt az ember, Jézus Krisztus, de rajta kívül senki, aki Isten is volt egy személyben. Rajta kívül a történelmünkben olyan ember, aki nem vétkezett volna, nem volt. De mit tett Ábel? Ő Istennek vitt egy áldozatot, ami kifejezte a megváltó vetett hitét, ami kifejezte azt, hogy ő rendezni akarja a kapcsolatát Istennel, kifejezte az ő bűnbánatát, egy új kapcsolatot akart Istennel építeni, vágyott az Isten való helyes kapcsolatra, és ezen a áldozat elfogadásán, a szíve vágyán keresztül Isten elfogadhatta, és el is fogadta az ő áldozatát. Pedig Káin is bűnösként született, Ábel is bűnösként született. A különbség az volt közöttük, ami alapvető különbség, hogy az egyikük látta azt, hogy nincs ebben a kapcsolata az Istennel, és rendezni akarta, a másikuk pedig nem. És úgy gondolom, kimondhatjuk azt, hogy nem pusztán az a kérdés tehát, hogy követtünk el rossz cselekedeteket Istennel szemben, vagy embertársainkkal szemben, hanem a legfontosabb kérdés az, hogy az én kapcsolatom az Istennel rendben van, el van rendezve, vagy nincsen rendezve. Áll-e valami közöttem és Isten között? És nagyon érdekes, hogy amikor a bűneset után Isten kereste Ádámot, akkor a kérdése nem arra vonatkozott, hogy Ádám mit tettél, hanem az Istennel való kapcsolatára kérdezett rá, Ádám Istennel való kapcsolatára, Ádám hol vagy? És Ádám a kapcsolat jelen akkori állapotának megfelelően válaszolt, féltem és elbújtam. Kinyilvánította azt, hogy a kapcsolata Istennel megszakadt, megtört, most már egy egészen új kapcsolatban áll, ha egyáltalán megszakadt a kapcsolatnak az Istennel. Ha felidézünk
idézzük emlékezetünkben a tékozló fiú történetét, most nem olvasnám fel az időre való tekintettel, és amúgy is mindannyian ismerjük ezt, akkor föltehetjük itt is a kérdést, hogy vajon akkor lett ő tékozló fiúvá, vagy a görög szöveg mondja, elveszett fiúvá, amikor elszórta az édesapjának a vagyonát. Úgy gondolom, sokkal inkább abban a pillanatban lett elveszetté, amikor eldöntötte azt, hogy ő el fog menni. Amikor azt választotta, hogy ő nem akar az apjával, a családjával együtt élni tovább, ő a saját feje után akar menni, úgy akar élni, hogy ő látja jónak. És hogyha az elveszett fiú ezen a messzi földön, ahová elment, megduplázta volna, vagy megsokszorozta volna a vagyonát, azt sem számított volna semmit. Ugyanúgy elveszett fiú maradt volna, mint így. Gazdagság, szegénység ebből a szempontból az égvilágon semmit nem jelent. A viszony a fő kérdés az Istennel. És a Biblia alapján azt kell kimondanunk, hogy az Istennel való viszonyunk határozza meg, hogy bűnösök maradunk, vagy szentek leszünk. Ez a bűnnek vagy a szentségnek a gyökere a kapcsolat, a jó kapcsolat. Szentséget fog magával hozni, nyilván nem automatizmusról van szó. A rossz kapcsolat pedig bűnöket fog eredményezni, ha nem vagyok Istennel helyes viszonyban és helyes kapcsolatban. És meg kell kérdeznünk ki önmagát, hol állok most én? Milyen az én kapcsolatom az Istennel? Rendeztem? Az atyai házban vagyok, vagy pedig az atyai háztól távol? Nagyon nagy kérdés. Persze megtehetjük azt, és meg is kell tennünk, hogy foglalkozunk a gyümölcsökkel, a bűnökkel, a rossz cselekedetekkel. Úgy ismét utalnék a Galata levélre. Testnek cselekedetei, bálványimádás, versengés, harang, lázadás. Tanulmányunkban találtatok is egy szép táblázatot erről, hogy mi mindent jelent a Galata 5.19. És Pál apostol, aki megfogalmazta ezeket a tételeket a testnek a cselekedeteiről, ő maga mondta a római levélnek az elején, hogy tulajdonképpen a pogányok, a pogány népek, akik Isten nem ismerik, az ő életükben is ez volt az alapvető kérdés. Azt mondja, hogy bár az Istent megismerték, mégsem mint Isten dicsőítették őt, hanem mit csináltak? Elkezdtek okoskodni, balgatak szívük, megsötételett. Nem akarták Isten, mint teremtőt, mint Isten dicsőíteni, elfogadni, engedelmeskedni, és fogalmazható, nem akarták rendezni a kapcsolatokat az Istennel, és miután ez nem történt meg, ezért merültek bele mindenféle különböző bűnökbe ennek következményeként. A lehetőséget elszavasztották, nem éltek vele, nem rendezték a kapcsolatot, és ebből következően egy egészen más irányt vett az életük. És föl kell tennem azt a kérdést is, és azt hiszem, hogy minden jó számára fontos és húsba vágó lehet, hogy elképzelhető-e az, hogy valaki fölismeri a törvény alapján a maga bűneit. Szépen elrendezi különböző kategóriákba, hogy mi mindent követtem el, és bocsánatot kér az Istentől érte, elfogadja a Krisztus áldozatát, leteszi a kereszt lábához ezeket, és mégsem rendezi a kapcsolatát az Istennel igazán. Úgy gondolom, hogy sajnos nagyon is elképzelhető. És sajnos nagyon sok ember vesztegel ebben, hogy elrendezi a bűneit az Istennel, mint tételeket, mint tényeket, de maga a kapcsolata az Istennel nem lesz elrendezve. Nem tér vissza mégse az atyai házba igazán. És nagyon könnyen leellenőrizhetjük önmagunkat. Mernék-e az Isten szemébe nézni, hogyha most azonnal elé kéne állnom? Hiszen tudom azt, hogy Isten nem csak a bűnöknek, mint cselekedeteknek, hanem magának a bűnnek, az önzésnek, így is mondhatjuk, hogy a rendezetlen kapcsolatnak is megemésztő tűz. Hiszen a kapcsolatunk Istennel nincsen rendben, hogyha nem atyánként tekintünk rá, aki ezt bármikor mehetünk, és a valóságban is oda mernénk eljárni, akkor igen, baj van. Hogyha nem tudja az ember azt, hogy ő az Istennel a kapcsolata, akkor nem jó. Hogyha nem tudom azt, hogy Isten jelen van-e az életemben, akkor nincsen jelen. És a rendezetlen kapcsolat, az Istentől való távolság, az atyai ház messzesége törvényszerűen bűnös cselekedetekben fog majd megnyilvánulni az életemben.
A rossz fa rossz gyümölcsöt terem, újra és újra. És ebből, hogyha bűnöket követek el, ha az életemben jelen vannak a testnek a cselekedetei, akkor vissza kell, hogy következtessek arra, hogy ebből következően a kapcsolatom az Istennel nincsen rendben, mert ha rendben lenne, akkor nem ezeket a gyümölcsöket teremném. A gyökerével kell foglalkoznunk a bűnöknek, és ez magával vonja után, majd azután a gyümölcsöknek a megváltozását is. Most szeretném, hogyha kikeresnénk az apostolok cselekedetei 20. fejezet 21. verséből, hogy Pál apostol miről prédikált az embereknek. Mind a formailag vallásos, mind az Isten nem ismerő embereknek. Apostolok cselekedetei 20. fejezet 21. verse. Mi a megoldás? Ezt olvashatjuk. Bizonyságot tett mind a zsidóknak, mind a görögöknek, az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. Talán nem jelent túl sok újdonságot ez a mondat, hiszen mindannyian sejtettük, hogy erről beszélt az apostol. Az Istenhez való megtérés és a Krisztusban való hit felől. Mit jelent a megtérés? Ugye erre sem nehéz a válasz, tanulmányai során nem egyszer találkoztunk ezzel a fogalommal. Az egyik értelme a gondolkodásmód megváltozása. A másik értelme pedig a Szentlélek megtérés, ezt jelenti egy visszafordulás, a másik kifejezés ezt jelenti. A megtérés, a gondolkodásmód megváltozása, a visszatérés nem jelenti azt, hogy én az Istenről különféle tényeket, ismereteket elraktározom az elmémben. Ez még nem megtérés. Az sem megtérés, hogyha széknek találom, elfogadhatónak találom, és gyönyörűséget jelent, akár a Bibliának az olvasása is. Nagyon helyes, de ez még nem elég. Nem jelenti néhány alapelvnek az elfogadását, amire rá tudok bólintani. Igen, ez valóban így van, és így kellene élni. A megtérés legjobban a tékozló fiú történetén tudjuk újra tetten élni. Mikor a tékozló fiú elgondolkodott a disznók vájúja mellett, akkor mire jutott? Nem azt mondta, hogy bár én még mindig azt mondom, hogy az atyám házában nem jó, és én magam akarok úgy élni, ahogy én akarok, de visszamegyek, mert azt beláttam az elmémben, hogy ez helyes. Egyébként meg különben is éhen halok, ha nem megyek. Hanem ráébredt arra, hogy én rosszul gondoltam eddig. Én másképp, most már úgy látom, hogy vissza kell térnem az atyámhoz, mert ott a jó, ott van az én helyem, ott jó nekem. Így változott meg a gondolkodás módja. Amit eddig jónak tartott, amit eddig elfogadhatónak, teljesen más gondolat került az előző helyére. Valami eltűnt, és valami jött a helyére. És utána megfordult, cselekedett bele, és visszament az atyához. Nyilván nem elsősorban az éhség miatt, hiszen mehetett volna távolabbi vidékre is akár, hanem rájött arra, hogy rosszul gondolta, ismerte az atyát, tudta, hogy az atya szereti őt, és hogy itt van a legjobb helye a világon az atyai házban. És nagyon érdekes, hogy Jézus a tékozó fiú történetét nem fejezte be. Sem az idősebb fiút tekintve, sem pedig a fiatalabbat. Egyik részből sem fejezte be ezt a történetet. Nyilván az idősebb fiú esetében azért nem, mert nem lehetett szerve tudni, hogy hogyan fognak reagálni az idősebbe. Nem mondom, hogy hitben járó, mert nem. Az atyai házban formailag ott levő, de lélekben messze járó emberek, akik csak magukkal foglalkoznak, mit fognak ahhoz szólni, hogyha egyszer csak visszatérnek a tékozók. Nyilván ez egyénenként változott. Volt, aki el tudta fogadni, volt, aki nem. De a tékozó fiú esetében sem fejezhette be Jézus, mert igazából itt is két lehetőség állt a fiú előtt, és igazából nem lehetett befejezni ezt a történetet. Mert az is lehetett volna, hogy a tékozló fiú visszamegy ugyan az apjához, de a lelkében továbbra is elveszett fiú marad. Ami azt jelenti, hogy nem változott meg igazán a gondolkodásmódja, még mindig a távoli életet tekintette volna jónak. És egy napon, ki tudja mikor, újra fogta volna, amilyen van, és elment volna az atyai háztól.
A másik lehetőség pedig az, és ezért sem lehetett befejezni, hogy ott marad, és valóban megváltozott a gondolkodásmódja. Valóban megváltozott az élete. Valóban rendeződött a kapcsolat az atyai házzal, és mindörökre ott maradt. Ez a két vég lehet, és ez a kettő lehetőség van előttünk is. És elég sokat beszéltem már arról, hogy kapcsolatunkat hozzuk rendbe az Istennel, de még nem beszéltem arról, hogy mi is az tulajdonképpen, hogy kapcsolat. Ez a fogalom mit is takar valójában? Egy keresztény író írta, és nagyon tömör és ennél jó megfogalmazást még nem hallottam, ez így szól. Kapcsolatnak nevezzük az élet kölcsönös megosztását két vagy több személy között. Ezt újra ismételném. Kapcsolatnak nevezzük az élet kölcsönös megosztását két vagy több személy között. Ez igaz az emberi kapcsolatainkra, megosztjuk az életünket a másik emberrel, és igaz Isten való kapcsolatunkra is. Csak itt lehet egy buktató, egy probléma. Tudnélik, hogy egy kapcsolat működjön, abban saját magamat kell beleadnom. Az Istennel kapcsolatomban is saját magamat kell beleadnom. És sokan ott követnek el hibát, hogy nem adják magukat ebbe a kapcsolatba, hanem belevisznek ebbe a kapcsolatba egy idealizált ént, egy olyan embert, egy olyan hívőt, aki külön, mint amilyen valójában. Nem vállaljuk önmagunkat Istennel kapcsolatunkban. Nem ismerjük el a hibáinkat, fogyatékosságainkat. Más képet mutatunk magunkról, ezt ugye tudjuk, hogy hogy nevezzük. Képmutatás, bár ez nem az a fajta, mint a zsidók jókvetlenül. Nem az a teljesen negatív, talán lehet mögött a jó szándék is, vagy inkább azt mondanám, hogy félrem az Istentől. De hogyha én nem adom magam a kapcsolatba, olyannak, amilyen vagyok, zárójelben, de az Isten tudom, hogy jobbá tud tenni. De ha nem adom magam olyannak, amilyen vagyok, akkor a kapcsolat nem működhet. Mert a kapcsolat az élet kölcsönös megosztása két vagy több személy között, és akkor én nem osztom meg az életemet, mert az nem én vagyok. Az Isten csak akkor tud megáldani, csak akkor tud adni, ha vállalom önmagamat, ha őszinte vagyok az Istennel. És csak akkor tudok bármit kapni tőle. És amikor idáig jutunk a gondolatmenetünkben, akkor egy nagyon döntő ponthoz érkezünk el. Hiszen csomó kérdés lehet bennünk. Hogyan adhatom magam a kapcsolatba az Istennel, hiszen én bűnös ember vagyok? Honnan tudhatom azt, hogy Isten nem utasít-e vissza engem? Honnan tudhatom azt, hogy megbízhatom az Istenben? Mi erre a garancia? Honnan tudhatom, hogy Isten teljesíti az ígéreteit? Honnan tudhatom, hogy Isten képes engem egyáltalán üdvözíteni? Honnan tudhatom, hogy megoltalmazhat-e a bűntől? Alkalmassá tehet-e az ő országára? Ezek a kérdések jogos kérdések, de mindre megvan a válasz. És minden kérdésre egy válasz van, és ez nem más, mint a megváltó személye. Jézus Krisztus a válasz minden kérdésünkre. Mert Jézus által rendezi Isten a mi kapcsolatunkat ővele. Jézus által teszi félre az elkövetett bűneinket a kapcsolat rendezésének az útjából. Ő benne tűnik el minden válaszfal, ami elválasztja bennünket az Istentől. Hiszen Jézus áldozata által Isten megmutatta azt, hogy szeret bennünket. Minden embert kivétel nélkül szeret. Jézus által kijelentette azt, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Bárki, bármilyen állapotában mehet Jézushoz, nem fogja biztosítani soha. Jézus által megnyitotta Isten az utat ő hozzá minden ember számára. Jézus emberré lett, értünk, és miután visszabent a mennybe, örökre ember is marad. Isten is, és ember is egy személyben. Ő az egyetlen kapocs az emberiség és Isten között, az egyetlen közbenjáró, és a záloga az Isten jó akaratának az ő személye, az ő embersége. Hogy ezt a hitet Isten fölépítette, és soha többé nem bontja le. Minden ember fordulhat hozzá. Isten megtartja az ígéreteit? Megígérte Krisztust, mint legnagyobbat, és megadta. Ennél nagyobb nincs. És ha már legnagyobbat megadta mindannyiunk számára, miért ne adna meg minden mást is? Nem volna logikus, ha nem tenné.
Krisztus fölkínálja minden ember számára a szövetséget, a megoldást, az új életet, mindent megad. De mikor működik ez az életünkben? Csak akkor, hogyha hiszek benne. Ha bízom az Istenben, ha rámerem bízni az életemet. Az Isten való kapcsolat helyes kifejeződése az ember részéről a bizalom. És tudjuk azt, hogy a görög hit szó is bizalmat jelent elsősorban, amit a Biblia használ. És az ott kezdődik, hogy hiszek benne, hogy magamra vonatkoztatom a Krisztusnak a bárságművét, elfogadom az ő áldozatát, vágyom egy új életre, és az Isten ezt meg fogja adni, el fog engem fogadni, épp úgy, mint ahogy Ábel áldozatát is elfogadta. És hogyha bízom Istenben, bármilyen legyek is, ha hozzáfordulok, kérem, hogy tegyen mássá, tegyen jobbá, vigyen előre, akkor ezt meg fogja tenni, hiszen Isten pontosan ezt akarja. Pontosan ezért vitte véghez Krisztus az áldozatát, ezért van az egész megváltási terv, hogy bennünket megmenthessen. És a hit mellett fontos, hogy az Isten legyen az első helyen az életünkben, ezt csak akkor tudja véghez vinni. Ha semmi más nem lesz fontosabb, mint a vele való kapcsolat, a vele való közösség, a vele való élet. Ha bármi más kell az első helyre, az okvetlenül sérülni fog. Az Istennel kapcsolatú nem lesz helyes és jó. Szeretném idézni Jézus szavait János evangélium a 17. fejezet 3. verséből, ahol azt mondta Jézus, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Fölhívnám a figyelmet a megismerés szóra. A megismerés a Bibliában nem pusztán intellektuális megismerés jelent. Nem csak adatok, tények elraktározását a szellemi raktárolba, hanem a megismerés tulajdonképpen az élet megosztását jelenti. Azon az alapon merem ezt így kijelenteni, mert a Bibliában a megismerés szót a házassággal kapcsolatban is alkalmazza a Biblia. Ugye az ősatyákkal kapcsolatban írja, a házasság kapcsolatban is valóban kimondhatjuk azt, hogy a házasság az tényleg az élet megosztása. Itt nem két vagy több ember, nem két ember között. Nyilván, hogyha gyermekek vannak, akkor már több emberről van szó, de csak ebben az értelemben. És a Biblia összesen két szövetséget ismer, és nem többet, ezt is mindannyian tudjátok. Az egyik az ember és ember szövetsége, ez a házasság. A másik pedig az Isten és ember szövetség, ez a keresztség. Mind a két szövetség nem más, mint az élet megosztása a másikkal. És ezt írja az Efézusi levél 5. fejezete. Azért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egyé. Felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok. Párhuzamos a kettő. A helyes kapcsolat, az élet megosztása erről szól, mind a két szövetség. És amit Pál apostol idéz a Mózes első könyvéből, a házasságról szinte szó szerint ugyanez van a Mózes első könyvében. Lesznek ketten egyé, ott a héber szövegben az a gondolat van benne ebben a kifejezésben, hogy két darabot úgy összeragasztani, hogy soha többé ne lehessen szétválasztani. Egyé lesz a kettő. Annyira szoros a kapcsolat, hogy nem lehet tudni azt, hogy hol végződik az egyik embernek a személyiség, ahol kezdődik a másiké. A jó házasság az így működik, hogy lesznek ketten egy, és semmi sem tudja őket szétválasztani. Semmilyen külső erő. Ugyanúgy az Isten való kapcsolatunkat sem tudja semmi szétválasztani. Semmi, ami kívülről jön. Ezt mondja Pál, hogy ki szakaszthat el minket az Isten szerelmétől. Háborúság, fegyver, éhezés, bár, ez nincs ilyen. Semmi sem tud elválasztani bennünket az Istentől. És erre kell törekednünk, hogy a kapcsolatunk az Istennel ilyen legyen, hogy semmi sem választhasson el. A tökéletes bizalomra, a ráhagyatkozásra kell eljutnunk. És utolsó gondolatként még fölhívnám a figyelmeteket arra, mindannyiunk figyelmét arra, hogy ez csak úgy megy, hogyha a kapcsolatra időt szánok.
Kapcsolat idő nélkül nem létezik. Élet megosztása idő nélkül nincsen. És nagyon, nagyon jól lehet látni a házastársi kapcsolatokban, hogy ha a házastársak egymásra nem szánnak időt, akkor az a kapcsolat egy idő után nem fog működni. És az időben sem mindegy, hogy milyen időt szállnak. Tévé előtt ülve beszélgetünk, félszemmel itt, félszemmel a házastársamra figyelve. Újságot olvasva, a feleségek különösen utálják ezt, amikor a fél újságot olvassa reggelinél. Vagy lehetne sorolni a kapcsolat föntartásához. Minőségi időt kell a kapcsolatra szánni. Odafigyelni, megosztani az életemet a másikkal, különben nem működik. Ugyanígy az Isten való kapcsolatomban is. Minőségi idő legyen az imádságnak az ideje, a Biblia olvasásának, tanulmányozásának az ideje, az Isten dolgairól való gondolkodásnak az ideje, ez mindig minőségi idő legyen. És azt fogjuk tapasztalni, mert ez már tapasztalat lesz, hogy működik, és valóban egyre közelebb kerülünk az Istenhez, egyre inkább helyreáll a helyes kapcsolatunk vele. Persze nyilván ezt meg kell előzze azt, hogy elismerjük az állapotunkat, bűneinket elrendezzük, lemondjunk a saját igazságunkra, a saját igazságszolgáltatásunkra, és még lehetne sorolni. De ezek a lépések megvannak, a minőségi idő után pedig azt fogjuk tapasztalni, hogy Isten egyre közelebb van hozzánk, egyre jobban formálódunk, a lélek gyümölcsei megjelennek, mert ez természetszerűen követi a helyes kapcsolatot, a kapcsolat helyreállítását. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy adjanak ezt az Isten mindannyiunknak, hogy visszataláljunk az atyai házba úgy, hogy valóban teljes szívünkből, lelkünkből ott akarjunk maradni, az atyával való kapcsolatban, szeretetben és bizalomban. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tiszteletünknek az alapigéjét olvassuk el Jeremiás könyvéből, Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből olvassuk el az 5-től a 8-ig terjedő verseket, a következőképpen olvasom. Ezt mondja az Úr: átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Ezekről a minden kornak egyformán szóló isteni felhívásról szeretnék szólni a mai délelőtt folyamán, de azzal a gondolattal kiegészítve az előző mondatomat, hogy ez mindenkorra érvényes és nagyon fontos felhívása az Úrnak, de ha valamikor igazából jelentőség teljes felhívása, akkor ez a mostani időben, a végidején komoly felhívás mindannyiunk számára. Figyeljük meg, hogy kezdődik ez a Biblia vers. Nagyon elgondolkodtató. Azt mondja: átkozott. Átkozott az az ember, aki testben bízik, emberben bízik. Hadd kérdezzem meg, nem komoly szó az, hogy átkozott? A Bibliában hányszor olvasunk ilyen kifejezést, hogy vigyázzatok valamire, óvakodjatok ettől vagy attól. És itt nem azt mondja, hogy vigyázzatok arra, hogy nehogy ezt vagy azt tegyétek, hanem kimondottan ezt a nagyon határozott, jelentőség teljes szót mondja az Úr: átkozott az, aki emberben bízik. Átkozott. Hadd kérdezzem meg, hogy mi kit mondanánk átkozottnak. Ugye remélem, hogy senkit nem, de azért az emberi gondolkodás mit mond? Ugye az az átkozott, aki valami hatalmas bűnöket követel, megkeményedett a bűnbe, ugye az egy átkozott ember. De arra azt mondani, hogy átkozott, aki emberben bízik. És az Úr azt mondja: igen, figyelj arra, amit mondok. Átkozott az, aki emberben bízik, és testbe helyezi az ő erejét. Nagyon érdekes, az 5. verset, ahogy olvassuk, azt mondja az ige: átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, és figyeljük, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Hadd mondjam, hogy egy kis kitérőt, vagy kis kibúvót talán engedhetnénk magunknak, mert ha azt mondanánk, hogy jó, én bízom emberekben is, de én nekem a szívem nem távozott el az Úrtól. És akkor én így, ez nem rám vonatkozik, mert az Úrtól nem távoztam el, de ugyan emberekben is bízom, de nem távoztam el az Úrtól. De figyeljük meg, hogy ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges. Mert ha valaki emberben kezd bizakodni, emberbe veti a bizodalmát, ezzel egyenesen, arányosan, és ezzel teljesen párhuzamosan az Úrtól el fog távozni a szíve. Nem bízhatok egyszerre emberben és Istenben is. Nem bízhatok. Mert vagy az Istenben bízom, ő van az első helyen az én életemben, rátámaszkodom mindenben, mindenek felett, vagy pedig ezen a helyen ember, vagy emberek, vagy bárki áll. Nem lehet a kettőt összeegyeztetni. És azt mondja az Úr: átkozott az, aki emberben bízik, testbe helyezi az ő erejét, és az Úrtól eltávozott az ő szíve. Így is mondhatnánk: mert ennek következtében az Úrtól el fog távozni az embernek a szíve, ha valaki emberben bízik és emberbe helyezi az ő erejét. Igen, hadd mondjam, nagyon súlyos következményei vannak annak, ha mi emberben, testben bízunk, ahogy a Biblia fogalmaz. És én ezekről a veszélyekről szeretnék a mai alkalommal szólni, de ugyanakkor szeretnék arról is szólni, amit a Biblia szakasznak, a felolvasott Biblia vers idézetnek a 2. részében olvastunk, hogy micsoda áldásokat rejt az magában, ha valaki az Úrban bízik, és nem emberekben.
Hadd kérdezzem meg, hogyha most nekünk kellene 3-4 mondatban, vagy akár egy, de kicsikét bővített mondatban megfogalmazni, hogy ez az ige szakasz, amit most felolvastunk, milyen felhívást tartalmaz a mi számunkra, mire akar bennünket ösztönözni, mire akar bennünket elvezetni, akkor vajon ezt hogy fogalmaznánk meg? Milyennek a fő mondani valója? Amikor azt mondja, hogy átkozott az, aki emberben bízik, és áldott az, aki az Úrban bízik. Milyen felhívást tartalmaz a mi számunkra? Én azt hiszem, hogy talán így lehetne megfogalmazni, hogy meg kell tanulnunk az életben azt, hogy az Istentől közvetlen, személyes vezetést nyerjünk el mindannyian. Meg kell tanulnunk azt, hogy ne emberekben bízzunk. Meg kell tanulnunk azt, hogy állandóan felfelé tekintsünk, és ne embereket kövessünk. Önállóan kell tudnunk megállni. Hadd mondjam, az ember óriási veszélyben van, mert mindannyian, minden ember hajlamos arra valamilyen szinten, hogy embert kövessen ebben az életben. Valamilyen szinten mindannyian hajlamosak vagyunk arra. És pláne, amikor az élethelyzetek egyre bonyolultabbá válnak, ahogy haladunk a vég felé, egyre áttekinthetetlenebb egy-egy élethelyzet. Az ember hányszor gondolkodik úgy, hogy hát akkor inkább valaki más, aki bölcsebb és okosabb, az majd megmondja, hogy merre kell menni. Azt majd talán könnyebb lesz követni. Ne nekünk kelljen már mindent kitalálni, hogy merre vagy hova lépjünk. Hadd mondjam, az ember, ki kell, hogy mondjuk, hajlamos a lelki restségre, a tunyaságra. Hajlamos az ember arra, hogy csak ne nekem kelljen megküzdeni valamit, hanem majd készen elveszek valakitől valamit, és majd követni fogom azt a másikat, vagy azt a valakit. És hadd mondjam itt ki azt a legnagyobb veszélyt, és bármilyen furcsa is, de a legnagyobb veszély, hogyha az ember abba a hibába esik, hogy lelki vezetőket kezd el követni. Lehet, hogy furcsán hangzik, de még egyszer kimondom. Akkor van a legnagyobb tragédia egy ember életében, ha vallási lelki vezetőket kezd el az ember követni. A Biblia határozottan óv bennünket ettől. Szeretnék egy-két gondolatot megjegyezni, és a bizonyságtételek 2. kötetéből egy idézetet olvasni. A Biblia végig arról beszél, és majd ebben az idézetben, ebben a bizonyságtételi idézetben is ezt látjuk, hogy az Isten felelős gondolkodást vár el mindannyiunktól, azt várja, hogy mi magunk hozzuk meg a döntéseinket, mert az Isten előtt mindannyian felelősek vagyunk azért, amit adott nekünk értelmet, bölcsességet, és hadd mondjam, mindannyian, akik itt ülünk ezen a helyen, mindannyiunknak adott az Isten annyi bölcsességet, hogy mi fel tudjuk ismerni ő általa az utat, és tudunk dönteni és választani az élethelyzetekben. És ezt az Úr elvárja mindannyiunktól. Személyesen tesz bennünket érte felelőssé. Tehát szeretnék olvasni egy idézetet a 130. oldalról a következőképpen. Nagyon elgondolkodtató. Nem lehet ürügyük sem a fiataloknak, sem az öregeknek arra, hogy másokra bízzák a lelki életüket. Ugye azt olvassuk az igében, és idézi, hogy átkozott az, aki emberben bízik. Figyeljük! A keresztény életében, a keresztény hadviselésben nemes önállóságra van szükség. Nemes önállóságra van szükség. Férfiak, nők, fiatalok, Isten erkölcsi bátorságot, töretlen céltudatosságot, határozottságot, lelki erőt, kitartást, önálló gondolkodást vár el tőletek, mely nem egyszerűen átveszi a mások állításait, hanem maga néz utána, mielőtt elfogadna vagy elvetne valamit, amely szemügyre veszi, mérlegeli a bizonyítékokat, és imában az Úr elé viszi azokat. Igen, azt mondja, hogy nemes önállóságra és gondolkodásra hív bennünket az Úr. Ezt a felelősséget nem ruházhatjuk másra, semmilyen lelki vezetőre. És hadd mondjam, még egyszer hadd mondjam, ez a legnagyobb veszély,
amikor az ember esetleg egy lelki vezetőre néz úgy fel, hogy elfogadja önálló gondolkodás, ima küzdelem nélkül, amit egy másik ember mond. És szeretnék olvasni a Bizonyságtételek 5. kötetéből két idézetet, és ez a két idézet is nagyon elgondolkodtató, és mindannyiunknak szól. Figyeljük meg, mit olvasunk itt. A véges emberi bölcsesség nem érti meg, hogy ha azokat veszi mintaképül, akik olyan sokszor nyitották meg előttük Isten szavának kincstárát, akkor biztos veszélybe sodorják lelküket. Jézus az egyedüli igazi vezető és mintakép. Figyeljük meg, hogyha azokra hallgatunk, akik az igét olyan sokszor megnyitották előttünk. Az ember hajlamos erre, nem? Hát annyi áldást kaptunk. Hát akkor követjük természetesen. Azt mondja, az ember nem veszi igazából figyelembe, és nem érti meg, hogy milyen biztos veszedelembe sodorja lelkét, hogyha ezt teszi. Mindenki kutassa térden állva a gyermek alázatos, befogadó szívével, de a maga szemével az írásokat, hogy megtudja, mit kíván az Úr. Akármilyen magasan állt is valamelyik lelkész Isten kegyelmében, ha később elhanyagolja az Istentől nyert világosság követését, ha nem akar kisgyermekként tanulni többé, akkor a sötétségbe és ördögi csalásokba téved, és másokat is oda vezet. Figyeljük, mindenkinek megvannak, ugye ismerünk sok-sok lelkész, sok-sok prédikátort, mindenkinek megvan, hogy kihez ki áll közelebb. És mindenki hajlamos arra, hogy valakire felnézzen, hajlamos mindenki erre. És nem veszük figyelembe, hogyha még annyi áldást és bölcsességet is kapunk valakitől, de ha valaki közben egy pillanatra is elengedi az Isten kezét, egy lelki vezető, amit mi nem láthatunk, hogy a hétköznapokban meglazult-e az Istennel való kapcsolata, mert esetleg csak a szombati arcát látjuk egymásnak. De ha ez bekövetkezik az életében, akkor mi fog bekövetkezni? Akkor a sötétségbe, és figyeljük ezt a mondatot, és ördögi csalásokba téved, és másokat is oda vezet. Ezért mondja az ige, hogy átkozott az, aki emberbe bízik. A legveszedelmesebb következményei vannak annak, hogyha az ember emberi vezetésre hagyatkozik, és embereket, akár lelki vezetőket követ. Nézzük meg ezek után részletesebben, hogy miért is nagy veszély embereket követni. Olvastam egy olyan mondatot, amely nagyon elgondolkodtatott engem, és figyeljük meg ennek a mondatnak a lényegét. Azt olvassuk, hogy akik ezt teszik, tehát emberi vezetőket követnek, figyeljük meg, hogy mi fog bekövetkezni. Azt olvassuk, hogy függő helyzetbe juttatják magukat, figyeljük, függő helyzetbe juttatják magukat. Mind a kettő borzalmas ennek a mondatnak, mind a két része, ez a második is, amit most olvasok, és erkölcsi erő tekintetében olyan gyöngévé válnak, mint akikbe bizalmukat vetik. Figyeljük, függővé válnak, azt olvassuk, függővé helyzetbe juttatják magukat, és erkölcsi erő tekintetében olyan gyöngévé válnak, mint akibe bizalmukat vetik. Hadd mondjam, az ember nem lehet lelkileg erősebb, bölcsebb, mint akibe veti a bizalmát. Nem lehet. Akármennyire is bölcsnek, vagy lelkileg erősnek látszik az a vezető, akit úgy gondolok, hogy méltó arra, hogy kövessem. Tehát ez az egyik, ami óriási veszély, hogyha mi embereket próbálunk, emberi vezetőket, lelki vezetőket követni. De nézzünk meg egy másik szempontot is, és ezzel kapcsolatban szeretnék felidézni Izrael története életéből egy tapasztalatot, egy élethelyzetet, egy eseménysorozatot. Hadd kérdezzem meg, hogy az egész Biblia tanítását szemügyre vetve, ki az a vezető, akiről leginkább el lehet mondani, hogy Istentől vezetett és ihletett vezető volt? Nem hallom. Mózes. Köszönöm. Mózes. Valóban azt lehet mondani, hogy szemtől szembe beszélt az Úrral. Nála igazabb vezető nem volt, és nem létezett.
És nézzük meg, hogy a nép életében milyen tragédiát okozott az, amikor Mózesre néztek fel. Mindenek előtt szeretném, csak kívülről szeretném gyorsan idézni a 10 parancsolatnak az első 2 parancsolatát. Az Úr, amikor kivezette a népet Egyiptomból, eléjük adta az örök erkölcsi törvényt, amelyet hogy kezdett, mit mond az Úr az első parancsban? Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Én vagyok az Úr, a te Istened, én személyesen akarlak téged vezetni. Én hoztalak ki, nem Mózes hozott ki téged, nem Mózes, hanem én hoztalak ki téged, személyes vezetőd akarok lenni. És hadd mondjam, az Úr ezt akarta volna az egész néppel megértetni, hogy akármilyen Istentől elhívott, áldott az a vezető, átkozott az, aki emberbe bízik, és testbe helyezi az ő erejét. Hadd mondjam, mi nagyon sokszor a vezetőkre, a vallási vezetőkre, lelki vezetőkre való feltekintésnek a veszélyét, mi nagyon sokszor csak abban fogalmazzuk meg, hogy az

De ez meg engem, azt mondja, én megfelelek önmagam által. Nem hagyom magam megkérdezni. Nem tudunk tanácsot és vezetést elnyerni. Csak akkor, ha letesszük a bálványokat a szívünkből, mindazt, amiről tudva tudjuk, hogy az Úr igéje megítéli. De nézzünk meg egy másik szempontot, hogy az Úr mikor ad nekünk mennyei vezetést. Mikor? Egy másik élethelyzetet is nézzünk meg, és most Jeremiás prófétához lapozzunk, és egy nagyon különleges történetet olvassunk. Most a szónak abban az értelmében különleges, hogy ritkán látunk ilyet kiírva a Szentírásban. És ezt a tanulságot egy-egy történet kapcsán ritkán látjuk megfogalmazva, amit itt Jeremiás könyve 42. fejezetében látunk. A történet a babiloni fogságot követő időszakban játszódik. Ugye a népnek a legnagyobb részét Nabukodonozor elviszi a fogságba, de ott marad egy valamennyi nép, még Izraelben, Júda földjén ott maradnak néhányan, és ezek az emberek nem tudják, mit évők legyenek, és minden vágyuk az, hogy elmenjenek Egyiptomba, és ott nyerjenek védelmet, mert félnek, hogy majd ők is fogságba fognak kerülni. És Jeremiás próféta számtalanszor figyelmeztette őket, hogy ne menjenek Egyiptomba, maradjanak itt, ott kell nekik maradni. Lehet, hogy a látszat ennek ellene szólt, de az Úr azt mondta, hogy nem, itt kell maradnotok. Maradjatok itt, ez lesz a ti javatokra. Ez fogja jelenteni a ti biztonságotokat. És nézzük meg, nagyon gyorsan olvasom a másodiktól a hatodikig terjedő verseket, mert nagyon nagy tanulság van benne. És mondának Jeremiás prófétának, hallgasd meg alázatos kérésünket. Olyan érdekes, érdemes lenne az egész történetet végigelemezni, csak egy-egy szóra hívom fel a figyelmet. Azt mondják, hallgasd meg alázatos kérésünket. És könyörögj érettünk az Úrnak, a te Istenednek, minden maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a te szemeid jól látnak minket. És jelentse meg nékünk az Úr, a te Istened az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk. És mondanékik Jeremiás próféta, meghallottam, imé én könyörgök az Úrnak, a ti isteneteknek, a ti beszédeitek szerint, és mindazt, amit felel az Úr néktek, megjelentem néktek, el nem titkolok semmit tőletek. Ők pedig mondták Jeremiásnak, az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanú bizonyság, ha nem mind ama beszédcse szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mi hozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek a szavára, amelyért mi téged őhozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen, mert mi hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára. Hadd kérdezzem meg, milyen kérés, milyen nyilatkozat ez a népnek eme kis csoportja részéről? Csodálatos, nem? Alázatos szívvel könyörgünk. Ural, mutasd meg nekünk a te vezetésedet. Mi tökéletes szívvel azon akarunk járni, amit mutatsz. Ha jó, ha rossz, azon az úton fogunk járni. Hadd kérdezem, ennél tökéletesebben lehet megfogalmazni? Nem lehet megfogalmazni. És nézzük meg, mit olvasunk. A hetedik vers, lőn pedig 10 nap múlva, hogy szólt az Úr Jeremiásnak. Csak kivonatosan idézzük, a 11. és 12. vers. Ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek, ne féljetek tőle, azt mondja az Úr, mert veletek vagyok, hogy megtartsalak, és megszabadítsalak titeket az ő kezéből, és irgalmasságot cselekszem veletek, hogy irgalmas legyen hozzátok, és lakni hagyjon titeket a ti földeteken. Mi volt az Úr válasza? Ne menjetek el Egyiptomba, ne féljetek a babiloni királytól, maradjatok itt a ti földeteken. És hadd kérdezzem meg, ez a nép, aki így fogadkozott ezelőtt, hogy és miképpen fognak az Úr szavára hallgatni. Amikor ezt az üzenetet meghallották, mit tettek? Elvetették az Úr tanácsát, és azt olvasom a 21. versben, Jeremiás ezt mondja, mikor pedig ma megjelentettem néktek, nem hallgattok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára, és egyáltalán azokra, amelyekért engem ti hozzátok küldött. Álljunk meg, és egész röviden nézzük meg ennek a történetnek a tanulságát. Az Úr mikor ad nekünk vezetést, és mikor fog bennünket személyesen vezetni? Ha mi igazi alázattal megyünk, és nem csak a szánk alázatos. Ha nem csak a szánkkal mondjuk ki azt, hogy ha jó, ha rossz. Mit jelent az, hogy ha jó, ha rossz? Hadd kérdezzem meg, nem vagyunk mi sokszor úgy ebben az életben, hogy kérjük az Isten vezetését, de tudjuk, hogy merre szeretnénk menni.

0: De azért kérjük, mert olyan jó lenne, hogyha megerősítene benne a bennünket abban, amit mi szeretnénk megtenni. Hányszor kérjük mi így az Istent? Hadd mondjam, ha miekünk ez igazából a szívünkben van, és nem csak a szánkon, nem csak az ajkunkon van, az Isten akkor tud nekünk mennyei vezetést adni. Olyan érdekes, szeretnék egy idézetet idézni. Egyik helyen olvastam, és nagyon-nagyon tetszett ez az idézet, hogy amikor mi a kéréseinket az Isten elé visszük, akkor ne felejtsük el az énünket és a kereszt lábához lehelyezni. Figyeljük! Amikor a kéréseinket az Isten elé visszük, ne felejtjük el az énünket és a kereszt lábához letenni. Szűnjünk meg attól a gondolattól, vagy attól a belső, nem is tudom mitől, hogy azért mégiscsak arra megyünk, amerre a mi akaratunk, vagy jó belátásunk, vagy elképzelésünk vezetne bennünket. Hadd mondjam, csak akkor fog az Úr egyértelmű vezetést adni a mi számunkra, ha úgy tudjuk letenni a mi kéréseinket, és úgy tudunk vezetésért imádkozni, hogy Uram, valóban, ha még bármennyire is nem jó nekem emberi szempontból nézve az út, vagy nem kényelmes, amit mutatsz nekem, de én azon az úton fogok járni. Ezzel a lélekbeli elkötelezettséggel tudjuk kérni az Úrnak a vezetését, de akkor adni is fogja. Hogy tudjuk az Isten vezetését kérni? Imádságban. Ugye egyértelmű, személyes imádságban. Ezzel kapcsolatban is egy idézetet hadd olvassak föl, mert ez az idézet is annyira tetszett. A második kötet 131. oldaláról. Mikor bölcsességért esdeklünk, figyeljük meg, leírja, hogy milyen legyen az imánk. Azt mondja, ne legyen semmit mondó az imánk, mely a következő percben már ki is röppen emlékezetünkből. Most erre azt mondanánk, hogy ó, hát ilyen velünk, hát hogy fordulhatna elő? De gondoljuk végig, volt már olyan imádságunk, reggel fölkelünk, gyorsan imádkozunk, minden kérésünk ott van egész nap a szívünkben, hogy ez nekem olyan fontos volt, hogy én ezt kértem az Istentől. Hányszor van az, hogy kérünk valamit, aztán egy idő után meg is feledkezünk róla. Hadd mondjam, én már magam jártam úgy ebben az életben, hogy valamire esetleg felbuzdultam, kértem valamit, és utána megfeledkeztem róla. És abban a helyzetben történt valami azzal a dologgal kapcsolatban. És elteltek hetek, hónapok, és egyszer csak rádöbbentem, hogy hát én ebben kértem az Isten segítségét. Hadd mondjam, ilyenek vagyunk, ilyenek vagyunk. Sokszor a mi kéréseink is álhatatlanok, mert felbuzdulunk, Uram, vezess, mutasd meg a te utadat. De utána nem ezzel van egész nap tele a szívünk, nem ez van állandóan a mi gondolatainkban, hogy Uram, nekem ez annyira fontos, hogy én valóban szeretném tudni a te utadat. Így olvasom. Olyan legyen az az ima, amelyik a szív erős, komoly kívánságát fejezi ki, amely a bölcsesség hiányának tudatából fakad, hogy kifőrkészjük az Isten akaratát. És utána írja, most nem olvasom föl, még egy bekezdés erről szól, nagyon fontos a bekezdés, de egy mondatban összefoglalom. Azt írja, hogy gyakran nem jön azonnal a felelet. Nem jön azonnal a felelet. És ott látunk, ott állunk tanástalanul esetleg. De mire kell, hogy késztessen bennünket? Annál inkább is buzgó imádságra. Nem abba hagyni az imádságot, hanem kérni a vezetést, hivatkozni az Isten ígéretére, hogy Uram, te megígérted, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje, és te fogod adni a bölcsességet. És várjon. Sokszor ez a mi hitpróbánk, azt írja ez a fejezet, sokszor jellempróba, hitpróba az, hogy mennyire álhatatosak vagyunk az isteni tanácsnak, a megismerése, isteni tanács megismerése utáni vágyban, mennyire érezzük ezt valóban komolynak a mi életünkben. De van még egy szempont, amit szeretnék megemlíteni, hogy az Isten tanácsát, vezetését hogy tudjuk mi igazából elnyerni. És ezt a 7 per A kötet 74. oldaláról egy mondatban a következőképpen olvasom. Bizalmatlanok lehetünk magunkkal, nehogy rosszul értelmezzük az Úr tanácsait és tanításait. Figyeljük! Nehogy rosszul értelmezzük. De ezt is tegyük imánk tárgyává. Tehát tegyük imánk tárgyává ezt. És bízunk benne, bízunk a legvégsőkig, hogy lelke vezérelni fog, hogy jól értelmezzük terveit és gondviselése vezetését. Miért tartom ezt nagyon fontosnak? Hányszor lehet azt hallani testvérek részéről, hogy valamiért imádkoznak, vezetést kérnek, Hányszor halljuk, hogy jelet is kaptam, vezetést is kaptam, és egy idő után kiderül, hogy az az út nem a jó út volt. Azt mondja, hogy ima tárgyává kell tenni, miután a vezetést kérjük az Istentől. Elnézést, hogy ezt most a saját szavaimmal fogalmazok, hogy ne magyarázunk mindent mindenbe bele, hanem hogy egyértelműen az Úrtól várjuk azt, hogy eligazítson bennünket, és meggyőződésre vezessen, hogy mi az ő akarata. Azt mondja, hogy tegyük ezt is ima tárgyává, ne csak a vezetést, hanem hogy utána az Úr szavát, útmutatását és tanításait helyesen tudjuk értelmezni. És ha ezt tesszük, biztosak lehetünk benne, hogy meg fogjuk érteni, és nem fogunk eltévedni, hanem a jót, a helyeset fogjuk tudni választani. Hadd kérdezzem meg, hogy az Isten vajon milyen módon akar bennünket megtanítani arra, hogy mi valóban őrá támaszkodjunk, és tőle függjünk, és hozzáforduljunk tanácsért és vezetésért. Ugye egyértelmű, hogy mennyire fontos, az örök életünk múlik ezen. Hadd kérdezzem meg, milyen eszközei vannak az Úrnak arra, hogy megtanítson bennünket őt keresni, az ő akaratát keresni és benne bízni. Ezzel kapcsolatban egy nagyon rövid idézetet a következőképpen olvasok. A Nagyorvos lábnyomán című könyvből így olvasom. Az irgalmas és hűséges Isten sokszor megengedi, hogy cserben hagyjanak azok, akikben bíztunk, hogy megtanuljuk, milyen hiába való dolog emberben bízni és embert tenni erősségünké. Mit olvasunk? Az Úr az ő hűségében, gondviselésében megengedi a csalódásokat az életünkben. Megengedi, hogy csalódjunk ebben is, abban is. És ezzel nem azt akarja, hogy mi szeretettelenül forduljunk el egymástól, hanem azt akarja, hogy rádöbbenjünk, hogy egyes egyedül ő benne bízhatunk. Egyes egyedül. Senki másban nem bízhatunk meg vakon, nem helyezhetjük a bizodalmunkat senki másba, csak is ő belé. A másik, amit megenged a mi életünkben, már valamilyen szinten említettük ezt a mai alkalommal, de most foglaljuk össze itt ennél a pontnál, hogy megengedi az Úr nagyon sokszor azt, hogy az életünk eseményei úgy összekuszálódjanak, a helyzetek annyira bonyolultá váljanak, hogy valóban azt érezzük, hogy már senki nem segíthet rajtunk. Csalódtunk emberekben, csalódtunk vezetőkben, mindenkiben, az élet egyre bonyolultabb, egyre nehezebb, egyre átláthatatlanabb. Az Úr megengedi az ő végtelen kegyelméből az ilyen élethelyzeteket, hogy megtanuljunk tehetetlenül, amikor már tényleg nincs más eszköz a kezünkben, megtanuljunk hozzáfordulni. Hadd mondjam, mi az ilyen helyzeteket sokszor csapásnak érezzük, nem? Az ilyen nyomorult helyzeteket, hogy azt se tudjuk, csapásnak érezzük. Hadd mondjam, felkészítés a végidejére. Az Úr meg akarja tanítani, hogy ember, lásd meg, hogy nem bízhatsz emberben, csak is egyes egyedül bennem bízhatsz, és én tudok neked igazából bölcs és mennyei vezetést adni. Szeretnék feltenni egy kérdést. Szerintetek honnan lehet azt megtudni egy ember életében, hogy valaki önálló döntéseket hozott, az Úrban bízott, és nem emberi vezetést követ? Honnan lehet ezt megtudni? Látszólag nincs különbség, nem? Hát mindenki valamit mond, valamit követ. Honnan lehet megtudni azt, hogy valaki emberi elgondolást, emberi vezetőt, vagy pedig magát az Urat követi? Meg lehet tudni. A következőt olvasom. Mikor az emberek Istenben bíznak, akkor ez az Istenben bizakodás meg fog nyilvánulni valamiben. Figyeljük meg, miben? Szelídségben, a sok imában, a szeretetben, mindenki iránti keresztény udvariasságban, valódi előzékenységben, és azon kívül azáltal válik nyilvánvalóvá, hogy nagyon óvatosak lesznek állásfoglalásaikban, valamint lépéseikben. Tehát miről lehet meglátni? Mondjuk ki, a jellemről. A jellemről lehet meglátni. Miért? Mit mond a Szentírás? Mit mond Pál apostol? Mi az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén elváltozunk dicsőségről dicsőségre, mint az Úr lelkétől, aki az Úrtól várja a tanítást, az Úrra figyel, minden lépésében nem emberre, hanem őre áttekint. Az át fog változni az ő jellemében, és Jézus Krisztus képmását fogja visszatükrözni. És akkor ott lesz az emberben a szelídség, ott lesz az igazi buzgó ima lelkület, ott lesz benne a mindenki iránti keresztény udvariasság, a mindenki iránti szeretet, a valódi előzékenység, óvatos lesz állásfoglalásában, lépésében, meg lehet látni az egész jellemében, hogy valaki emberben, vagy pedig Istenben bízott. És befejezésül egész röviden csak azt szeretném megemlíteni, hogy milyen hatalmas áldásai vannak annak, amikor az ember megtanul az Istenben bízni. Azt olvastuk az alapigében, hogy áldott az, aki az Úrban bízik, nem emberben, hanem az Úrban bízik, és ő belé helyezi az ő erejét. Figyeljük egyébként itt is, mit mond az igevers, nem szűnik meg a gyümölcsözéstől. Figyeljük, ugyanezt olvastuk az előbb, nem szűnik meg a gyümölcsözéstől, lelkileg, jellemében egyre inkább fejlődni és fejlődni fog. De nézzük meg, mit tud elnyerni az ember, milyen módon tudja az Isten az embert megáldani és körülvenni az ő jóvoltával, ha ezzel a lelkülettel állandóan őt keressük. Csak igéket szeretnék kívülről idézni, és mindannyian ismerjük az igéket, de néhányat kiírtam. Szemeimmel tanácsollak téged. Mit mond az Úr? Szemeimmel tanácsollak téged. Azt mondja, füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. Hadd kérdezzem meg, hatalmas ígéret? Hatalmas ígéret, amikor azt se tudjuk most, mi lenne a jó, mit kell tenni? Azt mondja, az az ember, aki az Istenben bízik, a fülei meg fogják hallani a kiáltó szót. Ez az út, és nem csak suttogó, nem csak éppen úgy egy halk benyomásként, hanem mélységes meggyőződésként, kiáltó szóként. Ez az út, ezen járjatok. Azt mondja a másik ige, elől és hátul körül zártál engem, felettem tartod a te kezedet. Hadd kérdezzem meg, az Úrra bízó ember nem tapasztalja meg, elől és hátul, fölöttem. Itt van az Úr keze. Minden lépésemben itt van. Azt mondja, az Úr a te őriződ, a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Nem tudom, ti próbáltátok-e már gyerekkorotokban az árnyékotokat átugrani. Ugye gyerekek szoktak ezzel játszani. Nem lehet, nem lehet, nem tudjuk azt elhagyni. Azt mondja, az Úr a te árnyékod. Aki az Urat így választja segítő társául, aki így hívja az Urat segítségül, ezt fogja megtapasztalni az életben. Mit mond az Úr? Mit mond Jézus? Azt mondja Péternek, hadd kérdezzem meg, mi az utolsó szava Jézusnak Péterhez, ami le van jegyezve a Szentírásban, amit többször meg is említ az Úr neki. Mi az? Kövess engem. Kövess engem, kövess engem. És hadd kérdezzem meg, amikor valaki azt mondja, hogy kövess engem, akkor ebben milyen ígéret van? Mert mi a felszólítás részével szoktunk foglalkozni, de a kövess engemben milyen ígéret van? Hogy én ott megyek előtted. Ugye ott megyek előtted, neked csak az a dolgod, hogy engem kövessél. És befejezésül a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvből a következőt olvasom. Akik Isten vezetésére bízzák és szolgálatára szentelik életüket, sohasem kerülhetnek olyan helyzetbe, ami Isten gondviselésén kívül esik. Bármilyen legyen is a helyzetünk, ha igéjének cselekvői vagyunk, van vezetőnk, aki igazgatja utunkat, bármilyen bonyolult is a problémánk, biztos tanácsadónk van, bármi a bánatunk, veszteségünk, vagy bármilyen elhagyatottnak vagyunk is, együttérző barátunk van. Soha sem kell egyedül éreznünk magunkat. Ha tudatlanságunkban hibát követünk el, a megváltó nem hagy cserben minket. Angyalok a társaink, a Krisztus nevében ígért és küldött vigasztaló velünk lakozik. Az Isten városába vezető úton nincsenek olyan nehézségek, amelyeket a benne bízók leneküzdhetnének. Ezt még egyszer hadd olvassam. Az Isten városába vezető úton nincsenek olyan nehézségek, amelyeket a benne bízók leneküzdhetnének. Nincsenek olyan veszélyek, amelyekből ki nem menekedhetnének. Nincs olyan bánat, nincs olyan sérelem, nincs olyan emberi gyengeség, amire Krisztusnál ne lenne orvosság. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi is áldottak legyünk mindannyian azáltal, hogy megtanuljuk a teljes Úrra való hagyatkozást, soha ne emberre tekintsünk, hanem az Istenre, és ha ő rá tekintünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy elnyerhetjük azt az életet, eljuthatunk addig a célig, amiért ő teremtett bennünket, és adja meg az Úr, hogy a legnehezebb élethelyzeteken is vele biztosan tudjunk átmenni, és dicsőségesen tudjunk célba érkezni. Amen.
1: Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el közösen a 217-es ének első-második versszakát. 217. ének első-második versszakát.

0: És aki szeretné is megteheti, azzal leborulva imádkozunk, a többiek maradjanak állva.
1: Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te, ami személyes Istenünk vagy, és azzá akarsz válni mindannyiunk életében. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te, aki a mi teremtőnk vagy, te biztos vezetést akarsz mindannyiunknak adni, mert te pontosan tudod, hogy mit akarsz nekünk ajándékozni, milyen célba akarsz bennünket elvezetni, és azt is látod pontosan, hogy mennyi akadály, mennyi csapda van Sátán által elhelyezve ezen az úton. De azt is köszönjük neked, hogy a te bölcsességeddel és erőd által minden élethelyzetben mi győzők lehetünk, elnyerhetjük a tőled jövő bölcsességet, mennyei tanácsot és vezetést. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mindenről gondoskodsz a mi életünkben, ami szükséges a mi üdvösségünkhöz, és arra szeretnénk téged kérni, segíts, Istenünk, hogy le tudjunk tenni minden emberit, minden emberiben való bízást, agyat, hogy magunkban sem bízunk, hanem egyedül te benned bízunk. És Urunk, köszönjük neked, hogy ha mi valóban te hozzád fordulunk tanácsért, vezetésért, akkor fogsz közöttünk is igazi egységet létrehozni. Köszönjük, hogy ennek ez lesz a következménye. Köszönjük neked, Urunk, hogy te a te ígédben leírattad ezt a csodálatos jelenetet, hogy a 144 000, a végidő hívői, akik majd meglátják Jézusunk a te eljöveteledet, azok egy valakit követnek, a bárányt. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy mi is azok között lehessünk, akik így veled egyek, és ezáltal egymással is teljes egységben tudnak lenni. Urunk, kérünk téged, tanítsál meg bennünket te benned bízni, és kérünk téged, adjad, hogy semmi gátja és akadálya ne legyen annak, hogy elnyerhessük a te vezetésedet. Urunk, mi olyan sokszor vagyunk úgy, hogy szeretnénk valamit helyesen látni, és mégsem akarunk lemondani a mi bűneinkről, a mi elképzeléseinkről. Urunk, szabadítsál meg bennünket ezektől, és adjad, hogy megtanuljunk engedelmeskedni a te szavadnak, lemondani mindenről, amire a te ígéd azt mondja, hogy ne tegyük, és tenni, cselekedni azt, amelyre az ígéd felszólít bennünket. Urunk, adjál készséget a jóra, készséget az engedelmességre, adjad, hogy taníthatók és vezethetők lehessünk. És Urunk, köszönjük neked az ígéretet, hogyha így bízzuk magunkat te reád, akkor te egészen a győzelemig vezetsz el bennünket. Add meg ezt, Urunk, és adjad, hogy azok között lehessünk, azok között a hatalmas sokaság között, akik valóban te általad megtanítottak vezettetve lenni. Add meg ezt nekünk, Urunk, mindannyiunknak a te kegyelmedből. Amen.
0: Távozásul a megkezdett 217-es ének harmadik verszakát énekeljük el közösen.

0: Kedves gyerekek, először nektek szeretnék néhány szót a Bibliából szólni, de mindenek előtt, mielőtt ezt tenném, szeretném, hogyha azt végig gondolnátok, hogy ti szoktatok-e gyakran sírni. Ti sírtok gyakran, és hogyha sírtok és szomorúak vagytok, akkor miért vagytok szomorúak? Gondoljatok erre, hogy miért szoktatok sírni. Én azt hiszem, hogy minden gyerekkel előfordul elég sokszor, hogy sír a gyermek. Akartál? Így van. Elesünk, fáj valami. Így van, pontosan, igen. Így van, valaki bánt bennünket, pontosan. Így van, valaki bánt bennünket, vagy elesünk, megütjük magunkat. Tehát fájdalom ér bennünket, ugye akkor nagyon gyakran sírunk. De a következő kérdés az, hogy gondolkodjatok el azon, hogy láttátok-e már a szüleiteket sírni? Anyut vagy aput láttátok-e már sírni? Én biztos vagyok benne, hogy láttátok sírni, de lehet, hogy nem láttátok még. Igen, látom, hogy láttátok őket sírni. Igen, mindenki látta már, majdnem mindenki látta a szüleit sírni. Hadd mondjam, nagyon-nagyon fájó dolog. Nem tudom, hogy ti hogy élitek azt meg, amikor azt látjátok, letehetitek a kezeteket, mert látom, hogy láttátok mindannyian, hogy anyu apu sír időnként. De amikor látjátok aput vagy anyut sírni, akkor mi jut eszetekbe, hogy miért sír apu vagy anyu? Nyilván nem tudjátok az okát, hogy miért sír, de az ember azt érzi, hogy az valami nagyon-nagyon komoly dolog. Ott valami nagyon-nagyon-nagyon nagy szomorúságnak kell lenni, hogyha anyu vagy apu sír. De a következőt szeretném még megkérdezni tőletek, és nem tudom, hogy ezen gondolkodtatok-e már, hogy szerintetek Jézus a földi életében sírte valaha? Szerintetek Jézus, amikor itt járt a földi életében, szerintetek valaha sírte? Mit olvasunk Jézusról? Hogyha találkozott egy olyan bácsival, nénivel, vagy olyan gyerekkel, amelyik nagyon sírt, Jézus mit mondott azonnal annak a gyereknek, vagy felnőttnek? Mit mondott? Hogy vigasztalta a síró embert? Azt mondta neki, hogy ne sírj, ugye? Jézus mindig azt mondta, olvassuk az igében. És ez a Jézus, aki mindig azt mondta, hogy ne sírj, ez a Jézus vajon sírte a földi életében? A Biblia azt mondja, hogy igen, sírt. Sírt Jézus. Sírt. A Biblia többször is megemlíti, hogy sír Jézus, és az egyik alkalommal pontosan azért, amit ti is említettetek, hogy azt látta, hogy valakinek nagyon fáj valami. Három testvér volt, és az egyik meghalt, és ott maradt két nőtestvér, a férfi testvér meghalt, és olyan szomorúságban volt ez a család, hogy ez a fájdalom, ez a mérhetetlen fájdalom Jézusnak a szívét áthatotta, és Jézus sírt ott a sírnál, amikor látta, hogy milyen szomorúak azok, akik gyászolják az elhunytat. De Jézus máskor is sírt. A Biblia azt mondja, hogy Jézus akkor is sírt, például Jeruzsálem, azok az emberek, akik ott laktak Jeruzsálemben, akik nem fogadták el Jézust, visszautasították Jézust, és Jézus tudta, hogy néhány nap múlva keresztre feszítik őt. És Jézus akkor is sírt. De Jézus nem azért sírt, mert ő neki majd meg kell halni, és fájdalmakat fog átélni, hanem Jézus azért sírt, mert siratta azokat az embereket, akik a rossz úton mennek, a rossz úton haladnak, elvetik őt, és tudta Jézus, hogy mi lesz a következménye annak, hogy rosszul viselkednek, rosszul döntenek, sőt, meg is ölik őt. Látta, hogy ennek az lesz a következménye, hogy néhány évtized múlva az egész város el fog pusztulni, látta a szenvedésüket, az éhséget, a nyomorúságot, hogy fel fogják majd a rómaiak gyújtani az egész várost, ők szenvedni fognak, nagyon sokan meg fognak halni, Jézus látta ezt előre. És ugye ez annak a következménye, hogy nem fogadják el őt, a rossz cselekedetük következménye. Sőt, Jézus azt is látta, hogy végérvényesen nem nyerhetik el az örök életet, nem üdvözülhetnek, mert rosszul viselkedtek, rosszul döntöttek, helytelenül cselekedtek ebben az életben. Jézus ekkor is sírt. És hadd kérdezzem meg, szerintetek Jézus most is sír? Jézus most is szomorú fenn a mennyben? Isten szomorú lehet fenn a mennyben? Ahol csupa boldogság, öröm van ott szomorúság? Bizony, hogy van szomorúság. Igen, tudom, te is azt akarod mondani, van szomorúság a mennyben. És miért van szomorúság? Azért van mi miattunk. Így van. Tehát, hogyha a gyermek vagy a felnőtt rosszul viselkedik, csúnyán beszél, nem úgy viselkedik, ahogy az Isten azt elmondja nekünk, akkor az Isten szomorú. Jézus sír. Miért? Azért, mert azt látja, hogy ha az a gyermek vagy az a felnőtt nem fog megváltozni, akkor nagyon rossz lesz annak a következménye. És Jézus sír akkor, hogyha ha mi rosszak vagyunk. De ugyanakkor az Isten akkor is szomorú, és velünk együtt szomorkodik, és sajnál bennünket, ha bennünket valami fájdalom ér. Tehát ha titeket valami nagyon nagy fájdalom ér, Jézus együtt érez veletek, és ő neki is fáj, ami nekünk fáj. Mert az ige azt mondja, a Biblia azt tanítja, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Jézus azt mondja, hogy igen, ő együtt érez velünk, sajnál bennünket. És ezzel azt akarja, hogy mi is ilyenek legyünk. Ti szoktatok sajnálkozni a másik felet, hogyha egy másik gyerek sír, ti sírtok vele? Vagy ha a másik örül, örültök vele? Jaj, de örülök, hogy így viselkedtek. Valóban, hogyha a másik szomorú, akkor figyeljetek oda, hogy miért is lehet az szomorú, és próbáljátok megvigasztalni. És ha a másik örül, akkor örüljetek vele együtt. És legfőképpen próbáljatok úgy viselkedni, hogy ne okozzatok fájdalmat senkinek, és úgy viselkedjünk, gyerekek, felnőttek egyaránt, hogy Jézusnak ne kelljen szomorkodnia miattunk, hanem örömet tudjunk neki azzal szerezni, hogy jók vagyunk, és azt cselekesszük, amit ő mondott. Igen, így van, és az is nagyon nagy fájdalom volt. Így van, így van. Igen, akkor mehettek a helyetekre, igen.
1: És van egy olyan mondás, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk.
0: Jaj, nagyon szép, köszönöm szépen. Így van, valóban nagyon-nagyon ideülő mondás volt, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk. Az Úr ezt akarja, hogy valóban így viselkedjünk egymással szemben. Kedves gyülekezet, már körülbelül egy éve van, hogy itt ezen a helyen egyszer beszéltünk Péterről, Péternek a tagadásáról. Beszéltünk arról, hogy Jézus hogy próbálta Pétert visszatartani attól, hogy megtagadja őt. Láttuk azt, hogy azon a bizonyos estén, a tagadás előtti pár órában Jézus 5 ízben próbálta Pétert visszatartani a tagadástól. 5 párbeszédet olvasunk a Bibliában, ami Jézus és Péter között zajlik, és láttuk ezeknek a mélységét, a komolyságát. Jézus milyen módon akarta visszatartani Pétert ettől a szörnyű cselekedetétől, de Jézus nem tudta ezt megtenni, mert Péter magabízó volt, és megtagadta Jézust. Most szeretném a történetet tovább gondolni, és szeretném, hogyha az ezt követő eseményekről beszélnénk a Biblia alapján, és a kiinduló igénk Máté evangélium a 26. fejezetének a 75. verse. Azt olvassuk a Bibliában, Máté evangélium a 26. fejezet 75. versében, hogy amikor Péter esküdözve és átkozódva tagadta meg Jézust, és azt mondta, hogy nem ismerem ezt az embert, és a kakas azonnal megszólalt, hiszen Jézus ugye azt mondta, hogy mielőtt megszólal a kakas, 3-szor fogsz engem megtagadni, és valóban be is következett, Péter megtagadja 3-szor Jézust, és utána megszólal a kakas, és utána a 75. versben ezt olvassuk, hogy megemlékezett Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondta néki, mielőtt a kakas szólana, 3-szor megtagadsz engem, és utána olvassuk azt, amiről a mai délelőtt folyamán szeretnék szólni, hogy kimenvén onnan keservesen sírt. Erről szeretnék a mai délelőtt folyamán közösen, szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. A Biblia azt mondja, hogy Péter a tagadása után kiment onnan, ahol volt, ahol a kihallgatás történt, és keservesen sírt. De szeretnék abból kiindulni, Jézusnak abból a szavából kiindulni, amit akkor mondott, mielőtt megtagadta őt Péter, és megpróbálta Jézus visszatartani Pétert a tagadástól. Emlékszünk rá, mi volt az egyik párbeszéd? Jézus azt mondja Péternek, hogy Simon, Simon, a sátán kikér titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. De hadd kérdezzem meg, Jézus csak ennyit mondott Péternek, vagy mondott még valamit? Emlékszünk, hogy hogy folytatódik? Te azért idővel megtérvén a te atyád fiaid erősítsed. Két gondolatot mondott Jézus Péternek. Először figyelmeztette, igen, jön a hatalmas rostálás, utána mondta, nyíltan is megmondta, te meg fogsz engem tagadni, de utána Jézus azt mondja, hogy te idővel meg fogsz térni, és utána azt mondja, a te atyád fiaidat majd erősíteni fogod. Szeretném, hogyha végig gondolnánk, hogy hogy is történt ez a megtérés. Péternek mikor történt ez a megtérése, amiről Jézus előre beszélt, amit a magabízó Péter elfogadni nem tudott. Sem azt, hogy neki megtérése van szüksége, sem azt, hogy ő meg fogja tagadni Jézust. De ez a megtérése, ez az igazi megtérése Péternek, mert hadd mondjam, ő valamilyen szinten megtért volt, hiszen ő szerette Jézust, követte ebben a földi életben, tanítványa volt, buzgott Jézusért a szeretetében, de igazi megtérésen kellett neki keresztül menni, és ez mikor és hogy következett be? Szeretnék a bizonyságtételek harmadik kötetének a 416. oldaláról egy rövid részletet felolvasni. Péter megtagadta a fájdalmak férfiát, mikor megaláztatásának óráján félelem fogta el. Később azonban megbánta, és újra megtért. Lelke mélyéből megalázkodott, és újra átadta magát üdvözítőjének. Könnyekkel teli szemmel visszament a Gecsemáné kert magányába, és ott borult arcra, ahol üdvözítőjét látta arcra borultan, mikor roppant gyötrelme véres verejtéket sajtolt ki pórusaiból. Pétert furdalta a lelkiismeret, mikor eszébe jutott, hogy átaludta az időt, mikor Jézus könyörgött a félelmetes órákon. Büszke szíve összetört, és a bűnbánat könnyei öntözték a földet, amire alig pár órája Isten szeretett fiának verejték cseppjei hullottak. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e, hogy milyen lehetett Péternek, milyen érzés lehetett Péternek. Milyen érzés lehetett az, hogy megtagadja Jézust, és amikor találkozik Péter szeme Jézusnak a tekintetével ott a tagadás után, akkor Péter mit olvasott ki Jézusnak a szeméből? Péter pontosan látta azt, hogy Jézusnak milyen fájdalmat okozott. Nem a haragot látta Jézus szemében, nem a bosszúállást látta Jézus szemében, nem az elkeseredést látta, az önsajnálatot Jézus szemében, hanem látta azt, hogy neki mérhetetlenül fáj Jézusnak, amit a legkedvesebb tanítványa vele tesz, és ugyanakkor látta azt a szánalmat Jézus szemében, hogy Pétert magát is szánja azért, amit tett. És amikor Péter igazából a tudatára ébredt annak, hogy milyen fájdalmat okozott Jézusnak azzal, amit tett, és hogy ő valójában tulajdonképpen milyen cselekedetet is hajtott végre ezzel, hogy Jézust megtagadta, akkor azt olvassuk, hogy Péter keservesen sírt. Keservesen sírt. Visszament a kertbe, ahol alig néhány órája aludt, mert nem értette meg Jézusnak a szenvedését, és itt a mérhetetlen szívfájdalma közepette bekövetkezett az, amiről Jézus előre beszélt, hogy te meg fogsz térni. Azt olvassuk a következő mondat itt ebben a könyvben, amit az előbb olvastam. Péter megtért emberként távozott a kertből. Péter megtért emberként távozott a kertből. De egy igét szeretnék olvasni Prédikátor könyve 7. fejezet 3. verséből, és arra szeretnék rávilágítani, amit egyértelműen olvasunk ebben az igében, de ez az ige egyértelműen meg is fogalmazza ezt a törvényszerűséget, miből fakadt Péternek a megtérése? Mi előzte meg Péter igazi megtérését? A sírása. A keserves sírása. Péter sírásából igazi megtérés született. És nézzük meg, azt mondja a Prédikátor könyve 7. fejezet 33. verse, jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Ha azt a kérdést tettem volna most az előbb fel, mielőtt olvassuk az igét, hogy mi mit szeretünk jobban, sírni vagy nevetni, akkor mit mondanánk? Hát persze, hogy nevetni. Hát ki ne szeretne jobban nevetni? Mennyivel jobb jókedvűnek lenni nevetni? De a Biblia valamit mond. A Biblia azt mondja, hogy ember, gondold végig azt, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által lesz jobbá a szív. Miért? Azért, mert az ember, amikor szomorúságban van, kiváltképpen a bűnei felett való szomorúságban, akkor ebből igazi megtérést tud fakadni. Amikor az ember szomorúságban van, akkor kit keres? A hívő ember kifelé fordul. De hadd mondjam, a nem hívő ember is, amikor nagyon nagy bajban van, kit hív segítségül, akit nem is ismer esetleg, de mégis valahol ott van a szívében, hogy Istenem, könyörülj rajtam, Istenem, segíts. A hívő ember pedig kiváltképpen. És milyen gyakran van az, hogy amikor nevetünk, amikor minden jól megy, elfeledkezünk az Istenről. De amikor szomorúság, fájdalom ér bennünket, akkor fordulunk az Istenhez. És az Isten nagyon sokszor ekkor tud csak rajtunk könyörülni, nem a nevetésben, a jókedvben, amikor elfelejtjük, ami nem azt jelenti, hogy ő nem akarja, hogy mi jókedvűek legyünk, de azt akarja, hogy a mi igazi jókedvünk és nevetésünk az igazi megtérés után következzen be. A Biblia azt mondja, jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Igen, Péternek a szíve jobbá lett a sírás az igazi szomorúság után. Pál apostol azt mondja a korintusi belieknek, a korintusi második levél 7. fejezetének a 10. versében, mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Igen, azt mondja, hogy az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Álljunk meg itt, mert itt tovább folytatja az ige, és azt mondja, itt most már nem csak azt mondja, hogy a szomorúságból jobbá lesz a szív, hanem azt mondja, hogy az Isten szerint való megszomorodásból. Tehát már itt is különbséget tesz, hogy nem csak egyszerűen a szomorúság, hanem az Isten szerint való megszomorodásból igazi megtérés tud fakadni. És álljunk meg itt egy pillanatra. Az Isten hogy próbál bennünket igazi sírásra elvezetni, de bocsánat, mielőtt még ezt tovább folytattam, ezt a gondolatot, Péter miért sírt többek között? Ugye azért is sírt, mert ugye, amit az előbb említettünk, hogy rádöbbent arra, hogy ő mit tett, milyen fájdalmat okozott Jézusnak, de igazából mire döbbent rá, hogy ő tulajdonképpen milyen ember. Teljesen összetört, hogy ő tulajdonképpen kicsoda. Felismerte, hogy nem az, akinek gondolta magát. És itt szeretném folytatni az előbb elkezdett gondolatmenetet, hogy az Isten, nem tudom, hogy ti végig gondoltátok-e, hogy hányféle módon próbál bennünket rádöbbenteni arra, hogy mi milyenek vagyunk. Hány módon próbál bennünket igazi sírásra késztetni? Legelőször az ige azt mondja, hogy az Isten magán a Biblián keresztül, az igén keresztül akar bennünket igazi sírásra késztetni, mert tükröt tart a Bibliában elénk, hogy ember ilyen vagy. Ez van benned. Nézd bele a tükörbe, és sírjál, hogy milyen vagy. De milyen gyakran nem törünk össze, amikor látjuk az igében magunkat. Nem törünk nagyon sokszor össze. Akkor az Isten mit próbál meg? Az Isten megpróbál fenyítéket alkalmazni az életünkben, nehéz helyzetet, megpróbáltatást, hogy ezáltal közeledjünk hozzá, és akkor tudjon rávilágítani a mi bűneinkre, hogy igazából megtérjünk. Milyen szomorú, hogy sokszor ez sem használ. Akkor utána az Isten mit próbál? Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már ezen az élethelyzeten, hogy az Isten nagyon sokszor azt engedi meg az életünkben, hogy egy másik embert lássunk lelepleződni, lássuk a cselekedetét a szörnyű mi voltában, egy embernek a szörnyű bukását lássuk magunk előtt. Lássuk, hogy mire képes egy ember, milyen szörnyű dolgot cselekedett. De amikor mi ezt látjuk egy másik ember életében, hogy a bűn felszínre tört benne, és nyilvánvaló lett, és szörnyű bűnt követett el, akkor mi hogy vagyunk általában az ilyen helyzettel? Megszóljuk azt az embert, ugye azt mondjuk, hogy mi ilyet soha nem követnénk el, és elhatárolódunk tőle, és a többi, és a többi. De milyen gyakran nem veszük észre, hogy az Isten az irgalmából ezáltal, az eset által is tükröt tart elénk. Ember, ebből a bűnből, amit te most megítéltél a másikban, mert ő tényleg nyilvánvalóan lelepleződött, te tanultál. Nincs ebből a bűnből valami pici parányi a te életedben? Ha van, ugyanígy fogsz járni, mint ez a másik ember, akit most megvetettél. Van benned ugyanez? Ha van, akkor iszonyodj el magadtól, ne a másik embertől. A másik embert szánd, magadtól iszonyodjál el, és térjél meg igazából. De hadd mondjam, mi ezen sem szoktunk elgondolkozni nagyon gyakran. Sokszor ez sem vezet megtérésre bennünket. És ezek után az Isten sokszor megengedi azt, hogy mi valóban lelepleződjünk önmagunk és mások előtt. Hatalmas bűnbe essünk, nyilvánvaló bűnbe essünk. És sokszor az Isten csak ekkor tud bennünket megszólítani. Na de itt álljunk meg egy pillanatra annak az igének a hátterén, amit az előbb olvastunk. Azt mondta Pál apostol a korintusi levélben, hogy az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Hogyha az ember lelepleződik a bűne miatt, valami olyan dolgot tesz, amit tényleg kibukik belőle, felszínre tör, nem tudja magát tűrtőztetni, tartóztatni, és valóban kijön az emberből valami rossz, valami nagyon helytelen dolog, akkor az ember ugye kellemetlenül érzi magát, rosszul érezzük magunkat. És itt válik el a dolog most, hogy üdvösségre való megtérést szerezhet, vagy pedig másfajta szomorúságot. Miért? Voltatok-e már úgy az életben, hogy valami kitört belőletek, felszínre tört? Akár egy nagyon goromba beszéd, egy nagyon csúnya viselkedés, valami úgy felszínre tört belőletek. Gondolom, hogy ez sokunkkal előfordult. Ilyenkor az emberben automatikusan milyen gondolat jelenik meg? Ki látta, ki hallotta? Volt-e szemtanúja, volt-e fültanúja a jelenetnek? Hallott-e másik is, valaki is, hogy esetleg így beszéltem a családomban valakivel, vagy így viselkedtem, van-e más tanúja a dolognak? És milyen sokszor kellemetlen, hogy ez történik, kínosan érezzük magunkat, de legkínosabban attól érezzük magunkat, hogy most más mit fog ehhez szólni, most az is megtudta, meg ez is megtudta. Hadd mondjam, hogy ha bennünket, amikor így lelepleződünk, az foglalkoztat, hogy most az emberek közül ki tudta meg, és ki előtt kínos és kellemetlen, hogy én milyen vagyok, az nem fog igazi üdvösségre való szomorúságot szerezni. De ha én lelepleződöm, igazából felszínre tör belőlem, hogy én milyen vagyok, és azon sírok, összetörök, és nem azt nézem, hogy most az én tekintélyem csorbult a másik előtt, most a másik mit fog szólni ahhoz, hanem igazából azon török össze, hogy Istenem, én milyen ember is vagyok valójában, a Biblia azt mondja, hogy igen, ez az, ami megbánhatatlan és üdvösségre való megszomorodást jelent az ember életében. És Péter életében ez történt. Péternek az fájt a legjobban, hogy Jézusnak mit okozott, és az fájt a legjobban, hogy ő tulajdonképpen milyen ember is valójában. De nézzük meg, és ezzel szeretnék a hátralevő időben foglalkozni, hogy Péternek az igazi sírása, az igazi megtérése mit eredményezett az életében, mit eredményezett az életében, milyen gyümölcsöket termett. Mindenekelőtt az apostolok történetéből szeretnék egy mondatot olvasni, a 352. oldalról a következőt olvasom.

feladatot, felelősséget akar bízni. Nem tudom, hogy volt-e már bennetek valaha ilyen gondolat, hogy hát azért nem jobb egy hatalmas munkát, egy nagy megtisztelő szolgálatot olyan emberre bízni, akinek az életében nincsenek látványos bukások. Nem jobb? Hát hiszen annak az embernek hát azért mégiscsak azért a tekintélye csorbul, ugye? Tehát valami nagy bűnt elkövetett. Az Úr másképp gondolkodik. Pétert nem vissza akarta Jézus Pétert tartani a bukástól, nem akarta, hogy ez a nyilvános lelepleződés megkövetkezzen, de nem tudta visszatartani, és bekövetkezett. De hadd mondjam, ez nem gátolta meg az isteni tervet és az isteni célt. Péter ezután vált igazából alkalmassá a szolgálatra, és így tudta rábízni a nyáj legeltetését, a nyáj őrizését, ugye? Mert Jézus ezt a szolgálatot bízta Péterre, de ez csak bűnbánata, keserves sírása és igazi megtérése után tudta megtenni. Nézzük meg, Péter mit tanult meg ezen a szörnyű számára, szörnyű estén, ami az Isten kegyelméből a legáldásosabb fordulat volt az ő életében. Péter miután rájött, hogy minden önbizalma hiába való, megtanulta, hogy egyedül csak Isten hatalmában bízzon. Ekkor nyerte megbizatását, hogy Krisztus pásztoraként munkálkodjék. Mindaddig, amíg be nem látta saját gyengeségét, nem tudta felismerni, hogy a hívő teljesen Krisztustól függ. Csak a kísértés viharában eszmélt fel rá, hogy az ember csak akkor jár biztonságban, ha mit sem bízik saját erejében, hanem teljesen az üdvözítőre bízza életét. Mit tanult meg Péter? Hogy nem bízhat önmagában egy pillanat erejéig sem. Péter teljesen magában bízott, elhatározta, hogy ő ezt fogja tenni, meg azt fogja tenni, meg ilyen jó lesz, meg kitart Jézus mellett, megfogadta. Ő jó akart lenni. És mire kellett rájönnie? Hogy nem tud jónak lenni. Nem tud Isten szerint való cselekedeteket cselekedni. Nem tud kiállni a próbában, a nehéz helyzetben. Összetörik. Rádöbbent arra, hogy a saját maga ereje semmi, önmagában semmi jó nincs, egyes egyedül Krisztus az, aki neki segíteni tud a jó cselekvésében. És ebből fakadt Péter életében az igazi alázat. Szeretnék olvasni a Bibliából két igét, a 119. Zsoltárból, a 67. és a 71. verset a következőképpen. A 119. Zsoltár 67 és 71. verse a következőt mondja. Minek előtte megaláztattam, tévelyektem, most pedig vigyázok a te szódra. Jó nékem, hogy megaláztál azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. Igen, Péternek ez a helyzet mélyen megalázó helyzet volt, és eljutott az igazi alázatra. Összetört, eljutott az igazi alázatra. És a Zsoltár úr is azt mondja, hogy ezután megtanultam a te rendeléseidet, megtanultam a te utaidon járni, a te szódra figyelni. Igen, hadd mondjam, Péter is eljutott az igazi alázatra. De megint álljunk meg egy pillanatra, és miért hangsúlyozom, most már harmadszor mondtam körülbelül, hogy igazi alázatra jutott el Péter. Miért mondom, hogy igazi alázat? Hát az alázat önmagában nem elég szó. Miért kell ezzel a jelzővel ellátni, hogy igaz alázat? Szeretnék olvasni egy idézetet a Bizonyságtételek 7/A kötetéből, a 82. oldalról a következőképpen. Ez a rész arról szól, amikor Ézsaiás próféta az Isten dicsőségét szemlélve így kiáltott fel, hogy jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és bűnös vagyok, mert ugye a seregek urát látták az én szemeim. És ezek után a következőt olvasom, és innen szeretném ezeket a gondolatokat, amit az előbb megemlítettem, kicsit tovább mélyíteni, hogy mit jelent az, hogy igazi alázat. Ez nem az az erőltetett alázat és szolga lelkű önbírálat, amelynek közszemlére állítását sokan erénynek tartják. Erre a hamis alázatra a büszkeséggel és a maga nagyra tartásával teli szív késztet. Sokan vannak, akik szavaikkal lekicsinlik magukat, ám keserűen csalódnak, ha ez nem vált ki dicséretet és elismerő szavakat másokból. Álljunk meg itt ennél az idézetnél. Figyeljük meg, hányszor van az életben az, hogy hamis

0: Alázattal találkozunk, és magunk is hamisan vagyunk alázatosak. Elkezdünk esetleg a másik embernek arról beszélni, hogy jaj, én milyen nyomorult vagyok, semmit nem jól tudok ebben az életben elintézni, én mindig csak bukdásolok, ilyen nyomorult vagyok, minden cselekedetemnek a végeredménye csak rosszat tudok tenni. Miért mondunk sokszor ilyeneket? Miért mondunk? Mit várunk? Azt várjuk, hogy az a másik ember azt mondja, hogy á, dehogy vagy ilyen, dehogy is, te egészen más, dehogy vagy te ilyen. Nem ezt várjuk? Ezt várjuk. Ez az a hamis lelkű, szolga lelkű önbírálat, amelynek a közszemlére állítását sokan erénynek tartják. Mondok valamit, alázatoskodok, de közben belülről nem úgy gondolom, és várom, hogy a környezetem is megerősítsen, és az önbizalmamat egy kicsikét erősítse. És ezért mondom, hogy nekünk igazi alázatra kell eljutni, és az igazi alázat pedig nem más, mint hogy rájövök arra, amit Ézsaiás próféta így mond, csak kívülről idézem az igét, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen, tetőtől talpig csupa seb a test, tele van kelevénnyel, dagadással, amit ki nem nyomtak, nem is lágyítottak, hogy ilyen vagyok, erre kell rájönni, ez az igazi alázat. És nem emberektől várni azt, hogy át, dehogy vagy olyan, hanem igazából meglátni, hogy én ilyen vagyok, és az Istent kérni arra, hogy adjon erőt ahhoz, hogy én meg tudjak változni, mert nála van gyógyulás. De hadd mondjam, amíg az embernek minden büszkesége nem hull a porba, amíg nem látjuk meg azt, hogy igazából ilyenek vagyunk, addig az Isten nem tud rajtunk segíteni. Amíg az igazi alázatra nem jutunk el, addig nincs gyógyír a mi számunkra. Miért? Azért, mert az az ember, aki nem jön rá a saját gyengeségére, az soha nem fogja igazából az Isten erejét igényelni. Mert az az ember úgy gondolja, hogy igen, van bennem egy-két rossz vonás, de hát azért alapvetően nem vagyok olyan rossz. És azért magamra támaszkodom bizonyos helyzetekben, és bukás lesz az eredménye. Az embernek rá kell döbbenie arra, hogy az a jó, ami van bennünk, mert mindannyiunkban van jó, de honnan van? Csak is az Istentől. És én az Isten kezét egy pillanatra elengedem, abban a pillanatban a rossz fog győzedelmeskedni. Szeretnék egy igét olvasni Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt leveléből, a Korintus beliekhez írott levele, korintusi második levél, 12. fejezet, 9. és 10. versében. Nézzük meg, mit mond Pál apostol. Így olvasom. És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mit mond Pál apostol? Azt mondta neki az Úr, amikor találkozott vele a damaszkuszi úton, és könyörgött utána neki, ugye megvakult, utána visszanyerte a látását, és utána könyörgött Istennek, hogy gyógyítsa meg az ő betegségét. És mi volt a válasz? A válasz az volt, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Ugye Pálnak itt speciális volt a helyzete, most nem is térünk ki erre, csak a tanulságot szeretném levonni. Elég néked az én kegyelmem, ne gondold magad erősnek, lásd meg, mennyire gyenge vagy. Az az ember, hadd kérdezzem meg, ki tud segítséget kérni, ki tud igazából segítséget kérni, aki tudja, hogy nem tud megcsinálni valamit, és rá van utalva a másikra, a segítséget tud kérni. De ha tudom, hogy én magam is meg tudom csinálni, vagy azt hiszem, hogy meg tudom csinálni, akkor nem fogok segítséget kérni. Igen, az igazi sírásnak, az önmagunk felett való sírásnak egy áldott következménye, hogy megtanulunk segítséget kérni. Az erő forrásából merítünk erőt, mert rájövünk, hogy a mi erőnk csak erőtelenség. És azt mondja itt az ige, Pál apostol azt mondja, ki mondja, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. És miket mond először? Gyönyörködöm az erőtelenségben. Gyönyörködöm a bántalmazásokban, a nehéz helyzetekben, és sorolja. Hogy lehet ebben gyönyörködni? Hát úgy, hogy sokszor az ember csak így tud az Istenhez menekülni, a nyomorúságban, a nehéz helyzetben, az erőtelenségében, és az Isten akkor tudja az ő erejét adni, de akkor gazdagon adja. És annál erősebb ember nincs, akit az Isten ereje támogat. Annál erősebb ember nincs, aki nem maga cselekszik, hanem az Isten cselekszik vele, rajta és általa. De nézzünk meg egy másik következményét Péter keserves sírásának. Péter sírásának lett egy másik áldott következménye, csak egész röviden szeretném megjegyezni, Péter taníthatóvá vált. Nagy dolog ez? Óriási dolog. Az ember életében az egyik legnagyobb dolog. Péter taníthatóvá vált. Péter idáig nem volt tanítható. Ő azt hitte, hogy mindent tud, mindent jól tud, sőt, mindent jobban tud. És Péter taníthatóvá vált. Hadd mondjam, az az ember semmire nem alkalmas ebben az életben, semmire. Aki nem tanítható, aki úgy gondolja, hogy ő már mindent tud, ő már elért az életben sok mindent, lelki vonatkozásban is, az az ember nem tud még igazából semmit. Az az ember, aki nem tanítható, az az Isten kezében nem használható, az az ember. És Péternek a magabízása eltűnt, és Péter igazából taníthatóvá vált. De nézzük meg egy következő csodálatos eredményét és gyümölcsét Péter sírásának, Péter igazi összetörésének. Péter, amiről Jézus beszélt neki a tagadás előtt néhány órával, és azt mondta, hogy te idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsd, valóban itt következett be. Megtért, és alkalmassá vált arra, hogy az ő atya fiait erősítse. Szeretnék egy idézetet olvasni a bizonyságtételek 3. kötet 416. oldaláról. Ugye Péter megtért emberként távozott a kertből. Most figyeljük. Akkor már készen állt arra, hogy megszánja a megkísértett embert. Porig volt alázva, ezért szánni tudta a gyöngét, a tévelygőt. Inteni és figyelmeztetni tudta már az önteltet, és egészen felkészült rá, hogy erősítse testvéreit. Figyeljük ezt a csodálatos mondatot. Azt mondja, porig volt alázva ő maga, és ezért szánni tudta a tévelygőt, erősíteni tudta a gyengét. És itt szeretnék egy másik idézetet felolvasni, és ezt az idézetet szintén nagyon fontosnak tartom az apostolok története 353. oldaláról, és figyeljük meg, hogy milyen képet fest le rólunk, de valóban tükörbe nézhetünk, amikor ezt az idézetet olvassuk, hogy mi nagyon gyakran, hogyha nincs ilyen összetöretés az életünkben, nagyon gyakran mi mire vagyunk hajlamosak, és Péter is mire volt hajlamos. A következőt olvasom. Az üdvözítő eljárása Péter iránt nagyon tanulságos, mint Péter, mint testvérei számára. Noha Péter megtagadta urát, de az a szeretet, melyel Krisztus hordozta őt, sohasem ingott meg. Tehát amikor az apostol megkezdi munkáját, hogy másoknak hirdesse az igét, neki is türelmes részvéttel és megbocsátó szeretettel kell közelednie a bűnöshöz. Meg kell emlékeznie saját gyöngeségéről és bukásáról, hogy a rábízott juhokkal és bárányokkal ugyanolyan gyöngéden bánjon, mint ahogyan Krisztus bánt vele. Emberek, akik szintén kísértések áldozatai, nagyon hajlamosak arra, hogy a megkísértettel és a téveigővel ridegen bánjanak. Nem olvasnak társaik szívében, és így mit sem tudnak küzdelmeikről, szenvedéseikről. Meg kell tehát tanulniuk a feddést, mely szeretetből fakad, az ütést, mely sebet ejt, hogy gyógyítson, és olyan intést, mely reménységgel tölt el. Péternek, mint a nyáj pásztorának mire volt szüksége? Hogy részvéttel, együttérzéssel, felelősség teljesen, de ugyanakkor szilárdan inteni, vígasztalni tudja a rábízottakat. De mit olvastunk? És mit mutat az élet, a saját magunk élete is? Tudok együttérezni igazából valakivel addig, amíg én nem tapasztaltam meg azt, hogy velem az Isten az én nyomorúságomban, amikor a bűnnek a legmélyén voltam, hogy bánt velem? Péter a bűn legnagyobb mélységeit élte meg. És mit tapasztalt meg? Hogy Jézus milyen szeretettel vonta ki a bűnből. Nem hagyta jóvá, dehogy hagyta jóvá a bűnét. De a szeretete nem változott meg iránta. És milyen részvéttel és gyengétséggel viszonyult hozzá az ő legnagyobb bűnében is. És hadd mondjam, hogyha mi ezt nem tanuljuk meg a saját példánkból, nagyon gyakran mi ezt másképp nem tudjuk megtanulni, csak saját tapasztalatból. És ekkor válunk igazából alkalmassá arra, hogy együtt tudjunk érezni a tévelygővel, a gyöngével, a botladozóval. Szeretnék olvasni a Bibliából egy igét, a Római Levél 15. fejezet 14. versében, mert igen, Péter ettől kezdve már inteni tudott, feddeni tudott, tudott adni olyan ütést, amely szeretetből fakad és gyógyulást hoz. Tehát tud úgy inteni, tudott úgy inteni, hogy ne lesújtsa a másikat, hanem felemelje, mert megtanulta Jézustól, a Jézusnak a vele való bánásmódjából. És nézzük meg, ez az ige, egy egész különleges ige, a Római Levél 15. fejezet 14. vers. Azt mondja, hogy meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Figyeljük, azt mondja, hogy az intéshez, hogy valaki a másikra oda tudjon figyelni, segíteni tudjon neki, hogy a bűnből ki tudjon jönni, ehhez minden jósággal telve kell lenni, és minden ismerettel. És legfőképpen személyes ismerettel, hogy az Isten velem hogy bánt az én bűnömben. Igen, Péter megtanult a nyáj pásztoraként inteni, feddeni, együtt érezni, és segíteni igazából a bajba jutott, nehézségbe jutott emberem. De azért álljunk meg megint egy pillanatra. Ti hogy gondolkodtok arról, hogyha valaki esetleg úgy inti meg az embert, egy olyan valakitől kapunk intést, akiről magunk is tudjuk, hogy az életében hatalmas bukások következtek be. Nem mondjuk azt, hogy hát azért vesd ki előbb a gerendát a saját szemedből, mielőtt az én szememben megpróbálod, szememből megpróbálod kivenni a szálkát. Nem szokott az ember így gondolkodni? Amikor látott valakit nyilvános bűnben lenni, megszégyenül valaki, és utána esetleg egy idővel, mondjuk nem azonnal, de mondjuk idővel, amikor tényleg megtér az illető, feddeni, inteni akar, szól valamiért, az emberben nem ágaskodik ilyen gondolat? Akkor ágaskodik az emberben ilyen gondolat, hogyha az ember nem érti meg Jézusnak ezt a tanítását, hogy mit jelent, hogy előbb vesd ki a gerendát a saját szemedből, és utána gondolj arra, hogy vesd ki a szálkát a te atyád fiaid szeméből. Mert Jézus miről beszél itt ebben a szakaszban? Ugye most nem engedi meg az időnk, hogy ezt végig elemezzük, de otthon nézzük meg a Máté evangélium a 7. fejezet első 5 versét. Jézus arról beszél, hogy a másiknak a megítélése, az ítélkező lelkület, az a gerenda, ami ott van az én szememben, attól nem lehet inteni. De ha kikerül az ítélkező lelkület az én szememből, akkor már alkalmas vagyok arra, hogy a másiknak a szeméből a szálkát kivegyem. És az ítélkező lelkület mikor van ott az emberben? Ha én nem törtem össze, nem tapasztaltam meg, hogy én az én bűnömben, engem a bűnömben Isten hogy segített, Jézus hogy karolt fel. Az igazi sírás után következik az összetöretés után, hogy nem leszek ítélkező. Ekkor kikerül a gerende a szememből, és ezután már tudok én is inteni. Olyan intést adni, ami együttérzésből, szeretetből fakad, épít és gyógyít. És Péter erre vált alkalmassá a keserves sírása után. És befejezésül még egy tanulságot szeretnék röviden levonni. Péter életében milyen változás következett még be? Mindenekelőtt megtanult valamit ebből a tagadásból, nagyon komolyan megtanult. És lehet, hogy nagyon furcsának tűnik először, amit mondok, hogy mit tanult meg, de megtanulta azt, hogy a bűnben semmi jó nincs. Nem furcsa? A bűnben semmi jó nincs. Hát tudjuk, hogy nincs a bűnben jó. De nézzük meg, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy a bűnben ugye semmi jó nincs. Péter miért tagadta meg Jézust? Miért tagadta meg Péter Jézust? Ugye ott jött a kísértés Sátán részéről, hogy tagad meg, ugye? De miért? Milyen jóval kecsegtetett ott Sátán Péter életében? Milyen jóval kecsegtetett? A bűnnek milyen ideig, óráig való gyönyörűsége lett, val kecsegtette, és volt ott Péter esetében a tagadásnál. Mi volt az, amivel kecsegtette? Péter félt, hogy ha megvallja Jézust, akkor őt is esetleg elfogják, és ugyanarra a sorsra jut, mint Jézus. Péter félt. És ezért választotta a rosszat. ott volt a kecsegtető lehetőség, hogy megszabadulsz ettől a helyzettől. Nem fogsz akkor ilyen helyzetbe kerülni, ha megtagadod. Ha megvallod, akkor te is ilyen helyzetbe kerülhetsz. Péter mire jött rá? Megszabadult attól, hogy őt elfogják, vagy vele is valami történjen, de ebben a szabadulásban, ebben a megmenekülésben semmi öröm nem volt. A bűnben nincs öröm. Sátán kísérti az embert. Sátán kísérti az embert nagyon sok mindennel. Sőt, van, amikor a bűnben sokkal több öröm van. Sőt, van, amikor nem csak egy pillanatnyi öröm, hanem hosszabb idejön keresztül tartó öröm. Ideig, óráig való gyönyörűség van a bűnben. De utána mit mond a Biblia? Mi a törvényszerűség? Ami bűn, az bűn. És a törvényszerűség, hogy utána az embernek a szája megtelik kavicsokkal, ahogy mondja példabeszédekönyve, megtelik az ember szája kavicsokkal. Nem tudom, hogy ti voltatok már úgy, hogy valamit ettetek jó ízűen, és egyszer csak valami keményre ráharaptatok, egy diós süteményben, vagy egy meggyes süteményben. Milyen kellemetlen az ember, pedig csak egy kis valami került az ember foga közé. Gondoljunk bele abba, hogy milyen az, amikor az embernek a szája megtelik kavicsokkal. Azt mondja, hogy a bűn ilyen. És Péter pontosan rádöbbent erre. A bűnben semmi gyönyörűség nincs. Lehet, hogy megszabadulok valamitől, lehet, hogy ideig, óráig valami jó, de a bűnnek a következménye mindig a szomorúság, a szenvedés és a szégyen. Azt mondja, a bűnben nincs öröm. És még valamit megtanult ezzel kapcsolatban Péter. És szeretném, hogyha ezt is nagyon komolyan vennénk. Péter megtanulta azt, hogy a szenvedést nem szabad elkerülni. Nem szabad a megpróbáltatások, a nehézség elől futni. Péter megtéretlen mi voltában. Mit tett, amikor a szenvedéssel kellett neki szembenéznie? Amikor Jézus azt mondta neki, hogy ugye neki vele majd mit fognak tenni, neki mennyit kell szenvedni. Péter mit mondott? Mentsen, Uram! Hát ez nem eshetik meg te veled. Péter nem akarta látni a keresztet. Péter félt a szenvedéstől. Ugye ezért is volt többek között a tagadás. Péter félt a szenvedéstől. Az igazi sírása után, az igazi megtérése után nem félt az élet nehézségeitől, nem félt a nehéz helyzettől, a Krisztusért való szenvedéstől. És hadd mondjam, hogy mi hányszor, de hányszor menekülünk a próba vagy a nehéz helyzet alól, nem akarunk sokszor szembenézni vele, márpedig egyértelművé kell, hogy váljon előttünk, hogy Krisztus követés nem létezik úgy, hogy az ember a megpróbáltatásokkal ne akarjon szembenézni, és ne örömmel hordozza el Krisztusért, amit az életben el kell hordoznia. Befejezésül egy idézetet szeretnék a bizonyságtételek második kötetéből olvasni a következőképpen. Jaj, miért is vagyunk mi olyan kényesek, ha próba, ha szidás, ha szégyen és szenvedés ér, mikor Urunk ilyen példát mutatott nekünk? És most én egy kérdés, ami olyan elgondolkodtató, és ha erre a kérdésre őszintén akarunk válaszolni, akkor azt hiszem, hogy nagyon sokan nem úgy válaszolunk, ahogy itt utána az idézet folytatódik. Figyeljük meg ezt a kérdést. Ki szeretne közülünk Ura örömébe lépni anélkül, hogy szenvedéseiben is részt venne? Hát mi erre a kérdésre azért azt mondanánk, hogy hát igen, azért biztos, hogy volt bennünk is ilyen gondolat, hogy milyen jó lenne azért a szenvedéseket elkerülni és úgy üdvözülni. De fölteszi a kérdést, hogy ki szeretne közülünk Ura örömébe lépni anélkül, hogy szenvedéseiben is részt venne? Hogy lehet az, hogy a szolga nem hajlandó elszenvedni a megaláztatást, a gyalázatot és a szidást, amit a mester önzetlenül elviselt érte? Hogyan lehetséges, hogy a szolga visszariad az alázat és áldozathozatal életétől, amit pedig örök boldogságáért tesz, mert ezek segítségével nyerheti el végül is a jutalom túláradó örök mértékét? És most figyeljük. Arra a kérdésre, amit az előbb feltett, ugye itt, amit olvastunk kérdésként, hogy ki az, aki úgy szeretne az Ura örömébe lépni, hogy nem részesül a szenvedéseiben. Nézzük meg erre ezt az igazi, őszinte választ. Szívem ezt mondja, hadd vegyem ki részemet Krisztussal a szenvedésből, hogy végül én is részesüljek az ő dicsőségében. Igen, az igazán megtért ember nem riad vissza az áldozathozataltól, a nehézségtől, a próbától Krisztusért. Péter ettől kezdve soha nem riad vissza a nehézségtől. Az a Péter, aki megtagadta Jézust, ott néhány héttel később, Annás és Kajafás előtt, amikor felelősségre vonták őket, börtönbe csukták, és utána ott voltak a kihallgatáson, hogy ne szóljanak ebben a névben. Az a Péter, aki ugyanott nemrég megtagadta Jézust, egy pár héttel később mit mondott? Gondolkodjatok, legyen tudtotokra, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embernek. Vállalt mindent, nem félt a szenvedéstől. És az élete legvégén, amikor valóban Krisztus nyomdokába lépett, kereszthalál volt az osztály része, saját kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre, mert soha nem tudta magának megbocsátani azt. Azaz nyilván megbocsátotta, de soha nem tudta elfelejteni, hogy ő mit tett. Ki akarta venni részét a Krisztusért való szenvedésből, hogy utána majd ő is Jézus örömébe léphessen. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi mindannyian igazából sírjunk, hogy mindannyian megtanuljunk igazából önmagunkon sírni, hogy utána mindebből ezek az áldott gyümölcsök, a megtérés áldott gyümölcsei fakadhassanak mindannyiunk életében. Amen.
1: Délőtti Istentiszteletünk szeretünk zárásaképpen keressük meg a 173-as számaineket, és a 173-as számainek első, második és harmadik versét énekeljük el. Tehát a 173-as számainek első három versét énekeljük.

0: Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan végtelenül irgalmas, gyengét, kegyelmes vagy hozzánk, és köszönjük, hogy mindenek felett úgy szeretsz bennünket, amilyen szeretetet mi elképzelni nem tudunk, mi felfogni nem tudunk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy mindannyian tapasztaltuk az életünkben már, hogy amikor mi bűnben voltunk, akár a legnagyobb bűnöket is elkövettük, te milyen szeretettel fordultál felénk, nem hagytad jóvá a mi bűneinket, ki akartál ebből vezetni bennünket, de a te szereteted nem változott meg irántunk. Urunk, olyan jó volt mindezt tapasztalni, és olyan jó, hogy te most is ugyanígy fordulsz mindannyiunk felé, és te azt akarod, hogy mi igazából összetörjünk a mi bűneink hatására, igazából meglássuk azt, hogy milyenek vagyunk, és hogy amikor mi átéljük mindezt, hogy te milyen szeretettel fordulsz mi felénk, hogy ez meg tudja teremni az igazi gyümölcsöket a mi életünkben. Urunk, adjad, hogy mi is egymáshoz így tudjunk ezzel a szelítséggel, szeretettel, gyengétséggel fordulni. Urunk, adjad, hogy tudjuk szánni a tévejgőt. Urunk, vedd el az ítélkezés lelkületét a mi szemünkből, a szívünkből, a mi gondolatainkból. Adjál irgalmat, szánalmat, de ugyanakkor bűngyűlöletet és igazi Isten félelmet a mi szívünkben. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy így tudjunk élni ebben az életben, igaz megtért emberként, tudva azt, hogy akármire is eljutunk ebbe az életbe, soha-soha nem fogunk tudni önmagunktól helyesen cselekedni, csak is akkor, ha engedjük, hogy te cselekedjél bennünk, ha érezzük a saját alkalmatlan és gyenge voltunkat. De Urunk, ugyanakkor köszönjük neked, hogyha mindenre eljutunk erre az igazi alázatra, akkor erősek lehetünk, hatalmasan erősek lehetünk, és köszönjük neked az ígéd bátorítását és kijelentését, hogy nekünk mindenre erőnk lehet, te benned Jézusunk, aki bennünket megerősítesz. Urunk, kérünk, törjél össze bennünket, törjél össze valami módon, hogy nehogy önigazultan, meghitten álljunk előtted, vagy akarjunk megállni előtted. Törjél össze bennünket, Urunk, hogy ebből igaz megtérés fakadjon mindannyiunk számára, hogy mindannyiunkat üdvözíthessél. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket a te kegyelmedből. Amen.
1: Záró énekünk a 169-es száma. Tehát a 169-es száma éneket énekeljük el.

0: A mai igehirdetés alapigéjét Péter apostol első leveléből olvassuk. Péter apostol első levele, első fejezetéből olvasom az igét, a 13. verstől a 19-ig. Tehát Péter apostol első levele, első fejezetéből a 13-tól a 19. verset olvasom. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztushoz néktek, amikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek. Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyátoknak hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek a cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Kedves gyülekezet, Péter apostolnak ezek a sorai nagyon tömör és gyakorlatias tanítást adnak egész keresztény életünkre vonatkozóan. És azt mondhatjuk, hogy ez a tanítás különösen időszerű számunkra ma, amikor hirtelen változások árnyékában élünk. Mielőtt szeretnénk végighaladni ezen az ige szakaszon és megfigyelni ennek a jelentőségteljes kifejezéseit és gondolatait, előbb egy szót szeretnék szólni erről, hogy mit értek ezen, hogy hirtelen változások árnyékában élünk. Én nem tudom, valaki megfigyelte Jézus végidőre vonatkozó tanításaiban a hirtelen szónak az előfordulását. Márk evangélium a 13. fejezetében találjuk Jézus nagy profétikus beszédének az egyik feljegyzését, és ott Jézus azzal fejezi be a beszédét, hogy legyünk készen, mert nem tudjuk, mikor érkezik meg Krisztus, így mondja jelképesen, este, éjfélkor, kakasszókor vagy reggel. Nagyon érdekes, hogy ennyire tág teret hagy annak, hogy mennyi lehetősége van annak, utal arra, hogy ez egy bizonyos időszak, mint ahogy a hasonlat is arra utal egy bizonyos éjszaka, de azon belül jöhet este, jöhet éjfélkor, jöhet kakasszókor, és jöhet olyan későn, hogy csak reggel. De utána, ha ehhez kapcsolódik egy intelem, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Ott van ez a titokzatos szó, hogy hirtelen. Ha ebben ez olyan bizonytalannak látszik, az az idő húzódik, nem jött este, nem jött éjfélkor, tehát még kakasszókor sem jött. Nehogy elbizonytalanodjunk, hogy ez valóság, mert azt mondja, ha hirtelen megérkezik, ha egyszer csak hirtelen változás van, meglepetésszerűen, akkor ne találjon titeket aludva. Vagy Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írt első levélben így figyelmeztet mindenkit, amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen jön a veszedelem, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Megint ott van ez a különleges szó, hogy hirtelen, hirtelen változás. Felteszem azt a kérdést, hogy a Szentírás tanítása alapján megtudhatjuk, hogy mi okozhat elő hirtelen változást. Miért élünk a végidőben hirtelen változások árnyékában? Azért, mert azt olvassuk az írásban, hogy Isten visszatartja a szeleket, a földön felhalmozódott pusztító erőket, akár a természetvilágában, akár az emberi társadalomban, de ez egyedül Isten kezében van, hogy mikor lazítja a szelek visszatartását, és mikor zárja le a kegyelem időt, és engedi el egy rövid időre ezeket a szeleket. Ezeknek a hirtelen változásoknak az árnyékában élünk. És ha még mindjárt nem is a kegyelem időnek a lezárta jönne, ugye Jézus beszélt a vajúdási fájdalmak kezdetéről is, és ugye ami azt mondta, hogy még nem a vég, de a vajúdási fájdalmak kezdete, és úgy van helyes fordítás szerint Máté evangélium a 24. fejezetének a 8. verse, hogy hallanotok kell, ugye mondja háborúkról és háborúk híreiről, és lesznek éhségek, ugye jobban fordítva járványok, földindulások mindenfelé. Úgy van az eredeti szövegben itt és ott. Nem egyetemesen az egész földön, de itt és ott. Mint ahogy tapasztaljuk, hogy itt és ott megjelenik a vajúdási fájdalma kezdete, mint egy jelzés. És ugyanhol van ez előírva, hogy ilyen vajúdási fájdalma kezdete nem éppen minket fog éríteni. Sokszor olvasunk távoli országokról, most is megrendülve halljuk a híreket, ugye hátsó Indiából, Kínából, és itt és ott, ahogy Jézus mondta, mint egy jelzések, mint a vajúdási fájdalma kezdetének a nyilvánvaló jelenségei. És ha csak egy ilyen ér el bennünket, ez is hirtelen változás az életünkben. Tehát így összegezném, a boldog békeidőknek, a viszonylag nyugalmas békeidőknek a vége felé járunk mindenképpen. És ugye Krisztus így jellemezte a világ állapotát ebben az időben, hogy esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, és nem vesznek észre semmit. De az Isten népe állapotát se úgy ábrázolta, hogy az ideális vagy tökéletes, hanem úgy ábrázolta, hogy mindannyian minimum elszunnyadtak, vagy egyenesen mélyen el is aludtak. És ehhez kapcsolódik az intése, ha hirtelen megérkezik, ne találjon aludva. A hirtelen változások ne találjanak titeket készületlenül. Akár a vajúdási fájdalma kezdete érint, éppen ott vagyunk, ahol ez érint, akár pedig már egyenesen a szelek elengedéséről van szó, és a kegyelem idő lezártáról, és arról a rövid, heves drámai időszakról, amely megelőzi Jézus Krisztus eljövetelét. És ezen a háttéren azt hiszem mindnyájan érezzük, hogy az életünknek egyetlen biztonsága van, ha az életünk el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Ez bibliai fogalom, bibliai kifejezés, a Kolossi beliekhez írt levél 3. fejezetében írja Pál apostol. Itt semmi külső védelem nem használ, hanem egy, ha valakinek az élete el van rejtve Istenben. Azaz Isten számon tartja őt, mint az ő élő Istennek a szolgáját, a követőjét, és az Isten a védelem alatt tartja őt, ő neki pedig töretlen hite van Istenben. Így az élete, mint egy el van rejtve Istenben, biztonságban. Ugye Jézus mondta el földi életében ezt a vallomást: én nem vagyok egyedül, nem hagyott engem az Atya magamra, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Az az ember érezheti magát egyedül biztonságban a hirtelen változások árnyékában, akinek az élete el van rejtve Istenben, aki mindenkor bizalommal mondhatja el ezt a vallomást: én nem félek semmitől, mert az Isten engem nem hagyott egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. És ezért, amiről itt Péter apostol beszél ebben az ige szakaszban, ami mindjárt át fogunk tekinteni, ez mindannyiunknak szól, hogy ne halogassuk azoknak a gyakorlati tanításoknak a megszívlelését, amelyekről az apostol beszél. Mert ha ezeket a gyakorlati tanításokat megszívleljük, akkor bizonyára a mi életünk is el lesz rejtve Istenben, és félelem nélkül élhetünk a hirtelen változások árnyékában is. Így olvasom tehát Péter apostol első levele első fejezetéből még egyszer először a 18. verset. Szeretnék ebből ugyanis egy kifejezést kiemelni, mielőtt az egész ige szakaszon végighaladnánk. Tudván azt, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Nem tudom, vannak-e köztünk, akik ezen a kifejezésen már elgondolkodtak, hogy hiába való élet. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen megrázó kifejezés, hiába való élet. És ez az ige arra utal, hogy pusztán az az élet, amit örököltünk, amit a szüleinktől vettünk, a szüleink közvetítésével nyertünk Istentől, hogy megszülettünk erre a világra, és van itt x évtized életünk, ez önmagában mindannyiunk egy hiába való élet. Én nekem valósággal úgy a torkomat folytogatja ez a kifejezés, hogy hiába való élet. Istenem, de szörnyű ez, ezen a világon élni egy hiába való életet.
1: Prédikátor könyvében ismétlődik nagyon sokszor az Ószövetségben ez a gondolat, amikor ő végig tekintett már idős korában az életén, és az élete sok balgaságára és sok felesleges kitérőjére, akkor elszomorodottan mondta: ez is hiába valóság, az is hiába valóság, minden hiába valóság. És végül oda jutott, hogyha az életére tekintett, azt mondtam, hogy gyűlöltem már az életet, és gyűlöltem minden munkámat, mert az a gondolat kínzott, hogy ez az egész hiába valóság. Én nem tudom, mi szoktunk-e mérleget készíteni az életünkről.
0: És vajon hogy ítéljük meg azt az időt, ki mennyit, ki kevesebbet, fiatalok, idősebbek, többet, hogy ez az élet egy értelmes, egy értékes, egy tartalmas, egy a földi életen túl haladó élet lehet?
1: Vagy pedig ez egy hiába való élet volt?
0: Ez egy nagyon keserű érzés, és egy nagyon keserű gondolat, hogy hiába való életet élni ezen a földön. Nem véletlen, hogy Mózes is a 90. Zsoltárban feljegyzett imájában kétszer is ismétlődik a végén ez a refrén, és a mi kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk. Szeretnék nagyon röviden utalni arra, hogy mi az az élet, ami nem hiába való.
1: Nagyon röviden lehet meghatározni. Ebben az az élet nem hiába való, amiben az ember folyamatosan igaz emberré válik, amiben maga az ember az egész személyiségével folyamatosan fejlődik az igazzáválás útján.
0: És az az élet, amelynek az értelme, aminek a lényege a szolgálat. Szolgálat másokért, és az Isten megváltási művének a szolgálata. Hogyha mérlegre kell tenni az életünket, ezen múlik, hogy hiába való életet élünk, amely végül egy öregségben, ki tudja milyen öregségben és halálban véget ér, és aztán egy ítéleteli állásban, hiszen itt olvastuk, hogy
1: Isten személyválogatási nélkül ítél mindenkit a maga cselekedete szerint.
0: Tehát akkor az egy hiába való élet. Csak annak az embernek az élete nem hiába való, aki folyamatosan fejlődik a személyisége az igazzáválás útján, még ha ebben vannak kitérők és buktatók is, de halad az igazzáválás felé, és eztől szétválaszthatatlan, abszolút szétválaszthatatlan, hiszen az igaz emberség ezt jelenti, hogy nem önmaga körül forognak a gondolatai, nem önmagáért és önmagának él,
1: hanem felfedezte ezt a nagy igazságot,
0: hogy az élet értelme a szolgálat. Az élet értelme, hogy minden képességünkkel, minden erőnkkel egymásért éljünk. És ezen a földön pedig az emberek megmentéséért éljünk.
1: Ahol emberek hiába való életet élnek, és
0: bármikor egyszer folytogatni kezdi őket ennek a hiába való életnek a szörnyűsége. És ezért nézzük meg, hogy az apostol mit tanácsol nekünk, hogy ne hiába való életet éljünk a földön. Milyen gyakorlati tanácsokat ad. Azt mondja, annak okáért felövezvén, 13. versből idézem, felövezvén elmétek derekai, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz néktek, amikor megjelenik. Nagyon régies ez a kifejezés. Mi az, hogy felövezvén elmétek derekait?
1: Hát a régi időben az emberek hosszú ruhát hordtak, és ha valaki komoly munkához akart fogni, akkor a derekával, ugye a derék övvel
0: magasabbra vette ezt a ruhát, hogy alkalmas legyen a munkára. Tehát valaki fölövezi a derekát, az azt jelenti, hogy munkához lát. És amikor az apostol azt mondja, hogy felövezvén elmétek derekait, mint józanok tökéletesen reménykedjetek, akkor ezzel azt mondja, hogy lássatok egy komoly gondolkodási munkához. Ez azt jelenti, hogy munkára fel a gondolkodásban.
1: Ez azt jelenti, hogy ne csupán ösztönös érzések és pillanati kívánságok szerint éljünk, hanem feszítsük meg a gondolkozásunkat, járjunk végére a dolgoknak, gondoljuk végig az életünket,
0: gondoljuk végig az életünk rendeltetését, gondoljuk végig a céljainkat, és ez azt jelenti, hogy az embernek gyakran, nagyon sűrűn az életben fel kell övezni az elméje derekait, vagyis le kell ülni, és fegyelmezetten, következetesen, hogy így mondjam, megvesztegethetetlenül igazságosan végig gondolni a dolgokat és a saját életét is. Felövezni az elménk derekait komoly gondolkozást jelent, felelősségteljes gondolkozást jelent, a dolgok végére járó gondolkodást jelent.
1: Megkérdezem, sok ember gyakorolja ezt életében?
0: Valahogy az egész élet arra kísért, és én azt hiszem, hogy embereket nagyon szét lehet választani így két csoportra,
1: hogy sok-sok ember kizárólag az ösztönei és az érzései és a hangulatai és a kedvei és a kívánságai szerint él.
0: És nagyon kevés olyan ember van, aki rendszeresen gyakorolja ezt, hogy időről időre fölövezi az elméje derekhajt, és neki fog egy komoly, igazságos dolgok végére járó gondolkozásnak, hogy úgy tegye mérlegre dolgokat, és úgy gondolja át az egész életet, az Isten kérdést,
1: az élet célja kérdést,
0: de a saját életét és a saját életútját, és azt, hogy ő merre tart, és ő hol tart. És azután miért ajánlja még ezt, hogy felövezzük elménk derekait? Így mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz néktek, amikor megjelenik.
1: Ugye mondhatná ezt az apostol úgy is, hogy reménykedjetek.
0: De ő megtoldja egy szóval, tökéletesen reménykedjetek. Milyen fontos ez a hozzátétel, nem? Ez az egy megingathatatlan reménységet jelent. Ez egy abszolút bizonyosságot jelent.
1: És azt mondja, ehhez az abszolút bizonyossághoz nem tudsz eljutni egy komoly
0: gondolati munka nélkül. Anélkül, hogy felöveznéd az elméd derekait, nem tudsz eljutni a tökéletes reménységhez, amely nem inog, amely nem bizonytalankodik. Ahhoz meg kell győződni a Szentírás szava hihetőségéről. Attól meg kell győződni arról, hogy az írás valóban Isten beszéde. Ahhoz ismerni kell a beteljesedett proféciáknak a hatalmas tömegét. Ahhoz ismerned kell az Isten személyesen, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, hogy az ég és a föld könnyebben elmúlik, mint hogy az Isten beszédében valami megváltozik. Ahhoz, hogy valaki tökéletesen tudja reménykedni az ő ígéreteiben, ezeket az utakat végig kell járni. Aztán fölhívnám a figyelmet arra, hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik. Mindig elszomorít, amikor valaki Jézus eljövetelére félelemmel gondol. Az apostol azt mondja, hogy féljetek a nehézségektől, féljetek, ami megelőzi Jézus eljövetelét, de hogy egész másra irányítsátok a figyelmeteket. A kegyelemben reménykedjetek, amit Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik. Mintha azt mondaná, tapadjon oda a gondolkozásotok, a látásotok, arra a roppant, hatalmas reménységre, arra a kimondhatatlan kegyelemre, amit Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik. Mindig eszembe jut az én szegény öcsém,
1: aki egy időben már meghalt, azért mondom így, egy időben nagyon szorgalmasan járt az Isten tiszteletekre, és mindig mondta nekem, aztán miért prédikáltok olyan ritkán az örök életről?
0: Miért nem prédikáltok többet az örök életről? Azt mondta, hogy olyan szép dolog ez a feltámadás. Azt mondja, ez olyan szép dolog, csak nem tudom hinni. Azt mondja, hát miért nem győztök meg róla, hogy ez tényleg igaz, és ez tényleg valóság. És mikor az apostol azt mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik, akkor próbáljuk mi is végig gondolni, milyen kegyelmet ígér a Jézus, amikor megjelenik. De ezt csak olyan nagyon futólag gondoljuk most csak át, és nézzük, hogy nagy dolog ez a kegyelem, és nagy dolog ebben tökéletesen reménykedni, és megváltoztatja ez ember egész életszemléletét és egész életgyakorlatát, ha ezekben tökéletesen reménykedik. Azt mondja az apostol, illetve az egész igei tanítás, hogy mi tartozik, milyen kegyelmet hoz Jézus, amikor megjelenik. Hát először is azt így mondja az írás, hogy Jézus bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Hát ezt a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében olvassuk, és ez nem azt jelenti, hogy Jézus maga bűn nélküli, mert amikor először eljött, akkor is bűn nélküli volt, hanem ez azt jelenti, hogy azzal a kegyelemmel jön, hogy eltöröltettek a benne bízók bűnei. Hogy Isten úgy tekinti őket, mintha soha nem vétkeztek volna, hogy megkapják a felmentést, a teljes bűnbocsánatot, megkapják a halál törvénye alól való felmentést, és ennek nyomán, ugye akik feltámadnák, vagy örök életre alkalmas testben támadnak fel, romolhatatlan testben, vagy pedig az élők elváltoznak, romolhatatlan, örök életre alkalmas testben. Megkérdezem, óriási kegyelem az, hogy Isten, aki személyválogatás szerint nélkül ítél, ahogy olvastuk, cselekedetek szerint, és nincs ember, akinek rengeteg törvényszegése ne lenne, aki a szeretet, az igazság törvényét x-szer át ne hágta volna. És az Isten, akinél hihetetlen pontosan működik az ítélet.
1: Úgy mondja a Biblia, hogy ha nem rendezzük a bűneinket, akkor gyűjtjük magunkat annak a haragot az Isten igazságos ítélete kijelentése napjára.
0: Ez azt jelenti, hogy minden feljegyezve van, vagy elrendezzük, vagy gyűjtjük, de elszámolásra kerül. Óriási kegyelem az, hogy mikor Jézus másodszor eljön, bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre, felmentő ítéletet hoz. És ezzel együtt a halál törvénye aluli felszabadítást azonnal. Aztán, ha az ember gondol
1: a Krisztusban elhalt szeretteinkkel való viszontlátás hatalmas kegyelmére, ha az ember gondol a Krisztus színről színre látására,
0: a személyes angyalunkkal való személyes találkozásra, amiről az írás szintén beszél. Ha gondol az ember a mennybe való belépésre, ha gondol az ember arra, hogy az Isten ítéletei nyilvánvalóká lesznek, hogy az Isten feltárja az ő végzésének a mikéntjét, hogy egyszer egy mennyei egyetemre ivatkozhatunk be, hogy megértsük igazán az Istent és az Isten gondolatait. Ha az ember ezeket végig gondolja, akkor azt mondja, hatalmas dolog, amit az apostol mond. Ne félelemmel gondoljatok Jézus eljövetelére, hanem tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz néktek, amikor megjelenik. És mi következik abból, hogyha valaki úgy gondolkozik, hogy nem ez az élet a nagy esély, hogy itt mindent lehet megnyerni, vagy mindent elveszíteni. Ez egy nagyon szomorú dolog lenne, ha ez az élet az összes esélyünk minden jóra vagy.
2: És itt teljesen ki vagyunk szolgáltatva tragédiáknak és bizonytalanságoknak, nem. Ha tökéletesen reménykedünk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz nekünk, amikor megjelenik, akkor teljesen másképp gondolkozunk a jelen élet felől. Még sokkal jobban látjuk, hogy a jelen életben két fontos dolog van. Igaz emberré lenni, Isten országára

fogja elérni, sem az igaz és tökéletes emberi közösséget. Soha nem fogjuk ebben az életben elérni. Ha ennyi a lehetőségünk, ennyi a reménységünk, akkor hiába való életet élünk. De ha tökéletesen reménykedünk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz, amikor megjelenik, akkor van egy hatalmas perspektívánk. Van egy olyan perspektívánk, hogy megismerhetjük, elérhetjük a tökéletes igazságot, és elérhetjük a tökéletes boldogságot. Akkor ez a jelen életünket is egészen másképp határozza meg. Utána így mondja a 14. versben, mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek. Ugye nem hangzik sok fülnek kedvesen ez, hogy engedelmes gyermekek. Én azt gondolom, soha nem volt akkora generációs különbség, mint napjainkban. Én csak úgy figyelgetem az ifjabb generációkat, azok is, akik komolyabban gondolkodnak, valahogy a korszellemnek olyan iszonyú nyomása van, hogy hatalmas az önérzet, hatalmas az önérvényesítésnek az igénye. És borzasztó ellenszenves ez, hogy mint engedelmes gyermekek. Nem véletlen írja a Biblia, hogy a végidőben utálatossá válik a szülők iránti engedelmesség, de minden, egyáltalán ennek a fogalma. De ha az embernek a gondolkodása megváltozik, felövezzük az elménk derekait, akkor egyszer csak rájövünk, hogy hát az Istennek engedelmeskedni nem megalázó, hanem a végtelen fejlődés lehetősége az egyetlen biztonság útja, és a legboldogabb élet. Amikor hasonlót mond Pál apostol a római levélben, akkor azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása szerint, és megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Én annyira tetszik ez a hármas kifejezés, az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. De hogy az Isten valami keserves igát akar a nyakunkba tenni, vagy minket meg tudom megsanyargatni, vagy ilyesmi. Az Isten akarata az kellemes, az tökéletes, az jó. Az Isten jót akar nekünk, amikor azt mondja, hogy ha egyszer tévedő az értelmünk és gyenge az akaratunk, akkor az életünk biztonsága, ha mint engedelmes gyermekek követjük őt, és mint engedelmes gyermekek szabjuk magunkat ő hozzá, aki mérhetetlenül magasabb rendű, mint mi. És azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz. Úgy minnyáján kérdezzük meg magunktól, hogy van-e nálunk egy ilyen határvonal, hogy a tudatlanságunk ideje és az előbbi kívánságok, és utána megszűnik ez a hiába való élet, és ebből a sok hiába való kívánságok lekopnak. Nem akarok itt nagyon gyakorlatias lenni, de néha úgy elszörnyedek, hogy valaki meggyőződéses kereszténynek vallja magát, és például ilyen bulvárlapokat olvas. És ez valóságos szenvedélyé tud válni valakinek. Megdöbbentem egyszer egy táborban, mikor valaki, akit pedig én egy képzett, intelligens embernek gondoltam, akkor ott, hát hozzáteszem, hogy szenvedélybetegek tábora volt, de még így is megdöbbentem rajta, hogy azt mondta, hogy hát ez a világ háta mögötti tábor helyén, hogy fogok itt a blikket minden nap megkapni. Ugye, tehát ezeknek végig kell gondolni, hogy mik azok, ami előbbi kívánságok, amelyek a tudatlanságunk alatt voltak, és van egy határozott határvonal, amelyeket az ember már ostobaságoknak lát, gyerekségeknek lát, hiába való élethez tartozó dolgoknak lát, amelyekre az égvilágon semmi szüksége nincs, és amelyeket kárnak és szemétnek ítél, ahogy Pál apostol mondja. Azután így olvastuk tovább, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Itt is ugye már ez egy ugyanolyan ellenszenves szó, mint az engedelmesség. Mert ugye szentségem, vagy ilyen álszentséget gondolunk, vagy ilyen világtól elvont szentséget, de a Bibliában egyáltalán nem ezt jelenti, hanem ez jelenti a fedhetetlen igazságosságot. Ez jelenti a tökéletességet az igazságosságban. És azt mondja, teljes életetekben. A legborzasztóbb az a fajta kereszténység, amikor van benne egy ilyen kegyeskedés, vannak ilyen kegyességi rekeszek, úgy tudom én a hétvégén nyugalom nap, meg egyes dolgok, aztán a többi az zajlik, ahogy. Az apostol azt mondja, szentek legyetek teljes életetekben. Hogy az ember igazságos életet akarjon élni, igaz életet akarjon élni mindenben és minden tekintetben. Ne úgy legyen, hogy hát időnként ugye egy kicsit adózunk az Istennek, máskor meg hát élünk, ahogy mások. Ez az apostol azt mondja, hogy még egyszer mondom, amit a bevezető gondolatban mondtam, ilyen hirtelen változások árnyékában, amikor az egyetlen

biztonság az Istenben elrejtett élet. Ne halogassuk azt, hogy szentek legyetek teljes életetekben. És azután így mondja tovább, és ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek a cselekedete szerint félelemmel, itt nem a negatív félelemről van szó, hanem az Isten félelemről, Isten félelemmel töltsétek a jövendőségetek idejét. És végül az utolsó gondolatot szeretném említeni, a 18.-19. verset. Tudván azt, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Kedves gyülekezet, mindenkinek szeretném mondani, hogy ilyen fokú életváltozásra, hogy szentek legyetek teljes életetekben, és tökéletesen reménykedjetek, és ezt csak jövevénységünk idejének tekintsük, ezt a földi életet, tehát csak egy átmeneti időszaknak senki sem képes, aki Krisztus áldozatát egyszer egészen mélyen és egészen személyesen érintően meg nem értette. Nem véletlen, hogy amikor Jézus Nikodémus kérdezte, hogy hogy is történik az újjászületés, ami neki egy egész új gondolat volt, akkor arról kezdett beszélni, hogy ez csak azok mennek át ezen, akik feltekintenek a megfeszített Krisztusra, és megértik azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Soha se gondoltuk, hogy a 21. században milyen jó lehetőségünk lesz a Biblia korabeli világból származó képies fogalmazás megértésére. Tudnélik, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg a mi hiába való életünkből, hiszen ugye Jézus korában rabszolgaság volt mindenütt, és értették mi azt, hogy egy embert aranyon, ezüstön kiváltani a rabszolgaságból. Sajnos ma is látjuk azt, hogy emberek életéért zsarolnak, és emberek életéért vagyonokat kérnek, és sokszor vagyonokat oda is adnak. De az ige szava érvényes. Mindenképpen azt mondja, mi azt gondoljuk meg, hogy mi nem ilyen veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. És ezzel az ige arra akar rádöbbenteni bennünket, hogy végig gondoltuk-e valaha, hogy Krisztus áldozata abszolút önkéntes volt. Ő nem bezárta magát az emberi létbe, hanem azt mondja az ige, megüresítette magát. És mikor olyan állapotban találkozott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát, ha az ember belegondol abba, hogy Jézus önként haladt előre egy úton, lelki küzdelmek között, hiszen az ige elárulja, hogy azt mondta, hogy ő mehigen szorongattatik, míg az ő áldozata elvégeztetik. Jézus elmondta, hogy az én lelkem háborog és tiltakozik ez ellen, az áldozatvállalás ellen. Az utolsó percben is megremegett a keserű pohár a kezében, és mégis azt mondja az ige, hogy nem fordult hátra, nem fedezte be arcát a gyalázat a köbdösés elől, ment előre, miközben úgy tűnt, hogy hiába való és értelmetlen az egész, mert az emberek ezt úgy sem értik meg, az emberek ezt úgy sem értékelik. És ő mégis megtette ezt, miközben minden pillanatban szabad lett volna ezt letenni és befejezni, azért, hogy lehetőséget nyisson nekünk, hogy a mi hiába való életünkből mi felszabadulhassunk az igaz életre, amelynek örökké való távlata van, hogy elérhessük a teljes igazságot, a teljes boldogságot, az Isten színről színre látását, az újraegyesülést, az Isten bűntelen, tökéletes világ mindenségével. A Krisztus ezért ezt végigvette és végigvállalta. Nekem mindig eszembe jut egy történet, és ezzel fejezem be. Még fiatal lelkész voltam, és egy fiatal lányjal küszködtem, akit az öngyilkosság gondolata kísértett. Tudtam, ismertem jól az illetőt, tudtam, hogy az egész dolog nem valami érzelgős színjátszás, hanem tényleg olyan mély készségbeesésben van, hogy tényleg ott imbolyog az öngyilkosság szélén. És én minden módon próbáltam neki segíteni. Sok mindent ő kereszténynek vallotta magát, ismerte a Bibliát, tulajdonképpen hitte ezeket a dolgokat. És mégis úgy bezárult a gondolkozásra, és annyira maga élethelyzetét látta csupán, hogy teljesen komolyan ennek a szörnyű elhatározásnak a szélén volt. És én egy tehetetlenséget éreztem, mert én nem tudtam olyat mondani, amit ő ne tudott volna megcáfolni, és amivel én egy kicsit is ki tudtam volna mozdítani őt,
ebből az állapotából, vagy ezekből a gondolataiból. És tényleg már végül elhallgattam, és csak fohászkodtam magamban, hogy Istenem, itt csak te tudsz segíteni, ez borzasztó lenne, ha ő ennyi ismerettel, ennyi tulajdonképpen hittel, egyfajta hittel, annak a szélén, hogy tulajdonképpen megtalálhatna a kivezető utat, még annál is tragikusabb, mint hogyha valaki semmi ilyesmiről nem hallott, vagy nem tudott, és hogy Istenem, te adj neki gondolatot, és azt hiszem, a Jóisten adott neki gondolatot, mert egyszer csak a csöndben megszólalt, és azt mondta, hogy ne küzdjél tovább, ne tegyél újabb erőfeszítéseket, nem fogom megtenni. Ezt mert tudod, mi jutott eszembe? Egyszerűen az jutott eszembe, hogy Krisztus mekkora áldozatot hozott a mindannyiunk megmentésért, az én megmentésemért. És akkor mondott egy mondatot, ami nagyon elgondolkoztató volt. Azt mondta, ekkora áldozatot nem lehet visszautasítani. Ekkora áldozatot nem lehet hiába valóvá tenni. Ugye bárcsak az Isten minket is így megvilágosítana, és azt mondanánk, ekkora áldozatot nem lehet visszautasítani. Ekkora áldozatot nem lehet hiába valóvá tenni. Azzal, hogy mi nem vagyunk képesek felövezni elménk derekait, nem vagyunk képesek becsületesen végig gondolni a dolgokat, és nem vagyunk hajlandóak levonni a következtetéseket, hanem mi mindig rábíztuk magunkat a bizonytalan hangulataink, érzéseink, pillanatnyi ösztönzéseinknek a csónakjára, amelyek ide-oda dobálnak bennünket. Nem, ekkora áldozatot visszautasítani, ekkora áldozatot hiába valóvá tenni, ezt a döntést az ember nem hozhatja meg az életében. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy sokkal mélyebben, sokkal komolyabban gondoljuk át Krisztus értünk hozott áldozatát, egy élet is kevés hozzá, ebben mindig haladhat az ember előbbre és mélyebbre, mert ha ez stabilan fog állni az életünkben, akkor olyan természetessé válik számunkra, hogy az egész életünk átértékelődjék. És ebben az életben mi azt kiváltságnak vegyük, hogy az ő segítségével szentek lehetünk teljes életünkben, és tökéletesen tudjunk reménykedni abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz nékünk, amikor megjelenik. Amen. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni néked az apostol Szentlélektől ihletett szavait. Urunk, kérünk, vésd szívünkbe ezeket az ígéket, tökéletesen reménykedjetek, szentek legyetek teljes életetekben, és hogy milyen áron váltottunk meg a mi hiába való életünkből. Urunk, segíts megtanulni a régies kifejezés szerint felövezni elménk derekait, komoly gondolkodási, számvetési munkához látni, hogy megértsük, hogy menekülnünk kell a hiába való élettől, és hogy mekkora kegyelmet hoz nékünk Krisztus, amikor megjelenik. Urunk, kérünk, áldj meg minden jelenlévőt, kedves vendégeinket, vendégtestvéreinket és a gyülekezet minden tagját, és Urunk, kérünk, tedd maradandóvá te igédet szívünkbe, és add, hogy komolyan vegyük, hogy azokat a bizonyos hirtelen változásokat, amelyeknek az árnyékában élünk, és érezzük mindannyian sürgősnek azt, hogy a mi életünk elrejtve legyen te benned, igazi biztonságban, igazi védettségben. És segíts, Urunk, hogy megértsük, hogy a hiába való élettől való menekülés útja, ha az életünk céljának tekintjük az igazsáválást, és ezen belül ezzel együtt a szolgálat életét. Urunk, kérünk, csak te tudod átállítani a mi egész gondolkodásunkat, a mi egész magatartásunkat, egész viselkedésünket erre. Könyörgünk, vidd véghez ezt a hatalmas változást életünkben, hogy a mi életünk tényleg te benned legyen elrejtve, és amikor megjelensz, mi is megjelenhessünk te veled együtt dicsőségben, és boldogan fogadhassuk az igazi emberi élet örökké való csodáját. Hallgasd meg, Urunk, imádságunkat, és maradj a te szereteteddel és békességeddel mindannyiunkkal. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal egy olyan ígét szeretnék idézni alapigeként, ami az Ószövetségből, ami a mi megváltónknak a földi szenvedéséről szól. Általában ezt az igét elég gyakran szoktuk idézni úrvacsora alkalmával, akár úgy is, mint alapigét idézi a igehirdető, de akár úgy is, nem tudom, hogy itt szoktatok egyét olvasni, amikor lábmosás van, amikor ugye egy nagyobb gyülekezetben többen megyünk ki, akkor, tehát igét is szoktunk az írásból olvasni, és általában ezt az igét szoktuk idézni, mert ez az ószövetségi profécia szól Jézus Krisztus szenvedéséről. És olvasnám is az igét, Ézsaiás proféta könyve 53. fejezetéből. Tehát Ézsaiás proféta könyve 53. fejezetéből olvasom a második és a harmadik verset. Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége. És néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük. Útált volt, és nem gondoltunk vele. Általában, amikor Jézus Krisztus szenvedéséről szólunk, ugye, amit ez a ige is idéz, és hát gyakorlatilag itt az egész ige szakasz, amiből én most csak kiragadtam két verset, akkor mi nagyon sokszor a Jézusnak az utolsó napjára gondolunk. A csütörtök estétől a péntek délutánig eltelt időszakra. És erről az időszakaszról, vagy a, hát ez időszakasz alatt történt eseményekről viszonylag elég sok igehirdetés hangzik. Nem csak a mi közösségünkben, hanem minden olyan közösségben, amely önmagát kereszténynek tartja. És én azt hiszem, hogy valamennyien megjegyezhetünk abban, hogy ez így van helyesen. Hiszen tényleg a mi megváltónk földi szolgálatának a legfontosabb eseménye történt ezen az utolsó napon, és a legfontosabb volt a mi megváltásunk, az ő kereszt halála, az ő Istentől való elszakadásának az átélése, amit tényleg miattunk hozott, és miattunk szenvedett így. És ezt a történetet elég sokan fel is dolgozták. Ugye legutóbb egy pár éven történt az, hogy készítettek egy ilyen filmet, és nem tudom, hogy ki látta ezt a filmet. Én jó lehet, jó magam nem láttam. Nem is szándékozom megnézni. Mindazonáltal nem kétlem, én magam részéről nem szeretném kétségbe vonni a filmnek, a készítőinek a jó szándékát, és bizonyára az volt a szándékuk ezzel, ennek a filmnek az elkészítésével, hogy valami olyan megrázó élményt próbálnak nyújtani annak a világnak, és hát ebben a világban lévő érzéketlenné vált emberiségnek, ami talán majd az embereket felrázza. Hallottam, hogy ennek a filmnek a bemutatóján nem egy helyen emberek lettek rosszul a moziteremben, és tényleg nagyon sok embert megrázott mindannak a kendőzetlen bemutatása, ahogyan Jézus Krisztus szenvedhetett, amit átélhetett ő azon az utolsó napon. Csak szeretném feltenni a kérdést, hogy ennek a filmnek a hatása, mármint hát akiknek az életében volt, ennek a filmnek a hatása hol van ma? Az emberek szépen napirendre tértek, e felett a film felett is, az ott bemutatott borzalmak felett. Én nem kétlem azt, hogy bizonyára voltak emberek, akiket megrázott, és hiszem és remélem, hogy talán voltak egyes emberek, akiknek az életük a film megnézése kapcsán pozitív irányban megváltozott.
Általában az, hogy ez lenni szokott, minden szörnyűség után az emberek a dolgok felett napirendre térnek. És kedves gyülekezet, mi úgy gondoljuk nagyon sokszor, hogy Jézusnak a szenvedése csak ebben az egy napban állt. De kevesebben gondoljuk azt már végig, hogy vajon mit jelentett az ő számára ide lejönni a földre. Nem csak arra gondolok én, hogy mit jelentett ő néki egy istálóban megszületni, szegény családban, élte az egyszerű hétköznapi munkás embereknek az életét, a mindennap létért való küzdelmet, ő önmaga is átélhette az ő családjában, az ő szülei között. Ő is fázott, amikor hideg volt. Ő is érezte a napnak a hevítő melegét nyáron. És nem csak ezekre az emberi szenvedésekre gondolok én, hisz talán ezt mi nem is tartjuk annyira szenvedésnek, mert leggyakrabban ezt így szoktuk megfogalmazni, hogy hát ez hozzátartozik az élethez. Az élet szép, az élet jó, vannak benne kényelmetlen dolgok is, de hát még így is szoktuk fogalmazni, így szép az élet, ha zajlik. Hát, egyébként ezt meg is állapították, hogy igazából egy stresszmentes környezet az nem is tesz jót az ember egészségének. Én nem erre gondolok. Hogy az, aki a fényhonában volt, aki a hozzáférhetetlen világosságban lakozott, az a világtörténelemnek egy pontján lejött ide közénk, emberek közé, és élt a mi mindennapi életünket. Hanem inkább arról szeretnék most szólni, hogy és mi emberek, hogy fogadtuk őt? Szeretnék eljátszani egy picit egy gondolattal. Nem tudom, hogy valamikor ki szerette itt a fantasztikus irodalmat. Talán a fantasztikus irodalomban elég gyakran eljátszanak azzal a feltételezéssel, hogy mi lenne, ha tudnánk utazni az időben. Engedjétek meg, hogy most én is eljátszak ezzel a gondolattal. Képzeljétek el, hogy egyszer a Jóisten megszólítana benneteket, akik itt vagytok, mert ti az ő népe közé tartoztok. Ti ismeritek az igazságot, a bibliai kijelentéseket, és a Jóisten most tegyük fel, tehát csak játszunk el a gondolattal. Tegyük fel most bármelyik ötöket megbízná, hogy én szeretnélek az időben visszaküldeni téged 2000 évvel ezelőttre. Nem sokára megjelenik az én fiam, tanítsd az én népemet. Te már annyi mindent megéltél. Tapasztalatból tudod a világ történelmét, ismered az igazságokat. Lépj vissza az időben 2000 évvel ezelőttre, és hirdesd az én népemnek az evangéliumot. Most bennem a kérdés így merül fel, hogy hol kezdenénk az evangélium hirdetését. Képzeljük el, hogy oda kerülnénk az Isten népe közé, miben lenne közös a hitünk? Végig gondolt ezt már valaki? Miben lenne közös a hitünk? Abban, hogy van egy Isten, Jahve, és őt imádjuk. Abban, hogy szombatot ünneplünk, amit bárhol elénk adnak, azt nyugodtan elfogyaszthatjuk. És még? Nem tudom, még van, lenne még valami közös kapcsolódási? Ja, és már az, ott is probléma lenne, hogyha mondanánk, hogy mi a Bibliában hiszünk, mármint az Ószövetségben. Mert már itt sem lenne felhőtlen az egység, mert a nép bizonyos körével ez találkozna, bizonyos köre pedig azt mondaná, hogy ő csak a Mózes könyveit fogadja el. Egyébként kik lennének hozzánk legközelebb állók a gondolkodásban, vallásos felfogásban? Azon is gondolkodtok már? Kik gondolkodnának hozzánk, tehát kik volnának a leginkább rokonságban azokkal a gondolatokkal, amit mi akkor képviselni akarunk? Kik lennének azok? Gondolkodtunk már ezen? Az általunk sokat szidott farizeusok.
velük találkoznánk a legtöbb mindenben. Ők még a örök életben is hittek. Fantasztikus. Meg az angyalok létében. Hol kezdenénk az evangélium hirdetését? Beszélnénk az embereknek a megváltásról. Hát aki úgy gondolja, hogy neki ezzel kell kezdeni, az nagyot téved, mert egyébként ez volt a legnagyobb homályban az emberek előtt. Fogalmuk sem volt arról, hogy nekik szükségük van egy megváltóra. Akkor miről kezdenénk nekik beszélni? Nem tudom, hogy gondolkodjatok el, hogy ti miről szóltatok volna. Egy biztos, hogy ott lennénk magunkban, és hát ugye a sok vallásos ember között, akik megvannak győződve maguk igazságáról, és bizony azt találnánk, hogy mi nagyon kevés olyan embert találunk, aki valamiképpen elhiszi, vagy elfogadja mi tanításunkat. És tudjátok, ott lennénk testvérek nélkül. Ott lennénk olyan emberek nélkül, akik velünk közösen gondolkodnak. Nem tudom, hogyan éreznétek magatokat ott. Én így fogalmazom, hittestvérek, hittársak nélkül. Kedves gyülekezet, gondoljátok el, hogy Jézus lejött erre a földre. Jézus nem úgy ismerte a bibliai kijelentéseket és igazságokat, mint ahogy mi ismerjük. Kedves gyülekezet, bocsássatok meg, de én bátran kimerem jelenteni, hogy Jézushoz képest mi a bibliai igazságokat nem ismerjük. Az az ismeret pedig, amit mi tudunk, azt vagy rosszul tudjuk, vagy nagyon csekély része annak a hatalmas igazságnak, hát ami az igazság. Jézus tudta. Jézus mindent tudott. Eljött erre a földre, és az emberek mit akartak tenni vele? Az emberek Jézust az igazságra meg akarták tanítani. És amikor Jézus akart az embereknek az igazságot elmondani, és ő nem ott kezdte, hogy szükségetek van megváltóra, mert ez számukra aztán tényleg el volt rejtve. Engedjetek, hogy idézek is egy igét, hogy nem csak számukra volt elrejtve, úgy általában a tömeg számára, hanem voltak emberek, akik azt mondták, hogy Jézus nagy igazságokat mond, Jézus nagy igazságokat hirdet. És voltak olyan emberek is, akik mindenüket elhagyták, mert úgy érezték, hogy annyira tiszták azok a tanítások, amelyeket Jézus mond, és mesterükké fogadták őt. Na nézzük, és ezek az emberek mennyit értettek a legfontosabb igazságból. Lukács evangéliuma 9. fejezetének olvasnám a 43. versétől a 46. versi terjedő szakaszát. Tehát Lukács evangéliuma 9. fejezet 43. versétől olvasom a 46. versig az igét. Elálmél korának pedig mindnyájan az Istennek nagyságos erején, mikor pedig mindnyájan csodálkozának, mind azokon, amiket Jézus cselekedik, mondd az ő tanítványainak. Vegyétek füleitekbe ezeket a beszédeket, mert az embernek fia az emberek kezébe fog adatni. De ők nem érték a mondást, és el van a rejtve előlük, hogy ne értsék azt, és féltek őt megkérdezni e mondás felől. Támad pedig bennük az a gondolat, hogy ki a nagyobb közöttük. Most erős lenne a kísértés, hogy erről az utolsó gondolatról szóljak. Ezt az utolsó gondolatot csak azért említettem, hogy érzékeltessem, hogy milyen érintette őket az a jézusi kijelentés, hogy hát ő az emberek kezébe fog adatni, hogy ő már többet nem is mondott ettől, hogy már azt, hogy ő azért jött erre a földre, hogy meghaljon, helyettük meg. Tehát ez már... És látjuk, hogy minthogyha nem is lennének ott. De mind kezdenek azonnal úgy vitatkozni, meg ezt mit cserélni? Ezért ki lehet közöttük a nagyobb. Nem tudom, nem érzitek ezt a... Hát oda nem illik ez a gondolat. Nem ott az a probléma, hogy azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb, hanem a probléma hol van. Hogy egyáltalán most vitatkoznak ezen. Tehát, minthogyha a Jézusnak a legmélyebb kijelentése, amikor tényleg az ő szívét nyomták, azért a ráváró borzalmaknak, tehát ennek a súlya,
akkor az emberek annyira érzéketlenek voltak, és azok az emberek, akik a legközelebb álltak hozzá, hogy meg sem értették őt. És így olvassuk, figyeljétek meg, egy nagyon fontos és döntő kijelentés. Azt mondják itt a tanítványok, ugye ezt Lukács írja, de tudjuk, hogy Lukács hogyan írta az evangéliumot, hogy ő utána járt. És valószínűleg beszélt a tanítványokkal, hogy hogyan és miként történt Jézusnak az élete, és mint hogyha tényleg a tanítványok önmagukról mondanák ezt el, de mi ezt nem értettük. Hát ő ezt mondta nekünk, és visszaemlékszünk rá, hogy teljesen nem értettük, hogy mit mond ő. Tehát olyan volt, mintha, tehát azt mondják, el volt rejtve előlünk. Szeretném feltenni a kérdést, ki rejtette el ezt a tanítványok elől? Maga az Isten? Nem akarta az Isten, hogy ezt a tanítványok megértsék? Hogy Izrael népe megértse? Ki rejtette ezt a tanítványok elől? Tudjátok, én úgy látom, hogy amikor Jézus itt volt a földön, hogy akkor az ördög mindent igyekezett elkövetni, csak hogy Jézus áldozatát meghiúsítsa. És én úgy látom, hogy az ördög két dolgot szeretett volna elérni. Az egyik lett volna az igazából főnyeremény. Hát itt kétfajta változata volt annak, hogy Jézust hogyan, tehát Jézus áldozatát hogyan hiúsítsa meg. Tehát az első az lett volna, és ez lett volna a számára a legfantasztikusabb, hogyha Jézus sikerült volna valamilyen bűnre csábítani. De az ördög azért sokkal bölcsebb attól, szóval azért felmérte, hogy ez azért ez nem igazából egy sikerrel kecsegtető hátut. Persze attól függetlenül azért ezt is megpróbálta. Volt egy sokkal nagyobb sikerrel kecsegtető és már-már majdnem beváló meghűsítő kísérlet, és ez pedig az volt, hogy Jézust eltándorítsa attól, hogy vállalja mindezt a szenvedést. Szeretném megkérdezni, hogy tényleg valami nagyon vékony határmesdjén mozgott ez, hogy most Jézus vállalja, vagy nem vállalja? Olvassuk az evangéliumot. Ott aztán kiderül. Főleg a Getsemáné utolsó éjszakát, amikor Jézus imádkozott, és ahogy imádkozott. Vagy olvassuk el a 22. Zsoltárt, aztán kiderül, hogy bizony, emberileg nagyon közel járt a dolog ahhoz, hogy meghiúsuljon. És az ördög joggal mutathatott a tanítványokra, hogy most ezekért akarsz meghalni. Itt a földön az emberiség azt se tudja, hogy te miért jöttél le. Beszéltél itt nekik 3 évig, és nekik igazából fogalmuk sincs a leglényegesebb dologról. Ezt talán már megértették, hogy szeretni kell egymást, meg megbocsájtani egymásnak, nagyvonulak lenni, adakozó szívűnek, a szegényeken segíteni, hanem a nagy eredmény. De elégedjünk meg ezzel. Kicsit megjavult a világ, hogy te itt voltál a földön. Tehát mondd meg, hogy ki érti azt, hogy te mit akarsz most tenni? Mutassál egy embert. Ki az, aki ezt megérti? Hol voltak Jézusnak a hittestvérei? Milyen lehetett neki, ahogy az ige mondja, a sajtót egyedül taposni, és minden téren egyedül taposni? És gondoljuk meg, hogy tényleg milyen érzés volt az, hogy mi emberek akartuk Jézust kioktatni, mikor itt járt ezen a földön. És tehát tényleg valahogy így gondolkodtunk, hogy lejött Jézus itt a földre, akik ismerték őt, szerették, csak egy baj volt Jézusnak az életével, meg úgy az egész viselkedésével. Szóval, mintha ő nem tudta volna, hogy ezen a földön milyen élet törvényszerűségek vannak. Nem ezt látták az emberek? Jézus ezen a földön nem tud élni. Nem tud érvényesülni. Nagyon sok jó tulajdonsága van, csak, mostanában a kifejezését, csak nem tudja, hogy itt milyen szokások vannak, nem tudja a zörgést. De milyen jó, hogy Jézusnak voltak barátai, jó akarói,
akik tudták, hogy ezen a világon mi a út és a mód az érvényesüléshez. Ki volt egyébként Jézusnak az ilyen legjobb, úgymond legjobb barátja és legjobb jó akarója? Aki a legjobbat akarta Jézusnak. Tessék? Igen. És teljesen jó szándékkal, ő majd, na majd ő ezt az embert sínre teszi. Egy picit olyan élhetetlen, de majd ő. És ugyanígy voltak a farizeusok is. A farizeusok is valahol látták, hát sok minden azért lejön az evangéliumokból, de én nem tudom, én azért valahogy úgy érzékelem, hogy azért ott voltak a farizeusok, hallgatták Jézus tanítását. Ugye jött Nikodémus is, mondta, hogy Mester, azért mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul. Közel is álltak egyébként azok a látszólag emberileg azok a tanítások, amit Jézus hirdetett a farizeusok tanításához. Csak hát voltak dolgok, amiben azért Jézus egy picit elcsúszott, hol itt, meg hol ott. De milyen jó, hogy voltak a farizeusok, nem? Ők mit gondoltak? Ők mit tesznek majd? Jézust majd szépen. Itt is helyre teszik, ott is helyre teszik. Hogyha úgy Jézus helyre lehet rakni egy-két dologban, akkor már egy nagyon jó tanító lesz majd belőle. Szóval testvéreim, Jézus azt mondta, amikor ezen a földön járt, hogy ahhoz, hogy mi ezen a földön éljünk, meg egyáltalán ebben a világban, azt mondta, hogy én vagyok az igazság, az út és az élet. És hogy gondolkodtak Jézus kortársai? Jézus, mi vagyunk. Nem így gondolkodtak? Mi vagyunk az út, az igazság és az élet. Mert ezen a földön csak úgy lehet élni, ahogy azt mi eddig már megtapasztaltuk. Mi már sok mindent megéltünk ezen a világon. Mi már tudjuk, hogy kell. Mi tudjuk az utat. Jézus, te nem tudod az utat. És így nem lehet élni, ahogy te gondolkodol, ahogyan te élsz. Úgy kell élni, ahogy mi élünk. És mennyire értették őt, amikor Jézus aztán tényleg ott volt a kereszt árnyékában is. Hogy mennyire igaz az, hogy azért mi el szoktuk ítélni általában Jézusnak a kortársait, és azt mondjuk, hogy lehettek ők ennyire érzéketlenek, és hogy lehetett ennyire korlátolt az ő gondolkodásuk. Szeretnék a Getsemani történetre is egy picikét utalni, hogy emlékezzünk, amikor Jézus ugye imádkozik, azt olvassuk, hogy maga mellé vette három tanítványát, és ő pedig elvonult tőlük, nem tudom, emlékszik még valaki arra, hogy Jézus körülbelül milyen messze távozott el a tanítványoktól? Egy kőhaintásnyira. Mennyi lehet az a kőhajintásnyi? Mennyit tud egy ember hajítani körülbelül? Hát szerintem az, aki jól tud hajítani. Szerintem inkább állapodjunk meg, szerintem egy olyan 20, de legyen 30. Na most gondoljátok el, hogy Jézus idejében mondjuk egy Jeruzsálem városa nem úgy volt urbanizálta, hogy most. Milyen volt az Olajfák hegyén Jézus korában egy éjszaka? A hangokat és az ajokat figyelembe véve. Csend. És lehet ezt hallani, hogy 30 méterrel tőlünk lévő ember mit mond? Lehet, úgy tűnik, hogy mindent lehet, egy kristálytisztán lehetett mindent hallani, a lélegzett vételt is lehetett hallani. Azért annál is inkább lehetett hallani, mert a tanítványok elő bizonyságot is tesznek, mert leírják, hogy Jézus mit mondott. És ugye Jézus arrébb megy imádkozni. Na most, kedves gyülekezet, mielőtt így a tanítványokat kellőképpen elítélnénk, gondoljuk egy picit végig, hogy van nekünk egy barátunk. Mindig kiegyensúlyozott, jókedélyű, de egyébként az a jókedély, ami az ő arcán tükröződik, az egészen más jókedély, mint ami általában itt az emberek között van. Tehát mindig egy ilyen nyugodtság, egy derű, egy kedvesség. Mindig ez van az arcán, így ismerjük őt. Mondhatnánk, ismerjük, mint a tenyerünket. És egyszer csak azt látjuk, hogy a barátunk arcáról eltűnik ez a teljesen már hozzá nőtt és megszokott
kellemes derű, és így gondterhelté, leverté válik. Ti mit tennétek? Mit tennétek? Mi baj van? Mi történt? Semmi. Békét hagynánk? Ennyivel elintéz, hogy semmi. Még akkor is, hogyha a mester, ha mi feltekintünk rá, nem? Itt most valami nagy gond van. Eddig ő mindig segített nekünk, na most érkezett az a pillanat, amikor nekem kell neki segíteni. Tehát ugye, ti is érzitek, hogy ezt ilyen embert magára hagynánk, az egy nagyfokú érzéketlenség lenne. És a tanítványok ezt látták Jézus arcán. És mégis mit tettek ott a Getsemánéban? És szeretném feltenni a kérdést, a szó klasszikus értelemben elaludtak? Valóságban aludtak ők? Itt olvasunk. Hát, hogyha aludtak volna, akkor honnan tudnák, hogy Jézus mit mond? Mit csináltak ők? Szenvedtek, küzdöttek. Mert érezték, hogy itt segíteni kéne, és közben pedig mi telepedett rájuk? Csak úgy elfáradtak emberileg? Mit mond Jézus nekik? És mennyire rámutat arra, hogy mi játszódik? Ti most kész vagytok, ugye? A lélek kész. De a test erőtlen. Miért nyomasztotta az ördög a tanítványokat? Hát pontosan ezért. Hogy ahol lehetett. Nem a, az ördögnek nem a tanítványokkal volt gondja, hanem kivel volt gondja? Jézussal, és Jézusban akart belegázolni, Jézusnak akart fájdalmat okozni, hogy Jézust eltántorítsa attól a nagy áldozattól, amit ő hozni akar. És ott a kereszten is. Hányan értették meg, hogy most, amit ő tesz, azt miért teszi? Kik voltak azok, akik megértették? Azt mondja az ige, hogy az édesanyja is ott volt a keresztövénél. Kedves testvéreim, azt én elfogadom, hogy a tanítványok sem voltak nagyon tisztában azzal, hogy Jézus honnan jött. Sok minden az emberek előtt rejtve volt, és talán mentséget találhatunk az emberek hitetlenségére. De volt ezen a földön egy ember, aki nagyon jól tudta, hogy Jézus honnan jött, és ki volt az? Az édesanyja. Az édesanyja nagyon jól tudta, hogy honnan van az ő fia. És mielőtt ezeknek a hátterén Máriát elmarasztalnánk, mint ahogy sajnos egy ilyen protestáns szokás az, hogy egy ilyen ellenkatolikus reakció, hogy Mária sajnos nem ott van, ahol szerintem lenni kéne. Azért Máriáról is szerintem el lehet mondani azt, amit Jézus azért keresztelő Jánosról mondott. Hogy emberek között nem született nagyobb. Hát egy fiatal lányra rábízni a megváltónak az életét. És tényleg elmondhatom, hogy gondolom mindenki nagyon szereti az édesanyját, és mindenki... Tehát a legtöbbünk szerint az ő édesanyja egy nagyszerű asszony. De azért valljuk be őszintén, milyen édesanyánk van nekünk ezen a földön? Hát én ezt így fogalmaznám, amilyen esett vagy jutott. Nem? Kiválogatta meg az édesanyját. Ki döntött el, hogy kitől fog megszületni? Egyikünk sem. És mégis én úgy gondolom, hogy mi emberek ezen a földön a legjobban az édesanyánkat szeretjük. Ezt nem én gondolom így, hogy sokan ezt így gondolják meg. Sokan foglalkoztak már ezzel a gondolattal. De Jézusnak nem olyan édesanyja volt, aki úgy, hát úgy lett, vagy hát így alakult. Hanem ő maga választotta meg. És én úgy gondolom, hogy a sok jó édesanyja között ő a legjobbat választotta. És milyen lehetett az az otthon, ahol Mária volt az édesanyja? Ti szeretetek volna abban a családban felnőni?
ahol Mária volt az édesanyja. Tényleg milyen emberi nagyságról tett ő bizonyságot az ő otthonában. De mondhatnánk, hogy József is, tehát Józsefre is utalhatnánk ezáltal. Na most gondoljátok meg, hogy ott van a keresztövében Mária. Én mernék így fogalmazni, akit talán az emberek közül Jézus a legjobban szeretett, és nincs ebben úgymond semmi kivetni való. Hisz tényleg gondoskodott még ott is az ő édesanyjáról a kereszten. És milyen lehetett látni azt, hogy az ő édesanyjort szenved. És hogy ez a úgymond szentasszony, és mindezeket a pozitívumokat azért mondtam el leginkább, mert tehát tényleg itt közöttünk a legkülönbek. A hitben a hát majdnem, hogy legmagasabban járók is ott a keresztövében nem értették mindazt, amit Jézus tett. És milyen volt Jézusnak így meghalnia? Ezeket a dolgokat felvállalni. Vagy engedjétek meg, még ilyen kiváló hívő emberekről szóljak, az Emmauszi tanítványokról, akikkel Jézus az Emmauszi úton találkozott. Bizonyára, hogy csak kiválók lehettek, mert a maguk nemében is Jézus nagyon szerethették, amikor Jézus megjelent nekik az ő feltámadása után. És mit mondanak ezek a tanítványok? Hát, hogy persze, hogy szomorúak vagyunk. Hát miért vagyunk szomorúak? Mert nem tudod, hogy volt itt egy nagy próféta, aki nagy volt Isten és emberek előtt. És mi pedig azt hittük róla. Mi van ebben, hogy de mi azt hittük, de ma van harmadnapja? Mit hittek ők Jézusról? Tényleg Jézusért ők is az életüket adták volna. Milyen dolog az, hogyha valaki valakit elhitet, valami önmagát nagynak állítja, és utána kiderül róla, hogy ez mind nem volt igaz. De ezt nagyon finoman megfogalmazva, és csalásnak nevezzük. De úgy belőlem sokkal több minden kívánkoznak ilyenkor. De aki velem így elbánik, ez nem csaló az, aztán sorolhatnánk. Gondoljuk meg. Jézus ezt tudva ott a kereszten. Na de persze mi mondhatnánk erre. Nem tudom, ismeri valaki, van egy katolikus ének, nem tudom, hogy ki ismeri, az ének így kezdődik, hogy magasan áll a Golgota Orbán. Ismeri valaki ezt az éneket? Engedjetek meg, hogy elszavaljam. Egy gyönyörű ének, gyermekkoromtól kezdve egyik kedvenc énekem, és engem nagyon mélyen érintett már első hallásra, legalábbis én így emlékszem vissza rá. Így szól az ének, hogy magasan áll a Golgota Ormán, a Szent Kereszt elhagyottan árván. Csak egy angyal zokogott magában, elmerülve szíve fájdalmában. Egyébként milyen jól megfogja ez az ének, hogy egyedül csak kizokogott, és ki érti azt, ami ott történik? Ott a kereszt nem egyedül volt. Igen, csak egy angyal érti. Emberek nem értik. És aztán így folytatódik az ének, ami úgy gondolom, hogy a szívünk mélyéből törhet fel. Ó, ha én is ott lehettem volna. Mint a zápor, a könnyem úgy hullna. Minden cseppvért százszor megcsókolnék, és nem mennék el. Soha többé onnét. Nem tudom, egyetértünk ezzel az énekkel? Hogyha mi is ott lettünk volna, nem mennénk el. És engedjétek meg, hogy hagyd mondjam ki, hogy ez az ének nem mond igazat. Mármint az a második fele. Ó, ha én is ott lehettem volna kezdetű résztől, nem mond igazat. Azért nem mond igazat, mert őszintén megmondom nektek, ó, ha én is ott lehettem volna, akkor azért engem az a gondolat foglalkoztatott volna, hogyha az Isten fia, akkor most miért nem száll a keresztre? Hogy engedheti meg? És emlékszem rá egyszer, az előbb idézett film kapcsán volt, aki megnézte, és mondta, hogy az ő fejében végig ez járt, hogy ezekért ezt megtenni?
Miért nem hagyta itt ezt az egészet? Hát tényleg ez van, hogy ezekért, és ezektől ezt elszenvedni, Isten fia, szóval ettől a csőcseréktől. És engedjétek meg, hogy visszatérjek az alapigére, talán úgy tűnt, hogy nem is az alapigéről beszélek. Ugye itt van ez az ige, hogy felnőtt, mint egy veszőszál az Isten előtt. És mint gyökér a száraz földből. Néztünk rá, de nem volt kívánatos, alaktalan volt. Testvéreim, én úgy látom, hogy igazából 2000 év óta semmit nem változott az emberiség. És engedjetek meg, hogy azt mondjam, és nem változtunk mi sem. Mert tudjátok, mi is nagyon gyakran, hát úgymondva Jézust ki akarjuk oktatni. De amikor Jézus mond valamit, hogy így csináld, azt mondja Jézus, én vagyok az út, akkor mi ezt nagyon sokszor, talán nem mondjuk ki. És én nem arról beszélnék, hogy ki mondjuk, meg mit mondunk ki, mit mondunk a szánkon, de hogy belül a szívünkben, ó, Uram, nem így van ez teljesen. Uram, ezt ma nem lehet így csinálni. Mint hogyha felülbírálnánk. Uram, ezt nem tudom megoldani, hát lásd be, hát ez, most ebben a helyzetben nem lehet a te szavad szerint járni. Én szeretném, de nem tudom, hogy csináljam. Én, Uram, nekem nincs ehhez erőm. Uram, te ehhez nem értel. Kedves gyülekezet, én nekem meggyőződésem, hogy mi nagyon sokszor ezt nem szavakkal, de a szívünkben kimondjuk, hogy te ehhez, Uram, nem értel. Uram, ez nem így van. Uram, te ezt nem tudod. Tudom, hogy jót akarsz, de ehhez te nem értesz. Ebben a világban ez ma nem így van. Ó, ha én is ott lehettem volna, én valószínűleg ugyanígy csináltam volna. Valószínűleg nem lettem volna azok között, akik azt mondták ott Pilátusnak, hogy feszítsd meg, de mélyen szomorkodtam volna, hogy akiről én azt hittem, arról most kiderül, hogy nem az, amit én hittem. Ó, én ilyen lettem volna, és ilyen vagyok ma is. És nagyon sok ember ilyen ma is. Nézünk Jézusra, de sokszor az ő élete nem kívánatos. Szóval milyen érdekes kettőség, hogy Jézust szerették, de mégsem volt az ő élete kívánatos. És milyen lehetett neki így hordozni, ismerve a mi betegségeinket. Nem tudom, ti milyen emberek vagytok. Gondolom, nem mondok újat, hogy vannak ezen a világon emberek, akiket olyan nehéz elviselni. Tudjátok, kiket tudok a legnehezebben elviselni? Az ilyen okoskákat, akik ilyen túl bölcsek. Olyan buták sokszor, és olyan butaságokat csinálnak. És az ember mondja neki, hogy most mit kellene, meg hogy lenne ez helyes. Az ő érdekében mondom neki. És akkor el vannak szállva az emberek maguktól is. Oda se figyelnek. Nehéz ilyen embereket elhordozni? Mindig okoskodnak. Jézusnak milyen volt elhordozni? Jézusnak milyen engem elhordozni? És tudjátok, mi az érdekes, hogy beszéltem az Emmauszi tanítványokról, Máriáról. Tudjátok, akkor szeretnék még egy hibámról szólni nektek. Hát ez egy rokon hiba, ugye, mert hogy vannak emberek, akiket hihetetlen nehezen tudok elviselni. Aztán vannak emberek, akiket meg rendkívüli módon le tudok nézni. Megmondom őszintén, vannak olyan emberek, akiket emberszámban sem nézek. És hogy miért? Minden okom megvan rá. Mert vannak köztük alávalók, csibészek, csirkefogók, trehányok. Tényleg, nem is tudnak embermódon viselkedni. Hát tudjátok, így szoktuk nevezni őket, az alja. Én ilyen vagyok. Érti? Van valaki, aki más? És tudjátok, Jézus Krisztust kifogadta el a föld életében? Kifogadta el Jézust föld életében? Ki hitt neki? A tanítványok? Az édesanyja? Az Emmausziak? Ki?
Ő elfogadta, hogy Jézus megváltója, és ő tudta, hogy Jézus miért hal meg a kereszten? Egyetlen egy ember volt, aki tudta, hogy Jézus miért hal meg a kereszten. Az, ott az alja közül, tudjátok, az, akit mi olyan, hát mi azért vagyunk valakik, nem? Testvéreim, egy ilyen ember mit mondott ott? Én méltán. De ő semmiért nem tett, mert ezt azért még elfogadnánk, hogy ez egy szép felismerés volt. De hol mutatkozott meg az ő hite? Amikor egy olyat mondott ki, amit nem nagyon mondtak ki emberek előtte. Uram,

hogy itt együtt voltunk, ennyi. Jézus meg mit mondott neki? Meg fogok rólad emlékezni, nyugodj meg. És te ott leszel majd velem együtt. És tudjátok, testvéreim, mi nagyon sokszor szoktunk arról szólni, hogy Jézus hitáltal győzött a kereszten, mert jól lehet, az Isten az Atya magára hagyta, de mégis ő hitében ugye áttört azon a sötét felhőn, amit olvashatunk a 22. Zsoltárban, ugye, ami így kezdődik, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van megtartásomtól, jajgatásom szava. Kiáltok hozzád nappal, és te nem hallgatsz meg. Éjjel, és nincs nyugodalmam. És tényleg fantasztikus dolog, hogy Jézus mindezeknek a sötét felhőknek a hatására sem adta fel az ő hitét, az ő reménységét, hanem ő tényleg ezt tudta kiáltani a kereszten, hogy Atyám, én a te kezedbe teszem az én életemet. És azt mondjuk, hogy Jézus hitt az Isten jóságában és szeretetében. És én úgy látom, Jézus nem csak ebben hitt. Testvéreim, Jézus hitt ebben az öntelt, magát nagyra tartó emberben is, mint amilyen én vagyok. Ő hitte azt, nem csak rólam, azokról, akik ott voltak a keresztövében. Jézus hitt az édesanyjában, Jézus hitt Jánosban, Jézus hitt a századosban, és hitt a tömegben, akik még akkor azt kiáltották, hogy na, ha Isten fia, akkor szálljon le a keresztről. Hitt bennünk, testvéreim. Csak bennem az a kérdés, hogyha Jézus hitt bennünk, és ő ezért vállalta, ezért szenvedett, ezért élte le itt közöttünk az életét, és nem tudom, hogy sikerült-e valamelyest kicsit rávilágítanom arra, hogy neki minden napja szenvedés volt. Valami hihetetlen szenvedés volt itt közöttünk élni. Hányan mondják itt az emberek is itt közöttünk, hogy nekik olyan borzasztó itt az élet. Úgy magával az élettel nem lenne gond. A fákkal, a virágokkal, az állatokkal. Kikkel van a legnagyobb gond ebben a földi életben? Kik teszik ezt az életet pokollá? Hát gondoljuk meg, hogyha nekünk ez az élet pokol, ámint hát ilyenné tesszük egymás számára. Milyen volt Jézus számára? A szent, a tiszta, mivel találkozott állandóan? A mocsokkal. És ezekkel a gőgös emberekkel, akik olyan sokat képzelnek el magukról. És miért tette ő mindezt? Mert ő hitt bennünk. Ő nem csak szenvedett itt velünk, érettünk, miattunk, hanem ő hitte azt. És ő tudta azt, hogy mi azért vagyunk ilyenek, ilyen nagyon-nagyon rosszak, mert van valaki, aki igyekszik minket a gonoszságban és a rosszba tartani. És testvérem, engedd meg, hogy azt mondjam, hogyha Jézus hitt benned, akkor most te miért nem hiszel benne? Ha ő elhitte, hogy meg fog tudni téged változtatni, akkor te miért nem hiszed el ugyanezt? Ha ő az életét adta oda, éretted, hogy majd amikor te szenvedni fogsz, és szeretnél egy új életet élni, egy jobb életet, egy más életet, akkor azt megtehesd, akkor miért nem hiszed, hogy ezt az életedben valóságá is változtatja? Vagy Úristen, adja meg a mi számunkra, hogy Jézus ne olyan legyen a mi számunkra, mint valami földből kiálló, száraz, alaktalan gyökér, hogy nézünk rá, és hát nem kívánjuk ezt a fajta életet. Hanem, hogy tényleg az ő érettünk hozott áldozata, és az a mérhetetlen sok szenvedés, amit ő magára vállalt a 33 és fél év alatt, amit magára vállalt azon az utolsó egy nap alatt, az ne lenne hiába való, hanem tényleg a mi életünkben az ő áldásai megmutatkozhatnának. Mert ő ezért vállalt ezt a sok-sok szenvedést, hogy minket megváltoztathasson. De testvéreim, ha ezt Jézus nagyon akarja, én meg én csak szeretném, akkor szerintetek mi az akadálya?

Hát el kell hinni, el kell fogadni. Nincs akadálya. Fogadd el, és ha elfogadod, legalábbis számomra az ige erről szól. Ha ezt elfogadod, akkor Jézus ezt mind valósággá teszi. És Jézus beváltja az ígéreteit a mi életünkben. Szívemből kívánom, hogy ebben a tapasztalatban részesüljünk valamennyien az ő kegyelméből. Amen. Drága Jézusunk, köszönjük, hogy lejöttél el a földre, ide közzénk, és te elszenvedtél minket. Úrunk, olyan borzasztó, hogy te, amikor itt voltál mi, és itt volt a végtelen bölcsesség közöttünk, akkor mi bölcsebbnek tartottuk magunkat. És olyan borzasztó, Úrunk, látva ezt a tükröt, hogy mi sokszor ma is ugyanígy cselekszünk. És Úrunk, neked kívánatosak voltak a mi üdvösségünk és a mi társaságunk, és nekünk embereknek pedig nem volt kívánatos a te társaságod. Drága Jézusunk, bocsáss meg, hogy sokszor mi hétköznapjainkban ugyanezt tesszük, mint amit akkor a mi embertársaink. Hogy mi is sokszor hátat fordítunk neked, és sokszor mi akarunk téged tanítani, és nem tőled akarjuk hallani a tanítást. És köszönjük neked, Jézusunk, hogy te annyira szeretsz minket, ami minden nyomorúságunk ellenére, hogy te mégis bíztál bennünk. És köszönjük, drága Jézusunk, hogy minden mi nyomorúságunk ellenére megszólítottál, és amikor mi elfogadtuk a te hívásodat, és megaláztuk egy kicsit magunkat, és aztán utána újra beengedtük a gőgöt és a felfogadottságot a mi szívünkbe, akkor te újra és újra nem távozol el. Ó, Urunk, te miért vagy ilyen alázatos, hogy kérlesz minket folyamatosan? Felfoghatatlan ez előttünk. Felfoghatatlan előttünk, drága Jézusunk, a te szereteted. Bocsáss meg nekünk, hogy mi olyan gonoszak vagyunk sokszor te hozzád. És köszönjük, hogy most önmagadat megalázva hívsz minket. Ó, segíts, Uram, hogy itt valamennyien elfogadjuk a te hívásodat. Segíts, hogy mi ne fordítsunk hátat neked. És segíts hinni benned, hogy te tényleg meg tudsz minket váltani a mi bűneinkből, és meg tudsz minket változtatni, és egy új életet tudsz nekünk adni. Drága Jézusunk, kérünk téged, add, hogy ne legyen a mi lelkünkön az a sötétség, ami volt ott a tanítványokén is. És segítsünk, hogy mi mindig imádkozzunk, és soha meg ne restüljünk. Segíts, hogy mindig a te közeledbe akarjunk maradni, és hogyha valamiképpen elszakadunk, akkor segíts, hogy ne nyugodjunk mindaddig, amíg ismét nincs veled meg a kapcsolatunk. Ó Istenünk, drága Jézusunk, mi azt szeretnénk, hogy te legyél az út, az igazság és az élet a mi életünkben. Segíts, hogy téged mindig követhessünk minden körülmények között. Drága Jézusunk, kérünk, erősíts meg a te jó lelked által. Amen.

Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvéreink! Mai istentiszteletünkön Jézus Krisztusnak egy rendkívül rövid példázatát szeretném, ha közösen átgondolnánk. Az egész Bibliában ez egyetlen egy verset foglal le. Két evangélium közli, Máté evangélium a 11. és Lukács evangélium a 7. fejezete. Mi Lukács evangélium a 7. fejezetéből olvassuk el a teljes szöveg környezetével együtt, tehát lapozzuk fel Lukács evangélium a 7. fejezetét, és ott a 29. verstől a 35-ig olvasnám a teljes leírást, amelynek a középpontjában szerepel ez a példázat, amit a piacon ülő gyermekek példázatának szoktunk nevezni, és viszonylag nem annyira ismert, de mégis főleg a mai korra is nagyon jelentőség teljes példázat. Lukács evangélium a 7. fejezet 29. versétől a következőképp olvashatjuk. És mikor ezt hallotta az egész nép és a vámszedők, igazat adtak az Istennek, megkeresztelkedvén a János keresztségével. A farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát megvetették ő magukra nézve, nem keresztelkedvén meg őtőle. Mondta pedig az Úr: mihez hasonlítsam azért e nemzetségnek embereit, és mihez hasonlók? Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, akik egymásnak kiáltanak, és ezt mondják: sípoltunk néktek, és nem táncoltatok, síralmas éneket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. Mert eljött keresztelő János, aki kenyeret sem eszik, bort sem iszik, és ezt mondjátok: ördög van benne. Eljött az embernek fia, aki eszik és iszik, és ezt mondjátok: íme a falánk és borívó ember, a vámszedők és bűnösök barátja. És igazoltatik a bölcsesség minden ő fiaitól. Kedves gyülekezet, mikor hangzott el ez a példázat? Egy rendkívül nehéz lelki helyzetben, nagy tömeg előtt, a nagy tömegben persze itt is külön vált két népcsoport, az egyik a lenézett emberek, a köznép és a vámszedők, a másik pedig a mindenki előtt köztiszteletben álló emberek, a farizeusok és törvénytudók voltak ebben a nagy tömegben. De ez a rendkívül nehéz helyzet abból adódott, hogy Jézus, amikor itt Galileában tanított és csodákat is tett, akkor egyszerre csak egy küldöttség jelent meg nála, és a küldöttség két emberből állt, és a két ember, hogy feltette a kérdését, először még másoknak is feltette, akik aztán továbbvitték Jézushoz ezt a kérdést, és ez a kérdés keresztelő Jánostól indult ki. Mindannyian tudjuk, hogy keresztelő Jánost, amikor 2 évvel Jézus fellépése után börtönbe vetették, ezt a keresztelő Jánost is elfogta a kétely, egy kis megingás, és azzal a kérdéssel eresztette útnak tanítványait, hogy kérdezzétek meg Jézustól, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És mondom, ez a két ember nem közvetlenül Jézusnak tette fel csak ezt a kérdést, hanem már mások is hírét vették, ugye nyilván János tanítványainak megjelenése feltűnést keltett. És amikor a Jézushoz elért ez a kérdés, már mindenki fülébe eljutott keresztelő Jánosnak ez a megingása, és Jézus, hogy felelt erre a kérdésre, és megerősítette keresztelő Jánost. És utána elmentek a követek, és az emberekhez is odafordult Jézus, és kérdéseket tett fel keresztelő Jánosról. És keresztelő János, te röpke megingása ellenére a legnagyobb prófétának, mondta Jézus. És az egész tömeg számára tanítást adott arról, hogy sajnos igen, itt a földön a legkülönbek is megfáradhatnak, meginokhatnak, úgy, ahogy azt Ézsaiás könyve 40. fejezetében olvashatjuk. Azután tette fel újra a kérdést az embereknek, hogy mihez hasonlítsam azért a nemzetségnek embereit, és mihez hasonlók. És ezután mondja el a 32. vers szerint a piacon ülő gyermekek példázatát. Kedves gyülekezet, ez a példázat akkor is rendkívül időszerű volt, és nagyon csattanós volt, de a világtörténelemben egyáltalán nagyon időszerű ez a példázat, és különösképpen a mai napokban is. Ma is fölvethetnénk ezt a kérdést, hogy mihez hasonlítsuk ezt az emberiséget. Mihez hasonlítsuk magunkat is, ennek az emberiség soraiban élő embereket. Jézus nem sokszor használt, tudtommal egyetlen egyszer itt ilyen példázat, hasonlat anyagot, hogy felnőtt érett embereket éretlen gyermekekhez hasonlított. Ugye mi ennek a példázatnak az alapja,
hogy az ókorban, Palesztinában a gyerekek, hogyha vigadozni, játszadozni akartak, hát akkor még viszonylag normális játékok voltak az emberiség történelmében. Kimentek a piacra vagy az utcákra, az egyik csoport gyerek leült, voltak nekik kezdetleges, egyszerű kis hangszerszámaik, fűszhasíp vagy egy kis furuja, elkezdtek valami éneket, valami dallamot játszani, és erre a másik csoport, hogy mutassa, hogy ő is részt vesz ebben a játékban, ha víg éneket dúdoltak, illetve játszottak, akkor táncra perdültek a gyerekek. Ha síralmas éneket, szomorú éneket, hát akkor valami szomorú dalt énekeltek, illetve sírtak, zokogtak. Ez egy ókori játék volt, tehát mondom, ez egy nagyon szép játék. Egyrészt ugye közösséget is teremtett, másrészt bizonyos ének-zenekultúrára is nevelt. Harmadészben pedig hát jól meg tudták különböztetni, hogy most valami jó dologról van szó, vagy most valami rossz dologról van szó, mármint a gyerekek meg tudták különböztetni az ének alapján. És Jézus ezzel a példázatával fölteszi a kérdést, hogy tulajdonképpen az emberek, a felnőtt emberek sokszor nem kezdetlegesebbek és ostobábbak, mint azok a gyerekek, akik között viszály támad. Mert ugye a példázat itt egy viszályról beszél. Gyerekek közötti viszályról. Na, ugye akik zeneszerszámot hoztak, víg éneket játszanak, de a többiek nem akarnak táncra perdülni. Aztán szomorú éneket játszanak, arra meg nem akarnak sírni. Hát akkor mit akarnak? Akkor miért jöttek ki ide a piacra? Akkor miért vették kezükbe a szerszámot? Akkor miért alkotnak itt egy közösséget, hogyha semmit nem akarnak, a jó sem jó, a rossz sem jó. A víg ének sem jó, a szomorú ének sem jó. És ahogy említettem, Jézus ehhez a kis gyerek, de pontosítva egy olyan gyerekközösséghez hasonlította a felnőtt hallgatóságát, aki között viszály támadt. Ez sem nem jó, és az sem jó. Mint hogy Vörös Marti Mihály mondja szintén egy nagy versében, és hát ugyanilyen tónusú versében, a Vén cigányban, hogy mindig így volt-e világi élet, egyszer fázott, másszor lánggal égett, de amikor fáztak az emberek, persze az sem volt jó, amikor lánggal égett, az sem volt jó, hát akkor mi a jó az embereknek, mi jó nekünk embereknek, hogyha sem a hideg nem jó, sem a meleg nem jó, sem az öröm nem jó, sem a szomorúság nem jó. Nem tudom, hogy érezzük, hogy Jézus, amikor elmondja ezt a példázatot, nem csak azokhoz a hallgatóihoz szól, főleg a farizeusokhoz és törvénytudókhoz, akiknek Keresztelő János sem volt jó, és aztán ő sem volt jó. Nem volt jó Keresztelő János, mert ők túl szigorúnak tartották, komolynak tartották, azt mondták, hogy hát ez kenyeret sem eszik, bort sem iszik. Keresztelő János ugye kenyérrel is nagyon szűken élt, mert ugye a Szent János kenyér volt, ugye a János kenyér fája termése volt az erede és erdei méz. A bor szónak fordított, ez is az eredetiben mustot jelent, de hát Keresztelő János mustot sem ivott, hiszen ő nazireusi fogadalmával Istennek szentelte az életét, és az ilyen embereknek az érett szőlőt sem lehetett megenniük, a mustot sem lehetett meginniuk, tehát ezt túl komolynak találták. Aztán eljött Jézus Krisztus, aki kenyeret is evett, mustot is ivott, de hát az pedig túlságosan őre azt mondták, megbélyegezve az írástudók, hogy ő falánk és borívó ember, a vámszedők és bűnösök barátja. Itt Jézus egy az egyben idézi a 33. és 34. versekben a róluk szóló közvéleményt, tehát nem annyit jelent, hogy így is volt, de hát ez volt az embereknek a véleményük. Tehát az embereknek sem a víg nem volt jó, sem a szomorú, sem Keresztelő János nem volt jó, sem Jézus Krisztus nem volt jó. Mit adjon az Isten? Mit adjon az Isten? Azt gondolom, hogy nem kell hozzá nagy kitalálás, hogy a mai korra is, hogy alkalmazható ez a példázat, mert a Jóisten tényleg megenged a korunknak kényelmet is, megenged soha nem látott előrehaladást is, de az emberek mintha nem tudnák értékelni a fejlődést és a bizonyos értékeket, amit a kultúra magával hoz. De Isten megenged csapásokat is, szerencsétlenségektől van tele a világunk, földrengésekkel, meg csapásokkal és egyéb más jelenségekkel, de az emberek ezekből sem tanulnak. Tehát egészen kiszélesedik ennek a példázatnak a mezeje, hogy tulajdonképpen mi kell az embernek? Mi kell az emberiségnek? Mivel elégszik meg az ember?
Mire vágyik igazán az ember? Vagy egy nagy zűrzavar van az emberi fejekben, és az egész emberiségben, hogy sem ez nem jó, sem az nem jó? Kedves gyülekezet, de minden jézusi példázat nem csak az emberiségről, meg az emberről szól, hanem a gyülekezetről is szól. És szól az egyes emberekről is, az egyes hívő emberekről is. Az Isten mi mindent megengedett a gyülekezetének? Az ókorban is a zsidó népnek, az újkorban is a kereszténységnek, és azon belül is a mi népünknek is. Mennyi minden csodálatos tapasztalatot, de mennyi minden megrovást és nehézséget, és nagyon szépen foglalja össze ezt a tapasztalatot a 84. Zsoltár, ami azt mondja, hogy tűzből, vízből jut az a hívő ember és a hívő közösség is, de mégsem akar megedződni. Mégsem akar abba a formába megrögződni, amibe szeretné az ő mestere és alkotója önteni. Hát, mint egy ebben a példázatban ez a kérdés is van, hogy amit a Hósás könyve 6. fejezet 4. verse tesz fel már az Ószövetségben, mit cselekedjen veled, Efráim, és mit cselekedjen veled, Júda? Mit tegyek? Most adjatok tanácsot, ti emberek, hogy én az Isten mit tegyek nem csak az emberiséggel, hanem az én hívő népemmel. De mondom, egy harmadik szint is érvényes, mit cselekedjen Isten az egyes hívő emberrel, aki nem akar igazán megtérni, aki nem akarja egészen az életét odaadni, és miért nem akarjuk mi az életünket teljesen Istennek adni, miért nem ismerjük el, hogy Krisztus a fej, miért nem Krisztushoz fordulunk mindennel, délelőtt ugye erről tanultunk, mit tegyen az Isten, hogy mi valóban már megállapodott, célba érkezett, igazi hívő emberek lehessünk, akik képviselik is Istennek a terveit és a tanításait. Ugye a példázat hátterében ott van egy nagy és közkeletű bölcsesség, hogy Isten mindent megpróbál, Isten szolgálja az emberiséget, Isten végtelenül szolgálja a hívő népét és a hívő embereket is, de Isten nem kiszolgál. Isten egyszer majd véget vet ennek a rossz ízű játéknak, ennek a viszálynak. Isten leállítja egyszer ezt az egész történelmet, és úgy fogja megállítani majd, hogy eljutnak majd emberek azért a megoldáshoz, ha bár igazoltatik-e bölcsesség minden ő fiaitól, mondja a 35. versben Jézus, tehát, hogy sajnos nemzedékek sora igazolja ezt az értelmet, hogy így volt ez az egész élet, így volt ez az egész történelemben az emberiséggel is és Krisztus egyházával, és a hívő emberekkel is, de Isten egyszer céljához fogja vezetni. Isten ugye ebben a kérdésben, hogy mihez hasonlítsam, ebben a kérdésben ott van a válasz is, hogy majd azok, akik nem emberekhez akarnak hasonlítani, síró vagy vigadó emberekhez, hanem egyedül a főtől, a fejtől, Jézus Krisztustól teszik függővé a vágyaikat és életelveiket, azokat az embereket célhoz fogja vezetni. Csodálatosnak tartom itt a példázatban és a környezetében, és azért olvastam Lukács evangélistától, nem Máté evangélium a 11. fejezetéből, mert itt a szövegkörnyezet választ ad a nagy kérdésre, hogy ne kerüljünk se abba a csoportba, akik örülni akarnak, de abba se lelik örömüket, vigadni akarnak, de abba, illetve szomorkodni akarnak, de azt sem akarják igazán. Én úgy látom, hogy a 29. és a 30. versben fölmérhetetlen kijelentések találhatók, és a példázattal összefüggésben szeretnék ezekkel részletesen is foglalkozni. Jézus, amikor elmondta a példázatot, előtte azt mondja az evangélista, hogy akik hallgatták a példázatot, azok közül az egyik csoportra mi volt jellemző. Figyeljünk a 29. versre, ezekre az emberekre az volt a jellemző, hogy igazat adtak az Istennek. Igazat adtak az Istennek. A másik csoportra mi volt jellemző, a 30. vers közepén ezt olvassuk, hogy az Isten tanácsát megvetették, de egész pontosan még folytatódik a szövegünk önmagukra nézve. Ez a két kijelentés perdöntő a példázatnak a megfejtésében, mert azt mondja, hogy azok az emberek, akik igazat adnak az Istenhez, azok révbe jutnak. De azok az emberek, akik az Isten tanácsát megvetik önmagukra nézve, azért van itt ez az önmagukra nézve, mert sokszor az Isten tanácsát az emberek nem vetik meg másokra nézve. De önmagukra nézve megvetik. Azok nem jutnak célba.
Három embercsoport van előttünk. Vannak emberek, akik igazat adnak az Istennek, vannak emberek, akik igazat adnak az Istennek másokra nézve, és vannak emberek, akik az Isten tanácsát viszont megvetik önmagukra nézve. És itt ez ennél a kérdésnél, hogy itt ez az evangélista, tehát Lukács rendkívül erőteljesen domborítja ki ezt a példázat előtt, szeretném fölvetni mindannyiunknak a kérdést, mind a három csoporttal és mind a három lelki magatartással kapcsolatban. Azt a kérdést szeretném föltenni, hogy könnyű dolog-e ezt megtenni? Először is az a kérdés, hogy könnyű dolog-e igazat adni az Istennek? Könnyű dolog-e igazat adni az Istennek? Mert ezt a vámszedők és az egyszerű emberek megtették, igazat adtak az Istennek, hallgattak Keresztelő Jánosra, hallgattak Jézusra is, megkeresztelkedtek, szövetséget kötöttek az Istennel, és elindultak egy egészen más életben. Még egyszer hadd tegyem fel a kérdést, hogy igazat tudunk-e adni az Istennek, és ez könnyűszerrel megy-e? A példázatból az derül ki, hogy bármennyire nehéz is az emberi természet, bármennyire is lehúz bennünket, bármennyire is tele vagyunk vétkekkel meg önigazolással, de igazat adni az Istennek rendkívül könnyű dolog, mert hogyha megismerjük, ha valóban megismerjük azt, ami az Istentől származik, akkor annyira más és annyira tiszta és annyira világos az Isten tanítása, hogy igazat adni az Istennek ez a világ legegyszerűbb, legkönnyűbb dolga ebből a szempontból. Még egyszer mondom, hogy az emberi természet szempontjából szinte lehetetlen dolog az Istennek igazat adni, mert az emberi természet kőkeményen ragaszkodik a maga elhatározásaihoz és céljaihoz. De amennyire Isten megkönnyíti ezt a dolgot, amennyire tiszta az Isten beszéde, amennyire hatalmas a Szentléleknek a munkája, végül is az életben én azt gondolom, hogy aki már kapcsolatba kerül a jó Istennel, aki már tényleg a Bibliát kézbe veszi, aki már tudatosan utána akar járni az élet kérdéseinek, igazat adni az Istennek, ezt a vámszedők és az egyszerű emberek is játszik könnyedséggel meg tudták hozni ezt a döntést, mert az Isten igazsága annyira magasabb a mi igazságainknál, és az Isten igéjében annyira ott van a válasz minden egyes emberi kérdésre, hogy szinte az ember úgy beleremeg és meghökken, hogy tényleg ennyire egyszerűek a dolgok, és ennyire magától értetődő az Isten által adott magyarázat. Él még egy egyszerű költő valahol a nyírségben, aki egyszerű négysoros verseket ír, Füle Lajosnak hívják, biztos mások is találkoztak a nevével. Sok ilyen nagyon egyszerű verse van, amelyek úgy rádöbbentik az embert, hogy milyen egyszerű és könnyű igazat adni az Istennek. Van például egy ilyen verse, körülbelül így hangzik, csak úgy röptében olvastam és hallgattam a minap, és pontosan nem jegyeztem meg, de annyira nyilvánvaló az evidencia, és annyira egyszerű és tiszta és világos a vers. Azt mondja, annak, aki a semmiből mindent alkotott, és annak, aki minden bűnömet a semmivé teszi, annak ne adjak tiszteletet? Szent hódolás, szent ámulással hódolok neki. Egyszerű négysoros verseket ír, hogy egyébként Arany Jánostól fogva ez már gyakorlat a magyar irodalomban, hogy olyan rendkívül egyszerű tapasztalatokat, hogy aki a semmiből mindent alkotott, és minden bűnömet semmivé teszi, hát ki ez a lény? Ki tudja ezt megcsinálni? Ki tudta azt megtenni, hogy a semmiből mindent alkosson? És ami talán még több, hogy minden bűnömet semmivé tenni. Hát csak az ilyen lénynek ne higgyek, az ilyen lényre ne figyeljek. Megszégyenítő a vers, hogy emberek, hát annyi mindennel foglalkoztok, annyi mindennel törődtök, annyi ismeret van a fejetekben, hát csak ez az egyszerű dolog, aki egy ilyen lény, aki ezt meg tudja tenni, csak az nem érdekel benneteket? Én azt gondolom, hogy Istennek nagyon könnyű igazat adni. Ha valaki a jó Isten szavával, ami egyenlő azzal, hogy az Isten személyével kapcsolatba kerül, annak az életében futótűzszerűen történnek az események, és az ember tényleg, amit addig imádott, azt felégeti, és amit addig elégetett, azt imádja. Ez is egy egyszerű, kétsoros kijelentés, amikor valaki rádöbbent az 5. században arra, hogy ezt kell mondani egy francia királynak, és ezt mondta, hogy amit eddig imádtál, azt égesd el, és amit eddig elégettél, azt imádja. Hát ez rendkívül egyszerű dolog. Szóval a Biblia se tudja egyszerűbben mondani, Pál apostol is csak úgy tudja mondani, hogy amit eddig előnynek és értéknek tartottam, azt most kárnak és szemétnek ítélem, mert megismertem Krisztus dicsőségét, megismertem az Isten igazságait.
Én azt gondolom, hogy nagyon könnyű Istennek igazat adni, ha már valóban Istennel, Isten szavával kapcsolatba kerültünk. Akkor a második kérdés, hogy könnyű-e az Isten tanácsának igazat adni másokra nézve? Azt hiszem, ez sem igényel nagyon sok időt. Mert mi a saját lelkiismeretünk alapján is látjuk más emberek hibáit. Hát még az Isten beszéde alapján. Ezért mondja a Római Levél 2. fejezet 1. versétől az ige, hogy menthetetlen vagy ember, aki ítélsz, mert amit másokban megítélsz. És azt meg tudod ítélni mindig, hogy másokban hol a hiba és hol a probléma, és azt magadban nem ítéled meg. Hát ez fölháborító, mert másokra nézve az Isten tanácsát mindig megszívleljük, mindig megtartjuk. Tehát ez is könnyű dolog. Könnyű dolog az Istennek hinni, könnyű dolog az Isten szavának igazat adni, hogyha másokról van szó. Na most jön akkor a kényes kérdés. Könnyű dolog-e az Isten szavának igazat adni önmagunkra nézve? Könnyű dolog-e az Isten szavának igazat adni önmagunkra nézve? Mert itt azt mondja Jézus a példázatot előidéző lelki magatartásról, hogy a farizeusok és a törvénytudók az Isten tanácsát megvetették önmagukra nézve, és nem kereszteltettek meg ugye János és Jézus tanítványaitól sem, és erre mondja el Jézus a piacon ülő gyermekeknek a példázatát. Tehát tulajdonképpen akkor ez most könnyű dolog önmagunkra nézve, is elfogadni az Isten tanácsát, vagy nem könnyű dolog? Vagy könnyű dolog-e önmagunkra nézve, ez az ellenkező eset lenne, megvetni az Isten tanácsát? Kedves gyülekezet, nagyon sokszor úgy látjuk, hogy hát az Isten tanácsát önmagamra nézve könnyű dolog megvetni, mert a világon a leggyakoribb hiba, hogy az emberek nem látják saját magukat kellő és helyes megvilágításban. Mindenki valahogy elcsúszik attól a képtől, ami ő maga. Isten igazságait könnyű elfogadni, Isten igazságait másokra nézve is könnyű elfogadni, de ott a nagy zavar és a nagy probléma azzal kapcsolatban, hogy mi magunkra nézve egészen pontosan hol talál az az igazság, amiről Isten beszél. És nagyon sokszor mi ezt a kérdést úgy válaszoljuk meg, hogy hát nagyon nehéz magunkkal zöldágra vergődni, nagy-nagy bonyolultság az ember, nagy-nagy zűrzavar, és önmagát senki nem ismeri kellőképpen és igazán, és annyira el vagyunk tévedve, mint hogyha egy nagy labirintusba járnánk. De kedves gyülekezet, hogyha mi már kimondtuk, hogy az Istennek könnyű igazat adni, és az Istennek könnyű igazat adni másokra nézve, akkor hogy lehet az, hogy magunkra nézve nem könnyű ez? Hát ha az Isten tanácsa, igazsága az egyszerű dolog, könnyű dolog, és ha másokra nézve is egyszerű, akkor mitől lenne ez nehéz magunkra nézve? Igen, ki kell mondanunk azt a nagy bibliai tanítást, amit oly sokszor hirdettünk, mióta megismertük az 1888-as üzenetet, aminek nagyon sok szíve, lelke van, de számomra az egyik legnagyobb kijelentése ez, annak az üzenetnek egyik fejezet címe ez, hogy nehéz elveszni és könnyű üdvözülni. Abban a pillanatban, amikor megtörténik ez a változás az életünkben, amikor azt látjuk, hogy könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Ha látjuk azt, hogy hát ha mi világosan megragadjuk az Isten igazságait, meg másokról is, amikor gondolkozunk, figyeljük meg csak magunkban, olyan gyorsan, pontosan felállítjuk a képletet, akár oda is mehetnénk a másik emberhez, és a receptet átnyújtatnánk, hogy szerintem neked mit kellene tenned. Nem is lenne benne nagyon sok hamisság, körülbelül pontosan, világosan látnánk. Hát akkor ez mitől lenne nehéz magunkra nézve? Én azt gondolom, hogy magunkra nézve is nagyon könnyű elfogadni az Isten igazságát. Ha elfogadjuk az Isten igazságát, ennek beláthatatlan következményei vannak. Az Isten igazságai teljesen átalakítják majd az életünket. És akkor nem leszünk rossz gyermekek, akiknek hol itt van a bajuk, hol ott van a bajuk, hol itt akarják kicselezni az Istent, hol amott. Hol azt mondják, amikor víg az ének, hogy inkább sírnánk, amikor meg síralmas az ének, akkor inkább vigadnánk. Hanem akkor, hogyha mi ezt elfogadjuk, ami persze először nagyon nagy fájdalomba és nagyon nagy szenvedésbe kerül, mert az Istennek az igéi, az Isten kijelentései pontosan utat találnak, és fölfedik a gyenge pontjainkat, a valódi gyenge pontjainkat. Mondjuk itt már mások tévedhetnek, mert más emberek csak azt tudják elmondani, hogy milyeneknek kellene lennünk. De azt nem tudják elmondani, hogy honnan kellene elkezdeni a megjobbulást.
Ezért igazságtalan az embereknek a bírálata, mert az emberek azt el tudják mondani, hogy te most nem ilyen vagy, te ilyennek kellene lenned. Nálad ez a hiba, ez sürgősen javíts ki, te türelmetlen vagy, szelídnek kellene lenned, te okoskodó vagy, szerénynek kellene lenned, stb. Hát ezt pontosan el tudják mondani az emberek, és mondom, ebben igazság is van, méghozzá megfelebbezhetetlen igazság. De az egyedül az Isten igéje és a Szentlélek tudja megjelenteni, hogy igen, ez az igazság, de hol kell kezdenem a gyógyulást. Azt a beteg is meg tudja mondani, hogy mi a betegsége, de azt csak a jó orvos tud rátapintani arra, hogy most ezt a vizsgálatom alapján most milyen gyógyszert írjak fel, milyen gyógykezelést tanácsoljak. Ez már ugye nem arra a betegre váró feladat, ez már az igére és az Isten szent lelkére váró feladat. Kedves gyülekezet, az életünknek a legnagyobb ajándéka, a legeslegnagyobb ajándéka, amikor Isten a Szentlélek által, hol a lelkiismeret, hol az ige segítségével a valódi gyökerekre rátapint az életünkben. A valódi problémákra rát, amire ember már nem tud rátapintani. Amiből kiindul, hogy én nem szelíd vagyok, hanem türelmetlen, nem szerény vagyok, hanem okoskodó, és így tovább, és így tovább. És ezért Jézus Krisztus, amikor elmondja ezt a példázatot, ebben a példázatban, és ahogy ezt az evangélista följegyzi, ott van az a bátorítás, hogy igen, mi teljesen megváltozhatunk. Nekünk nem kell azokhoz hasonlítani, akiknek soha semmi nem jó. Akiknek hol ez nem jó, hol az nem jó. Nem kell azt mondani nekünk, a mi Urunknak, hogy mihez hasonlítsam ezt a nemzetséget. Ha úgy tetszik, a példázat hasonlat anyagával szólva, mi pontosan tudjuk, hogy mikor kell bánkódnunk, és mikor kell mosolyognunk és örülnünk. Nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, majd néhány igét fölolvasunk, de amit nem szeretnék fölolvasni, mert inkább érdemes megjegyezni, nagyon sokat szoktam én ezt idézni, mert én úgy látom, hogy a Bibliának egyik leghatalmasabb igéje a második Korintusi levél 6. fejezetében az az ige, amikor Pál apostol leírja, hogy ki a keresztény ember, ki a Krisztus követő, és egy sor jellegzetességet elmond, amelyekről külön lehetne beszélni, de az egyik jellegzetesség ez, hogy az igazán Krisztus követő ember a 2. Korintus 6 szerint a bánkódó, noha mindig örvendező. Egy csodálatos maga megfogalmazás is. Az igazán Krisztus követő ember a bánkódó, noha mindig örvendező. Aki tud együtt érezni, aki látja a maga problémáit, mások problémáit is ugyanúgy a szívére veszi, a világ problémái miatt is bánkódik, és szomorúsággal tölti el ez az egész rossz gyerekekhez hasonlítható emberiség állapotát, mert tényleg a példázatnak ezt a hasonlatát megtarthatjuk, hogy a felnőtt világa a rossz gyerekekhez hasonló világhoz mérhető. Úgy elképzelném, hogy ha csinálnának valami olyan filmet, esetleg ugye burlesque filmet, hogy fel lennének öltöztetve a felnőttek gyerek ruhába, és úgy játszanák le az életet. Körülbelül az lenne a valóságnak megfelelő dolog. Magam előtt látok felnőtt férfiakat például rövid nadrágban és hosszú zokniban és kis cipőben, ahogy eljátszák az életüknek sok hamisságát, sok rossz játékát, így föl kellene öltöztetni, hogy nézzétek, még nem jöttetek ki a rossz gyerekkorból. Még csak kamaszok se vagytok, rossz gyerekek vagytok. Szóval nagyon, nagyon fájdalmas a világunknak az állapota, és ezért mondja Pál apostol is, hogy a keresztény ember az mindig bánkódik. A keresztény emberben mindig ott van egy alapszomorúság, egy alaptónus, mint amikor a festő is egy alapszint mindig fölvisz a vásznára, és ahhoz képest festi aztán élénkebbre, vagy kevéssé élénkebbre a többi szint. De mégis mindig örvendező. Ez az érdekes, hogy a keresztény bánkódó, noha mindig örvendező. Miért? Mert az az Isten, az az Isten tölti be a mi szükségleteinket, akihez mi úgy viszonyulunk, hogyha elfogadjuk az igazságait, és elfogadjuk az igazságait másokra nézve, akkor mi akadályoz meg, hogy magamra nézve ne fogadjam el az igazságait? Akkor mi akadályoz meg, hogy amit mond a fej, ne aszerint cselekedjék a kéz vagy a láb. Ugye délelőtt erről tanultunk, hogyha az egyház feje Krisztus,
Hát a fej itt tökéletes fej, nem olyan, mint a mi fejünk, mert sokszor a mi fejünk zavarba van, hogy mit csináljon a kéz meg a láb. De hogyha Krisztus az igazi feje a mi életünknek és a mi egyházunk életének, és ha mindenben Krisztushoz fordulunk, mint főhöz, akkor Krisztus pontosan meg tudja mondani, hogy most akkor a láb erre induljon el, most a kéz ezt ragadja meg, most a száj ezt szólja. Ezért örvendezik mindig a keresztény, mert mindig számíthat annak a segítségére, akinek a lénye, akinek az ajándékai több, mint az élet, mondja a 63. Zsoltárban Dávid, hogy a te kegyelmed több, mint az élet. És Pál apostol ez hozzáfűzi, hogy ami vagyok, hát mi vagyok én? Vagy rossz gyerek vagyok, akinek ez se jó, vagy az se jó, vagy pedig jó gyermek vagyok, akit, hogy jellemez Pál apostol, hogy én ki vagyok? Hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Nekem az Isten kegyelme ad mindent, én az Isten kegyelméhez viszonyítom az egész életemet, én mindig Krisztust keresem azzal, hogy mit kell tennem. És Krisztus, hogy mennyire fontosnak tartotta ezt a példázatot, tehát maga Jézus Krisztus, szeretnék utalni arra, hogy Jézus ezt a hasonlatot és ezt a kifejezésmódot máskor is alkalmazta, méghozzá egy rendkívül hangsúlyos tanításában, amit most János Evangélium a 16. fejezet 22. versében lapozzunk is fel közösen, és ez a tanítása Jézusnak a búcsú beszédeiben adott tanítása volt, amikor Jézus pontosan ugyanúgy szólt a szomorúságról és az örömről, de arról, hogy ő hogy tud adni, hogy enged meg szomorúságot és hogy ad örömet, nem úgy, mint a piacon játszó gyerekek, hogy összekülönböznek egymással, és akkor ha szomorúság van, az se kell, ha öröm van, az se kell, hanem mit mond a János 16. fejezet 22. versétől? Ti azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el ne veszi tőletek a ti örömeteket. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondottam néktek, de eljön az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd néktek, hanem nyíltan beszélek néktek az atyáról. Kedves gyülekezet, ezt a tanítványoknak Jézus az elárultatása éjszakáján mondta. Ezek a búcsú beszédek. Vajon ezek nem a mikorunkban fognak beteljesedni? Nem a mikorunkra nézve igaz az, hogy most mi szomorúak vagyunk. Azt hiszem, ma még inkább az a fölvitt tónus sötét kell, hogy legyen egy keresztény lelkében, a világ egyre inkább züllik, és egyre inkább megy szét. Ezt nem lehet részvét nélkül elviselni. Én azt gondolom, hogy aki jár kell, aki látja az emberek magatartását, hogy milyen témák vannak, miket dobnak mindig be, az látja azt, hogy olyan félelmetes züllés van a világban, mert egyrészt maguk az emberek is, hogy úgy mondjam, a természetüket teljesen ki akarják élni, tehát egyszerűen és parasztiasan azt mondhatnám, hogy zülleni akarnak. Zülleni akarnak. Másrészt rá is játszanak erre az emberek irányítói, politikusok, befolyásos emberek, hogy valami olyan ételt lökjenek az emberek elé, amit a legjobb szándékkal itt csak valamiféle moslékhoz lehetne hasonlítani. Tehát valahogy az embereket az állati szintre akarják levinni. Ez mondjuk az ember szíve minden nap ebben megreped, tehát itt nem élhetünk olyan életet, hogy ne szomorkodjunk és ne bánkodjunk. Ti azért most ugyan szomorúságban vagytok. Ez Jézusnak ez a kijelentése, profécia is. Az egész történelemben persze szomorúság övezte az igazi keresztényeket, de azt gondolom, hogy a napjainkban nekivált. De azt mondja Jézus, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek. Mi a legnagyobb öröm? Mi kell, hogy a legnagyobb öröm legyen a mi számunkra? Hogy ismét megláthatjuk Jézust. Azt a Jézust, akinek a tanításaival, a fejnek a parancsaival, ha élünk, már azért más lesz a lábnak, meg a kéznek a magatartása és viszonyulása. Tehát Jézus azt mondja, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek. Az ember életben tényleg az egyik legnagyobb öröm, amikor régen látott valakinkkel találkozunk, és ismét meglátjuk, hát csupán az orcáját, így is szoktuk mondani, hogy milyen öröm, hogy ismét látom az arcodat. Azt gondolom, hogy akkor nem vagyunk hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, hogyha
ezt a szomorú dalt énekelve, ami a mi mostani életünk, arra a vidám és örömteli énekre készülünk, ami azoknak az éneke lesz, akik majd azt mondják Krisztus megjelenésekor, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya, ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet. De ezért, kedves gyülekezet, hogy mi nekünk örömünk legyen. Az igazi örömök egyike, nem csak ez, de az igazi örömök egyik legkiválóbbika a munka öröme. A munka után érzett öröm, amit valamit megteszünk, megcsinálunk, véghez viszünk. És visszatekintve, mint az Isten is a teremtés 6 napján, és visszatekintett, és megnyugvással állapította meg, hogy íme minden igen jó. És ezért a sírásnak és a nevetésnek ezt a kölcsönösségét egy harmadik igehelyel is erősítsük meg, és ezzel szeretném befejezni a mai igemagyarázatunkat, és ez a 126. Zsoltár 5. és 6. verse. Csodálatosan kapcsolódnak össze a bibliai igék. Mondom, Jézus is újra fölemlítette ennek a példázatnak a hasonlat anyagát a búcsú beszédeiben, de maga Jézus is a Biblia egészéből merített, hiszen mit is mond a jól ismert, csak hogy hát lássuk most már a saját szemünkkel is, a 126. Zsoltár 5. és 6. verse. Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd, aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Könnyhullatással vetni. Ez ebben a szomorú világban, és azért itt hadd tegyük hozzá a Zsoltárhoz, azért ez egy örömteli feladat. Azért a könnyhullatással való vetésben is van vigadozás, nem csak azért, mert lesz vigadozva aratás, de akik könnyhullatással vetnek, vagy akik munkálkodnak az Isten művében, akik a maguk életterületén ezt kötelezőnek tartják, hogy mi olyan keresztények szeretnénk lenni, akiket tényleg a fej mozgásba is hoz, nem álló keresztények. Hát szép dolog állni, a fejnek akkor is vannak persze dolgai, amikor az embernek meg kell állni, de a fej akkor tud igazán irányítani, amikor a kéz is, a láb is mozogni akar, tenni akar másokért valamit. És hogyha emberektől most nem kapjuk azt, amit várunk, ha emberek talán kigúnyolnak, vagy azt mondják, hogy ez most nem időszerű, és ki gondolkozik ilyen kérdésekről, a mai világban nem erről van szó. Épp csak, hogy maguk az emberek is nem mondják ki, hogy ez a világ a rossz gyerekek világa. De azt gondolom, hogy minden ember lelkeméjén ott van az a vágyakozás, hogy ő azért szeretne igazat adni nem csak az Istennek, és nem csak más ember esetében, hanem önmaga élete esetében is. És ha mi igazat adunk az Istennek, ezt más néven így nevezzük, hogy akkor fogunk igazán megtérni. Halljuk az elmúlt negyedévben, és a mostani negyedévünk is ezt a tanulmánysorozatot folytatja, hogy készítsük az Úr útját, és térjünk meg. És úgy hallom testvérektől, hogy mikor fogunk mi megtérni. Hallok ilyen kijelentést, hogy ha már erre sem térünk meg, mire fogunk megtérni. Sokszor ez olyan óriási küzdelem, vagy ilyen sziszifuszi munka, hogy most már ennyi felszólítás, már ennyi tanítás, már ennyi, mikor fogunk megtérni. Kedves gyülekezet, nehogy a megtérést a világ legnehezebb dolgának állítsuk be. A megtérés ebből a szempontból a világ legkönnyebb dolga. Mi kell hozzá? Hogy adjunk igazat az Istennek. Adjunk igazat a fejnek. Adjunk igazat annak, aki azáltal, ha igazat adunk neki, majd elvégzi azt a csodát, ami a megtérés, hogy a kéz működni fog, a láb működni fog. Mi úgyse tudjuk megtéríteni magunkat. Mi azt hiába akarjuk erőltetni, hogy mi meg akarunk térni, itt soha nem fog senki megtérni, hogy meg akar térni. Vagy ha igen, akkor az olyan megtérés is lesz. A megtérés rendkívül egyszerű dolog. A megtérés annyira egyszerű dolog, hogy ne legyünk utcán ülő gyerekek. Ne legyen az a viszály bennünk, hogy igazat adunk az Istennek általában, igazat adunk az Istennek másokra nézve, de amikor rólunk szól az Isten, akkor azt mondjuk, hogy hát most nem tudok ezzel mit tenni, vagy majd holnap után. Abban a pillanatban, amikor mi elismerjük Isten igazságait magunkra nézve, amikor hagyjuk, hogy szívünkbe nyilaljon az ige és a léleknek a munkája, és elismerjük azt, hogy én ilyen vagyok, de nem ilyen akarok lenni,
hogy én itt vagyok, de nem itt akarok lenni, ha mi csak ezt elismerjük, a többit, a csodát, ez valóban csodálatos dolog, az majd elvégzi az, aki a semmiből mindent alkotott, és minden bűnünket semmivé tudja tenni. És akkor, hogyha ezt mi őszintén igazán elismerjük, akkor, és még munkára is engedjük magunkat bíztatni, akkor bizonyosak lehetünk, hogy most ugyan bánkódók vagyunk, de mindig örvendezők, most ugyan könnyhullatásos az életünk, de vigadozással aratunk majd, most a vetőmagot sírva emelve megyünk tova, de vigadozással jövünk majd elő kévéinket emelve. Adjon a Jóisten mindannyiunk számára ez az egyszerű belátáshoz és ehhez az egyszerű gyakorlathoz bölcsességet és erőt, hogy mi ne legyünk piacon ülő gyerekek, és elismerve Isten igazságait a mi személyes életünkre nézve, növekedhessünk abban, aki a fej a Krisztusban. Amen. Köszönjük jóságos Istenünk Jézus Krisztus nevében ezt a rövid példázatot, amivel az ott élő embereket is olyan tiszta tükör elé állítottad, de az egész világtörténelemben élő, és különösképpen a mai élő emberiséget olyan világosan láttatod, de sajnos a te egyházadat is. Hiszen mi emberek valóban nagyon sokszor hasonlók vagyunk azokhoz a gyerekekhez, akik között viszály támad, és egyik dolog sem jó, a másik dolog sem jó, ennek sem akarnak igazán engedelmeskedni, annak sem, holott ők maguk teszik, amit tenni akarnak, és ott sincs békesség és egyetértés közöttük. Jó Istenünk, megértjük ebből a példázatból, hogy mindenben rád kell tekinteni, mindenben te neked kell igazat adnunk, és nem csak a te igazságaidban általában kell gyönyörködnünk, és nem csak az kell, hogy mindig járjon a fejünkben, hogy mi milyen jól látjuk a másik embernek a helyzetét, és akár tanácsokat is tudnánk neki adni a megváltozásra. És ott vagyunk magunkban a legnagyobb rejtéllyel, hogy a mi életünk miért helyben topog, miért nem megy előre, mert mi magunk személyesen nem adunk neked igazat, nem engedjük be azt az életadó világosságot, amit te napról napra adsz nekünk, vagy nem hiszünk abban a csodában, hogyha ezt megtesszük, akkor te magad veszed kezedbe az életünk irányítását, és amit mi soha nem tudnánk elvégezni, azt te a te bölcsességeddel, szereteteddel egyik napról a másikra el tudod végezni. Kérünk Istenünk, hogy segíts bennünket, hogy befogadjunk téged, és segíts, hogy higgyünk abban a csodában, hogy te a világot teremtő Isten, ezt az elrontott gépezetet, ezt az elrontott embert, amiké mi váltunk, te ezt ugyanúgy helyre tudod hozni, ugyanúgy vissza tudod alakítani a te képmásodra. Légy ebben segítségünk, hogy a mi családjaink, a mi környezetünk életében ez a bölcsesség igazolódjék, és ne a piacon ülő, viszálykodó gyermekek bölcsessége. Segíts ebben meg mindannyiunkat, akik előtted állunk, Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás,

akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Hát kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm minnyájukat. Sorozatunknak a hatodik előadásához érkeztünk, amelynek ez a címe a Hegyi Beszéd. Jézus Krisztus élet történetének a közepe táján járunk, és a nagy galileai szolgálatnál vagyunk. Jézus körülbelül másfél-két évvel ezelőtt lépett fel az országban. Óriási tömegek követik és várják tőle a program nyilatkozatát, tanításainak az összegzését, és ezt Jézus meg is teszi, és az északi ország részen a Genezáreti tónak a partján, illetve annak nyugati partján, ahol szelíden emelkednek föl lankás hegyoldalak, a nagy sokaságot ide vezeti föl. Itt fér el ez a több mint 20 000 ember, és itt szólal meg Jézus Krisztus, tehát tanításainak összegzésével, és ez a hegyi beszéd. Most azonban vessük fel azt a kérdést, hogy mivel is kezdődik ez a hegyi beszéd. Mert az egész beszédet nincs módonban ismertetni. Az azonban nagyon tanulságos, hogy a hegyi beszéd az úgynevezett boldog mondásokkal kezdődik. Ugye a 8 boldogsággal kezdte meg a hegyi beszédet, azért nevezik 8 boldogságnak, mert 8 rövid kijelentés adja tudtul azt, hogy Isten elsősorban boldoggá akarja tenni az embert, és Jézus azért jött el erre a földre, hogy az igaz élet titkát, a boldogság titkát megismertesse az emberiséggel. Hatalmas horderejű tehát ez a hegyi beszéd, és benne a kezdet, a boldog mondások sorozata. Miért? Hát azért, mert mindannyian boldogságra vágyó emberek vagyunk, de hát az életben oly sok boldogtalanság van, és olyannyira hiányoljuk azt, hogy valódi boldog köztünk oly kevés. Ugye Vörös Marti Mihályt idézem. Ugye a boldog mondásoknak addig nem is vágnék be, neki, míg föl nem vetném azt a kérdést, hogy általában az emberi világban hol keressük mi a boldogságot. Mert hát az ember, ha él, akkor boldog szeretne lenni. Élet és boldogság, ez szinte ugyanolyan fogalom. És az emberi világban is különböző eszmék terjengenek azzal kapcsolatban, hogy hol van a boldogság, hogy lehet boldog az ember. Hát vajon az emberi világ mit tart boldogságnak? Én azt hiszem, hogy 2-3 alapvető emberi elképzelést lehet ezzel kapcsolatban idézni. Az első az, hogy a legtöbb ember a boldogságot összekapcsolja külső tárgyak birtoklásával. Tehát a legtöbb ember úgy gondolja, hogy akkor leszek boldog, amikor bizonyos külső javakat, külső tárgyakat megszerzek magamnak, körülveszem magamat ezekkel, és ezek majd boldogságot fognak biztosítani, nyújtani a számomra. Ez egy nagyon elterjedt boldogság elképzelés. Van egy másik is, nem annyira elterjedt, de ugyanolyan mély gyökerű, és ez a következő, hogy mások úgy gondolják, hogy nem annyira külső tárgyak birtoklásában van a boldogság, hanem inkább abban, hogy az embereknek jó véleményük legyen rólunk. Tehát, hogyha az emberek bennünket dicsérnek, vagy legalábbis elismernek, vagy legalábbis rosszat nem mondanak rólunk, akkor már békés, kiegyensúlyozott, boldog élet élhetünk. Tehát ezek az emberek nem annyira a pénzre, vagy tárgyak birtoklására törekszenek, hanem arra, hogy az emberekkel harmóniában éljenek, még megalkuvások árán is, hogy ő róluk rosszat nem mondjanak. És vannak emberek, akik bizonyos élvezetekben keresik a boldogságot, ezeknek a skálája rettentően tág, nem is akarom felsorolni, de hát ismerjük ezt az emberi világban, hogy nagyon sokan úgy vélik, hogy olyan egyöntetű boldogság, olyan tartós boldogság talán nem is létezik itt ezen a földön. Az életben, főleg a fiatalkorban és bizonyos örömökben, élvezetekben, ezekben találhatja meg az ember a maga kielégülését, boldogságát, és ennyit lehet elmondani az életnek a boldogság vágyáról. Meg fogjuk látni, hogy Jézus Krisztus egyik boldogsággal sem azonosította a maga tanítását, de mielőtt rátérnék ezekre a boldog mondásokra, két magyar költőt hadd idézzek. Vörös Marti Mihálynak a Merengőhöz című verse azért szép, és egyáltalán az egész Vörös Marti költészete, mert soha nem szégyelli föltenni a nagy emberi kérdéseket. Ugye Vörös Marti is megkérdezi a jövendő feleségéhez írott versében, mi az, mi embert boldoggá tehetne. És a kérdés után, ami nagy kérdés, súlyos kérdés, mi az, mi embert boldoggá tehetne, rögtön válaszol is, de kérdésekkel. Kincs, hír, gyönyör,
Igen, Vörös Marti is ezt mondja, külső tárgyak birtoklása, tehát kincs, jó hírnév, hír, gyönyör, tehát bizonyos élvezetek, és rögtön így felel Vörös Marti Mihály, legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. És itt mondja ki ebben a versében ezt a hatalmas kijelentést Vörös Marti, nézd a világot, annyi milliója, s valódi boldog köztük oly kevés. Mennyire igaz ez? Annyi millió és milliárd ember ér a Földön, de valódi boldog. Akiken úgy látszik az, hogy békességben vannak, akik adni tudnak, akik az életben valóban egy olyan ösvényt követnek, ami egy jó célhoz vezető ösvény, ami már közben is boldogságot, megelégedést ad, és távlata van neki, egy jövendő boldogságra is ajtót nyit. Valódi boldog köztük oly kevés. Vörös Marti Mihály versét gondolom többen ismerik, de Petőfi Sándornak talán a legnagyobb költeményét, a Világosságot címűt már annál kevesebben. Az egész verset nem tudom felidézni, de felhívnám a figyelmet, hogy felkiáltó jellel szerepel a címben, hogy világosságot. Tehát azt mondja Petőfi, ki ad világosságot az embernek? Világosságot kérek. És a hatalmas nagy vers, egy ilyen nagy rapszódia, tele van kérdésekkel, feszültségekkel, megoldatlan problémákkal, hogy halad előre ez a hatalmas vers, Petőfi eljut természetesen a boldogság felvetéséhez is. Engedjék meg, hogy ezt felidézzem. Ezt mondja Petőfi. Eljő-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? Ugye Petőfi minden emberi kérdést össze szokott kapcsolni nagy jövőt érintő egyetemes emberi haladási, fejlődési kérdésekkel. Azt mondja Petőfi, hogy engem nem csak az érdekel, hogy most lehet-e boldog az ember, hanem itt a Földön eljön-e olyan korszak, egy olyan világkorszak, amelyben az emberek boldogabbak lesznek, mint most. Eljön-e a kor, az általános boldogság kora? És annyira hálásak lehetünk azért, hogy van egy Petőfink, aki ezután megáll a vers menete szerint, és felteszi a kérdést, s tulajdonképpen mi a boldogság? Szóval nem valami hőzöngő választott, hogy eljön-e akkor az általános boldogságkor, hogy igen, eljön, mert hát el kell jönni, mert mi hiszünk benne, és hogy el kell, hogy jöjjön, nem. Hanem itt megáll, és azt mondja, s tulajdonképpen mi a boldogság? Szóval ezt a töprengő, vívódó Petőfit, ugye ezt nagyon kevesen ismerik, pedig ha Petőfi verseit átolvassuk, akkor nagyon sok helyen ennek a nyomára akadunk, hogy Petőfi egyáltalán nem az a befordultam a konyhára dalnok volt, hanem főleg 1847-ben, 48-ban, 49-ben hatalmas, nagy, vívódó, létszembesítő verseit írta meg a magyar irodalomnak, és talán az egész világirodalomnak is leghatalmasabb versei közé tartozik ez a világosságot. És tulajdonképpen mi a boldogság? És tessenek megnézni, meghallgatni, hogy milyen egyszerű választ ad rá. Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Mennyire igaz, ugye? Minden ember másban keresi a boldogságot. Kincs, hír, gyönyör, mondhatnánk Vörös Martival. És Petőfiben ez a kérdés is felmerül, vagy senki sem találta még meg? Hát hogy lehet az, hogy az emberi világban a legegyszerűbb kérdésre, hogy mi az élet és mi a boldogság, mi emberek nem tudunk válaszolni? Nincs egy olyan érvényes válasz, amit odaállíthatnánk a többiek elé, hogy hát emberek, ez a boldogság, erre törekedjetek. Vagy talán senki sem találta még meg? Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Ja, döbbenetes dolgot mond ki Petőfi, azt mondja, hogy minden ember tulajdonképpen a maga érdekei kielégítésével azonosítja a boldogságot. Tehát ez vagy nem boldogság. Mert mindenki a maga érdekét követi ezen a világon, éppen ezért van annyi sok boldogtalan ember. Hogy lehet az, hogy mindenki a maga felfogását, a maga eszmét követve nem a boldogsághoz jut el, hanem a boldogtalansághoz. Vagy azt mondja Petőfi, hogy ez csak egyes sugára, csak egy jövendő napnak, mely a láthatáron van, túl van, de egykor feljövend. Bár volna így,
Bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb utóbb elérné. Érezzük ebben a felsóhajtásban, hogy Petőfi azt mondja, hogy bár volna így, hogy sajnos nem tudok egészen hinni abban, hogy a világ emelkedik és eléri majd a célját, mert a világnak a történelme azért nem fejlődést mutat. Bár volna így, de hát ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, irtóztató, irtóztató. Ez is Petőfi. Sőt, én azt mondanám, ez az igazi Petőfi, akit megkörnyékezett ez a gondolat, hogy talán amit mi fejlődésnek látunk, az csak egy körforgás. A világ újra ismétli magát, a történelemben újra ugyanazok a dolgok fordulnak elő, és olyan, mint amikor a hab elsimul, a vándor lejön a tetőről, a fölhajított kő lehull, és ez így tart mindörökké, föl és alá, irtóztató, irtóztató. Tetszenek látni, hova jut Petőfi a boldogság kérdésétől. Nem tudja megmondani, mi a boldogság. Bár volna így. Azért említem ezeket a verseket, hogy mindannyian, hát úgy szellemileg, lelkileg egy kicsit kiéhezzünk arra, hogy vajon Jézus Krisztus mit tanít a boldogságról. Vajon az evangéliumok mit mondanak arról, hogy van-e boldogság, és hogyan érhető el? És Jézus ebben a 8 fokozatban elénk tárja, hogy igen, van valódi boldogság, de nem egészen úgy, ahogy mi elképzeljük. A boldogság nem külső tárgya keresésében, nem a jó hírnévben, nem az élvezetek halmozásában áll, hanem egészen másban. Legyenek kedvesek meghallgatni az első boldog mondást. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanította őket mondván: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Ez az első boldog mondás, és már is súlyosan félreértett. Az emberi világban, ha valamit a Bibliából rosszul magyaráznak, akkor biztos ez a kijelentés közéjük tartozik. Lelki szegény, ugyan mit gondoljunk erről? Tehát azokat az embereket nevezte Jézus Krisztus boldogoknak, akiknek nincsenek olyan nagy értelmi képességeik, akik olyan jámbor, egyszerű emberek, csak ők lehetnek boldogok ezen a világon, mert akinek értelme, esze van, az mindenben csak problémát lát és zavart, és akkor oda a boldogság? Nem. A Bibliában ez a kifejezés, hogy lelki szegénység, ez amolyan terminus technicus, szóval ez egy szakkifejezés, ez sokszor előfordul a Bibliában. Újra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy az érti meg ezt a boldog mondást, aki veszi a fáradtságot, elolvassa a Bibliát, vagy olvassa legalábbis nap-nap után, és akkor majd kihegyeződik a füle arra, hogy meghallja, hogy mit jelent ez, hogy lelki szegénység. A Biblia szerint mindannyian szegények vagyunk. A Biblia arról tanít, hogy mi emberek mindannyian rettentően erőtelenek, gyengék, szegények vagyunk. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy az ember, amit meg akar valósítani az életben, amit jónak lát és azt akarja követni, azt se tudja megtenni. Szóval az emberi életben mi emberek igazán nincs mivel dicsekedjünk. Erkölcsileg rendkívül gyengék és szegények vagyunk. Esetleg látjuk a jót, akarjuk a jót, de azt mondja Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében, mégis a rosszat tesszük. Van ennél nagyobb szegénység, amikor azt se tudjuk megtenni, amit mi igenelünk, jónak látunk és követni szeretnénk. Tehát a Biblia szerint mindannyian szegények vagyunk, csak hogy Jézus kiket nevezett boldogoknak? Akik beismerik a szegénységüket. Akiknek az életéből kezd kikopni a büszkeség, az önáltatás, a magabízás, akik látják azt, hogy segítségre van szükségük. Ugye Jézus miért is hasonlította az igazi emberi magatartást a gyermekeknek a viselkedéséhez? Miért mondta azt a tanítványainak, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek a mennyek országába? Azért, mert a kisgyermekek gyorsan igényelnek segítséget, és gyorsan el is fogadják a segítséget. A felnőtt ember sajnos nem ilyen.
De a felnőtt embernek is lelkileg, hogy meg kell tanulni ezt a magatartást, hogy látnia kell, hogy mennyire erőtelen, mennyire szegény. És kérni valakit, hogy adjon erősítést, hogy vezesse, tanácsolja az életét. A Biblia nagyon sok példát mutat a lelki szegénység eseteire. Például egyet hadd idézek az Ószövetségből, egyet az Új Szövetségből. Az Ószövetségnek ez egyik legszebb története, hogy Salamon király fiatal emberként ugye a trónra került. Ugye apja Dávid idős volt már, és Salamont a legkedvesebb fiát tette meg utódjának a királyságban. És amikor Salamon elnyerte a királyi hatalmat, mi volt az első érzése és mi volt az első kérése? Királyok második könyve jegyzi fel, hogy Salamon ezt mondta Istennek, Uram, én olyan vagyok, mint a kisgyermek. Én a magam házát sem tudom igazgatni. Hogy tudnék egy népet vezetni? Mellesleg gyönyörű kijelentés ez minden olyan embernek, aki vezetői posztra jutott itt a földi életben, hogy Salamon példája, egy csodálatos példa erre, hogy Salamon azt mondta az Istennek, Uram, én olyan vagyok, mint a kisgyermek. Nem tudok se kimenni, se bejönni. Ez egy héber szólásforma volt, egy csodálatos héber kifejezés, ami annyit jelent magyarul, hogy nem tudok kimenni és bemenni, hogy nem tudok elkezdeni se jól egy dolgot, és még kevésbé tudok befejezni egy dolgot. Nagyon szép hebraizmus, kimenni, bejönni. Sem elkezdeni nem tudok egy munkát, egy feladatot igazán, és befejezni még inkább nem tudom, megvalósítani, céljához vezetni még inkább nem tudom. És a másik példa az Új Szövetségből Máriának, Jézus Krisztus földi édesanyjának a kijelentése Lukács evangélium elejéről, amikor megtudta, hogy ő az ő méhében megfogant a gyermek Krisztussal, akkor ilyet mondott a hálaimájában Istennek, hogy Isten éhezőket, szegényeket betölt javakkal, és gazdagokat elküld üresen. Tehát azok az emberek, akik beismerik a szegénységüket, az éhségüket, azokon Isten tud segíteni. Azok az emberek, akik továbbra is ugyanazt az önáltató, ugyanazt a magabízó, büszke életet élik, azoknak Isten nem tud mit adni, mert nem is igényelnek Istentől semmit. Szóval a boldogságnak az első lépcsőfoka a lelki szegénységünk beismerése Jézus Krisztus tanítása szerint. Aki az életben nem jut el odáig, hogy maga előtt lássa és magának beismerje, hogy ki vagyok én, mire lehetek én büszke, vagy mivel hivalkodjam én, nincs mivel. Erkölcsileg szegény, gyenge, erőtelen vagyok. De én szeretnék valaki nálam erősebbtől, erkölcsileg erősebb lénytől segítséget kérni. És Istenhez fordul, ez az ember az, aki rálép a valódi boldogság útjára. A lelki szegénységünk tudatosítása az a boldog mondások küszöbe, vagy kapuja. Aki nem jut el idáig, soha nem lesz boldog. És figyeljük meg, hogy ezek a boldog mondások, ez a 8 boldog mondás mennyire egymásra épül. Mert mit tesz az az ember, aki látja a maga gyengeségét és erőtelenségét? Jézus Krisztus így folytatta a boldog mondásait, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Milyen különös boldog mondás. Hát ha mi nekünk kellett volna kitalálni, kik a boldogok, biztos, hogy senki ilyet ki nem talált volna, hogy boldogok, akik sírnak. Jézus milyen sírásra gondolt? Ugye a Bibliában a sírás egy hatalmas jelkép. A sírás szónak a Bibliában jelképes értelme van, mégpedig kettős jelkép. A Biblia beszél hamis sírásról, és beszél igazi sírásról. Hamis sírás az, amikor az ember nem magával a bűnével fordul szembe, csak a bűne következményeitől fél. Ez a hamis sírás. Jézus itt nem erre utalt nyilvánvalóan, hanem Jézus az igazi, őszinte, szívbeli sírásra, vagyis így mondhatnánk, az igazi megbánásra utalt. Az az ember, aki látja, hogy mennyire erőtelen és gyenge, az figyelmes lesz a hibáira, a tévesztéseire, és igazán szembe tud ezekkel fordulni, meg tud keseredni akkor, hogyha valami rosszat tesz. És ez tovább viszi a boldogság útján. Milyen érdekes. Úgy gondolnánk, hogy a boldogsághoz semmi köze nincs a sírásnak. De igen, az igazi sírásnak, mert ennek megtisztító ereje van. Arany János mondja szépen az egyik versében, hogy ez a könny nem éget már, de ragyog.
Ugye van ilyen az emberi világban, a kisgyermekek sírása. Van az a tehetetlen szepegés, amikor valamit nem ismer el a gyerek, de van az a fölszabadult sírás, amikor valamit elismer, szembefordul önmagával és jóvá akar tenni. Szóval ez egy igazi sírás, és a felnőttek világában is van ilyen, de ahogy említettem, ez egy jelképes kifejezés. Jézus ezen azt érti, hogy azok lesznek boldogok, akik tudnak önmagukkal szembefordulni. Az az ember, aki nem képes a megbánásra, soha nem lesz boldog. És kitalálhatjuk, hogy miért. Mert egy ember, aki nem tudja az elmúlt élete vétkeit, bűneit elrendezni, aki cipeli magával azt a sok-sok szennyet, amit elkövetett az életben, és attól nem tisztul meg, akkor az az ember hogyan lehet boldog? Van egy kirgiz közmondás, az azt mondja, hogy a köntös sara mosással, a lélek sara megbánással.